szendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos hát, mit tesz egy hívő ember, hogyha valamit nem ért? Dániel ugyanis a proféciát nem értette. Nem értette, nem tudta elképzelni, hogy ez a 2300 év mire is vonatkozik. Ő azt rögtön tudta, hogy ez az este és reggel napot jelent, a napok meg éveket jelentenek. És rettenetes hosszúnak látszott neki a 2300 év, mert 2300 év múlva kiderül a szent hely igazsága, ez volt Dánielnek a gondolata, hogy Isten talán azt jelentette ki, hogy a zsidó nép csak 2300 év múlva állíthatja helyre a templomát. Mehet vissza Jeruzsálembe? Térhet vissza a fogságból? Talán azért, mert a babiloni fogságban sem változott meg a nép előnyére. Isten meghosszabbítja ezt a fogságnak az idejét? De 2300 évre? És akkor, amikor Dániel ezt nem értette, vagyis ez volt a gondolata, így gondolta magában, akkor rögtön a bibliai könyvekhez fordult. Így olvastam, hogy ebben az időben, akkor, amikor elesett az óbabiloni birodalom, és a méd Dáriusz ült a médó-perzsák trónján, az ő uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy mennyi időnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És Jeremiás könyve 25. fejezetében megtalálta a választ, mert Jeremiásnak az Isten kijelentett, hogy a fogság 70 éves lesz. Ugye Ézsaiás prófétának szólt Isten először a babiloni fogságról, később, egy évszázaddal később Jeremiásnak megmondta ennek a fogságnak az idejét, hogy 70 éves lesz a fogság, és most Dániel megbizonyosodott arról, hogy ez a fogság nem hosszabbodhat meg. A 2300 év nem a fogság idejére vonatkozik. És ez a szent hely, ez vagy nem a jeruzsálemi szent helyre, és nem annak az újjáépítésére utal. De Dániel továbbra se értette a jövendőlést. Most már látta azt, hogy csak 70 éves lesz a fogság, és ugye figyeljük meg, a fogság itt már rohamosan a vége felé közeledett, mert 605-ben kezdődött el a fogság, és 605-től idáig bizony eltelt már 67 esztendő. Két-három év múlva adja ki majd Círusz a rendeletét, amellyel Zorobábelt, majd később ugye Esdrás vezette fogolycsapatokat hazaengedi, és valóban a fogság 70 év múlva véget ért. De Dániel nem értette, hogy akkor hogy lehet. Isten adott egy kijelentést, hogy 70 éves lesz a fogság, meg adott még egy kijelentést a 2300 évről. Hát most hol van itt az összhang a kettő között? Figyeljük meg, a Biblia ezt tanítja, hogy ha valamit nem ért az ember az életében, vagy a bibliai tanításokban, először nézze meg, hogy a Biblia más helyén hogyan nyilatkozik arról a kérdésről. Jézus ezt így mondta Máté evangélium a 4. fejezetében a 7. vers szerint, ugye, hogy viszont mi van megírva. Ez egy döntő dolog. Ne ráncigáljunk ki a Bibliából innen-onnan ezt, azt, amazt, hanem az a korrekt eljárás, hogyha végig tekintjük, hogy a Biblia ugyanarról a kérdésről még hol beszél, és milyen összefüggésbe helyezik az összes kijelentések azt a kérdést. Na de mi van akkor, hogyha ezután sem értjük? Mert Dánielnek ez az esete. Figyeljék meg, hogy a 3. vers mivel folytatódik. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel. Ez a második fokozat. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk rögtön megvilágosodnak az igazságok. Rögtön fény derül mindenre, még akkor sem, amikor már tájékozottságunk van a Szentíráson belül. De akkor az embernek ott van a másik nagy lehetősége, hogy személyesen forduljon az Istenhez, ha kell, könyörgéssel, böjtöléssel is, és kérje Istentől a választ. Kérje azt, hogy az Isten vezesse a tekintetét valahogy a megoldásra, vagy világosítsa meg az elmét, hogy látni tudja azt, amiről szó van. És olyan érdekes, hogy a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Dániel még be sem fejezte az imádságát, amely különben a Bibliának az egyik legszebb imádsága, csak én nem tudok itt vele most ugye törődni.
a 9. fejezet 3. versétől tart egészen a 20. versig, és ott még be sem fejezi az imádságát, a következő történik, a 21. versben. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az esteli áldozat idején. És értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Figyeljék meg, hogy Dániel még be sem fejezi az imáját, nagy hirtelen jön Gábriel, azt mondja, mennyben már feleltek neked szózattámat, nekem az a feladatom, hogy ezt a szózatot neked megjelentsem, kétszer is utal a látomásra, tehát nyilvánvaló, hogy a több mint 10 évvel ezelőtti látomásról van szó. Dániel több mint 10 évet töprengett ennek a 2300 éves proféciának az értelmét, de nem mondott le arról, hogy ennek lehet megfejtése. És akkor, amikor imádsággal, könyörgéssel az Isten kereste, Dánielnek, ugye Gábriel gyorsan hozza a megoldást. És a megoldásból én csak annyit olvastam most fel, hogy ezzel kezdődik a válasz, hogy 77 szabatot le a te népedre és a te szent városodra. Mit mondott tehát Isten Gábriel által Dánielnek? Isten először is megnyugtatta a prófétát. Isten azt mondta a prófétának, hogy ebből az előbbi 2300 éves hatalmas időtávot átfogó jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 77 szabatot le. Megint ugyanazzal a törvényszerűséggel van dolgunk. A 77, ugye 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 év. Tehát azt mondja itt Gábriel a prófétának, hogy ebből a hatalmas 2300 éves jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 490 év vonatkozik. És ezen belül én elmondom neked, hogy a 490 év során mit fognak megtörténni. És közben, és ez lesz majd az előadásunknak a végső témája, közben, miközben elmondja, hogy mit fognak megtörténni a 490 év alatt, egy halvány betekintést ad Dánielnek, hogy mi is lesz a 2300 év végén. De én sem boríthatom fel a logikát, először ezzel kell foglalkoznom, és majd ezután térünk át a jövendőlésen belül a 2300 évre vonatkozó kijelentése. Azért fontos ez a felismerés, hogy a 8. és 9. fejezet összetartozik, mert ez az a Bibliában, amelyre igazán a 18. század végén és a 19. század elején jöttek rá. Akkor indultak el felekezetektől függetlenül, illetve minden felekezetben és a föld minden részén olyan Biblia olvasó és profécia tanulmányozó mozgalmak, amelyek során az eddigi ismereteink szerint 69-en is megfejtették ezt a proféciát. Tehát a 18. század végén, a 19. század elején fölismerték, hogy a 8. és a 9. fejezet összetartozik. A nagy távlatú jövendőlés kezdete, amely a 8. fejezetben a levegőben lóg, mert ott nem mondja meg az Isten, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 9. fejezet megmondja a kezdő időpontját, a 490 évnek, de a két időbeli jövendőlés együvé tartozik, hiszen ez a 490 év a 2300 évből szabatott le, vágatott le. Tehát egy egyenesen van a két kijelentés, a 8. fejezet a 2300 évet így elénk tárja, de ez a levegőben lóg. Nem tudjuk, hol a kezdőpontja, tehát nem tudjuk, hol a végpontja, azt sem. De a 9. fejezet elmondja majd, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 2300 évnek is, és a 490 évnek is. Tudnék, Gábriel a következőket mondja. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és városfalak, mégpedig viszontagságos időkben. És a 62 hét után kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz.
és a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye azt írja erről a proféciáról, hogy a század elejéről való egy tanulmány, Huber Lipót, egy nagyon ismert teológus professzor volt, kalocsai kanonok, az Ószövetség jó ismerője, 1902-ben jelentetett meg a Katolikus Hittudományi Folyóiraton belül egy körülbelül 40 lapos tanulmányt, amely itt van a kezemben, fénymásolatban. Ennek az a címe: a messiás megjelenésének ideje a Dániel próféta szerint. Ezt a Dániel könyve 9. fejezetét a 24-től a 27. versig vizsgálja, és azt mondja erről a jövendőlésről, hogy ez a jövendőlés az Ószövetségnek a legértékesebb proféciája. Miért? Mert egész esemény sorrendet mond el Jézus Krisztus fellépéséig, szimbólumok nélkül hozza a tudomásunkra, hogy mi lesz Jézus Krisztus életének a vége. Soha erről az Ószövetség nem beszél kimondottan, csak jelképekben. Itt viszont azt olvastam, hogy kiirtatik a messiás, és azt is a tudomásunkra hozza, hogy mi lesz ennek a következménye, mi fog rázódulni Palesztinára és a zsidó népre ennek következtében. Egy egész esemény sorrendet állít fel, és döbbenetes módon mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus első fellépésének mik lesznek a körülményei. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki a Bibliában el akar mélyedni, egy pár példányt hoztam ebből a tanulmányból, de hogyha valaki ezt szeretné megszerezni, akkor szívesen fénymásoltatom annak. Ugye egy olyan megdöbbentő bevezetéssel kezdődik ez a kis tanulmány. Azt mondja a szerző, hogy ő elment Jeruzsálembe a század végen. Ott bejárta ugye a régi ókori helyeket, és megállt a Siralom falnál is, és látta, hogy a Siralom fal előtt ugye a szívük mélyéből hogyan búsonganak, hogyan szomorkodnak zsidó emberek, amikor várják a messiást, és mennyire tele van a szívük gyötrelemmel és keserűséggel, hogy ez a messiás még nem jött el. És akkor végigveszi az ószövetségi jövendőléseket, Jákob jövendőlését, Aggeus, Malakiás jövendőlését, amelyek elmondták, hogy nem múlik el a Júdától a fejedelmi pálca, amikor el kell jönni a messiásnak, hogy a második templom idején kell fellépni, és azt mondja, hogy már rég letelt annak az ideje, saját prófétáitok mondták meg, hogy a messiásnak már el kellett jönni, de hogyha valaki ennek sem hisz, olvass el Dániel könyve 9. fejezetét, mert ebben a 9. fejezetben jelképek nélkül, közvetlen, hétköznapi nyelven ott van, hogy fellép a messiás, kiirtatik a messiás, senki sem lesz, és a várost és szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és elkezdi értelmezni ezt a proféciát, ha nem is minden egyes pontján tökéletesen, de minden esetre a vezérfonalat végig követi. Nos, hát a mi számunkra itt az a fontos, hogy ez a profécia megjelöli a kezdőpontot. Tudnék, így olvastam a 25. versben, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Kicsit régies a magyar fordítás, hogy ezt ma így mondanánk mai magyar nyelven, hogy akkor, amikor kiadnak egy rendeletet, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni. Annak a rendeletnek az idejétől számítódik mind a két profécia. Nagyon sokan azért hibáztak a proféciának az azonosításában, mert Jeruzsálemről három rendeletet is kiadtak. Aki ezekről értesülni szeretne, itt van a kezemben a legutóbbi években megjelent, nemzetközileg is talán legjobb, de magyar nyelven is megjelent, Girsman az ókori Irán című monográfiája. Alcíme: Médek, Perzsák, Pártusok. Ebben a könyvben olvashatunk a perzsa királyokról és azok rendeleteiről, és megtudhatjuk ebből, hogy valóban három perzsa király is kiadott rendeletet a zsidó népre vonatkozóan. 536-ban kelt az első rendeletet, Círusz adta ki. Ezt tartalmazza maga a Biblia is. Círusz ugye a toleranciáról, a vallási toleranciáról ismert perzsa uralkodó megengedte a zsidó népnek a hazatérést, de még azt is, hogy fölépíthetik a templomukat. Sőt, a perzsa állam kincstárból még pénzt is mellékelt ehhez. Nagy dolog volt. Ugye a vallási toleranciának azóta sem volt sok olyan nagy személyisége, mint a perzsa Círusz, akiről egyébként Ézsaiás könyve 45. fejezete már több mint 100 évvel előtte megjövendőlte, hogy ő fel fog lépni, és hogy ő lesz az, aki a népet haza fogja engedni. Igen ám, csak figyeljük meg,
hogy Círus rendelete a templom felépítésére vonatkozott. Így hangzik,

építés megakadt, a környező népek ellenségeskedése miatt, hát el tudják gondolni, hogy hogyan esett ezeknek a zsidó népet gyűlölő törzseknek, hogy a nagy perzsa birodalom őket támogatja abba, hogy hazatérhetnek Jeruzsálembe, és felépíthetik államkincstáron a templomukat. Hát persze, hogy támadták az izraelitákat. És a megakadás után Dárius rendelete megerősítette a Círus féle rendeletet, de ez is csak a templomépítésre vonatkozott. A proféciánk pedig így szól, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Megtalálhatják ebben a könyvben is, hogy aki kiadta ezt a rendeletet, Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodó, akiről itt egy külön fejezet szól, első Artaxerxész Longimanusról, aki 465-464-től 424-ig uralkodott. Ez a perzsa király adott ki egy olyan rendeletet, amely már nem a templom újjáépítését engedte meg, mert az már fölépült időközben, hanem az egész Jeruzsálem városának az újraépítését, mondja is a proféci, hogy felépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben, hiszen ekkor is zavarták az újjáépítést. És ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben kelt. Tehát akkor, amikor Dániel könyvében Isten elmondja Gábrielnek és a prófétának, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik a 490 év, akkor ezzel együtt a 2300 év kezdő időpontját is meghatározta. Először megnyugtatta Dánielt, hogy nem a zsidó népre vonatkozik ez a teljes időtartam, nem hosszabbodik meg a 70 éves fogság, nem arról van szó, hogy a nép megtéretlensége miatt még tovább kell Babilóniában maradniuk, hanem az ő népére csak 490 év vonatkozik, és elmondta, hogy a 490 éven belül mi fog megtörténni. Nagyon röviden foglalkozhatom csak a proféciával, az előadás után bárki megkérdezheti ennek ugye a részletesebb tartalmát, de egyből látjuk, hogy ez a profécia ugye túlmegy az időszámításunk nullpontján, mert a 457-nél nagyobb a 490. Tehát, hogyha a 457-ből kivonjuk a 490-et, megkapjuk a profécia lejártának az időpontját, 33 vagy 34-et, azért számolunk két évet, mert a keleti népeknél és a zsidó népnél is kétféle időszámítás volt érvényben. Ugye tavasztól tavaszig tartott a vallási időszámítás, és ősztől őszig a polgári időszámítás, például a királyok trónra lépési uralkodás évét is mindig az őszi teljes évtől kezdték számítani. Tehát még egy évet megadunk, hogy teljesen biztos legyen az azonosítás. A 490 év tehát időszámításunk szerint 33-34-ben jár le. Utána a profécia elkezdi részletezni, hogy ez a 490 év, ugye ez 77, azután felbontja a 77-et három részre, 7 hétre, 62 hétre, és marad még egy hét. Tehát, hogyha ezt összeadjuk a hetet, a 62-t és az egyet, akkor kijön a 77. Rejtjelesen adja meg, bizonyos utána járás szükségeltetik, de hogy tetszenek látni, nem sok. Aki becsüli annyira a Bibliát, hogy utána akar járni a kijelentéseinek, ezt könnyűszerrel megteheti, hogy utána jár, hogy a 77-et hogy bontja fel a profécia, és rögtön társítja az eseményeket is. 77 hét után megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. Tehát 49 év múlva, azaz időszámításunk előtt 408-ra befejeződik Jeruzsálem újraépítés. Ezt közli Dániellel a kijelentés. Utána eltelik 62 hét, vagyis be kell szorozni a 62-t héttel, ugye ez 434 esztendő. Ezzel a 434 esztendővel, amit itt ugye úgy lehetne ábrázolni, hogy tehát itt következik be mondjuk Jeruzsálem újjáépítése 408-ban, 408-ig. Utána van egy 62 hetes nagy időszak egészen idáig, tehát túlmegyünk már az időszámításunk nulla pontján. Erről semmit nem mond a profécia, mert ez Dániel könyve 10. és 12. fejezetek közötti részek nagy témája lesz. Ennek az egész történelmi időszaknak
a méd, a perzsa és a

római időszaknak a nagyon részletes bemutatása Dániel könyve végén fog bekövetkezni. Itt csak annyit jelent ki a jövendőlés, hogy a 62 hét után, ugye egy felhívom a figyelmüket, hogy nagyon kis mértékben, de pontosítanunk kell a fordítást, és én ezt a TIT kísérő füzetben meg is tettem, ugye úgy fordítja a Károlyi Biblia, hogy kerítések építetnek meg. Hát ugye ez érthetetlen, mert az nem kell királyi rendelet, hogy az emberek kerítést építsenek. Vagy hát legalábbis akkor nem kellett, lehet, hogy most kell. De szóval itt nem kerítések van, hanem városfalak. Nem 62 hét múlva van, hanem 62 hét után van. Ugye, tehát egy kicsit pontosítani kell a fordítást az eredeti héber szöveg alapján, és ezt a nagy időszakot tehát kihagyja, erről nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a 62 hét után fellép a messiás, tanítani fog, de az utolsó hét, ugye a fennmaradó egy hét, vagyis hét nap, vagyis hét év felén a messiást kiírtják, tehát pontosan megjelöli a messiás halálának, áldozatának az idejét. És utána eltelik még egy bizonyos időszak, amikor Jeruzsálemben és Palesztinában hirdetik az evangéliumot, de amikor azt sem fogadják el, ugye a választott nép tagjai, akkor lejár az idő, tehát ez a 490 év, amely leszabatott ebből a hosszúból, ez lejár, és ezután nem sokkal a várost és a szent helyet elpusztítja, és nagyon érdekes ez a kis kijelentés, egy következő fejedelem népe, ezzel sem tudok részletesen foglalkozni, de csak úgy felhívom a figyelmüket, hogy ennek a gyönyörű szép proféciának a megértéséhez, például ehhez a mozzanatához, hogy azt mondja a profécia, hogy egy következő fejedelem népe fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Ugye felhasználható Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve, amely döbbenetes erővel írja le, hogy nem akarta elpusztítani Titus a várost. Akkor, amikor Titus időszámításunk szerint 69-70-ben körbezárta Jeruzsálemet, és biztos volt a város eleste, és óriási villongások voltak a rómaiak és a zsidó város védő csapatok között, és nagyon elegük volt már a római katonáknak az egész palesztinai hadjáratból, Titus nem tudta megfékezni a katonáit, nem tudta visszatartani attól, hogy a szent helyet, a templomot fel ne gyújtsák. A profécia ezt olyan tökéletesen jelzi, hogy nem egy fejedelem fogja elpusztítani a várost, egy fejedelem népe. Josephus Flavius ezt így írja a magyar kiadás 426. lapján, amikor elmondja a város elpusztítását, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Így égett le a templom Titus akarata ellenére. Berohantak ugye a felbőszült csapatai, fákját dobtak a templom fából készült épületére, Titus hiába ordított, hiába próbálta megfékezni a katonáit, nem lehetett. Annyira felgyülem lett bennük a keserűség a zsidó háború miatt, nem lehetett megfékezni a csapatokat. Ez a rövid, nagyon szűkszavú profécia hallatlanul pontosan rátapint. Még egy szót se hibáz el. Nem csak időben látjuk pontosan, hogy mikor következnek be ezek az események, hanem olyan kis részletekben hitelesíti a profécia magát, hogy nem azt mondja, hogy egy következő fejedelem pusztítja el Jeruzsálemet, egy következő fejedelem népe. És ugye, hogyha kiszámítjuk itt az időket, akkor kijön 26-27 Jézus fellépésének idejére, ugye kijön a 3,5 éves szolgálata nyomán, ugye 30-31 a halálának az idejére, és 33-34 kijön arra az időre, amelyet a Biblia a választott nép megbízatásának a lejárásával azonosít. Ekkor lejár a zsidó nép, választott volta. Nem akkor jár le, tehát amikor Jézus Krisztus megfeszítetik a Golgotán, hanem azután is van még idő elfogadni, mint népnek is van idő elfogadni ugye a messiásról szóló üzenetet. Ezután minden egyes embernek, természetesen minden egyes zsidó származású embernek megvan a lehetősége Jézus megismerésére és elfogadására, de mint nép nem választott nép tovább. 77 szabatot leadt a népedre és a szent városodra. Jézus így mondja ezt Máté evangélium a 21. fejezetében. Elvétetik tőletek a mennyek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi majd a gyümölcsét. Tehát röviden ezzel szeretném jellemezni ezt a proféciát,
hogy valóban az Ószövetségnek egy tökéletes tömörségű, de mélységű jövendőlése is, ennek körülbelül én az egy tizedét, egy huszadát ismertettem, hallatlanul súlyos kijelentések vannak, erre egy külön előadás kellene, de mi a két jövendőlés sorozatot egybe kötöttük. Most mielőtt a végső azonosításra térnék, itt szeretném bejátszatni Händel messiásának, tehát Jézusról szóló nagy oratóriumának a kezdeti tételét. Ugye Händel pontosan ismerte a proféciákat. Szóval az a zeneszerző, aki tényleg a Bibliában járatos volt. Hála égnek, hogy valaki úgy zenésítette meg a Bibliának egy középponti témáját, hogy legalább tudta, hogy mit zenésít meg. Nagyon, nagyon kevés művészről lehet ezt elmondani. És Händel ezért kezdi a messiását, ugye Keresztelő János fellépésével és vigasztalásával és biztatásával, mert ha valaki elkezdi olvasni az evangéliumokat, és ott találkozik Keresztelő János igehirdetésének szavaival, vagy a fő kijelentésével, amit Jézus is elismétel aztán, betelt az idő. Hát hogy magyarázza ezt, hogy betelt az idő? Keresztelő János is, Jézus is erre a jövendőlésre célzott. Betelt az a profétikusan kijelentett időszakasz, amelyre nézve Isten kijelentést adott, hogy ennyi és ennyi után fellép a messiás, betelt az idő. Ugye a fejsze már a fák gyökerére vette, tehát itt van a megtérés, megváltozás jó lehetősége. És Keresztelő János és Jézus is ezért szólt erről, ezzel Dániel könyve 9. fejezetét idézték vissza. És Händel is így kezdi az oratóriumát. A nyitány után ezért van olyan nagy felütés ennek az oratóriumnak, mert a messiásnak az első tétele, ugye az 1740-es években írott messiásnak az első tétele, megszólaltatja Keresztelő Jánost, ugye a betelt az idő prófétáját, aki felszólítja a népet arra, hogy keljen fel, hogy álmából fölocsudjék, és hogy figyeljen Krisztus tanítására. Tehát az első tételt hallgatjuk meg nem az eredeti angol nyelven, hiszen a messiás eredeti szövegkönyve angol, hanem az anyanyelvén németül.

0: Befejezésül akkor szeretném nagyon röviden érinteni ezt a kérdést. Azért mondom, hogy röviden, és mindent nem tudok és nem is lehet elmondani, mert nyilvánvaló ennek a kérdésnek a tisztázásához hát bizonyos ismeretek és előtanulmányok szükségesek. Én azonban szinte csak arra akarok hivatkozni, amit a táblán tetszenek látni. Mit látunk a táblán? A táblán azt látjuk, hogy a Bibliában létezik egy olyan jövendőlés, egy olyan ószövetségi profécia, egyetlen egy ugyan, de létezik, amely pontosan hírül adja Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét, kereszt halálának az időpontját, és azt, hogy ezen az időn belül mik történnek meg, és az ószövetség hogyan zárul le. A messiás első eljövetelére tehát van idői kijelentés. Ezt azért hadd húzzam alá, mert még úgynevezett vallásos vagy hívő emberek sem tudnak erről. Márpedig a Bibliának az egyik legnagyobb Isten érve talán éppen ez. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hiszi az Istent, ezt megteheti. Ezt mondja Jób könyve 35. fejezete is, hogy amilyen magasan vannak a felhők fönn az égen, és nézz fel, hogy hol futnak. Hát vajon te adsz nekik valamit, ha elismered, hogy léteznek? Hát ha Isten létezik, akkor az ember tesz nagy szolgálatot neki, hogy elismeri, hogy van? Nem. A Biblia azt mondja, hogy csak az ember nyerhet azzal, hogyha megismeri az Istent, és elismeri, hogy létezik egy Isten. De vajon hogyan lehet megismerni az Istent? Ugye említettem, hogy a Bibliában tulajdonképpen két óriási ér van az Istennek a lénye mellett. Az egyik az erkölcsi jelleme, hogy benne a szeretet és a jóság egy és ugyanaz. És ez egy hatalmas nagy téma. De a másik érvés indok, hogy semmelyik más vallásban, és semmelyik más úgynevezett szent könyvben nem találunk beteljesedett proféciákat. Blaise Pascal, az ismert francia fizikus és filozófus ismerte ezt fel a Gondolatok című művében, amelyet nagyon sokszor idéztem, és hát hivatkoztam is rá a kísérő fizetünkben is. Pascal mondja az egyik töredékében, hogy különböző egymással ellentétes vallásokat látok. Mindegyik azt mondja, hivatkozva a maga tekintélyére, hogy én vagyok az igaz. Nekem higgyetek, hozzám tartozzatok. De én megvizsgálom a vallásokat, és azt mondom, hogy e tömérdek vallás felekezet közül csak egy lehet igaz. Az, amelyben én, a matematikus, a fizikus, láthatom, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. Több évszázadra előre Isten bennük megjelenti a véget, és én ellenőrizhetem, hogy azok hogyan teljesedtek be. Ez makulátlan logika. Nem egy-két évre jelentette ki Isten a bekövetkezendőket, hanem 490 évre. Ha lenne az emberben előítéletmentesség és elfogultságmentesség, és ennek nekiállna az ember, hogy megnézné, mert hiszen ez a kérdés, hogy létezik Isten, vagy nem létezik Isten, és én ebből meggyőződhetem arról, hogy ezt a kijelentést nem adhatta ember, mert mi emberek egy évtizedre se tudjuk megmondani, mit hoz a jövő. De Isten viszont a maga végtelen bölcsességével, mindenki szabadságát meghagyva, és úgy sodorva össze a történelem szálait, hogy soha erőszakot nem téve, Isten mégis tudja előre, hogy az összefüggések, az a sok-sok milliárd ember törekvés szál, hogyan fonódik majd egybe, és mit fog hozni a jövő. Pontosan elmondta, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ebben az időpontban, ez így bekövetkezett, hajszál pontosan. Jézus Krisztus az ismereteink szerint valóban a 31-es évnek a tavaszán, Nisán hónap 14-én halt meg, és valóban 3,5 évig tanított, és valóban az apostoli misszió is 3,5 évig terjedt Palesztinában, csak azután mentek az apostolok pogány lakta területekre, és valóban ennek következtében elpusztítatott a város és a szent hely, valóban, mint özönvíz által, valóban egy következő fejedelem népe által. Kérem, óriási érv. De én most nem erre szeretném mégse vetni a hangsúlyt, hanem mire? Hogy Isten ugyanebben a jövendőlésben adott egy hosszabb távlatú proféciát is, amelyben az elsőhöz képest ugyan nem Jézus második eljövetelének az idejét mondta meg, Mert ez a kérdőjel mindig itt fog szerepelni, ameddig proféciákat tanulmányozunk a Biblia szerint. Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, mondja Jézus Krisztus. A Biblia Jézus első eljövetelét időileg meghatározta, és jövendőlésben az ember tudomására hozta. A második eljövetelének az idejét nem hozta az ember tudomására, viszont, amit az ember tudomására hozott az Isten, hogy a második eljövetel előtti utolsó szakasznak mi lesz a kezdőpontja. Tehát az biztos és igaz bibliai tanítás, és ettől eltérni nem lehet, hogy minden fajta spekuláció és számítás Jézus második eljövetelére hibás és téves a Biblia szerint. Mert maga a Biblia állít sorompót, azt a napot és azt az órát. Sem az ég angyalai, sem az emberek, még a fiú sem tudja, csak az én mennyei atyám. Jézus ezt többször elmondja, ugye a nagy apokaliptikus beszédében, mind a három evangéliumban, Máté 24, Lukács 21, Márk 13. fejezetében, de Isten viszont gondoskodott arról, hogy a végidőnek a kezdetét, az emberiség végső történelmének a kezdő időpontját, ami után már maga Jézus Krisztus tesz esküvéssel esküvést, Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy több idő nem lészen, félreértett bibliai vers nagyon, sokan filozofálnak ezen, és azt mondják, hogy már nem lesz majd idő, ugye? Pontosan több haladék nincs, több kinyilatkoztatott profétai idő nincs. Idáig terjednek a profétikus kijelentések, idői kijelentések, ezután megmaradnak már csak az idők jelei. De ennek a kezdő időpontját viszont a Biblia kinyilatkoztatta. És most szeretnék visszakötni az előadás elejére, mivel kapcsolatban nyilatkoztatta ki. Ne felejtsük el, hogy ez a profécia a kis szarval végződik. A kis szarv Isten ellenes és a seregek fejedelmével szembeni támadásával végződik, amelynek a központja Jézus Krisztus közben járó szolgálata. Jézus Krisztusnak az a szolgálata, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, ez kifejezte azt, hogy most már minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztus, közvetlen bejárása lehet. Krisztus által az atyához. Jézus Krisztus az egyedüli közben járója az emberiségnek. Jézus Krisztus a szó szóló, a védő ügyvéd, ahogy mondja János első levele második fejezetének az első verse. Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatot kapni, bűnbánat nyomán, megújult életre erőt kapni, hitet kapni és győzelmes életet kapni. És ez a kis szarv, ennek a valamennyi ténykedése a történelme folyamán arra irányul, hogy a seregek fejedelmétől, Jézus Krisztustól elvegye ezt a közben járó szolgálatot. Tehát egy olyan valláspolitikai hatalom, amely kinöveszti a maga intézményrendszerét, a maga szervezetét, és ő maga állítja be magát közvetítőnek az Isten és az emberek között. Ez egy súlyos és borzalmas ellentámadás Jézus szolgálatával szemben. Mert emberekkel azt a képzetet fogadtatja el, hogy nem lehet személyesen megismerni az Istent. Nem lehet közvetlenül Jézus Krisztus által menni az Atyához. Szükség van emberi közvetítőkre, szükség van intézményekre, szervezetekre, és hosszú évszázadokig tart ennek a kis szarvnak a hatalma, de amikor lejár ez a profécia, amikor lejár ennek a 2300 éves jövendőlésnek az érvénye, akkor elindulnak Bibliát kutató mozgalmak, és felfedezik a szent helynek az igazságát, és felfedezik, hogy mit is jelent ez, hogy mennyei szent hely, és mi is történik a mennyei szent helyen. Figyeljük meg 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Erről már csak befejezésképp tudok szólni, hogy erről a hatalmas nagy profécia kutató mozgalomról van egy olyan felbecsülhetetlen értékű munka, amelynek a szerzője maga is részt vett ebben a mozgalomban. A múlt század első évtizedeiben, harmadik és negyedik évtizedében kiteljesedett mozgalomról, amelyet, mint említettem, minden vallás felekezetben, ugye voltak ennek képviselői, és 69-en közülük megfejtették ezt a jövendőlést, köztük ez a szerző Ellen Gould White, akinek öt kötetes Korszakok nyomában című művének az ötödik kötete a nagy küzdelem. Ebből a nagy küzdelemből, hogyha valaki tudomást akar nyerni Jeruzsálem pusztulásától, egészen a végső időkig tartó profécia értelmezéséig és az idők jeleiről a végig, ugye bizonnyal tudomást szerezhet, én ez előadás sorozat keretében részletesen ebbe a kérdésbe nem tudok belebocsátkozni. Számunkra mégis annyi elég, hogy itt nem a Dániel népéről van szó, nem a zsidó népről van szó, nem egy földi szent hely megtisztításáról van szó, hanem így mondja Mózes második könyve és a zsidókhoz írt levél, hogy a földi szent hely is a mennyei mintájára készítetett. A mennyei szent helyről, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról, annak egy különös szakaszának kezdetéről, az ítélet kezdetéről beszél itt a profécia, amelynek a részletes értelmezése nyilvánvalóan Jelenések könyvéhez tartozik, amelyet egyrészt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt úgy, ahogy el is végeztünk, és ha tart még valamikor a sorozatunk, akkor részletesebben talán el is fogunk végezni. Most azonban szeretném megkérdezni, hogy van-e még arra egy kis időnk, hogy ezt a bizonyos proféciát bizonyos vetítéssel is illusztráljuk, vagy pedig 35 van, tehát ez 10 perc. Jó, köszönöm szépen, akkor kérném a vetítést. Igen, hát először is szeretnék bemutatni egy olyan régészeti leletet, amely Belsacárral kapcsolatos. Nagyon sokan olyan alapon vonták kétségbe Dániel könyvét, hogy miért beszél Belsacárról. A 20. század elejéig Belsacárról valóban nem találtak említést és emléket. A 20. század elejé régészeti feltárások, amelyről különben egy rövid tanulmány is itt a rendelkezésükre áll, az előadás végén ezt meg lehet vásárolni. Ugye megtalálták ezt a bizonyos babiloni sztélét Nabunaidnak, az új babiloni birodalom utolsó királyának az ábrázolását, akinek az uralkodásának az ideje alatt Belsacár kormányozta az országot. Tehát egyből bizonyossá vált, hogy ez a Nabunaid, ez ugye egy létező személy, és aki átadta az uralkodás Belsacárnak, aki azért mondhatta Dánielnek, hogy utánam a harmadik lehetsz az országban, ha megfejted a mene-mene tekel ufárszín felírást, ugye mindjárt látni fogjuk, mert második helyet nem is ajánlhatott Dánielnek. Tudnék, ő volt a második Belsacár, és Nabunaid volt a birodalom hát jogszerinti uralkodója. Nézzük a következő feldolgozást. Rembrandt híres olajfestménye Belsacár uralkodásának a végéről, amikor a babiloni palotájába összehívott 1000 embert, hatalmas dőzsölés folyik itt Bélisten napján, és akkor jelenik meg egy kéz a falon, amely lángoló betűkkel írja mene-mene tekel ufárszín, és ezt fejti meg Dániel, hogy megmérettél és híjával találtattál az Isten mérlegén, elvétetik tőled a te országod, és aznap éjjel el is foglalja Dárius Bábelt, ugye Babilónia fővárosát. Rembrandt 17. századi olajfestménye, ugye ezt a jelenetet az érett barokk fény árnyék játékával, annak feszültségével ellenpontozza, és teszi valóban drámai jelenetté. Menjünk tovább. Itt látjuk ugye ezeket a birodalmakat, még egyszer fussuk át. Ugye a második világbirodalom Médó-Perzsia, itt van Susánvára, itt van Babilon, a három terjeszkedés Kis-Ázsia, Szkítia, Egyiptom és Etiópia, és aztán Görögországon feneklik meg a hódítási kampány. Menjünk tovább. Círus agyakhengere, amely szintén a 20. századi feltárások egyik értékes láncszeme, amelyről tudhatjuk, hogy Círus milyen módon foglalt el, ugye a médek mellett már ugye tulajdonképpen a nagybátyja volt Dárius, ő játszott vezető szerepet, hogyan foglalja el Babilont, ez az agyakhenger adja tudtul, ugye ékírásos nyelven Babilon ostromát. Menjünk tovább. Itt látjuk Círus síremlékét az iráni Passargadaiban. Nagy Sándor hozatta helyre, és annak köszönheti mostani fennállását is. Nagy Sándor nagyon tisztelte Kűroszt, ugye az ókor egyik legnagyobb uralkodóját, a vallási tolerancia megteremtőjét. Menjünk tovább. Susáról nincs képünk, de a Perszepoliszi palotát látjuk magunk előtt, ugye a perzsa királyok kihallgatási csarnokát Szerxész idején a perzsa birodalom emlékeiből. Mehetünk tovább. Holbein metszete a zsidó nép hazatérése a fogságból, tehát időszámításunk előtt 536-ban adja ki Círus a rendeletet, és Holbein ikónész gyűjteményében, amelyet Lyonban jelentetett meg 1538-ban, láthatjuk, hogy a romokban levő várost megközelítik, és aztán újra építik Esdrás és Nehémiás idején, erről külön előadásokat fogunk hallgatni. Mehetünk tovább. Látjuk a harmadik világbirodalmat, a Nagy Sándori Görögországot, Makedóniából indul ki. Ugye érdekes a kecskebak, amely nem is illeti a földet, és már is eljut az Indus folyóig, bekebelezi a tényleg az akkori fél világot a világhódító Nagy Sándor. Nagy Sándorról kérném a következő pompei mozaikot. Nagy Sándor a gaugamélai csatában Darius ellen, mint katona, és a következő pénzérmén pedig Nagy Sándor arcmását látjuk. Mehetünk tovább. Itt a negyedik birodalom Róma, ugye, amely a kisszarv ókori megfelelője, amely kelet felé, Kis-Ázsiába, dél felé, Észak-Afrikára és a kívánatos föld felé is terjeszti az uralmát, Palesztina időszámításunk előtt 63-ban való bekebelezése. Mehetünk tovább. És most nagyon röviden szeretném ismertetni ezt a szenthely kérdését. Ugye már néhány kockát bemutattam a múlt évben is, de talán nem lényegtelen, vagy nem felesleges újra megmutatni. A szent sátort látjuk itt egy rajzon, úgy, ahogy ez Mózes idejében kinézett. Ugye ennek a szent sátornak a következő három része volt. Volt az úgynevezett pitvar, ugye, amely körülfogta, tehát az udvara ennek a szent sátornak. Az udvarára bemehetett bárki ember, aki a bűnét rendezni akarta Istennel, itt volt az áldozati oltár, ide vitték az áldozatokat, itt volt a papok mosdómedencéje, amelyben a lábukat, kezüket meg kellett mosni, mielőtt a templom második részébe, a szentélybe betértek. A szentély volt, tehát ez a középső rész, a második rész, majd meglátjuk, hogy milyen tartozékok álltak ott bent, és a harmadik rész pedig itt hátul a szentek szentje volt. A 2300 éves profécia erre vonatkozott, hogy 2300 estélig és reggelig, és megtisztítatik ez a bizonyos szent hely. Hát mit kell értenünk ezen a megtisztításon? Nézzük a következő képeket. Ugye ez egy jelenet, ahogy a kárpitokat felvonják, és különböző alkalmakkor az emberek vihetnek áldozatokat. Nézzük, hogy milyen áldozatokat. Különböző áldozatokról volt itt szó, Mózes harmadik könyve részletezi ezeket, erről a könyvről is van irodalom, amelyet szintén az előadás után be lehet szerezni. Nem az áldozatok fajtájában volt itt a döntő lényeg, hiszen lehetett tulkot áldozni, bárányt áldozni, még gerlicéket is áldozni. Egytől egyik ugye szelíd állatok voltak ezek, kinek-kinek mennyit tudott megengedni magának, nyilván az értékfokuk más volt az állatoknak. És akkor, amikor elhozták ide a templom pitvarába, akkor át kellett hárítani a bűnösnek az állat fejére a bűnét. Nézzük meg a következő képen. A két szarva közé kellett tenni a kezét, és mintegy áthárítani a bűnt, annak jelzéseképp, hogy szeretne megszabadulni a bűnétől, szeretné kivetni az életéből azt a bűnt, szeretne nem újra vétkezni, úgy, ahogy eddig. És ezután az állatot meg kellett ölnie, és az állat vérét pedig a papoknak kellett bizonyos szertartással, vagy az oltárszarvára kenni, vagy pedig a kárpit felé hinteni. A bűn bocsánat jelképes szolgálata volt ez, amellyel Isten arra akarta tanítani a zsidó népet, hogy mindenki kaphat bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az azt jelzi, hogy az ember látja maga előtt, hogy minden bűnnek a következménye a halál, valakinek meg kell halni azért a bűnért, nem ő neki, hanem egy kezesnek, egy áldozatnak, egy helyettesnek, ennek a bizonyos állatnak. Tehát a bűn büntetlenül nem maradhat, valakinek el kell viselni annak a büntetését, de így módon életben maradhat az, aki szeretne megszabadulni a bűnétől. Nézzük, hogy a tulok áldozat után milyen lehetett még ugye a bárány áldozat, ugyan az, és innen a nagy szimbólum Jézus Krisztus, mint az Isten bárány, aki elveszi, ugye szó szerint fordítva Keresztelő János kijelentését magára veszi, és elhordozza a világ bűneit, vagy nézzük a következő képet, hogy az egyszerűbb emberek, akik szegények voltak, azok egy pár gerlicét is vihettek, tehát igazán nem a formaság volt a döntő, nem a rítus, a ceremónia, hanem a belső átalakítás, hogy egy ember szembefordul-e a rosszal, a bűnével, ki akarja-e vetni magából, és elfogadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy azért viszont a helyettesnek, Krisztusnak meg kell halnia. Nézzük tovább a cselekményt, ugye ez volt az áldozati oltár, ezen mutatták be az áldozatokat, a papok bizonyos dolgokat itt elvégeztek, ebben nem tudok belemenni, menjünk tovább. Ugye a papi szolgálat következik ezután, megmossák a lábukat és a kezüket, csak tisztán mehetnek be a szentélybe. Nézzük aztán most a szentélynek a részeit, az első része a hétkarú gyertyatartó, a menóra, amelyben állandóan égni kellett a lángnak, ugye a világ világosságát Krisztust jelképezte, nem egyszerűen csak az áldozat és a szolgálat, de minden tárgy is Jézus Krisztus jelképezte, ugye ezt azonosítja a Pál apostol és az Új Szövetség. Nézzük a következő képet, a menórának a töltését, állandóan olajjal kellett feltölteni, hogy ott az egyébként ablaktalan szentélyben mindig világosság legyen. Aztán nézzük a második tartozékot, a menórával szemben volt a szent kenyerek asztala, oda pedig mindig friss kenyereket, ilyen hát lepény formára sült cipókat kellett kitenni. Jézus Krisztus, mint az élet kenyerét jelképezte ez a szent kenyerek asztala a menórával szemben. Aztán nézzük a következő, a harmadik tárgyat, a jó illattétel oltára, amelyen állandóan égni kellett a tűznek, és a tömjént rátéve ugye a pap jó illatot gerjesztett, ami viszont így felfelé ment, és a kárpit fölötti résen behatolt a szentek szentjébe. Ugye itt látjuk a papot a szolgálata során, ahogy az áldozati állat véréből egy keveset felfogva azt jelképezi.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, kedves gyermekek, először is a ti figyelmeteket szeretném kérni. És ha jól emlékszek, mikor legutóbb itt jártam, akkor is a Bibliáról tartottam a gyermek Isten tiszteletet. Most is erről a könyvről szeretnék nektek tartani egy igei gondolatot. Amikor kisgyermek voltam, akkor próbáltam magamnak olvasni a Bibliát, és megérteni mindent, ami benne van. Akik már tudtok olvasni, szoktatok Bibliát olvasni? Próbáljátok olvasni? És mindent megértetek benne, amit elolvastok? Nem mindig? Én is ugyanígy voltam ezzel, gyerekek. És sokat küszködtem azzal, hogy ez a Jóisten beszéde, és mégis, hogyha én nem értek belőle mindent, akkor most bennem van a hiba, vagy akkor van értelme olvasni, vagy nincs értelme olvasni, hogyha én nem tudom megérteni. Amik történetek voltak, azokat nagyon szerettem, amik példázatok voltak, azokat nagyon szerettem, zsoltárokat nagyon szerettem, de voltak, amiket nem értettem belőle. Egy kedves történetet szeretnék elmondani nektek a Biblia olvasásának a hasznáról, hogy mindenféleképpen jó, mindenféleképpen áldásos, hogyha olvassátok a Bibliát. Volt egy idős bácsi, egy nagypapa, aki minden nap leült az asztalhoz, elővette a Bibliát, és feltette a szemüvegét, és hosszan tanulmányozta, és olvasta, és közben csóválta a fejét, elgondolkodott, megállt néha, és olvasta mindig a Bibliát. Soha nem hagyta ki az ő napjaiban ezt a programot. Volt a kisunoka, aki ott lakott, és mindig nézte, hogy a nagypapa hogy tudja ennyit olvasni a Bibliát. A kisunoka is elővette egy Bibliát, kisfiú volt, odaült a nagypapa mellé, ő is elkezdte olvasni. Olvasta, aztán már megint nem értette, és nem értette, hogy a nagypapa meg olvassa és mindent ért, ő pedig nem ért, és ez nagyon zavarta. Egy idő után megkérdezte a nagypapát. Nagypapa, mondd meg nekem, hogy van-e értelme nekem olvasni a Bibliát, amikor van, amit értek benne, de van, amit nem értek benne, és olyankor mi értelme van, hogy olvasom? A nagypapa szeretettel az örébe vette a kisunokát, és azt mondta neki, figyelj csak, drága kisunokám, szeretnék tőled kérni valamit, és majd válaszolok a kértésedre is. Azt mondta a nagypapa, ott van a sarokban, a kandalló mellett az a szenes kosár. Fogd meg, szaladj le vele a patakhoz, merítsd meg, amennyi víz csak belefér, és szaladj, de nagyon szaladj visszafele, és amennyi vizet csak tudsz hozzá fel benne nekem. Lement a kisunoka, megmerítette a patakba, szaladt, visszaért. Mit gondoltak, mennyi víz maradt a szenes kosárban? Semennyi. A szövevény között kifolyt, ugye? Nem tudott megmaradni benne. Mutatta a kisgyermek, hogy ott van a kosár üresen. Nagypapa ránézett újra, és azt mondta, figyelj csak, próbáld meg még egyszer, de gyorsabban szaladjál, jó? Lement megint, nagyon gyorsan futott. Kimondottan visszafele nagyon-nagyon igyekezett, de akárhogy sietett, megint odaért volt a kosár.

Olyan ez, mint amit te kérdeztél, mint a Biblia olvasás. Nem biztos, hogy mindig mindent megértesz azonnal, amit olvasol a Bibliában. De nézd csak oda a kosárra. Milyen lett ez a szenes kosár? Emlékszel, milyen volt? Tiszta fekete volt az egész. Milyen lett ez a szenes kosár? Ragyogott a tisztaságtól. Azt mondja, a Jóisten beszéde mindig tanít minket, és sosem tudhatjuk, hogy melyik mondata, melyik szava szólít meg minket, csak tanulmányos szorgalmasan, és egyre jobban, egyre igazabban meg fogod érteni az igét, gyerekek, ez rátok is igaz, csak tanuljátok kitartóan, és közben is tisztul a szív, és tisztul az ember gondolkodása. Úgy legyen, gyerekek, becsüljétek meg ezt a könyvet, és tanulmányozzátok szorgalmasan. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliánkat, és keressük meg Márk evangélium a második fejezetéből az alapigénket, a 23. verstől a 28. versig terjedő ige szakasz. Márk evangélium a második fejezetéből a 23. verstől a 28. versig. Így szól az ige. És lőn, hogy szombatnapon a vetések közt ment át, és az ő tanítványai mentükben a kalászokat kezdték szaggatni. Ekkor a farizeusok mondták neki, imé miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig mondta nekik, soha nem olvastátok-e, mit művel Dávid, mikor megszűkült és megéhezett társaival együtt? Mi módon ment be az Isten házába az Abjátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni, csak a papoknak, és adott a társainak is. És mondta nekik, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire szomorú volt sok mindent látni, máshogyan működni az emberek között, az emberek szokásaiban, kapcsolataiban, időbeosztásában, hogy maradjunk az alapigénknél, mint ahogyan ő azt eredetileg adta az embernek. Mikor eljött, és itt a földön ő maga is együtt kelt, és feküdt együtt, dolgozott, és pihent a teremtményeivel, akkor számtalanszor szembesült azzal, hogy az, amit az Isten jónak és igaznak teremtett és adott az embernek, az valahogyan kifacsarva, eltorzulva, az eredeti rendeltetésére, eredeti tartalmára egyáltalán nem hasonlítva jelenik meg csak az emberi kapcsolatokban. És talán kevés olyan dolog volt, ami ennyire szembeötlő volt a számára, mint a szombat, ami bár formailag a zsidó nép megtartotta, és ugye az Ábrahámtól eltelt 2000 esztendőben tényleg próbálták megőrizni ezt, de a formaság mellett elveszett. Az a tartalom, az az áldás, amire Jézus felhívta ebben a történetben is az ő figyelmüket. És azt mondta, hogy az a probléma, hogy itt felcserélődnek az összefüggések, mert Jézus így javította ki a gondolatait a tanítványainak, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Én arról a két veszélyről szeretnék a mai napon szólni, ami az Istennek ezzel a különleges ajándékával, a szombatnapi, a heti pihenő nappal kapcsolatban mindannyiunkra, mindannyiunknak a hitére és a hit gyakorlatára leselkedik. Két olyan veszélyről, amik akár láthatjuk, hogy az egyik kívülről, a másik belülről, de kikezdi azt az értéket, ami, ahogyan itt az egyik imádságban is hallottuk, hogy az, hogy nekünk még békénk van, és így jöhetünk össze. Nem tudom, ezt mennyire tudjuk például értékelni. Amikor nem szószéken beszélek, sokszor néha máshogyan fogalmazok meg gondolatokat, és egyszer időbeosztás tanácsadásra hívtak meg egy életmód klubba, és én azon gondolkodtam, hogy hát lehetne itt egy nagyszerű előadást tartani, amit valószínűleg, hogy egy menedzser jobban meg tudna tartani, mint én az időgazdálkodás kérdésében. Ezért én a bibliai alapokat vettem elő, és például, amikor elmondtam a hallgatóknak, hogy tudják, az a csodálatos, hogyha az ember alapul veszi a Bibliát az idő gazdálkodás kérdéséhez, akkor hirtelen a munkáltatója által biztosított 25-30 fizetett szabadnapon kívül lesz másik 52 szabadnapja. És akkor elmondtam az embereknek, hogy nekem évente 80-82 szabadnapon van, akkor azt mondták, hogy maga vagy csirkefogó, vagy pedig nagyon jó munkáltatója van. És úgy adta magát a téma.
mondtam, hogy ne,

0: hanem nagyon jó gazdánk van. Nagyon jó gazdánk van. És amikor az ember ezen elgondolkodik, hogy tulajdonképpen akkor mit jelent az, hogy a szombat számunkra egy olyan kincs, egy olyan ajándék, amit az Istentől kaptunk, akkor azért látja azt, hogy a külső és a belső veszély egyaránt leselkedik Istennek erre az ajándékára. Amikor a héten kaptam egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy már-már a heti nyugalomnapnak a jelentőségét felismerik a világban is, akkor különösen elgondolkodtam, és akkor döntöttem el, hogy most szombaton erről szeretnék beszélni ez alapján, az ige alapján. Első ránézésre akár jónak is tűnhetett volna az ötlet, bár azért, ha hallgatjátok, több mindent fogok idézni a mai alkalommal, úgyhogy kérném a figyelmeteket és a türelmeteket. Ha hallgatjátok majd a szöveget, akkor azért érezzük, hogy itt bizony egészen komoly külső veszély van a szombattal kapcsolatban, ugyanis az Európai Vasárnap Szövetség január 21-én Brüsszelben tartott második európai konferenciáján azzal az indítvánnyal fordult az európai parlamenti képviselőkhöz, hogy állásfoglalással fejezzék ki, hogy támogatják a szabad vasárnap és a méltányos munkavégzés kérdését a törvényhozásnál. A szövetség egyházi szakszervezeti és egyéb polgári csoportosulások hálózata Brüsszelben alakult 2011-ben. A nyilatkozatot aláíró európai parlamenti képviselők ennek értelmében köteleznék magukat, hogy kiállnak az uniós törvényhozásnál a munkavállalók számára biztosított általános heti pihenőnap, azaz a vasárnap mellett. Ezáltal védenék és támogatnák a munkavállalók egészségét, és a család, magánélet és a munka közötti egyensúlyt. Ezentúl arra köteleznék magukat, hogy törvényi úton szorgalmazzák olyan munkaidőtervezetek kialakítását, amelyek hosszú távon méltányos munkát biztosítanak. Jó a cél? Jó a cél? A család, az egészség, a kapcsolatok. A Jóisten látta ugyanezeket a problémákat örök időknek előtte, amikor a teremtéskor nekünk a szombatot adta? Tényleg úgy gondolom, hogy nagyon kevésszer állnánk meg mi hetente egyszer egy teljes napra, teljes 24 órára, nagyon kevésszer halkítanánk le a telefonjainkat, és tennénk ki a sietséget az életünkből, hogyha ezt az Isten nem írná elő nekünk. Úgy, hogy parancsolja, de azt mondja, hogy érted a javadra. Jó a cél, ami ebben az írásban van? Az ember, amikor először hallja, és ugye ettől jön zavarba, amikor emberek, Bibliát nem olvasó emberek, más keresztény vallású emberek ezeket a gondolatokat hallják, persze, hogy tudnak vele azonosulni, persze, hogy nagyszerűnek tartják ezt a gondolatot, mert mit hallunk folyamatosan, hogy rohanás, hogy kapkodás, hogy értékválság, hogy pénzalapú társadalom, hogy ugye folyamatosan ezt halljuk. És mi erre tudjuk a választ hány évtizede? Tudjuk a választ a Bibliából hány ezer éve? Külső és belső veszély ugyanakkor egyaránt leselkedik a szombatnapra. És hogyha először kezdjük a külsővel, akkor rögtön rátérhetünk arra a gondolatra, hogy honnan van ez a kezdeményezés. Abban a világban, ahol az embereket sajnos kilóra, forintra, dollárra mérik a mai világban, kinek lett annyira hirtelen fontos az, hogy az emberek nyugodtan éljenek? 16. Benedeknek, még az előző pápának egy gondolatát idézném, aki a szinóduson, amin részt vett, kiállt a vasárnap védelméért, és azt mondta, az embernek szüksége van rá, és azt a pihenésnek, családnak és közösségnek kell szentelni. Mennyire ismerős az előző megfogalmazás, nem? Közösségnek kell szentelni, a társadalomnak pedig tiszteletben kell tartani ezt a nagyon is emberi igényt. És persze, figyelmeztetett, ez a nap csak Istennel és a misével lehet teljes. Az ember elgondolkodik, hogy mekkora érték nekünk, mekkora ajándék nekünk a szombatnap. Mekkora ajándék, és ezt vesszük-e úgy a jó Istentől, mint ami most, a miénk zavartalanul befűtve testvéri, remélem jó testvéri légkörben, igével a kézben. Mekkora ajándék ez? Felfedezik azok a keresztény vallások a szükségletét, de persze egészen más megoldást adnak, egészen más napot neveznek meg, és más tartalommal kívánják megtölteni, hiszen láthatjuk azt, hogy az Isten és az Isten igéje és a Krisztus középpontú szentírás magyarázat helyett megjelennek azok a keresztény örökségek, a mise, a szentségek, amik nem eredeti jézusi tanítások, nem a Teremtő adta ezeket. Nem erről kell szólniuk eredetileg a szombatnapnak, a nyugalomnapnak. Azt olvassuk szintén még az előző pápától a 24. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus keretében tartott beszédéből, ahol 200 000-es tömeg fogadta őt ovációval, ezután a kijelentése után a kongresszus jelmondata az volt, nem tudunk vasárnap nélkül élni. Ez már egyébként évekkel ezelőtt volt. 16. Benedek kifejtette, újra be kell építeni a mindennapokba az örömöt szimbolizáló keresztény vasárnapot. Örömöt szimbolizáló keresztény vasárnapot. Hiszen a mai világban is nagy szükség van az efféle örömökre, és ezek nélkül nagyon nehéz igazi keresztényként élni és viselkedni. Szinte csak a napot cserélnénk ki a mondatában, nem? És amikor az ember gondolkodik, hogy honnan van ez a csere, akkor nem is kell olyan nagyon messzire menni. Az 1995-ös, ugye Dies Domini pápai enciklika elmondta, hogy egy bölcs lelkipásztori megfontolás késztette az egyházat arra, hogy tegye keresztényé a nap napját, ami eredetileg a pogány ünnepeknek volt, ugye a napja, illetve a heti pogány kultuszoknak volt az Isten tiszteleti alkalma. Azt is elmondta annak idején még II. János pápa, hogy a vasárnapot, ami Urunk Jézus Krisztus tiszteletre méltó feltámadása miatt ünnepeljük. Bocsánat, ezt nem ő mondta, ezt csak ő idézte első Incétől, ugye, aki a 400-as évek elején volt ugye a római katolikus egyház pápája, és azt mondta, hogy ezzel együtt egy már megszilárdult gyakorlatról tanúskodik az, hogy a vasárnap fennmaradt. Az ember úgy elgondolkodik, amikor ezeket olvassa, és azt mondjuk, hogy külső veszély a szombatra. Úgy elgondolkodik, hogy a kereszténységnek van egy 16 évszázados ünnepe a vasárnap, amit az úrvacsorai alkalmak első századi vasárnapi bevezetése után elkezdtek heti rendszerességgel ünnepelni. És az ember felteszi a kérdést, hogy a Biblia szerint nekünk a szombat mióta ünnepünk? Milyen jó, hogy nem 16 évszázadot mondhatunk, ugye? Milyen jó, hogy elmondhatjuk, hogy van 60 évszázadunk. Persze tudjuk, és majd szeretnék oda eljutni, hogy ezek a történelmi gyökerek, ezek a teremtettségbeli gyökerek nem biztosítják azt, hogy a külső-belső veszély ne leselkedjen a mi szombatnapunkra. De mennyire egyértelmű az, hogy amikor az ember ezeket olvassa, folytatva akár a pápai enciklikát, hogy Jézus, aki ura a szombatnak, szembeszállva egyes kortársai, egyébként épp már 2:27-et idézi itt II. János Pál, szembeszállva egyes kortársai túlságosan törvénytisztelő értelmezésével, és kibontakoztatva a szentírási szombat igazi értelmét, idáig akár én is írhattam volna, de nap megtartásának visszaadja szabadító jellegét, biztonságba helyezve mind Isten, mind az ember jogait. Ebből érthető, hogy a keresztények, akik Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. És amikor az ember gondolkodik ezen, persze a kérdés még mindig ott van, hogy de nem mindegy, hogy egyik nap vagy másik nap. Gondolkodik ezen, akkor eszébe egy Dániel könyve 7. fejezet 25. verse, amikor beszél egy hatalomról már az Ószövetségben az ige, amelyik véli, hogy megváltoztatja. Mit olvastunk? Logikusnak tartották, hogy áthelyezik, véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, ugye? Eszünkbe jut a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetének a 4. verse, ahol mit olvasunk, hogy lássuk a gyökerét ennek. Mert amikor emberekkel beszélgetünk, valóban gyakran nem értik, hogy hát ha egyszer ugyanúgy megpihensz egyik nap vagy másik nap, nem mindegy. Miért kell ebből olyan ügyet csinálni? Szokták mondani némi keresztény antiszemita felhanggal, hogy ez csak zsidóskodás. Hogy mondja a Tesszalonikai levél? Azért teszi meg ez a hatalom. Ugyanerről a hatalomról beszél, mert ellene veti és fölébe helyezi magát mindannak, ami isteninek vagy istentiszteletre méltónak mondatik. Megváltoztatja, de ez csak a külső cselekedet, a külső veszély a szombatunkra. De mi a gyökere ennek? Mert ez a hatalom fölébe emeli magát az isteninek, az isteni tekintélynek. Az Istennek kiáró tiszteletet igényli, mondhatjuk, kevésbé kedvesen bitorolja önmaga számára. Akkor tovább lapozunk és gondolkodunk ezeken, akkor persze a Korszakok nyomában című könyvhöz gyorsan eljutunk, ahol a 399. és a 400. oldalon, akik szeretnék elolvasni, már biztos többen ismeritek. Azt olvassuk, hogy a protestánsok általában elismerik azt a tényt, hogy a Szentírás nem ad jogot a szombat megváltoztatására. Micsoda ellentmondás, nem? A protestánsok általában elismerik. Elmondják, hogy Krisztus haláláig semmi változtatás nem történt e nap vonatkozásában, és amennyire a történelem tanúsítja, az apostolok sem adtak kifejezett parancsot a hetedik napi szombat elhagyására, és annak a hét első napján való megtartására. Számos római katolikus is elismeri, hogy a szombatot egyházuk változtatta meg. Kijelentették, hogy a protestánsok a vasárnap megtartásával elismerik a római egyház hatalmát. Így mondják katolikusok, régi törvény alatt a szombat volt a megszentelt nap, de az egyház Jézus Krisztus utasítására és Isten lelkének irányítására, kezdjünk komoly biblia kutatásba, hogy hol olvassuk ezt az utasítást, Jézus Krisztus utasítására, és a Szentlélek Isten lelkének irányítására a szombat helyére a vasárnapot tette, ezért ma az első és nem a hetedik napot szenteljük meg. A vasárnap azt jelenti, hogy az Úr napja is, hogy az Úr napja, és valójában, és most valójában az is. És az ember gondolkodik, amikor ezeket olvassa, és ezeken töprenk, hogy hogyan lehetséges ez? És egyáltalán mit tehetünk? Mit tehetünk? Amikor az ember hallja ezt a hírt, hogy az Európai Parlament elé ilyen javaslat kerül, és nem olvastam el, de ott van benne az az aláírási ív is, amiben a parlamenterek egyenként is kinyilváníthatják ez irányba a támogatásukat, akkor úgy töpreng azon, hogy most akkor kik ezek az emberek? Hogyan lehetséges, hogy elhiszik? Szeretnék idézni egy másik idézetet, amit 1888-ban írt Ellen White. A vasárnap mozgalom most a háttérben készíti útját. A vezetők elrejtik az igazi hitpontot, és sokan, akik egyesülnek a mozgalomban, nem látják rejtett áramlat irányát. Azt is hozzáteszi Ellen White, hogy viszont ezzel együtt vannak ma olyan vasárnap ünneplő hívő emberek a katolikus egyházban, az evangélikus egyházban, akik a vasárnapot igazabban ünneplik, mint mi a szombatunkra leselkedő belső veszély, ami nem külső. Azt mondja, hogy igazabban ünneplik, mint ti, mint mi, szombat ünneplő Krisztusvárok, hetednapi adventisták. Azt mondja, így folytatja a továbbiakban, a vasárnap törvény végrehajtásának eme mozgalmában elkötelezettek között is még sokan vannak, akik vakok a következményekkel szemben, amelyek követik ezt a tevékenységet. Nem látják, hogy egyenesen a vallás szabadság ellen küzdenek. Hogy a szombat-vasárnap cseréjének ez a fajta megoldása, egyenesen a vallás szabadság, sőt azon túl a lelkiismereti szabadság elleni küzdelmet jelenti. Mert sokan vannak, akik sohasem értették a bibliai szombat igényét sem, a hamis alapot, melyen a vasárnap szokása nyugszik. Azért ilyenkor abban is belegondolunk, hogy valahol azért ebben már mi is felelősek vagyunk, nem? Mert azt mondja, hogy soha nem értették meg igazán, nem érthették meg igazán, hogy mi az értelme, mi a jelentősége ennek. Mi a valódi értelme, a tartalma. Testvérem, mitől ajándék igazán a szombat nekünk? Mitől ajándék? Mitől válik tartalmilag úgy ajándékká, hogy az ajándékot, azt én úgy képzelem, hogy ajándékot mindenki szeret kapni. És amikor valaki elmondja, hogy van egy teremtő megváltója, akitől ilyen ajándékot kap, akkor így mondom hétköznapon, hogy megjön a kedve a többieknek is ahhoz, nem? Sokszor elgondolkodok ezen az alapon, hogy itt a nagy társadalmi célok mellett mit jelent az a szombat ünneplés, amitől a gyermekem a téli időszakban péntek este nem amiatt szomorkodik, hogy most 5-től fektetésig kell, délután 5-től fektetésig valahogyan a szombatnap keretein belül kibírnia. Én is ezen gondolkodtam, ide jártam, zugligeti tag vagyok 40 éve. Mit jelent az, hogy az ajándék az Istentől? Mit jelent ez tartalmilag? Ez a belső veszély is ott van a szombatunkra vonatkozóan. És most a külső veszély is ugyan erre felhívja még inkább a figyelmünket. Mennyire száraz, mennyire szikár, mennyire élettelen, mennyire üres és semmit mondó tud lenni egy formailag megtartott 24 óra. Térjünk erre majd később vissza, főleg a vége felé, mert ezek a lelki tanúságok szólnak igazán nekünk. De amikor olvassuk a Bibliát és Jelenések könyve 13. fejezetét, akkor azért az is egyértelművé válik, hogy ez a vallás szabadsági kérdés, ez a szombat-vasárnap kérdés, ez most a szombat és vasárnap kérdés, szombat vagy vasárnap kérdés. Majd magunkkal kapcsolatban térünk vissza a szombat vagy szombat kérdésre, mert nekünk ez a belső veszély problémánk. Ez a szombat és vasárnap kérdés ugye egészen odáig fog jutni, hogy Ellen White a maga idejében azt írta az Egyesült Államok szerepéről, hogy országunk lemond majd kormánya elveiről, és törvénybe iktatja a vasárnap törvényt. De miért, testvéreim? Miért? Érdekes ezen elgondolkodtatni, hogy a világ is kezd rájönni arra, hogy valami hiányzik. Valahogy egy Isten pótlékra van neki szüksége. A vallás talán összefogja ezt a széteső világot. Azt írják a bizonyságtételek, hogy azok a természeti jelenségek és csapások, amelyek betöltik a világot, úgy fognak hatni, hogy mivel mi áthágtuk a törvényeit ennek a világnak, például a heti nyugalomnap, ezért a vasárnap erre egy jó válasz. Azt is olvassuk a feljegyzésekben, a bizonyságtételekben, hogy azt mondják majd, hogy a rohamosan terjedő romlottság jó részt az úgynevezett keresztény szombat, azaz a vasárnap megszentségtelenítésének tulajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának kikényszerítésével nagy mértékben megjavulna a társadalom erkölcse. Nagy mértékben megjavulna a társadalom erkölcse. Nem véletlen, hogy ezen a háttéren mondhatjuk azt, hogy Jelenések könyve igen biztos prófétai beszédként, különösen a 13. fejezet elmondja, hogy mi lesz az a kettős szövetség, és most már egy kicsit a jövőről van szó, amelyik irányba mutat mondjuk egy európai vasárnap szövetségnek a felhívása is a képviselőkhöz. Mi lesz az a kettős szövetség? Az egyik szövetség, amit így nevezhetünk, hogy egyház és állam szövetsége. Azt olvassuk a Nagy Küzdelem könyvben, hogy amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai, és figyeljetek ide, a közösen vallott tantételekben egységre jutva, befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását. Azért nagyon fontos ez a három azonosítás, mert akkor feltesszük azt, hogy hol járunk ma az idők jeleiben, akkor ugye egyrészt mindig Európára, mindig Amerikára érdemes tekinteni, és ezeket az azonosításokat nagyon pontosan megvizsgálni, hogy hol tartunk, ténylegesen hol tartunk. Mit mondott? Azt mondja, hogy közösen vallott tantételekbe egységre jutva. Ökumenikus mozgalom, ugye? Bár éppen válságban van. Létrejött ugye az evangélikus-katolikus megegyezés 99-ben hitáltali megigazulás kérdésében Augsburgban, de nagyot botlott már 2000-ben az egész, mert az egyház újra kiadta írásában, hogy de egyház csak egy van. Küszködik, halódik átmenetileg az ökumenikus mozgalom. Küszködik, halódik, amíg valamiféle lélek nem leheltetik bele. Azt olvassuk viszont, hogy állam és egyház szövetségén kívül itt lesz ez a másik szövetség. Az Egyesült Államoknak azokban a mozgalmaikban, amelyek az egyház intézményeihez és intézkedéseihez most szerzik meg az állam támogatását, a protestánsok, a katolikusok nyomdokaiba lépnek. Sőt, mi több, kaputtárnak a pápaság előtt, hogy a protestáns Amerikában visszanyerje az óvilágban elvesztett főhatalmát. Egyház és állam, protestáns és katolikus szövetség. Ez az a két szövetség, amelyet az ember, amikor szemlél, akkor mindig elgondolkodik azon, hogy mi az, hogy Isten fölébe helyezi magát egy vallási hatalom. Mi az, hogy azt ígérik a világnak, hogy végre működni fog a világ. És ehhez szükség van a heti nyugalomnapra. És az ember egy kicsit kezd zavarba jönni ettől. Mert persze ott van arra a belső veszélyre figyelő másik szemünk, hogy és a szombat működteti az én vallásomat, az én hitemet. A szombat valóban az én lelki akkumulátorom, amit újra és újra feltölt Isten az ő igéjével, Isten az ő általa tanított közösségi élettel, Isten a természet szemlélésével, azzal a testi-lelki megpihenéssel, amire kaptuk mi a szombatot. Testvére, nem szoktatok néha úgy végezni, amikor, hát jó, hogyha persze még van olyasmi, hogy a szombat befogadása, meg elbúcsúztatása. Nem tudom, hányan szoktátok ezt zsoltárral, énekkel megtenni napnyugtakor. Engem még így neveltek. De bizony küzdelem nem ritkán, nem? Küzdelem nem ritkán, hogy jaj, már 15 perce benn van a tepsi, még a sütőbe már lement a nap, meg jaj, most indulok hazafele, nem vásároltam be, igaz, már fél órája lement a nap, de jaj, csak most ne találkozzak a lelkészemmel, vagy a diakónusommal, vagy a testem. Jaj, nem tankoltam meg a kocsit, és úgy szombat reggel prédikációba, istentisztre menet, most gyorsan, csak ne üljön ott a keddi előadásomon az a tankolós kislány, akinek fizetek a kártyán, és arról fog beszélni, hogy szombat vagy vasárnap. Nem szoktunk ilyen helyzetekben lenni, testvérek. Nem vagyunk korruptak mi a jó Istennel? Van belső veszély a szombatra, ami leselkedik? Van. Nagyon fontos az, és csak ennyi a célom a ma Isten tisztelete, hogy lássuk ezt, hogy Istennek van egy ajándéka, amire külső és belső veszély egyaránt leselkedik. És amelyik igazából betöltve és igazából megélve egyedül Krisztusban lehetséges. Következetességgel, áldással, örömmel, és nem magyarázkodással, és nem önigazolással. Azt olvassuk, hogy írja Ellen White Amerikáról, hogy országunk a törvényhozói tanácsban törvényeket hoz az emberek lelkiismeretének megkötésére majd. A vasárnap megünneplésének erőszakulására elnyomó intézkedéseket hoznak azok ellen, akik a hetedik napi szombatot megtartják. És azt olvassuk, hogy ennek a globális nyugalomnap mozgalomnak az atya az Egyesült Államok lesz, amelyik újra hatalomba segíti a katolikus egyházat az elvesztett óvilági hatalma után. Különösen ezen a háttéren tényleg olyan megrendítő visszatérni ahhoz, hogy Jézus Krisztus itt járt a földön, és azt mondta, hogy úgy elrontottátok ezt a szombatot. Annyira üres, annyira kong, annyira csak formaság. Hol van a megelevenítő erő? Hol van, hogy népek jönnek a te világosságodhoz, és vágynak eljönni a gyülekezetbe? Mert itt hozzájuk hasonló megterhelt bűnökkel küzdő emberek Krisztusban felüdülést találnak. Mert a szombat igazi áldása, egyéni és közösségi áldása is. Ezt az örömet, ezt a reményt, ezt a hitet, ezt a szeretetet, ezt a hűséget erősítik vissza az előttünk álló következő hat napra a mi életünkben. Szoktak még arra hivatkozni, hogy keresztény értékek. Az egyházak azt mondják, hogy a világnak keresztény értékekre van szüksége. Nagyon érdekes volt, amikor egy protestáns teológustól olvastam az alábbi megjegyzést. Azt mondta, hogy még merészebb az az állítás, hogy a nyugati társadalom központi értékei keresztény természetűek. Csak zárójelben mondom el, a Calvin kiadó adta ki ezt a könyvet, és hallgassátok meg, hogy mit mondott. Valójában épp úgy lehetne állítani azt is, hogy a nyugati társadalom központi értékeit, a szabadságot, a demokráciát, az igazságosságot és a toleranciát a vallások ellenében vívták ki Európában. Ha áttekintjük ezeknek az eszméknek a politikai történetét, akkor megállapíthatjuk, hogy kialakulásuk sokkal erősebben kötődik a germán hagyományokhoz, a római civil joghoz, természetes megfontolásokhoz, humanista reneszánszhoz, és a vallási kakaskodás véres következményei miatt érzett csömörhöz, mint a keresztény tanításhoz. Nem megdöbbentő? Miközben olvasom, és azt mondom, hogy na, itt van újra egy jó idézet, amivel a történelmi keresztényeknek lehet adni egyet, nem? Melyik előadásomba fogom felhasználni? És hallgatok éppen tegnap este egy református lelkészt, aki kristálytisztán képviseli az igéhez való hűségragaszkodás, a szervezetközpontúság, az államhoz való dörgölődés és az egyéb értéktelen keresztény magatartások ellenében hűségesen igazán képviseli. És én bennem újra ugyanott van az a kérdés, hogy és a mi szombatunk világít? Megvan benne az az érték, az a többlet? Jön egy mozgalom, és azt mondjuk nekik, hogy ó, elnéztétek a napot, nem az, nem ez. És ránk néznek, és azt mondják, hogy és rajtatok mi látszik ebből a napból? Mi látszik? Egy szóhoz, egy naphoz? Ahhoz a 24 órához vagytok hűek önmagában? Ezt a zsidók kipróbálták évezredekkel ezelőtt, és nem működött, és tragédia lett belőle. Mennyire elgondolkodható, hogy az ember tényleg feltegye magának azt a kérdést, hogy mi az a belső veszély, mi az a belső veszély, ami leselkedik az én szombatomra? Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 13. 14. versében van egy olyan kifejezés, hogy amikor a szombatot gyönyörűségesnek hívod. Dolgaidat nem tévén, mert azt mondták, hogy ezt és ezt és ezt nem szabad csinálni szombatnapon. Nem. Hanem miért? Mert amikor valamit gyönyörűségesnek tartasz, akkor a földi karrier, ami egyébként lehet, hogy a szombatot érzékenyen érinti, az anyagi előmenetel, a társadalmi elfogadottság, a bármilyen hátrányok labdába sem rughatnak ahhoz képest. Akkor az ember nem fogja azt mondani, hogy előbb építs egzisztenciát, aztán majd tartsd meg a szombatot, mert ha felcseréled, akkor azért nehéz dolgod lesz. De a nevem bent van a névsorban, keresztény advent közösség, vagy hetednapi adventista egyház. Senki nem veszi észre. Mennyire szép az az igevers, amikor azt mondja, hogy és amikor megérted azt, hogy mit jelent az Isten ajándékaiban gyönyörködni, akkor visszajutsz odáig, hogy az Úrban magában fogsz gyönyörködni, ugye? És felszoktam magamnak tenni a kérdést szombatnapjuktakor, hogy ma gyönyörködtem az Úrban? Vagy valahogyan, hát bocsásd meg, ez most egy ilyen szombat volt. Néha a szombat ünneplésünkért külön bocsánatot kell kérnünk az Istentől, nem? Ahogy beszéltünk, ami a fő téma volt, ahova mentünk, nem mentünk, ahogy magunk körül forogtunk, külön bocsánatot kell kérni. Volt egy ajándékod, én ma lélekben vasárnapként tartottam meg a te szombatodat. Mert az ördögnek áldoztam. A gondolkodásommal, az indulataimmal, a lelkületemmel, azzal, ahogy kitöltöttem az ébren töltött 16 óráját ennek a 24-nek. Annyira megdöbbentő, ajánlom figyelmetekbe, nem tudom már felolvasni ezeket a részleteket, hogy amikor az advent mozgalom kritikus időszakában, az 1880-as években, majd később az 1900-as években is, ott volt a külső veszély. És hirtelen az egyház úgy érezte, hogy na most jött el, ami végre már üldözni akar minket valaki. Na végre, már rájöttek, hogy értitek, nem bántani akarom. De sokszor néha én is így érzem, hogy mi arra várunk, hogy fedezzék már fel. De senkinek nem vagyunk útban. Senkinek nem vagyunk útban. Mert nincs meg az erő benne. Mert nincs meg a töltet benne. Mert nem látszik a hétfőnkön, meg a csütörtökünkön, hogy volt egy 24 óránk az Édenben Krisztussal. Úgy elcsendesedve. Hanem ezzel-azzal kitöltöttük. Szóval olyan tanácsokat adott Ellen White, amit én az utolsó napok eseményeiből három oldalt jegyzeteltem ki külön magamnak a keménykötéses kiadásból, a 97, 98, 99. oldal, csak úgy engedjétek meg zárásul, azért néhány gondolatot elolvasnék ebből, és ez az igazi veszély, hogy várunk valamit. Úgy vagyunk ezzel is, mint a késői esővel, hogy hát csak fog már jönni, hát már csak egyszer olyan gonosz lesz a világ, hogy odáig eljutunk, de hát rá kéne jönnünk, hogy ez nem így működik, mert mi nem attól fogunk abból kapni, mert már olyan gonosz lesz a világ, hanem attól, hogy naponta most is közösségünk van a Szentlélek esőjében, áldásában. Azaz engedjük, behívjuk, hogy végezze a jellem tisztogató munkáját a mi életünkben. Ugyanez igaz ezzel. Csak az igaz szombat ünneplő van útban a sátánnak. Ellen White nagyon kedvesen írja, a nem igaz, a formális, az az első számú szövetségese és ügynöke képviselője ezen a földön. Mert a Krisztus nem jeleníti meg, a megváltást, a megigazulást, a szabadulást nem jeleníti meg abban, azt a békét, azt az örömöt, azt a reményt, amire az újjáteremtés reménységében a szombatot kaptuk. Azt írja Ellen White, hogy sokan testvéreink, akikből egyházunk összetevődik, olyan jelleműek, hogyha nem vigyáznak, felháborodnak, és a félreértés miatt szabadságukat elvesztik a vasárnapi munka végzése következtében. Azt mondja, ne gurulj dühbe, hanem vígy mindent imában Isten elé. Ugye amikor jöttek a vasárnap törvények, tudjuk, hogy Amerika egyes államaiban bevezették, tudjuk, hogy láncra vertek embereket, rabszolgaként kezeltek, tudjuk, hogy maradandó károsodások, sőt halálesetek születtek ebből fakadóan. Hol vagyunk mi ettől, nem? Hol vagyunk mi ettől? Azt mondja, de hogyan vegyük fel a fegyvert? Vígy mindent imában Isten elé. Egyedül ő tudja féken tartani az uralkodók hatalmát. Ne cselekedj elhamarkodottan, senki se büszkélkedjen esztelenül szabadságával, felhasználva azt a rossz hiszeműség köpenyeként, hanem mint Isten szolgái mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Nagyon megdöbbentő volt, hogy a vasárnap törvény idején ilyesmit mondott, hogy gondoljátok meg, hogy a szabadság jogotokat hangsúlyozva mentesek tudtok-e lenni attól az emberi kiállástól, attól a magamutogatástól, attól a most mi akkor fenne emeljük a fáklyát, de ott van Krisztus. Ott van. Megdöbbentő volt, amikor azt kérdezték Ellen White-tól, hogy a keresztény nőszövetség, akikkel együtt végeztek munkát, az egészségügyi missziót, az 1800-as évek végén. Keresztény Nőszövetség már nem csak egészségügyi missziót végez, hanem odaállt, és a vasárnap megszentelésének a törvényi javaslatát is támogatja. Szabad-e velük együtt dolgozni? Azt mondta ellen, hát miért ne lenne szabad? Abban a dologban nem értünk velük együtt. De vigyázzatok, mert hogyha rögtön harcolni kezdtek, olyan embereket veszítetek el, akik nem rosszból állnak a másik oldalon, hanem egyszerűen nem látnak tisztán. Mindig könnyebb harcolni, mint Krisztusban elrejtőzni. Úgy mondom, mint akinek a természete harcos egyébként. Mindig könnyebb harcolni, mint Krisztusban elrejtőzni. Azt mondja Ellen White, hogy a munkát oly bölcsen és óvatosan kell végezni, amennyire csak lehet, ahogyan Krisztus dolgozna. Majd erre térnék vissza, mert a Márk 2:27-28-nak mi volt az előzménye? Ugyanaz, mint a többi szombatnapi Krisztus jelenlétnek. Az, hogy az emberek azt látták, hogy eljött közénk a megváltó, és olyan szombatot ad nekünk, hogy évszázadok óta várunk ilyen szombatra, nem? A betegek meggyógyultak, a szomjasak az igét hallották, mert Krisztus igazi szombatokat hozott nekik. Azt mondja, hogy neked nem kell elvágnod a misszió lehetőségeket a vasárnapi munkáddal. Emlékszem testvéremek, akik azt mondták, hogy amikor Magyarországon szombat-vasárnap kérdés volt a kommunizmus idején, akkor mutassuk meg, hogy mi vasárnap is besorazzuk még a csizmánkat, vállunkra vesszük a gerebjét, és úgy megyünk még az utcán, azért is megrontjuk nekik, nem engedjük, hogy. Úgy elképzeltem Krisztust. Illetve nem tudtam elképzelni. Azt mondja, vasárnap tartózkodja a munkától, ez nem a fenevad bélyegének felvétele. Oly helyeken, ahol az ellenállás annyira erős, hogy felkelti az üldözést, ha vasárnap munkát végzel, testvéreink, tegyék ezt a napot inkább, micsoda, mit mond? Az igazi misszió munka alkalmává. Van egy szombatnapod, most kapsz mellé még egy szabadnapot, ne tiszteld, de használd fel az evangélium hirdetésére. Engedjetek meg egy gondolatot. Hányszor volt, hogy vasárnap kipihentem a szombatot? Biztos veletek is történt már ilyen. Mert amikor rossz a szombat ünneplésünk, amikor hibás, akkor nincsen benne feltöltődés, hanem lemerülés van. Azt mondja, nem lenne szerencsés szomszédaink ingerlése, akik bálványozzák a vasárnapot. Hát már azokat se szabad ingerelni, nekik már úgyis mindegy, nem? Bálványozzák a vasárnapot. Nem lenne helyes. Azáltal, hogy bizonyos erőfeszítéseket tegyünk azon a napon olyan munkát végezve, amely nyugtalanságot idézhet elő, testvérnőink ne a vasárnapot válasszák mosásra. Ugye gyakorlati tanács volt, nem? És mi van az összes tanács mögött? Mi van az összes tanács mögött? Nem az, hogy mi olvassuk azért White-ot, hogy megkapjuk a listát, hogy mit szabad, mit nem szombaton, vasárnap, amikor majd kérdés lesz. Nem ez. Hanem az, amit olvastunk az alap igében. Hogy amikor rájössz arra, hogy az Isten a javadra adott valamit, akkor amikor látsz egy másik embert, aki nem az Isten szerinti jót keresi, akkor nem harcolni fogsz vele, hanem fáradozni érte. Nem botránkoztatni és provokálni, hanem Krisztusban plusz mérföldeket menni érte, aztán vele, és átveszed a zsákját, és átveszed a terhét, és közben azon veszed észre magad, hogy a szombat és a vasárnap egyaránt megszentel, mint ahogy Isten minden nap ezt a munkát akarja végezni a mi életünkben. Még két rövid gondolat. A vasárnapi törvény visszautasítása csak erősíti üldözésükben a vallásos fanatikusokat, akikre mi azt mondjuk, hogy rájuk már úgyse kell figyelemmel lenni, nem? Kérdezem, Jézus és a vallási fanatikusok hogyan viselkedett velük, nem? Ott voltak a vallási fanatikusok Jeruzsálemben, amikor Jézus megállt és sírt Jeruzsálem felett. Azok a könnyek, nekik nem szólnak, ez csak az ártatlan tévedőknek szólnak. Amikor Istennek minden teremtménye megéri azt a küzdelmet, hogy ameddig életet ad neki, addig küzd érte. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi csak az egyképpen gondolkozókért tartjuk azt, hogy érdemes bármit is tenni. Hogy érdemes szeretni. Amikor Krisztus így fáradozik az emberét, és így akarja adni a szombatot, és így akarja világossággá tenni a szombatot, akkor nem tehetjük meg, hogy ugyanazt a hibát elkövetjük, és azt mondjuk, hogy de a szombat a miénk, ahogy azt mi gondoljuk. A szombatot meg kell tanulnunk Krisztustól elvenni. Olyan érdekes, amikor pozitív tanácsokat fogalmaz meg, ez a másik gondolat. A vasárnapot fel lehet használni a misszió különböző ágaira, amit az Úrért végezhetünk. Ezen a napon szabadtéri és házas összejöveteleket lehet tartani, házról házra misszió munkát, látogatásokat, akik írnak, cikkeik megírásának szenteletik a napot. Amikor csak lehetséges, tartsunk vallásos szolgálatokat vasárnap. Összehívták a gyülekezeteket. Tegyük az összejöveteleket hathatósan érdekessé, énekeljünk őszinte megújító énekeket, és hatalommal, bizonysággal beszéljünk a megváltó szeretetéről. Micsoda választ adtak a korabeli adventisták a vasárnap törvényre, nem? Természetesen volt, aki elment, és a kongresszusban is képviselte azt, hogy miért igeileg, miért emberjogilag elfogadhatatlan. De min volt a hangsúly? Nem valami ellen tiltakozni, hanem az igazság erejét pozitív életpéldával bemutatni. Ez az Isten fegyvertára. Ez az Isten módszertana. Ez az Isten hozzáállása ennek a világnak a gondjaihoz, bajaihoz. Olyan szép a végén ez a gondolat. Isten parancsolatai ellen emelt minden kifogás az igazság előrehaladásának készít utat, és képessé teszi védelmezőit, hogy annak értékét bemutassák az emberek előtt. Az igazságban szépség és erő van. Az igazságban szépség és erő van, és nem igazság az, amiben nincsen ott a szépség és az erő. Vagy csak betű szerint igazság. Mert Krisztus eljött, és azt a betű szerint igazságot, amit a farizeusok szombatnak neveztek, betöltötte. Szeretettel, könyörülettel, ige hirdetéssel, kalásztépéssel, gyógyítással. A Jóisten adja meg, hogy válasszunk szombat és szombat között. A külső veszély vasárnap vagy szombat. A belső veszély szombat úgy, mint eddig, vagy szombat úgy, mint Krisztus, ahogy a szombatot tartotta. A jó, hogyha segítsen nekünk és adjon bölcsességet, hogy minden ilyen külső esemény felhívás legyen arra, nem arra, hogy mi különbek vagyunk és felette állunk a világnak, mert mi ezt is jól tudjuk. Felhívást legyen arra, hogy az Isten segítsen lélekben és igazságban, várni őt és figyelni a jeleket. Amen.
1: Isten tiszteletünket a 153-as számú ének első, második versével, majd imádságban pedig a harmadikat énekeljük.

0: akit tudunk, hajtsunk kérdet az imádkozást.
1: Szerető édesatyánk, megköszönjük neked Jézus Krisztust, hiszen csak ő általa jöhetünk mindig ezzel a bizalommal, ezzel a reménnyel te hozzád, ahogy most is köszönjük azt, hogy mindenek előtt ez a szombat itt van, és nekünk egy ajándék, hogy ezen belül az igét, a közösséget megadod nekünk, és fenntartod ezt olyan hosszú évtizedek óta, hogy szinte már megszoktuk, már természetes, és sokszor nem is arra használjuk, amire kapjuk. Édesatyánk, szeretnénk mindenek előtt, tudjuk, hogy a közös bűnbánat az olyan könnyen felszínes és elnagyol, de kifejezni azt, hogy biztos egyénileg is van mit rendezni mindannyiunknak, amiért nem becsüljük az ajándékot, és nem tiszteljük az ajándékozót. Édesatyánk, ments meg minket a formalizmustól, és ments meg minket a lazaságtól egyaránt. Te látod, hogy melyikünk milyen életszakaszban van éppen, melyik a nagyobb kísértés. Segíts, hogy ne ítélgessük egymást, de őszintén kérjük a te szent lelkedet megújulásra a szombat ünneplés kérdésében. És add, hogy eközben szemlélve a külső eseményeket, még inkább könyörögjünk te hozzád, hogy alkalmasakká váljunk arra, hogy az igazságot erőben és szépségben tudjuk képviselni. Édesatyánk, te tudsz ebben egyedül nekünk segíteni, hiszen olyan büszkévé tud minket tenni az igazság elméleti ismerete. Annyi szeretetlenség csapódik ahhoz, amikor te ránk bízod az igét, és mi visszük az üzenetet, ami betűre passzol, de lélekben nem Krisztus az, akit mi képviselünk. Jó atyánk, ez a mi legnagyobb bűnünk. Ezt kérjük, hogy ebből szabadíts, ebből segíts ki minket, és adjál gyógyulást egyénileg, adjál gyógyulást gyülekezetileg, közösségileg is. Segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, segítsünk, hogy úgy gyönyörködjünk benned, mint ahogy a te ajándékaidban is. És ez segítsen teljes bizalommal és hittel letenni mindazt, ami kérdést, mindazt, ami megoldatlan, mindaz, amitől csak félünk. Jó atyán, köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket a jövőjükre tekintettel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk idős testvéreinket, szüleinket, hogy őket is te készíted el, mint ahogy mindannyiunkat, mert fiatalokként sincs kezünkben a következő perc vagy a holnapi nap. Köszönjük, hogy mindenestől te rád bízhatjuk magunkat Krisztusra tekintettel. Jézus nevében kértük és köszönjük mindezt. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök. Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető Biblia verset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első Biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8. Ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat. Mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat? Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárattak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban. Meg is tanultuk latinul a miselszöveget, akkor még ilyen nyelven mondták. De ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán úgy ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni
diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam, mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hallottam, hogy író volt, csak

Rázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Na hát, visszaemlékezve, 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni. Hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hithőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pálapostól a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először lesz, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, hogy az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel föl kell, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok. Valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűségszámítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az 1000 gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez 1000 gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből,

induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék, a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De én mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról egy meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany. Az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet, 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk, jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik arra, hogy élni teher. Pirinszki János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőttkori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salakmáljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, Isten hatalma őriz.
És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezzel a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja a Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Na, azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogyha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése? Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pirinszki által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig. Hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió. Az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával.
És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én igen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasson tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. De hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény a mi világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett Laodiceai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a Laodiceai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz. Ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám, hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződés, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépés már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről.
Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki mondom fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondjuk, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van, nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék a színóba, és akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, épp semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzor azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom?
Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondan. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint él, elesik a boldogságoktól. Hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek. Mit nevezünk gyönyörnek. A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%, a második eset az nem az én esetem, a harmadik esetben, ha nincs és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%. Tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%. Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. Zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás. Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan átérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket, hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket, hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva, és nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugára, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és ez nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal,
az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni legalább 85-90%-ra a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz meg, cudar meg, álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100%-kel. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat, és mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ez ilyen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, s a mindenség ez zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogyha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelem egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás
amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24.-27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9.24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogányvilághoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról. Tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok, szóval. Milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. Amit újra és újra tanulmányozhatsz, a Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll. A hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite. Annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek, mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételyeinket hogy lehet legyőzni.
és vagy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor két kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig? Hát, ez. Mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez vagy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöldágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hithőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A póka falon? Az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse, ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján, akkor most alap Biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2:4 kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él?
Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszéd tárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent az, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem, mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez? A költőktől, az íróktól többet tanul az ember. Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet, hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalan szót, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog. Azt mondja, én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. Most elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg. Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazásra, hogy ilyen szavakat hasz, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, a megtérésről, ilyeneket mondod, hogy megbánt, hogy megölte a Györgyvitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja így, és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és aztán, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni. Meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tanár. Én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársam, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el. Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna, azt hitt az életben meg kell térni. Meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánást kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Na, hát erről szól ez a kis elbeszélés, és úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után? Hányféle módon próbálja az embert rávezetni,
ha nem tudom a Bibliához elvezetni, így és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni, ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért, meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán, hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, hogy nem azért van annyi ellenérzés, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető Biblia verseket, és a mai előadást is, és a beszélgetést is erre szánjuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.

Kedves hallgatók, napok, hetek, évszakok kapcsán is megállapítjuk gyakran, hogy milyen gyorsan telik az idő. Egy év lezárulása és az új év köszöntése talán legerősebben érzékelteti az idő rohanását. Pilinszky János a szilvesztert az idő ünnepének nevezi, mert ez túlmutatva önmagán az szinte az egész évet felidézi bennünk. Az ünneplés nem képzelhető el öröm és vidámság nélkül. Maradandó örömünk viszont csak akkor lehet, ha az ünneplésben merünk szembenézni a rohanó idő kérdésfelvetéseivel is. Az élet megoldásra váró problémáival, kitisztázásra váró kérdéseivel. Nem adhat valódi örömöt, ha ezektől elfordulva csak a szórakozást keressük az ünneplésben. Pilinszky János megfogalmazza azt is, hogy az ünnep sokaknak nem a munka utáni pihenést, megnyugvást jelenti, hanem sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülés szerepét játsza. Így nem csoda, ha az új év napja a kijózanodás szürke szomorúságával lesz egyenlő, fogalmaz a költő. Elgondolkodtam, hisz mielőtt megismertem Istent, számomra is ez jelentette az ünneplést. És amíg így ünnepeltem, vajon megoldottak-e az életem problémái? Változott-e bármi is? Semmi sem változott. Inkább félnem kellett a kijózanodástól, mert a valóság körülöttem ijesztő volt. Ez az ünneplés nem tudott felkészíteni a feladatokra. Megerősítés helyett inkább erőt vett el. Amióta megismertem Isten irántam való szeretetét, másképp ünnepelek. Hadd idézzem ismét Pilinszky Jánost, aki nem csak az ünneplés helytelen formáit fogalmazta meg, hanem a helyes ünneplésről is írt. Sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük a szilvesztert. Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. Az ünnep, a keresztény ünnep mindenek előtt a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kellene, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Hiányzik belőle az ünnep teremtő erő. Valójában bekapcsolódásnak kellene lennie. A modern munka szükségszerű megosztottsága után az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Mit mond a költő? Hálás visszaemlékezés, tanulságok megfogalmazása és elvitele a jövőre, a cél újrafogalmazása, amit láthatunk az életünk végén, az irány megvizsgálása, hogy vajon abba az irányba haladunk-e, erő és segítség kérése. Ez jellemzi az igazi ünneplést. De ez nem csak a költőnek, írónak a szavai, hanem ez jellemezte és jellemzi a Biblia ünnepeit, ünneplését is. Ehhez azonban csend kell. Csendre van szükségünk ahhoz, hogy helyes gondolatokhoz, helyes felismerésekhez jussunk. A Zsoltár így fogalmaz erről a csendről. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát az előadásunknak a címe az emésztéssel kapcsolatos bőrbetegségek, és külön az aranyérről. Az aranyér ugyan nem tartozik bele a bőrbetegségek kategóriájába, szorosan véve, de mivel az aranyér is az emésztőrendszernek az utolsó részéhez tartozik, a végbélnek a betegségeihez, ezért kapcsoltuk ide. Szeretném először a könyveket bemutatni. Megkérlek, Tibor, gyere légy szívesen, és akkor olvasd el nekem. Az első a biokozmetika. A szerzője Bokor Katalin, és nagyon érdekes a könyv felépítése, ismerteti azokat a természetgyógyászati eljárásokat, milyen módon készíthetünk saját magunknak olyan krémeket, pakolásokat, samponokat, amit saját magunk házilag is elkészíthetünk otthon, és az alapanyagai pedig természetes alapanyagok. Tehát például levendula sampon és hasonló. Nagyon érdekes, nagyon sokféle krém, arcszesz, arcborogatás, arcpakolás, ilyenek vannak benne. Ide teszem majd az óra végén mindenkinek, szeretettel ajánlom, hogy nézegessen bele. Érdekes. Azon gondolkozom, hogy ha van hozzá kedve a kedves egészségklubnak, akkor felajánlom azt, a mai óra keretében nem fog beleférni, hogy ezeket részletesen ismertessem, de például csak így egy beszélgetésben megtehetjük azt, hogy a jövő alkalommal szívesen mindenkinek a kérdése alapján kikeressük azokat a konkrét recepteket, amiket ajánlhatnék egyes bőrbetegségekre, vagy általában csak biokozmetikumokról. Tehát ha gondoljuk meg, ha van rá igény, akkor esetleg a jövő csütörtököt, amikor nincsen semmilyen alkalom, akkor szívesen felolvasok a receptekből, és megoszthatjuk egymással azokat. Ehhez hasonló az olajokról szóló könyv. Itt ennek az a címe, hogy illőolajos növényekkel való gyógyítás. A szerzője, egy más szerző, nem azonos az előzővel, nem Bokor Katalin, ez a másik könyv. A harmadik könyvünk gyógyító illatok. Ez is az illóolajokról, illetve azokról a gyógynövényekről, amelyek tartalmaznak illóolajokat, és akár a táplálkozásban, akár pedig a kozmetikában hasznosak. A harmadik könyvnek a címe az, hogy modern test és szépség. Ennek az ápolása, modern test és szépség ápolás. Ebben a könyvben le van írva nagyon-nagyon részletesen a fejünk tetejétől a lábunk, kislábunk ujjáig szinte, hogy milyen testrészünket milyen módon gondozhatjuk. Természetgyógyászati módszerek is vannak benne, táplálkozással kapcsolatos módszerek, konkrét tanácsok, mindenfélére. Ebből is vettem egy részt a mostani előadásunkhoz. Azután ide tartozik az élettanítókönyve, ez Sirillának egy könyve, és ezt azért hoztam el, mert neki van egy külön könyve a hajhullásról. Nem tudom, hogy tudtuk-e, majd szóba szeretném hozni, hogy milyen belső emésztőrendszeri betegséghez kapcsolódik a hajhullás. Aztán van egy nagyon, nagyon érdekes másik könyv, ezek sajnos nem tudom, hogy már kaphatók-e, az a forgalomba füves könyv. Igen, tehát rengeteg, ebben olyan háztartási tanácsadások is vannak például, hogy lehet ilyen alvópárnát csinálni virágszirmokból, hogy lehet a szobánkat milyen illó olajat tartalmazó virágokkal tették tele az ünnepek alkalmával, vagy a hálószobát például, emlékszem, hogy levendula, szárított levendulával illatosították és fertőtlenítették. Aztán elhoztam a tápanyagtáblázatot, hogyha bármire kíváncsiak vagyunk, ki tudjuk keresni, ez a múltkor nem volt nálam, és még van konkrét ilyen teák és életmódi tanácsadók Lukácsné gyógyteáiba, ő esztergomba kezdett már egészen a 70-es években gyógyteákkal foglalkozni, és hatalmas eredményeket ért el a rákgyógyítás területén, de majdnem minden betegségben. Ennyi a könyvbemutatásról, még van egy másik könyvem is, ez is Bokor Katalinné, a gyógynövénykönyvek és biokozmetikumok, ennek is a címe. Na akkor úgy gondolom, hogy kezdjük el akkor az első téma legyen, az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok
és ásványi anyagok. Nagyon érdekes módon a szerző nem, hát valószínűleg tartom, hogy egy gyógyszergyárnak, vagy egy ilyen bio termékeket előállító cégnek a tulajdonosa, aki ezt a vitaminbibliát írta, mert minden alkalommal hivatkozik, ha nem is a saját készítményeire, de minden esetre hivatkozik hát olyan vitaminokra, vitaminkészítményekre, fehérje készítményekre, amiket valószínűleg az ő cége állít elő. Én ezeket is meg fogom említeni, de azt is, hogy ezeket mivel helyettesíthetjük itt Magyarországon, mert a cég, ez, ahogy nézem, ez amerikai cég. Tehát akkor nézzük, hogy mit is mondhatunk. Másokkal fogom kezdeni. A táplálkozás az elsődleges fontosságú az egészséges bőrnek a fenntartásában, hiszen ezzel kapcsolatban is fogjuk most ezt elővenni. És akkor felsorolnám, illetve mondanám, hogy ő mit ír. Azt mondja, hogy az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és megfelelő táplálék. És ezt a következőképpen határozza meg. Naponta szükséges 55-65 g fehérje. Azután pedig azt mondja, hogy 8 pohár folyadék, leginkább víz, de lehet gyógytea is, egy néhány pohár gyógytea is. Emlékszem Tóth Gábornak egy előadására, ő azt mondta, hogy a folyadékokon belül nagyon sokszor iszunk tejet, édesitalokat, szénsavasitalokat, pedig a szervezetnek legtöbb esetben tiszta vízre lenne szüksége. És azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne csak folyadékot ígyunk, hanem tiszta vizet is, ásványvizet is. Aztán azt olvasom itt, hogy az étkezési javaslatok a következők ahhoz, hogy szép és egészséges bőrünk legyen. Tartózkodjunk a csokoládétól. Itt a csokoládéval kapcsolatban mindjárt meg kell jegyezni, hogy ugyanide tartozik a kávé is ebbe a kategóriába, ugyanide tartozik a kakaópor, tehát a teljes kakaó is, és ide tartozik még ebbe a vegyületcsoportba tartoznak azok a teák, amik a teobromin tartalmú teák, tehát a zöld teák. Zöld teák. Tehát azok, ami kifejezetten élvezeti tea, zöld tea. Ez vagy máté tea. Fekete tea. Ezek ugyanaz, csak más-más a növény, amelyik termeli, de a hatóanyaga alapvetően ez a teobromin származik, aminek van egy erős vízhajtó hatása is, mint ahogy a kávénak is, de a kávénak nem olyan fokozott, mint a teobrominnak, a teobromin tartalmú erős teáknak. Most a következő, amit mond, az, hogy nem ajánlja a zsíros ételeket. És itt a zsírgazdag táplálkozás alatt érti egyrészt a zsíros húsokat, nyilván a szalonnát, ugyanide érti mindenfajta sült ételt is. És adott esetben vannak olyan emberek, aki miatt ezt írja, hogy az előbbiekben beszéltem a máj és az epe betegségről, tehát az olyan betegek, akik olajos magvakat se tudnak emészteni, azoknak nem ajánlja még a szárított, még a diót sem. És azt mondja, hogy általmas lehet a napraforgó, tehát mindenfajta olajos mag, nem is sorolom fel, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy én is egy időben valóban allergiás voltam a diófélékre, napraforgó magra. Nem tudom, volt-e itt közülünk olyan, akinek emésztőrendszeri panasza volt, epe-máj problémája, és ő is tapasztalta, hogy az olajos magvakat nehezen tudja megemészteni, illetve, hogy allergiát kap az arcán tőle. Ilyen foltos. Igen? Igen, tehát nem csak én tapasztalom. Ezért...
akinek emésztési problémája van a májával és az epéjével, gyakran előfordulhat, tehát hogy ezt a nehezebb olajos ételekre is allergiás. Hogyha javul az emésztőrendszer, akkor elmúlik ez az olajallergia. Tehát, hogyha gyógyul az epe és a máj az előzőekben feldiklátált teáktól, vagy más gyógymódoktól, akkor csökken az allergia is. Ez minden más allergiás betegségre is vonatkozik egyébként. Azt mondja, ezt nem egészen értem pontosan, különben, hogy ezt miért írja, azt mondja, hogy a szárított gyümölcsöket sem javasolja. Itt arra gondolok, hogy a szárított gyümölcsöknek magas a cukortartalma, és a cukortartalom vizet von el a bőrből, tehát valószínűleg a bőrnek a kiszáradásától mentene azzal, hogy csak friss gyümölcsöket javasol, és nem javasolja a szárított gyümölcsöket. Illetve itt én hozzátenném, hogy a szárított gyümölcs akkor, ha beáztatjuk, és újból visszanyeri a szükséges víztartalmát, akkor ugyanúgy fogyasztható. Aztán felsorolja a kólát, ami a bőrnek nem használ. Most mivel én el tudnám ezt hadarni, de szeretném, ha le tudnák önök írni, ezért kérem, hogy szóljanak, hogyha lemaradnak valahol az írásban, jó? Illetve felajánlom, hogy van nálam ugyanez a példány, és itt hagyom a Tibornál, akinek szüksége van rá, az a hétközben, vagy a jövő alkalomra másolunk belőle egy 30 példányt, és akkor osztunk, jó? És akkor talán, aki nem tudja leírni, az akkor is kaphat belőle, elviheti. Ezzel talán egy kicsit megkönnyítjük a saját dolgunkat. Tehát a kóla nem egészséges, itt tartottunk. Azon kívül, ahogy már mondtam, a kávét se tartja helyesnek, illetve azt mondja, hogy a bőrre káros az alkoholfogyasztás is. És nem csak az alkoholfogyasztás, hanem a cigarettát is azt ajánlja, hogy hagyja el mindenki, aki szeretné, hogy a bőre szép legyen. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ezt a sárga bőrt a cigarettától is kaphatjuk. Aki cigarettázik, annak egy kifejezetten egy tipikus cigaretta bőre lesz. Attól függetlenül, hogy mondjuk a kezén, ahogy fogja a cigarettát, az természetes, hogy ott megszíneződhet a keze. Aztán azt mondja, hogy ne együnk cukrot. Itt a múltkor már beszéltünk róla, hogy a cukor helyett mit ajánl. Mit ajánlhatunk? Emlékezzünk? Fölsorolhatjuk közösen is. A mézet, ugye? Aztán beszéltünk a melaszról. Van most már lehet néhány bioboltba kapni juharszirupot. És akkor van még ez a bizonyos stevia. Ugye? Ki ajánlotta a múltkor a stevia? Ugye? És van még a gyümölcscukor, amit szintén lehet venni. Vagy szőlőcukor. Akinek nincsen cukorbetegsége, az használhat szőlőcukrot. A szőlőcukor az egyik leggyorsabban felszívódó cukor. A következő, amit ő mond, hogy az egészséges bőrünk érdekében fontos lenne, ez a

percben. Tehát ezt a 170 ml tejet, ezt elkészíthetjük ezekből azzal, hogy néhány kanál, egy 2-3 evőkanál port, lassan, kis mennyiségű hideg vízzel, lassan fölhígítjuk 170 ml-re. Ehhez ő tesz hozzá egy evőkanál étkezési sörélesztőt. Ez a sörélesztő B-vitamin tartalmú, ezt szintén lehet nálunk kapni, itt van ebbe a zacskóba. Nagyon gazdag B-vitaminban, és nem csak egyféle, hanem a B-vitamin komplexekben, és több helyen fogja említeni, majd megfigyelhetjük a sörélesztőt, hogy mennyire egészséges a bőr számára. Ezért teszi bele ő is. A következő, amit beletesz, különben szoktak enni a sörélesztőpor helyett a normál élesztőből is egy ekkora darabot, mint egy babszemnyit, ez így helyes, egy babszemnyit. Igen, ha minden nap eszünk, a sörélesztőből ő azt mondja, hogy egy evőkanállal tegyünk bele. Ha nincsen otthon, akkor belekeverhetünk egy kis élesztőt is. De akkor azt úgy kell, hogy el kell keverni mondjuk a szójatejporral, nehogy darabos maradjon benne. A porból egy evőkanál, tehát a porból, igen. Sörélesztő és a rendes élesztő is ugyanolyan jó. A sörélesztő ebbe a porba van, a másik pedig... Tehát azt mondtam eddig, hogy 170 ml tej, én ajánlom a szójatejet, egy evőkanál sörélesztő, három evőkanál, hát ez acidophyllus por. Ez az acidophyllus por, ez olyan fajta emésztő gombáknak a neve, biztos hallottuk a rádióban, meg reklám, tele van ez az acidophyllus bifidus. Már a gyerekek is... Igen. Nálunk otthon mondják ezt a port, tehát ez azért jó, mert segít az emészt, a tej megemésztésében, és egyáltalán mindenfajta emésztéshez nagyon jól segít. Ezt patikába lehet kapni, valószínűleg ő azért mondja, mert de a patikába, tablettába, illetve kapszulába lehet venni. Én azt javaslom, hogy akkor egy kapszulát ketté lehet nyitni, szét lehet húzni, és akkor bele lehet a port belőle pöcögtetni. Valószínűleg az a cég, amelyik az ő cége, ez porba árusítja. Aztán ajánl bele egy evőkanál lecitint. Itt régen lehetett Magyarországon kapni, nem tudom, azt hiszem talán még most is van szója granulátum, vagy szója lecitint. Ez ilyen műanyag, barna, így van, műanyag, dobozos szója lecitint. Majd porba, granulátumban van, igen, az is egyfajta a pornak a... Tehát ez a szója lecitint. Majd meg fogjuk látni, amikor sorolja a vitaminokat, hogy ezeket miért teszi bele. És akkor azt mondja, hogy itt az én enyémben meg is mondja, hogy miért. Azt mondja az acidophyllusra, hogy a normális bérflórához szükséges. Itt a szója lecitintnél pedig megjegyeztem zárójelben magamnak, hogy ez eltünteti a bőr alatti duzzanatokat, illetve a koleszterint. Tehát simává is egyenletessé teszi a bőrt. Aztán belekever még egy evőkanál fehérjeport. Hát én itt megint azt mondom, ő itt a fehérjepor alatt ciszteint ért. De mi, hát az van egy cég, ami a fehérjét különféle, minden fehérjét külön porba árulják. Nem akarom a cégnek a reklámot kelteni, de én úgy emlékszem, hogy ez a Forever Living volt. Nem tudom, hogy még árusítanak-e. Ő itt a későbbiekben említi, hogy ez a bizonyos fehérjepor, ez ciszteint ért alatta. Illetve azt mondja, hogy fél egy evőkanál melaszt, mézet, vagy ugye a többi édesítőszert, amit említettünk, és ott még megjegyezhetjük ugye az édesgyökeret is, mint édesítőszer, illetve azt mondja, hogy tegyünk hozzá fél egy evőkanál Szent János kenyérmagport. Talán az is van nekünk. Igen. És ez nagyon gazdag ásványi anyagokban, és valószínűleg az ásványi anyag tartalom miatt ajánlja ezt. Ezen kívül javasolja, hogy tegyünk az italunkba még banánt, mert a banánban magas a kálcium tartalom, és a bőrnek szüksége van kálciumra. Azután eperet, illetve más, bármilyen friss gyümölcsöt javasol, hogy tegyünk bele. Hát szóval ez

0: nagyon gazdag fehérjeital, és azt mondja, ez már talán egy egész reggelinek is megfelel, ugye? Turmix, igen. Igen, tehát ezt össze kell turmixolni, azt mondja, és valószínűleg így van ez, ahogy itt olvassuk, ez legalább egy 2,5-3 decire fog kijönni. Mit nem írt fel? Cisztein. Ez egy kéntartalmú fehérjepor, és ahogy majd fogjuk látni, ez a kén, igen, egy evőkanállal, és ez szintén szükséges a bőrnek a szépségéhez.
1: Más fehérjével nem lehet pótolni?
0: Bármelyik más kéntartalmú fehérjével lehet pótolni, de ő csak itt most ezt jegyzi meg.
2: Gyógyszertárban lehet így
0: kérni? Nem, nincsen a gyógyszer, vagy tudtommal nincsen. Én bioboltban láttam egyes helyeken, hogy akik kapcsolatban vannak ezzel a céggel, azok árusítanak megrendelésre ilyen fehérjét, tehát lehet, hogy meg lehet rendelni, vagy menjünk föl az internetre, írjuk be, hogy cisztein, és biztos kijön egy olyan cég, ível írják ciszteinnel, úgy, ahogy kiejtem, latinul y-nal és s-sel, tehát C-Y-S-T-I-N, cisztein. Ha ezt a kettőt beírjuk, akkor biztos kijön egy cég, ahonnan lehet venni. Na még milyen vitamin kiegészítőket javasol? Tehát ez lett volna a teital, és most mondja a vitaminokat. Először is nagyon sok vitamin lesz, úgyhogy otthon megjegyeztük anyukával, hogy hát nem kevés. Napi egy ásványi anyag multivitaminnal kezdené, amit evés után javasol. Tehát ásványi anyagból napi egyet. Aztán azt mondja, hogy fontos a bőr tónusához és az elegendő erősítéséhez a napi 100 mg nyújtott hatású B2 vitamin, B-komplex, és ebben különösen B2 és a B6 vitamin. A B2 a riboflavin, és a B6 a piridoxin. De hát ez számunkra nem érdekes. A B2-t és a B6-ot így külön-külön is lehet venni a gyógyszertárba. Tehát ha azt kérjük, hogy B2 vitamint vagy B6-ot, amikor még én dolgoztam, akkor így külön is lehetett venni. Minden esetre benne van a Poli-B tablettába, benne van a Polivitaplex 8-ba, és benne van a Polivitaplex 10-be is. Dehogy nem, abba is benne. Ezt csak azért mondom, mert előjött a gyógyszerész agyam. De hát ott benne van minden a sörélesztőbe és az élesztőbe. És ha nagyon akarunk, akkor a teljes őrlésű kenyerekbe is benne van. Tehát én azt tartom az egyik legnagyobb hibának a mai 20. századi kenyériparban, hogy a legjobb ásványi anyagainkat, a rostartalmat kivette az ételeinkből, és a vitaminjainkat, mint például ezeket. Aztán pedig azt mondja, hogy mivel folytassuk, milyen vitaminnal, a C-vitaminnal. És a C-vitaminból nem is keveset mond, hanem elég többet. Na most még itt azt mondja a B-vitaminnál, azt még elfelejtettem elolvasni, hogy csökkenti a B-vitamin az arcbőrnek a zsírosodását, a zsírosságát. Tehát ezért ajánlja, csökkenti az arcbőrnek a zsírosodását, a B és a B6 vitamin. A következő, mert ez így nem lesz, ahogy mondtam, a C-vitamin, és pedig azt mondja, nem is a C-vel kezdő, hanem az A-vitaminnal. Azt mondja, hogy hetente, 2 nap szünet után, 5 napig szedjünk A-vitamint, méghozzá ő javasol 2-szer reggel és este 25 000 nemzetközi egység A-vitamint. Ugye ezt is lehet természetes formában magunkhoz venni, mert A-vitamint tartalmaz a sárgarépa, a sütőtök és minden sárga színű gyümölcs. A múltkor mondtuk a sárga barackot, ugye? És mondhatnánk még az ananász is, ugye, papaja, stb. Tehát sárga színe legyen, ilyen narancssárga. Aztán mi a következő? Következik igen, de még előtte ő mondja az E-vitamint. Azt mondja különben az A-vitaminról, hogy a fertőzéseknek a megelőzésére alkalmazná ő, hogy a bőrnek a sérülései gyógyuljanak minél hamarabb, illetve hogy egyáltalán ne is sérüljön, de amellett is az A-vitaminnak különösen van egy hámvédő hatása. napi 1000 mg csipkebogyót javasol, illetve ők csipkebogyóból gyártanak C-vitamin tablettát. Én most azt mondom, hogy már úgy tudom, hogy van Magyarországon is ez a csipkebogyó tartalmú C-vitamin tabletta. Ha nem, akkor természetes formában vegyünk magunkhoz C-vitamint. Ugye van C-vitamin a savanyú káposztába, a savanyú gyümölcsökbe, a citrusfélékbe, és ilyen savanyú gyümölcs például a piros ribizli. Hát minden, ami savanyú, az gyakorlatilag tartalmaz. Tehát ez napi 22-25 ezer nemzetközi egység. Ezt lehet venni a gyógyszertárba, ilyen 25 ezrest is, de én úgy hallottam, hogy a napi szükséges sárgarépa mennyiség az 20 deka. Tehát, hogyha a 20 deka sárgarépát lereszeljük almával, citromlével, összekeverjük, és egy csepp olajat cseppentünk rá, valamilyen természetes, mondjuk búzacsira olajat, mert az E-vitamin tartalmú, akkor már mind a két vitaminat hozzátettük, és egyszerre elfogyaszthatjuk, és úgy nagyon finom is. Tehát ezt javaslom helyette. Mondjam el még egyszer? Tehát 20 deka reszelt sárgarépa. Akinek erősebb a foga, az a nagyobb reszelőn reszelheti, akinek gyengébb, az a kisebben. Ehhez egy alma, vagy két alma, lehet azt is reszelve, erre aztán egy fél, vagy egy egész citromot, és egy evőkanál olajat. Én javaslom a búzacsira olajat, mert gazdag E-vitaminban. Azért mondanám, hogy tegyünk ehhez olajat, mert tudjuk, hogy az E-vitamin, A-vitamin csak zsír jelenléte. Pontosan? Így van, így ahogy tetszenek mondani. Pontosan. Na, akkor a következő, így ahogy mondtam is, az E-vitamin. Megjegyzi, hogy a sebek gyógyulását segíti elő a C-vitamin. Az úzódásnál, gennyesedésnél, mindenféle sebet nagyon meggyorsít. Utána javasolja napi 100-400 mg E-vitamint. Lehet kapni a gyógyszertárba 100 és 400 mg-os E-vitamint is kapszulába. Ha nem férünk hozzá, de itt felsorolja azt is, hogy miben lehet, tehát búzacsirában és búzacsira olajban is van, illetve van a rendes búzában is. Ezt étkezés után és C-vitaminnal tanácsolja bevenni, és azt mondja hozzá, hogy együtt védik a bőrt az akné ellen. És ehhez nem tudom, hogy ő úgy gondolja, hogy együtt védik a bőrt, mert az A-vitamin is védi a bőrt az akné ellen. Tehát ezt így egybe kell gondoljuk, hogy A, E és C-vitamin védi a bőrt az akné ellen. Az akné ezek a pattanások, a gennyes pattanások. Aztán mit mond még? Azt mondja például, hogy a bőrre az E-vitamin olaj maga is jó, például égési sebeknek a kezelésére. Horzsolásra, sebek gyógyítására. Azt mondhatjuk, hogy a sebek gyógyításához még a méz is jó. Van egy kedves ismerősünk, Nyerges Katika, ő mézzel szokta kenni a sebeket, és azt mondja, hogy nagyon jó hatást ér el vele. Én még megjegyezném, hogy a sebgyógyításához nagyon segít ki a 3%-os hidrogénperoxid. Ilyen horzsolás, ütés után feldörzsölődik a bőr. Azért pedig, mert ahogy a bőr érintetlen marad, és a felső három réteg eltűnik, akkor rögtön nyitott kapuvá válik a fertőzések a baktérium, vírus, gombák számára. Ez a hidrogénperoxid pedig azt teszi, hogy nonsense oxigént, tehát oxigén atomokat bocsájt a sebbe, amik rögtön antioxidáns hatásként, inkább, tehát rögtön előli a baktériumokat, a vírusokat és a gombákat. Nagyon szépen kipezseg, és nagyon segíti a bőrnek a gyógyulását. Igen, fekére is, és a hidrogénperoxid 3%. tehát fekély kezelésére 3%-os hidrogénperoxidos kezelést szoktak javasolni, és utána, hogy ez ugye a baktériumok ellen véd, és hogy a gombákkal se fertőződjön a seb, szantakridin oldatot szoktak, vagy most már úgy hívják, hogy akriflavin oldatot, tehát szantakridin XL, vagy akriflavin, és itt az akrinál a K, az C-vel írják, acriflavin oldatot szoktak használni fekének a kezelésére. Nagyon jó eredményeket értek el. Van egy kedves ismerősöm, aki kórházba dolgozik, és ő azt mondta, hogy egy beteg, aki hosszan bent feküdt náluk, annyira fölfekélyesedett, hogy már a csontig fölfekélyesedett. És ő akkor kezdő ápolónő volt, és nagyon-nagyon szorgalmas és hűséges, naponta 5-ször lekente hidrogénperoxiddal, ezzel a 3%-ossal, bekente az akriflavin oldattal, és felgyógyult a beteg, úgyhogy kórházi kitüntetést kapott érte. Na, a következő, amiről itt szó kell, hogy essen, az pedig a következő. Megnézem, hogy mit mondtam már el. Igen. Most a vitaminokon kívül az ásványi anyagokra kerül a sor. Mit is ajánl, melyiket? Azt mondja, hogy napi 6 fémkelát kapszulát kell bevenni. Na most ez a fémkelát kapszulát, ez olyan, hogy ha most olvassuk, lehet venni a gyógyszertárba ilyent, hogy biomagnézium vagy biocink. Tehát ezek a biocinkek nem ásványi anyag formájában, nem tudom én, magnézium citrát formájában tartalmazzák, hanem valamilyen olyan szerves anyaghoz kötve, aminek a felszívódása jobb. Valószínűleg kint már lehet kapni ilyen fémkelátokat, tehát ilyen szerves anyaghoz kötött ásványi anyagokat. Magyarországon lehet venni a cinket, lehet venni a magnéziumot ilyen biokelát formájában, tehát biomagnéziumként és biocinkként. A magnézium is szükséges az izom és a mozgásszervnek a működéséhez, a cukorbetegeknek. Tehát itt ugye az emésztőrendszeri betegségnél rögtön kapcsolhatjuk a magnéziumot. És ha nagyon gyorsan gyógyítja a sebeket a cink, ugyanakkor, hogy kapcsoljuk az emésztőrendszerhez, a cink fokozza az inzulin termelését is. Tehát a cink mellé írjuk, hogy a sebgyógyítást gyorsítja, és az inzulin termelést elősegíti. És akkor most itt minden hazafele menve eszembe jutott a múltkor, hogy a cukorbetegségnél elfelejtettem mondani ásványi anyagok mellé, és ide föl is írhatjuk a krómot és a szelént. Lehet kapni krompikolinát formájában a gyógyszertárba, és a szelént is lehet venni a gyógyszertárba. Ezen kívül javasolja még a ugye a króm és a szelén az a cukorhoz tartozik, de mivel ha a cukor romlásával romlik nagyon a bőr állapota is, ezért ezt csak így zárójelbe teszem hozzá, a szorosan vett értelemben nem tartozik ide. De azt el kell mondanom, hogy a cukorbetegség romlásával nagyon gyengül az immunrendszer is. Az immunrendszer gyorsulásával pedig hajlamossá válik a bőr a sebesedésre és a sebeknek a nehéz gyógyulására. Tehát meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok esetben a sebek lassabban gyógyulnak, jelentősen lassan. Van, ahogy valamikor 3 hét alatt gyógyul be egy cukorbetegnek egy sebe, könnyen alakul ki fekély, és sajnálatos módon, hogyha a fekély nem gyógyul be, akkor előbb-utóbb oda kerül a szervezet, hogy le kell vágni azt a végtagot. Ezért elég gyakori sajnálatos módon a cukorbetegeknél a lábúj levágása, ami elég egy katasztrofális dolog. Akkor kell megfogni, amikor még a lábúj érzéketlenné válik, és akkor például ez a búzacsiraolaj is, és maga a búza gabona, tehát vagy a főtt búza, vagy a teljes őrlésű kenyér, az segíthet ennek a folyamatnak a visszafordításában, az értágító táplálékkal és teákkal együtt. Na, tehát a kelát mellett mit mond? Az, hogy nagyon fontos a kelát, ez a savbázis egyensúlynak a fenntartásához. És azt mondja, hogy az arcbőr színhez szükséges az ásványi anyagok. elsorolja, hogy mit okoz, illetve mit segít az egyes ásványi anyag. Azt mondja, a kálcium például lágy, sima bőrszövetet segít előállítani a szervezetnek. Tehát kálcium szükséges a lágy és a sima bőrszövethez. A következő a réz. Azt mondja, hogy a réz a bőr színnek a kialakulásában van szerepe, azért, mert a vasnak a felszívódásához szükséges, és itt rögtön hozzáteszi azt is, hogy maga a vas adja a bőrnek a rózsaszín színét, tehát vashiány esetén van sápadt bőr. Tudják-e, hogy például, hogyha egy jó belgyógyászhoz nem megy az ember, vagy éppen a körzeti orvosához, ha sápad, akkor rögtön kell, hogy mondja, hogy feltételezhetően vashiányos. Még jobban meg lehet győződni, ha lehúzzuk a szemünket, és ott látjuk a legvékonyabb ereket. Ha ezek színtelenek, akkor egészen biztos, hogy rossz a vérkeringése, és vashiányosak vagyunk. Tehát innen lehet a legkönnyebben megállapítani a vashiányt, illetve onnan, hogyha az oxigén hiányt pedig onnan látszik a bőrünkön, amikor ellilul a szánk széle, vagy az ujjaink, a körmünk. Tehát, hogyha valakinek a szája széle lila, vagy a körmei színtelenek, vagy ellilulnak, az oxigén hiányt jelent, és valószínűleg ott az a probléma, hogy érszükületről van szó, vagy vashiányról. A következő, amit itt mond, tehát ezért kellett a réz és a vas. A következő, amit mond, a kálium a száraz bőrnek a megszüntetéséhez szükséges, és az akné kezeléséhez, az akné ellen, tehát az kálium. A tengeri sóban fordul elő a kálium. A cink a külső és a belső sebek gyógyulásához, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül sikerült leíznunk? Igen, a kálium. Tehát a káliumra azt mondja, A száraz bőr, igen. Tehát száraz bőr ellen, és az akné ellen jó, és tengeri sóban van benne. És majd mindjárt előveszem, mert a hajhulásnál kiírtam, hogy még mibe van benne. Azt hiszem, hogy még 2-3-at tudok hozzá mondani. A banánban is van. Banán, így van. Igen. Különben kálium van a paradicsomban is, most jut eszembe. A paradicsomban is. Sőt, hogyha valaki a vízhajtásnál érzi, hogy sok káliumot vesztett. Igen, pontosan, akkor igen. Régen én is a gyógyszertárban a káliumot ajánlottam a vízhajtózáshoz, illetve hát a paradicsomot. Na, és akkor azt mondtam még, hogy a cink az a külső és a belső sebek gyógyulásában segít. Tehát például, hogyha én egy fekélyes beteget akarnék gyógyítani, hogy ehhez visszatérjek, akkor ugye itt írja a cinket. Az előbb mondtam, szükséges az A-vitamin, az E-vitamin és a C-vitamin. Tehát ezzel már nagyon-nagyon sokat segítettünk a fekélyes beteg gyógyításához. És hozzátehetjük, hogy ma nagyon elterjedt az aloe vera. Az aloe vera sprék, amiket lehet kapni, azok nagyon jól fertőtlenítik a sebet, mert van egy vírusölő, baktériumölő, gombaölő, tehát fertőtlenítő hatása. Na most ezen kívül ő még ajánl inozitolt, azt mondja, hogy naponta, ez már nem a fémekhez tartozik, hanem ez más jellegű vegyület, 1000 milligram inozitol. Én azt hittem, hogy 1000 gram. Tehát 1000 mg inozitol és kolin. Ezek inkább vitamin jellegű vegyületek. Illetve nem is egészen. És azt mondja, hogy ebből a főétkezések után kell enni naponta. Azt mondja, hogy naponta 2 evőkanál lecitén granulátum. Most a lecitént már említettem, benne is volt ebbe a bizonyos tejitalba, és mondtam, hogy vagy szójaport kell beletenni helyette, vagy pedig lehet venni ezt a lecitén granulátumot. De mivel maga a teljes szójaport tartalmazza, ezért azt mondom, hogy akkor együnk 2 evőkanál szójaport. Ez különben a nőknek is fontos a hormon háztartásnak a rendbetételéhez. Azt mondja, hogy az A következő pedig, azt mondja, hogy a bőr alatti zsír lerakodásnak a felszívódásához szükséges ez a szójagranulátum. Ugye az előbb mondtam, hogy a dudorokat eltünteti, és a koleszterint is föloldja és fölszívhatóvá teszi, tehát eltávolítja a bőr alól. De megjegyzi még ezen kívül, hogy tisztítja a szójalecitin, a vesét, és így segít a bőrnek a káros anyagoknak az eltávolításába. Azt is megjegyzi, hogy rugalmassá teszi a bőrt, na ez a bizonyos 1 g cisztein, aminósav, és 3 g C-vitamin. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a C-vitaminból, ugye a magyar tabletták úgy vannak, hogy 100 g-os, 200 g-os, 500 g-os, kint sokkal nagyobb adagokba adagolják a vitaminokat, és különösen, hogyha sebgyógyításhoz kell, vagy az arcnak a szépítételéhez, a bőrnek a regenerálódásához, akkor ő napi 3 g-ot mond. Ezt nem egyszerre kell megenni, mert az sok lenne, nem is nagyon tudnánk, hanem 3-szor 1000-1000 g-ot, vagy 6-szor 500-500 mg-ot egyenletesen elosztva. Lehet egyébként kapni olyan C-vitamint, hogy egész nap fokozatosan szívódik fel, ezek az úgynevezett mikrokapszulázott C-vitaminok. De hát, ha gyümölcsöket eszünk, nyilván erre nincs is szükség. Azt mondja, hogy ezt a bizonyos cisztein és a C-vitamin gyümölcslébe keverve ígyuk meg. A sebgyógyulásthoz már elmondtam, ugye, hogy szükséges a cink, az A, C, az E-vitamin. És itt mond egy gyógynövényt is, ami segít a sebgyógyuláshoz, ez pedig a fekete nadájtő. Ez nagyon erősen segít a sebgyógyuláshoz, ugyanis a sejteknek a szaporodását segíti, regenerálja. Gyorsan szaporodnak a bőrsejtek, és regenerálódik, illetve begyógyul a seb. A fekete nadájtőnek? Hát mivel ő itt kivonatot mond, itt feltételezem, hogy a gyökérből vonják ki, de valószínűleg az egész, ha egy növényben van valami, az minden részében van, csak legfeljebb az egyik részében kevesebb, a másik részében több. Tehát én most így ezért azt mondom, hogy ha valakinek levele van, akkor levélből is megcsinálhatja, azt is megcsinálhatja, hogy megfőzi, és akkor gyógyteát készít, és azzal ecseteli a sebet. Különben sebgyógyításra nagyon jó a kamilla borogatás is, de csak úgy, hogy a kamillát leszűrjük vattán keresztül, hogy semmiféle pöszme a kamilla virágból ne menjen bele. Nagyon segít a kamilla virág is. A fekete nadájtőnél meg kell jegyezzük, hogy a zúzódásoknál is segít, tehát ha nem seb van, nem nyitott seb van, hanem zárt seb, akkor is segít a zúzódások elmulasztásába a fekete nadájtő, illetve még a csonttöréseknél is, ha borogatást teszünk rá, és mondjuk éjszaka rajta marad, akkor segíti a csontgyógyulást is eléggé. Egy kolléganőm volt, akinek eltörött a férjének a lába, és akkor jelent meg frissen a fekete nadájtőkrém. És akkor javasoltam, mert én is olvastam a használati utasításában ezeket, és valóban bevitte a kórházba is kente, és azt mondta, hogy sokkal gyorsabban gyógyult a csonttörése, és a duzzanat is, ugye, mert minden esésnél, törésnél az izmok is sérülnek. Ugye tudjuk, hogy... Igen, így van.
2: Egyszer egy bióboltos, ilyen természetgyógyászt csináltuk, el volt törve a kezem.
0: Igen,
2: és akkor... Hány napig kell, vagy két hétig, és utána az kellett velem azt, hogy inkább zúzódás volt.
0: Igen. Igen, most viszont szeretném mondani, hogy alkoholos oldata a fekete nadájtőnek nem jó. Mégpedig azért nem, mert károsítja a májat. És megint is javasolom, bár vannak egyes gyógynövénykönyvek, amik javasolják az ivását, de például az édesanyámnak a májának rossz hatással volt. És azt írja az egyetemi gyógynövénykönyvünk, hogy az alkoholos kivonata kimondottan káros. Tehát ezt úgy lehet megelőzni, ugye, hogy vizes kivonatot, tehát vizes teát készítünk belőle, akkor nem káros, illetve hogyha olajba vonjuk ki, akkor szintén nem káros. Ez kifejezetten az alkoholos kivonatára vonatkozik. Úgyhogy azért én is inkább csak külsőleges használatra javaslom, belsőleges használatra nem. Na, a következő legyen. Azt mondja, hogy ha az arc csúnyán elszennyeződött, például ilyen elesésnél, akkor ezt a cinkkelátot javasolja, biocink formájában. Ez az, amit nálunk is lehet venni a boltba. És azt mondja, hogy 15-50 mg-ot kell belőle naponta bevenni. A következő, ugye az aknéra elmondtam, hogy mik azok, amik gyógyulnak, gyógyítanak. Most már önök is el tudják mondani, akkor mik lesznek tehát az aknéra, amik jók. Ezzel nagyon sokan. Az antioxidánsok és a cink, igen. Kálium is jó, így van, a kálium is. E-vitamin is jó, így van. Na, a következő... lépek egyetlen lejjebb, táplálkozás. Igen. És igen, itt elmondta, hogy a táplálkozás fontos szerepet játszik a bőrben. Azt már elmondtam. Akkor itt végeztünk ezzel. Azzal kezdtünk, így van. Na most, én egy kicsit külön kiírtam bizonyos dolgokat, ami csak a hajhullással kapcsolatos. Mert ez a hajhullás, ez egy sarkalatos kérdés a bőrrel kapcsolatosan. Tehát nekem itt valami még hiányzik, itt aki odaadta, ezt nekem keverte. Így adta oda nekem. Na. Akkor valószínűleg ennyi. Nézd meg, 1, 2, 3-nak kell lenni.
3: Igen, ezek kész voltak, és most ez
0: jó, a csak egy csak azért keresem, mert nekem van egy külön ilyen egy papírom a hajra vonatkozóan is. Jó, na akkor jönnek a haj. Hajhullás. Mit mond a hajhullásról? A táplálkozás nagyon fontos szerepet játszik a hajhullásban. Hogy dús és fénylő legyen a hajunk. Azt mondja, hogy szükséges hozzá búza, búzacsira, élesztő. Ez most csak a hajra vonatkozik. Majdnem elég sok minden hasonló lesz az előzőhöz, de megemlíti ugyanígy. Búzacsirát a hajhoz. Igen. És elmondja, hogy miket ajánl. Fontos. Tehát élesztő, búzacsira, igen, teljes őrlésű kenyér. Mert ezekben levő vitaminok és ásványi anyagok nagyon fontosak ezek. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk a savbázis egyensúlyunkra, mert a savas pH-jú ha savas pH-ba tolódik el, akkor a szervezetünk egyensúly az nem lesz jó, még a hajunknak sem. Naponta multivitaminokat ajánl. Napi egy multivitamin ásványanyag kapszulát, illetve hát az előbb említett most jönnek majd a vitaminok. B-vitamin komplexet ajánl. Mert azt mondja, hogy a B-vitamin komplex nélkülözhetetlen a haj növekedéséhez. A pantoténsavat mondja, a pantoténsav is a B-vitamin komplex közé tartozik, de külön megjegyzés, ahogy én mondtam a múltkoriban, hogy amikor begyullad valakinek a hasnyálmirigye, akkor onnan veheti észre, hogy a cukorbetegsége romlott, mert a hasnyálmirigye begyullad, hogy hullik a haja. És ilyenkor nagyon segít a pantenol tabletta, vagy más pantoténsav tartalmú étel, mert megállítja a hajhullást, és rendbe hozza a hasnyálmirigyet is. Úgy függ össze a kettő, tehát egymással. Szükséges még a folsav, Most nem tudom, a pantoténsavnál mondtam a múltkora, hogy mennyit kell belőle szedni. Tehát a normál esetben, ha valaki egészséges, vagy csak éppen kevés, akkor a kétszer egy pantenol tablettát mondja. Súlyosabb esetben én a 3x2-t javaslom. Annyi ideig, amíg el nem múlik a hajhullás. Itt ő... Tessék? Igen, lehet kapni gyógyszertárba, így, hogy pantenol tabletta. Különben tudjuk, hogy a Revalid kapszulában is, és más hajhullás elleni kapszulákban, tablettákban is ez benne van. Lehet kapni pantenol tartalmú sampont is. És az is elképzelhető, bár nem próbáltam, hogy maga a pantenol habnak a fejbedörzsülése, mondjuk egy hajmosás előtt vagy után, az is segít. Talán hajmosás után érdemes, be kellene dörzsölni. Ha én megpróbálnám, és mondjuk egy 20 percig várnék, amíg fölszívódik, addig egy nejlonnal körbekötném a fejemet rá a törölközőt, és 20 perc után lehet már le se kellene mosni. Ha mégis úgy éreznék, hogy tapad, vagy nem lesz olyan szép, akkor 20 perc után le lehet mosni. Azt mondja még, hogy a hajnak a működéséhez szükséges a folsav is. Folsav, igen. Most a következő folsavat szoktak a vasnak a felszívódásához is javasolni, és elképzelhető, hogy azért mondja itt is, mert ugye a fejnek, a bőrnek, illetve a hajnak a színét is, a pigment sejtek a vasból lesznek. Na most itt azt mondja, hogy még van egy ilyen paraminobenzoessav nevezetű anyag is, ez is szükséges a hajhoz. Most nem tudom, hogy ez kapható-e a gyógyszertárba, vagy hogy így külön kapható-e. Para-aminó-benzoessav. Megjegyzi hozzá, ez nagyon érdekes, elősegíti, hogy az őszhaj ismét visszanyeri az eredeti színét. Igen. Para-aminó-benzoessav. Semmit nem ír, hogy kell, csak az, hogy ez elősegíti a para-aminó-benz, az ősaj eredeti hajnak a visszanyerését. A helyzet az, hogy nem tudom, hogy egyáltalán Magyarországon kapható-e ilyesmi, de ha lenne, hát én is kipróbálnám. Lehet?
4: Igen, egyik helyen. Jaj, a Győri út, nem tudom most pontosan hány számban, ott valaki kérte, hogy hozzak neki, és lehet kapni kifejezetten ilyen, az valahogy ecseszerni kell, vagy nem tudom, mi egy ilyen folyadék, hajlosás után, és a haj visszanyer egy eredeti színét.
0: Nem semmi.
4: Olyan 1800
0: forint. Ez nem is olyan. És ez bioboltba tetszett vásárolni?
4: Ez egy biobolt.
0: Biobolt.
4: A pontos címét nem tudom, hogy
0: értem. Én szerintem próbáljuk meg a nagy bevásárló központokban, a biobolt, a bio központokban. Lehet, hogy a századék úton. Nem tetszett látni?
4: Nem, ezt valaki kérte, hogy oda, hogy
0: igen? Hányan kérünk belőle?
4: Ez az első kerület.
0: Első kerület?
4: Ott, ahol a Márvány utcán,
0: igen?
4: Vagy a 105 megáll a Márvány utcán, amielőtt átmegy ott a vasúti hídon, hogyha Budára jövünk.
1: Igen.
4: És akkor ott a Győri úton be kell menni, és hát azt most pontosan nem tudom, szóval ott van egy ilyen egészségbolt valami, a pontos nevét sem tudom.
0: Igen.
2: Volt reklámban is, csak én se hittem, hogy visszaállítja a szint. Tehát ez nem maga ez a szer, hanem ennek van egy neve.
0: Tehát ez egy vitamin.
2: Nem vitamin, ez az, hogy visszaállítja.
0: Ja,
4: igen. Nem, a herbaházban is van.
0: Tehát a herbaházban is. Lehetséges. Igen. Érdekes. Én is csak most olvastam különben. Ez nekem is újdonság volt. Ezek nem vegyszerek, ez vitaminnak, ez a szervezetbe szükséges vitaminok között sorolta föl. Tehát érdekes, a paraminobenzoessav különben a tartósítószernek is használják, úgy emlékszem. De minden esetre érdekes, sehol máshol nem olvastam, itt igen. Na, akkor haladjunk tovább. Paraminobenzoessav. Igen. Itt elmondja az adagot, azt mondja, hogy az A-vitamin is jó, annak tovább léptünk akkor. Naponta egyszer-kétszer 10 000 nemzetközi egység A-vitamin. Tehát itt ugye maradunk a sárgarépánál. És azt mondja, hogy... De ha valaki esetleg mégis A-vitamin kapszulába szed, akkor azt szeretném mondani, nagyon hangsúlyozni, hogy az A-vitamin szedésénél szünetet kell tartani. Mondjuk ez a 10 000 egység naponta, ez nem olyan nagy mennyiségű. Régen lehetett kapni ugye ezt a 75 000 egységes A-vitamint. Ott úgy volt a szokás, hogy 3 hétig napi egyet szedettünk, és utána 1 hónap szünetet tartottunk. Kedves egészségére, nem lehetne becsukni az ablakot? Itt a hátam mögött? Nincsen? Jó. Allergia. Jó, akkor azzal nincs mit tennünk. Ugyanígy javasolja a fém a ciszteint, mint ahogy az előzőekben olvastuk, és az 3 g C-vitamint, illetve ugyanígy javasolja a napi 1 multivitamin tablettát, amit azt mondja, hogy reggelinél vegyünk be. Az elemek között szintén feljegyez egy pár ásványi anyagot, így például azt mondja, hogy a hajnak nagyon jót tesz a szilícium. A kén... Hát igen, ezt nem tudom, hogy van-e olyan ásványi anyag, amiben szilícium is van. Igen, lehetett... Köles, az nem... Zsúrló tea. Nagyon jó. És mit mondtunk még? Zsúrló, köles, kovaföldet is lehetett kapni, amit ne ijedjünk meg, az ilyen ásványi anyag porként, és kávéskanállal, vagy kisebb adagoló lehet kapni. És igen? Kapszulába is. Tehát azt mondja, hogy a hajnak ez is jó. Nem giriszt.
4: Nem, csak mondta, hogy földet fogunk enni.
0: Igen, gilisztál. Nem, ez... Ezek nagyon tisztítottak, ezek már tisztítottak. Na, a másik, tehát, amit mondtam, a kén, és a nátrium klorid, jód, vas. Az rendes konyhasó.
1: Megesszük az egész mengyeleje számlát.
0: Hát, különben. Hát igen, most gondolj.
1: A újakra nem gondolnak azok, hogy én sem tudom, mert égetlen.
0: Hát a helyzet az, hogy ha most belegondolunk, akkor egy nagyon egyszerű dolgot kell ezzel kapcsolatban mondanom. Ugye nagyon sok. A helyzet az, hogy a Föld ugye azokból a tápanyagokból épül, azokból az elemi anyagokból épül fel, ami felépíti a szervezetünket is. A növények azt a tápanyagot szívják fel, ami a Földbe is van. Tehát nem csoda, hogy most így külön lebontja és mondja, mert hát abból táplálkozunk mindannyian. A baj az, hogy hiányosan táplálkozunk, mert így gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy miket ajánl, a teljes őrlésű kenyér, zöldség, gyümölcs, magok. Tehát gyakorlatilag az, amit ennénk. A mi a baj? Az, hogy mi már olyan kenyeret eszünk, amiben nincs B-vitamin, a vitaminokat a kompótba, vagy nem tudom én, hogy vesszük magunkba, vagy dobozos gyümölcs, igen, meg dobozos gyümölcslé formájában, ami már nem igazi, amiben nincsen semmi. Tehát így végig lehetne zongorázni, hogy mit csinálunk rosszul. Igen. Igen. És így, ugye, ez a másik, hogy így van, tehát, hogy nincs is benne a konkrét gyümölcs, csak ízű. És itt elmondanék zárójelbe annyit, hogy egy táplálkozás tudományi mérnök barátnőm mesélte, hogy elhelyezkedett egy élelmiszergyárba, ahol arra kérték meg, hogy ő, mint mérnök, állítson elő megy ízű joghurtot. És ő ezen annyira felháborodott, hogy ott hagyta a gyárat. Hogy nincs is benne megy, csak íz, és nem is megy kivonatból, hanem vegyület, kémiai vegyületből. Szóval ezen ő is nagyon fia. Tehát, hogyha mi eredetileg, most gondolják meg a kedves hallgatók, hogyha most normálisan táplálkoznánk, akkor gyakorlatilag semmi bajunk az igaz egy világon nem lenne. Mert itt tényleg megesszük a Mendelejev táblázatot, ami úgy, ahogy mondta itt a kedves hallgató, és nyugodtan nem kellene felsorolnom darabonként, hanem mind benne van az egészséges táplálkozásban. Ezért lehet különben az, hogy azért a régebbiek csak hosszabb ideig éltek, és hogy igen. És egészségesebben éltek, és ugye azok a területeken, ahol például a hunza népeknél egyértelmű a vegetáriánizmus, eléri a 100-120 évet is az életkor. Na most menjünk akkor tovább, mert már igen elhúzódott az időnk. Jó. Hát akkor azt mondom, itt lapozzunk. A kézápolást most azért hagyom ki, mert ott már szerencsére nem mond annyi vitamint, és körülbelül a vitaminok ugyanazok, mint ami az előzőek voltak. Úgyhogy ezzel most ellépett. Hanem most térjünk át, például mondok egy dolgot, a bőrszárazságot. Mi okozza a bőrszárazságot? A vérhiány, igen, méghozzá a vérnek a folyadéktartalmának a hibája. Ugye naponta mikor iszunk vizet? Mondjuk reggelire iszunk valamit, jó esetben talán délután iszunk még. De nagyon fontos lenne még délelőtt is inni, mondjuk a 10 órai tájba, vagy közvetlen evés előtt egy jó 2,5-3 decit evés előtt fél órával, és fontos lenne uzsonna idő alatt is nem enni, hanem inni valamit, ami folyik, egy gyógyteát például, és ugyanígy vacsora előtt, illetve lefekvés előtt is. Mert egyszer beszéltem egy orvossal, és mondtam neki, hogy hát elég száraz a bőröm. Azt mondta, ez nem külső szárazság, ez belső szárazság. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor mit lehet tenni? Azt mondta, hogy a cukornak a szintjét kell alacsonyra állítani, és nagyon sok folyadékot inni. Ugye ezt mondtam a múltkor, hogy a cukor ürülésével a szervezet magával von rengeteg vízmolekulát is, nagy mennyiségű víz ürül a cukorral. És ezért a cukorbetegeknek kifejezetten száraz a bőrük. És ezt hiába kenjük kívülről a bőrünket, semmit nem fog használni, illetve átmeneti a segítség, olyankor a magas víztartalmú hidratáló krémeket javasoljuk, de elsőrendű szerepe van olyankor a cukor helyreállításának és a folyadék, nagy mennyiségű folyadék ivásának. Jó. Akkor most ezzel a bőrrészt le is zárnám, és akkor áttérnék az aranyér kérdésére.
1: Ez itt ez itt még aranyér, hát már olyan szegények vagyunk, ja. Alumíniumból kérdésre. Ja. Hát,
0: igen. Aranyra. Nem, hogy egy aranyérbe. Ja. Na, beteszem. Hát akkor meg szeretném kérdezni, hogy ebből mit gondolnak önök, hogy mennyit lehet otthon megvalósítani? Ez a haj, bőr. Ki az? Tessék? Nehogy azt gondolják, hogy kis dolog. Nagyon-nagyon fontos. A sok zöldség, így van. Igen. Igen. Tehát ez így leírva talán rémisztően nehéz meg sok, de gyakorlatilag, hogyha az ember rendesen táplálkozik, akkor azért nem annyira vészes. Melyiket van? Jó. A következő nagy témánk ez az aranyér. Nem tudom, hogy kiszenvedett aranyér betegségbe, de minden esetre ugye azt mondjuk rá, hogy mivel egy intim szférát érint, ezért nem szívesen beszélünk róla, különösen a gyógyításáról is elég keveset beszélünk. Azért gondoltam, hogy ennek ellenére mégis vegyük elő, mert egyszer jó azért, ha elhangzik, hiszen lehet segíteni rajta, és ha tudunk valamit segíteni, akkor miért ne segítsünk. És mint ahogy mondtam, mivel hát ezt most nem jól látom, ez üres?
1: Az üres.
0: Na, jól nézünk, Miki.
1: Írni lehet rá,
0: mert... Hát az nagyon jó, nagyon jó. Tehát... Megnézem, hogy mi hova tartozik. És elnézést, kérek, egy kis szünetet kell tartanom. Jó. Meg fogom keresni. Tehát, hogy összekeveredett. Az érdekes az, amíg megtalálom a papíromat, elkezdeném mondani. Az érdekes az, hogy az aranyérnél is nagyon fontos jelentősége van a táplálkozásnak. És amikor felsorolja azokat az okokat, hogy mik az aranyérnek az okai, akkor először is a táplálkozással kezdi, ami számomra meglepő volt, ugye, mert általában, ha elmegyünk az orvoshoz, a legritkább esetben kerül elő az, hogy bármiféle táplálkozási tanácsot mondanának. Általában egy kenőcsöt szoktak felírni, vagy hasonló, de olyan részletes terápiát, ami segítene ennek a mást, hogy történő gyógyításába, esetleg gyógyszer nélkül történő gyógyításába, igen keveset hall az ember. Tehát én arra törekszem most, mint ahogy az egész klubunk is, hogy azokat a dolgokat mondjam el, ami ennek a megelőzésébe segít. Ugye először is a végbél viszketésről, amit latin néven pruritusnak nevezünk, erről fogok beszélni. Ahogy a könyv ír róla, itt beletartozik mindenféle jellegű végbél viszketés, de meg fogjuk látni, hogy a jelentős, utána át fogok térni külön az aranyérre, de amit mond itt általában a végbél viszketésre, az teljes mértékben vonatkozik az aranyérre is. Azt mondja, hogy megnyilvánulási formája a végbél állandó viszketése, és ez inkább valamely betegségnek a mellékhatása, a melléktüneteként fordul elő, mint önálló betegségként. Azt mondja, hogy a könyv, amiből olvastam, ez a természetgyógyászat mini enciklopédiája, amiből idézek itt teljes mértékben, hogy nemek szerint különbözik az előfordulási aránya, a férfiaknál 4-szer gyakoribb az előfordulása, mint a nőknél. A betegség oka mi lehet? Itt elég sok dolgot felsorol, érdemes megfigyelni, és amint tudunk, azon könnyen lehet változtatni. Például azt mondja, hogy a rossz, vagy a helytelen higiénia, fertőzés, bőrbetegségek, pszoriázis, ekcéma. A pszoriázis és az ekcéma, ezek vírusbetegségek. Szeboroid, dermatitis, tehát egy szeboroid bőrgyulladás, illetve hát paraziták. A paraziták alatt értsük például a bélférgeket. Okozhatja a végbél viszketését az ösztrogén hiánya. Tehát egy hormonális probléma is, és előfordulhat a nőknél mondjuk a menstruációs ciklusnak az abba maradása eset környékén. Lehet venni hormontartalmú krémeket, kőbelnél is, illetve a gyógyszertárba is lehet kapni dienösztrol krémet, ami akár a hüvely, akár a végbél viszketésnél segít a menstruációban elmaradt nőknek. Ugyanakkor okozhatja a máj és a cukorbetegség esetén is. Aztán valamilyen kontakt, tehát bőrgyulladás is, kontaktdermatitis, tehát azt jelenti, hogy helyileg ott érintkezik a bőrrel, valami bőrgyulladás, amely ingerlő anyag hatására, parfüm hatására, sampon vagy szappanok hatására alakul ki. Vagy például az alsónemű, műszálas alsónemű okozhatja. Néha összefüggésben áll a nyálkahártya, vagy pedig a végbél izom kitolódásával. Tehát ez már ugye az aranyér, amikor a nyálkahártya, vagy a végbél izomnak a kitolódása fordul elő. És hát elég komoly problémát jelent, tehát azt mondja, akár 15 cm is lehet ez a kitolódás. Mivel gyógyítsuk? Itt most felsorol 20 pontot. A műtét a legutolsó, 20 pont természetes gyógyászati terápia van, mielőtt odáig kellene eljussunk, hogy műtét. A műtét legyen a legutolsó, mert a műtétnél befertőződhet, bármilyen más dolog előfordulhat, tehát mindig a műtétet hagyjuk legutoljára. Ja, annál. Például itt javasol arra is valamit, majd meg fogják látni, hogy mit. Na, haladjunk végig gyorsan. Első pont, azt mondja, terápia. Fő alapelv az alapos higiénia. Székelés után fontos a végbél következetes megtisztítása, és például azt ajánlja, vagy lavorban mosakodjunk meg, vagy zuhanyozzunk, vagy bidét használjunk. Ugye ez a legújabb és a legmodernebb változata. A bidé az egy olyan WC formájú ülőke, amin csap van, és azt megnyitva rögtön meg lehet mosni, minden nehézség nélkül rá lehet ülni, mint a WC-re, és szépen meg lehet mosni magának az ember. Ezek, és utána azt mondja, hogy puha törlőkendővel törüljük meg magunkat, méghozzá szárazra. Vigyázni kell, hogy az amúgy is érzékeny bőrterületet nem szabad dörzsölni, vagy erős törülközővel szárítani. A második pont, tehát az első a mosakodás. A második pont a pamut alsó nemű, ami felszívja a nedvességet, és ezzel a fekáliás szennyeződés nem marad a végbél környékén, ezáltal védi a bőrt, hogy ne fertőződjön meg. A hármas pont, tehát az első volt az a mosdás, második az alsó nemű, a szappan. Nagyon kell vigyázni, azt mondja, hogy a beteg naponta zuhanyozzon szappan nélkül. Most én azt mondom, hogy ő azt mondja, hogy a különböző kémhatású szappanok miatt, én azt mondom, hogy semleges kémhatású szappannal, és javaslom erre a glicerin szappanokat, a glicerines szappanokat. Nagyon jó glicerines szappanokat lehet kapni, akár se illat nélkül itt, akár pedig egy ilyen méz illatú, egy nagyon kellemes, és azt érdemes használni. Ez a pH értéket semlegesre állítja, és nem irritálja a sebet. A négyes pont a következő. Azt ajánlja, ne használjunk műszálas alsóneműt. Tehát javasolta a pamutot, és felhívja külön a figyelmet, hogy ne használjunk műszált. Ha mégis használnák, akkor azt mondja, hogy hát én gondolom, hogy itt a vérző aranyére gondol, azt mondja, hogy hogy napközben tegyünk az alsónemünkbe pamut ruhadarabot, és abban az esetben, hogyha vérzik, akkor naponta többször cseréljük. Ugye most már ezt régen írta, most már kaphatóak ezek a tisztasági betétek, a férfiaknál is lehet kapni férfiaknak való papír, tépőzáras alsónadrágot, akkor olyan kell használni. Azt mondja, hogy ne üljünk puha székre, hanem csak kemény székre. Hallottam egy riportot az egyik nagy zongora művésszel, és azt mondta, hogy annak köszönheti, hogy állandóan ülést gyakorol, hogy a zongora székek kemény fából készülnek, és ezért neki nincs is aranyere. Tehát nagyon fontos, hogy úgy látszik, hogy ezek a puha székek egyáltalán nem használnak, kifejezetten válasszuk a kemény székeket. A következő az, hogy ne üljünk hidegre, és ne legyen se hideg kő, de még arra is ügyeljünk, hogy járművökön talán a hideg ülésre le se üljünk, vagy olyan meleg kabátot hordjunk, amit alánk tudunk tenni. Mindenképpen előzzük meg. Én egy olyan hideg villamoson utazok, amin fél órát kell utaznom, az 50-es villamoson a határúttól, és bizony volt, hogy állítom, hogy vesebajt kaptam ott attól. Egy idő után megcsináltam azt, hogy magammal vittem egy ülőkét, ami a konyhába használtam, és szégyen ide, szégyen oda, magam alá tettem. De lehet alá tenni az embernek egy újságpapírt is, az is segít.
1: Egyik a legrosszabb azoknak a hanoveri villamosok.
0: Igen, ez a műanyag székek. Ezek a nagyon hideg.
1: Rendben vagy kemény.
0: Igen, de hogy nagyon.
1: Hiába esik ki a nap.
0: Igen, sajnos.
5: De még a kórházban azok a jó fém, papa vagy fúrpadok, na az a másik, úgyhogy én is hiszem a párnát magam.
0: Igen. Ez, én azt mondom, hogy az egészségügyi szempontok előbbre valók, mint a divat, vagy hogy nevetnek rajtunk, vagy nem nevetnek rajtunk. Nyugodtan tegyünk rá. Senkinek nem hiányzik egy húgyhólyag, vagy vesegyulladás, és az se, hogy aranyere legyen. Na, most következnek a mit ne kerüljünk. Kerüljünk mind

egy jó néhány székrekedés megelőző metódust, és azt majd külön el fogom mondani. Tehát ő mit mond, ő mit ajánl a mini enciklopédia. El kell érni, hogy naponta legalább egy, de normális esetben három székletünk legyen. Ugye erről biztos beszélt Kőber is, és Tóth Gábor is. Hát itt azt írja ez a könyv, hogy a magas rosttartalmú ételeket keressük. És el is mondja, hogy mibe van rost. Rost van, és ugye megint nem különlegeseket mond a gabonaneműekben, a rosttartalmú gyümölcsökben, zöldségekben, a rosttartalmú zöldségekben, a hüvelyesekben. Azt mondja, hogy például rendszeres székelést elérhetünk, de ez már terápia beöntéssel. Vagy melegvizes beöntéssel, azt mondja, hogy kamillás beöntést javasol, de a kamillás beöntés az jó a gyógyítására is, magának az aranyérnek a gyógyítására. És azt mondja, hogy este. Itt nincsen írva, de azért megjegyzem, hogy a glicerines kúp is ehhez segít. Hogy ez egy irritáló hatást vált ki, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem, egy ilyen végbél irritációt, és ezért könnyebben segít üríteni. Ellazul a végbél izma, és akkor megengedi a könnyebb székelést. Javasoljuk az olajakat. Néhány evőkanál olaj is segít a bélnek a beolajozásában, és az egész béltartalom továbbhaladásában. De ugyanakkor megjegyzi itt az írás, tehát itt a hidegen sajtolt olajokra gondolok, de megjegyzi az írásunk, hogy ásványi anyagolajak nem javasoltak, és ez a parafinolaj. Igen, így van, igen. Kórházban parafinolaj van, ő itt javasolja, hogy ne az legyen. Magyarországon a lemmagolaj sokkal jobb. A lemmagolaj más szempontból is jó a béltartalomnak. És említi máshol például arra, hogy a könnyebb legyen a székletürítés, hogy este áztassunk be lemmagot, és abból együnk meg egy-két evőkanállal, és ígyunk rá nagyon sok vizet. A gyomorban megduzzad, és a nyálkanyag, ami benne van, a gyomor belső falának a gyulladását, illetve a bélnek a belső falának a gyulladását csökkenti, tehát bélhurutba is nagyon jó, gyomorhurutba is jó, ugyanakkor pedig nagyon jól kitisztítja az egész gyomor bélrendszert, és reggelre megfelelő mennyiségű székletet biztosít. Azt mondja, ez a következő. Kerüljük az olyan allergiát kiváltó élelmiszereket, mint például a tej. Ugyanis tudják bizonyára a hallgatók, hogy az Magyarország lakossága, de nem csak Magyarország lakossága, hanem általában a lakosság 75-85%-a nem termel ezt a tejbontó enzimet, galaktázt, laktázt, és ezért nagyon sok embernek az epéje szenved tőle, illetve nagyon könnyen kap mindenki, vagy hogy sokan hasmenést a tej termékektől. És ő azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ha érzékenyek vagyunk a tejre, akkor ne együnk tejet. Egyáltalán fehérjét, mert azt mondja, hogy húst sem, és javasolja az aranyérnél a csokoládé elhagyását. Ugye már másodszorra halljuk a csokoládé elhagyását, mert a bőrnél is fontos volt. Tehát ez az érdekes, hogy ez az ember mindig azt szereti, ami rossz. Mert, hát itt van a csokoládé, de mondja tovább. És azt mondja, hogy az édességeket se. Ugye? Igen. A túlfűszerezett, túlsózott édes ételeket, vagy az édes ételeket, tehát ez itt válasz pont, vagy túlsózott, vesző, vagy édes ételeket. A zsíros ételeket. Igen. Azt mondja, hogy a tejfogyasztás elhagyása különösen fontos azoknál a betegeknél, akik tejérzékenyek, amit mondtam is, de még felsorol még, hogy kiknél, olyan szindrómákat is, amiket talán eddig nem hallottunk. Ezekről többet nem nagyon mondok, nem is lenne érdemes, csak hogy tudjunk, egy úgynevezett dumping szindróma, és egy úgynevezett malabszorpciós szindróma. A malabszorpció az azt jelenti magyarul, hogy a rossz felszívódás. Igen, és a krónikus hasmenés, mert szenvedők sem fogyasztanak tejet.

0: És itt megmondja megint, hogy miért. Ugyanis, hogyha ha a tejfogyasztás szikletet, hasmenést okoz, akkor megint ugyanabban a problémával állunk szemben, hogy a hasmenésnek a magas folyadék tartalma megint fogja az aranyerünket befertőzni, és újból ki fog újulni. Mi a kerülendő még? Italok. Mégpedig a sör és a többi alkoholos ital. Azt mondja, hogy igen, talán egyrészt a szénsav része miatt, másrészt az alkohol része miatt. Azt mondja, hogy fokozza a viszketegséget. És ezért ennek a fogyasztása is kerülendő. Azt mondja, tehát a sör és az alkoholos italok. Ha lehetséges, ne használjunk bizonyos gyógyszereket. Erre nem is gondoltam, de mivel itt mondja, és ez egy orvos írja, ezért mondom, ilyen a fájdalom csillapítók és az altató. És azt mondja, hogy hogy súlyosbítja a tüneteket, és ingerli a végbelet. Tehát az altatók és a fájdalom csillapító. Na, a következő, hogy mire vigyázzunk, a bőrfelszín megsértésére vigyázzunk. Akár a toalettpapír is apró a horzsolások miatt okozhat veszélyes bőrsérülést, tehát földörzsölhetjük vele a végbért, és akkor a fertőzés ugye könnyebben bekövetkezik. És visszafertőződik az ember. Itt megjegyzi, hogy különösen a sportolóknak gyakori a végbél viszketegsége. Ő azzal magyarázza, hogy nagyon gyakran zuhanyoznak, valószínűleg nem megfelelő szappant használnak, és ugye hát erős férfiak nem gondolnak arra, hogy puhán kell megtörölniük önmagukat, nem pedig erősen. Az ember szívesen a hátát, izmait is megdörzsöli, akkor azt gondolja, hogy minden bőrrészletét meg kell dörzsölni, és felsérti. Ugyanakkor azonban végbél viszketés okozhat egy úgynevezett humán papilloma vírus, ami kiterjedhet nem csak a végbéltájra, hanem a nemi szervekre is, és ez már egy nagyon súlyos betegség. Ezt csak megelőzni lehet, oltóanyag van ellene, gyakorlatilag antibiotikumokkal lehet gyógyítani. Illetve nem nagyon lehet gyógyítani. Éppen ez a baj, hogy még nem nagyon lehet gyógyítani. Itt feldiktálnák néhány antibiotikum tartalmú teát, amit mégis meg lehetne próbálni, hogyha nem aranyér jellegű a végbélviszketésünk, hanem például ez a humán papilloma. Először is melegen ajánlom a fagyöngy teát, ami nagyon erősíti az immunrendszert, és csökkenti és felkészíti a szervezetet, hogy önmaga legyőzze ezt a vírust. Tehát fagyönytea. Ahogy elmondtam már, nem tudom, itt voltak mindannyian, hidegen kell beáztatni, egy evőkanált, 1-2,5 deci pohár hideg vízbe, illetve hát 1,5 litert és 2 evőkanállal, és reggel és este kell ígyunk. 6 héten keresztül kell ígyunk, és utána szünetet kell tartanunk. Ezen kívül, tessék, igen, ez a humán papilloma vírus, ez egy nagyon, nagyon komoly, tehát azt írja Mária Trében, hogy kétszer ismételjük meg, ha egészségesek vagyunk. Én azt mondom, hogy körülbelül 3 hónaponként kell ismételni, akinek van ez a humán papilloma vírusa. És közben, amíg a 3 hónap szünetet tartjuk, feldiktálnék feldiktálnék egy antibiotikum tartalmú teakeveréket, ami szintén segíthet ennek a meggyógyításában, illetve, hát mivel ez egy nagyon masszív vírus, akkor azt mondom, hogy a vírusnak a szaporodásának a csökkentésében vagy megállításában, de mindenképpen a tüneteknek az elmulasztását segíti. De sajnos készülni kell, hogy visszajön. Na, a tea. Kamilla tea. Kamilla virág. Cickafark, lándzsás utifű, martilapú, medveszőlő, ezek mind antibiotikum tartalmúak. Elmondom még egyszer, ha valaki esetleg elakad. Tessék? Hát én azt mondom, hogy nem is szükség mindegyiket egyszerre. Meg lehet csinálni, hogy egy hetes kúrát tartok kamillából, egy hetes kúrát cickafarkból, stb. És akkor mellé lehetne használni. Különben a lándzsásúti füvet mindegyikhez érdemes hozzákeverni, mert az kifejezetten gyógyítja az aranyeret. De a humán papilloma vírusnál is nagyon eredményes, nagyon erős a lándzsásúti fűnek az antibiotikum tartalma. És mindegyik mellé ajánlom, hogy tegyünk körömvirágot, ami gyulladást csökkentő. Körömvirágot.
1: És akkor ez naponta mennyit?
0: És ezt én úgy készíteném el, hogy mondjuk összekeverném az antibiotikum tartalmút és a körömvirágot, és akkor 1 liter teához tennék olyan 3 evőkanállal, és ezzel ezt naponta 1,5 litert innék meg, és ezzel lehetne esetleg ülőfürdőt is venni. Ülőfürdőt venni. Azt mondják, hogy például de majd ezt később fogok is többet diktálni, de itt előjáróba annyit, hogy például a zsurló lándzsás utifű fürdő gyógyítja az aranyeret is. És valószínűleg gyógyítja bizonyos fokon a humán papillomát is, illetve elmulasztja. Én úgy csináltam egyébként, hogy az összes antibiotikumot összekevertem egyenlő arányba. És abból készítettem teát, és 2 literbe tettem 4 evőkanállal az összekevertből. Csak ott az a helyzet, hogy az egyes antibiotikumokból kevesebb kerül bele, mintha csak egyikkel, vagy csak másikkal használnánk. Na, tovább lépek akkor. És ebben a humán papilloma vírus esetén is nagyon jó hatású a semleges hatású szappanok, tehát a glicerines szappan. Illetve javaslok még valamit, ami ugyanerre segítene, ez pedig Neomagnol tabletta. Tehát 1 liter vízbe oldjunk fel 1 tablettát, és végezzünk vele, vattát mártsunk bele, és szépen türüljük le minden toaletre menés után a végbélt, illetve a hüvely környékét. Ennek is jó eredménye van, meg fogják látni, hogy elmulasztja. Régen lehetett kapni a hipermangánt, a kálium permanganátot. Nem tudom, kérdezzék meg, de az is nagyon jó fertőtlenítő, minden ilyen külső fertőtlenítő dolgokra. Illetve a 3%-os hidrogénperoxid is jó. Tehát 3 fertőtlenítőszert mondtam, a neomagnolt, a hidrogénperoxidot és a kálium permanganátot. Ezek jók. Akkor lépjünk tovább. Itt azt mondja, hogy a végbél viszketésnek az oka lehet a gyermekeknél a bélféreg, fonálféreg. Ennek a neve a lamblia. Most ennek a megszüntetésére 3 módszert ajánlanék. Az első a fokhagyma, a második a kakukk fűteja, a harmadik pedig a vermox tabletta. A fokhagyma is űzi a bélférgeket, a kakukk fűteja is segít ennek a megszüntetésébe, illetve vermox. A vermoxot orvossal kell feliratni. Mindenkinél, csak igen. És felnőtteknél is előfordul a fonálféreg. Azt mondják, hogy nagyon sok salátát, ugye ezeket a salátákat, zöldséget, retket, hagymát, mindent most már nagyon sokszor fólia alatt termelnek. Ott sokkal hamarabb elképzelhető, hogy ezek a fonálféregek ott maradnak. És akartam ezzel kapcsolatban mondani valamit.
1: Hát igen, hogy a felnőtt is megy.
0: Igen, tudom, pontosan azt akartam mondani, azt szerettem volna mondani, hogy az édesapám fokozatosan gyengült, a végén elkékedett, elzöldült, elsárgult, és nem tudtuk, hogy mi a baja. És azt mondták az orvosok, és elment vérvételre, és kiderült, hogy a hemoglobinja 1 millióra csökkent az 5 millióról. Olyan gyenge volt, hogy majdnem összeesett. Szó szerint majdnem összeesett. És lefogyott vagy 20 kilót. És azt mondták, hogy már későn jöttünk. És azt hitték, hogy leukémia. És hosszú idő után kiderült, hogy fonálféreg. És már majdnem eltemettük. Igen. És hálát adunk a Jóistennek, valaki, melyik ismerősünk felhívott, és azt mondta, hogy neki is volt hasonló betegsége, neki kiderítették, hogy salátával együtt megevett fonálférget. És hónapok után rájöttek, hogy nem, és aztán ajánlották ezt az orvost, ez a László kórházba rendelt, és én ezzel azt is szeretném mondani, hogy nagyon sok leukémia hátterébe elképzelhető, hogy nem is rák áll, hanem simán, egyszerűen fonálféreg.
2: Más betegség mögött is most már vannak, akik nézik ezt.
0: Igen.
2: Mérgek a szervezetben.
0: Igen.
2: Mételj meg minden.
0: Igen. Tehát ez nagyon komoly dolog. Na, de hogy most már megtaláltuk a gyógyszert, a fokhagymát, a kakukkfüvet, nem kötelező meghalni se leukémiába, legalábbis azon annak a fajta leukémiának, amit ugye, vagy vérszegénységnek inkább így mondom, mert ugye ez kicsit túlzás, hogy azt mondom, mert tudják, nem mindenfajta leukémiát okoz a fonálféreg, biztos, amit nem, azt máshogy kell kezelni. A 15. Mit kerüljünk még? Kerüljük a stresszet, a feszültséget, mert ez is okozhat, tehát először is az ember minden izmát összezárja, okozhat izzadást, akkor az is okozhat végbél problémát, ugye a seb kiújulását. Ezt nem is. Aztán pedig azt mondja, hogy a főétkezések közben ne együnk. Ez is érdekes. Ugye megint hányszor előkerül, hogy a főétkezések közben ne együnk. És meg is indokolja, hogy miért. Azt mondja, hogy azért ne, mert főétkezések közben ne együnk. És miért? Miért? Mert felfúvódást és szeleket okoz. És a szelekkel megint tápanyagot, illetve bélsárt szellentünk ki, és ez, ha megint ott marad, és rögtön nem mossuk meg, mert nem fogjuk megmosni, megint befertőzi a sebet. Ugye? Ez elkerülhetetlen. Következő. Ez pedig azt mondja, hogy hűsítő hatású kenőcsöket lehet használni. Ilyen a mentol, azt mondja a kámfor és az eukaliptusz. Most én ezzel kapcsolatban egyet szeretnék mondani. Akkor lehet ezeket használni, hogyha nem seves. Mert ha seves, úgy kimarja a sebet, hogy csak na. Tehát nem tudom, hogy ő azért, hogy írta be ezt ide, de én, mint gyógyszerész, azt mondom, hogy ezeket akkor lehet használni, ha nem sebes, ha viszket ugyan, de nem sebes a se. Igaz, ezt nagyon nehéz megállapítani egy embernek saját magáról, ugye, mert nem tudja megnézni önmagát. De tény, ami tény, ha egyszer kipróbálnánk véletlenül egy kámforos, vagy eukaliptusos, vagy mentolos sebet, és úgy éreznénk, hogy még jobban csíp, a világ minden kincséért többet ne használjuk, de abban az esetben jó, hogyha nem sebes a végbél. Menjünk követ tovább. Azt mondja a következő pont, hogy a végbél nyálkahártya kitüremkedésé ellen segít naponta a 2-3-szor vett, 2-4 perces, langyos, erős sugarú vízmasszázs. Tehát edzi a végbélzáró izmokat, illetve ezt a kitüremkedő bélszakasz, és úgy gondolja, valószínűleg eredményt is találtak, hogy a sima izmok megedződnek, és ezzel talán segít a visszahúzódásba. Most szeretném itt mondani, hogy van két gyógyteánk, a három, ami a sima izomokat, illetve minden izmot erősít. Ezt írjuk fel. Tehát három gyógynövény van. Az első a palástfű, a második a pásztortáska, a harmadik pedig a borsikafű. Ez a három teja megerősít mindenfajta sima és haráncsíkolt izmot. Jó. És hát azt, tessék, borsikafű a harmadik. Elismétlem még egyszer. Palástfű, pásztortáska, borsikafű. Sima iz, igen, és harántizmot is. Annyira, ez megint zárójelbe jegyzem, meg Mária Trében azt írja az egyik növénynél, amikor ezekről ír, hogy komoly törés utáni sérüléseknél jó. Sőt, még olyan beteget is meggyógyított, ez szinte hihetetlen, aki 30 évek tolószékbe ült. Azt mondja, hogy sérvnél is jó. Tehát a sérv is visszahúzódik, és bezáródik. Ő külön-külön mondja, hogy külön-külön ígyuk, tehát külön-külön is lehet inni. Mindegyikből külön lehet teát készíteni, de nyilván, ha összekeverjük, együttes hatása egymást erősíti. Én ezt az aranyérnek a kitágult és a kilógó végbél sima izomra mondom. Igen, az intim torma is nagyon jó, nagyon jó. Igen, az alsó izmokra. Igen, alhasi izmokra mindenhova jó. Így van, pontosan. Na, és akkor még megérzi utoljára azt is, hogy a végbélviszketést okozhatja gombás betegség. És a gomba elleni akkor kezeljük, ha a többit nyilván már kizárhattuk. Most azt mondja még, hogy naponta kamillás ülőfürdőt, illetve beöntést vegyünk. Kamillás beöntést. Ez akkor fontos, hogyha már nem csak hanem a belső izmok is már betegek, vagy sérültek, fertőzöttek, akkor a kamilla nyilvánvalóan fertőtlenítés sebgyógyító hatású lesz. Lehet kapni a gyógyszertárakban ilyen beöntő ballonokat, aminek kb. Ilyen 10 centis csővel összekapcsolt, amin fel lehet szívni a kamillateát, és akkor ezzel kell befecskentezni. Rövid ideig bent kell tartani, és utána összehúzni a záróizmokat, és utána elengedni, és akkor kiengedhetjük. Ezt meg lehet ezt többször ismételni. Különösen, ha sebes már az aranyér, akkor erre jó. Na most, mivel eddig nem csak aranyérről beszéltünk, hanem több mindenről, ezért most egy picit részletesebben egy pár szót mondanék, már csak egy lapon van az aranyérről, ezt elmondanám, jó. Külön definíciót ad az aranyérre az, hogy a végbél vészereinek a csomósodás, csomós duzzanata. Tehát az aranyér az nem a sima izomnak, csak a vészereknek a betegsége az aranyér. Ennek a tünete az égő viszketőérzés, mint ahogy az előzőben beszéltünk róla, gyulladásos duzzanat, ezen kívül kipirult bőrszín, erős fájdalom és félelem a székeléstől, ami a széklet visszatartására vezet, székrekedés okozhat, súlyos esetben pedig belső a viszércsomók kívülre kerülnek, és hát besebesedhetnek, vérezhetnek, ugye egyértelmű. Amit most mondok, ez egy Ausztráliába készült könyvből olvasom. A szerzője Rózsási Sándor, aki Ausztráliában egy ilyen gyógynövény főiskolát végzett el, és egy okleveles gyógynövény szakember. Ő ezt mondja. A kialakulását elősegíti az ülő életmód. Itt megint visszacsengenek az előzőekben már hallottak, ezek kifejezetten az aranyérre vonatkoznak. A szék, a hideg kövön való ülés, ezt mondtam már. Ha valaki megerőltető munkát végez, és nagyon megemeli magát. De ugyanígy okozza, hogy az előbb említett fehérjék, a húsok is. Azt mondja, mindenek előtt az orvosi vizsgálatra kell mennünk, és pontos diagnózisra van szükségünk ahhoz, hogy elkezdhessük a terápiát. Mert nem tudhatjuk, hogy mi okozza ezt. Tehát meg kell állapítsa az orvos. Utána pedig az utasítások, az orvos utasítása és kezelése mellett használhatóak a természetes gyógymódok. Ő is növényi étrendet ajánl, nyers kosztot. Ugyan a nyers koszt magas rost tartalmú, és talán ezért is. A székletrendezést. És itt azért meg szeretném jegyezni, hogy nem az erős hashajtás, hanem a széklet lágyítással járó módszereket, gyenge hashajtóval. Szükség esetén azt mondja, szükséges a sok mozgás, itt azt mondja, hogy hidegülő fürdő, illetve gyógyteák. Azt szeretném mondani, a melegülő fürdő nem jó, mert begyulasztja a vízszeret. Jobban tágítja, és a gyulladásos folyamatok, igen. Az a helyzet, hogy kétfajta gyulladása van a szervezetnek, az egyiket javítja a hideg, a másikat rontja, és az egyiket rontja a meleg, a másikat javítja. Hát speciál az aranyérnél jobb a hidegül. Nem mondom, hogy hideg, inkább azt mondom langyos. Azért ne fázzunk fel, nehogy megfázzunk, tehát langyos. Igen. Most akkor beszélnék azokról a természetes hashajtókról, amiket itt a szerző ajánl. Ilyen például a napi 6-7 szem aszalt szilva, amit este kellene beáztatni, tehát napi 6-7 szem aszalt szilva hideg vízbe, és reggelre pedig meg lehet enni. Másnap reggel meg lehet enni. A második naponta éjgyomorra reggeli előtt fél egy órával egy pohár kaukázusi kefír vagy joghurt. De ez nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Valószínűleg azoknak segít, akik egyébként se bírják a tejet, és hasmenést kapnak tőle. De egyébként különben, de egyébként az emisztés javítja, tehát hát eleve benne vannak ugye a kefirgombák, és lehet, hogy ez lágyítja a székletet, mert a kefirgomba jobban emészti a béltartalmat, és ezért valószínűleg ilyen módon segít, hogy a béltartalom jobb emésztésével. Aztán harmadiknak ajánlja a házilag készített fügekolbászt, és ennek most a receptjét el is mondanám. Tehát a füge maga is hashajtó hatással rendelkezik, tehát hogyha beáztatunk egy néhány szem fügét, és másnap reggel megesszük, az is okoz hasmenést, illetve nem hasmenést, csak székletlágyítást. Na, most jön akkor a fügekolbász receptje. Tehát ez egy gyümölcsből készült kolbász. És azt mondja,

0: Most ennek az egyszeri adagját most jelölöm, és akkor, tehát ennek az egyszeri adagja mogyorónyi mennyiségű. Ezt mindenki kitapasztalja majd, hogy neki mennyi hat. És azt mondja, hogy itt a gyerekeknél az adag a felnőtteknek a fele. Tehát mogyorónyi a felnőtteknek, és körülbelül negyed, fele, negyed anyag adag a gyerekeknek. Tehát ha készítettünk egy fügekolbászt, majd elmondom, mindjárt következik, akkor azt mondja, hogy ugye ez a gyümölcsöket, amit most ott mond, össze fogjuk gyúrni, és egy ilyen kis formázunk belőle egy kis nudlit, vagy egy kis kolbászt. Azt betekerjük majd fóliával, ilyen átlátszó műanyag fóliával, betesszük a hűtőszekrénybe, és ott ez meg fog merevedni. És a végén már szeletelni lehet, mint a rendes kolbász, hát ebből körülbelül egy mogyorónyi, vagy egy kicsit félcentis darabkányit lesz. Reggel. Hát este is lehet, akkor desszertként is lehet enni, de azért ezt nem. Megmondom, hogy ő ebbe olyanokat tesz, ami abszolút hashajtó, tehát ez speciál. Igen. Akkor most jön az összetétel. Fél kilogramm megmosott, de még nem beáztatott, húsdarálóval ledarált füge. Az első alapanyag. Fél kiló, megmosott, de száraz darált füge. Igen. Aztán ehhez teszünk, alaposan összekeverünk vele 5-10 g-nyi száraz, kávédarálon finomra őrölt szenna levelet, vagy szenna termést. Ez gyógyszertárban, vagy bioboltban lehet kapni. Szenna levelet, vagy szenna termést. Mind a kettő. Ez nem desszert. Ez speciálisan, ez gyógyszer. De nem gyógyszer, de nem gyógyszer. Igen. Szennatermést. Tehát 5-10 g szennatermést, amit ledaráltunk kávédarálóval. 10-15 g köményt, vagy édes köményt. 10-15 g kömény, vagy édes kömény. Ez is az őrültet. Tehát ezt is kávédaráron őrüljük meg. Most ezeket össze kell gyúrni kolbászformába, ahogy mondtam, és akkor, ha műanyag fóliába tekerjük, és betesszük a hűtőszekrénybe, akkor egy rövid időn belül ez megszilárdul, és akkor ebből. Tehát ezt javasolja. Igen. Nem a, igen, nem. Igen. Ami most... Szerintem meg lehet csinálni termetből is, akkor is segít, csak az nagyon lédús, akkor ha ezekkel összekeverjük, akkor egy lekvárt kapunk. Különben lehetett fügelekvárt kapni, a gyógyszertárban is volt egyfajta lekvár. Hú, hogy is hívták? Tamarin. Igen. Abba is volt... Igen. Tehát van a tamarin lekvár. Igen. Tehát akkor mondjuk el, hogyha ha száraz fügéből készítjük, akkor kolbászt. Szerintem fog használni úgy is, hogy rendes gyümölcsből. Na, nézzünk a következő lépésre. Ajánlott teakeverékek. Diktálnám akkor teakeveréket. Milyen teakeverékek? Ez most már nem olyan sok. Nem olyan sok van már. Angyalgyökér. Ürömlevéllel keverve. Ez az első teakeverék. Tehát angyalgyökér ürömmel keverve. Ürömlevél? Ürömmel. Hát az üröm az nem termés. Lehet mind a... Én javaslom a fehéret, és a feketét nem, de ő itt nem jegyzi meg, hogy melyikkel. Csak tudjuk, hogy az ürömnél a kicsit enyhébb a fehér üröm, és talán jobb. A másik tea keverék csalán és martilapú levelet tartalmaz. Tehát a második keverék csalán és martilapú keveréke. Csalán, martilapú. A harmadik a zsurlófű és a keskeny levelű lándzsás úti fű. És itt ő is ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, megjegyzi, hogy a vérzés csillapításra a pásztortáskát és a körömvirágot keverné össze. Most itt én még külön összeírtam a csak vérzéscsillapításra. Pásztortáska és körömvirág. Itt megfigyelhetjük ugye, hogy kombinál mindig két dolgot, pásztortáska a vérzéscsillapító, körömvirág a gyulladáscsökkentő, az előzőnél. A zsúrlófül a vérzéscsillapító, a keskenylevelű, lángyásúti fű az antibiotikum. Tovább megyünk a csalán, az is én azt hiszem, az a vas miatt tartalmaz. A vas is a vastartalom miatt csökkenti a vérzést, mert összehúzza az ereket. És ezért van az üröm. Na most, akkor a vérzéscsillapítóknál kihagytam a fehér fagyöngyöt és a zsúrlót. Tehát még írjuk bele. Ő is itt sebgyógyításra, továbbá ajánlja ő is az A, a C, az E vitamin, a B vitamin komplexek mellett, a pantenolt ugyanúgy, és ő is a cinkvas rész. Cinkvas rezet. És akkor itt a vége, és akkor ennyi az egész. Most befejeztük ezzel. Mindenkinek köszönöm ismételten a hosszú és figyelmes részvételét az előadáson.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön a legfiatalabbakat. Először a ti figyelmeteket szeretném kérni. Nem tudom, ha emlékeztek-e arra, hogy a Biblia ír az állatokról, arról, hogy a Jóisten még állatokat is föl tud használni, hogy embereket megszólítson és figyelmeztessen. Emlékeztek-e ilyen történetre, amikor még meg is szólalt egy állat? Nem tudom, valakinek eszébe jut? Milyen állat az, amelyik megszólalt? Most nem a kígyóra gondolok az édenkertben, hanem egy másik állatra, amelyik tehát a Jóisten szólaltatta meg. Kinek jut eszébe? Bálám szamara. Tehát a szamár szólalt meg. Vissza akarta tartani ugye a gazdáját egy útról, amin elindult. Az angyal odaállt eléjük, és ugye a szamár pedig kitért, és amikor megverte Bálám, akkor megszólalt a szamár. Hát el kellett volna, hogy gondolkodjon ezen Bálám, ugye? Hogy milyen úton jár. Sajnos nem volt igazán hatása rá. Én egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, ami nem túl régen történt, és ez egy igaz történet, hogy egy állaton keresztül hogyan vezetett embereket Isten megtérésre. Nem szólalt meg ez az állat, de mégis. Egy idős néni szerette a Jóistent, és gyülekezetbe járt. A gyülekezet az nem az ő falujában volt, hanem a szomszéd faluba. Minden szombaton reggel elkészült, és elindult a gyülekezetbe. A családtagjai közül sajnos senki nem tartott vele, ezt ilyen öregek hóbortjának tartották, hogy persze ő járjon, higgyen a Jóistenben, de úgy gondolták, hogy ez nekik nem való. Csak a kutya kísérte el. Minden szombaton elkísérte a nénit a gyülekezetig, ott megvárta, míg vége az istentiszteletnek, és utána elment vele haza. Ugye biztosan tudjátok, hogy a kutyák szeretik kísérgetni a gazdájukat, és nagyon türelmesek tudnak lenni, amikor meg kell várni. Hát ez a kutya is ilyen volt. Aztán már nagyon idős volt a néni, és meghalt. És a családtagok arra lettek figyelmesek, hogy a kutya minden szombat reggel eltűnik. Aztán visszajön délután. És aztán egy pár hét múlva úgy gondolták, hogy megnézik, hogy hova megy ez a kutya minden szombaton reggel. És elmentek utána, és a kutya megállt egy háznál, figyelt egy darabig, fülelt, aztán lefeküdt oda a ház elé. És kihallatszott az ének ebből a házból. Ez volt a gyülekezeti ház. Ide járt a néni. És ha már ott voltak, bementek a gyülekezetbe, meghallgatták az istentiszteletet, és így vezette el a családtagokat is a kutya az Isten házába, és a Jóistenhez. Amit a néni nem tudott életében elérni, nyilván imádkozott a családjáért, azt ilyen módon a Jóisten mégiscsak elérte, hogy a kutya vezette el őket a gyülekezetbe. Ugye, hogy a Jóisten gondoskodik mindenkiről, és ezért bízunk abban, hogy akiket mi szeretünk, ha imádkozunk értük, akkor a Jóisten meg fogja valamilyen módon szólítani. Én ezt kívánom, hogy ti is ebben bízzatok, és figyeljetek mindig a Jóisten hangjára, akárhonnan jön is. Köszönöm, hogy figyeltetek. Most a gyülekezet figyelmét szeretném kérni, és a ma délelőtti ige tanulmányunk bevezető gondolatait, igéit olvassuk el a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetéből. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 3. fejezete, és ott a 7. verstől a 9. terjedő szakaszt olvassuk. Tehát így olvassuk az igét, 7. verstől. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal.
Istentől való igazságom a hit alapján. Miről beszél itt az apostol, amit ugye újra meg újra hangsúlyoz, hogy én mindent kárba veszni hagytam, mindent szemétnek ítélek. Mindent, amit eddig értéknek tartottam. Mi lehetett ez a minden, amire itt Pál apostol azt mondja, hogy most már az én számomra ez mind szemét. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát igen, aki megtér a világi, hitetlen életből, hát bizony ott sok szemét van. Sok értéktelen dolog, nem? Eltékozolja nagyon sok ember az életét, az idejét, a pénzét, haszontalan dolgokra. Van mit megbánniuk, van mitől elfordulni, de vajon Pálnak miből kellett megtérnie? Nem olvastam az előző verseket, hogy ő mit is ítélt kárnak és szemétnek, milyen élete volt Pálnak, mielőtt Krisztussal találkozott volna. Ugye csak egy gondolatra utalnék az előző felsorolásból. Ezt mondta Pál, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát nem tudom, melyikünk mondhatná el ezt magáról. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez azt jelenti, hogy ő az általa megismert törvényeket, már pedig elég jól ismerte, ugye Pál írástudó volt és farizeus volt, tehát nagyon jól ismerte az Isten törvényét. És ő annyira törekedett betartani, betölteni, ezt mondta, hogy fedhetetlen voltam. Törvénybeli igazság tekintetében én mindent pontosan, gondosan megtartottam. Tehát amikor Pál apostol ezt mondja, hogy amik nekem egykor nyerességek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem, akkor miről is beszél? Erről a saját igazságáról beszél. Ez sokkal nehezebb szemétnek tartani, ugye? Mint azt, hogy züllöttem, egy kicsit szórakoztam, vagy nem is kicsit, hát elszórtam, eltékozoltam az életemet. Ugye arra könnyű azt mondani, hogy hát igen, ez rossz volt, és most már egy másik életet akarok élni, egy jobb, tisztább életet, Isten akarata szerint életet. De mi van a saját igazságainkkal? És azért egy kicsit gondolkodjunk el a saját életünkön, a saját kereszténységünkön. Nincsenek ilyen igazságaink, amiért ölre mennénk, amiért harcolnánk, úgy, mint Pál apostol. Ő is harcolt. Ő szintén tette. Igaz, hogy Krisztus követői ellen, de ő úgy gondolta, hogy az Istenért harcol. Tehát nincsenek nekünk ilyen igazságaink? Mert meg vagyunk győződve. Igyekszünk, törekszünk megvalósítani. Lehet, hogy nem annyira, mint a farizeusok. Tehát, hogy így mondjam, ott még talán nem tartunk, hogy fedhetetlenek lennénk. De nincsenek ilyen igazságaink? És könnyű rámondani, hogy ez értéktelen, ez semmi. Ezt kidobom. Hogy amit én olyan nagyon fontosnak tartok. Ugye azért beszélt arról Jézus, és ha elolvassuk az evangéliumokat, nem keveset, hogy ez a veszélyesebb út, a farizeusok útja. Ezért mondta azt, hogy megelőznek titeket a paráznanők, a vámszedők az Isten országában. Nem azért, mert jobbak, mert nyilván nem jobbak, hanem miért? Könnyebb elismerni, könnyebb belátni, hogy semmi vagyok. Könnyebb belátni azt, hogy mindent eltékozoltam, mindent tönkretettem, mint annak, aki igyekszik, törekszik, és valóban emberi megítélés szerint is becsületes életet él, sőt, keresztény életet él, sőt, a keresztények között is a legmintaszerűbb életet éli. Sőt, a keresztények között ahhoz a néphez tartozik, amelyik a választott nép. És még azon belül is fokozhatnánk, nem? Pálnak se volt könnyű elismerni ezt. Nem volt könnyű szembesülni ezzel. Pál, ugye tudjuk, hogy hogyan tért meg, amikor leesett a lóról, és megvakult, és szembesült ezzel, hogy Krisztus jelenlétében és a krisztusi jellem tisztaságával összehasonlítva milyen is az ő élete. És az ő egész eddigi felfogását át kellett értékelni.
És ugye ezért írta ezt le, hogy én most már nem vágyom arra, hogy legyen igazságom a törvényből. Ja, ne legyen. Nincsen igazságom a törvényből. Pedig azért nagyon szeretnénk, nem? Tehát mi még talán nem tartunk itt, hogy ezt kimondjuk, hogy nekem ne legyen saját igazságom a törvényből. Hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát Pál nem azt mondta, hogy én mostantól rosszabb akarok lenni. Most már nem akarom úgy megtartani az Isten törvényét, mint eddig. Nem akarok fedhetetlen életet élni. Ugye nem ezt mondta. Hanem azt, hogy ennél többet akarok. Ennél többre vágyom. Én a Krisztus igazsága után vágyom. És én ezt szeretnék. És én ezért elvetem a sajátomat, mert az kár és szemét. Gondoljunk csak bele, ugye át kell, azt hiszem, mindannyiunknak értékelnünk a saját hitéletünket és vallásosságunkat, hiszen bármennyire is nehéz ezt kimondani, de mi ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a farizeusok. Ugyanis Jézus mit mond Laodiceáról? Azt mondja, hogy milyen züllött vagy, milyen rossz életet éltek, milyen törvényszegők vagytok. Nem, ezt mondja? Nem, pontosan, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, de nagyon mondja el, mint a

tünetei, mik ennek a következményei, jelei. Tehát, hogy tényleg felfedezhető ez a mi életünkben, vagy a mi kereszténységünkben. Mondjuk, ha nem is tartunk ott, hogy fedhetetlenek lennénk törvénybeli igazság tekintetében. De ugye Jézus a hegyi beszédben is szólt erről, meg hát sok esetben is, hegyi beszédben is elmondta, hogy ha mi jót teszünk, akkor ne úgy tegyük, mint azok, akik. Ugye, akik az emberi dicséretre vágynak. Tehát feltűnő módon. Vagy, hát ha nem is annyira sikerül feltűnő módon tenni, hogy mindenki lássa, akkor elmondjuk. Minél több embernek, nem? Tehát legalább tudjanak róla minél többen, hogy mi mit tettünk. Hogy mi milyen jók vagyunk, jó keresztények vagyunk. Ne tévesszük ezt össze a személyes bizonyságtevéssel, amikor az Isten dicsőítjük, és nem magunkat. Nagyon könnyű ezt a határt átlépni. Nagyon könnyű. Amikor úgy beszélünk mi az Istenről, mint az a farizeus, aki elment a templomba, és azt mondja, hogy hálát adok neked, Uram. Hálát adott neki, nem? Miért adott hálát? Azért, hogy ő olyan jó. Mondhatnánk, hogy ez is egy bizonyságtevés volt, nem? Istennek adott hálát azért, hogy ő olyan jó. Olyan rendes ember, hogy mindent megtesz, igyekszik, és nem olyan, mint egyebek. Na, ez a következő, ami tünete annak, hogyha saját igazságunkban élünk, és nem Krisztus igazságában. Hogy hogyan tekintünk másokra. Mert ugye itt azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, mint például ugye ez a vámszedő is itt. Mi volt e mögött? Ugye ezt így fogalmazza meg a Szentírás, amikor Jézus éppen a farizeus és vámszedő imájáról a példázatot elmondta. Ezelőtt olvassuk Lukács evangélium a 18. rész 9. versében, hogy ezt azoknak mondta, akik ugye úgy gondolták magukról, hogy ők igazak, a többieket pedig semmibe se vették, nem? Tehát ez van itt az igében. A többieket pedig semmibe se vették. Tehát ők igazak, a többiek meg. Tehát amikor mi egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az milyen igazság? Krisztus igazsága? Vagy az enyém? Az én igazságom, nem? És az több, mint a másiké. Én azért ezt nem tenném. Tehát ez sokszor így is megnyilvánul, amikor úgy ítélek meg egy másik embert, egy testvéremet ne talán, hogy én ilyet nem tennék. Ezzel tulajdonképpen mit mondok ki? Az én igazságom az azért fölötte áll ennek. Én jobb vagyok. Én ilyet nem tennék. Sokféleképpen ki lehet ezt fejezni. Tehát látjuk-e ennek a tüneteit, hogy a saját igazságunk él bennünk, nem Krisztus igazsága. Az egymáshoz való hasonlítgatásnak van egy ilyen tünete is, ami Jézus tanítványainál is megtörtént, előfordult, sőt az utolsó vacsoráig is kísérte őket, ki a nagyobb. Tehát amikor talán annyira nem rótták meg a másikat, de versengtek egymással. És hogyan, milyen formában jelent meg ez a versengés a tanítványoknál? Ez is egy érdekes tünet, mert ők nem gazdagabbak akartak lenni, tehát nem ilyen evilági versengés zajlott közöttük, hanem mit kérdeztek Jézustól? Ki a nagyobb? A mennyek országában, nem? Tehát ez nagyon szép törekvés. A mennyek országában akarunk mi nagyok lenni, nem? Hát az Isten szemében akarok én nagy lenni, nem emberek előtt. Ki a nagyobb a mennyek országában? Tehát ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy Uram, ki az, aki? Hát aki mégiscsak többet tesz, te érted, jobban igyekszik. Ki a nagyobb a mennyek országában? És ha én nagyon sok embert megtérítek, akkor nagyobb leszek az Isten országában? És ha én több igét megtanulok a Szentírásból, nagyobb leszek az Isten országában? Szebben tudok imádkozni, többet? Nagyobb leszek? Mit válaszolt erre Jézus? Ismerjük mindannyian, azért nem keresem ki ezeket az igéket.

0: Hát elég közismertek. Mit válaszolt? Ha meg nem tértek, be se lehettek az Isten országába. Ugye? Nem nagyobb vagy kisebb leszel ott. Ha meg nem tértek, ugye ott a kisgyereket állította eléjük, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, be sem mehettek a mennyek országába. Hát, hogy miért is veszélyes ez, látjuk talán mindannyian a tüneteit a mi életünkben. Aki a saját igazságára törekszik, ugye azért megtévesztő ez, ugye a farizeusok esetében is az volt, mert kívülről nem lehet megítélni a másikat, hogy most mi van belül, milyen indítékból tesz. Azt mondta a farizeusoknak Jézus Máté evangélium a 23. fejezetében, hogy ti megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogán zsidóvá tegyetek. Nagyon nagy missziós buzgóság lakott bennük. Tehát élhet bennünk ilyen vágy is, hogy minél több embert megtéríteni. De, ugye utána úgy folytatta Jézus, és utána a Gehenna fiává teszitek. Szóval, hogy utána hova vezetitek? Milyen példát mutattok neki? Tehát még a missziós buzgóságunk se feltétlenül azt jelzi, hogy a Krisztus igazsága él bennünk. Az a kérdés, hogy mit miért teszünk. Tényleg az iránt, az ember iránti szeretetből, vagy pedig valami más indítékból. Gondoljuk csak át Krisztus életét és szolgálatát ilyen szempontból. Ő neki mi volt a fontos? A tömeg? Akkor ott volt az a nagy tömeg, ugye 5000 férfi. Mennyien voltak? Micsoda öröm volt a tanítványoknak, nem? Ugye ők is benne voltak, hogy királlyá kellene tenni Krisztust. És amikor másnap, ugye Jézus átküldte a tanítványait, még akkor aznap a tó túloldalára, ő elvonult imádkozni, és másnap a tó túlpartján megkerülték a tavat, és utána mentek. És akkor Jézus mondott egy tömegoszlató beszédet. Tényleg ezt mondhatjuk. Én el tudom képzelni, hogy a tanítványok hogy érezték magukat. Amikor azt olvassuk, hogy még a tanítványai közül, a 70 tanítvány közül is nagyon sokan otthagyták. Gondoljuk el, mennyire leapadt az 5000 ember. Milyen gyorsan leapadt. És Jézus olyan kemény beszédet mondott nekik. Elmondta azt, hogy én nem ilyen kenyeret akarok nektek adni, én a mennyei kenyeret akarom nektek adni, az igazit, ami örök életre vezet benneteket. Én többet akarok nektek adni. És akkor az emberek eltűntek. Ez már nem kellett nekik. De ugye visszatérve erre a gondolatra, hogy milyen is volt Jézus szolgálata, mit tartott ő fontosnak és értékesnek. Számomra nagyon elgondolkodtató az, hogy miért is van benne a Bibliában olyan sok ilyen történet, amikor Jézus egy emberrel beszélget. És nem is akármilyen emberre, most nem Nikodémusra gondolok, hanem mondjuk egy samáriai asszonyra. Hát nem tudom, melyikünk mondaná el ezt nagy örömmel tapasztalatként, hogy találkoztam egy züllött nővel, akit már mindenki kiközösített, mert többszörös visszaeső, tehát nincs sok remény hozzá, és szóba állt velem. És elfogadta az evangéliumot. És melyikünk tartana ezt ennyire fontosnak? Jézusnak pedig ez a lelkét melengedte. Ugye azt olvassuk az igében, mikor megjöttek a tanítványai, hogy van nekem eledelem. Jézus boldog volt. Boldog volt, hogy megtért ez az asszony. Boldog volt, hogy végre tudott neki valamit adni, tudott kiutat mutatni. De sorolhatnánk tovább Zákeust és a többit. Jézusnak fontos volt mindig az elveszett ember, az a szerencsétlen. Nem a tömeg volt a fontos neki. Nem az, hogy minél többen legyünk, minél nagyobb eredmény legyen. Ő neki az volt a fontos, hogy azok a szerencsétlen, tehetetlen emberek, akiket mindenki megvet, azok valahogyan megtalálják a kiútat. És visszatérve erre a kérdésre, hogy így összehasonlítva a mi igazságunkat és a Krisztus igazságát nem csak ilyen jelekben és jelenségekben mutatkozik meg a különbség, hanem a Mi végső sorsunk szempontjából sem mindegy. Nyilvánvalóan nem mindegy. Itt is Jézus szavait szeretném idézni. Először Máté evangéliuma 5. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből, a 20. verset. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezete 20. versében. Ezt olvassuk. Mert mondom néktek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hát elég komoly kijelentés ez. Gondoljuk csak át. Azt mondja Jézus, ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál. Lehet ennél több igazság? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen valaki. Lehet ennél több? Mi az, ami ennél több? A Krisztus igazsága. Mi emberek ennél többet már nem tudunk produkálni. És Jézus ezt mondja, hogy ha nem több az igazságotok, mint az írástudók és farizeusok igazsága, akkor semmiképpen az Isten országába be nem juttok. Hát akkor hiába gyötörjük magunkat és törjük magunkat egy életen keresztül? Hiába küszködünk önmagunkkal is sokszor, hogy be tudjuk tartani a törvényt? Hiába mindez? Azt mondja Jézus, hogy igen. Nélkülem igen. Teljesen hiába való. Ha nem több ennél, mi az a több igazság? Itt el is mondja. A törvényhez hogyan lehet viszonyulni? És mi hogyan viszonyulunk? Itt mondja, ne ölj, ne paráználkodj, hogy parancsolatot, de sorolhatnánk az összes többit. Akár a szombatot is. Hogy igen, ez mind jó, mind helyes. De ennél többre van szükség, mint hogy itt üljünk szombatonként, és meghallgassuk az Isten tiszteletet. Ennél több igazságra van szükség. Ettől még nem szenteltük meg a szombatot. Több igazságra van szükség, mint hogy hát mi nem vagyunk gyilkosok, ugye? Csak éppen hordozzuk a neheztelést sokszor hónapokon, éveken keresztül, még a te saját testvéreinkkel szemben is, nem? Milyen jó lenne, ha legalább a hit testvéreinket tudnánk úgy szeretni, mint ahogy az ellenséget kell Jézus szerint. Mit mond az ellenség szeretetéről? Áldjátok őket, tehát jót kívánjatok nekik, imádkozzatok értük, és jót tegyetek velük. Ezt mondja az ellenség szeretetéről. De jó lenne, ha ez a testvéri közösségben legalább megvalósul. De hát ennél is több, ennél is nagyobb igazságról van szó. Tehát látjuk azt, hogy hol tartunk? Tehát Jézus azt mondja, hogy ha nem több az igazságunk ennél, akkor nincs értelme a kereszténységünknek. Ugyancsak a hegyi beszédben, már a vége felé olvassuk, a 7. fejezetben, ezt is valószínű mindannyian ismerjük a 21. verstől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye ezt eddig szoktuk is idézni, éppen arra vonatkozóan, ugye kívülállóknak, hogy az Isten törvénye mennyire fontos, mert lehet beszélni, de meg is kell cselekedni. De hogy folytatja Jézus? Ezt mondja, hogy sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye ez már azért elgondolkodtató, mert itt olyanokról van szó, akik cselekszenek. Tehát akik nem csak mondják. Itt hiszen föl is tudják sorolni, hogy mi a te nevedben sok hatalmas dolgot cselekedtünk. És Jézus nem azt mondja hogy erre, hogy nem igaz. Hanem csak annyit mond, hogy nincs közünk egymáshoz. Sohasem ismertelek titeket. Lehet, hogy tettétek az én nevemben, de nem velem együtt tettétek. Nem az én lelkületemmel tettétek. Nincs közünk egymáshoz. Nem ugyanezt mondja Jézus a 10 szűz példázata végén is? Vagy legalábbis hasonlót? Nem volt közük Krisztushoz, azoknak a szűzeknek, akik elindultak, kimentek a vőlegény elé? De a kezdet kezdetén még volt. Úgy indultak el, lámpással a kezükben, égő lámpással a kezükben. Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Nem mondja azt, hogy soha. Lehet, hogy volt kapcsolatunk valamikor, de már nincs. És ez az, ami a mi számunkra a veszélyes út. Én úgy gondolom és remélem, hogy mindannyian úgy indulunk el Krisztus követésének útján, hogy nem én akarok élni. Éljen bennem a Krisztus. Mindannyian úgy indulunk el, hogy én ki fogok tartani melletted, Uram. Mint ahogy Péter mondta, hogy ha bárki elhagyna is, de én nem. Így indulunk el. És mi történik közben? Közben jön a saját igazságunk, hogy már mi mindent megtartok, többiek meg nem, vagy nem annyira. Én már jobb vagyok. Nagyon könnyű átcsúszni ezen a határon. Nagyon könnyű úgy gondolni, hogy most már egyedül is tudom. Ugye? A megtérés után. Tehát Krisztus váltott meg, Krisztussal indultam el, most már egyedül is tudom, most már rutinból is megy. Most már van saját igazságom is. Tehát gondoljunk arra, hogy nehezebb, igen, az ige szerint is nehezebb, de a farizeusoknak is meg kell térni. És Laodiceának is meg kell térni. Keresztelő János kiknek hirdette a megtérés üzenetét? Ugye ezért volt új akkor mindenki számára, amit ő hirdetett, még a keresztség is, holott azt is gyakorolták, csak éppen a pogányokból megtért hívőknél a bemerítést. Az volt az új, hogy Keresztelő János odafordult a zsidókhoz, akik beleszülettek, akik úgy gondolták, hogy az Isten népe, és mit mondott nekik? Hogy ne bízzatok abban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ezt lefordítva a mi esetünkre lehetne másképpen fogalmazni. Ne bízzatok abban, hogy egyszer megkeresztelkedtetek, ne bízzatok abban, hogy a választott néptagjai vagytok. Tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. És mit mondott? Minden fa kivágattatik, amelyik jó gyümölcsöt nem terem. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Próbáltuk nézni először a negatív gyümölcsöket, és nézzük meg, mi a Krisztus igazsága. Krisztus igazságának milyen gyümölcsei vannak. Ugye láttuk, hogy a magunk igazságánál ott azért törekszünk arra, hogy azért lehetőleg mások is lássák. Kapjunk érte elismerést, legalább emberektől is. Krisztus igazságánál mi lesz a fontos? Hogy Istennek mi az akarata. Nem az, hogy az emberek elismerjenek. Pál apostol azt mondta, hogy ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgája nem volnék. Ha már a Krisztus igazsága fontos, akkor nem embereknek akarunk tetszeni, hanem az Istennek elsősorban. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Akkor az emberekre, akár testvéreink, akár megmentendő bűnösök, egészen másképpen fogunk tekinteni. A krisztusi szeretettel, a krisztusi elfogadással. Akkor nem a versengés lesz a mi cselekedeteink mozgató rúgója, hanem az Isten iránti és embertársaink iránti szeretet. Ahogyan Krisztusban is ez munkált. Akkor a Krisztus szelítsége és alázata is megjelenik a mi életünkben. Vagy mondhatnánk így is más szavakkal, hogy a lélek gyümölcsei. Hiszen amikor felsorolja Pál apostol, hogy a lélek gyümölcse pedig, a krisztusi jellemvonásokat sorolja fel, nem? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ezek a gyümölcsök. Tehát ha ez megjelenik az életünkben, akkor ez már nem a mi igazságunk. Ez a Krisztus igazsága. Mert mi erre képtelenek vagyunk. Mi meg tudjuk tartani a szombatot, meg tudjuk tartani azt, hogy nem ölöm meg a másikat, meg tudom tartani azt, hogy nem lopok a másiktól, meg sorolhatnám tovább, nem csalom meg a házastársamat, meg tudom tartani magamtól. De hogy belül milyen indulatok vannak, milyen indítékaim vannak, azon nem tudok változtatni magamtól. Nem tudom a szívemet megtisztítani. És itt szeretnék néhány gondolatot idézni a Krisztus példázatai című könyvből, hogy hogyan is juthatunk el odáig, ameddig Pál apostol eljutott. Nagyon nehéz kimondani azt, amit a római levélben is leír, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben semmi jó. Ezt nagyon nehéz kimondani. Hogyan, milyen háttéren ismerhetjük csak fel a mi lényünket úgy, ahogyan Isten lát bennünket? Hát olvassak a 105. oldalról néhány mondatot. Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg, felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk, Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Tehát hogyan ismerhetjük meg a saját állapotunkat, nyomorúságunkat és tehetetlenségünket? Nem ismerhetjük meg úgy, hogy állandóan magunkban vájkálunk. Nem ismerhetjük meg úgy, hogy a másikkal hasonlítgatjuk magunkat össze. Csak egy úton ismerhetjük meg. Úgy, hogyha Krisztusra tekintünk. És ezen mindannyiunknak el kell gondolkodnunk, mennyire tudunk mi erre figyelmet, időt szánni, vagy egyáltalán mennyire fogékony még a lelkünk Krisztus szeretetére, Krisztus áldozatára. Nem vált-e immunissá már az egész kereszténységünk, a felfogó képességünk erre? Hiszen mindig erről hallunk. Nagyon nagy a veszélye ennek. Én hálás vagyok a Jóistennek, hogy most ezt a kis áhítat könyvet állíthattam össze, mert nem azt mondtam, hogy rákényszerültem, mert örömmel tettem, mármint arra, hogy kifejezetten Krisztus áldozatával, Krisztus szeretetével, Krisztus szolgálatával foglalkozzak. Hogy olyan igéket gyűjtsek össze, hogy olyan idézeteket találjak és olvassak el, hogy tényleg átgondoljam én is, hogy nincs más út, nincsen senkiben másban üdvösség, és nekünk sincs, ne is keressünk más utat, és ne bízzunk saját magunkban, vagy a saját igazságainkban, vagy a saját jó cselekedeteinkben, a saját módszereinkben, ahogyan akár az evangéliumot hirdetjük, netán az ezáltal elért eredményeinkben ne bízzunk. Egyedül Krisztusban bízzunk. Valóban nincsen senkiben másban üdvösség, de ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ezt egy kicsit személyes bizonyságtételként is szeretném elmondani, hogy a Jóisten ezáltal engem is megszólított. És tudom, hogy ez a gyógyszer. Mindannyiunknak ez a gyógyszer. Krisztus felkínálja, és ezt mondja, hogy védj tőlem. A fehér ruha az a Krisztus jelleme. Nem a miénk. A miénk milyen? Minden mi igazságunk. Mit mond erről Ézsaiás könyve? Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem csak a bűneink, az igazságaink is. A törvényhez való hűségünk, a missziós buzgóságunk mind olyan az Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, mert megfertőzi az önzésünk. Nekünk a Krisztus igazságára van szükségünk, amelyik tiszta mindezektől. És itt is olvasnék néhány gondolatot a Krisztus példázatai című könyv 215. oldaláról. Hogy a valóságban mikor következik be, mikor történik az meg, hogy a az ő jelleme látszik meg az életünkben. Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, hogy hinniük kell benne, nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Mondjuk ennek a fényében én azt hiszem, hogy nagyon meg kell, hogy alázzuk magunkat, és Krisztus előtt kell megvizsgálni a mi életünket, mert itt ugye a jellemünkről van szó, nem csupán a cselekedeteinkről. A jellemünkről, amelyik vagy világít, és vagy Krisztust mutatja be, vagy a mezítelenségünk rútságát mutatja be, ami saját igazságainkat és a saját jellemünket. Vagy a lélek gyümölcseit teremjük, vagy pedig a saját gyümölcseinket. És amikor ugye a bevezető ígében olvashattuk, hogy Pál apostol ezt elhatározta, hozzátette azt, hogy most is, nem csak a megtérésekor, hanem folyamatosan. Tehát ahogy említettem, bizonyára mindannyian jól indultunk el a hitélet útján. Mindannyian kapaszkodtunk Krisztusba. Hol vétettük el? Mikor engedtük el? Mikor gondoltuk már úgy, hogy egyedül is megy? Vissza kell térnünk hozzá. Pál apostol ezt mondja, hogy én most is kárnak és szemétnek ítélek. Én most is így gondolom, hogy nem lakik bennem semmi jó. Én nem engedem meg azt, hogy az ördögnek helyet adjak, amikor bármi ilyen gondolatot hoz elém. Hozhatott Pál apostol életében is, nem? Mikor Korintusban elkezdtek versengni, hogy most Pál vagy éppen Apollós, hát Pál is mondhatott volna nekik néhány dolgot, nem? Hogy azért mégiscsak, hát én jöttem hozzátok előbb, meg hát az ő szolgálatának a gyümölcse volt a korintusi gyülekezet. Mégis mit írt Pál apostol? Kicsoda Pál és kicsoda Apollós. Hát ki vagyok én, hogy ki? Csak szolgák. Mi az Isten eszközei vagyunk, és az Isten adja a növekedést. Tehát nehogy már ez legyen a gond nektek, hogy most ki. Minden a tiétek. Mindenkinek a szolgálatára szükség van. Olyan szépen teszi helyre a korintusi gyülekezetet, és olyan szépen tudja elhárítani ezt a kísértést saját magától, hogy belemenjen ebbe a csapdába. Pál apostol ki tudta ezt mondani, nem csak megtérésekor a kezdetén, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugye itt már ennél a kijelentésnél is láthatjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy a Krisztus igazsága megjelenjen a mi életünkben. A laodiceai üzenetben annyi feltétel van csupán, hogy nyissuk meg az ajtót, ugye? Tehát aki meghallja és megnyitja, tulajdonképpen ezek lépcsőfokok, aki meghallja és megnyitja az ajtót, ott is megállhatunk, hogy meghalljuk az ő hangját. Lehet, hogy már itt tartunk, hiszen a hitáltali megigazulás üzenetét is valamennyire már ismerjük, vagy hallottunk róla, tudunk róla. Tudunk róla, hogy ez az üzenet fogja az Isten népét felébreszteni. Tudunk róla, hogy az Isten lelke kitöltetését ennek kell megelőznie. Tudunk róla, hogy a világközösség, tehát az egész advent nép ezt visszautasította és nem fogadta el. De ebben mi is benne vagyunk. Mert ha csak tudunk róla, azt írja ezzel kapcsolatban Ellen White, hogy a hitáltali megigazulás csupán elméleti elfogadása egyenlő annak visszautasításával. És hát egyetérthetünk ezzel, hiszen ha valaki hallja Krisztus kopogtatását, és nem nyitja meg az ajtót, az ugyanaz, mintha nem hallja, sőt, tulajdonképpen még rosszabb. Nem tudom, voltatok-e ilyen helyzetben, én már jártam így. hogy valakit meglátogattam, és volna, ha beengedett volna. Ott álltam az ajtóban, és tudtam, hogy otthon van, tudta, hogy jövök, és nem engedett be. Hát mondhatom, hogy sokkal kellemetlenebb volt, mintha nem hallja meg. Hát ez ugye nyilvánvaló, nem? Tehát ha nem hallja meg, vagy nincs otthon, hát akkor egyszerű a dolog. De amikor tudom, hogy otthon van, és tudom, hogy hallja, és azt is, hogy én jöttem hozzá, és nem enged be, hát azért nagyon rossz érzés. És Jézus ott áll, és tudja, hogy otthon vagyunk. Szóval, hogy halljuk is. Igen, halljuk is. És még örülünk is neki, hogy halljuk, milyen jó. Még nem ment el tőlünk, nem távozott el. Milyen közel van hozzánk. Csak éppen azt az ajtónyitást. Azt felejtjük el. Tehát tulajdonképpen mi nagyon közel vagyunk. Ugye Jézus azt mondta egyik farizeusnak, írástudónak, hogy nem messze vagy a mennyek országától. De azért mit gondolunk, hogy kiknek lesz a legszörnyűbb az utolsó napon? Azoknak, akik nem hittek Krisztusban, akik élték a maguk világát, és akkor szembesülnek Krisztussal, vagy pedig azoknak, akik majdnem beléphettek oda, akik nem messze voltak az Isten országától, akik hallották a kopogtatást, akik már majdnem beengedték. Én azt hiszem, hogy ez lesz a legfájdalmasabb. Ezért ne jussunk idáig, hanem legyen bennünk készség erre. Csak ennyi lenne, hogy nyissuk meg az ajtót. Igen, mi sokszor tudjuk azt, nem csak ezt tudjuk, hanem azt is tudjuk, hogy az mivel jár. Azzal jár, hogy élek többé nem én. Azzal jár, hogy nekünk meg kell halni. És nem szeretünk meghalni. Az énünknek meg kell halni. És semmi, de semmi dicsőségünk nem lesz. Semmi, de semmi emberi dicsőség után már nem vágyakozhatunk. Azért ez kellemetlen, nem? Lehet, hogy kapunk elismerést, de azt se szabad úgy fogadni, hogy az engem magasztaljon. Csak Krisztusé lesz a dicsőség. Egyedül Krisztusé lesz a dicsőség. Nekem meg kell halni az énemnek. Ez az, amitől mi félünk. Ez az, ami nekünk fáj. De higgyük el, így csak szenvedünk. Farizeusok boldogok voltak? Én nem hiszem. Pál apostol se volt boldog. Törvénybeli igazság tekintetében, fedhetetlen életében. Boldogok vagyunk Krisztus nélkül? Boldogok vagyunk a saját igazságunkban? Békességünk van? Szívbeli békességünk van? Isten ezt nem akarja visszatartani tőlünk. Ő minden kincset, minden értéket nekünk akar adni Krisztusban. Nekünk csak át kellene adnunk magunkat. És itt már csak néhány mondatot, egy idézetet szeretnék olvasni, hogy mi is a feltétele annak, hogy Krisztus betérhessen hozzánk. A késői eső jön, és Isten áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Ma az a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Alkalmasak legyünk a Szentlélek keresztségére. A Review and Herald egyik számának idézete. Nagyon egyszerű mondat. Ma mi a mi munkánk? Hát föl tudnánk sorolni jó néhányat különben, hogy nekünk mi mindent kellene tenni ahhoz, hogy az Isten műve befejeződjön ezen a földön. És ha ilyen ütemben tesszük, akkor ugye soha nem lesz befejezve, tehát egy kicsit szorgalmasabban dolgozzunk, nem? Tehát el tudjuk mondani még milyen módszerekre, hogy mire van szükség. Mit mond, hogy mi a legfőbb feladatunk? Ma ez a munkánk, adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Mert akkor az Úr majd elvégzi. Igen, rajtunk keresztül is elvégezheti. Ha mi erre alkalmasak leszünk, de most ez a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak. Enélkül egyrészt értelmetlen is, fölösleges, magunkat is, másokat is csak. Ugye terheljük azzal a fajta kereszténységgel, ami Krisztus nélküli. Hogyha úgy igazán Krisztussal szembesül az ember, ahogyan olvashattuk a Krisztus példázatai című könyvből és az idézetből, hogy nem ismerhetjük meg saját nyomorúságunkat csak úgy, hogyha Krisztus szemléljük, az ő igazságát és az ő szeretetét. Akkor mi nem csak megszégyenülünk, tehát ezért nem kell ettől félni. Csodálatos dolog, ahogyan Isten fölemeli az embert. Emberi dicsőségben nem lesz részünk, de Isten dicsőségében igen. Isten szeretetében, a vele való közösségben, abban a békességben, abban az örömben, amit semmi nem tud nyújtani. Ne tartsuk magunktól távol ezeket a kincseket, amit felkínál nekünk Krisztus. Adjon nekünk készséget, vágyat, hogy minél előbb, mint nép is készek legyünk erre. Egyenként is. Nyilván mindenkinek saját magának kell ezt megtennie. De ha egyenként megtesszük, akkor mint gyülekezet, mint nép is eljuthatunk oda, hogy a Krisztus igazsága tölt be bennünket. Ha pedig a Krisztus igazsága betölt, akkor megvalósul az is, amiről Jelenések könyve 18. fejezete elején olvashatunk, hogy az Úr dicsősége betölti az egész földet. Hogy valóban az Isten lelkétől áthatva tudjuk az ő evangéliumát képviselni. És én úgy gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk. Ha erre vágyunk, akkor fogadjuk el az Úr tanácsait, vegyünk tőle, illetve őt. Ne csak az ajándékait, hanem őt magát engedjük be az életünkbe. Legyen ő az Úr, legyen az ő igazság a valóság, ne a miénk. Legyünk készek meghalni az énnek, és élni Krisztusnak. Az Isten lelke munkálja mindannyiunkban ezt a változást. Amen.
1: Befejezésül énekeljük a 212-es éneknek első két versét, majd imádság után a második kettőt. 212.

0: leborulva imádkozzunk.
1: Szerető mennyei atyánk, eléd jövünk most, aki olyan türelmes vagy irántunk, és olyan sokszor küldöd a te üzeneteidet felénk, és kérlelsz bennünket arra, hogy azt a kincset fogadjuk el, amit felkínálsz számunkra. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat erre a világra. Köszönjük, hogy megváltott bennünket, de azt is, hogy bennünk akar munkálkodni, nem csak értünk. Köszönjük ezt, hogy Jézusunk, olyan türelmes vagy, és vársz ránk. Kérünk, segíts nekünk, hogy rádöbbenjünk a legfőbb hiányosságunkra. Rádöbbenjünk arra, hogy miért küszködünk itt egymással is, magunkkal is, hogy miért nem érünk el igazi eredményeket az evangelizációban se, hiszen annyit teszünk, és annyi minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Urunk, segíts megértenünk, hogy te mindent megcselekedhetnél, ha engednénk, ha beengednénk az életünkbe, hogyha készek lennénk meghalni az énünknek, ha készek lennénk elismerni azt, hogy semmi jó nincs bennünk, hogy képtelenek vagyunk az igaz életre. Mi még a törvénybeli igazságot sem tudjuk betölteni. Urunk, az pedig különösen nem, ami az indulatainkat, a gondolatainkat is áthatná, megtisztítaná, a te szeretetedet költöztetni a szívünkbe. Ezért kérünk, hogy te térj be hozzánk, hogy te tisztíts ki belőlünk valóban minden szennyet, a mi igazságainkat is. Add, Urunk, hogy mi is szemétnek tudjuk ítélni azt, amit értékesnek tartottunk, akár a saját igeismeretünket, akár a saját igyekezetünket, a saját törvénybeli igazságainkat. Hiszen te nélküled mindez értéktelen. Urunk, segíts, hogy vágyakozzunk ennél többre, nagyobbra, a valódi tisztaságra, arra a fehér ruhára, amely tiszta és makulátlan. Urunk, te megígérted ezt nekünk. Kérünk, tegyél alkalmassá, hogy lakhass a mi szívünkben, lakhass a mi életünkben, közösségünkben, gyülekezeteinkben. Te légy az Úr. Hallgass meg, kérünk bennünket, ami megváltunk Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai szombat délelőtt azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy élettörténetnek egy bizonyos szakaszát áttekintve, hogy nagyon sokszor mi úgy vagyunk az életben, hogy teszünk elhatározásokat, szeretnénk megváltozni, jobbak szeretnénk lenni, bizonyos dolgokat szeretnénk elhagyni, és mégis időnként újból és újból beleesünk hibákba, dolgokba, vétkekbe. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életetekben, hogy valami jellemhibával küzdötök. Valamivel nagyon küzdötök, és megfogadjátok, hogy nem, ezt többet nem fogom tenni. És jön egy adott helyzet, a kísértés még erőteljesebben jön, és belebukunk az adott élethelyzetbe, és szégyenletesen viselkedünk. Én most nyilván nem gondolok hatalmas főben járó bűnökre, de hibák, vétkek, bűnök, amelyek az embert égetik, amiről tudjuk, hogy helytelen. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így az életben. És kérdezem, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, milyen gondolataink szoktak támadni? Milyen gondolataink? Add föl. Nincs értelme. Hát látod, elhatároztad, 25-ször elhatároztad, szeretnéd, akarod, és mégsem tudod. És így viselkedsz, ilyen gyalázatosan, ez jön ki belőled. Hát nincs értelme. Az ember szégyeli magát ember és Isten előtt, nincs értelme tovább. És hadd mondjam, ezek az élethelyzetek, amikor ilyen élethelyzetekbe kerülünk, Sátán ezt így akarja velünk láttatni, mint ahogy az előbb elmondtam. De hadd mondjam, hogy az éremnek van egy másik oldala. Az éremnek van egy másik oldala. Az Isten nem akarja, hogy mi elbukjunk a bűnbe, mert ugye ki akar belőle emelni. Az Istennek nem terve, hogy mi vétkezzünk, de az Isten csodálatos kegyelme az, hogy a bűn világában minden rosszat jóra fordít. Nem akarja, hogy elessünk, de az eleséseinkből, a bukásainkból, minél nagyobbak a bukásaink, az Isten azt akarja, hogy áldás jöjjön ki ezekből. Áldássá váljon nekünk. Még egyszer mondom, nem akarja, hogy elkövessük a bűnt, de ha elkövettük, és megszégyenülünk, és ott állunk a mi mezítelenségünk rúdságában, ahogy a Biblia írja, és megint lelepleződtünk, hogy ilyenek vagyunk, akkor Isten nem azt mondja, hogy ember, add fel, és nincs értelme a küzdelemnek, mert soha nem fogsz megváltozni, és nem tudsz egy szokásból kitörni, vagy egy jellemhibából, hanem azt mondja, hogy figyeld meg, mit akarok én ezzel, a bűnöddel, ami most felszínre tört belőled, mit akarok elérni a te életedben, áldássá akarom fordítani. Ki az a bibliai személy, akinek az életének egy mozzanatáról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni? Péter. Péter, aki elköveti azt a hatalmas bűnt, ugye, hogy megtagadja Jézust a legkritikusabb órában, és Péter, olvassunk egy igét, így is kezdjük a mai délelőtti igetanulmányozásnak az igei részét, hogy olvassunk el egy igét Máté evangélium a 26. fejezet 75. verséből. Máté evangélium a 26. fejezet 75. verse. A következőt mondja, ugye elmondja az esetet, hogy Péter ott van Jézus kihallgatásánál, és elmondja a körülményeket, hogy mi vezetett oda, hogy egyszer, kétszer, és végén harmadszor is megtagadja Jézust, a végén már esküdözve és átkozódva, hogy nem, én nem ismerem ezt az embert. És utána, amikor ezt teszi, a 74. verstől olvasnám inkább, a 74. vers azt mondja, hogy ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. Megszólalt a kakas, miért? Jézus azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, mondta Jézus Péternek az utolsó vacsorán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor fogsz engem megtagadni. És amikor megtörténik, akkor megszólal a kakas. És a 75. versben ezt olvassuk, és megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta néki, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan, keservesen sírt. Kimenvén onva, keservesen sírt. Igen, keservesen sírt, mert szembesült azzal,
hogy milyen is ő valójában. Szembesült az iszonyú bűnével. Szembesült mindazzal, amit ő nem is feltételezett önmagáról, hogy ő tulajdonképpen milyen. De hadd kérdezzem meg, mit eredményezett Péternek ez a sírása? Mit eredményezett? Hadd mondjam, Péter előtt is két út volt, nem? Elkövettem ezt a hatalmas bűnt, nyilvánvalóvá lett mindenki előtt, hogy milyen is vagyok tulajdonképpen, de leginkább önmaga előtt vált nyilvánvalóvá, hogy milyen volt. Milyen út állt előtte? Az egyik út, amire Sátán vezetni akarta, az minek az útja volt? A halál, ami Júdás életében is volt, ugye öngyilkos lett. A halál, hát mi, hát ez a szégyen, hát te ez vagy, hát ezek után, hát hogy kerülsz bárkinek a szeme elé? Sátán megpróbálta az örvénybe belerántani, hogy teljesen a mélyére kerülve, kilátástalanul, esetleg az életének is vége legyen. De Isten más irányban munkálkodott Péter szívén, mert Péternek ez a sírása, Péternek ez a keserves sírása, hadd mondjam, hogy rengeteg áldás forrásává vált. Rengeteg áldás forrásává vált. És szeretném, hogyha elolvasnánk egy igét, Lukács evangélium a 22. fejezetéből, elolvasnánk azt az igét, amikor Jézus figyelmezteti Pétert arra, hogy vigyázz, mert meg fogsz engem tagadni. És elmondja neki Jézus, még a beszélgetés elején, hogy a Lukács evangélium a 22. fejezet 31-32. Verse. Azt mondja, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És figyeljük, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus mit mond? Nem csak azt mondja, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hanem azt mondja, hogy idővel meg fogsz térni. Meg fogsz térni. És hadd mondjam, Péternek az igazi megtérése, a legmélyebb megtérése ezután a bűne után következett be. Miután Jézust megtagadta, miután ez a szégyenletes bűn eluralkodott rajta, nyilvánvalóvá vált, Péter keservesen sírt, és ez a sírás, ez a kesergés, ez igazi megtérést eredményezett az életében. Szeretnék először a bizonyságtételek 3. kötetének a 416. oldaláról egy rövid részletet olvasni a következőképpen. Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel, teli szemekkel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amit alig pár órája Isten szeretett fiának verejték cseppjei festettek be. Péter megtért emberként távozott a kertből. Hadd kérdezem meg, mi szeretjük a megszégyenüléseket? Szeretjük a lelepleződést? Szeretjük azt, amikor a mi bűneink nyilvánvalóvá válnak? Azt hiszem, hogy mindannyian menekülni szeretnénk ettől az élethelyzettől. De Péternek az igazi megtérését segítette mindez elő. Pétert igazából megtérésre vezette mindez. Olyan érdekes igét olvasunk a Szentírásban, és szeretném, hogyha ezt az igét nagyon mélyen megjegyeznénk, Prédikátor könyve 3. fejezetéből, elnézést kérek, 7. fejezet, Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse, Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse a következőt mondja. Mielőtt ezt az igét elolvassuk, szeretnék egy nagyon-nagyon érdekes, legalábbis egyszerű, de majd meglátjuk, hogy viszonylag érdekes kérdést feltenni. Ti mit szerettek jobban, nevetni vagy sírni?
Ugye fura a kérdés önmagában, mert ugye erre mindenki azt mondja, hogy hát persze, hogy nevetni szeretünk jobban, hát nem az a jó, hát jó kedvűnek, vidámnak lenni. És nézzük meg, hogy az ige mit mond. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse. Megvan? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Figyeljük! Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hadd kérdezzem meg, ismerünk olyan embert, aki a féktelen jókedvben, vidámságban egyszer csak komoly igazi megtérésre jut, vagy igazi változások történnek az ember szívében? Nagyon ritka az ilyen eset, nagyon ritka. De ugyanakkor ismerünk olyan élethelyzetet, és magunk is voltunk már ilyen helyzetben, hogy megszomorodunk valami miatt, próbák érnek, nehéz helyzetbe kerülünk, a bűneink bántanak bennünket, sírunk, kesergünk. És ennek mi lesz az eredménye? Hogy jobbá lesz a szív. Az Isten ekkor tud igazából megérinteni bennünket, nem a féktelen jókedvben, nem a gondtalan életben. Hadd mondjam, az Isten örömmel ajándékozza nekünk az örömet, a vígságot, a jókedvet, de a szív megváltozásának az igazi pillanata, amikor az ember igazából sírni tud. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Egy igét szeretnék csak kívülről idézni, mert ugye a mai délelőtt elég rövid idő áll rendelkezésünkre, de a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy megbánhatatlan, a korintusi második levél 7. fejezet 10. versében azt mondja, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Megbánhatatlan megtérésre szomorodtatok meg. Van olyan megtérés, van olyan szomorúság, amely igazi megtérést eredményez az ember életében. És Isten erre akar bennünket elvezetni a bukásaink, a kudarcaink, a saját bűneink következtében. Igazi megtérésre akar bennünket eljuttatni. De nézzük meg, szeretném azzal kezdeni a csokorba szedését annak, hogy mi lett Péter sírásának, mi lett Péter bukásának, hatalmas bukásának, mi lett a csodálatos, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az örök életre kiható eredménye. Mindenek előtt szeretném, hogyha emlékeznénk arra az ígére, amit olvastunk Lukács evangéliumából, Jézus azt mondja Péternek, te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus azt mondja, hogy Péternek megtérésre van szüksége, mielőtt a szolgálatát, az emberekért végzett szolgálatát el tudná látni. És Péternek itt a bukása után következett érése,

tűni az előtte álló szolgálatra. Ha Péter nem lepleződik le, hadd mondjam, ki előtt kellett Péternek igazából lelepleződnie? Ki előtt? Önmaga előtt. Ha Péter életében nincs ez a hatalmas bukás, nem lett volna alkalmas arra a szolgálatra, amellyel Jézus meg akarta őt bízni. Hadd kérdezem meg, nem úgy gondolkodnánk mi az életben, hogy egy ember akkor alkalmas igazából a Jézusért való szolgálatra és a másokért való szolgálatra, ha nincsenek az életében hatalmas bukások, nem? Hogyha olyan folt nélküli, legfeljebb csak kis apró botlások, de nincsenek olyan nagy kudarcok az életében. Nem azt gondolnánk, valaki akkor kész igazából arra, hogy a Mesterért munkálkodjon. És hadd mondjam, egyértelművé válik, hogy Péter, amikor látszólag Krisztus teljesen buzgó követője volt, akkor még nem volt alkalmas a szolgálatra. Miután lelepleződött önmaga előtt a bűne, a hatalmas bűne következtében, ez járult hozzá ahhoz, hogy Jézus fel tudta őt készíteni arra a munkára, amire a 3,5 év alatt, amíg Jézussal járt, nem volt felkészülve. De hadd kérdezzem meg, hogy miért? Miért ez a kudarc segített Péternek ahhoz, hogy igazából felkészüljön a szolgálatra? Miért? Péter elsősorban milyen volt, és mit tanult meg a bukása következtében? Szerintetek erről nincs bibliai leírás, de Péter milyen embernek gondolta magát? Szerintetek Péter mit gondolt magáról? Csak utalások vannak arra, amikor hősködött abban a vonatkozásban, hogyha kell, meghalok érted. De önmagában az egész jellemét illetően meggyőződésem, hogy Péternek nagyon jó véleménye volt önmagáról. Nagyon jó véleménye volt. Kicsit hasonlít ez ahhoz a történethez, amit Pál apostolról olvasunk, amikor azt mondja, hogy ő az igazi megtérése előtt, amikor ő nagyon buzgó hívő ember volt Pál apostol, azt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő a maga szemében teljesen tökéletes embernek tűnt. És Pál életében is kellett bizonyos fordulat ahhoz, hogy rádöbbenjen a bűnéhez. Péter életében is kellettek bizonyos fordulatok, illetve kellett ez a hatalmas fordulat, hogy belássa, hogy ő tulajdonképpen kicsoda is. Önmagában kicsoda. Nézzük meg, mit tanult meg Péter ebből a bukásból, hogy megtagadja Jézust. Ezt olvasom, rövid idézetek, szintén a 352. oldalról. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg be nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmélt fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Hadd kérdezzem meg, miben volt Péternek a maga biztossága, kiben bízott? Egyedül önmagában. Egyedül önmagában. Mit kellett Péternek megtanulnia? Hogy hiába a fogadkozás, az odaszánás, idézőjelben mondom, ha az a saját erőnkön alapszik, annak a vége biztos, hogy bukás lesz. Péternek meg kellett tanulnia, hogy teljesen erőtelen, és senki önmagában véve. Szeretnék egy igét olvasni a Korintusi második levélből. Olvassuk el a 12. fejezet, Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. versét a következőképpen olvasom. Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. verse a következőt mondja. És hogy és azt mondta nékem, elég néked, ugye már, mint mondja Jézus, ez Pálnak szól, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimben, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit kérdeztem az előbb?
mit szeretünk jobban

0: nevetni vagy sírni. Ugye? Már pedig a sírásban van igazából hatalmas áldás. Az orca szomorúsága által lesz jobba a szív. Pál apostol pedig mit mond? Gyönyörködik az erőtelenségben, a nehéz helyzetekben. Amikor olyan élethelyzetekbe kerül, amiből egyértelműen látja, hogy a maga erejéből nem tud kimenekedni. Miért? Mert az az ember a legerősebb ezen a földön, aki beismeri a saját maga gyengeségét, és tehetetlenségében az Istenhez fordul erőért, és az az ember legyőzhetetlenné válik. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, Jézus ezt mondta neki, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Isten mikor tud az emberben munkálkodni, és az emberért munkálkodni? Ha igénylem. Ő nem fogja az ő erejét nekem, hogy úgy mondjam, erőszakkal adni, amikor én nem is igénylem. De ha érzem, hogy semmi vagyok, az ő ereje hatalmasan meg tud bennünket erősíteni. Igen, Péter megalázódott. Megalázódott, de emlékszünk a zsoltárírók kijelentésére a 119. zsoltárban? Jó nékem, Uram, hogy megaláztál. Jó nékem. Hadd kérdezzem meg, szeretjük a megaláztatásokat? Szeretjük, amikor megalázódunk, és mindenki előtt megszégyenülünk? Hát a legkevésbé szeretjük ezeket az élethelyzeteket. De mit mond a zsoltáríró? Mire döbben rá? Jó nekem, Uram, hogy megaláztál. Mert beláttam végre, hogy mi vagyok, hogy semmi vagyok, és ezáltal tudom a te útaidat megtanulni. Alázat. Hadd mondjam, mennyire kevéssé ismerjük ezt a fogalmat, hogy alázat. Hadd mondjam, az ember nagyon sokszor alázatoskodik. Hány emberen lehet látni, és magunk, mi magunk is, hányszor vagyunk ilyenek. Azt hiszük, hogy alázatosak vagyunk, közben pedig nincs más az életünkben, mint egy alázatoskodás. Szeretnék egy idézetet olvasni a 7 per A kötetből. Ez az idézet nagyon-nagyon elgondolkodtató. Mi is az igazi alázat? Figyeljük! Ez nem az az erőltetett alázat és szolga lelkű önbírálat, amelynek közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Hányan mondják, jaj, micsoda, szerencsétlen vagyok, gyenge vagyok, bűnös vagyok, hibákkal teli vagyok. És az emberek szinte kérkednek is ezekben a kijelentésekben, és nem alázat van benne, hanem szinte szétfeszíti az embert a büszkeség belülről, a lelki gőg és a lelki önteltség. Azt mondja, erre a hamis alázatra a büszkeséggel és a maga nagyra tartásával teli szív késztet. Sokan vannak, akik szavaikkal lekicsinlik magukat, ám keserűen csalódnak, ha ez nem vált ki dicséretet és elismerő szavakat másokból. Igen, az ember nagyon sokszor hiszi azt magáról, hogy alázatos, de az Isten az igazi alázatra akar elvezetni, amiből az igazi megtérés terem. Amiről, amint Ézsaiás próféta írja, hogy nincs-e testben semmi épség, tetőtől talpig csupa seb vagyok. Olyan csúnya képet tár Ézsaiás az ember elé, azt mondja, tetőtől talpig csupa seb. Ugye kelevény, dagadás, amit ki sem nyomtak, nem is lágyítottak. Azt mondja, ilyen az ember, ilyenek vagyunk. De hadd mondjam, a büszke emberi szív ez ellen tiltakozik, és azt mondja, hogy hát nem igaz, hogy én ennyire rossz vagyok, nem igaz. Van egy kis hibám, nem szeretek korán kelni, vagy lusta vagyok, vagy bármi, vagy mértéktelen vagyok, van egy-két jellemhibám, de nem igaz, hogy tetőtől talpig tele vagyok, sebekkel és nyomorult vagyok, nem igaz. És hadd mondjam, amíg az ember így gondolkodik önmagáról, addig az Isten nem tud az embernek segíteni. Mert így van, hogy van bennünk sok jó, de az a jó kitől van? Az egyes egyedül Istentől. És ha én Istennel szembefordulok, és a rossznak adom át magam, minden, ami korábban jó volt bennem, semmivé lesz. Nincs az emberben magától semmi jó. Ami van, az Istentől van az emberben. És az ember, ha ezt nem hajlandó felismerni, ha ezzel nem hajlandó szembenézni, akkor jönnek a bukások Isten végtelen kegyelméből az ember életében, hogy lelepleződjön, és meg is lássa az ember igazából, hogy milyen is valójában. Miért? Hadd kérdezzem meg, Péternek a bukását mi okozta? Péternek a tagadását mi okozta? Milyen jellemhibája okozta? Péter ugye hihetetlenül magabízó volt, ugye? De hadd kérdezzem, ez a jellemhibája okozta Péternek a tagadását? A magabízás? Nem, hanem a félelem. Ugye nem bírta a gúnyt elszenvedni, a félt, hogy ugyanarra a sorsa jut, mint Jézus, őt is elfogják. Ez vezetett oda, nem a magabízás. Akkor miért mondjuk, hogy mégis, hogy magabízás vezetett Péternek a bukásához? Azért, mert a magabízó ember az képtelen arra, hogy rádöbbenjen és meglássa a saját jellemhibáit. Az az ember nem képes erre. Az az ember nem képes szembesülni az igazi énjével. Azt hiszi, hogy ő nagyjából rendben van, és feltételezni sem tudja, hogy milyen mélységekbe tudja a sátán beletaszítani. Igen, Péternek ezért vezetett a magabízása oda, hogy elbukott. És így van mindannyiunk életében, hogyha nem jutunk el az igazi alázatra, ha nem jutunk el arra, hogy magunktól semmit, csak Krisztus ereje által tudunk bármi jót is cselekedni, ha nem jutunk el arra, akkor ugyanabban a veszélyben fordulunk, mint Péter. De micsoda kegyelem volt ez Jézus részéről. Igen, bekövetkezett Péternek ez a bukása, keservesen sírt, és ebből megláthatta, hogy ő micsoda, kicsoda, igazi alázatra tudott eljutni, belátta, hogy magától semmire nincs ereje, és itt jön az, amire szeretnék még igazából kitérni, hogy megtanult valamit Péter, amit korábban nem tudott. Megtanult emberekkel bánni, emberekhez fordulni, emberekért fáradozni. Szeretnék olvasni a 416. oldalra a bizonyságtételek 3. kötetének, és figyeljük meg ezt az idézetet. Péter megtért emberként távozott a kertből. Most figyeljük, mire lett kész. Akkor már készen állt, hogy megszánja a megkísértett embert. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült arra, hogy erősítse testvéreit. Erre korábban nem volt alkalmas. Erre nem volt alkalmas. Hadd mondjam, egyetlen egy ember nem tud bánni az embertársával, a fele barátjával, igazi krisztusi szeretettel, mi bűnös emberek, amíg meg nem ismerjük magunkat, hogy mi igazából milyenek vagyunk. Mert ha mi magunkat jónak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy hát azért úgy viszonylag tényleg elég jók vagyunk, akkor a hibába, a nyílt hibába és vétekbe esett bűnös emberrel hogy bánunk? Hogy bánunk? Lenézzük, megvetjük, mert magunkat jónak gondoljuk. És hadd mondjam, ezzel nem tudunk segíteni egymásnak. Hadd mondjam, egyszer hallottam egy olyan nagyon... eléggé csúnya, tényleg olyan értem, hogy kicsit gusztustalan a hasonlat, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemléletes volt. Egyik prédikációban azt hallottam, hogy mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a leprás emberek. Ugye a leprás ember, ugye, akinek ugye, hát rohad le a bőre, a húsa, egymás után veszíti el esetleg a végtagjait, vagy bármi. És az a valaki azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, mint a leprások, hogy... én esetleg mutogatok a másikra, és megvetem, meg kigunyolom őt, mert nekem esetleg még csak a fülem hiányzik, neki pedig már a két lába is hiányzik. Nekem meg még csak a fülem hiányzik. Tehát nem tudom, értjük ezt a hasonlatot, de annyira tetszett, hogy ugyanolyan bűnös vagyok, és ez a bűn tovább emészt engem, és a végén az lesz, hogy nekem is leesik a két lábam, ugye, vagy a karom, vagy bármi, el fogom veszíteni, hogyha nem térek meg a bűnnek a leprájából, de mégis magamat egészségesnek gondolom. Hát még csak a fülem hiányzik. És megvetem a másikat, akinek esetleg már látványosabb dolgok vannak az életében. Hadd mondjam, igazából szeretettel és gyengéden viszonyulni másik emberhez akkor tudunk, ha meglátjuk igazából, hogy micsoda bűnök vannak a mi életünkben, és hogy magunkban semmik vagyunk. Szeretnék olvasni két Biblia verset, az egyiket a Galata levélből, a Galata levél 6. fejezet 1. verséből. Azt mondja Pál apostol, atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogyha inteni kell valakit, valaki bűnben, hibában van, akkor hogy tudunk csak igazából intést adni a másik embernek? Ha ügyelek arra, hogy meg ne kísértessem magam is, tehát annak a tudatában, hogy én is ugyanolyan bűnös és halandó ember vagyok, és tévelygő ember, csak a másikat most előfogta valami bűn. Szerítséggel, szeretettel, megértéssel és gyengétséggel kell a másik emberhez, a legnagyobb bűnökbe esett emberhez is közelíteni. És hadd mondjam, Péter ezt kitől tanulta meg? Péter kitől tanulta ezt meg? Kitől? Jézustól. Jézus hogy bánt Péterrel akkor, amikor ezt a hatalmas bűnt elkövette? Hogy bánt vele? Megvetette Pétert Jézus? Haragudott rá? Dühös volt rá? Annyit olvasunk a Szentírásban, hogy amikor Péter megtagadja Jézust, megszólal a kakas, és Jézus mit csinál? Hátrafordul, csak Péterre néz. De ebben a pillantásban mi volt? Nem harag, nem sértődés, nem megbántottság, hanem mélységes szeretet és fájdalom volt benne. És Pétert ez a tekintet mélységesen, igazi megtérésre vezette. Milyen fájdalom volt ez neki, hogy akit ő megtagad, még csak nem is haragszik rá, hanem csak fáj neki, amit Péter tett. Amilyen gyengéden Jézus bánt Péterrel a tagadása után, ez késztette arra, hogy a bűnbe esett, és a bűnével küszködő embert igazából erősítse. Mit mondott Péter Jézusnak? Te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Csak így tudta az embereket, a nyájat, amelynek a legeltetését Jézus rábízta, csak így tudta elvégezni. Mert megtanulta a saját élet példájából, hogy Jézus hogy bánt vele a legnagyobb bűnben, amikor a legnagyobb bűnbe beleesett. És hadd mondjam, ha nekünk nincs ilyen tapasztalatunk, mert nem is ismerjük fel a saját bűneinket, és nem törtünk még össze igazából a mi bűneink miatt, akkor nem tudunk igazából segítségére lenni azoknak, akik hatalmas bűnökkel, esetleg nyilvános bűnökkel küszködnek. Pál apostol ezt olyan szépen fejezi még ki a zsidókhoz írott levélben. A 13. fejezetben, a 13. fejezet 3. versében olyan szépen fogalmaz, és nem tudom, hogy erre az ígére szoktunk-e így gondolni. Azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ugye mit jelent, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak? Ugye itt nem csak az effektíve, ugye itt a római börtönnek a foglyairól beszél, hogy foglyokról fogolytársak, hanem mindannyian a bűn foglyai vagyunk. És emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. Így viszonyuljunk egymáshoz, ezzel a megértő, gyengét szeretettel, tapintattal, nem a bűnt jóvá hagyva, a soha. De gyengét szánalommal, segítőkészséggel csak így tudunk a másik embernek, a bűnbe esett embernek segíteni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy Péterben vajon nem lehetett később ilyen gondolat, hogy hát, hogy tudom én figyelmeztetni vagy inteni a másik embert, amikor én egy ilyen hatalmas, látványos bűnt követtem el. Nincs jogalapom arra, hogy szóljak neki, hogy figyelmeztessem, amikor én ezt vagy azt elkövettem. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már, hogy vajon Péterben lehetett-e ilyen érzés. Hadd mondjam, nem tudjuk, hogy volt-e vagy nem, de a Biblia egyértelművé teszi, hogy nem ez teszi az embert alkalmatlanná a másik intésére, szeretetteljes figyelmeztetésére, hogy neki az életében milyen hatalmas bűnök voltak, nem ez. Hanem micsoda? Az ítélkezésnek a gerendája, az ítélkezés gerendája. Ha én megvetem a másik embert azért, mert ilyen vagy olyan bűnöket követel, azt tesz engem alkalmatlanná arra, hogy én intsem a másik embert. Ezt tesz egyedül alkalmatlaná. Nem az, hogy én milyen bűnöket követtem el, amiket őszintén megbántam. Az ítélkezés, a kritizálás, a szeretetlenség gerendája az, ami engem alkalmatlanná tesz arra, hogy a másik embert intsem. Azon kívül mit tapasztalt meg Péter? Mit tapasztalt meg Péter a keserves sírása után, miután rádöbbent, hogy ő igazából mi is és kicsoda ő? Rádöbbent arra, hogy a bűnben nincs semmi öröm. Rádöbbent arra, hogy a bűn az embernek semmi örömet nem tud szerezni. Az embernek csak keserű csalódást és szívfájdalmat tud okozni, ha nem az Isten útján jár. Az igaz, hogy a Biblia arról beszél, hogy a bűnnek van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Ugye van olyan bűn, van olyan élethelyzet, hogy ideig, óráig tartó gyönyörűséget okoz. De mit mond példabeszédek könyve? Egy idő után az embernek a szája betelik kavicsokkal. Milyen az, amikor az embernek a szája betelik kavicsokkal, ugye? Mit akar ez érzékeltetni? Enni akarok valami finomat, és egyszer csak valami kemény van ott benne. Megrontja az egésznek az élvezetét. Voltunk már így, hogy valamire ráharaptunk, nem is tudtuk az ételt, mert fú, mi az, amire ráharaptam, milyen kemény volt. Gondoljuk bele, amikor az embernek a szája megtelik kavicsokkal. Azt mondja, a bűn ilyen. Lehet, hogy van ideig óráig tartó gyönyörűsége. Péternél nem volt. Nem volt ideig óráig tartó gyönyörűség sem, hanem egyből a keserves sírás. De lehet, hogy van úgy, hogy a bűnnek van ideig óráig tartó gyönyörűsége, de egy idő után az embernek a szája megtelik kavicsokkal, és Péter ezt megtapasztalta, a bűnben semmi öröm nincs. Hadd kérdezem meg, jó, hogy az ember ezt megtanulja? Jó, hogy az ember ezt megtanulja? Nem tudom, hogy a tékozó fiú példázatából az idősebbik testvérnek a helyzetére gondoltunk-e már? Nem teljes szívvel, de ott volt az atyai háznál. Ott maradt az atyai háznál. Végig ott maradt az atyai háznál. De közben lehet, hogy ott volt a vágyakozás a szívében. Igen, ez az én testvérem. Ugye paráznákkal étette fel a vagyont. Milyen utakat járt be? És most az atya mégis visszafogadta őt. Nem élte át annak a hatalmas kínját és szenvedését, ami az Istentől való eltávolodásnak az eredménye és következménye. Igen, Péter megtanulta azt, hogy a bűnben semmi öröm nincs, csak fájdalom és keserűség. És azon kívül Péter valamit még megtanult. Valamit még megtanult. Megtanulta azt, hogy amikor Jézus meglátta, pontosabban Péter meglátta Jézust, amint az ő bűnéért szenved, mert Péter rádöbbent arra, hogy az ő bűnéért kellett Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedést vállalnia, ettől kezdve Péter, aki korábban a szenvedés elől menekült, ettől kezdve nem akart már a szenvedés elől elmenekülni. Hadd mondjam, mi emberek természet szerint milyenek vagyunk. Mi szeretnénk kerülni a szenvedést, a nehéz helyzeteket. Ugye mi szeretnénk ezeket elkerülni. Péter rádöbbent Jézus szenvedéseinek az értelmére, rádöbbent arra, hogy ő mire méltó tulajdonképpen, csak a halálra, a megsemmisítésre lenne méltó. Ezzel szemben Jézus felemeli őt, magához emeli. És ettől kezdve ez a Péter nem ugyanaz a Péter, aki korábban volt. Ez a Péter korábban nem akarta látni a keresztet, nem akarta látni a szenvedést. Amikor Jézus beszélt a bekövetkezendő szenvedéseiről, akkor Péter mit mondott Jézusnak is? Mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Nem akarta látni a szenvedést. Az igazából megtért Péter soha többé nem akart a nehéz helyzet a szenvedés elől elmenekülni. Nem akart kitérni előle. Ott a kertben ki akart térni a szenvedés előtt, megtéretlen állapotában. A megtért Péter nem akar a szenvedő ura fölé kerekedni, hanem vállalni akarja a szenvedést, amit az Isten megenged az ő életében, amit Jézus megenged az ő életében. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, csak kívülről szeretnék utalni rá, hogy Péter milyen szavakkal beszél a szenvedésekről az igazából megtért Péter. Nem azt mondja, hogy mentsen bennünket az Úr a szenvedéstől, a nehéz helyzettől, hanem mit mond, boldogok vagytok, ha szenvedtek, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok az Istennek a lelke, és Jézus közel van hozzátok, egész közel van hozzátok. Péter ezt megtapasztalta az életében. Igen, Péter nagyon sok mindent tanult meg az igazi megtérése után, és erről szeretnék még egy idézetet felolvasni. A bizonyságtételek 491 és 493. oldaláról a következőt olvasom. csak egész rövid idézetet olvasom. Jézus Krisztus elvállalta, hogy az alázat és nincstelenség és szégyen életét élje, aki a felkínált öröm helyett a kereszt halált szenvedte el, anélkül, hogy törődött volna a gyalázattal. Jaj, miért is vagyunk mi olyan kényesek, ha próba, ha szidás, szégyen és szenvedés ér, mikor Urunk ilyen példát mutatott nekünk. Figyeljük, mi szeretnénk az ilyen helyzetek elől menekülni. Péter is szeretett volna korábban, de az igazából megtért Péter már nem akart többé az ilyen élethelyzetek elől elmenekülni. És most figyeljük még a következő idézetet, amit olvasni szeretnék. Így olvasom. Mikor úgy igyekszel élni, hogy elkerüld a gyalázatot, akkor szenvedő Urunk fölé akarsz emelkedni, és amíg ilyet teszel, elkülöníted magad mennyei atyától. Olyan szeretetre váltod be a szeretetét, melyet nem érdemes megszerezni, ugye a világ szeretetét. Tehát amikor az ember kényelemből, vagy emberek kedvéért, vagy bármilyen élethelyzetben, de menekülni akar a kényelmetlen helyzettől, a szenvedéstől, a Krisztus követésével járó szenvedéstől, az ember menekülni akar, meg a nehéz helyzetek elől, akkor még nem Krisztus követője, akkor még nem megtért tanítványa Krisztusnak. Az igazából megtért ember nem akar a szenvedő ura felé kerekedni, mert aki igazából sír a bűne miatt, az meglátja, hogy Jézus a szenvedését az én bűnöm okozta, és az az ember többé nem akarja elkerülni azt a szenvedést, amit az életben az Úr megenged az ő életében, és aminek az elhordozására felszólítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter sírásából, szívem mélyéből kívánom, hogy mi, amikor megalázódunk a mi bűneink miatt, akkor ne a júdási életút, ha nem is az öngyilkosságba vezető, de ne a júdási életút, a megkeményedés legyen a mi életünkben. Ne az legyen a végkicsengése a mi bukásainknak, a mi bukdácsolásainknak, hogy reménytelen a küzdelem, nincs lehetőség a megváltozásra, hanem a péteri végkicsengése legyen a mi életünkben, a bukásoknak, a nagy bukásoknak, és bárcsak ne buknánk, bárcsak ne követnénk el bűnöket, de ha elkövetünk, soha ne ebbe az irányba induljunk, mint Júdás, hanem abba az irányba, amiben Péter, a keserves sírásba, az igazi sírásba, az igazi bűnbánatba, mert az Isten abból hatalmas jókat akar előhozni a mi számunkra. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez az év, amelyben most elindulunk, ne legyen bukásokkal teli, győzelmes élet legyen, de ha bűnöket követünk el, akkor a Péterihez hasonló áldott következményei legyenek minden egyes bukásnak, minden egyes hibának, amit elkövetünk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te a kegyelemnek és az irgalomnak az Istene vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te azt akarod, hogy mi ne vétkezzünk, hogy mi ne kövessünk el bűnöket, de köszönjük neked, Istenünk, a te végtelen kegyelmedet, hogy minden rosszat, mindent a bűn világában, mindent a javunkra tudsz fordítani. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi a mi eleséseink következtében ne megkeményedjünk a bűnbe, ne adjunk fel a harcot, mondván, hogy ilyenek vagyunk, és nem tudunk megváltozni, hanem köszönjük, hogy te a mi bukásainkból is áldást akarsz adni a mi életünkben. Köszönjük, hogy bemutattad, hogy Péter keserves sírásának milyen áldott következményei voltak. Urunk, adjad, hogy a mi lelepleződéseinknek, a mi bűneinknek, amikor igazából a mi mezítelenségünknek a rútsága megláttatik, Urunk, adjad, hogy ezekből ugyanilyen áldott gyümölcsök fakadjanak, mint Péter életében. Urunk, kérünk, tegyél bennünket igazából alázatossá. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy ne gondoljunk jót magunkról. Ne engedd, Istenünk, hogy valaki fölébe is akarjunk kerekedni. Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy senkik és semmik vagyunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te akkor tudsz értünk cselekedni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mi a te kegyelmedből, mi igazából jóká válhatunk. Köszönjük, Istenünk, hogy mi élhetünk olyan életet, amely Jézusunk a te életedet mutatja be.
1: De Urunk, kérünk, adj azt, hogy soha egy pillanatig bármire eljutunk ebben az életben. Ne engedd, Urunk, hogy egy pillanatig is azt gondoljuk, hogy ez a mi erőnk, ez a mi teljesítményünk, hanem Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy ez Te vagy bennünk. Te cselekszel, Te adsz erőt, Te adsz késztetést a jóra. Urunk, kérünk, adjad, hogy igazából tudjuk látni a saját magunk elveszett állapotát, és a Te hatalmadat és szeretetedet, hogy Te ebből ki akarsz vonni bennünket, és egy olyan élettel akarsz bennünket megajándékozni, amit igazából még felmérni sem tudunk. Egy teljes, győzelmes életet akarsz nekünk adni. De Urunk, kérünk, még egyszer kérünk, adjad, hogy meglássuk, hogy ezek nem a mi erőnkből végrehajtott cselekedetek, hanem ez Te vagy mi bennünk. És Urunk, adjál nekünk ilyen alázatot, hogy mindig Tere áttámaszkodjunk, soha egy pillanatig nem magunkban bízunk, hanem tőled kérjük az erőt, és köszönjük neked, Istenünk, hogy Te megígérted, hogy ezt Te készségesen adod a mi számunkra. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az egész esztendőben, ami előttünk áll, és segítsél győzelmes életet élnünk. És Urunk, amikor a bűn felszínre jön, Urunk, adjad, hogy ez is a mi áldásunkra váljon, hogy meglássuk igazából, hogy kik is vagyunk. És köszönjük, Istenünk, hogy ami hozzád fordulunk segítségért, akkor Te minden értelmet felül haladó módon segítesz nekünk, és gyöngét szeretettel akarsz magadhoz vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy a szenvedések, a nehézségek, a szomorúság mind-mind javunkra válik, hogy hozzád forduljunk, és köszönjük neked, Istenünk, azt a békét, amit megtalálhatunk akkor, ha igazából megtalálunk téged. Ezt a békét és ezt az örömet ad nekünk, ezt a csendes, biztos békét az egész elkövetkezendő esztendőben. Amen.

Ewige Treu, lasset im Höchsten ein Danklied erschallen.

0: Kedves gyülekezet, ma úrvacsorai istentiszteletünk van, és ha az úrvacsora jelentőségét, rendeltetését rövid szavakban szeretnénk összefoglalni, akkor három szót, három kifejezést kellene mondanunk. Bűnrendezés, a hála megelevenítése és elkötelezés. És mindez a megváltó Jézus Krisztus iránt. Bizonyára emlékszünk rá, hogy az utolsó vacsorán Krisztus ezt a kérdést tette fel a résztvevő tanítványoknak, értitek, amit cselekszem veletek? És ez a kérdés minden úrvacsorán érvényes. Értjük-e az úrvacsorának ezt a hármas jelentőségét? Bűnrendezés, a hála megelevenítése, elkötelezés a megváltó Krisztus iránt. Mert nincs annál rosszabb, mintha igen homályos, ködös fogalmaink vannak csak az úrvacsoráról, és valahogy belopódzik a lelkünkbe valami olyasmi, hogy egész pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de hát ez a tagságunk megerősítése, vagy egy kis kifejezése annak, hogy mi azért minden hibánk meg rosszasságunk ellenére ragaszkodunk Krisztushoz. És ha úgy gondoljuk, hogy pusztán az, hogy itt vagyunk és részt veszünk ebben a cselekményben, ezáltal valami kegyelem költözik belénk. Jézus ezért kérdezte, értitek, amit cselekszem veletek? Az úrvacsora akkor jelenti a mi hitéletünk, a mi kereszténységünk, tanítványságunk megújulását, ami nagyon pontosan értjük és teljes szívvel átéljük ezt, hogy bűnrendezés, a hála megelevenedése és elkötelezés. Szeretnék mindegyikről szólni. Bűnrendezés. Emlékszünk arra nagyon komoly szóra, amely a lábmosásnál hangzott el, amit Jézus így mondott, ha megelem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez egy végtelenül súlyos mondat. Tehát Krisztus tanítványának lenni, az nem azt jelenti, hogy mivel Krisztus irgalmas, ezért itt mi bűn-bűnre halmozhatunk, maradhatunk ugyanazon a szinten, bukdácsolhatunk évről évre, és azért a tanítványság érvényes. Az Isten kegyelme érvényes. De a tanítványság akkor érvényes, a Krisztussal keresztségkor kötött szövetségünk akkor érvényes, hogyha mi engedjük Krisztusnak, hogy ő újra és újra megmosson, belülről megmosson, a szívünkben megmosson. Hogy ott ne maradjon kompromisszum, megalkuvás a bűnnel, ott nem maradjon önelégültség, ott nem maradjon bűnben való megkeményedés. Emlékszünk rá, hogy Jézus mivel fejezte be a szent jegyek általi szövetségkötésre felkészítő lámosás szertartását, hogy azt mondta, ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És akkor ez a megjegyzés egyedül Júdásra vonatkozott. Mert a többiek engedték, hogy Jézus a szívükben felszabadítsa őket. Ők engedték, hogy behatoljon a Szentlélek befolyása a szívükben. Megalázódtak, elismerték az ő méltatlanságunkat, és folyamodtak Krisztusnak a szíveket megtisztító kegyelméért. De itt vagyunk mi most egy nagy gyülekezet, és mindnyájunkra vonatkozik, akik részt veszünk az úrvacsorán, hogy Krisztus nem feltétlenül, nem minden feltételül mondja azt, hogy ti tiszták vagytok. Ez nem történik automatikusan azért, mert részt veszünk az úrvacsorán. Ez akkor történik, ha mi értelemmel és szívvel és lélekkel veszünk részt az úrvacsorában, és megnyitjuk lelkünket a Szentlélek befolyása előtt. Az elmúlt héten prédikátor értekezlet volt, és ott az egyik testvérünk egy ige hirdetést tartott, ami tényleg egy Szentlélektől ihletett ige hirdetés volt, és nagyon megmaradt bennem néhány gondolata. Arról szólt, hogy milyen könnyen készítünk akár egy úrvacsora előtt egy ilyen mérleget, mint a gazdag ifjú, hogy hát én megtartottam Isten minden parancsolatát ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van bennem. Ugye milyen komolyan mondja az írás, hogy az ember próbálja meg magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Próbáljuk meg magunkat, hogy ilyen felületes, ilyen egyszerű a véleményünk magunkról. Testőn ki kell mondanom, az tragédia. Ha mi úgy jövünk az úrvacsorára, hogy hát egy ilyen gyors futammal átnézzük az életünket, és akkor kimondjuk, hogy hát Én ezért Isten minden parancsolatát megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát ugye mi fogyatkozás van bennem? Ebben bennem a legfeljebb valami fogyatkozás. De hát törvényszegés, ez már szóba se jut. Olyan tulajdonképpen az én életemben nincs is. Ha ilyen gondolatunk van, akkor az Úr nem tud rajtunk segíteni, akkor nem tud megtisztítani. De azért én mégis szeretnélek titeket bátorítani. Most mindenki maga tudja, hogy mennyire próbálta meg magát, mielőtt ide az úrvacsorára eljöttünk. És mennyire van a szemünk előtt, hogy Uram, én mitől szeretném, hogy most megmossál? Mert az az igazi, ha ez konkrét. Ha ott ég a lelkünkben, hogy én nekem itt és itt van törvényszegésem, nekem itt és itt van megalkuvásom, nekem itt és itt van súlyos fogyatkozásom. És mi ezt nem a Jézustól kérdezzük most, még csak, hanem már mi ezt úgy megpróbáltuk, de nem egyszerűen a saját szemünkkel, hanem ahogy a 139. Zsoltárban mondja az ige, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, te ismersz jobban, mint én magamat. De tudod mindent, még a gondolatomat is érted. Mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. De még egyszer mondom, azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy Jézus tanítványai sem voltak készen önmaguk megpróbálásával, nem ismerték magukat, még tele voltak a ki a nagyobb kérdésével, mikor az utolsó vacsorára mentek. De mivel ott kinyitották a szívüket és a lelküket, hogy Isten dolgozhasson benne, mégis úgy szembesülni tudtak önmagukkal, és olyan igazi bűnbánata tudta őket a Szentlélek vezetni, hogy Jézus azt mondhatta, hogy tiszták vagytok. Krisztus kész velünk megújítani a szövetséget, meg annyiszor, tényleg kifogyhatatlan az irgalma, de azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Ha a bűneitek karlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. De gyertek, törvénykezzünk, mert ha meg nem moslak titeket, semmi között nincs én hozzám. Isten nem alkuszik meg a bűnnel, mi megalkuthatunk, de ő nem fog. Meg annyiszor kész irgalmasságot gyakorolni, de nem fogadja el a bűnnel való megalkuvásunkat és a kiegyezésünket. Még bátorításul egy kis személyes emlékemet, tapasztalatomat mondanám el nektek, hogy tényleg nyissuk meg most a szívünket, hogy a Szentlélek rávilágítson a mi törvényszegéseinkre, fogyatkozásainkra, és amikor magunkban imádkozunk itt az énekek alatt, a lábmosás szertartás alatt, néven tudjuk ezt a lelkünkben nevezni, és még hozzátegyük, és amit még nem látok, vezess el. Egyszer történt velem, hogy Győrbe volt beosztásom, és valahogyan valami mulasztás folytán nem tudtam meg, hogy ott úrvacsora van. Nekem kellett az igét hirdetni, és valahogyan visszásnak éreztem volna, hogy én igét hirdetek, nem veszek úrvacsorát. De én magam is vágyakoztam az úrvacsorára, éppen akkor sok különböző beosztás miatt egy ideje nem jutottam hozzá. De hát azt mondtam, hát így, hogy az ember nem próbálta meg magát, nem volt mód, ilyen lelkismereti konfliktust okozott. Hát a megoldást abban láttam, hogy tényleg olyan teljes szívből könyörögtem a Jóistenhez, hogy Istenem, én nem akarom formálisan venni ezt az úrvacsorát, de elmulasztani sem. Látod, hogy nem volt rá módom, hogy ezt előre tegyem meg. De most világíts be az én gondolataimba, és most vezess rá engem, hogy te miből kívánsz megmosni. És soha életemben nem felejtem el, mint a röntgenkép. Pillanatok alatt láttam olyan dolgot, amit én nem vettem észre előzőleg. Mintha Jóisten egy ilyen közvetlen feleletet adott volna. És én olyan hálaadással vettem az úrvacsorát, és néven tudtam nevezni, hogy mitől szabadíts meg, és mitől bocsáss meg. Testvéreim, tényleg kérjük a Jóisten, nehogy ezzel az önelégültséggel jöjjünk az úrvacsorához. Hát Uram, én alapvetően megtartom minden parancsolatodat, hát ugyan mi fogyatkozás van bennem. Hanem érezzük igen nagy kegyelemnek, hogy az Úr kész megmosni bennünket. És kérjük azt, hogy ne maradjon a szívünkbe semmi keménység, semmi megalkuvás a bűzzel, semmi önelégültség. A második dolog, amiről szólnunk kell, a hála megelevenedése. Hát tudjuk jól, hogy a kenyérért való imádság, a pohárért való imádság, az nem valamiféle fizikai eledelért vagy jelképért való ima, hanem a Krisztus megtört testéért és a kiontott vérért. Egy szóval a Krisztus értünk hozott kimondhatatlan áldozatáért. Megkérdezem, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy ezért milyen hálával tartozunk Krisztusnak? Meg tud gyengülni az életünkben annak a látása, hogy mit kaptunk mi az ő áldozat által, és hogy mekkora volt ez az áldozat, és miben állt ez az áldozat. Én nekem mindig nagyon sokat mond Ézsaiás könyve 50. fejezetében egy rövid kis szakasz, amikor egy messiási proféciában így szól a messiás: és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nem födöztem be arcomat a gyalázás és a köpködés előtt, odaadtam hátamat a verőknek, és odaadta magát önkéntes áldozatnak. Testvérem, ezt nem tudjuk elégszer végig gondolni, hogy Krisztus minden pillanatban hátra fordulhatott volna. Mi ezt nem tudjuk egészen fölfogni, hogy így mondjam, Sátán sokkal jobban értette és tudta ezt, amikor azt tette, hogy Krisztusnak még a keresztre is oda üzente, hogy ha Isten fia vagy, szállj le most a keresztről. Tudjuk, hogy a Getsemáné kertben is megingott a pohár Krisztus kezében. Gondoljatok arra, hogy mekkora önmegtagadásba került neki végigvinni ezt az áldozatot, mikor ő, aki erre készült, mikor a proféciákban meghirdetett volt ez a helyettes áldozat, mikor a tanítványainak többször mondta, hogy ő most megy előre, és eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és mondta nekik, hogy most az emberek fia bűnösök kezébe adatik, és most mi fog történni? És akkor mégis ott az utolsó percben, a Getsemáné kertben Jézus így imádkozik az atyához: atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem e poharat. Mintha azt mondanám, mégse tudom megtenni. Itt vagyok a küszöbén, de képtelen vagyok. Atyám, neked minden lehetséges, te olyan bölcs vagy, nincs valami más út a megváltásra, mert én erre nem vagyok képes. És megértjük azt, hogy Jézus vérveríték árán újra és újra imádkozik, addig imádkozik, míg teljesen azonosulni nem tud ezzel, hogy legyen meg a te akaratod. És végig tudtuk azt gondolni, hogy miközben rázódulnak a legborzalmasabb emberi aljasságok, mert ez is kimondhatatlan lelki szenvedést jelentett Jézusnak, a legészbontóbb igazságtalanságok, a legszörnyűbb emberi sütétség, hálátlanság, gonoszság, rettenetes testi bántalmak. És ahogy mondja egy messiási profécia, vártam részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Se emberektől, se Istentől. Jézus hátrafordulhatott volna, akármelyik percben hátrafordulhatott volna. Nem jött a mennyből sem. Getsemáné kertben utoljára még angyal erősítette meg őt. De utána semmi, egy fénysugár sem a mennyből. Úgy érezte, hogy Isten ítélete halagja által, kiszolgáltatva a kárhozat ítéletének. Szerintetek Jézusnak mi adott egyedül erőt, hogy ne forduljon hátra? Mi adott erőt, hogy egy mozdulatába került volna, hogy akár a keresztől leszálljon, hogy letegye ezt a keserű poharat, és ne csinálja tovább? Ha ő ezt nem viszi véghez, mi mindnyájan elveszünk. Nincs bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs bűntől szabadítás. Hát akkor mekkora szeretet az, amely ezt végigvitte azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Testvéreim, nem szörnyűség az, ha mi erről elfeledkezünk. Nem szörnyűség az, hogy vannak hétköznapjaink, amikor mi olyan könnyen hacérkodunk, meg belecsúszunk a bűnbe, és elfelejtünk ezünk ennek a kimondhatatlan áldozatnak az elkötelezéséről. Olvastam egy mondatot egy Biblia magyarázónak a könyvében, és ezt én egy olyan mélyen szántó mondatnak tartom. Így fogalmazott: az az ítélet, amellyel az Atya a kereszten Krisztusban a mi bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a saját bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Vajon ez így zajlik-e bennünk, hogy kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, ami Krisztusnak ezt a szenvedést okozta, és hogy ő ezt a szenvedést vállalta azért, hogy minket megszabadítson. Megkérdezem tőletek, lehet-e a mi könnyelműségünkkel hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Szabad-e a mi langyosságunkkal hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Azt mondhatjuk, ekkora áldozatot már nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozat mellett már nem lehet nem megrendülni, ha van bennünk erkölcsi érzék. És ezért rendelte ezt a Krisztus. Itt nem mártír kultuszról van szó, itt nem formális szertartásról van szó, hanem Jézus elrendelte a mi javunkra, mert olyan feledékenyek vagyunk, mert olyan felületesek vagyunk, olyan könnyelműek vagyunk,
1: hogy időről időre az úrvacsorán adjunk hálát az ő megtört testért és az ő kiontott vérért. Gondoljuk végig, és elevenedjen meg a hála, és megkérdezem tőletek, mi az, ami a hálának az édes testvére. Ha a hála igazán megelevenedik a szívünkben valaki iránt, mi jár azzal együtt? A szeretet. Hála és a szeretet, édes testvérek. Van valami jó a keresztény életben a Krisztus iránti mély szeretet nélkül? Az Úr azt mondja, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Anélkül semmi igazán jó nem fakadhat az életünkből. Nincs másnak értéke, csak ami valódi Krisztus iránti és egymás iránti szeretetből fakad. Hát akkor nem a mi javunkra rendelte az Úr vacsorát. Azért rendelte, hogy mikor hálát adunk az ő megtört testért és a kiontott vérért, megelevenedjék a hála, megelevenedjék, visszakapjuk az első szeretetet az Isten iránt. Nyáron rehabilitációs táborban voltunk, ugye a szabadulni vágyó alkoholbetegek táborában, és ott az egyik résztvevő, aki nem a mi közösségünk tagja, de hívő ember, elmondta többször, hogy őt az Isten hogy szabadította meg az alkoholtól, hogy őt egy megtérés szabadította meg, elmondta többször a táborban. Én mentem át így egy ilyen esti órára, mert ugye, hát akik ott felelősek vagyunk a táborért, ott aztán minden nap érezzük nagy súllyal, hogy együtt imádkoznunk el, hogy az Isten itt dolgozzon és segítsen megkötözöttek megoldásában. Megláttam ezt a férfit az udvaron, és tényleg ezek a Szentlélek késztetései, mert abszolút nem gondoltam rá. Csak úgy odaszóltam neki, mert nem is szoktunk úgy mást hívni ebbe a kis szoros munkatársi közösségbe. Mondtam, nem akarsz jönni velünk imádkozni? Tudtam, hogy igazán hívő ember. És akkor mentünk oda, azt mondja nekem, tudod, én nekem olyan nagy gondom, hogy én úgy érzem, hogy az első szeretetemet elvesztettem, ez megfakult. Ott, mikor ott imádkoztunk, olyan mélységesen imádkozott ezért, hogy ő visszakapja azt az első szeretetet, ami a megtérésekor volt az ő életében. Aztán minket is jellemez ez. Az úrvacsora mindig alkalom erre. Mi imádkozunk azért itt, hogy visszakapjam. Amikor megelevenedik a hála és a szeretetek Jézus iránt, visszakapjam azt az első szeretetet, ami a megtérésemkor jellemzett engem. És egy harmadik szót is mondtam, ami az úrvacsora rendeltetése és a lényege, és ez az elkötelezés. Az az érzésem, hogy ez marad le a legkönnyebben nálunk az úrvacsoránál. Mert mi következik a hálából? Ez is azt mondom, hogy a szeretet a hálával együtt jár az elkötelezés is. A hála elkötelez valamire. És mire kötelez el bennünket, amikor a szeretetünk a hálán Krisztus iránt megelevenedik? Arra, hogy tanítványai legyünk. Arra, hogy minden parancsolatát megtartsuk. Arra, hogy szeretetből szolgáljunk néki. Arra, hogy ahogy ő szeretett minket, úgy szeressük egymást. Ó, hol tartunk ehhez a szinthez képest? Mindenki gyorsan gondolja végig, hogy kik azok, akiket nem szeret eléggé a közvetlen családjában vagy a környezetében. Hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hát ez az elkötelezés. Talán azért hagyjuk el ezt az elkötelezést, mert azt mondjuk, hogy hát az igében megvan írva, hogy jobb, hogy ne fogadj, mint hogy fogadj és ne teljesítsd. Talán van bennük egy félelem. Nem merjük az úrvacsorán a magunk imádságában semmilyen elkötelezést kimondani, vagy ha hazamegyünk, akkor sem, mert hát most fogadjak valamit, de nem fogom teljesíteni. De hát az Jóisten olyan fogadalmat vár tőlünk, amely a saját erőnkre épül. Dehogy. Hát úgy ne is fogadkozzunk. Valaki írt nekem a közelmúltban egy levelet a levelezős főiskolások közül, és azt mondták, tanácsot akar kérni, mert én mindig szokott az Istennek fogadalmakat tenni, és azt szoktam mondani a Jóistennek, hogy büntess meg, hogyha én ezt nem tartom meg, és most bizonyos dolgok érték, és ő benne olyan félelem van, hogy hát őt most a Jóisten bünteti, mert nem tartotta meg a fogadalmát. Hát most helyesen értelmezi-e. Hát írtam vissza neki, hogy a fogadalmat értelmezted rosszul. Mert olyan nincs, hogy én a saját erőmre építve fogadalmat teszek az Istennek. Aztán rettegek, hogyha én ezt nem tartom meg, akkor engem agyonsúlyt is büntet. Másra van szükség. Az elkötelezés azt jelenti, hogy teljes szívünkkel segítségül hívjuk őt. A szívünket adjuk át neki, az életünket adjuk át neki. És kérjük, hogy arra kötelezzük el magunkat, hogy átadjuk magunkat, és az ő kegyelmét igazán segítségül hívjuk. De ezt konkrétizáljuk is azokra a gyengeségeinkre vonatkozóan, amik a szemünk előtt vannak, amelyeket konkrétan tudunk. Ezt nem mondjuk hangosan egymás előtt, de rengeteg imádságra, belső imádságra van alkalmunk egy úrvacsora alatt. És az imádságban mondjuk az Istennek, Uram, én átadom magamat neked, hogy ezt és ezt a bűnt, ezt és ezt a gyengeséget, ezt és ezt a szeretetlenséget, ezt és ezt a helytelenséget vedd el az életemből, és segíts engem győzelemre. Vagy beérjük azzal, hogy telnek az évek, és évről évre mi ugyanazon a szinten maradunk. Látunk lelki növekedést az életünkben, tudjuk sorolni, hogy ebben az évben ezt hagytam el, ebben a krisztusi erényben jutottam előbbre, vagy egy ilyen egy helyben toporgás van. Hát éljünk az úrvacsora adta kegyelemmel, hogy kérjük, hogy az Úr mosson tisztára, elevenítse meg szívünkben az igazi hálát és az első szeretetet, és ne féljünk elkötelezni magunkat. Emlékszünk arra az ígére, amit így mondott Dánielnek a mennyei követ. Az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istened előtt, meghallgattatott a te kérésed. Ha szívünket tudjuk adni itt az úrvacsora alatt arra, hogy Uram, ettől és ettől szabadíts meg, ebben és ebben segíts győzelemre, az Úr meg fogja hallgatni. És nekünk ezt meg kell újítani nap, mint nap, és nem csak kérni, hanem vigyázni. Mert Jézus mindig együtt mondta a két szót, imádkozzatok és vigyázzatok. Amiért imádkozol, abban vigyázz, abban figyelj, abban tarts éberen igényt az Isten kegyelmére és segítségére. És én azt hiszem, testvéreim, ha az úrvacsorának ezt a hármas rendeltetését mi világosan látjuk, és a szívünket átadjuk arra, hogy az Úr kérjük, hogy itt mosson meg bennünket, és nevezzük néven magunkban ingerültséget, szeretetlenséget, önzést, minden dolgot, ridegséget, keménységet, mindent. Nevezzük néven, hogy mennyire táplálkoztunk-e Isten igével minden nap. Azt mondtuk, nincs időnk, de mi minden másra volt. Igazán imádkoztunk-e úgy, ahogy Jézus tanított a belső szobában? Megtartottuk-e a tanítványságnak ezeket a kívánalmait? Vég nélkül lehetne sorolni, hogy mi mindent kérhettük, hogy mosson meg, és teremtsen tiszta szíved bennünk. Kérjük az Urat, hogy ébressze föl, serkentse fel a gondolat és érzésvilágunkat, mikor itt az énekeket énekeljük, és a szent jegyek emlékeztetnek minket Krisztus megtört testére és kiontott vérére. És amikor ezeket esszük és isszük, akkor gondoljuk azt, hogy ez egy elkötelezés, ez egy szövetségkötés, hogy ezután mi az ő tanítványai szerint akarunk élni. Nem a mi fogadalmunkra építjük, hanem az ő kegyelmére, de komolyan vesszük, hogy szabadulni, gyógyulni, előre haladni, és győzni akarunk a keresztény életünkben. A Jóisten végezze el mindezt a munkát mindannyiunk szívében, az úrvacsora szent cselekménye alatt. Amen.

Elkezdenénk az előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy ráhallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták.
és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát, ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatban nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten, akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódás az Istent Izrael történelme során. Semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről,
előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fővenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt itt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt, most egy újabb példát hoz, ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében, a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál prófétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szidoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő prófétákat halálra üldözték, úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárazság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni. Úgy, Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz, és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet.
Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék illéskorában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ugyan kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez, mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt illéskorában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés, üdvösség útját. A kegyelmet
Az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Én szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben
zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9. 10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak, és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének. Mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely, az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja a levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete
kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyan az erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti,
hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkora az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat? Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás, tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt egy általános összegzésként ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkremenetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledel bősége, gondtalan nyugalom,
ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledelbősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalom törvényszerűség,

Döntse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! Egy nagyon időszerű kérdésről szeretnék szólni, a hitelezésről és a hitelek visszafizetéséről. De alapigeként Jézusnak azt a példázatát olvassuk el, ami ezt érinti. Lukács evangélium a 7. fejezetét nyissuk meg közösen, és Lukács evangélium a 7. fejezetében a 40. verstől olvasom azt a történetet, ami erről szól, ami kiváltotta Jézusnak a példázatát. Tehát Lukács evangélium a 7. fejezet 40. versétől így olvashatjuk. És felelvén Jézus mondta néki: Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki: igazán ítéltél. Kedves gyülekezet, idáig olvasom csak a történetet. Maga a történet ugye Mária Magdolnáról szól, mind a 4 evangélium följegyezte, és Simon a házigazda zúgolódott, hogy Jézus miért fogadja el Mária Magdolnának ezt a szeretetét, hogy drága nárdus olajjal megkeni a haját, és a könnyel öntözi a lábait. És Jézus akkor mondta el ezt a hitelezőről szóló példázatot. Hadd vessem föl a kérdést, hogy ez a példázat kikről szól. Azt gondolom, mindannyiunkról. Mindannyian adósok vagyunk, kivétel nélkül minden ember. Az egy más kérdés, hogy valaki 50 pénzzel vagy 500 pénzzel adós. Persze nem lényegtelen, hogy valaki 10-szeresével adós, mint a másik ember, de Jézus a példázatot azért mondta, hogy világossá tegye, hogy mi mindannyian emberek adósok vagyunk. Mi, ahogy megszületünk, felnövünk ezen a világon, és amíg csak élünk, csak az adósságainkat halmozzuk. Iszonyúan eladósodott emberek vagyunk. Pál apostol ezt világosan tudta, mert a legnagyobb levelében, a római levélben kétszer is kitér erre a kérdésre. A római levél első fejezetében azt mondja, hogy én mindenkinek köteles vagyok. Mindenkinek adósa vagyok. És a 13. fejezetben azt mondja, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Vagyis az egész életünk adósság lerovás. Az adósságunkat le kell rónunk, a tartozásunkat meg kell fizetnünk, és Jézus azt mondta, hogy azzal rójuk le a tartozásunkat, hogy szeretjük az embertársainkat, és az biztos, hogy aki igazán szereti a másik embert, az rádöbbent arra, hogy mennyire adós. Isten ezt kéri tőlünk mindannyiunktól. De kedves gyülekezet, tudjuk jól azt, hogy az országunkban és az egész világon is ma az egyik legforróbb kérdés ez. Hogy emberek százezrei, sőt milliói élnek olyan adósságokban, olyan adósságcsapdában, amire nézve reményük nincsen, hogy meg tudják fizetni. Sokat beszélnek erről, most az elmúlt héten a magyar kormány is erről külön ülést folytatott, és ugye be is jelentették, hogy milyen újabb megoldással rukkolnak elő. Én arra szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét, hogy ennek hátterén, hogy Jézus azt mondta, hogy mindannyian adósok vagyunk, tekintsünk tényleg együttérzéssel és a megoldás keresés vágyával azokra az emberekre, azokra honfitársainkra és embertársainkra, akik itt a környezetünkben élnek ilyen nyomasztó terhek alatt. Hadd mondjam azt, hogy a gyülekezetben is. A gyülekezetben is vannak olyan adósok, akik talán eddig rejtegették, vagy eddig nem mondták meg, most azonban egyre inkább hát a testvérekhez fordulnak. Én is találkoztam az elmúlt hónapokban ilyen esetekkel, el is mentem vidéki helyekre megvizsgálni az eseteket, mert alapítványilag is kértek bennünket a segítségnyújtásra. Nagyon drámai dolgok jöttek össze. Olyan drámai dolgok, amelyek egy egész életnek az elhibázottságára, vagy egy területnek a pénzzel való rossz bánásmódnak az elhibázottságára nyitották ki a szemünket. Aztán utána néztem a Biblia, tudjátok, hogy hányszor beszél a pénzzel való bánásmódról? Közel 2400-szor. Ha valaki azt mondja, hogy ebben nem ütközött bele, vagy ő tanulatlan, avatatlan, és hogy ő valahol ezen a területen nagyon elrontotta az életét, vagy úgy, hogy a pénzkeresetben, vagy úgy, hogy a pénz felhasználásában, vagy úgy, hogy éppen például kezes lett,
Hát a Biblia kezességről is nagyon sokszor beszél. Most már bibliai konkordanciák is vannak, ha valaki nem akarja elolvasni, hanem kikeresi, hogy kezes vagy kezesség, tessék, kiadják a konkordanciák, hogy hányszor van róla szó. Kölcsönadásról is sokat beszél a Biblia, kölcsönfelvételről, a kölcsön megadásáról. És hát föltárultak ezek a drámák a közösségen belül is, de én arra hívnám fel mindannyiunknak a figyelmét, hogy legyünk együttérzők. Senkit ne bélyegezzünk meg. Senkire rossz szót ne mondjunk. Hanem ha tudunk, akkor segítsünk. Ha nem tudunk, hogy mondja Jakab apostol levele 5. fejezete, akkor nagyon álhatatosan és komolyan imádkozzunk. Mielőtt felolvasnék bibliai történeteket, egy jellemző esetet hadd mondjak, ami nem mostani eset, néhány évvel ezelőtt még a nagy adósság, válság előtt történt, hogy járta a gyülekezetünkbe, egyik gyülekezetünket látogatta, na nem sokszor, csak néha napján egy férfi. Ez a férfi nagyon elégedetlen volt, egyébként joggal volt elégedetlen a keresményével, már 60. életévéhez közeledett, már félt attól, hogy a nyugdíja is nagyon kevés, mert olyan kevés fizetés kapott, és ő elhatározta, hogy valamivel könnyít az esetén. És elhatározta azt, hogy ő, közelebbről nem tudakozottam tőle, csak hogy aztán később elmondta, aféle broker-szerű dolgokba fog bele, vagyis reggelente odaül a képernyő elé, és akkor nézi az árfolyamokat, és ő ott különböző mahinációkkal majd meg fogja keresni a munkabérén kívüli részt, ami neki a tisztes megélhetés biztosítani fogja. Elkezdte ezt a tevékenységet, és az elején nagyon jól ment neki. Hogy úgy mondjam, az első hónapokban dúsgazdag lett, olyannyira, hogy beállított mi hozzánk is, hogy nem akar-e a gyülekezet neki adni x forintot, mert ő az egy éven belül x óriási kamattal adja vissza. Kérdezi tőlem. Mondta neki, hogy nem is továbbítom a kérését a gyülekezethez, mondom, a gyülekezetünk általában azt tanítja, sőt, mindig azt tanítja, hogy az az igazi pénz, amit munkával szereztünk. Én ezt meg nem tartom munkának, hogy valaki reggel odaül a képernyő elé és elkezd ügyeskedni. Én ezt keresztény lelkiismeretemre, ezt munkának nem nevezem, ezért mi semmiféle haszon reményében nem fogunk ebbe beleszállni. Nagyon megsértődött, akkor évekig nem láttuk. És egyszer aztán előállt azzal, hogy a kezdeti sikerek után most fölhalmozott több mint 50 milliós adósságot. És már két ember meg is fenyegette, hogy megölik. És a többi meg be akarja hajtani rajta a pénzt, hogy most mit tegyen. Nagyon megindított az eset. Azért indított meg az eset, mert ismertem, hogy nagyon rendes ember. Azt is ismertem, hogy nem hívő ember, tehát ő úgy akart könnyíteni a dolgán, ahogy könnyíteni gondolta, és az első hónapokban nagyon bejöttek a dolgok. Aztán utána én is gondoltam, hogy aztán nem csak azért maradt el, mert megsértődött, hogy mi nem akartunk befektetni nála, hanem gondoltam, hogy minden ilyen dolognak ez a törvényszerű velejárója, hogy először ugye a mézes madzaggal behozzák az embereket a csőbe, és utána jön a nagy összeroppanás. De hogy ott volt a kedves feleségével együtt, én rögtön azt mondtam nekik, mondom, látod, mi azt tanítjuk, hogy egyedül a jó Isten tud segíteni. Tudom, hogy te nem hiszel úgy az Istenben, de hidd el, hogy egyedül a jó Isten tud segíteni. Imádkozzunk ezért. És ti is, amennyire csak tőletek telik, imádkozzatok ezért, és akkor imádkoztunk, és mondtam nekik néhány javaslatot, hogy lehetne ezt keresztény módon megoldani. Például mondtam azt, hogy írok az összes hitelezőjének, segítek ebben neki, hogy szívhez szóló levelet, hogy eddig megkapták a nagy osztalékukat, ezután most már szinte az összegre sem számítatnak, de legyenek elnézőek, könyörületesek, tudjanak várni. Azt mondja, minden nem tudom, 20-valahány embernek én írni fogok. Mondtam, igen, ebben tudok segíteni, hogy írok szívhez szóló leveleket, főleg annak a két embernek, aki meg akar ölni. Hát mondom, az a legfontosabb, hogy azokat szereljük le valahogy, hogy ilyen szándékaik ne legyenek. Ez például nem fogadta el tőlem ezt a javaslatot. Aztán mondtam neki, hogy mindent mobilizálja. Mondtam, hogyha most tudom, hogy van neki egy szép lakás, hát mondom, ezt el kell adni. Ezt megfogadta, és el is adta a szép lakását, és ezen nem tudom én, megkönnyebbül 10-15 milliót, de hát akkor még mindig óriási összeg volt. Mondták, hogy mindent, amit csak lehet, adjon el, mert hát az egy kötelezettség, hogy fizesse meg.
Aztán például ismeretlen lakásba, egy nagyon kis lakásba költött, nem is adta ki a lakcímét, nyilván diszkréten kellett tartani, mert azért gondoljuk meg, hogyha két ember azt mondja rátok, hogy meg fognak ölni, hát akkor nyilván el akarsz bújni a világ előtt. Sőt, a két gyereküket is elbújtatták, mert aztán jött a következő ajánlat, hogy a gyerekeket fogják megölni. Ugye a mai világ állapotával kapcsolatban gondolom nincsen illúzióink, tehát elhiszitek, hogy ez így történt. Az egyik gyerek külföldre ment, a másik gyerek belföldön rejtőzött el. Most már több év eltelt, én hiányolom, hogy nem jelentkeznek, mert életben vannak. Mondtam nekik, hogy életben fogtok maradni, Isten meg fogja kímélni az életeteket, de ragaszkodjatok Istenhez, keressétek, most tudjátok, hogy ebben a helyzetben nincs ember, aki segítsen rajtatok. Hát körülbelül már egy olyan 3-4 éve életben vannak, csak ami a nagyobb baj, hogy nem jelentkeznek. Én hiszem, hogy a Szentlélek segít nekik, és Isten mindennapos segítséget nyújt nekik, de a nagyobb bajnak azt tartom, hogy az emberek nem kitartóak, nem Istennel együtt küzdenek, de a történetet csak azért mondtam el, hogy a súlyosabbnál súlyosabb esetek fognak felhalmozódni, és már mi is hallottuk a tömegtájékoztatáson keresztül, hogy nagyon sok ember a halálba menekült, vagy nagyon sok ember ismeretlen helyre ment, mert egyszerűen számot vett azzal, hogy ezzel tulajdonképpen ezzel az uzsora kamattal, ezzel a háromszoros visszafizetéssel, ha bármeddig él, nem tud megbirkózni. És ha ezen kormányok nem tudnak megbirkózni, segélyszervezetek nem tudnak megbirkózni, ők hogy birkóznának meg? Ezért én Jézus példázata után szeretném a gyülekezet figyelmét egy olyan történetre felhívni, ami ugyanerről az esetről szól. Királyok második könyve 4. fejezetét lapozzuk fel, ami a Bibliában az a történet, ami teljesen egy az egyben a mostani hitelválságról szól, és nézzük meg itt, hogy Elizeus próféta Isten segítségével hogyan adott választ egy embernek a hitelválságára. Királyok második könyve 4. fejezete nálam az Ószövetség 388. oldalán található. Mindig megállok a történetben, mert mondom, annyira mai ez a történet, hogy nekünk ezt alaposan ki kell értékelnünk. Tehát Királyok második könyve 4. fejezet 1. versétől olvasom. És kiáltott egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Álljunk meg itt egy pillanatra. Ki az, aki fölvett itt kölcsönt? A proféta iskolák egyik tagja, akiről a felesége azt mondja, már meghalt a férje, talán hirtelen halállal, talán váratlanul halt meg, azt mondja az asszony a férjéről Elizeusnak, hogy te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Tehát istenfélő ember, ma azt mondanánk, hogy nagy kölcsönnel terhelte meg magát. Ezért mondtam, hogy ne ítélkezzünk. A kölcsön nem szégyen. Kölcsönökre szükség van. A mi alapítványunk 20 éve létezik, hogy hány testvérnek adtunk mi kölcsönt. A legmegrendítőbb az volt egyszer, amikor egy cigány házaspár fordult hozzánk az ország egyik részéről, hogy hát olyan kis helyen, egy szobában lakik az egész, szeretnének még egy szobát hozzáépíteni a házhoz. Természetesen adtunk kölcsönt. Úgy adtunk kölcsönt, hogy évekig folyt a kölcsönzés, kamat nélkül adtunk kölcsönt természetesen, és a legpontosabban visszafizető testvér ő volt. Minden hónap 10-ig pontosan az a szerény összeg ott volt a számlánkon, és 3 vagy 4 év alatt visszafizette a teljes kölcsönt. És egy szobával többet. Hadd kérdezzem, megtöltek, megérte? Megéri az, hogy egy családnak legyen még egy szobája, és hogy ha 5-en élnek, azért ma 5-en nem lehet, hogy 50 évvel ezelőtt még örültek 5-en, hogy egy szobába lakhattak, vagy a háború idején örültek, de most ez nem életszerű dolog, hogy 5-en lakjanak egy szobában. Most 2 szobában laknak 5-en. Megérte? Hát, hogyha nem lett volna az alapítványunknak annyi pénz, akkor összekalapoztam volna, hogy egy testvérünkön, aki a gyülekezet tagja, Istenfélem, kölcsönös folyamodik. Tehát ne ítéljük el azokat,
Természetesen vannak emberek, akik felelőtlenül vettek fel kölcsön, tudom az országban is, meg a világban is. 10 évvel ezelőtt mondta nekem egy közgazdász, akinek a gyermeke Amerikában él, hogy Amerikában ugye dobták az emberek után a kölcsönöket. 1%-ra, ki nem vett fel kölcsönt. Minden vietnámi, kínai Amerikában vett fel kölcsönt. 1%-ra, ki nem vesz fel kölcsönt. És mondta ennek a közgazdásznak a lánya, hogy ebből baj lesz. Ebből egyszer baj lesz. Nem adok rá 10 évet, hogy ebből baj lesz. Hát bejött. Tehát ugye így ezt nem lehet kezelni. Ez egy világméretű válságot idézett elő. Visszatérve a történetre, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne ítéljük el azokat, akik kölcsön vesznek. Ez a férfi is kölcsönt vett fel. Nem mondja meg a Biblia, hogy mire vett fel kölcsönt. Talán a lakására, a házára, hogy építsen egy kis házat magának, ahol a feleségével, a 2 gyermekével elérhet. De ez a férfi hirtelen meghalt. És ha házaspárok vesznek fel kölcsönt, régen is, ma is nem lehet azt mondani, hogy meghalt a valaki vége a kölcsönnek, hanem ott a másik házastársnak viselni kell azt a kölcsönt, és ott maradt 2 gyerekkel, nem tudta visszafizetni a kölcsönt, erre jött a hitelező, azt mondta, jó, akkor elviszem a 2 gyerekedet. Hát minden korban más volt a helyzet. Most se tudom, hogy mi lesz a helyzet, mert nemrég voltam egy kerességre készülő jövendő testvérünknél, akinek óriási adóssága van, de már nagy gyerekei vannak, az ingatlanjai értéke nem ad ki annyit, amennyi a kölcsön. Nem tudom, hogy honnan fogják behajtani. Ez nem csak a kölcsönvevőnek a csapdája, ez a kölcsönadónak is a csapdája. De rettenetes dolgok állnak elő, itt is egy rettenetes dolog állt elő, de ez az asszony a prófétához fordult, és erre helyezném az első vers alapján a hangsúlyt. Ez asszony nem kapkodott fűhöz fához. Ez asszony nem gondol ki külön terveket. Nem költözött el arról a vidékről, nem tette magát ismeretlenné. Szembe került azzal, hogy a hitelezője a 2 gyerekét el akarja vinni, hogy majd ledolgoztatja a gyerekekkel. Nem akarok sok zárójelet nyitni a mai igehirdetésben. Nyugat-Magyarországon találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy újabban embereket rabolnak, hogy ledolgoztassák velük a bizonyos pénzösszegeket. Nem is egy helyen. Hozzám is fordult egy asszony, aki azt mondja, hogy 5 éve nem láttam a felnőtt gyerekemet. Nem tudom, hogy melyik országban van. Hollandia? Anglia? Talán már a tengeren túl? Mert le fogják vele dolgoztatni. Gondolom kamatostul. Vagy uzsorástul. Ez is egy elterjedt dolog lett a világban. Hát ez Elizeus próféta körülbelül 2900 évvel ezelőtt élt. Akkor is elterjedt dolog volt. Nem tudja megadni a kölcsönt. Hát akkor elviszem a 2 gyerekét. Most gondoljuk meg, egy özvegyasszony elvesztette a férjét. Vinni akarják a 2 gyerekét. Ő Elizeus prófétához fordult. Kiáltott egy asszony a próféták férjének feleségei közül Elizeushoz. Olvassuk tovább. Mondta néki Elizeus: mit cselekedjen veled? Mit cselekedjen veled? Kedves gyülekezet, itt rögtön hadd álljak meg. Elizeus nem kérte számon azt, hogy a férjed hogyan vette fel a kölcsönt, vagy mire vette fel a kölcsönt. Nem kezdte vizsgáztatni. Látta az átlátható esetet. Azért hadd mondjam meg nektek megnyugtatásul, hogy aki hozzánk fordul alapítvány, az én veszem a fáradtságot, és elmegyek, és áttekintem a helyzetet. Nem egy telefonnak kell hinni, nem is valaki beszámolójának, meg kell nézni a helyzetet. De Elizeus ott élt közöttük, ismerte, hát a próféta ivadéka volt, ugye próféta iskolákat alapított, Elizeus ismerhette ezt a férfit, aki meghalt. Rögtön ezt mondta a feleségének: mit cselekedjen veled? Tehát Elizeus biztos volt abban, hogy a jó Isten segíteni fog. Elizeus nem azt mondta, hogy most imádkozzunk, nem azt mondta, hogy most majd meglátjuk, majd visszavonulok. Rögtön azt mondta, mit cselekedjen veled, mert biztos volt abban, hogy Istennek nem szándéka, nem akarata, hogy valakit a 2 gyermekétől megfosszanak. Nem szándéka Istennek az, hogy valakit ilyen lehetetlen helyzetbe juttassanak, és ebbe kelljen neki éveket, évtizedeket eltöltenie. Ezután így folytatta: mondd meg nékem, mi van a házadban. Az az ember, aki hittel akar cselekedni, annak a Szentlélek rögtön kezdi ráállítani a figyelmét bizonyos csatornákra. Mondd meg nekem, mi van a te házad. Ezt miért kérdezte Elizeus?
Hát nyilván mi is, én is amikor kimegyek ilyen helyzetbe, azt mondom, hogy nézd meg, mit van? Mit van? Mivel lehetne elkezdeni? Jó, hogyha valaki azt mondja, hogy hát na, tört része van. Tört, ne is nézzük. Múltkor is valakinél voltam, és úgy kicsit szemérmetlenül szétnéztem a lakásban, és fölfedeztem az egyik helyiségben nagyon nagy értékű holmikat. És kérdeztem én is, hogy mit van? Aztán nagy sokára mondta, hogy ott van ez és ez, nem tudtam még alatt, de mondom, akkor add ezt nekem, majd én átadom olyan embereknek az ország más részén, hogy el tudják adni, és ebből is lesz be. Azért tényleg te képes? Hát mondom, mi? Hát most ezzel tudok segíteni, de mással nem tudok segíteni. De azt látom, hogy ezek nagyon nagy értékű dolgok. Hát valahol el kell kezdeni a Kásahegy elhordását, nem? Ezért kérdezte Elizeus, hogy mit van a te házadban? Mondta az, a te szolgáló lány házában nincs egyéb, mint egy korsó olaj. Hát ez nem nagy érték, bár azért az olaj bizonyos értéket képvisel, de egy korsó olaj, hát gondolhatjuk jól, hogy az adósságnak egy tört részével se volt egyenlő. Na de volt valamilyen. Hát volt egy korsó olaja. Mi ebben megint a tanulság, ha én adós vagyok, vagy kölcsönvevő vagyok, azért az erkölcsi kötelezettség, hogy vissza kell adnom, mert hát ha valaki nekem adta, akkor annak visszajár. Nem tudom megérteni azokat a testvéreinket, mert ilyen testvéreink is vannak, hogy nem adják vissza a kölcsön. Amikor nekem Egervári Oszkár testvér 25 évvel ezelőtt erről panaszolt, azt hittem, hogy ez nem igaz. Bár hát ő mondta, és soha nem vontam kétségbe a szavait ilyen tekintetben, mégiscsak valóságnak kellett mondom, te Oszkár, tényleg nem adják neked vissza? Nézd, János, én megsegítettem ezt, nem mondom meg nemüket, ennyivel anya, nem adják. Mondom, azért nem adják, mert nincs miből. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogyha én valakinek nem tudom megadni a kölcsönét, akkor mit tegyek? Hát először is azt kell számba vennem, hogy min van, és legalább törekedjem arra, ha a tört részét is, de min van, mozgósítva, próbáljam visszaadni, hogy a másik érezze, hogy én erkölcsi kötelességemnek tartom, nem úgy, mint az egyik testvér, akinek jártam a nyakára mindig, hogy ne haragudjál, de mi nagyon, nagyon kisegítettünk, és te azt mondtad, hogy visszaadod, és most már letelt egy év, két évig mindig nem adod, azt mondja, értsd meg, hogy nincs. És akkor mondtam annak a testvérnek, hogy azon kívül, amit van, amivel törekedhetnél te eladni dolgokat, és abból legalább a tört részét szépen visszadni, még van egy óriási segélyforrásod. Az, hogyha én adtam neked valamikor, és te nem tudod visszaadni, gondolom, van még más jó embered is, akitől most kölcsön tudsz kérni, ha nem egytől, kettőtől, háromtól, négytől kis összeget, abból add meg az enyémet, és majd tartozzál nekik, mostani kiinduló ponttal tartozzál nekik, azt mondja, hogy ihhez eszembe se jutott. Mondom, ne haragudj, nem jutott eszedbe. Hát ha én valakinek tartozom, aki megsegített engem, és nem tudom megadni, hát akkor másoktól kérek, mert mindenkinek azért vannak jó emberei, akik azért adnak, és akkor attól a pillanattól ketyeg az óra, és nem nálam, akinél már 4-5 éve ketyeg az óra, és semmi reményem nem lehet. Hát ez hogy eszedbe nem jutott? Én gondolom azt, hogy a nagyobb probléma az, hogy az embereknek sokszor eszükbe nem jut, az annyit jelent, hogy hálátlanok az iránt, aki adott neki kölcsönt. Vizsgáljuk meg a dolgot minden oldalról. Ne csak azokért hullassunk könnyet, akik nem tudják megadni a pénzt, illetve akiknek nem adják meg a pénzt, hanem azokért is, akiknek nem adják meg a pénzt. Tehát ne csak azokért, akik nem tudják megadni, azokért is, akiknek nem tudják megadni. Ez egy kölcsönös dolog, ez egy kétoldalú kapcsolat. Elizeus azt kérdezte, hogy mit van, és azt mondta az asszony, egy korsó olaj. Akkor mondta, menj el, kérj ott kint minden te szomszédaittól üres edényeket, de ne keveset. És menj be, és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, mármint Elizeustól az asszony, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt.
Felelt az, nincs több edény, és akkor megállott az olaj. Érdekes dolog volt. Valaki azt mondhatná, hogy jaj, hogyha most ez teljesülne, micsoda nagy csoda volt, hogy egykor ugye összekéregetett a fiaival edényeket, és mindenhozzal hozták, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy ház már tele van üres edénye. Minek kér ez üres edényeket? Mit akar ez? Főzni, vagy a nem létezőt elrakni, vagy minek? Hát nem baj, ő hittel állt hozzá. A profita azt mondta, kérjél üres edényeket. Én ezt tudom mondani, én az Isten ember ezt mondom, hogy kérje amennyit csak tudsz, de ne keveset kérjél, hogy a szomszéd azt mondja, hogy adjon egy üres edény, kérjél ötöt, tizet. El tudjuk képzelni, az egész házat tele volt üres edénye, és azt mondtam, most töltögesd. És elkezdte töltögetni az üres edényeket, és az az egy korsóbeli olaj nem fogyott ki, és a Jóisten ilyen hatalmas csodát tett, hogy minden edény tele van már olajjal, és még van olaj ugye az edényben, hát még kérje, nincs már, hát mindenki már odaadta, ami mozgatható volt, mindenki odaadta az edényeket. Ja, erre mondom, hogy jaj, hát most az emberek azt mondják, hogy jaj, de jó lenne ezt lekopírozni. Kedves zsirekezet, most én hadd hívjam föl arra a figyelmet, amit le lehetne kopírozni. Mert hogy az Isten hogyan segít, azt mi nem tudjuk. De ez nem is a mi feladatunk, az az ő feladata. A mi feladatunk az, hogy hittel álljunk hozzá, hogy egy, meg akarjuk adni a hitelt, meg akarjuk adni a kölcsönt. Kettő, elfogadjuk a prófétai beszédet. A prófétai beszéd itt van, rendelkezésünkre áll. 2400 alkalommal nyilvánít a Biblia erről kijelentést. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a Bibliában nem találja az ő esetét, keresse meg, a 2400 közül csak benne lesz valahol. Olvasd a Bibliát olyan szempontból, hogy Istennél megvan a megoldás, nekem ehhez csak úgy kell hozzáállnom, hogy elfogadjam, az azt, hogy nem kezdett el kötözködni a proféta, hogy hogy gondolod, hogy most én a világ csúfja legyek, hogy mindenkitől kérem az üres edényeket? Ugye olvastam egy ilyen kijelentést? Nem olvastam. Ő kérte az üres edényeket. Tovább elkezdett vitatkozni a profétával, de hát, hogyha öltök az első üres edénybe, azzal ki fog fogyni már az én korsomból. Mondta ezt? Nem mondta. Ő elkezdett töltögetni. Elkezdett töltögetni, soha nem fogyott ki. Tudjuk jól, hogy van még egy másik történet, szintén Elizeus életében, a sáreptei asszony története, illetve az már még Illés, még az előző proféta életéből való, hogy ott sem fogyott ki az olaj meg a vékhabeli liszt. Volt már ezelőtte erre való utalás, tehát hogy Isten hasonló módon tett csodát, tehát az asszony nem vitatkozott, az asszony megfogadta azt, amit a proféta mondott. Hívő emberek is mondanak, igazán hívő emberek másoknak tanácsot, és az előbbi példáimra visszahivatkozva nehezen fogadják el még a testvérek is. Miért nem fogadják el? Miért nem fogadják el? Akkor mi kisgyerekek voltunk, és gyűjtöttük azokat a kis, tudjátok, ilyen kis egyforintos bélyegeket, és mindig beragasztottuk, nem is tudom már mi volt annak a neve, ilyen bélyeggyűjtő. Ugye emlékeztek rá 60-as, 70-es években, és akkor azért az év végén nekünk valami horribilis összeg jött ki, nem? 200-300 forintok jöttek ki, amit akkor nem tudom én, 10 000-ekkel voltak azonosak. És arra tanított meg bennünket az iskolai feladat, hogyha mindig egy forintot áldozol a takarékoskodásra, és beragasztod azt a bélyeget, akkor nem tudom én, 8 hónap után ennyi meg ennyi összejön, és akkor kivettük, és hát volt, aki, mit tudom én, egy fél biciklire való gyűjtött össze, vagy nem is tudom mi. Nagyon szép dolog volt, az államtól is nagyon szép dolog volt, hogy ott az állam nyert ezen a legtöbbet, mint azelőtt a békekölcsönön, még mi rajtunk gyerekeken is nyert az állam, de szép dolog volt az államtól, hogy megtanított bennünket a takarékoskodás, és megtanított bennünket arra, hogy semmi nem értelmetlen, ha azt hittel végezzük. És egyszer majd az alagút végére jutsz. Hát az asszony engedelmeskedt, és most el tudjátok képzelni, az egész ház tele van olajjal. Minden edény tele van olajjal. És akar önteni, és azt mondja, nincs már edény. Hát kérni, nincsen, senkinek nincs már üres edénye. És akkor megállott az olaj. Akkor megállott az olaj. És ott van az asszony. Hát az olaj azért ma is érték, bármilyen olajról legyen is szó. Ott van egy óriási vagyon birtokosaként, tele van a háza olajja. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Nagyon fontos dolog. Látjátok? Mindenben a jó Istennel a legszorosabb összeköttetés. Nem azt mondta, hogy jó, de jó tanácsot adott nekem ez a profét, tele van olajja, de elkezdek bizniszelni. Nem mondhatta volna ezt is, nem? Hát elkezdek akkor kufárkodni, adok, veszek, valahogy majd összetákolom ezt a kölcsönt, hogy visszafizessem, nem.
És elment, és elmondta ezt az Isten emberének, gondolom hálával, gondolom megrendülve, hogy az Isten engem így megsegített. És ezt kellene eltanulni, kedves gyülekezet. Ha te elindulsz egy úton, hogy az én ismerősömet is 5 éve életben tartja a jó Isten. Nem tudom most, hogy az 50-ből mennyit fizetett már vissza, lehet, hogy már csak 10 van neki. Na de nem jön el, és nem mondja el az Isten emberének. Nem ad érte hálát. És ilyenkor a szívemhez kapok, és azt mondom, mi van, hogyha ezt az egészet ki fogja fizetni? Mi van? Hát attól félek. Nehogy kifizesse már az egészet, akkor elfelejti majd az egészet, újra belemegy valami, nem tudom én milyen dologba. Szóval az életben a nagy problémák itt a fejben játszódnak le. Nem a pénz, nem a zsebben játszódnak. Fejben játszódnak le a nagy problémák. Hála, tisztelet, ragaszkodás, szeretet, istenfélem, ezek mind lelki dolgok. Ennek az asszonynak megvoltak ezek a lelki tulajdonok. Elment és elmondta ezt az Isten emberének. Azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki hitelezőidet, te pedig és a te fiaid éljenek a maradékából. Ennyi jött össze. Ennyi jött össze. És gondoljátok meg, ki tudta fizetni a hitelezőit egy összegben egyszerre, és még meg is maradt, és a maradékból még élni tudtak. Ki az, aki az egy korsó olajat ennyire meg tudja szaporítani? Ki az, aki a te problémádat, hiszen mindannyian adósok vagyunk. Én a 80-as években voltam utoljára adós, akkor építkeztem, fölvettem kölcsönt, jött a rendszerváltás, a kamatokat feltornázták, és mentem én matematika tanárhoz, mentem én közgazdászhoz, hogy mondja már el nekem ennek a visszafizetését. Hogy lehet, hogy én visszafizetek havonta 80 ezer forintot, és évvégén csak 20 ezer forinttal megy le az én adósságom? Ezt mondja el nekem, mert azt mondták, a kamatost kamathoz mi nem értünk. Az nem matematika, az nem is közgazdászat. A kamatos kamat az maga a misztikum és a rejtély. Azt mondja, fogadd el úgy, hogy van, te visszafizettél havonta 80 ezeret, és évvégén mégiscsak egy potom összeggel ment. Mondom, hát akkor én ebből kilépek. És tartottam egy városban evangelizációt, és mit hozott a jó Isten, amikor én elébe vittem, hogy én ebből ki akarok lépni, Istenem. Én ezt nem így akartam, nem ilyen lovat akartam. Volt egy hallgatóm, akivel utána közeli kapcsolatba kerültem, és elmondta, hogy az ő legjobb barátnője, az OTP egyik legfőbb embere, ott, ahol én vissza kell, hogy fizessem a kölcsönöm. Mondtam, hogy tegyen valamit az érdekemben, én egy összegbe akarom visszafizetni. Sem. El is cseréltük a házunkat, inkább eladtuk a házunkat, elmentük egy kisebb, szerényebb helyre. Én vissza akarom fizetni, én nem akarok 30 évig adós lenni. Nagy nehezen tudta elintézni. Ebből láttam már akkor, 90-es évek, hogy ez a világ egyik legnagyobb üzlete. Embereket markunkban tartani, embereket kiszolgáltatott helyzetben, még az állatoknál is jobban megfejni. És én egy összegben, akkor egy nap leutaztam abba a városba, és egy összegben nagy nehezen visszafizetem az egészet. Én 20-valahány éve nem vagyok már adós. Nem is kívánok fölvenni kölcsönt. Ha valamit nem tudok megvenni, akkor azt mondom, ez a jó Isten akarata, nem is, nincs is rá szükség. Nincs rá szükség. De én kölcsönbe verjem magamat azt az érzést, amit én átéltem, hogy havonta óriási összeget visszafizetni, és évvégén megkapom az összesítőt ennek a tört részéről, és ezt nekem se a matematika tanárom nem tudta elmondani, mert közben volt érettségi találkozó, egész érettségi találkozón ezen nyaggattam, hogy már mondja el nekem, hogy ez hogy lehetséges. Se a közgazdászok nem tudták, mondom, hát akkor én ezzel az árucikkel nem akarok közelebbi kapcsolatot tartani. Kedves gyülekezet, hogy lehet az, hogy a jó Isten, ha hozzáfordulunk, titokzatos módon a hívő embert meg tudja segíteni, de csak a hívő embert. Amit most mondtam, a hívő embereknek való recept. Nem hívő ember nem fogja elfogadni ezt a receptet. Ha nem hívő embernek azt mondom, hogy tessék visszafizetni, akkor már azt mondja, hogy már ez eleve itt megállok. Mondom, egy testvérrel, nem testvér, még most készül a keresztségre, elmentem, beszélgettem velük a családdal, a gyülekezettel, mindenkivel, és azt mondtam, én pontosan egy lapot kérek, és a lapon az összes dolog legyen feltüntetve. Lássuk, hogy mekkora a medve. Lássuk, hogy mennyit kell visszafizetni. Egyébként addig nem is mondták meg nekem, hogy mennyi. Nem mondtak, hogy egy körülbelüli számot. Akkor összeírták, kiderült, hogy az ötszörös
ember tömegnek tartoznak, embereknek, intézményeknek. Nem látják, nem tartják számon. Mondta, akkor elkezdjük, és akkor mi meg fogjuk segíteni, és elkezdjük, és hiszünk az Istenbe, hogy az Isten majd munkát ad, majd lehetőséget ad, majd jó reménységet ad, erőt ad, és kezdődik a küzdelem, kezdődik a munka. Kedves gyülekezet, egyszer egy nagyon megrendítő esetben volt részem, úgy volt, hogy az egyik testvérünket kilakoltatják, mert nem tudta visszafizetni. Kisgyermekekkel el tudjátok képzelni a helyzetet. És akkor mondtam neki, hogy ki az, akinek tartozik, megadta az elérhetőségét, és én imádsággal jó Isten elé vittem ezt a dolgot, és azt mondtam, hogy Istenem, nem lehet a te akaratod. Ez a testvér tényleg hívő testvér, nem akarom részletezni, nyilván őt is még tetejbe be is csapták, úgy jött össze ez a hitel. És én fölhívtam azt az embert, akinek a kezében volt ez az összeg. És elkezdtem vele beszélni, és láttam, hogy ez az ember emberséges. Ez nem olyan ember, hogy most lecsapja a telefont, hogy eszi, nem kap más, hogy fizet, nem kap más. Próbáltam közel vinni a szívéhez, ő is ismerte ezt az esetet, ő is utána járt, tehát ebből is látszik, hogy emberséges volt. Hát egy telefonbeszélgetés után a 3.200.000 forintból 2 millió lett. Egy telefonbeszélgetés után. Ez a korsóbeli olaj. 3.200.000 tartozásban azt mondta, hogy 2 millióval megelégsz. Elengedte a kamatokat, elengedte az ügyvédi, mindent elengedett. Egy beszélgetés alatt. Emberséges beszélgetés. Utána még egyszer hívtam. Akkor már 1.800.000 lett. De közben ő megtudtam, hogy ő is bajba van, de akkor is emberséges. Utána elmentem hozzá. Elmentem abba a vidéki városba, vittem neki egy kis könyvajándékot, bemutatkoztam, hogy ez is ez. Életemben akkor mondtam először és talán utoljára, hogy milyen vallású vagyok, mert a beszélgetés egy váratlan helyzetével egyszer csak rákérdezett, hogy milyen vallású. Nem illet ötölni, hatolni, mondtam, hogy milyen természetes módon. De azt mondja, azokat ismerem. Megint lejjebb ment egy kicsit. A zsirekezet, átélhetjük ezeket a dolgokat. Ha cselekedni akarunk, ha Istent meg akarjuk dicsőíteni, a mi alapítványunk teljesen visszafizette ezt akkor az adósságot, és a testvértől azt kérjük, hogy kamatmentesen, havi nagyon szerény összegben adja vissza. De ilyen lehetséges alapítvány nélkül is, ebbe te is tehetsz jót. De hogy miért tettük ezt, miért választottuk ezt a megoldást, talán lapozzunk vissza a Mózes 3. könyve 25. fejezetéhez, hogy maga az Isten adott rendelkezéseket, adott törvényt a kölcsönnel, a hitellel kapcsolatban is. Aki Mózes 5 könyvét megismerte, az azért megismerte a Biblia alapjait, Elizeus is ez alapján cselekedett egyébként. Mózes 3. könyve 25. fejezeten állam a 134. oldalon van, a 35. verstől olvasom, tehát Mózes 3. könyve, 25. fejezet 35. versétől. Ha te atyád fia elszegényedik, és a keze erőtelenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted. Ne védj őtőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyád fia. Pénzedet ne add neki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy néktek adjam Kánán földjét, és Istenetek legyek néktek. Tehát nem olvasom tovább, eddig olvasom. Nagyon érdekes, hogy mit ér vissza ebben az isteni törvény. Melletted. Melletted valaki elszegényedik. Melletted valaki nehéz napokat él. Te könnyen vagy, hazamész, éled az életed, semmi problémád nincsen, de ott melletted van egy testvéred, és ez és ez történik vele. Akkor azt mondja, segíts meg, te is jövevény vagy, te is adós vagy az Istennek, ő is adós, te csak 50-nel vagy adós, ő 500-zal adós, segíts, próbálj segíteni, és én az Isten akkor veled leszek. De azt kikötöm, hogy kamatot nem kérhetsz. Miért nem kérhettek kamatot?
mert elnézést kérek, hibás az a felfogás, hogy nem volt kamat. Volt kamat, hívő emberek között is lehet kamat, de nem a megsegítésnél. Ha üzleti vállalkozásra kér tőlem valaki, és nekem éppen sok pénzem van, adhatok neki, de azt nyilván, hogy kamatra fogom adni. Üzleti vállalkozás. Ő is nyerni fog, a nyereségből nekem is adjon valamit, nem? De hogyha megsegítésről van, szóval nem üzleti vállalkozásra kérem, azon fordul meg a dolog, hogy kilakoltatják, vagy nem lakoltatják ki, akkor én miért kérjek kamatot? Miért kérek uzsorát? Akkor lép életbe az a bibliai törvény, ami most ugye az Afrikáért alapítványunknak a jelmondata, hogy segíteni kiváltság. Örülj, hogy a másik emberen segíthetsz. Erre mondta Jézus azt, hogy adjatok, néktek is adatik. Adjatok. Adjatok, próbáljátok ki, hogy milyen az olyan világ, amikor adnak. Azt a világot ismerjük, amikor mindenki kapni akar. Abban élünk naponként. Mindenki kapni akar. A keresztény ember nem az az ember, aki mindig kapni akar. A keresztény ember azt mondja, a Jézus kimondta a Lukács 6. fejezetét, adjatok. Néktek is adatik. Adjatok. Sőt, Jézus azt is mondta, hogy adjatok kölcsönt, hatalmas és felejthetetlen számomra ez az ige. Vidéken mondta egy testvérnő, hogy adott kölcsön, saját gyerekeinek adott kölcsön, és nem adták vissza. És soha nem adták vissza. És ő nem a fölöslegéből adott kölcsön, ő a szükségletéből adott kölcsön. Soha nem adták vissza. Sírva ment az Úr elé, Uram, a saját gyerekeim, akiket fölneveltem, és tetejében még állami gondozott gyerek. Az egész életét rájuk pazarolta. Minden vagyonát. De bizonyos esetekben azt mondta, hogy ezt csak kölcsön adom, nem adták vissza. De Jézus hogy mondta? Adjatok kölcsön, érte semmit nem várván. Erre mondja a hétköznapi ember, hogy aki kölcsön ad, az arra is el kell, hogy legyen készül, hogy soha nem kapja meg. Ez egy ilyen forma. Jó esetben megkapod, mint én is attól a cigány házaspártól, csodálatosan megadták, és azóta mondtam, hogy nekik mindig és mindig fogok adni, és mindennel fogom segíteni, mert hatalmas dolog, hogyha valaki érzi azt, hogy neki is kötelezettsége van, de aztán adtunk olyanoknak is, és a két kezem nem elég, hogy felnyújtsam, hogy hányan nem adták meg. Na de úgy adtunk, Jézus ezt mondta, adjatok kölcsön, érte semmit nem várván. És akkor azt mondta a testvérnő, néztem a Bibliámat, néztem, és arra gondoltam, hogy a semmi a semmi. Nem adtak vissza semmit a gyerekeit? Hát semmi. Jézus is azt mondja, hogy semmit ne vár. Semmit. A tört részét ne vár. Semmit ne vár. Mert ez egy ilyen forma. És Isten erre akarta megtanítani a népet. És mit gondoltok, hogy aki kölcsön ad és nem kapja meg? Mit gondoltok? Az ő három gyereke él most boldogabb életet, vagy az a testvérnünk, akit milliókkal rövidítettek meg. Milliókkal. De mit gondoltok, melyik él a négy közül legboldogabban? Ő. Ő. Mert Isten kipótolja. Isten sokféleképpen kipótolja. Legyetek nyugton, hogy aki nem kapja meg, az Isten pontosan, többszörösen kipótolja. Csak tartsuk magunkat a bibliai rendelkezésekhez, a bibliai törvényekhez, és befejezésül egy proféciát is szeretnék idézni a hitelezőkkel kapcsolatban. Hiszitek, hogy a hitelező kérdése meg a proféciákban is benne van? Ézsaiás könyve 24. fejezetét lapozzuk fel. Ézsaiás könyve 24. fejezetében egyik legfontosabb profécia van, ami földünkről. Itt van az, hogy majd a föld leépül, itt van a globális fölmelegedésről szó, itt van az, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai, hogy a világ vezetői teljesen alkalmatlanok, tanástalanok lesznek a vezetői szerepre. De hogy kezdődik? Hogy kezdődik ez az Ézsaiás könyve 24. fejezetben áll a 679. oldalán az Ószövetségnek? 679. oldal, Ézsaiás 24. fejezet első két versét olvasom. Íme az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit. S olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint az asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Miért szól a profécia így? Olyan lesz a hitelező, mint az, akinek hitelez. A kölcsönadó, mint az, akinek kölcsönöz. A Bibliában itt van profécia arról, több profécia is van a
földi történelem végéről, hogy anyagiak területén mik lesznek a Földön. Felhívom a gyülekezet figyelmét, hogy tanulmányozza ezeket a proféciákat. A nyári egyik biblia táborunkon csak egyetlen egy ilyen proféciát tanulmányoztunk 10 napig, a zenei tábor. A második Timóteus levél a 3. fejezetének az 1. versét. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz napok állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, külön előadás. Pénzsóvárgók, külön előadás. Kérkedők, kevélyek, káromkodók, külön előadás. Hallgassatok meg. Tanulmányozzátok ezt a proféciát. Ez a mai világ, ez 2000 évvel ezelőtt a Szentlélek Pál apostolnak így nyilatkoztatta ki, hogy annyi akkora lesz az önzés, akkora nagy lesz a pénzhajhászás, akkora nagy lesz a kevésség, a keménység. Hát sokan ugye ebből üztek vásárt, hogy ők kölcsönadók és hitelezők. Mert úgy gondolták, hogy ezt be lehet hajtani. De mi van akkor, hogyha nem lehet behajtani? Hát mi van akkor, amikor a hitelező azt mondja, hogy jó, hogy én most megterhelem a 3-szorosával, 20 évre, 30 évre, vagy akár csak 10 évre. Mi van akkor, ha nem tudom behajtani? Egyik testvér is kért segítséget, beszélgettünk a bankkal. Hát olyan alázatos volt az a banki vezetőember. Néztem is, hogy most ki a nagyobb, mint ha mi lennénk nagyobbak, akik 10 millióval tartozunk, és ő a kisebb, akinek hol van reménye, hogy ezt meg fogja kapni. Csak hát ugye a bankokat konszolidálta az állam már többször, 100 milliókkal konszolidálta a bankokat az állam. A banki fizetések ma sem tartoznak a létminimum alatti emberek fizetéséhez. Mindenki csak a fejéhez kap, hogy azért, hogy őrzik a pénzemet, ezért 10-szer annyit kapnak, mint én, aki beadtam a pénzemet. Tehát erre szoktam mondani, testvérek, ha ti a bankba teszitek a pénzt, és nem az Isten művére fordítjátok, ezekben az utolsó napokban, hát akkor lássátok, hogy majd megfizetitek 10-szeresen, akik ellopják a pénzeteket, ha röviden akarom elmondani. De itt van a profécia, hogy olyan lesz a nép, mint a pap. Tehát mindenki, aki komolyan veszi az Isten ügyét, az pap lesz. A nép, az Isten népe, az egyetemes papság meg fog valósulni. Egyetemes papság. Ma csak fogalom, akkor valóság lesz. A szolga, mint az ő ura. Hát azért ma az urak 100-szor többet kapnak, mint a szolgák. Ugye közzétették a híres statisztikát, hogy a 1900-as évek elején egy amerikai bankigazgató 10-szer annyit keresett, mint mondjuk a takarítónő. Ma 100-szor annyit keres. De a Biblia azt mondja, hogy az úr olyan lesz, mint a szolga. Nem tud mit kezdeni majd a 100-szor annyival, mint a 2 zsemje helyett majd eszik 20 zsemjét. Reggelire? Ezt egy embertől hallottam, nem én találtam ki, akinek meg akarták venni a vállalkozását, ami 600 millió forint, azt mondja, nem adom el. Ha tönkre megyek, akkor se adom el. Mit csinálják azzal a 600 millió forint? Azt mondja, a 2 zsemjét, mert 20 zsemjét fogok reggelizni. Nem fér belém, csak 2 zsemje. Ezt így is föl lehet fogni. És azt gondolom, hogy ez a helyes felfogás. A szolgáló, mint az asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Az egész világ csapdába fog vergődni. 1000 sebtől fog vérezni a világ. És a világon ez az 1000 sebtől vérzés miért következik be? Mert a Jóisten adott 2400 kijelentést. De ki kíváncsi ezekre? Ki kíváncsi ezekre? Többször elmondtam, itt is elmondtam már Gödöllőn, hogy egyszer egy katolikus iskolába hívtak, 8-osoknak kellett egy hittanórát tartanom Nyugat-Dunántúlon, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy mik akarnak lenni. Itt van a 8. osztály, tovább tanulni ki szeretne, senki nem jelentkezett. Nem mondom, miért nem? Mennél előbb pénzt akarunk szerezni. Ez volt a válasz. 14 éves gyerekek, nem akarunk tovább, én műszerész akarok lenni, én azt, és ez is ez, mert nekem minél előbb pénzt kell. Akkor azt találtam, mondom, gyerekek, hát ha hittanórán vagyunk, és ti 8 évig tanultátok a hittant, a Biblia mit mond a pénzkezelésről? Gyerekek először azt hitték, hogy én megbolondultam. Bibliában ilyen sem egy pénzkezelés. A Bibliában biztos valami kenetes igék vannak, hogy ilyen kell lenni, olyan kell lenni, pénz. Gyerekek, hát akkor elmondok nektek néhány igét, és akkor kezdtem nekik az igék elejét mondani, nekik kellett kitalálni a végét, egyiket se találták ki. Aki hirtelen akar meggazdagodni, nem tudta senki is, hogy van a befejezés. Ez büntetlenül nem marad.
Szegénységet ne adj nekem, ez még jól jött, gazdagságot se adj nekem, itt már szomorúak voltak, de nem tudták a befejezést, táplálj engem hozzá, mérő eledel. Senki nem tudta. Mondom, gyerekek, hát ennyiszer beszél a Jóisten, ti hisztek Istenbe? Hittanra jártok, azt mondjátok, hisztek Istenbe. Hiszitek, hogy a Jóisten a ti istenetek akar lenni a hétköznapokban, vezetni akar benneteket? Hát ismerjétek meg ezeket az igéket. Kedves gyülekezet, hogy a világ nem ismeri meg, az egy dolog. Ha mi nem ismerjük meg, ez a súlyosabb dolog. Ha mi nem ismerjük meg, és nem gyakoroljuk, és az embertársainkat nem tudjuk vezetni, és hányan mondták közülünk azt 10 évvel ezelőtt, hogy ne vegyetek fel kölcsönt? Hányan figyelmeztették arra a testvéreket, hogy ezt ne tegyétek meg? Azokat a testvéreket, akik most jönnek, mint az asszony, de bár csak jönnének Elizeushoz, bár csak jönnének a prófétai beszédhez, és bár csak megtanulnák azt, hogy az egy korsóból hogyan lesz az egész adósság visszafizetése. Csak a jó Istenben bízhatunk. De ő benne igazán, és Istennél mindig van megoldás. De tudjátok, azért isteni megoldás, az isteni megoldás, én ezt nem tudom most nektek. Mindenkinek szeretném.

Őrén megtapasztalja azt, hogy kicsoda az Isten, mert annak a nagy adóssággal élőnek én is megmondtam, hogy életben fog hagyni az Isten. Ha te őhozzá fordulsz, Isten, tudom, hogy előtted reménytelen most ez az 50 millió, de hidd el, hogy évek után vissza fogunk tekinteni, hálát adunk. Sajnos nem tudunk hálát adni, mert nem jön. A jó Istennél mindenre van megoldás. És a Jóisten profétikusan előre kinyilatkoztatta azt, hogy ilyen világból fog beállni, de ő ebben a világban sem fog senkit sem elhagyni. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezen a területen is igazi bizonságtevői tudjunk lenni, és ezáltal is terjedjék az evangélium. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet, hogy Te a mindennapunkban vezető, az anyagi dolgainkkal is együttérző és azokban is segíteni akaró Istenünk vagy. Köszönjük ezeket a bibliai példákat, amik nekünk is erőt adhatnak mindannyiunknak személyesen, hogy hogyan tekintsünk a mi családunkra, szeretteinkre, rokonainkra, hogyan tekintsünk a környezetünkben élő sok elesett emberre, akinek nem biztos, hogy a pénztelenség a legnagyobb baja, hanem az, hogy lélekben nem tértek még Te hozzád, hogy megtéretlen életet folytatnak, és ezért tulajdonképpen semmi sem lenne elég nekik, ha Te azt megadnád is nekik. Könyörgünk országunkban és szerte a világon azokért, akik ellehetetlenült helyzetbe jutottak. Istenünk, mi azt várnánk, amikor az emberek lehetetlen helyzetbe jutnak, akkor fölfelé emelik a tekintetüket, és hozzád fordulnak, még akkor is, ha nem teljesen hisznek benned. De azt látjuk, jó Úrunk, hogy ez olyan ritkán teljesül, vagy nem látjuk ennek a nyomát, hogy az emberek mindig bíznak valamiben, ami emberi. Mindig valami ügyeskedésben, valami emberi leleményességben remélik a sorsuk jobbra fordulását. Segíts, kérünk őket a Te szent lelkeddel, hogy Téged keressenek, és amikor Te majd jelét adod nekik, hogy ismered az ő életüket, ismered a problémáikat, és tapasztalatot adsz, hogy Te szabadító, megváltó Istenük akarsz lenni. Könyörgünk, hogy ez megvalósuljon mennél több ember életében, és segíts, hogy mi is ebben közreműködők tudjunk lenni, mint Elizeus annak az asszonynak, hogy rögtön együtt érzett vele, hogy tudott jó tanácsot adni, hogy az ő magatartása önmagában is reménységet tudott sugallani ennek az asszonynak. Segíts, Istenünk, hogy így ismerjenek meg bennünket, és segíts, hogy a Te nagy hatalmad és nagy szereteted az ezáltal is minden ember előtt ismeretes legyen. Segítsél meg, hogy ebben a profétikus időben, amikor élünk, amikor mindenkiből majd pap lesz, talán ilyen módon is, amikor a világ összeroppanása el fogja hozni azokat a napokat, hogy a hitelező csak olyan lesz, mint a hitelezett, az adós olyan, mint aki adta a kölcsönt. Segítsd, hogy sokan térjenek meg Te hozzád, és ismerjenek el egyedül igaz Istennek, és a Te megváltó fiú.

Kedves gyülekezet, általában példatörténetekről, példabeszédekről, Jézus példabeszédeiről szoktam itt Széchenyiden beszélni, de majd nehezebb témát választottam. Azért választottam ezt a nehezebb témát, mert az elmúlt hetekben, miközben tanulmányoztuk együtt feleségemmel, közben összeállt, hogy ez az adventista, vagy ha úgy tetszik, a mai kornak, így is mondjuk a jelen való kornak szóló igazságnak, milyen speciális üzenete van a jelen való kornak, ez hogyan áll össze. És én valamennyi építő elemét azt gondolom, hogy jól ismertem és jól tudtam. De mindig csodálkoztam mondjuk István vértanon, amikor éppen meg akarják majd kövezni, hogy úgy csak úgy letérdel, nyilván a Szentlélek segít neki, és eszébe juttatja, amiket ő tud, de úgy tart egy jól egybeszerkesztett kis előadást arról, hogy mi mindent csináltak az ősatyák egészen a napokig. Fölvázolja ott a hallgatóságnak Jeruzsálemben, hogy milyen törvényszerűségei vannak annak, hogy miért nem ismerik föl Jézus Krisztust. És úgy csodálkoztam ezen, hogy lehet az, hogy csak úgy, amiközben vicsorognak ellene, acsorognak ellene, ő mégis a szívéből ilyen könnyedén ezt fölvázolja. És valami ehhez hasonlót éltem át az elmúlt két hétben, hogy mi is fel tudnánk vázolni a jelen való kornak szóló igazságot. És én szeretném nektek ezt átadni. Mert mi semmelyik gyülekezetben nem próbáltam, de most meg fogjuk próbálni közösen. Mert, és ez nagyon-nagyon fontos, nem szabad elfelednünk, hogy az utolsó időknek szóló egyháznak teljesen egyéni üzenete van, amiről most fogunk beszélni, amiről most fogunk együtt gondolkodni. Ezeket a tanokat, ha szabad így mondanom, ezeket a bibliai igazságokat egyetlen más keresztény felekezet sem így ismeri, vagy ilyen csodálatos összefüggésben. És bizonyára ti is jól tudjátok ezeket, de azért segítünk egymásnak, hogy ez összeálljon egy egységes szervezet tudássá, és ez még kevés lenne. Ez a tudás, nem mondanám el, ha csak tudás lenne, ha csak a tudás öröméért, hanem azért akarom elmondani, mert az is benne volt, hogy ez megmelengette a szívemet, hogy jobban megértettem Krisztus szeretetét ezeken a bibliai tételeken keresztül, pedig csak tudásnak látszik az elején. Belekezdünk akkor együtt, jó? Hát mindenki tudja azt, hogy maga az advent mozgalom az 1800-as években indult el, és mindenki tudja, senkinek sem újdonság, hogy a Bibliában van egy idői profécia, a Biblia leghosszabb proféciája, amit úgy ismerünk, mint a 2300 éves profécia. Ez Dániel könyvében található, keressük is meg együtt. Dániel könyve 8. fejezete, 14. verse, az én Bibliámban a 841. oldal, Dániel 8.14. Itt Dániel beszél, és ezt halljuk tőle, és mondta nekem, mármint az angyal, 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága, ez is egy helyes fordítás, meg az is, hogy 2300 estvéig és reggelig, azután megtisztíthatik a szent hely. Ugye ezt minden adventista ismeri ezt a verset. Ez volt az a vers, ami ugye a Dániel könyve végén azt halljuk, azt mondja az angyal Dánielnek, vagy maga Jézus, te pedig Dániel, pecsételd le ezeket a proféciákat. Te elmész, porrá leszel, és majd felkelsz az időknek végén a te sorsodra, vagyis örök életet fogsz kapni. Több, mint valószínű. De az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás, vagyis meg fogják fejteni, meg fogják ismerni, hogy mi ez a 2300 éves profécia. Dániel, ahogy tudjuk, teljesen megijedettől, hogy nem 70 évig fog tartani a babiloni fogság, hanem 2300 évig fog tartani, és el is ájult, és ezen gondolkodott, visszament a tekercsekhez, megnézte Ezékiel mit ír, és azt olvasta, hogy Ezékiel is azt mondta, hogy a büntetés csak 70 évig tart, és utána visszatérhetnek Jeruzsálembe, újjá építhetik a templomot, felépülhet a salamoni templom után, ami le lett rombolva, egy második templom. És amikor ezt a proféciát hallotta 2300 év, akkor nagyon-nagyon elszomorodott. És nyilván ma már tudjuk, és aztán ő is kapott egy segítséget,
Nem sokkal később eljött az angyal, Gábriel, és elmondta neki, hogy hogyan kell a 2300 éves proféciát érteni. De mielőtt, ugye azt megint csak ismerjük, ebből a 2300 éves proféciának a megfejtéséből indult el az advent mozgalom. Ennek a megfejtéséből indult el az a várakozás, ami egy helyes várakozás, hogy Isten a történelem egy bizonyos idejében megtisztítja a szentélyt, vagy ellebenti a fájtlat arról, hogy mi kell, hogy történjen a szentélyben, a mi üdvösségünk értekében. És az advent mozgalom, milleriták és a többiek világszerte azt hirdették, hogy Jézus fel kell, és eljön a szentélybe, hogy azt megtisztítsa. És ahhoz, hogy kiszámolhassák azt, hogy mikor jön el, a 2300 éves proféciának mikor van vége, ahhoz Dániel könyvének 9. fejezetét alkalmazták, mindenki nagyon jól tudja, hogy arról szólt, hogy eljött az angyal, és azt mondta Dánielnek, mindjárt megvigasztalta, itt a 9. fejezet 24. versében, ugye azt mondta 2300 nap, és maradt ebbe a napszimbólum nyelvezetbe, azt tudjuk, hogy egy nap az egy év, és ebből a 2300 napból azt mondta, csak 77 szabatot, vagyis vágatott le a te népedre. Igaz, hogy az előzőleg 2300 évről beszéltem, de csak 70x7, azaz 490 év az, ami ebből a 2300 évből a te népedre vonatkozik. És ott később ugye elmondja azt, hogy fel is olvashatjuk 24. vers 9. fejezet, 77 szabatot a te népedre és szent városodra, tehát elmondja, hogy Jeruzsálemre is, és aztán tovább mondja 25. vers, tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítéséről szóló rendelet keletkezésétől vagy kiadásától a messiásig 7-7-7, azaz 7x7 49 év, meg 62-7, 62-7x7 év van 483 év összesen. És azt is elsorolja, ez alatt a 483 év alatt megépítik újra a templomot, és megépítik magát Jeruzsálem városát a kőfalakkal, a városfalakkal együtt. És azt is elmondja, hogy a 7-7 meg a 62-7 után, a 483. év végén meg fog jelenni a messiás. Minden így teljesült. Artaszerszesz Longimanus kiadta a rendeletet, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, építsék újjá a templomot, és hogyha ettől a rendelettől, 457-től hozzáadjuk szépen a 483 évet, pontosan időszámításunk szerint 27-hez jutunk, amikor Jézus alámerítkezett keresztelő Jánosnál. Azt is olvassuk, emlékeztek, kedves testvéreim, hogy az utolsó hétben, azt mondjuk már csak egy hét van hátra, 7 év, a hét felén 3,5 év múlva kiirtják a messiást. Pontosan teljesedett. És azt mondja, van még egy utolsó 3,5 év, mi történt 3,5 évvel később, István megkövezték, az üldözés miatt szétszorodtak, és elkezdték a pogányoknak hirdetni a kereszténység tanait. Pontosan teljes biztonsággal teljesült, mint hogy az Úrnak szava mindig teljesül az, ami le volt írva Dániel könyve 8. és 9. fejezetében. És hogyha ez az első 490 év a 2300 évből pontosan teljesült, akkor joggal tételezte föl Miller és az evangélium hirdetői, hogy a hiányzó évek alapján is 1844-ben meg kell történnie a szentély megtisztításának. Ugye ezt mindenki tudja, ez maga a Miller mozgalom üzenete, ez volt az, amikor ők azt hirdették, hogy féljétek az Isten, mert eljött az ő ítéletének órája. És felekezettől függetlenül Észak-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában, a Föld összes kontinensén egymástól függetlenül a szentélyektől hajtva az emberek hirdették és hitték, hogy történik el valami nagy jelentőségű dolognak, sőt, várták, hogy Jézus megjelenjen, eljön a Földre, mert azt gondolták, hogy a Föld a szentély, a Föld a szent hely, és Jézus eljön, és tűz által megtisztítja a Földet. Ugye ez volt a nagy várakozás, ami aztán nem is jött el 1844-ben, és csalódtak. Először is azt szeretném kiemelni, hogy a csalódás, ugye, mint ahogy tudjuk, az nem feltétlenül arról szól, hogy valaki rossz üzenetet hirdetett. Hiszen az első jövetelekor Jézusnak, mit mondott Jézus Márk 1.14, ha jól emlékszem, bétölt az idő,
vagyis hogy a profécia által megjelendült idő végéhez elérkeztünk, és elérkezett a mennyek országa. Menjetek el és hirdessétek, hogy a Dániel által profétált 483 év elérkezett, itt van az Istennek az országa, és hirdessétek. És ők hirdették is. Hirdették, hogy helyre fogja állítani végre Izraelt, a római ígát lerázzuk, belőle miniszterelnök lesz, belőle pénzügyminiszter, a másikból ez meg az. Hirdették az üzenetet. Elkezdett Isten országa. Ez történt. Hirdették, hogy itt van Isten országa, ami azt jelenti, az idő betelt, ami azt jelenti, hogy helyre kell állítani a földi Izrael királyságát. Újra kell egy izraeli zsidó király, és ő az egész földön uralkodni fog. És Isten tudott erről. Csalódtak. De az üzenet maga igaz volt. Maga Jézus mondta, ő mondta, bétölt az idő, eljött az Istennek az országa, és ez az evangélium, ezt hirdessétek. Az ősegyházban is, az első hirdetéskor is azt látjuk, hogy Istentől származott, de mégis csalódásra vezetett, mert egy része nem volt helyesen értelmezve. Ugyanezt történt a második alkalommal is. Azt hirdették, hogy a szentélyt meg kell tisztítani, kiderül a szent hely igazsága, és azt hitték, hogy a szent hely az a föld, hogy a földre kell eljönni. És hát nem is jött el. Ugyanúgy csalódtak Krisztus követői a 19. században, mint ahogy csalódtak Krisztus tanítványai az első században. Nincsen semmi különbség. A kettő között párhuzamban. De Isten kegyelmes volt, ugye a 19. századi hívőköz is már Jelenések könyve azt mondja, amit hirdetsz, az édes lesz a szádban, mint a méz, de aztán, amikor a csalódás lesz a gyomrodban, olyan keserű lesz majd. De neked újra hirdetned kell, és ezért fogok ma erről beszélni. Neked újra hirdetned kell, királyok elé kell állnod, vezetők elé kell állnod, és mindenkinek hirdetned kell azt az üzenetet, amiben bár csalódtál, de újra tervem van veled, mondja Isten. És ugyanígy történt az első században is, nem? Azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor meglátták az Urat, akkor örvendezének. Ugye a szem elől vesztették, keresztre feszítették, meghalt, minden, amit hirdettek, eljött az Isten országa, romokba dőlt, és csalódtak, és szomorúak voltak, és féltek, és bezárkóztak, és nem értették, hogy mi van, és aztán az Úr megjelent közöttük, és csak János apostol az, aki ezt meg, azt feljegyezte, de ő teljesen a szeretett apostola, és igen, örvendezének, amikor meglátták az Urat. És ugyanezt történt aztán a 19. századi követőkkel is. De nézzük sorba. Amikor nem jött vissza Jézus a földre, akkor azt mondták, nem tagadhatjuk meg, hiszen minden számítás helyes volt. Akkor mi volt a probléma? Hol rontottuk el? És itt jön az első speciálisan adventista tanítás, amit úgy ismertünk, vagy úgy ismerünk, mint a szentély tana. Lapozzunk zsidókhoz írt levélhez, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében az én Bibliámban a 262. oldal, ezt olvashatjuk Pál apostoltól, 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Mert sátor építetett az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. Azt mondja a Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy az első szövetségnek is voltak szertartásra kijelölt szent helyei, és itt a kulcs szó az, hogy is. Ahogyan az első szövetségnek voltak szent helye, sátor, amiben végezni kellett, ugyanúgy a második szövetségnek, a jobb szövetségnek, ugye, amit Jézus halála miatt köttetett, van szent helye és szövetségi helye. Nézzük meg a 8. fejezet első, második versét, csak egy oszloppal arrébb balra. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Milyen egyszerű és milyen csodálatos. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a mennyben is van egy mennyei templom. A mennyben is van egy papi szolgálat. A mennyben is van ugyanolyan szövetségi szolgálat, mint ami a földön volt.
Azt mondja 5. versben, akik a mennyei, ugye amikor a földi papságról beszél, akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak. Amint az Isten mondta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgy mond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát mindenféle kétséget kizáróan azt tanítja a Biblia, hogy van egy mennyei szentély, van egy mennyei templom. Tehát, hogyha, sőt, Jézus halála után csak egyetlen mennyei templom volt, a földön már nem volt egy se, csak ez a mennyei templom volt, ami a mennyei szentély. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2300 éves profécia arról szól, hogy Jézus valóban megtisztítja a szentélyt, valóban megtisztítja a templomot, de ez nem a föld, hanem ez a mennyei szentek, a mennyei templom. Ez a szentély tana speciálisan adventista felismerés. De én nem is, ezt én többet nem is akarom mondani. Azt szeretném, hogy én kell mondani, a szentély tana bibliai tanítás. A szentély tana egy olyan bibliai tanítás, ami nem az ószövetségi embernek szól, zárja bejegyzem meg, őneki is szólt, mert ő is tudta, hogy Mózes a mennyei minta szerint építette, az egész szolgálatot azért végezte, azért tölte le a bárányt, azért tette rá a kezét a fejére, mert hitt abban, hogy lesz majd egy megváltó, de erre nem akarok foglalkozni. Tehát a mennyei szentély megtisztítása nem az ószövetség emberének szól, nem annak az embernek szól, aki Jézus idejében, amikor Jézus a földön járt, akkor itt van, hanem a mai kor emberének szól. Sőt, azt lehet mondani, a 19. század és a 19. század után élt embernek szól. Nekünk olyan felelősségünk van, hogy hirdetnünk kell az embereknek a mennyei szentély tanát. De most csak így mondom, ez csak száraz tanítás. Ez csak hideg tanítás. Semmi köze nincs a lelkünk, az azt gondolnánk. Úgyhogy bele kell mennünk mélyebben, hogy a szentély tana az miért a megváltás szempontjából, az egyéni üdvösségünk, örök életünk szempontjából kulcsfontosságú. Enélkül nem lehet üdvözülni. Ez egy nagyon súlyos kijelentésnek tűnik. Enélkül nem lehet üdvözülni. De amikor a messiás eljött, emlékezzetek, és nem ismerték föl a zsidók, hogy az első eljövetele egy olyan eljövetel, amikor fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki megalázza magát a halálig, aki nem mint király jön el, nem mint pap jön el, nem mint hatalmas uralkodó jön el, hanem úgy jön el, mint fájdalmak férfia. Ezt az akkori kornak szóló tudást nem fogadták el, nem fogadták be. És végképp elvesztek. Végképp elvesztek. Ugyanígy a 19. század közepétől kezdve ez a tudás, hogy Jézus most a mennyei szentek szentjében van, és ott értünk munkálkodik, ott értünk, mindjárt meglátjuk, mit csinál, ott értünk közben jár, ez lélek megmentő tudással bír. Sokan azt mondják, most is együtt ebédeltem egy jó barátommal, aki karizmatikus hát keresztény irányzatokat kedvel, és nagyon őszinte. Azt mondta, miért beszélnénk törvényről, miért beszélnénk mennyei templomról, miért beszélünk Krisztusnak a papságáról, ez mind eltöröltetett. Már csak egy dolog van, a Szent Szellem, ami kitöltetett ránk, ami által kiáltjuk Abba, Atyánk, és ő vezérel bennünket mindenre. Nem kell tudni ilyen teológiai tudásokat. Az mindenre elvezérel bennünket, és így üdvösséget nyerhetünk. És kérdeztem tőle, honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, azt mondja János apostol, vigyázzatok, a lelkiket próbáljátok meg, nem minden a szent lélektől van. Honnan tudod, hogy az a lélek, aki neked szól, az a szent lélektől van? Honnan tudod, hogy az nem valami hamis lélek, amire figyelmeztetve vagyunk? Tehát az első a szentély tana, hogy a mennyben van egy szentély, ahol Jézus közben jár érettünk. És Pál apostol a zsidókhoz írt levélben végig elsorolja azt, hogy ami a földi szolgálatban történt, ugyanaz történik a mennyei szolgálatban. A földi szolgálatban az történt, hogy a bűnét beismerő, a bűnét bánó, megvalló zsidó ember odament a templomhoz, elvitte magával az áldozati állatot, leölte, rátette a fejére a kezét, elmondta a bűneit, leölte, és ezzel azt fejezte ki, hogy ha helyettem valaki nem halna meg, akkor ezekért a bűnökért nekem kéne elpusztulnom. De én hiszem, hogy Jahve gondoskodott arról, hogy helyettem valaki más meg fog halni.
Ez a zsidó férfi, mikor oda ment és rávallotta a bűneit az áldozati állat fejére, és leülte a saját kezével, elismerte, hogy őt az Isten törvénye károsztatja, őt az Isten törvénye elítéli. És hogyha nem lenne, ha nem lenne áldozat, ha nem lenne megmentő, ha nem lenne segítő, akkor ő soha örökké nem élhetne, hanem meg kéne halnia. Állandóan emlékeztette a mindennapi szolgálat a zsidó embert arra, hogy neki megmentőre, megváltóra, kiváltóra, messiásra van szüksége. És ugyanígy ma is a Szentétan azt tanítja, hogy Jézus felment a szentélybe, és ott, mint főpap, halálától 1844-ig, majd látjuk, hogy miért, naponta hivatkozott a vérére, naponta hivatkozott arra, hogy amit bűnöket elkövetnek, és megbánnak, és megvallanak, azt ő elétárta a vérét, azt mondta, nem kell meghalnia. Nem kell meghalnom. Ebben egy fantasztikus szeretet van benne. Az van benne, hogyha én a mennyei templomra helyezem a tekintetemet, akkor nem egy passzív Istent látok, nem egy olyan Istent látok, aki a menny trónján ül, és azt mondja, én már mindent elvégeztem, most már aztán lássuk meg, hogy mi lesz, hanem szüntelenül munkálkodom az emberért, a bűnösért. Naponta bemutatom a kezemen, az oldalamon és a lábom lévő sebeket, és azt mondom, ő érte van ez az óriási áldozat, te érted. Naponta közben jár, azt mondja, ne kelljen meghalnia. Ma is hazudott, ma is türelmetlen volt, ma is szeretetlen volt, ma is féltékeny volt, és még sorolhatnék mindenféle bűnöket, de azt mondja Krisztus, én érte haltam meg, hogy ne kelljen őt megölni. Ne kelljen ő rajta a halálos ítéletet elvégezni. Saját vérére hivatkozva naponta szolgált érettünk. Aztán ugye a naponkénti szolgálat mellett volt egy olyan szolgálat, amit évente csak egyszer végzett el a főpap. Ez a szolgálat a Szent Sátornak a külső területén, a külső helyiségében történt. A pap odavitte ezt a vért, amit leölt a zsidó ember, és oda hintette a templom felé, a függöny felé. Ezzel azt jelezte, hogy az a bűn, ami most lekerült a bűnösről, ez átkerült a szentélyre. Ez átkerült a templomra. Nincs eltörölve, de a templomon van. Úgy is mondhatnám, Isten magára vette a bűnömet. Már többé engem nem terhel. Kedves testvérem, amikor téged a bűntudat nyom, amikor azt mondod, ilyen ember nem üdvözülhet, ilyen ember nem kaphat örök életet, aki így szól a feleségéhez, aki így bánik a gyerekével, aki ennyire lusta, aki ennyire szeretetlen, ő nem kaphat örök életet, mert azt mondja, a vér beszél helyetted. Te soha nem leszel elég jó, hogy örök életet kapj, de az a bűn, amit megvallottál a Krisztus vére által, a te bűnöd most a szentélyen van, most a templomon van, nem terhel többé téged. Nincsen semmiféle vádolás azok ellen, akik a Krisztus vérében hisznek. A mennyei templomi szolgálat bemutatja azt, hogy mi a bűnbocsánatnak, a bűnvallomásnak és a bűnbocsánatnak a lényege. Egyedül csak Krisztuson keresztül lehetséges. Semmi sincsen tőlünk. Semmi sincs az, hogyha valami jót teszek, akkor majd megbocsátja Isten a bűneimet. Nincsen jó tétemény ebben. Értitek ezt? A krisztusi szolgálat azt mondja, hogy te semmit nem hozhatsz föl a halálos ítélet ellen. Lehetetlen. Lehetetlen. Az se, hogy próbálod betartani a törvényt. Nem lehet fölhozni. Hogyha te már elloptál egy gazdától egy bizonyos pénzt, akkor utána hiába vagy hűséges a többin, az a rész hiányzik. Az más kérdés, hogy a Biblia tanítása szerint nem is tudsz hűséges lenni a többin sem, mert ugyanúgy lopni fogsz, hogyha valami nem történik veled. Nem tudsz mit felhozni. Az előzőleg elkövetett bűnökre semmit nem lehet felhozni. És azt mondja Jézus, én itt vagyok, a bikák és a tulkok vére, az nem törli el a bűnt, nem segíthet, én itt vagyok, testet alkottál nekem. Eljöttem, hogy közben járjak, eljöttem, hogy megmentsem a bűnöst. Ez a vér átkerült a templomra, Krisztus vére által a bűneinktől megszabadultunk, nem terhel bennünket az adóság,
És egy évben egyszer, azt most nincs idő kikeresni, Mózes könyvében azt olvasjuk, hogy a főpap bement a szentek szentjébe. Először odahoztak két kecskebakot, sorsot vetettek, hogy melyik legyen az úré, melyik legyen sátáné, azázelé, és amelyik az úré volt, arra rávallották Izrael összes bűnét, ami csak földgyűlöm lett a templomon. Az év során, ami csak földgyűlöm bűnt, összes rávallották. Megölte az állatot, és a vérrel megtisztította magát a templomot. Bement a szentek szentjébe, ahol a frigyláda van, és a frigyláda fölé hintva a vért, az a bűn, ami rajta volt, átkerült a főpapra, a főpap kijött a szentek szentjéből, odament az Azázel bakjához, ráhelyezte az Azázel bakjának fejére a kezét, és a bűnöket rátette. Minden zsidó tudta, hogy a bűneim többé már sem a szívemben, sem a templomban, hanem a bűn szerzőjén vannak Azázel bakján. És az pedig egy arra kiválasztott ember elvezette a pusztába, ahol aztán el kellett, hogy pusztuljon. Isten végső megoldást talál a bűnre. Azt mondja, minden bűnt el fogok törölni. És amikor azt olvassuk Dániel könyvében, hogy 2300 év, és megtisztul a szentély, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, a 2300 év leteltével bemegy a szentélybe, és a saját vérére hivatkozva eltörli az ott felgyülemlett bűnöket. És amikor majd kijön a templomból, tudjuk, lejön a földre, és sátánra helyezi, és a föld 1000 évig pusztaság lesz, és sátán 1000 évig a pusztában fog bolyongani, és utána el fog pusztulni. Az árnyék szolgálat tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy Istennek milyen megoldása van a bűnre. Tökéletesen bemutatja nekünk azt, hogy a jelen való kornak az üzenet az, Krisztus követő ember, olyan megoldást találtam, hogy amíg még élni fogsz, itt a földön élni fogsz, akkor lesz egy pillanat, amikor a bűnök eltörlése bekövetkezik, és több bűn már nem keletkezik. És lejövök hozzád, és neked adom a jutalmat. Vagyis azt mondja a jelenkornak szóló igazság, ami speciális mának szóló bibliai igazság, hogy az embernek tökéletességre kell törekedni, de nem csak annyira, mint az előző korokban, hogy a bűnök megbocsátatnak, és a szándékaim szerint igaznak vagyok nyilvánítva, és majd az új testben nem fogok vétkezni, hanem odáig, hogy Isten ezzel a nemzedékkel azt gondolta el, hogy úgy fognak járni Istennel, úgy fogják követni a bárányt, valóban megy, hogy nem fognak az utolsó szakaszban bűnt elkövetni. Isten bemutatja, hogy az igazi követők teljes bűntelenségben fognak élni bizonyos ideig. Ez tehát a szentétana. A szentétanak az első része, ami konkrét hatással van ránk. De végül is, hogy történik a bűnöknek az eltörlése? Ugye Dániel könyve 7. fejezetében olvassuk, azt ne keressük ki, de otthon meg lehet keresni, hogy láttam, hogy mint egy emberfiát vittek ahhoz, akinek napjai megszámlálhatatlanok. Vagyis láttam Jézust, mondja Dániel, amint az atyához vitték őt, és könyveket nyitottak meg, és megítéltetének abból a föld lakosai, hogy mi volt a könyvekben írva. Tehát a szentély megtisztításának a tana, ami egy elvont tan, az voltaképpen azt jelenti, hogy 1844 óta elkezdődött annak vizsgálata, hogy melyik valaha élt ember neve mellé mi van beírva. Milyenek a szándékai, milyenek a gondolatai, milyenek a cselekedetei, milyen a szíve. És aszerint beírja mellé Isten, bűneit eltörölhetik, vagy beírja mellé, vissza kell tenni rá, és meg kell halnia. Azt mondja Jenese könyve, aki nem találtatott az élet könyvében, ami a bárányé, azoknak a második halált el kellett szenvednie. 1844 óta a világnak szüksége van arról, hogy hirdessük azt, hogy a vizsgálati ítélet elkezdődött, B-tölt az idő. A vizsgálati ítélet folyik, és hamar eljövök, és büntetésem és jutalmam velem van. Hol vannak azok, akik ezt hirdetik? Hol vannak azok, hol hallja a világ ma, hogy itt van a nyakunkon? Hol hallja a keresztény vezetőktől a világ ma, hogy óriási bajban vagytok, idézőjel bajban, addig, amíg Isten meg nem ismeritek? Vagy azt hirdetik, hogy békesség, biztonság? Azt hirdetik, hogy fogjunk össze, és közös erővel tegyünk egy jobb világot, hozzunk egy jobb világot létre, győzzük le a terrorizmust, győzzük le az éhséget, győzzük le a betegségeket.
Ezt hirdetik? És ez az kell, hogy az egyház vezetésével és a világpolitikusok vezetésével Európával, Amerikával fogjunk össze, és legyen egy jobb világ. Ezt hirdetik a világnak. Ezt hirdetik. És beállnak mellé az egyházi vezetők is. Ugyanaz történik 2000 évvel később, mint ami történt Jézus első eljövetelekor. Bétölt az idő, elközeledett a mennyek országa, itt van a Messiás a földön, itt jár közöttünk, és köves engem. Nem, nekünk nem ilyen üzenet kell. Nekünk az üzenet kell, hogy eljött a Messiás, aki újra Izrael csodálatossá teszi, nagyját teszi, és lerázza a Róma igáját rólunk, és lesz egy izraeli királyság, ami az egész földet új rend alá teszi, és mindenki boldog lesz. Nem kell nekünk az az üzenet, hogy Krisztus elkezdte az ítélet munkáját. Nem kell nekünk az, hogy a vizsgálati ítélet folyik. De nem csak, hogy nem kell, és éppen ezért nem is hirdetjük. És miközben a vizsgálati ítélet foly, mindenki tudja Mózes könyvéből, kint ültek az Izrael gyermekei, és magában fordulva mindenki azon gondolkodott, hogy van-e olyan bűn, amit nem vallottam meg? Van olyan bűnöm, amit nem mondtam ki az atyának, és nem került át? Valami bűn még csatlakozik a szívemhez, és ezért nekem is pusztulni kell, vagy minden bűntől meg tudtam szabadulni. Azt írja Ellen White a Nagy küzdelem című könyvében, az a Jákób éjszakáján, a Krisztus követők imádkoznak, óriási lelki nyomás alatt vannak, és hogyha egyetlen olyan bűn az eszükbe jutna, amit nem vallottak volna meg, és nem tettek volna le, akkor nincs, nem lehetne menekülésük. Ez ugyanaz, mint a Jom Kipur napján, a nagy engesztelési napon, ha a bűneimet nem vallottam meg, és nem került át a templomra, és Isten nem rendezi el, akkor nekem nem használ a nagy engesztelési nap. Kedves testvéreim, nekünk is erről szól a szentély tana. Azt mondja, én most benn vagyok a szentek szentjében, a függöny mögött vagyok, és a bűnöket eltörlöm. Gyermekem, vigyázz, hogy minden bűnöd, amit csak van, hárítsd át, kerüljön át a szentek szentjére. Nem neked kell megoldani. Valljátok meg bűneiteket, és akkor átkerül a szentek szentjére. Olyan érdekes, hogy annyira egyszerű az üdvösség tana. Nem egy matematikai, nem tudom, nagy tudás kell hozzá. Valljátok meg bűneiteket, ismerjétek el, hogy bűnösök vagytok, és bízzatok abban, aki azt mondja, tegyétek át a mennyei szentek szentjére. Délután majd folytatjuk, mert már csak 5 perc maradt, és még csak a 2 tanításnál vagyunk, vagy még csak másfélnél, és azt hittem belefér mind az 5, de elmondom a másikat is, ugye. Különben ez a Dániel könyve 7. fejezet, hogy láttam, mint egy emberfiát, aki ment az öregkorúhoz, így van rossz fordításban, és könyvek nyitatának meg. Malakiás azt mondja a 3. fejezetben, láttam az Urat, aki eljön az ő templomába. Ez ugyanaz a jelenet. Aztán a másik jelenet, amikor azt olvassuk Máté 25-ben, ha jól emlékszem, hogy a vőlegény elmegy, hogy a mennyasszony megkapja. Ugye úgy van az esküvő, hogy elmegy a fiú a mennyasszonyért, és amikor megkapja a mennyasszonyt, akkor együtt jönnek, hogy együtt legyen a mennyegző. És Jelenések könyvében, jól emlékszem, a 21. fejezetében azt lehet olvasni, hogy és én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. 9. vers. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt. Milyen érdekes, hogy a csapások előtt van az a felismerés, hogy Jézus megy a mennyasszonyért. A csapások még nincsenek itt. Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. János ugyanazt látja, amiről különben Pál apostol beszél, hogy van fönt egy mennyei templom, és van fönn egy mennyei Jeruzsálem, és ez a mennyei Jeruzsálem az, amit Jézus meg fog kapni. Ez az a mennyasszony, amit hogyha megkap, akkor majd leszáll a földre, és láttam leszállni a földre, és itt új föld lesz majd.
1844 után és azóta a Biblia igazságait ismerők tudják azt, hogy bementek lélekben Jézussal együtt erre a mennyegzőre. Amikor a fiú, az emberfia elmegy az öregkorhoz, hogy megkapja az ő mennyasszonyát. És amikor meg fogja kapni a mennyasszonyt olyan királyságot, ami soha örökké nem fog megromolni, akkor eljön majd és leszáll majd a földre. És amikor leszáll a földre, az lesz a mennyegző, amikor a vacsorán, a mennyegzői vacsorán ott leszünk majd mi. Minden biblia igazság csodálatosan kapcsolódik egymáshoz. És azt mondja, gyermekem, én most már az atyától kérem a mennyasszonyomat, de nagyon szeretném, hogyha te ott lennél az én mennyegzőmön. Imhol jó a

van ennél a tudásnál nagyobb szívbe markoló motiváció, szabad ilyen idegen szót használnom? Tud valamit, valami az ember tudja jobban motiválni ennél? Én azzal az Istennel akarok együtt lenni, aki meghalt, értem. Azzal az Isten akarok együtt lenni, aki nem csak meghalt a kereszten, értem, borzalmas halállal, hanem a kereszt halál után felment, és ma is minden percben, minden órában szüntelenért, értem, munkálkodik. Azt mondja, hadd legyen a Józsinak örök élete, mert meghaltam, érte. Hadd legyen örök élete, mert azt akarom, hogy a vacsorám velem legyen együtt. Hát micsoda energiát ad ez, és ez még semmi. Ez még a bibliai tudásrendszernek csak az első két oszlopa. És majd még jön a többi. Jön a sokkal fontosabb, nem tudtam elmondani. Jön az majd, hogy ott áll, azt mondja Jelenések könyvében János apostol, és amikor a mennyei templomban a függöny félrehúzódott a kárpit, akkor meglátszott ott a frigláda. Azt mondja János, Pál apostol azt mondja, és benn van a mennyei szentek szentjében a szövetségládája, benne a kőtábla. Pál tudta, mint farizeus, tudta az Ószövetség alapján, tudta az imái alapján, hogy mi van, és Jánosnak néhány évtizeddel később megmutatta az Isten. Ő nem csak, hogy tudta, hanem látomásban látta, és meglátszott a mennyei templomban a szövetség ládája, és benne a két kültábla. És majd délután arról beszélünk, hogy Krisztus bemegy ide, és ott áll a szövetség ládája előtt. Egyetlen egy felekezet, és korábban Luther, Calvin és a többiek nem tudták, mi a kapcsolat a törvény és a kegyelem között. És amikor Krisztus a saját vér által a szentek szentjébe belép, és így írja Ellen White, amikor összeroncsolt kezére, oldalára és lábára hivatkozik, és tökéletes, bűntelen életére a törvény előtt, akkor igazság és irgalom találkozik, és csókolgatják egymást. Ki az igaz? Egyedül Isten az igaz. Ki az irgalmas? Egyedül Isten az irgalmas. A két isteni tulajdonság bent a szentek szentjébe találkozik. Van még egy olyan bibliai igazság, ami bemutatja Isten tökéletes megoldását a bűnödre? Van? Nincsen. Belép Krisztus a szentek szentjébe, és azt mondja, én az igazságtalant igazzá teszem, és én magam nem válok ezáltal igazságtalanná. A törvényt felemelem, örökérvényű, a törvény nem csorbul, és ugyanakkor örök életet adok igazságban és irgalomban. Micsoda isteni megoldás ez? Azt mondja a Biblia, az angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a titokba. Kedves testvérem, amikor a Biblia speciális igazságait kezdjük el tanulmányozni, akkor az annyira elragadja a szívünket, hogy nem fogjuk kérdezni azt, hogy mit kell tennünk. Mert együtt vagyunk Krisztussal a szentek szentjében. Amikor leborulunk imádkozni, látjuk ott, amint ott van, és értünk jár közbe. Van ennél felszabadítóbb üzenet, amit a világnak hallania kell? Nincsen. Nincsen. Ez a jelenkornak szóló igazság. Ez az, ami az embert meg tudja a bűn betegségéről szabadítani. Ez az, ami örök életet, üdvösséget fog hozni. Amikor az ember megérti azt, hogy Krisztus hogyan jár közben, megérti ezt a végtelen szeretetet, vagy megérinti ez a végtelen szeretet, akkor már nem csodálkozik azon, hogy Mózes azt mondja, inkább engem törölj ki, és a népnek adj még egy esélyt. Amikor az ember, akár Mózes, akár ma élő ember meglátja ezt a szeretetet, az Isten szeretetének a mélységét, abban a pillanatban már megszűnik önmagáért élni. Abban a pillanatban már más motivációi, más indítékai vannak, és megváltozik. Nem azért változik meg, mert a törvényt akarja betölteni, nem azért változik meg, mert a törvényben jár, hanem azért változik meg, mert meglátja a felemelt Krisztust, a közben járó pap Krisztust, a bűnöket eltörlő főpap Krisztust, és megérti, hogy Isten mennyire megérti. Egy kicsit felfog belőle, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, tiéd minden dicséret, minden dicsőség. Egyedül te vagy igaz, és egyedül te vagy a szeretet. Köszönjük, hogy lehajoltál értünk. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, és köszönjük, hogy nem szűnsz meg munkálkodni értünk. Mennyei atyánk, köszönjük,

csodálatos napból ezeket a sugarakat. Köszönjük, hogy szívünkbe világítasz megmentő szereteteddel. Látjuk azt, hogy mennyire semmik vagyunk, mennyire te vagyunk bűnökkel, betegségekkel, hiányosságokkal. De te eljöttél, hogy feláldozz magad értünk. Köszönjük, hogy közben jársz értünk, életedre és véredre, halálodra hivatkozol mi értünk. Mennyi atyánk, ott szeretnénk lenni a te mennyegződön. Ott szeretnénk lenni az igazságos cselekedetek fehér ruháiban. Kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket minden gonoszságtól. Tisztíts meg bennünket, hogy téged tükrözhessünk vissza. Adj nekünk elhatározásokat a szívünkben, hogy te vagy a legfontosabb életünkben. Hogy te veled foglalkozzunk, beszélgessünk, hogy tőled tanácsot kérjünk, hogy átalakíthasd az életünket. Köszönjük, hogy olyan szeretettel szeretsz bennünket, amely megmentő szeretet, és arra hívtál el bennünket, hogy a világnak hirdessük a megmentő üzenetet. Arra hívtál el bennünket, hogy lelkeket vezessünk te hozzád. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy ebben a munkában találj mindannyiunkat. Hogy ebben a munkában mi magunk is, fejlődve, eljussunk arra a tökéletességre, ami elhívtál bennünket. Köszönjük ezt a mostani alkalmat. Köszönjük az üzenetedet. És várjuk a te megjelenésedet. Jézusunk nevében. Amen.

Köszöntünk mindenkit. Nem szeretnék rendszert csinálni abból, hogy visszatérek egy néhány rövid megjegyzés erejéig az előző előadásra, mint ahogy ezt a múltkor is tettem, de ma megint elkerülhetetlennek látszik ez. Egy megjegyzés késztet rá, amelyet valaki a beszélgetés során tett, és úgy gondolom, hogy másokban is fölmerülhetett ugyanaz a kérdés, és azért hasznosnak tartom, hogy tényleg csak egész röviden, de valamit érintsünk még a múltkori témával kapcsolatban. Ugye érdem vagy elfogadás? Ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. És a döntő megállapítás, amit tettünk ezen az előadáson, hogy az embernek érdeme nincs, nem lehet. A bűnös embernek az Istennel szemben, de egyáltalán a teremtőnek, a teremtménynek a teremtővel szemben. Ugye azt három indokkal támasztottuk ezt alá. Egyrészt azt mondtuk, hogy önmagunktól olyan cselekedeteket produkálni, amelyek mind az indítékaikban, mind pedig a kivitelezésében teljesen hibátlanok, és az isteni igazság mértékének megfelelnek, mi nem tudunk. Mert az önzés, az egoizmus, az vagy a szemléletében, vagy a kivitelezésében valahol feltétlenül, mint fertőzés megjelenik, és foltot ejt ezen a bármilyen jó szándékú és jónak induló cselekedeten. A másik indok, amivel alátámasztottuk, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud igazán jó cselekedeteket végrehajtani, de ha igazán jó cselekedetet hajt végre, akkor valahol az indításban az Isten lelkének a munkája van, és a kivitelezésben is ő segít. Tehát ezért az érdem nem egyszerűen az emberé. És a harmadik indokunk pedig az volt, hogy tulajdonképpen a teremtménynek soha nincs érdeme a teremtővel szemben, mert az erkölcsi mintát, a képességet, az erőt, mindent a teremtőtől vesz a teremtmény. Tehát azt mondtuk, hogy maga ez a fogalom, hogy érdem, hogy az ember valamilyen eredményére, teljesítményére büszke, az teljességgel magának tulajdonítja, és azért elismerést és jutalmazást vár, ez valahol ami önző gondolkodásmódunkhoz, a bűn világához tartozik. A bűntelen lényeket és az igazzá vált embert is nem foglalkoztatja az érdemnek a kérdése. Magáért, a jóért teszi a jót, és az öröme annak a jó gyümölcsözése, tehát magának, a jónak, a jó hasznának örül, amilyet az másokért tesz, a dicsőséget pedig érte az Istennek adja. És szeretném hangsúlyozni, ez a legtisztább öröm, amikor nem gyötri az embert az elismerés vágya, vagy a jutalmazás vágya, hanem magát a jó cselekvését, és annak a másokra kiható pozitív eredményét tekinti jutalomnak. Most ezen a ponton szeretném megemlíteni azt, hogy valaki kérdezte igazán nagyon, nagyon tisztán és nagyon őszintén, hogy hát akkor az ember nem örülhet annak, ha valami sikerül neki, és hiszen hát az olyan öröm az embernek, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy az ember minek örül. Annak örülök, hogy én milyen jó voltam, hogy ilyen népiesen fejezzem ki magamat. Ugye is az ember szomjazza, sóvárogja az elismerést Istentől, emberektől. Ugye nem véletlenül mondja példabeszédek könyve egy helyen, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Egy nagyon egyszerű mondásnak hat, de nagy igazság van benne, mert sokszor az ember annyira nem bírja ki, hogyha az ő érdemét nem ismerik el, és nem dicsérik, hogy akkor jobb hiány a saját szájával dicséri magát, hogy legalább ő adja meg az elismerést önmagának. Tehát erre az emberi gyengeségre tapint rá példabeszédek könyve, amikor azt mondja, hogy dicsérjen meg téged más, és nem a te szád. Tehát még egyszer mondom, nem csak, hogy lehet örülni, hanem ez a legtisztább öröm, amikor nem foglalkoztat az érdem kérdése, és az, hogy az érdememet elismerjék, hanem nekem jutalom magának, a jónak a cselekvése, és a dicsőséget ezért az Istennek adom, a teremtőnek és a megváltónak. A másik kérdés pedig, amit az illető föltett, hogy hát tulajdonképpen akkor hol van az ember szerepe, ha érdem nincs? Szóval azért érdemes erre visszatérni, hogy tényleg lássuk, hogy ez az érdem, ez egy rossz kategória. Ezt az érdem szót, érdem fogalmat, ezt ki kell hagynunk a szótárunkból, a gondolkodásunkból, mert ez nem azt jelenti, hogy akkor az embernek nincs szerepe. Dehogy nincs. Hiszen azt mondtuk ugye, hogy az ember hajthat végre valóban jó cselekedeteket,
De akkor az indítékokat is az Isten lelke munkája, és a kivitelben is segít. Mert önmagától olyan jót, Isten szerinti tökéleteset, igazat tenni az ember a maga megkötözött önző természetében, amikor észesen veszi is az önös szempontok és hajlamok belejátszanak a dologba, nem tud. Tehát, de ez nem valósulhat meg csak úgy, hogy az Isten ad indítékot, meg az Isten segít a kivitelezésben, hanem ehhez az is kell, hogy az ember válassza a jót, hogy az ember együttműködjön. Tehát azt kell mondanom, hogy az emberi szabad választásnak szerepe is van, meg értéke is van. Csak érdeme nincs. Érezzük a kettő között a különbséget? Tehát szerepe is van, értéke is van, csak érdeme nincs, mert tulajdonképpen ez a természetes, ez a helyén való, ez a rendeltetésszerű, hogy az ember ezt tegye. Amikor ezt teszi, tulajdonképpen csak a legjobb kötelességét teszi, és a saját legjobb érdekét teszi. Tehát az a mondás nagyon igaz, amit valaki így fogalmazott meg, hogy amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, értsd, igazán jót, tökéletesen jót, épp olyan igaz, hogy Isten a maga részéről viszont semmit sem akar tenni az ember együttműködése nélkül. Tehát nagyon is van szerepe, és nagyon is van értéke az ember szabad választásának, és az Istennel való együttműködésének a jóban, csak nem érdeme. És az Isten értékel is ezt, és nagyon is elismeri, ugye ezért beszél a Biblia ilyenekről, hogy gyönyörködik az Úr az ott félőkben, és ehhez hasonlókról. Hát remélem sikerült valamennyire ezt a félreértést eloszlatni, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs érdem, akkor nem lenne az embernek szerepe, vagy hogy akkor az embernek ne lenne oka örülni annak, ha valami jó eredménynek, vagy valamilyen jó teljesítménynek. És ezután térjünk is a mai témánkra. A mai témánk tulajdonképpen szorosan kapcsolódik az előzőhöz, mert hiszen ugye, amikor arról beszélünk, hogy törvény vagy kegyelem, és a múltkor pedig erről, hogy érdem vagy elfogadás, hát vallásos értelemben az érdem szó mit akar? Ugye a vallásos világban az érdem szó azt jelenti, hogy érdem a törvény betöltése. Tehát szorosan összefügg az érdem fogalma a törvény fogalmával, tehát megtartani a törvényt, ugye ebből kovácsol magának érdemet a vallásos ember. Az elfogadás szó pedig ugye összefügg, amiről a múltkor beszéltünk, a kegyelemmel, mert hiszen mi az alternatíva ugye az érdemmel szemben, hogy elfogadni mit? Elfogadni a kegyelmet. Mégsem ugyanarról fogunk ma beszélni, mint a múltkor, mert a megközelítésünk az elmúlt alkalommal az volt, hogy viszonyuljon az ember az érdemhez, illetve az elfogadáshoz, tehát az ember viszonya a törvényhez és a kegyelemhez, ez az érdem vagy elfogadás. Ma pedig magáról a törvényről és a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy ellentéte ez a kettő, és vagy-vagyra kell-e állítani ezt a kettőt, és választani kell-e az embernek a kettő között. Folytassuk tehát akkor a témánk feldolgozását azzal, hogy hol, mikor merült fel, kimondottan vagy-vagyként, tehát választásként, választási alternatívaként ez, hogy törvény vagy kegyelem. Hát először az őskeresztény időkben. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, hogy az úgynevezett apostoli zsinaton, amely minden valószínűség szerint időszámításunk után 49-ben volt, ugye amikor összejöttek a zsidó keresztény és a pogány keresztény gyülekezetek képviselői, akkor ugye ez volt a nagy kérdés, hogy mennyiben kell a törvényt megtartani, és a pogányoknak is meg kell tartaniuk úgy, ahogyan még sok zsidó keresztény is gondolta, hogy a törvényt azért ugyanúgy meg kell tartani, mint ahogyan az ószövetségi rendben ők ezt értették, vagy gyakorolták. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből olvasom a következőket. A 13. verset olvasom. Bocsánat, előbb még nem a 13-at, hanem a 7-től a 11-ig. És mikor nagy vetekedés támadt, ugye az említett téma körül, felkelvén Péter mondta nékik, Péter apostolról van szó, Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is. Semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?
Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, amiképpen azok is. Ugye, tehát itt hogy volt vagy-vagyra állítva az a kérdés? Most vagy magukra kell venni a törvény igáját, ugye, még a pogány keresztényeknek is teljesen az ószövetségi, illetve a, hogy így mondjam, a Jézus korabeli zsidóság fogalma szerint, vagy pedig, ugye ezzel szemben Péter ezt mondta, sőt, inkább az Úr Jézus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Tehát a törvény vagy kegyelem kérdése volt kiélezve. Pál apostol leveleivel is találkozunk ezzel a szembeállítással. Idézném a Római Levél 3. fejezetéből a következő Biblia verseket, tehát a Római Levél 3. fejezetéből. Olvasom a 20. verset. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, és a 21. vers, most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. És a 24. vers, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban való váltság által. Ugye világos a szembeállítás. Vagy olvasnám a 6. fejezet 14. versét ugyanitt, ez egy különösen híres Biblia vers, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ugye? Tehát törvény és kegyelem szembenállása itt is. A Galácia beliekhez írt levélből is olvasnám. Tehát a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetéből az első 4 verset. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötözzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Tehát ismételten, hogy az iga kifejezés szerepel a törvénnyel kapcsolatban. Ímé én, Pál, mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Érti a, ugye a rabbinikus szabályokkal kiegészített teljes mózesi törvényt. Azután így folytatja tovább. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Szeretném megemlíteni, hogy mi a háttere ezeknek az igéknek. Ugye a római levelet Pál apostol Rómába írta, ahol zsidó keresztények és pogány keresztények egyaránt voltak a gyülekezetben, úgy tűnik, hogy szinte egyenlő arányban talán, és a zsidó keresztények nagyon erős befolyást gyakoroltak, és ott is felmerült ez a probléma, hogy a pogányoknak is meg kell tartani a teljes mózesi törvényt, sőt, kiegészítve mindazokkal a rabbinikus szabályokkal, ahogy a késői zsidóság, ugye a Jézus korabeli zsidóság ismerte a törvényt. A Galácia beliek viszont pogány keresztény gyülekezetek voltak, de megjelentek ott úgynevezett judaista tanítók, ez a levélből világosan kitűnik. Tehát olyan zsidókból lett keresztények, akik továbbra is nagyon buzgolkodtak a törvény megtartása mellett, és rávettek a galaták közül sokakat, ugye a Galácia tartományában a keresztényeket, hogy még a körülmetélkedést is tartsák meg, mert így kell megtartaniuk a teljes törvényt, hogy üdvözülhessenek. És Pál apostol ezt írja nekik, elszakadtatok a Krisztustól, ugye 4. vers, 5. fejezet 4. verse, akik a törvény által akartok megigazulni, és a kegyelemből kiestetek. Most ugyancsak felmerült ez a téma nagyon erősen, és ez a szembeállítás, hogy törvény vagy kegyelem, a 16. századi reformáció idején. Különösen Luther irataiban, Luther szóhasználatával találkozunk nagyon gyakran a törvény és a kegyelem szembeállításával. Szeretnék idézni Luthertől néhány sort. A következőket olvasom, egy-két jellegzetes mondat. Ezt írja. Jóformán a teljes szentírás és az egész teológia azon múlik, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi a törvény és mi az evangélium, avagy a kegyelem. Aki az evangéliumot helyesen el tudja választani a törvénytől, az adjon hálát az Istennek, mert immár igazi teológussá lett. Azután ezt írja, hogy a pápaságban, ugye a középkori egyházra utal, senki sem tudta, miben különbözik az evangélium a törvénytől, vagy a kegyelem a törvénytől, vagy a törvény az evangéliumtól, hiszen az ő hitük egyedül a törvényt tartja szem előtt. Ugye múlt alkalommal is idéztünk egyes 16. századi reformátori iratokból, és most is szeretnék idézni Luther Márton egyik iratából, aminek az a címe, hogy értekezés a pápa hatalmáról és elsőbségéről,
hogy lássuk ezeknek a kijelentéseknek mi a háttere. Ugye a középkori egyházban hasonló nomokrácia alakult ki, mint a késői zsidóságban. Ugye nomokrácia azt jelenti, hogy törvényuralom. Ugye a szituáció nagyon hasonló. Ugye a Jézus korabeli nomokrácia a zsidóság körében úgy alakult ki, hogy a babiloni fogságig a zsidók állandóan áthágták a mózesi törvényt. Szinte semmit nem tartottak meg belőle. Sem a bálványtisztelettől való tartózkodást, sem a pogányokkal való szövetségkötéstől való tartózkodást, sem a szombat törvényét, vagy sorolhatnám tovább. De amikor a babiloni fogság egy rettenetes történelmi lecke volt nekik, hogy Isten komolyan veszi azt, amit mondol, és a proféták szava mindenben beteljesedett, és mindenben igaznak bizonyult, akkor, hogy így mondjam, áttestek a ló túlsó oldalára, és valóságos törvényimádat következett. Ugye először egy egészséges reformáció indult meg Esdrás Nehémiás által, de utána ez a reformáció eltorzult, és egy olyan magatartás alakult ki, hogy a törvényt még körül keríteni rengeteg emberi előírással, szabállyal, mert most már tudják, most már megértették, hogy a megmaradásuk feltétele a törvény minél pontosabb betartása. Ugye a nomokrácia szó azt jelenti, hogy törvényuralom. Tehát így egy valóságos törvényuralom alá került a zsidó, aki tényleg úgy gondolta, hogy hát a legfontosabb dolga ezen a földön minden törvényt aprólékosan megtartani, akkor biztos az üdvösség útja, és ez őt különbé teszi minden más halandónál, és ez az ő hatalmas érdeme, hogy a törvényt, az összes aprólékos, még rabbinikus előírásnak is a legkisebb részletét is megtartja. Na most a középkori egyházban egy kicsit más színezetben, de hasonló nomokrácia, törvényuralom fejlődött ki, mert végül is egy középkori hívő mivel találkozott, hogy meg kell tartani a nagyon-nagyon sok egyházi előírást, ugye itt is kiegészült a bibliai alapelvek, erkölcsi törvények rengeteg előírással, és rengeteg ajánlott jó cselekedettel, és még a bűnrendezésnél is megjelent egy fogalom, és pedig az elégtételnek a fogalma, hogy még a bűnét is az embernek úgy kell jóvá tenni, hogy itt is egy sereg előírást, jóvá tételi, elégtételi előírást kell teljesítenie. Nos, ezek ellen tiltakozott Luther nagyon hevesen, például az idézett iratban a következőket mondja. Kitalálták azt is, hogy az ember maga adjon bűnért elégtételt, amivel Krisztus jótéteményét homályosították el. Mennyire elhomályosította az evangéliumot a fogadalmokról szóló tanítás? Hiszen azt találták ki, hogy a fogadalmak útján meg lehet igazulni Isten előtt, és el lehet nyerni a bűnök bocsánatát. Így Krisztus jótéteményét emberi hagyományokkal cserélték fel. A hitről szóló tanítást viszont teljesen mellőzték. Csak azt ne vélje valaki, hogy ezek kis tévedések csupán. Hiszen Krisztus dicsőségét tépázzák meg, és a kárhozatba döntik a lelkeket. Ezért nem lehet szemet hunyni előttük. Tehát ez volt a magyarázata Luther szenvedélyességének, ahogy a törvény és az evangélium, vagy a törvény és a kegyelem szembeállításáról szólt. Ugye a Luther így fogalmazta meg a reformátori álláspontot, hogy solus Christus, ugye egyedül Krisztus, sola fide, egyedül hit által, sola grácia, egyedül kegyelem által. Ugye ez volt az a híres hármas meghatározás. Most szeretném folytatni ezután azzal, hogy a későbbi protestáns utódok, tehát a későbbi protestáns évszázadok többnyire már inkább a 17. és 18. században, de ma a 20. században is több protestáns típusú vallási közösség az egykori reformátori tanítást ma úgy értelmezi, hogy az embernek egyáltalán nem szabad jó cselekedetekkel foglalkoznia, a törvénynek a fogalmát is messze nagy ívben el kell kerülnie, mert ha ezt teszi, akkor feladja az evangéliumot, feladja azt, hogy egyedül Krisztus által, egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Ez az a tipikus ló túlsó oldalára esés, amiből mindig nagy félreértések származnak, és úgy jellemezhetjük ezt a felfogást, hogy mintha azt mondanák, hogy itt már az válik érdemmé, hogy az ember a kegyelemben bizakodik, és semmi másban. Tehát érdemmé válik az, hogy nem foglalkozik a törvény parancsolataival, nem foglalkozik azzal, hogy ezeket Isten segítségével igyekezzék megtartani, mert hiszen neki az az érdeme, hogy ő abszolút és egyedül az Isten kegyelmével bízik, minden feltétel nélkül, és
és mindenféle erkölcsi kívánalomnak, a személyes életére való erkölcsi kívánalomnak a komolyan vétele nélkül. Ez természetesen nem mindenki ilyen kiélezetten vallja, de ez a lényege ennek a reformátorok tanítása után eltorzult, szélsőségbe jutott protestáns felfogásnak. Szeretnék néhány sort idézni Dietrich Bonhoeffertől. Dietrich Bonhoeffer német luteránus teológus, aki egy náci táborban halt mártír halált, és néhány nagyon világos gondolata maradt fönt, noha fiatalon halt meg. A Krisztus követése című művében a következőt írja. Ő elnevezte ezt a fajta kizárólagosan a kegyelemben való bizakodást, amely törvényről és a törvény által megkívánt igaz cselekedetek gyakorlásával nem is akar foglalkozni, elnevezte az olcsó kegyelem tanának. És nézzük meg, hogy mit mondott róla. Azt mondta, az olcsó kegyelem, a kegyelem, mint olcsó árucikk, elherdált megbocsátás, elherdált vigasztalás, a bűn igazolása, és nem a bűnös megigazulása. Mivel egyedül a kegyelem csinált mindent, minden maradhat a régiben. A keresztény nem követi a kegyelmet, hanem vigasztalja magát vele. Az olcsó kegyelem, az kegyelem kereszt nélkül, kegyelem Krisztus követése nélkül, kegyelem az élő emberélet Jézus Krisztus nélkül. Kegyelem és követés szétválaszthatatlanul összetartozik. Nem lehet Luther tettét végzetesebben félreérteni, mintha valaki azt gondolja, hogy Luther a tiszta kegyelem evangéliumának felfedezésével felmentést akart adni a Jézus parancsolatainak való engedelmesség alól. A kegyelem drága volt akkor, mert nem mentett fel a cselekvés alól, hanem végtelenül kiélezte a követésre való felszólítást. És a reformáció történetének a győztese mégsem Luther felismerése a tiszta, drága kegyelemről, hanem az ember éber vallási ösztöne, amely megtalálja azt a helyet, ahol a legolcsóbban lehet hozzájutni a kegyelemhez. A világban lévő bűnös megigazulásából a bűn és a világ igazolása lett. A drága kegyelem a követés nélküli olcsó kegyelem lett. És aztán egy megrázó mondattal fejezi be, hollók módjára gyűlünk össze az olcsó kegyelem hullája körül, és abból kerül belénk a méreg, amelytől annyira elhalt közöttünk Jézus követése. Ugye ez egy nagyon súlyos, hogy így mondjam, protestáns önkritika a reformáció tanításának az eltorzulásáról. Tehát azt láthatjuk, hogy mind az őskereszténység idején, mind pedig a 16. századi reformációban tulajdonképpen a törvény és kegyelem szembenállása, a törvény vagy kegyelem vagy-vagy választás elé állítás mögött igazából ez állt egy nomokrácia, ugye egy törvényuralom, egy egészségtelen egyházi nomokrácia, ugye, ahol egyházi előírásokkal toldották meg még ráadásul az Isten törvényét, és igává tették ezt a törvényt, és arra kötelezték a hívőt, hogy önerőből tartsa meg ezt, és ezt nevezték az üdvösség útjának. Vele szemben pedig a hitáltali megigazulás állt, hogy az ember lelkében kell az indítékoknak mélységesen és gyökerestől megváltozniuk, és igazából Krisztus ingyen kegyelme által üdvözülhet, nem pedig a saját érdeméből. Mert saját maga soha nem tudja meg nem történté tenni a már elkövetett törvényszegéseit, és ahogyan fölidéztük a múltkori témánkat is, önerejéből soha nem tud olyan cselekedeteket produkálni, amelyek az Isten igazsága mértékének megfelelnének. De éppen a kegyelem viszont mire kötelezi az embert, ugye amire Bonhoeffer is utalt, ha a kegyelmet megbecsüli az ember, ha a kegyelmet, mint nagy értéket, ingyen kapott csodálatos kincset fogadja el, akkor ez kötelezi Krisztus követésére, kötelezi az Isten parancsolatai megtartására, és most következik igazán a törvény betöltése, de más, új, megtisztított indítékokból, és nem önerőből, hanem az Isten segítségével. Nos, tehát végül is azt a félreértést kell tisztázni, hogy amikor egy ilyen sajátos szituációban, hogy a nomokráciával kellett küzdeni, és az ingyen kegyelemből Krisztus által, hitáltal való megigazulást védeni, akkor sem Pál nem azt akarta, sem Luther Márton, hogy mindenestől elvesse a törvénynek az eszméjét, vagy a törvénynek a fogalmát. Itt nem olvasom az igéket végig, csak szóban idézem, hogy ha például valaki az apostolok cselekedetei 15. fejezetében tovább olvassa az igéket, akkor azt látja, hogy az apostoli zsinaton se vetették el a törvényt, hanem azt mondták, hogy a pogányoknak csak az erkölcsi törvény
némely nagyon fontos pontjait, amelyekben ők bizonytalanok esetleg, vagy amelyekre nagyon rászorulnak, azokat külön is hangsúlyozni kell a nekik írt körlevélben, és utána így folytatódik szöveg, ezen kívül Mózest olvassák minden szombaton a zsinagógákban, tehát a mózesi törvényt ezen kívül is megismerik. Ugye akkor még a keresztény közösségek nem különültek el a zsidó zsinagógáktól, ugye a zsinagógákban jöttek össze, a pogányokból lett keresztények is, és tehát ezért hivatkoztak rá, hogy persze szó sincs róla, hogy a törvényt ezentúl nem kell ismerni, vagy nem kell hallgatni, de az biztosítva van, ugye, mert mindig olvassák a Mózes törvényét, hogy ezt megismerjék, és abban a körlevélben, amit most kiküldenek, hogy állást foglaljanak a vitakérdésben, csak némely dolgokat kell a törvényből különösképpen hangsúlyozni, amelyben a pogány keresztények bizonytalanok lehetnek. A római levél 3. fejezetének a 31. versében Pál maga hárítja el azt a félreértést, hogy miközben ő a nomokrácia, vagy az ilyen törvény igája alatti görnyedés ellen küzd, ami teljesen helytelen viszony a törvényhez, hogy ő azzal a törvényt mindenestől el akarná vetni. Hiszen a következőt mondja, avagy hiába valóvá tesszük a törvényt hitáltal? Nem. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük, mondja az apostol. Ugyancsak a római levél 7. fejezetében megint csak hasonló kijelentéseket tesz az apostol. Így olvasom a római levél 7. fejezetének a 7. versében. Mit mondunk tehát? A törvény bűne? Ugye úgy látszik, már akkor is voltak, akik hajlamosak voltak abszolút félreérteni a dolgot. Tehát mint valami rossz dolgot, mint valami hiába való dolgot el kell vetnünk a törvényt, szinte bűnnek, rossznak kell tekintenünk. Távol legyen. Mikor valamit nagyon el akar hárítani Pál apostol, akkor mindig ez a szó használata, hogy távol legyen, szó se lehet róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Azután a 12. versben így mondja, ám a törvény szent. Tehát így hozzá kellene tennünk ezt a kis szót. Maga a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. És ugyanígy folytathatnánk tovább, a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy egy híres vers, ahol azt mondja, hogy ő mindenkinek mindennél lett, a törvény nélkülieknek, vagyis a pogányoknak törvény nélkülévé, a törvény alatt valóknak, vagyis a zsidóknak törvény alatt valóvá. Amivel azt akarja mondani, hogy próbálja a gondolkozásukba beleélni magát, és úgy hirdetni az evangéliumot. És így folytatja, noha én magam nem vagyok a törvény nélkül való, hanem a Krisztus törvényében való. Tehát Pál apostol itt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő nem elveti a törvényt, magát a törvényben valónak, a törvényben összhangban lévő valakinek jelenti ki. A Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 8. versében pedig egy különösen érdekes és fontos kijelentést találunk, idézném szó szerint, tehát a Timóteushoz írt első levél első fejezetéből a 8. verset, tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Ugye, tehát mit akar ezzel mondani az apostol? A törvény maga jó. Csak helyesen értsük a törvény fogalmát, és törvényszerűen várjunk magával a törvénnyel is, és akkor látjuk, hogy nem a törvénnyel van a konfliktus, hanem a konfliktus azzal van, hogyha az ember helytelenül él a törvénnyel. Tehát ezt a Biblia verset ajánlom, hogy különösképpen jó jegyezzük meg, mert ez bizonyos értelemben kulcsa megértéshez. Tehát tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. A törvénnyel csak akkor van baj, ha az emberek nem törvényszerűen élnek vele, és az igazi rendeltetését elfelejtették. Most ezek után már tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a törvénynek a szerepét. Ugye ebből az igéből kiindul, hogy a törvény jó, ha törvényszerűen élnek vele. A Biblia nagyon határozottan mondja, hogy üdvösségre önmagában a törvény nem vezet el. Miért nem? Tehát mi ennek a jelentősége, mielőtt megindokolnánk, hogy miért nem? Tehát azt jelenti, hogy az embereket nem lehet úgy segíteni, nem lehet úgy üdvösségre vezetni az embereket, hogy elmondjuk nekik, hogy mi az igazság, jól belesújkoljuk a fejükbe, vagy mi az erkölcsi törvény. És akkor ettől az emberek üdvösségre jutnak, nem jutnak tőle üdvösségre. Szeretném hangsúlyozni, ez manapság nagyon is időszerű dolog, mert egy újfajta nomokrácia megint kialakulóban van. Valamelyik előadáson beszéltem ezekről a világetosz törekvésekről. De is, hogy van egy ilyen elgondolás, hogy egyfajta világetoszt, ugye egy nemzetközi jog, egy globális
jognak az alapjává tenni, és hogy egyszerűen állami törvényként is egyfajta egyezményes vallás erkölcsi alapon álló világetoszt kötelezővé tenni emberek számára. És ezeknek a profétái, ennek az irányzatnak a profétái ugye azt hiszik, hogy a törvénynek ettől a tanításától üdvösségre lehet vezetni a mai világot, vagyis megjobbítani az emberi társadalmat, és rendbehozni az egész emberi történelmet, mert létre fogunk hozni egy egyezményes, valamennyi világvallás tanításából kiszűrt világetoszt, és ezzel harmóniába hozzuk az egységes jogrendszert, és az új vallás-erkölcsi társadalmak ezt kötelezővé teszik emberek számára. Tehát ezen a háttéren is nagyon, nagyon időszerű, hogy a törvény önmagában nem vezet üdvösségre. Tehát attól, hogy emberek megtudják, hogy mi az igazság, megtudják, hogy mi a helyes erkölcsi törvény, nem változnak meg, és nem lesznek jobbá, és nem oldódnak meg a problémák. Miért? Hogy indokolja ezt a Biblia? Noha azt mondja, a törvény nagyon jó önmagában. Azzal indokolja meg, hogy azt mondja, hogy a törvény önmagában erőtelen a test miatt. Hogy ezt a Római Levél 8. fejezete 3. versében találjuk, ami a táblára föl is van írva. És itt a test szó, ezt már akik az előadásokon régebben részt vesznek, bizonyára tudják, hogy itt a Sarx görög szó szerepel, és ez a szó egy szakkifejezés az Új Szövetségben a megromlott emberi természetre, tehát átvitt értelmű jelentése van, a megromlott, az önzésre hajló emberi természetet jelenti. Tehát hiába tudom meg én a törvényből, hogy mi az igazság, ha az egyetemesen öröklődő, megromlott, önzésre hajló emberi természet az ellentétes ezzel a törvénnyel. Tehát nincs ereje a törvénynek megtörni azt az önmagában, azt az ellenállást, ami a természetünkben van, az önzetlenség, az igazság, a szeretet törvényével szemben. Tehát az emberi lény született a pszichikai adottságaiban ellentétes törvényű, az igazság törvényével, Isten törvényével. És a törvény a maga tanúság tevésével ezt az akadályt legyőzni nem tudja. Ezt az ellenségeskedést megszüntetni nem tudja. Azután a Római Levél 7. fejezetének az 5. és 10. versében Pál apostol azt mondja, sőt, még sokszor a bűnre hajló természetre úgy hat a törvénynek, az igazság törvényének a megismerése, hogy szinte még felszítja a bűnös kívánságokat. Ugye ismerjük ezt a pszichikát, hogy ami tilos, azt annál inkább. Ugye sokszor szinte ingerli az embert az áthágásra, az igazság törvényének az ismerete, annyira megromlott az emberi természet. Továbbá azt is mondja a Pál apostol, hogy amikor az ember rájön aztán igazán, ha pedig egy nagyon világos gondolkozású és érzékeny lelkismertű emberről van szó, és a törvény ítéletével szembesülve igazán megismeri magát, tehát a bűnt magát felismeri, hogy mi a bűn, mi a rossz, és hogy az milyen igazságtalan, és felismeri azt, hogy maga tele van ezzel az igazságtalansággal, és hogy ő eladva van egyenesen a bűnnek, akkor pedig következik, hogy az ember átok alatt és ítélet alatt érzi magát, és így mondja Pál apostol, akkor az, ami jó, az embernek halálává lesz. Mert átok alatt és elítéltetés alatt érzi magát, de ebből a helyzetből nem tud kitörni. Ezért mondja ki ugye a Galácia beliekhez írt levélben, meg másutt is, hogy ezért a törvény cselekvéséből nem igazul meg egy test sem, vagyis nem tud igazzá válni úgy az ember, hogy megismeri a törvény, az igazság törvényét, az isteni örök erkölcsi törvény, belátja, hogy igaz, belátja, hogy őt elítéli, és akarná másképpen, de képtelen a természete ellenállását legyőzni. Ez nem oldja meg a problémát. A törvény önmagában nem vezet üdvösségre. De viszont mi a nélkülözhetetlen pozitív szerepe mégis? A következő pontban azt olvassuk, hogy a bűn ismerete, illetve a bűnnek eladott állapot felismerése a törvény által van. A Róma 3.20-ban a klasszikus meghatározás, a rövid definíció így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. A Római Levél 7. fejezetében így mondja Pál apostol, hogy a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, ha a törvény nem mondja, hogy ne kívánjad. Tehát a bűn felismerésére a törvény által jutok el. Itt az apostol a 10 parancsolat 10. parancsolatára céloz. Ugye, hogy is hangzik a 10. parancsolat? Ne kívánd a te fele barátod házát, se feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé.
Na most szeretném megkérdezni, hogy általában emberek, úgy utca emberére gondoljunk, átlag emberre, valaki tartja-e bűnnek azt, hogy benne fölmerülnek kívánságok? De hát ki tartja az bűnnek? Hát, hogy én mit gondolok, hogy mi fut át a fejemen, esetleg egy kis irigység, egy kis féltékenység, egy kicsit kívánnám az ő pozícióját, vagy a tehetségét, hát hol bűn ez? Ugye, tehát a törvény olyan mélységig mutatja meg a bűnt, hogy rámutat arra, hogy nem csak az elkövetett tett, és nem csak a kimondott igaztalan szó, de még a kívánság, még a szív indulata is bűn, ha az igazságtalan, ha az a felebarát valamelyik érdekét sérti, ha az önző, ha az nem a másokért él, és a szeretet az igazságosság törvényével van összhangban. Tehát ez a törvény funkciója, hogy igazi mélységében és teljes kiterjedésében mutatja meg nekünk a bűnt. És megmutatja a mi bűnnek eladott állapotunkat. Olyan mértékben jön rá erre az ember, hogy a Római Levél 7. fejezet 10. versében Pál apostol így mondja, hogy a törvény eljövetelével, ugye ez ilyen réges fogalmazás, szóval amikor igazán megismertem a törvényt, amikor megjelent az életemben a törvény a maga hatalmas bizonyság tevésével, akkor azt mondja, én meghaltam. Egyszerre halottnak láttam magamat, olyan embernek, aki halott az ő vétkeiben és bűneiben. És itt van a nagyon jó funkciója a törvénynek, hogy ezáltal rávezeti az embert a megváltásra utaltságához. Ugye a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva a bűnnek. Ugye megint azt jelenti, önző, bűnbehajló, eladva a bűnnek, szó szerint fordítva ugye az eredeti görög szöveget. És utána végén fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Mikor meglátja a törvénnyel szemben, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben semmi jó. Ugye ez a kijelentés is ott olvasható a táblára fölírt szakaszban. És ilyenkor jut el az ember addig a pontig, hogy megváltóra van szüksége. Szeretném nagyon határozottan kijelenteni, hogy a törvénynek ennélkül, a szolgálata nélkül az ember nem tud ide eljutni. Addig az ember hitegeti magát, hogy nekem csak jobban igyekezni kell, vagy jobb körülményekre van szükségem, vagy mások jobban kell, hogy nekem segítsenek, de ez csak körülmények vagy akarás kérdése, és én tökéletes ember tudok lenni. Egyedül csak a törvény, amely megmutatja az Isten igazságának a mértékét, hogy mi az igazság az Isten szerint, mi a valódi igazságoság, mi annak az alapelve is, mi annak a gyakorlati megnyilatkozása, és megmutatja, hogy mondtam, a bűn teljes mélységében és kiterjedésében, akkor jön rá az ember. Akkor egyszerűen halottnak és elítéltnek érzi magát, és látja, hogy nem lakik én bennem, azaz a természetemben, semmi jó. És megkérdezi, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, vagyis ott van azon a ponton, hogy megváltóra van szükségem. És ezt fogalmazza meg Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben, amikor azt mondja, hogy a törvény azért Krisztushoz vezérlő mesterré lett. Ugye ez a mester is régies szó, a görög szövegben az van, hogy pajdagógusz. Ugye ezt értjük és magyarra tudjuk fordítani, hogy pedagógus. Krisztushoz vezető pedagógus lett a törvény. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a görög szóhasználatban a pedagógus szót nem úgy használták, mint ma, ugye teljesen általános értelemben, hogy pedagógus mindenki, ugye óvodától a felsőoktatási intézményekig, hanem a pedagógus szót csak a kiskorú gyermekek nevelőjére használták, aki elsősorban nem szellemi tanítást művelt, hanem a testi fenyíték és a szoktatás eszközével nevelte a kiskorúakat. Tehát ez a kifejezés, hogy Krisztushoz nevelő pedagógus, ezzel azt mondja, hogy megfed, megint, és rávezet minket, ránevel minket arra, hogy meglássuk, hogy milyen elesettek vagyunk önmagunkban, a természetünk eleve bűnre hajló, és mennyi mindenben hágtuk át már életünk folyamán az igazság törvényét, és hogy ebből a fogságból kitörni nem tudunk, és megváltóra van szükségünk. Most itt szeretném azért aláhúzni azt, hogy milyen nagy veszteség az, hogyha a törvény nincs a helyén, és ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Tulajdonképpen akkor elértéktelenik a kegyelem is. Akkor az ember a kegyelemre utaltságát sem látja. Tehát nem születnek igazi megtérések és valódi újjászületés, ha a törvény igazán nem prédikáltatik. Ezért még egyszer mondom, végzetes hiba az a tévedés, hogy a törvénnyel szóba se álljunk, a törvénnyel semmi dolgunk az új szövetségben, nagyon is van dolgunk. Ez a Krisztushoz vezető pedagógus. Ennélkül nem tudjuk a kegyelmet értékelni, és az ember nem tud rádöbbenni a maga megváltásra, utaltságára. Ugye nem kell ilyeneket, gondolom, bizonyítanom, hogy például amikor Krisztus megkérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem,
akkor Jézus azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat, és mikor rákérdez, hogy melyeket, akkor Jézus kezdi sorolni a 10 parancsolat egyes tételeit. Tehát Jézus ezzel egyértelműen érvényesíti az új szövetség számára, hogy az örök élet útja az új szövetségben ugyanúgy, mint az ószövetségben, a 10 parancsolatnak a valódi betöltése. A kérdés csak az, hogy hogyan tudja az ember betölteni, és hogyan viszonyuljon helyesen hozzá az ember. De a törvény érvénye, a törvény értéke az egyetlen persze sem kétséges. És ezt látjuk még jobban a következő pontnál, hogy a megtért embernek az életében milyen szerepe van a törvénynek. Ez a törvénynek a harmadik szerepe, ugye? És itt pedig, ugye az első az ugye negatív volt, ugye elmondtuk, hogy az tévedés, ugye üdvösségre nem vezet, tehát az félreértés, viszont a helyes szerepe azt két dologban határozhatjuk meg. Az egyik, hogy a bűnismerete általa van, és a megváltóhoz vezet. A másik szerepe pedig a megtért ember életében az, hogy az igazság mértéke lesz számára belső vezető és elérendő cél a törvénnyel való teljes összhangra jutás. Tehát itt már tényleg a jó szerepe tölti be a törvény, ugye az előző pontnál is, amikor a bűnismeretére vezet és a megváltóhoz, csak hogy az azért az embernek fájdalmas, hogy áttélje a maga elítéltségét és a maga elveszettségét, és rádöbben a maga rabságára. Itt azonban már a törvénynek a hatása csak pozitív, áldásos, örömet nyújtó és segítséget nyújtó az ember számára. Ugye ilyenkor ismeri fel az ember azt, amit a Római Levél 13. fejezetének a 10. versében Pál tömören így mond, hogy annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Tehát rájön az ember, hogy az összes törvény, amit az Isten valaha adott, az csak egy célból adatott, hogy szeretni tanítsa az embert, és a szeretetre vezesse el. Hogy valamennyi isteni törvénynek a magvában, a céljában, a rendeltetésében ez ismerhető fel. Ugyanezt mondja Pál a Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 5. versében. Itt külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a verset a mi fordításunkban félre lehet érteni, mert így hangzik, a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből való szeretet. De a görög szövegben a telosz szó szerepel itt, és a görög telosz szó az jelent ugyan véget is, de elsődlegesen célt. Ugye a cél az egyben vég is. Tehát a cél az elsődleges jelentése, tehát így lenne helyes visszaadnunk, hogy a törvény célja pedig a tiszta szívből, jó lelkismeretből, igaz hitből való szeretet. Tehát ugyanazt mondja, mint a másik ige helyen. Na most nézzük még tovább ezt a szerepét a törvénynek. Ennek egy gyönyörű példája a 119. Zsoltár, hogy egy megtért, újjászületett ember számára mit jelent a törvény, hogy tényleg belső vezetővé válik számára, és ott nagy célja, hogy teljesen megértse a törvényt, és az élete teljes összhangra jusson a törvénnyel. Ami nem más, mint az Isten jellemének a tükröződése. Hát milyen egyszerű, hogyha az Isten a szeretet, és a törvény betöltése is a szeretet, tulajdonképpen Isten és a törvény között is egy egyenlőségjelet lehet húzni. Ugye ez teljesen matematikai gondolkozás. Ugye ez így van szó szerint a Bibliában, hogy Isten a szeretet, és ez is így van szó szerint, hogy a törvény betöltése a szeretet. Logikai következtetés, Isten egyenlő törvény. Tehát a törvény, Isten azt adta törvényül a világ mindenségnek, amit ő saját maga tökéletesen betölt. Ugye ez is egy csodálatos dolog, mert a világon ugye szoktak törvényeket szabni az embereknek, de az uralkodók azt nem szokták ugye legalábbis maradéktalan megtartani. De az Isten megtestesít egy erkölcsi törvényt, és ugyanazt az erkölcsi törvényt adja alaptörvényként a teremtményei számára, és azt írja bele az egész mindenségbe, mint az igazságosság törvényét. Na, tehát a 119. Zsoltárból olvassunk néhány különösen szép Biblia verset. A következőket idézem, tehát a 119. Zsoltárból. Így olvasom a 18. verset. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem ellenség a törvény, nem iga. Most már látja annak a lelki lényegét, az alapelvét, az igazi célját, rendeltetését, és ezért azt mondja, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát. A következő vers a 35. Vezérelj engem a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 96-97. Tehát sok mást is lehetne idézni ebből a Zsoltárból.
látom, hogy minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Szóval beláthatatlan mélységek vannak, erkölcsi mélységek, az igazság mélységei azokban az egyszerű parancsolatokban. A 97. Mely igen szeretem a te törvényedet? Egész napestig arról gondolkodom. Nagyon sematikus a szemléletünk az Isten törvényéről, ha azt gondoljuk, ó, hát a 10 parancsolat, tudom én, mi van abban. Bizony lehet arról napestig gondolkodni, hogy az igazságosságnak milyen mélységei léteznek abban. Azután így folytatja tovább a 142. vers, ezt mondja, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Ugye, ez a szemlélete. Jézus életében külön emeljük ki, hogy milyen jelentősége volt a törvénynek. Ugye ugyanezt a funkciót töltötte be az emberfia Jézus életében is. Egy messiási zsoltár, a 40. zsoltár tartalmaz ezt a nagyon fontos kijelentést. Megszólal az eljövendő messiás, és azt mondja, ímé jövök a könyvtekesben, írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, mert ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát az ember fia Jézusnak, a messiásnak ez a vallomása van feljegyezve a Bibliában, hogy a te törvényed keblem közepette van. Vagyis az egész életem mértéke, az én életemnek a belső irányítója. Azután ugyancsak Jézus Krisztus mondta, ez nagyon ismert, amikor így szólt, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény vagy a proféták eltörlésére. Tehát én nem ellentétben állok a törvénnyel, szó se róla. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Azután az egyik legfontosabb és legjelentőségteljesebb kijelentése Jézusnak, noha kevésbé ismert, János evangélium a 12. fejezetének az 50. verse. Egyenesen ilyen hallatlan dolgot mond Jézus, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. De micsoda kijelentés, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Az örök élet titka rejlik az Isten parancsolataiban. A János evangélium a 14. fejezetéből idézett igékben azt olvassuk, hogy Jézus félreérthetetlenül mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát világosan megmondja, hogy mi a keresztény viszonya, a megtért, újjászületett ember viszonya a törvényhez. A 21. versben azt mondja, aki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat, és megbecsüli azt az én atyám. Máté evangélium a 28. fejezet 19. versében pedig ezt mondja Jézus, tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Pál apostol a római levélben az egész keresztény élet céljaként tűzi ki, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk. Ez a nagy cél. A zsidókhoz írt levélben pedig olvassuk, hogy mi az új szövetség lényege. És ezt így határozza meg, hogy Isten az ő törvényét az elménkbe és a szívünkbe írja be. Ez ugyanaz, amit Jézus mond önmagáról, hogy a törvényed keblem közepette van. És amikor így határozza meg a zsidókhoz írt levélben Pál, mi az új szövetség lényege, akkor idézi tulajdonképpen Jeremiás könyve 31. fejezetéből a 33. verset. Isten már az Ószövetség idején megmondta, hogy miben áll az új szövetség. Nem új törvényben, hanem a törvényhez való más viszonyulásban. Azt mondta, ez lesz az az új szövetség, amit ama napok után az Izrael házával kötök, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe írom be. És ugyanezt találjuk Ezékiel könyve 36. fejezetében is, ahol Isten azt mondja, hogy megváltoztatja az indítékokat. Így mondja, elveszem a kőszívet, és adok néktek hús szívet. És azt művelem, én művelem azt, hogy az én törvényeimben járjatok, és az én parancsolataimat betöltsétek. Mindezek után már csak egy kérdésünk van, miután tisztáztuk a törvény szerepét, hogy ma is vagy-e ez a kérdés. Azt mondhatom, hogy olyan értelemben, mint az őskeresztény időben volt, vagy a 16. századi reformáció idején, hogy törvény vagy kegyelem, ugye a nomokráciával szemben a hitáltali megigazolás tanítása ennyire nem kiélezett. Noha nem időszerűtlen. Ez egy örök emberi kísértés, mindig lesznek emberek, mindenkor voltak és lesznek, akik a törvény cselekedeteiből a saját érdemeik által akarnak megigazulni, és akik a kegyelem helyett a törvényben és a saját törvény betöltésükben bizakodnak. Ja, azt hiszem, éppen a múltkori előadásnál idéztem II. János Pál pápa ugye bullájából,
aki meghirdette ugye a szent évet a következő esztendőre, amivel kapcsolatban az emberek olyan az érzése, mintha visszamentünk volna 1517-hez, a reformáció küszöbéhez, mert megnevezi a zarándok helyeket, és megnevezi a jó cselekedeteket, ugye modernebbek ezek, mint régen, mert ugye adakozás szociális célokra és szociális tevékenységek és egyebek, de hogy ezek által bűnbocsánat nyerhető. Tehát ma is időszerű ez a kérdés, hogy törvény vagy kegyelem, de nem annyira kiélezett. Mégis azt kell mondanom, hogy mégis a korunk egyik nagy vagya egy más értelemben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a törvény szónak van egy tágabb értelme is a Bibliákban, és a tágabb értelme az, hogy nem csupán a tételes parancsolatok, ugye az erkölcsi törvény, a megfogalmazott erkölcsi törvény, hanem a tágabb értelme az, hogy egyáltalán az isteni kinyilatkoztatás. Az Isten beszéde, az Isten szava, ugye, amit ő a proféták által, az ihletett proféták által írásba foglaltatott, a Biblia igéi. A fölírt Biblia verseket, ha elolvassuk ezzel kapcsolatban, meggyőződhetünk róla. Például a János evangélium a 10. fejezetének a 34. versében Jézus egy Zsoltár igére hivatkozik ezzel a bevezetéssel, nincs-e megírva a ti törvényetekben. Ugye? Tehát itt nem Mózes könyveiből idéz, hanem éppen egy Zsoltárból, de ezt is törvénynek nevezi, mert az összes

jócskán előre haladt, és hát eltekintenék attól, hogy könyvekből idézzek, hogy ami korunknak a Biblia szemlélete mi, de azt, megismételném azt, amire egy másik előadáson is hivatkoztam, hogy ma összemossák a veszélyes fundamentalizmussal, a fanatikus és értelmetlen fundamentalizmussal azt, ha valaki a Biblia teljes ihletettségét ma is úgy fenntartja, mint fenntartották keresztény eleink, vagy éppen a 16. századi reformátorok. Ezzel lépten nyomon mindenütt találkozunk, és ezzel azt juttatják kifejezésre, hogy tulajdonképpen a Biblia is egy hagyomány, és a Bibliának nincs egy ilyen igazság mértéke, vagy törvény szerepe, tehát a Biblia nem törvény többé, úgy, mint isteni kinyilatkoztatás, mert amit az Isten mond, az mindig igazság és mindig törvény, ugye az ő beszéde eleve törvény, hiszen a világ teremtő és világ fenntartó Istenről van szó. Tehát ma a Biblia nem minősül törvénynek ebben az értelemben, isteni kinyilatkoztatásnak, hanem sokkal jellemzőbb az a szemlélet, hogy létezik egy folyamatos hagyomány, különböző vallási hagyományok, és a kereszténység folyamatos vallási hagyománya, és ezen belül formálódott a Biblia is, és a Bibliát azt mindig az élő hagyománynak kell értelmeznie. Azért néhány sort mégiscsak olvasnék. Ez a könyv, ami előttem van, a Pápai Biblikus Bizottság állásfoglalása, a Szentírás magyarázat az egyházban címen. De most teljesen mindegy, hogy én egy katolikus műből olvasok, ugyanígy olvashatnék protestánsból is, mert ebben a tekintetben a modern kereszténység álláspontja az teljesen ugyanaz. Itt ebből olvasnék egy kis részletet, és két fogalomat említenék, hogy lássuk, hogy milyen műszavakat tud gyártani ma a modern kereszténység. Ma a Biblia értelmezésnél ez két új fogalom, az egyik az aktualizálás, a másik pedig szerintem egy eléggé nyakatekert szakkifejezés, vagy szakszó, hogy mondjam csúnyán, inkulturáció. Na, majd meg tudjuk tudni, hogy mit jelent az inkulturáció. Elolvasom. Ezek a modern Biblia értelmezési elvek. Mit jelent az aktualizáció? Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy mi érvényes ma, szóval mi a törvény a Bibliából ma, azt a mindenkori teológusoknak, a mindenkori egzegétáknak, vagy ha úgy tetszik, a mindenkori egyháznak kell kiolvasnia. Tehát nem a Biblia a törvény, hanem a törvény az mindig alakul korról korra, ami törvényt egy adott kor kiolvas belőle. Ez az aktualizáló értelmezés a Bibliának. Olvasok néhány sort. Az aktualizálást mindig a hívő közösség élő hagyományának a dinamikája hozza létre. Az aktualizálás semmi esetre sem jelenti a szövegek manipulálását. Én csak megkérdezem, hogy ugyan mi biztosítja ezt, vagy mi véd meg ettől, ha emberek aktualizálják, ugye, a Biblia kinyilatkoztatását. Nem arról van szó, hogy a bibliai szövegekbe új véleményeket vagy ideológiákat olvassunk bele, hanem arról, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak. Ez önmagában nagyon szépen hangzik, hogy becsületesen nyomozzuk ki azt az üzenetet, amit ezek a szövegek a mai kor számára tartalmaznak, de azt mondjuk, hogy a Biblia önmagában nem mérték, és most mi nyomozzuk ki? Ugye? Mi a biztosíték, hogy az önmagában elfogult gondolkozásra hajló megalkuvásra, az érdekei miatt megalkuvásra hajló ember ezt az aktualizálást úgy fogja végrehajtani? És egyáltalán ténylegesen a Bibliában vannak-e mindenki számára, bár minden korban megérthető örökérvényű alapelvek, vagy pedig régmúlt történetek és példabeszédek, amelyekből csak valami nagyon komoly szakszerű munkával lehet kihozni, aktualizálni azt, amit ma alapelvnek vagy törvénynek tekinthetünk. Na, mi az inkulturáció? Az aktualizálás által válik lehetővé, hogy a Biblia minden korban megteremje gyümölcsét. Ezzel párhuzamos az a fáradozás, amely arra irányul, hogy ezeket az értékeket a világ különböző országaiban és kultúrköreiben meghonosítsuk, azokba beépítsük. Az inkulturáció gyökerezteti meg a Biblia üzenetét a kultúra legkülönbözőbb területein. A kultúrák között egyezések is vannak. Bizonyos értelemben minden hiteles kultúra hordoz egyetemes értékeket, amelyek ugyanattól az egy Istentől származnak. Olvasom tovább. Az inkulturális

civilizáció a harmadik lépcsőjében elvezet a helyi keresztény kultúra kialakításához, amely hatással van a lét valamennyi területére, imádság, munka, társadalmi élet, népszokások, jog és törvények, tudomány és művészet, filozófiai és teológiai gondolkodás. Amint látjuk, itt nem egyirányú folyamatról van szó, hanem kölcsönös gazdagításról. Hát bizony ezekhez vájt fül kell ezeknek a szövegeknek az értéséhez, de talán azért mégis meg tudtuk ragadni belőle azt a lényeget, hogy inkulturáción azt érti, hogy a Biblia üzenete behatul a kultúrába, de az is egyértelmű, hogy a kultúra is behatol ebbe az üzenetbe. Tehát valamiféle szintézis, valamiféle szinkretista dolog jön létre, egy keverék, tehát a Biblia üzenete harmóniába kerül az adott kultúrájával. Tehát aktualizálás vagy inkulturáció igazából azt jelenti, hogy a Biblia üzenetét passzítjuk a különböző korok kultúrájához, igényeihez vagy elvárásaihoz. Tehát azt hiszem értjük, hogy akkor most a törvény vagy kegyelem az tulajdonképpen hogy éleződik ki a mi korunkban. Tehát létezik-e az Istennek kinyilatkoztatása, létezik-e az Isten beszéde, mint törvény, létezik-e egy Isten kép, amit ez határoz meg, vagy pedig az Istent úgy értelmezzük, mint egy olyan kegyelmes Istent, akinek tulajdonképpen nincs törvénye, hanem aki adott egy történeti kinyilatkoztatást, amit hozzá lehet passzítani a különböző koroknak a kultúrájához. Szóval az Isten annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy tulajdonképpen ami emberi, azt mindenkor elfogadja, és a maga üzenetét mindig aktualizálja, és mindig harmonizálja az ember állapotával és az ember igényeivel. Megkérdezem, nagy kérdés ez? Nagy vagy? Vagy pedig egy olyan Isten létezik, akinek van kimondott szava, akinek a kinyilatkoztatása törvény, akinek a törvénye a saját alapelveit és a saját jellemét tükrözi, és azokhoz az Isten mindenkor konzekvens, az ő törvénye igazság örökké. Ugye ez egy óriási differencia. Hogy ezt egész gyakorlatilag lássuk, szeretném megkérdezni, hogy ki hall manapság olyan fajta keresztény ige hirdetést, mondjuk rádióban, lapokban. Nem mondom azt, hogy ritkán nem lehet hallani, de általában. Általában olyan fajta igehirdetést, amely azt mondja, hogy az a rengeteg törvényszegés, az a rengeteg igazságtalanság, az a rengeteg korrupció, az a rengeteg erkölcsi zűlöttség, amely korunkban van, emiatt Isten ítélete lebeg a fejünk fölött. Mert az Istennek törvénye van, és a törvényszegő emberrel szemben létezik az Isten ítélete és a haragja. Hall valaki ilyesmit? Ezt ugye nagyon nehéz hallani, de mennyivel többet halljuk azt, hogy az Isten kegyelme miatt legyen reménységünk. Az Isten a teremtett világhoz mindenképpen pozitívan viszonyul. Ugye gondoljunk Jürgen Moltmannak a teológiájára, egy híres századonbeli német teológus, aki például ezen a címen tartott egy előadást egy nemzetközi konferencián, Noéval túléljük. Mondván, hogy a vízözön története, bibliai története azt közvetíti számunkra, hogy át fogjuk élni ezt a válságot, és a reménység teológiáját hirdetjük meg, szóval ebben a világ ma van, hogy ami gyökerében kétségtelen egy erkölcsi válság, egy döbbenetes mélységű erkölcsi válság. Csak ugye a példából az maradt ki, hogy a Noé úgy élte túl a vízözönt, hogy ő volt igazabban a nemzetségben. Akik pedig nem voltak azok, és iszonyatosan megszegték a törvényt, és az isteni intés sem segített, azok pedig elvesztek. Ugye? Tehát abban a pillanatban ez a Noéval túléljük jelszó, mindjárt kezd az embernek, ugye látszik, hogy ennek az alapzata inog. Tehát a korunk nagy vagy-vagya igazán ez, hogy van-e Istennek törvénye tágabb értelemben, vagyis kinyilatkoztatott igazsága, amely örökké ugyanaz, amely minden korban érvényes, amelyhez az Isten konzekvensen ragaszkodik, amelyben örök érvényű erkölcsi tételek fektettettek le, vagy pedig a kegyelem. Ezt így nézzük, hogy az Isten kegyelmes, annyira kegyelmes, hogy mindent, ami emberi, elfogad, és a rossz az beletartozik az embernek az evolúciójába, és az Isten nagyvonalúan kezeli az ember bűnét, és ítéletről, vagy Isten erkölcsi haragjáról szó ne legyen. Most azzal fejezném be, hogy még néhány igét idézek, hogy mi tehát a Biblia szerint a hiteles Isten kép. Hogy lehet-e szembeállítani a törvényt és a kegyelmet ténylegesen az Istennél, az Isten emberekhez való viszonyában,
és hogy a hiteles keresztény életében is szembeállítható a kettő egymással. Ezeket már csak nagyon röviden sorolom. Ugye úgy olvastuk a Mózes második könyve 34. fejezetében az Isten bemutatkozását, így mondta Isten Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Tényleg ezzel kezd, és nagyon hangsúlyozza az Isten kegyelmét. De úgy folytatja, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de pontosan visszaadva a szöveget, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Tehát Isten kész megbocsátani hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. És azt mondja Isten, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Kegyelem és törvény, kegyelem és igazság az Istenben nem állítható szembe egymással. Egy másik kulcsfontosságú ige, János evangéliuma elején, Jézus Krisztusról, ugye, aki az Isten testéletfia, az Isten dicsőségének visszatükröződése, aki az Isten, az atyát hülyen nyilatkoztatja ki az embereknek. Ezt mondják róla a tanítványok, mi láttuk az ő dicsőségét úgy, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes kegyelemmel és igazsággal. Ugyanitt a 17. versben azt mondja, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Ugye különösen Jézus személyénél jellemző ez, hogy Jézus az a humanista Jézus, aki annyira kegyelmes és annyira nagyvonalú, hogy minden emberit be tud fogadni, és minden emberi felett elnéz. De a Biblia azt mondja Jézusról, hogy ő teljes kegyelemmel és igazsággal, és a kegyelem és az igazság lett általa. És Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében bizony olvasunk ilyet, hogy a bárány haragja. Csodálatos kifejezés, ugye, mert a báránynak egyébként nincs haragja. De ezzel fejezi ki az erkölcsi súlyát, hogy Isten a szeretet, Isten a kegyelem, Isten a könyörület, de a megáltalkodott törvényszegés, amivel az ember belülről is egyetért. Tehát az az igazságtalanság, amivel az Isten azonosítja magát, az bizony az Isten haragját vonja magára, az a bárány haragját is létrehozza. Ezt a Biblia nagyon komolyan és nagyon határozottan mondja. És végül mi a hiteles kereszténység? Megint csak a Biblia utolsó könyvéből idézem. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. vers ezt mondja. Itt van a szentek álhatatossága, és most főleg a végét hangsúlyozom, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát Isten parancsolata és a Jézus hite. A törvény és a kegyelem. A törvény és Jézus kegyelme. Tökéletes egységben van. Tehát a hiteles kereszténységben ez a kettő nem áll szemben egymással. Tehát azt hiszem, látjuk, hogy az ember olyannyira tévelyeg a vagy-vagyok világában, hogy az ember hajlamos arra, hogy elsimítsa a vagy-vagyot, ahol pedig tényleg ki kell élezni a vagy-vagyot, és vagy-vagyot csináljon ott, ahol nem szabad kiélezni a vagy-vagyot, hanem harmónia van igazából két dolog között. Tehát ugye a múltkor láttuk, hogy az érdem, vagy elfogadás, ott valódi vagy van, ott ki kell élezni a vagy-vagyot. Ott az ember hajlandó összemosni a kettőt, vagy elbagatellizálni. A törvény és a kegyelem között nincs ellentét, és nincs igazi vagy-vagy. Láttuk, hogy az őskereszténykorban és a 16. századi reformáció idején valójában a nomokrácia, a törvénnyel való visszaélés, és a kegyelem között volt a szembeállítás. De igazából Isten személyében és a hiteles kereszténységben törvény és kegyelem között nincsen ellentét. És ezért veszélyes a mi korunkban eltüntetni a törvényt, úgy is, mint az egy konzekvens erkölcsi törvény, és még inkább úgy, mint az Isten egész kinyilatkoztatását, és azt valahol belemosni a hagyományba, amit az ember, ember aktualizál, és az inkulturációt az ember valósítja meg, ugye erre vonatkozóan. Tehát ez egy nagyon veszélyes irányzat, mert eltájolja az ember magát, és más Istennel számol, mint amilyen Isten a valóságban létezik. És én azt hiszem, hogy igazán az megnyugtató számunkra, és ez az, ami az ember, az igazság szerető ember ennek örül, hogy az Isten ilyen, hogy ő teljes kegyelemmel és teljes igazsággal. És nála törvény és kegyelem között nincsen ellentét. Hát itt fejezzük be akkor a mai előadásunkat, és mindenkit szeretettel várunk a legközelebbi alkalommal. Mielőtt valaki megtapsolna, hadd kérjem,
mindenkinek hadd legyen joga, hadd kérjem, hogy mellőzzük a tapsot ezeken az előadásokon. Jó, valahogy ezekhez a témákhoz annyira nem illik. Örülök, hogyha valakinek sokat jelent, de ezt nem fontos tapsal kifejezni, jó? Úgyhogy akkor pár perc szünet után, ezt jó lenne megmagyarázni, de hát ugye nem fér bele már a keretbe, a befejezésnél voltunk. Ekkor először hadd utaljak arra a Mózes könyvéből idézett ígére, ahol azt mondja, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetlenül. Emögött igazából a megváltásnak a nagy titka rejlik. Mert a Bibliában ugye a megbocsátásnak mindig van egy fedezete. A megbocsátás Krisztus által történhet úgy, hogy Krisztus elszenvedte az ember helyett a bűnjogos büntetését. Tehát a mi Bibliánkban az a probléma, hogy úgy írja, hogy megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül. Na most a dőlt betűvel van szedve az a szó, hogy bűnös. Ugye erre már máskor is utaltunk, hogy ha dőlt betűvel van valami a Bibliánkban szedve, az arra utal, hogy fordítói kiegészítés az a szó, nincs benne az eredeti szövegben. És nem is kell az bele. Mert akkor azt kérdeznénk, hogy mi a megbocsátás. Ha azt mondja, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnös nem hagyja büntetlenül. Akkor mi a megbocsátás? Ugye emberek szoktak így mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát akkor ugye ez mi? Ez nem megbocsátás, ugye? Vagy hát azért elintézem, hanem itt az ugyanazt, megbocsát hamisságot és vétket bűnt, és a bűnt nem hagyja büntetlenül, de a bűnöst magát kiváltja. Kiváltja Krisztus azzal, hogy ő szenvedi el helyette a bűn jogos büntetését. Ezen alapszik a megbocsátás. Így van a kegyelem és az igazság egysége a bűn megbocsátásánál. Hogy a bűnt Isten soha nem veszi könnyedén, az isteni törvénykezésben nincs olyan elnézés a bűn felett, mint a földi igazságszolgáltatásban. Minden bűnnek el kell nyerni a maga jogos büntetését. Az Isten haragja és ítélete nehezedik minden bűnre. De itt van a megváltásnak a csodája, hogy Isten úgy segít az emberen, hogy azt mondja, szeretnélek megmenteni, de úgy nem bocsáthatok meg, hogy a bűnnek nincs következménye. Egy megoldást tudok, hogy én veszem magamra a bűnöd büntetését, én fogom helyetted elszenvedni. És ha te ebben hiszed, elismered, hogy ezt megérdemelnéd, és ez elindít valamilyen erkölcsi folyamatot az emberben, akkor az Isten az embernek teljességgel megbocsát. És neki nem kell a bűne következményeit viselni. Ugye pontosabban a múltkor utaltunk arra, hogy ez előfordul, hogy az Isten az evilági következményeket engedi átmenni rajtunk, de a megbocsátás döntően mindig arra vonatkozik, hogy az örök halál nem lesz az osztály része az embernek azért a bűnért. Tehát az utolsó ítéletben nem terheli az a bűn. És hogyha itt meg is enged valami természetes okokozati következményt, hogy az ember elviseljen a bűne nyomán, ha megbocsátott az embernek, akkor ez már kegyelemmel van elegyítve, és az ember javára fordítja. Akkor csak azért engedi meg, hogy kiégesse, kitisztítsa belőle ugye, azzal a bűnnel való megalkuvást. Tehát az az ige nem arra vonatkozik, hogy van lennének olyan bűnök, amelyeket az Isten nem hagy büntetlenül. Semmit sem hagy büntetlenül, de nem az emberen bünteti meg, hanem ő szenvedi el annak a büntetését. Az pedig ugye emlékszem, múltkor is előkerült a Szentlélek elleni bűn kérdése, ezért most is hadd erősítsem meg, hogy Máté evangélium a 12. fejezetében, ha jól emlékszem, a 37. vers talán, ugye először pont ezzel kezdődik. Mindig mondom, hogy az emberek csak a végét ragadják meg sokszor ennek az igének, hogy de a Szentlélek elleni bűn nem bocsátatik meg, de így kezdődik az ige, a kijelentés. Minden hamisság és bűn megbocsátatik az embereknek, még ha valaki az emberfia ellen szól káromlást, az is. De ha valaki a Szentlélek ellen szól, az sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Tehát a hangsúlya, a kezdete az igének az, hogy mindenféle fajta bűn megbocsátatik az embereknek. És a Szentlélek elleni bűn pedig, azt hiszem, ha múltkor is valamennyire tisztáztuk, az nem más, mintha az ember megtagadja a Szentléleknek azt a munkáját, mikor bűnbánatra akarja vezetni. Tehát az ember nem hajlandó megbánni, lehet az egy kis apróság, de nem hajlandó megbánni, akkor nem tudja az Isten megbocsátani. Akkor ez a bűn megbocsáthatatlan, mert a bűnt nem hagyhatja jóvá az Isten. Ha nem hajlandó elismerni, és Krisztust, mint helyettest hitáltal elfogadni, akkor rajta marad a bűn, és az Isten a bűnt nem hagyhatja büntetlenül.
De ezen kívül mindenfajta bűn megbocsátható. Hogy egy kicsit még ezt illusztráljam, és jobban megerősítsem, a Dávidnak a bűnét gondolom többen ismerjük, ugye az összem általánosan ismert, hogy milyen rettenetes, hogy valaki, aki hát ifjúságától fogva Istennel járt, aki még próféta is volt, hiszen ihletett zsoltárok születtek ugye Dávid ajkán, és rengeteg tapasztalatot szerzett az Istennel, és utána beleesett egy közönséges, csúnya házasságtörésbe, ugye, és ez megtetéződött egy közvetett gyilkossággal, ugye, hogy a maga helyzetét mentse. És ennél nagyobb bűnt már elég nehéz elképzelni, mert ugye a halmozati és nagyon súlyos bűn, és egy olyan ember részéről, akinek Isten annyi tapasztalatot adott, és annyi kiváltsággal tüntette ki, tehát nehéz ennél rosszabbat elképzelni. És mégis szeretném idézni Sámuel második könyve 12. fejezetéből a 13. verset. Leírja a Biblia, hogy az Úr elküldte Nátán prófétát Dávidhoz, bizonyos idővel az eset után, és Nátán próféta elmondott egy olyan példabeszédet, hogy mi is beleremegünk szinte, mikor elolvassuk, ami kegyetlennek, aljasnak, iszonyúnak mutatta be Dávid bűnét, de úgy mondta el példabeszédben, a király nem tudhatta, hogy kiről van szó, mintha egy igazságszolgáltatás végett egy esetet elmondott volna neki. Úgyhogy Dávidra úgy hatott, hogy azt mondta, mikor végighallgatta, hogy akárki az az ember halálfia, mert mennyire felháborodott a dolgon. És abban a pillanatban mondta Nátán, te vagy az az ember. Ugye az ember nem tudja elképzelni ezt a pillanatot, hogy amikor Dávidban realizálódott, hogy igen, ennek a példázatnak minden mozzanata ő ráillik, és ez igazság. És így olvassuk a 13. versben, hogy hogy reagált rá Nátán, és mit mondott utána az Isten. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Tehát nem felháborodott, hogy hogy mersz-e a királynak nekem ilyet mondani, hanem meghajtotta a fejét, és azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. És ugye, ha valaki elolvassa az 51. Zsoltárt, akkor látszik, hogy ez egy nem egy üres szó volt, hanem hogy Dávid lelkét szinte marcangolta a gyötrelem, és azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, az én bűnöm szüntelen előttem forog, és cselekedtem azt, ami gonoszat eszem egybe. Szóval teljesen mélységesen elismerte és szenvedett miatta. Tehát ez a lelkület volt Dávidban. És nézzük, mit mondott rögtön a következő percben Nátán. Ugye akkor csak az Úr tudott olvasni a szívben, hogy mi volt emögött, hogy vétkeztem az Úr ellen, de mivel az igazi mély megbánásnak a szava volt, ezt válaszolta, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez egyetlen Biblia versben van. Nem igazi biztosíték arra, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ő csak kimondja, vétkeztem az Úr ellen. Nem tud jóvá tenni semmit, meg nem történt, én nem tud tenni semmit. De ezt lelke mélyéből bánja. És szabadulni szeretne. Isten abban a percben azt mondja, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ugye ez az utal a kárhozati ítéletére, hogy ez nem fogja a végzetét okozni. Tehát ezzel szeretnék biztatni. Nem tudom, van-e további kérdés még? Igen. Viszont hozzá lehetne tenni ellenpéldaként, hogy Saul király viszont, ugye a Dávid elődje, ennél sokkal kisebb dolgot tett, úgy tűnik, és az ő bűne meg nem volt megbocsátható. És rájön az ember, hogy miért. Azért, mert a Sámuel próféta már teljesen rábizonyította, még mindig mentegetőzött. Igazából nem ismert el, és nem bánta meg. Tehát ez a kettő így együtt, Saul meg Dávid esete nagyon jól mutatja, hogy egy kis bűn is megbocsáthatatlan lehet, ha az ember nem hajlandó megbánni és elismerni, és mentegeti magát. És egy igen nagy bűn is teljes bocsánatot nyer, ha az ember lelke mélyéből megbánja, és attól szabadulást kér. Ennek lenne még kérdése? Tehát rögtön válaszolnék is rá. Először is a hegyi beszédben ez hogy került elő, és vajon Jézus tényleg megsemmisítette valamilyen ószövetségi törvényt ezzel? Nézzen utána mindenki a Bibliájában, amikor ott olvassa azt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Úgy emlékszem, hogy talán még a szöveg alatti jegyzetben ott is van, hogy honnét van ez az ószövetségben, hol található ez. Egy pillanat, mindjárt én is ellenőrzöm a Bibliámban. Igen. Melyik vers is ez, bocsánat, a szemet szemért, fogat fogért, itt nézem, ha valaki előbb megtalálja, mondja.

0: 38. vers alatt, jól emlékeztem, ott van Mózes 3. könyve, 24. fejezet, 19. és 20. vers. Ugye, ha most visszalapozunk, tehát 24. fejezet, ugye azt mondtuk, Mózes 3. könyve, 24. fejezet. Itt kiderül, hogy ez a polgári törvényre vonatkozott. Nagy különbséget kell tenni az egyesekre vonatkozó erkölcsi törvény és a polgári törvény között. A farizeusoknál az volt a probléma, hogy a kettőt keverték. Megtalálta valaki pontosan? Igen. Itt van a 20. vers, ugye? 24. fejezet, 20. vers. Itt azt mondja, ha valaki agyonüt valamely embert, halállal lakoljon. Ha pedig barbot üt agyon valaki, fizesse meg, stb. Törés törésért, szemet szemért, fogat fogért, amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta. Utána, hogy mondja, hogy egy törvény legyen nálatok. Megkérdezem, hogy ezt a törvényt vajon kinek kellett végrehajtani? Hát a meghatalmazott bíróságnak, nem pedig az egyéneknek. Ugye a mózesi törvény nem önbíráskodásra bíztatott, hanem ugyanúgy megtaláljuk a mózesi törvényben, hogy bírákat állíts a te kapuidban, ugye? Tehát az igazságszolgáltatás rendszerét Mózes felállította, és ez az igazságszolgáltatókra vonatkozott, tehát a polgári törvényhez tartozott. Na most a farizeusoknál az volt a szörnyű, hogy ők összekeverték a polgári és az egyénikre szabott erkölcsi törvényt, és úgy gondolták, hogy mivel a polgári törvényben az van, hogy szemet szemért, fogat fogért, ők az egymáshoz való viszonyban is már igazságosak, és hát teljesen elfogadottak és készek az üdvösségre, ha ezt gyakorolják, hogy szemet szemért, fogat fogért. Jézus pedig azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, ugye, tehát nem ez az, amit az egyéni viszonyban kell, hanem ha te üdvözülni akarsz, a te fele baráthoz való egyéni viszonyban azt érvényesül, hogy szeresd ellenségedet. Teljesen más. Tehát az, hogy például halálbüntetés, ugye, az a polgári bíróság joga. Ezt a Jóisten a vízözön után rendelte el, hogy addig semmiféle társadalmi intézménynek, Isten által rendelt társadalmi intézménynek nem látjuk nyomát. Én sokszor gondolok arra, hogy a Jóisten ezt úgy nem is adta addig, amíg nem látszott meg, hogy hova vezet, ha ilyen nincs. Mert a vízözön előtt nem volt büntetés. Ugye a Kaint Isten direkt büntetlenül hagyta. Kain kétségbe volt esve, nagyobb az én büntetésem sem, hogy elviselhetném, ugye? És nem azt mondta, hogy a bűnöm nagyobb, hogy nem, hogy elviselhetném, a büntetésem, és Isten hagyta, és ugye nem megbélyegezte, nyilván nem egy külső bélyeget jelent, hanem biztosította őt arról, hogy nem fogja Isten engedni, hogy az életét kioltsák. Életbe maradt. Megsokszorozódtak a gyilkosok. Végül már betelt a föld erőszakkal. Az lett a vége, ami lett annak a civilizációnak. Ezután írtatta be Isten azt, hogy aki emberért ont, annak vére ember által ontassék, ugye, hangzik a vízüzön után, ami már feltételezi egyfajta társadalmi rend, egyfajta állam, vagy egyfajta bíróság létrehozását az Isten akaratából, az Isten szándékából, hogy úgy mondjam, megérett, és nyilvánvaló lett, hogy erre szükség van. Ugyanakkor léteztek azok a bizonyos menedékvárosok például Izraelben, hogy az Isten védelmezze azokat, akik tévedésből estek gyilkosságba, vagy baleset folytán estek gyilkosságba. Ugye gondosan ki kellett vizsgálni az ügyeket, de akkor menedéke lehetett, és nem került ennek a törvénynek a hatálya alá. Tehát itt azt kell mondanom tehát, hogy Jézus nem a polgári törvénnyel szemben mondja ezt, hanem azzal a gyakorlattal szemben, hogy noha nekik a törvénytudóinak tudniuk kellett volna, hogy bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja az Isten által felállított bíróság. Tehát az egy más dolog, mint hogy az egyén a fele baráthoz való viszonyában mit kövessen. Tehát Isten szerint a világi társadalomnak, a igazságszolgáltatásnak, amely bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja a Földön, Isten megbízásából. Ugye gondoljunk arra, hogy Róma 13-ban azt mondja Pál, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, hanem Isten szolgálja a javadra, a jók védelmezésére és a gonosznak megbüntetésére, ugye mondja az államhatalomról. Tehát az bizonyos értelemben Isten jogait gyakorolja Isten megbízásából. És más az, ami az egyéni fele baráti viszonyra vonatkozik. Ott nincs szemet szemért, fogat fogért. Nem tudom, hogy érthető-e így.
1: Én még van egy kérdésem, hogy tulajdonképpen
0: ami elhangzott nagyon helyesen, és igazán így van, ahogyan hallottuk, mert a bűnnek a legszörnyűbb büntetése a bűn maga. És a Bibliában létezik egy ilyen kifejezés, hogy bűnteher. Tehát, hogyha egy ember ellenségeskedik a másik emberrel, az igazságtalanságát nem bánja meg, nem tudja elrendezni azzal az emberrel, nem tudja elrendezni Istennel. Pontosan így van, hogy egy bűnteherként nehezedik rá. Ugye van, aki felületesebbek, van, akik érzékenyebb lelkismertűek, de még sokszor a felületes, erkölcsi gondolkozású ember is érez bizonyos bűntehert emiatt. Az életben az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember tudja a saját igazságtalanságait, a saját hibáit helyesen feldolgozni és elrendezni. Mert ha ezt nem teszi, megnyomorítja a saját életét. Nem tudja ezeket a bűnterheket letenni és megfelelően elrendezni. A 32. Zsoltárból idéznék egy kis részletet, ami teljesen alátámasztja azt, amit hallottunk. Amikor Dávid leírja, hogy mi van az emberrel, amikor halogatja azt, hogy megbánja, és Istennel emberrel elrendezze, és cipeli ezt a bűnterhet. Hogy ez hogy hat az emberre, és milyen állapotot idéz elő nála. Így mondja a 32. Zsoltárban, idézem a 32. Zsoltárból, boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárság nincs. De egyenesen boldog tud lenni, mikor felszabadul, ugye? Így folytatja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár kevében. Nem azt jelenti, hogy Isten tényleg, nem azt jelenti, ő úgy érzi, mintha az Isten keze nehezedne rá. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye ez nagyon pontos leírása ennek, amit hallottunk. Hát én azt mondom, hogy talán ma, amivel mindenki nehezen jut haza rossz útviszonyuk miatt, fejezzük be kivételesen, de majd legközelebb annál inkább kitartunk, jó? Tehát akinek ne talán kérdése lett volna, tartsuk meg a következő alkalomra. És ne felejtsük el. Jó.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Szeretettel köszöntöm is a gyülekezetet, kedves vendégeinket és kedves testvéreinket is. A mai témánk nagyon egyszerű téma, bár egész nehéz volt nekem ezt végig gondolni, de végül is kicsit érintettük a szombatiskolán is, hogy elmondjuk azt, hogy az Isten minket szeret és vigasztal, és szeretne velünk tényleg közösségben lenni, de néha úgy érezzük, hogy valami mégis hiányzik, hogy nem tudjuk megragadhatóvá tenni, és kicsit olyan távol kerül tőlünk az Isten, és nem mindig van meg az a szoros kapcsolat, amit az ember lelkében is át tudna érezni. Én választottam egy alapigét, mindjárt felolvasom. Még egyet szeretnék hozzáfűzni, hogy az Isten azt szeretné, hogy tényleg mi a gyermekeik legyünk. Azért választottam ezt az éneket, bár ugye kicsit furcsa volt ez a 2022-es ének, hogy ezt énekeltük, mert mi az Isten gyermekei vagyunk. És az ige szakasz pont azt öleli fel, hogy az Isten hogyan szeretné, hogy mi gyermeké legyünk, és mi hogyan tudjuk azt mondani, hogy atyánk. Ugye, mert lehet mondani valakinek, hogy szeretem, úgyis, hogy nem szeretem, hogy nincs benne az az érzés, nem kíséri, csak mondja a szánk. Gondolhatunk is újra, de az Isten hogyan tudja ezt elérni, hogy mi őt valóban atyának szólítjuk, és emögött mi van, hogy ez nem csak egy kifejezés legyen, hogy imádságon is megszólítjuk, de esetleg nem éljük azt úgy át, és az Isten hogyan tud bennünk bizonyságot tenni arról, hogy mi tényleg az ő gyermekei vagyunk. Nagyon fontos dolog, hogy mi úgy közelítsünk az Istenhez, hogy mi tényleg minket a gyermekének választott. Ugye a gyermek és a szülő közti kapcsolat az nagyon szoros, hogyha az a kapcsolat egészséges és jó, akkor mennyivel szorosabbnak kell lenni az Isten és az ember kapcsolatának. Az alapigénk az a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete 12. és 16. versétől olvasom. A Rómabeliekhez írt levél 8. fejezete 12. és 16. versét szeretném felolvasni. Lehet, hogy még se igazi. Elfúj az oldalon. Ez így szól. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Egy rövid ige szakasz, csak az olvastam a 12. verstől, hogy érthető legyen majd ez a szakasz. És ugye itt két fontos dolgot említ meg az ige, hogy egyrészt, hogy mi kiárthatjuk azt, hogy atya, ugye az abba azt jelenti, hogy atya. Ahogy azt jelenti eredetileg, hogy édesapa. Istenhez kiárthatunk, hogy édesapánk vagy apánk, és a lélek is, az Isten lelke is bizonyságot tesz, azt mondja, a mi lelkünkkel együtt, hogy mi tényleg az Isten gyermekei vagyunk. Most az a kérdésünk, hogy akkor most tényleg mikor kiált egy ember az Istennek úgy, hogy ő tényleg atyának tudja szólítani, mert ugye sok ember azt mondja, hogy van Isten. De neki az Isten, és az Isten az messze van, és idegen tőle. Nem olyan közeli, mint egy édesapa. És az Isten lelke az, hogy tudja bennünk ezt a meggyőződést formálni, hogy mi tényleg az Isten gyermekei vagyunk úgy, hogy a mi lelkünk is ezt bizonyítja. Ugye ez olyan megfoghatatlan dolog azért, nem? Megfoghatatlan terület, de ha végigmenjünk a gondolatokon, meglátjuk, hogy azért annyira nem is megfoghatatlan. Azért kezdeném a 12. verset, hogy eljössünk aráig, hogy az ember hogy jut el tényleg fokról fokra addig, hogy ez a kiáltás megfogalmazódjon benne, és tényleg az Istent atyának tudja szólítani. Ugye mit is jelent ez a 12. vers, hogy annak okáért, atyának, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Amúgy adósok vagyunk a testnek? Mivel vagy? Ugye mi a test a Bibliában? Hát ami természetes emberi megromlott kívánságaink. A test, azt mondja Pál apostol, az önző természetünk magyarul. Az is azt mondja, annak mi nem vagyunk az adósai. De ha megfigyelitek, a mi gondolkodásunk, az egész embernek a pszichéje, a beállítottsága, a lelkivilága nem pont úgy van, hogy mi igenis adósok vagyunk a testnek. Amikor azt mondjuk, hogy nekem ez jár. Ezt én megérdemlem, hogy a reklám mondja. Ugye? Valahogy az ember úgy van beállítva az egész természetre, az érzési, az egész lénye, ahogy amit a természet bennünk diktál, azt mi úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen meg kell neki adnom, mert akkor leszek boldog. Akkor kielégül az én kívánságom, és úgy gondolom, hogy akkor boldog leszek. Ez itt mindennapi emberi dolog különben. Valamit ugye a testnek van, azt az írás gondolata, az mond nekem valamit, és azt mondja, na akkor azt nekem meg kell tennem, meg kell cselekednem, azt véghez kell vinnem, mert ez nekem a javamra válik, és hogyha nem adom, nem teszem meg, akkor én adós maradtam magamnak. Mit mond Pál apostol? De mi nem vagyunk adósok a testnek. Mi nem vagyunk adósok a testnek. Miért nem vagyunk adósok a testnek, és tényleg boldog leszek én, hogyha megadom azt, amit én mindig megkívánok, amit én elgondolok a fejembe, amit a természetem diktál, ami csak úgy mindig jön sokszor, vagy amit én elképzelek magamnak. Nézzétek meg, hogy írja a 13. versben. Mert ha tesz szerint éltek, meghaltok. Elég kategorikus, ugye? Ha én a testnek megadnám azt, amit akar, mert úgy gondolom, hogy nekem jár, azt akkor meghaltok. Ha tesz szerint éltek, meghaltok. Úgy folytatja, de a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek. Ugye ez az igazság, hogyha, ugye, hogy Pál is mondja, a test gondolata halál, a lélek gondolata pedig az örök élet, hogyha mi engednénk a testnek, akkor meghalnánk, de azt mondja, a test cselekedeteit lélekkel meg lehet ölni. Hogyan? Ugye itt egy igeszakas, szoktunk ilyeneket mondani, hogy megöljük a test cselekedeteit, de hogyan lehet a test cselekedeteit lélekkel megölni? Ha visszalapoztok a Római Közi Levél 6. fejezetéhez, itt a 6. fejezet 6. versétől olvasok, a 6. versét a 12. és a 13. versét olvasom. A 6. fejezet 6. verse, 12. és 13. versét olvasom. Tudván azt, hogy ami óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenül a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Ugye most az egész ige szakasz fel kell olvasnom, de az hosszú lenne, de ennyiből is értető, hogy ami óemberünk, mi a mi óemberünk? Hát a mi természetünk. Azt, hogy a Krisztus együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül a bűnnek teste. De hogyan feszítetett meg? Hogyan jut odáig egy ember, hogy, hogy a természetének igenis nemet mond, és nem fogja kielégíteni az ő kívánságait nyakló nélkül, hanem ellent mond neki. De nézzétek meg, a 12. és 16. versben két dolgot említ, két szó van, ami erre rámutat pontosan. Azt mondja a 12. versben, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságában. Tehát mit döntök el én? Azt mondja, ne uralkodjék, hogy engedjetek néki. Én megtettem azt, hogy nem engedek néki. Ugye? Azt én eldönthetem. 13. vers, se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek. Tehát én oda is szánhatom, ha akarom, de nem szánom oda. Ha én nem szánom oda és nem engedek neki, akkor a lélek el tudja végezni azt a munkát, ami az ő dolga, magyarul uralkodni tud az én lelkemben, az én értelmemben, gondolataimban, és meg tudja jönni azokat a dolgokat, amelyek kijönnének belőlem, vagy megtenném, hogyha a lélek nem lenne ott. De nekem kell engedni, és nekem kell odaszánni. Ez az én dolgom. A Róma, ha visszalapoztok a 8, és nem is kell visszalapoztok a 8. fejezet 2. versét, ha még ezt hozzáolvassuk, és a 6. versét, a 8. fejezet 2. és 6. versét, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát Jézus Krisztusban lévő élet lelkének törvénye, ez mit jelent egyszerűen szólva? Az a lélek, amely Krisztust is vezette. Azt mondja, hogy megszabadított engem a halál törvényszerűségétől. És a 13. vers, vagy bocsánat, nem, a 6. vers, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. A léleknek is van gondolata. Ugye? Az Isten lelke is indít minket olyan gondolatokra, amelyek ellenmondanak a testnek. De én engedelmeskedek, és odaszállhatom. Ha engedek a lélek gondolatának, akkor természetes, hogy nem fognak azok a dolgok belőlem kijönni, sőt, azt mondja, megöl azokat a dolgokat, amelyek belőlem cselekedetet formájában megnyilvánulnának. Ugye erről csak ennyit. A 14. vers szinte ezt alá is húzza, és azt mondja, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Akiknél a lélek gondolata élményre jut, ahol a lélek gondolata meg nyilvánulni, azok az Isten fiai. Ha a test gondolata nyilvánul meg, akkor azok kinek a fiai? Hát azt mondja, azok az ördög gyermekei. Ugye? Ha a lélek gondolata válik uralkodóvá egy emberben, ami az Isten gondolata egyben, és az Isten gondolatában nincsen rossz. Az Isten gondolata az mindig jót akar. Az tudja mindig a helyes utat. Az a világosság ösvényére vezeti az embert. Az mindig mutatja, hogy ez a jó út, ezen járjatok. Ha a lélek gondolata érvényesül, akkor a test holt. Akkor meg van feszítve. És utána így folytatja, hogy mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre. Ezt miért mondja utána Pál apostol? Ha lélek vezérel, akkor miért mondja, hogy mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre? Mert ez a szolgaság lelke az micsoda? Hát a szolgaság lelke egyszerűen azt jelenti, hogy az ember a bűnnek szolgál. Ugye engedi a természetének a kívánságait előjönni, és annak szolgál. És azt mondja, hogy de nem kaptátok ismét a szolgaság lelkét. Előfordult az a kulcs a helyzet, szerintem az én életem is előfordult, hogy én kaptam talán az Isten lelkét, de mi félünk az Istentől. Mikor nem ismertük az Istent, akkor félelemben éltünk. Hát sok mindentől félett az ember, de alapvetően azért fél az ember, mert ugye az ember elköveti a bűnt, és az ebben a világban sajnos az önzést érvény érvényesül, és sok mindentől lehet félni. Nagyon sok minden aggaszthatja az embert, sok minden gerjeszt bennünk félelmet és különböző aggodalmakat, és akkor eljött az Isten lelke, mi megismertük az Istent, és kaptuk a léleknek a szolgálatát, azt mondja, nem a bűnnek a szolgálatát, és azt mondja, hogy de előfordult az, hogy valaki megismer az Istent, és tovább fél, hogy szolgálja az Istent, de fél az Istentől. Lehet ilyen? Hát igen, attól függ. Mert valaki azt mondja, én ismerem az Istent, és azért cselekszem jó dolgot, ha lehet így fogalmazni, vagy helyes dolgokat, mert félek, hogy az Isten megbüntet, ha nem azt cselekszem. Félek. Nem voltatok úgy, még azért indított valami benneteket arra, hogy azért tettetek jót, mert tudtátok, ha nem tennétek, az Isten talán az orrunkra koppint. Vagy megbüntet, hogy valamilyen rossz dologért, valami csapásért. Hát, én nem azt cselekszem, biztos azért történt, mert én nem azt tettem. Ugye van ilyen, nem? Nem, és félünk. Félelemből szolgáljuk az Istent. Aki az Istent félelemből szolgálja, az Isten szolgálja? Nem hinném. Erika, akartál valamit?
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor Istennek
0: szolgálni. Isten nem azt akar, hogy megismerjük, megismerve őt, féljünk tőle, hanem mit akar.

cselekszik is jót, de közben megmarad folyton benne a félelem az Istentől. Tulajdonképpen a félelem motiválja, hogy ő megtegy azt, amit meg kell tennie. Mi váltja ki azt igazán, hogy az ember tényleg így tudja megszólni az Istennek? Istennek, vagy így tudja megszólítani? De azt hiszem az első dolog, hogyha visszaemlékeztek ti is a megtérésetekre, amikor az Isten lelke minket bűnbánatra késztetett, és szembesültünk azzal, hogy mi hogyan is éltünk eddig, ahogy József Attila mondta az egyik versén, hogy most döbbentem rá, hogy mennyi szörnyűség barlangja az én szívem. Hogy az ember minden estől fogva rossz. Hogy mennyi rossz gondolat van, mennyi rossz kívánság, hogy mennyi indulat, hogy mennyi hazugság van az emberben, hogy mennyiféle irigység, gyűlölet, mennyi rossz szenvedély ottomból az ember lelkében. Mennyi tolsz dolog, mennyi helytelen tett, hogy visszanézünk az előző életünkre, látjuk, hogy mennyi mindent rosszul csináltunk, mennyi megbánnivalónk van nekünk. És az Isten lelke minket bűnbánatra késztet. És az Isten megmutatja azt, hogy mi mindenestől fogra teljesen romlottak vagyunk, de az Isten miért késztet bűnbánatra? Hogy belássuk ezt. Hogy bocsánatot kérjünk. És aki ezt belátja önmagában, az hogy kiált az Istennek? Az kiáltja, hogy édesapám, bocsáss meg nekem. Ugye? Hogyha mi az Istenhez úgy fogunk járulni, hogy látjuk magunkat olyannak, ahogy a lélek megmutatja, akkor azt teszünk, hogy Pál apostol mondott, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Ha idáig eljut az ember, akkor csak egy megoldás van, ugye? Akkor Jézus Krisztus az, aki meg tud szabadítani. Akkor az ember látja azt, hogy akitől ő félt, mert féltünk az Istentől. Hát pont az az Isten hív minket magához, hogy minket nekünk megbocsássa bűnénket, és meggyógyítson belőle. Ugye az ördögnek micsoda ravasz dolga ez, nem? Az Isten lenne nekünk az egyetlen megoldás, ő a mi teremtőnk, ő alkotott minket, és azt mondja, hogy hát hozzá ne menjetek tőle, féljetek. Hanem engedjetek a test kívánságának, a test gondolatának. Az Isten meg azt mondja, hogy meg akarlak benneteket győzni, hogy én vagyok a ti teremtőtök, én vagyok a ti agyátok, és hogy Anikó mondta, bízzatok bennem. Hát én előbb szerettelek benneteket, mint ti a tudatokról ébredtetek. Előbb szerettelek benneteket, mikor még azt se tudtátok, hogy egyáltalán én létezem vagy vagyok. És én előbb lefizettem értetek az árat, akkor Krisztust elküldtem megvártunk, hogy meghajon értetek. Én bizonyítottam, hogy én szeretlek benneteket, hát bízzatok bennem. Ne legyetek velem szembe bizalmatlan. Ne féljetek tőlem. Ne úgy tekintsetek rám, hogy én egy szuverén, hatalmas Isten vagyok, aki mindig büntetés lesújt, ha rosszat csináltok. Hát ti az én gyermekeim vagytok. Hát gyertek vissza hozzám. Ugye nagyon szép történt a tékozló fiú, amikor ugye hogy ment vissza az atyához? Ugye az én atyám házában sok lakóhely van. Ugye, hogy sok, és a béresnek is jobb dolga van, mint nekem. És visszament. Ha valaki erre rádöbb, ugye mire döbben rá, hogy ő egy elveszett bűnös, de az atya, az ő atya. Egyébként az ő atya tudja meggyógyítani, ő tudja visszafogadni magához. Akkor fel tud kiáltani, hogy atyám. És hogy nézzétek meg, hogyan kiált fel? A fiústának lelkét adtuk. Amikor az ember rádom, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Ugye láthatunk annyi filmet a tévévízióban, hogy az evolúció, meg a minden, meg hogy mi honnan jöttünk, meg hogyan keletkeztünk, meg stb. Amikor egy ember eljut adáig, hogy én az Isten teremtménye, az Isten gyermeke vagyok. És ő az én atyám, és az én fia vagyok. És ő hív magához bizalommal, hogy ne féljek tőle. Ő megbocsátja nekem a bűneimet. Ugye a gyerekek azok miért szólnak a szüleikhez? Vagy mikor szólnak? Hát, hogyha bajuk van, akkor mindig szólnak a mamához, vagy az apához. Ha akarnak valamit, akkor a szüleikhez mennek. Ha problémák van, akkor a szüleikhez mennek, nem? Ha fájdalmaik van, akkor a szüleiktől várják a megoldást. Ha kell, akkor a szüleiktől kérik. De miért a szüleiktől? Mert megbízva neki szeretik őket. És csak a szüleikhez mennek. De az Isten pont ezt akarja velünk. Azt akar, hogy ugyanúgy menjünk hozzá, mint a gyerekek mennek a szüleikhez, mint az atyukhoz. Ugye az igazi megtérés, az mindig bűnbánattal kezdődik. Az igazi megtérésben először bűnbánat van, és aztán a bűnbocsánat. Nem fordítva. Vannak emberek, ugye, akik azt mondják, hogy nekem az Isten megbocsájtotta minden bűnömet. De tapasztalhatjuk sokszor, hogy hát bizony vannak ilyen emberek, de nem láttuk azt a mély bűnbánatot. Talán még mi sem értük át olyan nagyon azt a mély bűnbánatot, hogy igen, átérezzük

0: elveszettségnek a tudatát, a kározatnak a tudatát, hogy örökre meg fog semmisülni, hogy végem lesz, hogy nincsen örök élet, nincs halhatatlanság, és meg fog halni. Ha nincsen mély bűnbánat, akkor igen nyertem a bocsánatot, de hát nem fog vinni sehova, ott az Isten lelke nem tud munkálkodni. Az Isten mennyire szeretné, hogy mi visszataláljunk hozzá. Az Ézsaiás 55. fejezete első és harmadik versében olvashatjuk, hogy Isten micsoda mélységes szeretettel hív minket vissza magához. Isten annyi mindent megtesz, hogy megszülessen bennünk az a vágy, hogy mi őt az atyának szólítsuk. És nem csak üres formaság szerint, hanem valóságos, hogy az atya az cél legyen tartalommal. Ha fellapozzátok az Ézsaiás 55. fejezetét, ott láthatjátok, hogy az Isten mennyire kijeleli az embert, és mennyire ragaszkodik hozzá, hogy magához tudja vonni és hívni. Egy pillanat. Az 55. fejezet az elsőtől a harmadik verséig olvasom. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre ti is, kiknek nincsen pénzetek? Jertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül is ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtöttök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide fületeket, és gyertek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, csak eddig olvasom. Nem tudom, átéreztük, hogy az Isten micsoda szeretettel, micsoda kijeleléssel hív minket, hogy menjünk hozzá. Ugye ez egy másik óra, neki jellemezni ezeket a gondolatok, hogy mit jelent, de érezzük az egész hívásból, az Isten valami nagyon nagy szeretettel ragaszkodik, és nagyon-nagyon hív minket saját magához. Gyertek hozzám! Isten mennyire vágyik arra, hogy ott legyünk mellette, és hívjon minket. Ugye az Isten kibocsátotta az ő lelkét, aki által kiáltjuk abba, atyám. Nézzétek, hogy az Isten hova bocsátotta ki az ő lelkét. Hogyha fellapozzátok a Galata levél 4. fejezet 6. versét, itt ugyanez a gondolat van, csak egy picit másképp. Itt azt mondja, hogy aki által kiáltjuk, már lélek által kiáltjuk, de nézzétek meg itt a 4. fejezet 6. versében, itt hogyan fejezik ugyanezt a gondolatot Pál apostol. Ezt mondja, minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, ki ezt kiáltja, abba atya. Itt meg azt mondja, hogy kibocsátott az ő, és azt mondja, a lélek kiáltja azt. Olyan, mintha nem mi kiáltanánk, ugye? És nézzétek, hogy hova bocsátotta ki Isten az ő lelkét. Úgy elcsodálkoztam, amikor ezt én elolvastam, pedig már sokszor olvastam, hogy olvassuk azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta, amikor elment, hogy én elküldöm néktek a vigasztalót. Hát, eljött a Szentlélek, az biztos itt valahol van. De a vigasztaló nem valahol van. Azt mondja, az Isten az ő lelkét a szívünkbe küldt el. Hogy ott lakom, mert csak akkor tudjuk ezt mondani. A természetes ember, ugye, aki a tesz szerint gondolkodik, azt mondani ilyet, hogy atyám, az akar az Istenhez menni? Hát azt tudom, hogy úgy fél tőle, mint ördög a szentelt víztő. Mi önmagunktól soha nem keresnénk az Istent. Mi saját magunktól nem mondanánk az Istennek, hogy atyám. Eszünkbe nem jutna. Mi az Istentől félünk, az Isten maradjon itt, meg legyek itt. De amúgy semmi közöm hozzá. De azért adja meg azt, ami nekem szüksége van, különben meg ne szóljon bele az életembe. Értitek? Csak a lélek által tudjuk azt mondani, hogy édesatyám, hogy atyám. A lélek által tudjuk az Istent kérni. A lélek által tudunk az Istenhez menni. Ha a lélek nem munkálná bennünk, de hogy olvastam a Római Levél 6. fejezetében, ne engedjünk oda, ne engedjünk a test kívánságának, és szálljuk oda mi tagjainkat. Vagyis ne szálljuk oda a gonosznak, de szálljuk oda a jónak. Azt mi döntjük el? Ha a lélek bennünk meg tud nyilvánulni, akkor az Isten fiai vagyunk valóban, és a gyermekei vagyunk. Nézzétek meg, hogy a lélek mennyire akar bennünk megnyilvánulni, hogyha visszalapoztok a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéhez, pillanat. És a 8. fejezetnek itt a 26. versét olvassuk, 27-től. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítsége valami erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek eseredzik mi életünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja a mély lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ugye milyen csodálatos dolog, nem? Az Isten azért bocsátja ki az ő lelkét a mi szívünkbe, mert csak a lélek tud értünk esedezni. A lélek tud minket indítani arra, hogy mi azt mondjuk, azt kérjük, amire nekünk valóban szükségünk van. Mi nem tudunk magunktól. Mi a magunk kívánsága szerint kérnénk az Istentől, az régen rossz lenne. A lélek szólal meg a lelkünkben, és azt mondja, megszólal a szívünkben. És azt mondja, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Miért vizsgálja a szíveket? Mert ott van a lélek. És tudja, hogy a lélek gondolata az micsoda? A lélek gondolata az az élet. Látjátok, hogy az Isten ennél ugye közelebb már nem tud hozzánk férkőzni. Az Isten olyan kegyelmes, és annyira lejön hozzánk, hogy azt szeretné, hogy tényleg mi az ő gyermekünk, és ezt belássuk, hogy keressük őt. Különben az, hogy mikor kiáltjuk, hogy édesapja, nem azt jelenti, hogy most akkor minden nap elnézést elmondom 25-ször, hogy édesatyám, hanem az van benne, hogy én mindig úgy fordulok az Istenhez a kéréseimmel, mint hogy a gyerek fordul a szüleihez. És a nap 24 órájában. Mindig tudjuk, hogy az Isten a mi atyánk. Nem felelkezünk erről egy pillanatra sem. Elfelejti a gyermek, hogy én az apja vagyok? Hát a rossz gyerek elfelejt, azt szokták mondani. De egy jó gyerek is, akkor jók a szülők, elfelejthetik a gyerek, hogy ki az én apám. És ha tényleg gondja van, de még az örömét is ma akar osztani, nem a szüleihez szalad? Nem a szüleitől kér? Nem a szüleinek mondja el az örömeit, bánatait? És ez nem egy állandó, folyamatos dolog? Ennyire szeretné az Isten... Ez mi közel, az Isten ennyire szeretne, hogy mi, mint a gyermekek, így közeledjünk hozzá, és így nyilvánuljunk meg vele szemben. A 16. versben pedig így folytatja, hogy az a lélek, amely a szívünkben van elküldve. Azt mondja, ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ugye két kérdés, miért kell bizonságot tenni, és a lélek hogyan tesz bizonságot, és a mi lelkünk hogyan tesz bizonságot. Mit jelent amúgy az, hogy bizonyságot tenni, hogyha magyarokból akarnátok mondani? Hogy? Hát ugye igazolja, vagy hitelesíti, vagy tényleg bebizonyítja. Ugye ez kicsit régi szó, hogy bizonyságot. Ez azt mondja, hogy egyáltalán igazolja, hitelesíti, bizonyítja, hogy az az ember valóban az. Ugye bizonyságot tesz, így mondják. Ez a lélek bizonyságot tesz. Hogyan tesz a lélek bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk? Honnan tudjuk, mi az Isten gyermekei vagyunk? Ezt bárki mondhatja, amúgy nem. Sőt, mondják is sokan. Én az Isten gyermeke vagyok. Hát alapvetően minden emberi teremi az Isten gyermeke. De most arról van szó, hogy ahogy olvastuk a 11. versben, akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. Mert vannak az ördög fia is, akiket nem az Isten lelke vezet. Azokat a sátán vezeti. Azt mondja, hogy hogyan tudja ezt a lélek nekünk bizonyítani? Nem is olyan egyszerű a kérdés. Honnan tudhatjuk mi az, hogy a lélek ezt bizonyította? Hát nagyon egyszerű a válasz. A lélek ezt úgy bizonyítja, hogy írja a Galata levél, azt hiszem, 3. fejezetében. Mik a lélek gyümölcsei? Most kérdezem tőletek, ki nem tudja, hogy ezek gyümölcsök? Hogy ezek jó tulajdonságok? Aztán még egy ateista is tudja, ugye? Egy ateista sem mondta annak ellent, hogy hát a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, ez mind rossz tulajdonság. Ugye azt mondja, hogy tényleg ezek jó tulajdonságok. És ha ezek megvannak bennünk, hát ki tudja ez bennünk kimunkálni egyedül? A lélek hogyan igazolja, hogy az Isten gyermekei vagyunk? Úgyhogy munkálj bennünk a saját gyümölcseit, a lélek gyümölcseit. És ezt mi tapasztaljuk magunkon, hogy már most már nem vagyok olyan türelmetlen. Most már uralkodhatok magamon. Most már a szándékaim is tiszták, amikor segíteni akarok. Most már a másik ember tudok úgy nézni, hogy nem vagyok személyválogató. Ha most már első hely az a másik ember, most már mindig úgy figyelek, hogy tényleg tudjak szolgálni őszintén, akkor tudom, hogy ezek a léleknek a gyümölcse, a léleknek a bizonságtétele. Ugye? Amúgy elég egyszerű. Van még egy másik dolog, amit már olvastunk is. A másik dolog pedig az, amit itt az előbb kifejtettünk, hogy az Isten lelk által kiáltunk az atyához. Mert tudjuk magunkról, hogy mi nem kerestük az Istent. Mi nem tudnánk azt mondani, amit kellene, De a lélek munkálkodik bennünk, és biztos ti is tapasztaltatok az életetekben, hogy amikor az Istenhez fordulunk, hogy a lélek az munkálja bennünk ezt. Csak a lélek által van bennünk az Isten iránti szeretet. Csak a lélek által tudjuk az Istent elfogadni atyának, és nem pedig egy ilyen bosszú álló Istennek, amit az emberek hisznek az Istenről. Ez bizonyítja azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja, mi lelkünkkel együtt. Itt nem azt mondja Pál apostol, hogy azt akarja a lélek bebizonyítani a mi lelkünkkel együtt mindenkinek, másoknak, hogy én jól vagyok, tévedes ne esik. Magamnak kell, nekem kell a bizonyíték. Nekem akar az Isten bebizonyítani, hogy te az én gyermekem vagy. Azt mondja, mi lelkünkkel együtt. Mit jelent azt, hogy a mi lelkünkkel együtt? Mi a mi lelkünknek a bizonyságtétele, mit gondoltuk? Ugye, hogy ennek a két, ugye az Isten lelkének, meg a mi lelkünknek valahol szoros a kapcsolata, sőt, ugye nagyon szoros. Azért helyezte az Isten lelkét a szívünkbe. Hogyan tudja a mi lelkünk is ezt, mondhatnám, hogy rávolintan, hogy jóvá hagyni? Vagy mi is azonosulni azzal, amit a lélek mond? Hogy az én lelkem is igen mond rá. Tehát ez is nagyon egyszerű különben. Ugye az Isten az minket gondolkodó lénynek teremtett. Ugye amikor mi gondolkodunk, ugye benne abban, hogy tudunk emlékezni is. Ugye szoktam, hogy lelkiismeretesen gondolkodik az ember. Ha lelkiismeretesen gondolkozunk, akkor mire tudunk visszaemlékezni? Érdekes, hogy a lelkiismeretünk a múltba visszamenőleg is épp úgy fel tud idézni azt, hogy most helyesen cselekedtünk, vagy helytelenül, nem? Még ha 20 évre visszamenőleg gondolkodom is, ugye? Ez különös, de ez így van. Nem csak a jelenben elkövetett jó vagy rossz dolgaimat helyesli, vagy nem helyesli, hanem azt, amit régen is elkövettem, vagy nem követtem el. Akkor is tudod. Mert az Isten így teremtett. És a lelkiismeretünk mihez van szabva? Honnan tudjuk azt, hogy amikor a lelkiismeret vádol, vagy helyesel, vagy elítél, vagy felment, mi alapján tudjuk mi ezt? Így van. Az Isten igéje, az Isten törvénye, az a mérce, és a lelkiismeret az alapján int, fed, buzdít, vagy éppen vádol, hogy az helytelen. Ugye? Tehát a lelkiismeret hogyan tesz bizonyosságot az Isten lelkével együtt? Hogyan mondja János apostol? Fiacskáim, ha a lelkiismeretünk nem vádol minket, akkor bizodalmak lehet az Istenhez. Tehát amikor a lelkiismeretünk enged az Isten lelkének, és nem vádol minket, és tudjuk, hogy az Isten szolgáljuk, és tudjuk, hogy mi az ő akaratát akarjuk cselekedni, akkor tudjuk, hogy mi az Isten gyermeke vagyunk. Amikor az Isten lelke minket vezet, és engedelmeskedünk az Isten akaratának, engedelmeskedünk az Isten törvényének, akkor tudjuk, hogy mi az Isten gyermeke vagyunk. Egyszerű amúgy, nem? Ezzel mondja Pál apostol az apostolok cselekedete 24. fejezete 16. versében, hogy botránkozás nélkül lelkiismeretünk legyen. Botránkozás nélkül lelkiismeret. Vagy mondja mást, hogy jó lelkiismerettel cselekedjünk. Tiszta lelkiismeretünk legyen. Ugye? Mert ha ez megvan, akkor mindig tudjuk, hogy mi az Isten akarata szerint járunk, és mi az ő gyermekei vagyunk, és nyugodtan fordulhatunk hozzá mindig. Biztos ti is voltatok úgy, hogy hát ha nem cselekedtetek jó dolgot, vagy az Istennel szembe mentetek, vádolt a lelkiismeret, és nem mertétek azt kéne az Istentől, amit amúgy esetleg kérnetek kellett volna. Mert úgy gondoltátok, hogy hát ezt most nem érdemlem meg, mert én az Isten, nem az Isten akaratát teljesítettem. Ez egy rossz állapot. Az Isten azt mondja, hogy rendezzük. És amikor az Isten megbocsájtott nekünk, és az ember lelkében ezt tapasztalja, az Isten fölment a bűnnek a terh alól, és a lelki is, mert ismét tiszta lesz, akkor milyen öröm tölti be is hála mi szívünket. Akkor tényleg tudjuk mondani, hogy atyám. Mert egyről az Isten tud minket feloldozni a bűnnek a súlya alól. A helyes, a tulajdon lelkünk bizonságtét, vagy a mi lelkünk bizonságtét, ez hozzátartozik valami. Ez egy nagyon fontos dolog, amit el szoktunk hanyagolni, ez pedig a helyes önismeret. Ha nem ismerjük a tulajdon lelkünket, akkor hogyan viszonyítjuk az Isten igéhez? Ha magunkról mi többet gondolunk, vagy kevesebbet gondolunk, akkor hogyan bizonyítjuk az Isten igéhez? Akkor menthetetlenül eltévedünk. Ugye az Isten azért mutatja meg nekünk, hogy milyenek vagyunk, hogy lássuk ezt is, és ezt elfogadjuk az Istentől. Az Isten ugye nem akar se lentébb alázni, se fentébb emelni, hanem olyannak, amilyennek valóban mi vagyunk, és minden ember egyed, és minden ember más. A lényeg az, hogy mi ezt elfogadjuk az Istentől, és menjünk hozzá, mint gyermekek, és úgy viszonyuljunk hozzá. Még szeretném felolvasni a második Korintusi levél első fejezet 12. versét ezzel kapcsolatosan. A második Korintusi levél első fejezet 12. versét. Amely így szól. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen ti köztetek. Ugye mit mond itt is Pál apostol? Lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel. Milyen a testi bölcsesség? Hát azon kicsit felfogalkodott. Ugye a maga hasznát keresi, a magát helyezi előtérbe, magát emeli magasra, valamilyen érdekből, haszonból cselekszik, amit cselekszik. Azt, hogy nem testi bölcsességgel, isteni őszintességgel és tisztasággal forgolódtunk a világban. Ehhez kapcsolatosan szeretnék felolvasni egy részt ebből a könyvből, amelynek az a cím, hogy John Wesley prédikációk, ez az első kötet. Mit is jelent isteni őszintességgel, és hogyan olvastuk? A lelkiismeretünk, ennek ez a bizonyossága, ez a lelkiismerettel forgolódni ebben a világban. Nagyon mélyen megfogja ezt a kérdést. A 152. oldalról olvasom. Amiképpen a romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt, úgy a jó fa se derethet rossz gyümölcsöt. És ezért, amiképpen a hívő szíve, úgy az élete is teljes összhangban áll Isten parancsolataival. Ennek tudatában a hívő dicsőíteti Istent, és mondhatja együtt az apostollal, mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy Isten őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon. Forgolódtunk a világon. Ezt az apostol az eredetiben az görögül mondja szóval fejezi ki, melynek rendkívül tág jelentése magában foglalja az egész magatartásunkat, és minden külső és belső, akár lelkünkhöz, akár testünkhöz kapcsolódó körülményt. Tartalmazza szívünk, nyelvünk, kezünk és többi testrészünk minden rezdülését. Ugye értettek, hogy ez a forgolódás nem azt jelenti, hogy én keresztény vagyok és kimegyek a világba, mert én hiszem az Istent. Azt mondja, hogy a szívünk, nyelvünk, lelkünk minden rezdülését. Amikor azt mondja a Pál apostol, hogy a lelkiismeret akkor tesz bizonyságot. Lelkiismeret mikor helyesel? Hogyha a szándékaink abszolút tiszták, és a magatartásunk is, a cselekedetünk is abszolút őszinte. Mert ez a világ képmutató amúgy. Ugye milyen kevés embert találunk, aki őszinte. Akinek a szándékaik abszolút tiszták. Amikor tudjuk, hogy a lelkiismeret bizonyságot tesz, hogy amikor én valamit cselekszem, nincsen mögötte szándékom. Nincsen hátsó szándék, hogy azt mondanák a világban. Értitek? Kaptatok már magatokat azon rajta, amikor valamit tettetek másnak, mert abban volt majd mögöttes szándék is? Hát azért segítek, mert ő is a segít. Ugye? Adok neki, mert akkor én jobb embernek tűnöm. Segítek, mert akkor dicsérnek. Vagy azért adok neki, mert én elvárhatok tőle valamit. Ugye? Mert még sok ilyen ága-boga van az embernek a természetében, a lelki is, vagyis az önző természetében is cselekedhet így. Szóval az Isten azt szeretné, hogy a lelkiismeretünk az mindig bizonyságot tegyen, ugye az Isten lelkével együtt, és ha mi így éljük a napjainkat, akkor mi nyugodtan mehetünk az Istenhez, mint gyermekek, mint fiak. Mert az Isten ezt várja tőlünk. Befejezésül azt kívánom mindenkinek, hogy vizsgáljuk meg a magunk állapotát, ugye vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, kérjük az Istentől az ő lelkét, hogy ő is világítson be mi szívünkbe, és én kívánom nektek és magamnak is, hogy soha ne felejtsük el, hogy az Isten végtelen árat fizetett azért, hogy mi az ő gyermekei lehessünk. Hogy minket kiszabadítson az ördögnek a szolgaságából, hogy ne a testet szolgáljuk, hanem Isten gyermeke legyünk. Hogy mennyire meg kell az embernek küzdeni az, hogy tényleg ismét gyermek legyen, hogy visszataláljon az Istenhez, hogy tényleg megadja magát az Istennek, hogy feladja maga elképzelése, elgondolásait. Befejezésül hallgassátok meg József Attilának egy versét, ami pontosan erről szól, hogy az embernek mit meg kell küzdeni azért saját magával, hogy elfogadja azt, hogy az Isten őt ismét gyermekké tette. Ugye azt mondja, hogy gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgát, csikorgó télen át a kín. Ugye az ember harcol mindig az Isten eszembe, és azt mondja József Attila, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín, mégis te gyermekké tettél. Hallgassátok, és figyeljétek meg azzal szembe, hogy egy ember hogyan talál vissza az Istenhez, ő is hogyan küzd, és hogyan fogadja az Istent atyának.
1: Tessék. Gyermekké tettél. Gyermekké tettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek vesztek. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, reám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd éhezem, takarj be, fázom, ostoba vagyok. Foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem. Reám néztél, s én mindent felejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbben feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet. Alattam kő és üresség fölöttem. Ó, hogy alhatnék? Nálad zörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek. Hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled.
0: Azt hiszem a vers mindent elmondott. Remélem értettétek, hogy miről szólt, ugye. Az embernek önmagát is meg kell tudni szeretni. És elfogadni, hogy az Isten teremtette. Amen.

Jó estét kívánok én is mindenkinek. Elsőként bemutatkoznék, mert februárban jártam itt utoljára, akkor is egy ilyen egészséghét keretében kaptam egy felkérést, és nekem sok az új arc, mert ritkán járunk Győr környékén. Somogy megyéből érkeztem, és Horváth Gábornak hívnak. A szakmámat tekintve egyébként annyiban van csak állírásom megint, hogy nem vagyok addiktológus, addiktológiai konzultáns vagyok, tehát nem vagyok orvos, nem vagyok olyan szinten képzett szakember, mint egy addiktológus. Jól lehet a szenvedélybetegségekkel, testközelből találkoztam, mert a családomban is van jó pár szenvedélybeteg, én is az vagyok, és hát jelenleg egy kis rehabilitációs intézménynek vagyok a szakmai vezetője lassan 2 éve. Leginkább alkoholbetegekkel és társfüggőkkel találkozunk. És hát kaptam egy ilyen felkérést, hogy a családdal kapcsolatos kérdéskörben osszam meg a tapasztalataimat. És amikor készültem erre, vagy készültem ebből a témából, akkor komolyan felmerült bennem, hogy vajon melyik vetületét lehetne ennek az óriási témának megfogni. Családon belül szeretett kapcsolatok, ez megérdemelne külön előadás sorozatokat, nem csak egy hetet. És én lecsupaszítottam egyébként ezt a témát most a mai este arra, hogy ugye itt szól az alcím is, hogy hogyan építsünk jó kapcsolatot családtagjainkkal. Ez is egy óriási kérdés. Én le fogom csupaszítani arra ezt a kérdéskört, hogy mi lehet az alap, az erőforrás, ami a kapcsolataink életben tartásához, építéséhez és egészségesebbé tevéséhez valódi segítséget jelenthet. És amikor gondolkodtam erről a témáról, akkor arra jutottam, hogy megpróbálom magamat egy kicsit megosztani önökkel, tehát talán a legjobb politika az őszintesség, mondta egy Spurgeon nevű nagy gondolkodó és prédikátor és jó sok évvel ezelőtt. Az őszintesség az mindig őszinteséget szül, úgyhogy remélem, hogy majd azáltal, hogy én kicsikét beengedem önöket az életünkbe, vagy az életembe, ez segíthet, hogy együtt gondolkodjunk erről a témáról. Alapkérdésként én ezt a kérdést tettem föl, vizsgáljuk meg, hogy ki hova sorolja magát. Családon belül gondolkodunk. Ki az, aki a családjából általában mindenkit könnyen tud szeretni, és nincsen problémája azzal, hogy mások felé ezt a szeretetet kimutassa. Tehát ez egy közvélemény kutató kérdés. Tehát ki az, aki úgy érzi, hogy a családján belül, akár a szűkebb családon belül viszonylag könnyen és egyszerűen kommunikálja a szeretetet mások felé. Nem szégyen, tehát örülök, hogyha vannak így emberek. Köszönöm. Hát ez most olyan 4-5% volt. Nyilván a másik kérdés az úgy szól, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy szeretné a hozzá közelállókat, de sokszor szenved kudarcot a próbálkozásában. Tehát ki az, aki inkább ebbe a kategóriába sorolja magát. Vagy ha nem is sokszor, de többször szenved kudarcot. Jó, köszönöm. Ez kicsit több, és van egy olyan 30% tartózkodó. Nem lesz harmadik kategória, csak most csak ez a kettő van. Én azt gondolom, hogy az lehet egy közös tapasztalat, hogy vannak jó törekvéseink, próbálkozásaink, vágyaink, de valahol kisiklanak ezek a próbálkozások az életünkben, és az a kérdés, és én erre szeretném a választ keresni most önökkel, hogy miért? Mi az oka annak, hogy ha bár szeretnénk, jó szeretnie azokat, akik hozzánk közel állnak, még őket sem sikerül gyakran. Ugye, és most nem beszéltem azokról, akik távolabb állnak tőlünk, akiket kevésbé szeretünk, vagy akik az ellenségei. Ugye, hát ott már általában föl sem merül, vagy ritkában merül föl, vagy általában csak a keresztényi értékelendet magukinak vallók küzdenek ezzel a kérdéssel komolyabban. De most maradjunk a családnál. Általában a családon belül vannak komoly szeretett kapcsolatok, és nyilván vannak komoly feszültségek is. Tehát ismerős az érzés, ugye ezt tettem fel, hogy szeretném, jól szeretném másikat, de mégsem megy. De valamiért mégsem sikerül. És egyébként egy egyszerű próbát is ajánlok, keressünk 2 embert, aki különösen fontos számunkra. Vagy legyen csak egy. Jó, adok egy 15 másodpercet, megvan ez a személy. Elég, hogyha csak így jelzik, hogy egy olyan személy, aki különösen fontos önök számára. És akkor három egyszerű kérdést teszek fel. Bántottam-e már őt vagy őket, ezt a személyt, aki nekem különösen fontos. Okoztam esetleg olyan sebeket, amelyek csak lassan gyógyulnak, és esetleg megmérgezték, vagy bántották a közöttünk levő kommunikációt, kapcsolatot, meghittséget, intimitást. Vagy voltak-e komolyabb mosolyszünetek a kettőnk kapcsolatában? Én azt gondolom, hogy aki komolyan és őszintén feltette magának ezt a kérdést, valószínűleg mind a 3 kis alkérdésre igennel
kellett, hogy válaszoljam. Hoztam konkrét példákat a saját életemből. Ugye az volt az alapkérdés, hogy okoztam a sebeket, bántottam őket, és voltak-e mosolyszünetek. Kezdem azzal a személlyel, akit azt gondolom, hogy nekem könnyű szeretni, és ezzel minden szülő így van a saját gyermeke. Legalábbis bizonyos életkorig egy gyermeket könnyű szeretni. Őt Ambrusnak hívják, a kisfiunk. Nem sokára 3 éves, itt jön az érzelmi hatásvadász rész az előadásnak, legalábbis egy fénykép erejéig. Szóval ő Ambrus a gyermekünk. És felmerül a kérdés, hogy egy ilyen kedves kis legényt lehet-e nem szeretni? Lehet-e rá haragudni? Lehet-e csúnyán rászólni? Lehet, sajnos lehet, igen. Kerestem példákat, egyébként a 2 éves 10 hónapos, tehát még nem olyan idős, de már össze tudtam szedni 3 konkrét helyzetet is, amikor fizikailag bántottam. Tetlegesen, indulatosan fordultam felé. Az egyik akkor volt, amikor pár hónapos volt, és ugye egy pár hónapos gyermek azért általában éjszaka is föl kell táplálékért, illetve nem is ő kell föl, hanem felkelti a szülőket, mert még mozgás koordináció nem olyan erős, nem olyan jó. És emlékszem, egyszer most kikaptam a kiságyból, mert már nagyon fáradt voltam, és feszült és türelmetlen, és megráztam. Nem tudom, van olyan szülő, aki megtette ezt a gyermekével, amikor kicsi volt, és ki az, akinek benne maradt így, vagy beleégett ez az emlék ugye az agyában, nekem beleégett az a feszültség, az a türelmetlenség, amit egy kis védtelen, tehetetlen gyermek felé kommunikáltam. Eszembe jut az is, amikor egy másik helyzet megint csak Ambrussal kapcsolatos, amikor valamit húzott, már idősebb volt, el akart venni tőlem, én meg türelmetlen voltam, és kezemben volt valami újság, és így a fejére csaptam indulatosan. Rögtön eltörtem, és ez sírt. A harmadik helyzet pedig most volt, egy másfél hete Pécsen, akkor valamiért türelmetlen voltam rá, nem úgy viselkedett, hogy én elvártam volna tőle, és fölkaptam a lábánál fogva. Az sem volt egy szép mozdulat. Ő szerencsére nem érzékelte, hogy bennem indulat van, de én rögtön érzékeltem. Inkább játéknak fogta fel, de nem az volt, tehát én tudom, hogy mi volt belül. És ezek a helyzetek, ezek előjönnek, amikor gondolkodom egy ilyen kérdésről, hogy szeretni, hogyan kommunikálom a szeretetemet azok fel, akik hozzám a legközelebb állnak. És aki szülő, az tudja, hogy egy gyermekszülő kapcsolat az tulajdonképpen nem hasonlítható semmihez. Egy olyan fajta szeretet kapcsolat fűzi a szülőt a gyermekéhez, amit korábban nem tapasztalt. Az, aki már ezt megél, és van ezt a sajtási alapja. De eszembe jut az is, amikor el voltam foglalva saját fájdalmammal, neheztelésemmel, dühömmel, mondjuk például a feleségemmel szemben, és azáltal bántottam Ambrust, hogy látnia, tapasztalnia kellett a magatartásomat. Mert egy szülő sokszor azzal is bánt, ahogy mondjuk viselkedik a másik szülővel. Azzal is képes sérüléseket okozni. Emlékszem, egyszer nagyon dühös voltam, és felborítottam otthon egy ruhaszállítót, és Ambrus elkezdett rögtön sírni. Pedig nem őt bántottam, még csak nem is rászóltam csúnyán, de jelen volt, érezte a feszültséget, érezte az indulatot, a dühöt, az elkeseredettséget, és ez benne rögtön egy lenyomatot képezett. És erre szokták azt mondani a szakemberek, hogy a szülő tulajdonképpen nem is azzal nevel legtöbbször, amit mond, amit kommunikál, hanem ahogy él, amilyen ő. És a szülő alapvetően feszült, indulatos, vagy akár szorongós. Ha magába folytja a feszültséget, az is átmegy a gyermek irányába. Tehát pont azért kérdés, hogy hogyan kommunikálom, hogyan élem az életemet, mert ha én stabil vagyok, akkor azzal segítek a gyermekemnek is, hogy stabil legyen. Ha én nem vagyok stabil, de próbálom magam tartani felé, az nem biztos, hogy önmagában elég. Tovább megyek. Jó esetben azért minden embernek, aki házasságban él, a házastárs az egy fontos személy az életében. Tehát a szeretett kapcsolatokat, ha nézem, akkor a második személy az legyen mondjuk a feleségem, Boglárka. Amikor készültem a témára, át kellett gondolom azt, hogy hogyan működik a felé való szeretett kapcsolatom. Hogyan és mit kommunikálok a feleségem felé? Mit tapasztal belőle? Mit lát? És eszembe jut ezzel kapcsolatban egy esküvői alkalom. Pár évvel ezelőtt egy barátom, egy lelkész esketett egy ifjú párt, és szóval el szoktam mondani többször, mert nagyon megragad bennem is. Azt mondta ennek a párnak, akik ott ültek egymás mellett, szorongattak egymás kezét, és boldog mosoly terült el az arcukon, hogy nézzetek egymásra. De ti vagytok egymás számára most a legjobb, a legtökéletesebb, a legkedvesebb, és a sorolta
leggel kezdődő jelzőket. Na, hát ti fogjátok látni a másik legrosszabb arcát is, és akkor is szeretnék el majd. Azt gondolom, hogy aki házasságban él, vagy hosszú ideje együtt él egy fedél alatt emberekkel, az tudja, hogy mi a másiknak a legrosszabb arca. Vagy ezt is látja. Remélhetőleg a legjobbakat is látja, de a legrosszabbakat is. És akkor nem annyira könnyű a másikat szeretni. És az se jó, amikor nem csak életem a másik legrosszabb arcát, hanem is látja az enyémet. Vagy a kettő találkozik egymással, a két legrosszabb arc, mert lehet, hogy mind a két embernek mondjuk rossz periódusa van. Na és itt bizony azt mondom, hogy meg kell küzdeni azért, amit szeretetnek nevezünk. Mert hogy az a fajta érzés, amit szerelemet neveznek sokan, az csak úgy működne magától, akkor nem kéne egy ilyen előadássorozaton erről beszélgetni. Sajnos a szeretet az nem fakad belőlünk. És amit szerelemnek hívunk, azt gondolom, hogy az nem az a fajta szerelem, amire igazán mélyen vágyunk. De kerestem példákat, konkrétumokat. Most csak kettőt. Emlékszem egy olyan helyzetre, az a legfájóbb talán. Amikor készültem erre a témára, megkérdeztem, hogy emlékszel arra az esetre, amikor? És így felsorolta, mi az az eset, és mondta, hogy ó, igen. És rögtön emlékezett arra, amikor tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy volt közöttünk egy feszültség, és ő őszintén kifejezte a fájdalmát. Elmondta, hogy mi a problémája velem, hogy nyilván fájdalmat okozott nekem, és én nem voltam képes szóba állni vele, csak annyit mondtam, hogy jó kis műsor volt. El lehet képzelni, hogy ez hogyan hatott rá. Amikor őszintén elmondja a fájdalmait, akár a nehezteléseit is, de könycsillogott a szemében, mert csak annyit mondtam, hogy megvédjem magam, hogy ez egy műsor volt. Ahelyett, hogy szóba álltam volna a fájdalmával, mert ez egy olyan szúrás volt, ami hát nyilván még inkább mélyítette az akkori konfliktus kettőnk között, azóta megoldottuk. Mert például Erdélybe jártam nemrég a nyár elején, és szerettem volna kifejezni Boglárka felé szeretetemet, de tele voltam elvárásokkal is, hogy miket kéne most nekem megtennie, miközben ő Ambrussal volt elfoglalva, és nem vettem vissza az ő terheit. És csak a saját szűrőmön keresztül néztem őt, és kritizáltam. És emlékszem, hogy elmentem Erdélybe, és előtte hát alaposan összevesztünk, csúnyán. És hát nem volt jó is úgy túrázni és fotózni a Regyezat nevű hegységben, ha valaki ismeri ezt a Kárpátok kis hegyét, hogy ezzel a feszültséggel hagytam ott a családomat. De ezt, amit ott most nem is kellett gondolkodni, most, ahogy bezártam az autót, mielőtt bejöttem ide, akkor az volt, hogy indultam ide Nágocsról, ez egy 150-160 kilométerre levő kis zsákfalu Somogy megyében, és hát Ambrus kellett volna altatom, de nem aludt el. Én meg még készülni akartam, Bogláka meg tanít, és nem ért haza az iskolából, benne meg csak nőtt a feszültség, hogy fogok ide érni. Indulnom kéne, meg még be kéne fejeznem az előadásomat, egy-két dolgot simítani ezen a vetítésen. És Bogláka késett, Ambrus nem aludt, ugye, és benne meg a feszültség növekedett. És aztán elindultam, nagyjából időben, de hát feszülten. És útközben telefonáltunk, és valamin összekülönböztünk. És megálltam itt a parkolóban, mondtam, és fölhívtam, és mondtam, hogy itt vagyok, megérkeztem, és ne haragudj, hogy indulatos voltam. Mondta, hogy hát igen, én is pont indulatos voltam, te se haragudj, le tudtuk zárni. De ugye vannak olyan helyzetek, amikor olyan külső körülmények nehezítik a őszinte szeretett kifejezéseknek a lehetőségeit, vagy olyan feszültségeink vannak, amik esetleg ellehetetlenítik azt, hogy oda tudjak figyelni a másikra, vagy a másik rá tudjak hangolódni. És egy ilyen helyzetben, amikor mondjuk feszült vagyok, akkor kitől várom el azt, hogy jobban megértse az én indulataimat, nehézségeimet, ugye pont attól, aki a legjobban ismer elvileg. És amikor elvárás szinten kommunikálom már a szeretetet, mondjuk azt mondom, hogy azért a tiszteletet elvárom tőled, ugye ez már eleve egy beteg dolog. Tehát nyilván azt gondolom, hogy aki házasságban, én azt tudja, miről beszélek, aki előtte van, az meg majd megtapasztalja. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nem lehet kikerülni. Mert emberek vagyunk, egy olyan világban élünk, ahol azt gondolom, hogy lehetetlen úgy működni, és lehetetlen úgy szeretni önmagunkból fakadóan, hogy az mindig egészséges kapcsolatokat tudjon szülni. Aztán idehoztam még konkrét példaként, ki az, akihez még kötődni szoktunk általában? Gyermekünk, a házastársunk vagy párunk, szülő. Nem fog többet hozni, ígérem. Vannak a szüleim, édesanyám, édesapám, meg a nagynéném, még oda tettem a képeket, nem találtam olyat, amit csak a szüleim voltak, akkor készültem.
A szüleim. Hát nem egy könnyű helyzet szerintem. Ki az, aki könnyen és egyszerűen tudja szeretni a saját szüleit? Kezeket fel. Ez zéró. Pedig, és ki az, akinek fontosak a szülei ennek ellenére? Ugye, milyen érdekes, hogy a szüleink fontosak, ők adtak nekünk életet, nekik köszönhetjük azt, hogy létezünk, és mégis olyan nehéz feléjük kommunikálni sokszor a szeretetünket. Ez nem egy ellentmondás? Nekem az. Nekem az. Nyilván most már tudom az okát, meg olyan megdöbbentő volt, hogy például ugye alkoholbetegek között mozgok, és nekem azok az alkoholbetegekkel nehéz, akik ilyen 60 év körüli hölgyek, és nem találmozzák a kulcsot. Csak gondolkodtam, hogy ezekkel a hölgyekkel miért nem tudok mit kell, vagy miért olyan nehéz megtalálnom a közös nevezőt, és rájöttem, hogy azért, mert az édesanyámra hasonlítanak többen is. És ugyanazokat a dolgokat játszom velük kapcsolatban, ami nem könnyű. Szeretem az édesanyámat, de nehezen kommunikálom felé szeretetemet. Édesapámmal nem különben így vagyok. Egy zárkózott ember az édesapám. Édesanyám meg egy ilyen nagyon impulzív, nagyon szangvinikus alkat. Apu meg depresszióra hajlamos, egy kicsikét és magába forduló. Én meg ezt a kettőt hozom magammal. Tehát szorongós, ugyanakkor impulzív, könnyen lelkesedő, de ugyanakkor magamba forduló típus vagyok. Tehát nyilván hozom azokat, amiket kaptam a szüleimtől. És hogy gondolkodtam azon, hogy én szeretem őket, de mégis ott vannak ezek a gátak. És ezt is felírtam, például nehezen mondom ki azt, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek. Nem tudom, ki mondta ezt a szüleinek mostanában. Én 34 évesen SMS-ben írtam először apunak, hogy apa szeretlek. Nos, egy üzenetnek a végén volt. Tehát olyan furcsán megy. Nem tudom, ki az, aki könnyen mondja azt, hogy szeretlek, mondjuk a szüleinek. Vagy ki az, aki mondjuk az elmúlt héten mondta. Az jó. De ez is csak egy, kettő. Azt gondolom, hogy egészséges kapcsolatban, egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban ennek kell, hogy legyen helye, nem? És nem számít, hogy az szülőm az mondjuk 20 éves, vagy 30, vagy 40, vagy 70. Nyilván én még könnyen mondom azt Ambrusnak, hogy Ambruskám, nézd rám, nagyon szeretlek. És ő is azt mondja, hogy szeretlek. És ez jó érzés, hogy ezeket nyíltan ki tudjuk fejezni, és csak reménykedem most, hogy gondolkodom a kettőnk kapcsolatáról, hogy ez a természetes kommunikáció köztünk, ami arról szól, hogy én megbecsüllek, én értékelek, nekem fontos vagy, az nem fog elveszni attól, hogy mondjuk ő már nem 2 éves 10 hónapos aranyos kislegény lesz, hanem mondjuk lakli kamasz, ha megérjük. Tehát az a vágyam, hogy őszintén és gördülékenyen menjen ez a szeretett kapcsolat közöttünk. És tudjuk ezt kifejezni akkor is, hogyha vannak nehézségek, feszültségek, és legalábbis én nagyon szeretnék törekedni arra, hogy ebben tudjak fejlődni. Alapkérdéseknél járunk még. Az alapkérdés, hogy miért nem tudom jól kommunikálni mások felé a szeretetet. És most nyilván a családtagjaimra gondolok. Akár a gyermekem, vagy gyermekeim, akár a szülőm, akár a társam, párom felé. Mi lehet az oka annak, hogy itt talán mindannyian többé-kevésbé fejlődésre, változásra szorulunk? Egyébként nem fogok szerintem semmi újat mondani. Az a cél, hogy együtt gondolkodjunk, és alapigazságokat, amiket szerintem mindenki valahogy mélyen belül érezést tud, azokat aláhúzott még egyszer-kétszer. És hát, ha ez segít, hogy átértékeljük, átgondoljuk a hozzánk legközelebb állókkal való kapcsolatunkat. Az első válaszom erre a kérdésre, és hozzáteszem, hogy nem a teljes igényével adom a válaszokat, ezek a saját felismerésem, illetve a bibliai meggyőződésemből fakadó felismeréseim vagy gondolataim. Az első válasz, azért nem tudom jól kommunikálni a szeretetemet mások felé, mert kevés bennem a szeretet. Nem azt mondom, hogy nincsen, azt mondom, hogy kevés. Van, de két gondolom vele személyválogató, és ideig óráig tart. És legtöbbször abban merül, hogy a hozzám legközelebb állókat szeretem. Erre mondja azt a Biblia, hogy hát aki csak azokat szeret, akik őket szeretik, ugye az nem egy olyan nagy dolog, nem egy olyan nagy eredmény. Mert az könnyű, nem? Ha engem szeretnek, én szeretem a másikat. Ugye, de itt az a baj, hogy személyválogató az ilyenfajta szeretet. Mert addig szeretem a másikat, amíg ő szeret engem. És ha már ő másként viselkedik velem, vagy ő már indulatosabb, vagy türelmetlenebb, én is az vagyok. És ráadásul pont az a baj a családon belüli kapcsolatainkban, hogy ott elvárjuk a magasabb szintű szeretetet, a magasabb áldozathozatalt, a több megértést. És amikor így közelítünk a másik felé, akkor nyilván ezekből a helyzetekből
csak a feszültségek fognak nőni kettőnk, három, négyünk között. A másik válaszom, tovább lépem. Azért nem megy, mert ugye mondtam, hogy kevés van, tanulni kell. Nem fakad belőlem még akkor sem, ha azt gondolom, hogy nekem ez menni fog. Sokszor vagyunk úgy, egyébként mindannyian szerintem voltunk így leginkább kamaszkorban, vagy amikor a párkapcsolatunk elején jártunk, hogy hát ez olyan természetes, hogy szeretem a másikat. És ez mindig így marad. Vagy amikor a gyermekemet a kezembe vettem. Nem lehet nem szeretni ilyen kis törékeny, kedves lény. Aztán jön a datkorszak, jönnek a problémák, jön az, hogy mit tudom én, bepisírom Laciba ötször, és nekem már menni kéne, és hatodszor cserélem már ki a kiskatyát, és nincs több, és a pelenka meg elfogyott, és a boltban itt nincsen faluhelyen, és lehet csolni ezeket a helyzeteket, amikor a nehézségek csak nőnek, és akkor hogyan és mit adok át a másiknak. Hát azt mondom, hogy tanulni kell, és ahogy mondtam, nem fakad belőlem a valódi szeretet. És ahogy mondtam is, hogy van egy olyan időszak az életünknek, és lehet, hogy ez többször is felmerül bennünk, amikor azt gondoljuk, hogy szeretni könnyű. És minden rendben lesz. A világ ugyan beteg, de nekünk sikerülni fog. Nem tudom, ki volt így, akár gondolok itt a kamaszkori szerelmekre, vagy a házasság első időszakára. Amikor azt gondoljuk, hogy hát ez nem lehet probléma. Hát a másik fontos nekem, tudom, hogy én is fontos vagyok neki, szeretjük egymást, és ez működni fog. Ez így rendben lesz. És idézem most egy jól ismert énekesünket, Zoránnak hívják, ezt meg is énekelte a Felejtsd el című számában, nem tudom, ki ismeri,

jobbról nem is álmodunk, és egymás nélkül meghalunk, refrén. Felejtsd el, felejtsd el, felejtsd el. Nem tudom, ki volt így kapcsolataiban. Jó leszek, nem kell soha más, én veled megelégszem. Ugye, nem is kell jobb, nem is álmodozom másról. Te vagy a vágyaim, ne további a vége, és én nélküled meghalnék. Mondjuk ez már a társfüggésnek egy tipikus megnyilatkozás, az előjelte zárva. De ugye hányan voltunk ide egy kapcsolatunkban, és kellett-e már csalódnunk a vágyainkban? És amikor valóság bekopogtat, akkor olyan rossz szembenézni azzal, hogy aha, én is csak egy vagyok abból a, tudom én, 7 milliárd emberből, aki lassan itt él a Föld nevű bolygón. Október végén, 30-án fogjuk elérni, talán most a hétvégén a 7 milliárd főt a népességben. Tehát azt gondolom, hogy vagyunk egy páron itt, akik ezt megtapasztalták. Amikor jön a szembesülés, hogy nekem ez nem megy, pedig úgy szeretném. És amikor nem csak szembesülök ezzel, ennek a fájdalmát is érzem, és ennek a mélységeit, ennek a gyászát is megélem, hogy én nem akarok így viselkedni a másikkal, én szeretni akarom, nekem fontos. És jót akarom, és a legrosszabb sül ki belőle néha. És szeretni akarom, és fájdalmat okozok. És azt akarom kommunikálni, hogy fontos, és ő azt veszi le, hogy oda se figyelek rá. És nyilván azt mondom, hogy ennek a fájdalma, ennek a csalódása, vagy a kudarca az, amit nem spórolhatunk meg az életben, ha meg akarunk tanulni igazán szeretni. És ezt, hála Istennek, megfogalmazta azért a Biblia is, nálam sokkal szebben. Van egy nagy küzdő a Bibliában, őt Pálként ismeri a köztudat, Pál apostol, a Saulus. Ezt nagyon szépen és nagyon fájdalmasan írja le ezt a saját küzdelmét a szeretettel kapcsolatban. Azt mondja, mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mivel, amit akarok, hanem kismeri a folytatást. Hanem amit, ami még keményebben fogalmaz. Hanem amit gyűlölök. Ez elég erősen hangzik, nem? Azt mondja Pál, hogy nem azt teszem, amit akarok, nem tudok úgy kommunikálni, úgy viselkedni, úgy szeretni, úgy működni, ahogy akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök belül is. Nem tudom, kinek ismerős az érzés, hogy gyűlölöm magamban, vagy a kommunikációban azt, amit megteszek, és rajta vagyok ott vagyok egy pályán, és nem tudok kilépni. És ennek a feszültség, ennek a fájdalma, ennek a tehetetlenség érzése ott leng. Erről beszél Pál. Vagy kicsit később úgy fogalmaz, hogy mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem itt is keményebben fogalmaz, nem azt mondja a rosszat, azt mondja, hanem a gonoszt, amelyet nem akarok. A Pál apostol nem finomkodik. Kíméletlenül őszinte. És kimondja ezt a küzdelmet. Akarok valamit, de nem azt teszem, amit gyűlölök. Jót szeretnék tenni, és gonoszt teszek. És ezzel csak fájdalmat okozok másoknak is, és magamnak is. És nem tudok kilépni, nem tudok változtatni. Azt gondolom, hogy ez az a szembesülés, amit senki nem spórolhat meg magának, aki meg akar tanulni igazán szeretni. Aki jól akarja tudni kommunikálni a szeretetet, és jól akarja megélni, és átadni. Miket folytatja Pál, ugyanebben a fejezetben azt mondja, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, ott van egy vágy, látom, hogy mi lenne a jó, sőt, Isten elém tár egy utat, azt mondja Pál, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Van egy mondás, egy egyszerű mondás, én az alkoholbetegektől hallottam, akik józanodnak már, hogy a leghosszabb út az innentől idáig tart. Fejétől a szívig. Akarok valamit, felfedezek valamit, sőt, gyönyörködöm valamiben. Törvényszerűségekben, amiket felismerek akár a Bibliából. Hogyan kell jól szeretni, hogy az le van írva szépen. De ha valaki forgatta már a Bibliát komolyan, akkor rá kellett döbbenjen arra, hogy a Bibliát nem azért kaptuk, vagy nem azért írta le nekünk a Jóisten, hogy egy szabályrendszerként ezt cselekedd, és akkor minden nagyszerű lesz, hanem azért, hogy szembesüljek azzal, hogy nekem ez nem megy. És szükségem van valakire, aki megtanít engem szeretni.

0: Mert bennem kevés, hiányos, és nagyon törékeny szeretet. Ugye azt mondja el itt Pál apostol, hogy ott van az elmémben a jó, már azonosulok vele, már rábólintok, már szeretném. Mert érzem, hogy ez jó, ez igaz. És hiába akarom, hiába törekszem arra, hiába teszek meg mindent, ami rajtam áll, valamiért mégis kudarcolhat. Azt mondja Pál, hogy ez rosszabb, mint a halál. Ezzel a ellentéttel élni, ezzel nem lehet. Illetve lehet, akkor, hogyha valaki, és itt jön be a képbe az, amit szenvedélybeteg segítőként tapasztalok, ezzel akkor lehet együtt élni, hogyha nem hallok vele szóba. Azt mondom, hogy én megalkuszom. Vannak, akiket szeretek, vannak, akik szeretnek engem, ők elfogadnak így, hogy vagyok. Én meg megelégszem azzal, hogy ennyire tudok szeretni. De az a kérdés, hogy ki az, aki jelenleg között szeretne jobban szeretni? Szeretne ebben fejlődni, kiteljesedni? Én azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk, nem? Mindenki szeretne jobban szeretni, mindenki szeretne ebben haladni. Az a kérdés, hogy akarjuk-e megfizetni ennek az árát. Mert ennek ára van. Az ára pedig az, hogy szembe kell néznünk a saját tökéletlenségünkkel, a saját hiányosságainkkal, és azokkal a fájdalmakkal, amiket mi elszenvedtünk, vagy másoknak adtunk. A szeretet egyébként művészet, és ezt nem én mondom, hogy Erik Fromm nevű jó ember, nem tudom ki ismeri az ő könyvét, a szeretet művészete. Tehát arról beszél Erik Fromm, hogy szeretni, ő is azt mondja, nem fakad belőlünk. Ez nem egy olyan dolog, hogy valaki megszületik, és akkor alapvetően tud szeretni. Egy kisgyereknek vagy csecsemőnek a ragaszkodása, vagy mondjuk az a nagyobb tipikőnek a ragaszkodása, a sokszor arról szól, hogy szeretlek, mert szükségem van rád. Ugye az egészen más az, hogy szükségem van rád, mert szeretlek. Az már egy másik vetülete ennek a történetnek. És azt mondja Erik Fromm, nagyon szépen egyébként ebben a könyvben, a szeretet művészetéről szóló könyvében, hogy művészete. Ha igen, akkor tudást, erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni vaksors műve. Olyasmi, amiben az ember, ha szerencsés, beleesik. Ez egy jó kérdésfelvetés. Nyilván nem költői a kérdés. Folytatja is, azt mondja, szeretni művészet éppen úgy, ahogy élni is művészet. Ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani. Mondjuk zenét, festészetet, ácsmesterséget, vagy az orvosi, a mérnöki tudományt. Szeretni tudomány. És azt gondolom, hogy nehezebb, mint egy orvosi diplomát megszerezni. Igazán jó szeretni. Hát hány orvos van? És egyébként érdekes, hogy például most nézem, szakma specifikusan nagyon sok alkoholbeteg van a pszichiáterek, pszichológusok, orvosok között. Nagyon-nagyon sok. Mert pont ezt élik át gyakran emberek, hogy elmegyek egy ilyen képzésre, sokszor azért, mert én is szeretnék gyógyulni, és hiába tudok segíteni másoknak, hiába tudok másokat rendbe tenni körülbelül, de a saját életemben érzem ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást, hogy nekem nincsen meg a lelki békém, a békességem, az örömem, az a fajta megelégedettség és szeretet, amit azt mondom, mindenki vágyik. Egyébként azt is mondja Erik Fromm, hogy az ember akkor válik igazán emberré, ha megtanul szeretni. Addig nem is nevezhető igazán embernek. És ha megtanul valaki szeretni, akkor válik ember. Hozok egy másik idézetet, egy olyan személytől, aki lehet, hogy sokak számára nem annyira szimpatikus, de amit mond, az igaz. Ismerős ez a személy? Nem tudom, ki szereti, ki nem szereti. Idézek tőle valamit, ami hát elég mellbevágó, de igaz, szerintem. Így szól. Nem könnyű szembenézni a bennünk lévő állattal, de csak így válhatunk emberré. Ugye éreztem Erik Frommot, aki azt mondja, hogy az ember akkor válik igazán emberré, hogyha megtanul szeretni. Ugye, de ahhoz, hogy megtanuljak szeretni, ahhoz látnom kell, hogy nekem ez nem megy. Ahhoz be kell iratkoznom a szeretet iskolájába. És ez nem annyi, hogy holnaptól akkor neki gyűlközöm, az ingójamat feltűröm, és akkor most szeretni fogok. Kell az emberi akaraterő is, meg a az, hogy neki duálja magam, hogy én most szeretni akarok valakit. Mert szeretni sokszor elhatározás kérdése, és azt gondolom. Nem csak az érzelmi. A szeretet is sokszor itt dől el valahol a fejben, és nem csak a szívben. Persze sokan így gondolkodnak, hogy csak ezen múlik. Pedig aki így gondolkodik, az nem tapasztalta még meg azt, hogy milyen hosszú ez az út innen idáig. hogy tudatosan jól szeretni valakit, ez tényleg nagyon sokszor munka. Lehet, hogy ez nem is annyira az én munkám, hanem a Jóisten munkája, hogyha hagyom. Hogyan tanulhatjuk a szeretetet, és miért nehéz? Meg mindig ez a kör kérdés, vagy ez a kérdéskör, amit szeretek én is magamnak elmélyíteni, és esetleg segíteni, hogy együtt tudjunk gondolkodni ebben. Ahogy mondtam, fájdalmak nélkül nem tapasztalhatunk meg. Nem belül nem fakad, és tanulni kell a szeretetet. Második alapkérdésem, hogy ugye ha van is, ha szeretném is, és ha valamennyivel bírok, miért nem tudom jól kommunikálni ezt a szeretetet? Mi a baj? Hogyan lehetne ezt jobban kommunikálni? Hol lehet megfogni a problémának a gyökerét? Az egyik, hogy amit már mondtam korábban, csak ismétlek, hogy vannak erőforrásaim, de egyrészt végesek, másrészt hiányosak. Mivel nem én vagyok a szeretet forrása, ha magamra alapozok, előbb-utóbb kiderül, hogy baj van. És általában az is kiderül, hogyha valaki elég őszinte önmagához, de nem a másikkal van a baj, hanem velem. Persze könnyebb itt is eltolni a kérdést, azt mondani, hogy nem, nekem azért nem megy a szeretet, mert te ilyen vagy, mert te így működsz. És ilyenkor szokott azt, hogy elkezdjük patika mérlegen méricskélni, hogy igen, én is hibás voltam, de én mondjuk csak 10%-ban, te meg 90, tehát akkor te vagy a hibás. Pedig ha őszinték vagyunk, akkor mi csak a saját 10%-on tudunk dolgozni, vagy 20, vagy 50, vagy lehet, hogy csak 1. De ez lehet az én felelősségem, hogy a szeretett kapcsolatainkban a saját felelősségemet keresve, és nem a másikra mutogatva, én nézek szembe azzal, hogy nekem hol vannak defektjeim, hol vannak hiányosságaim, hol akadtam el. De egy konkrét kérdés, amit csak két diakockereig fogok átgondolni önökkel, ha jól hiszem, egy éve ezt a két diakockát levetítettem már, hogy nagyon fontos alapkérdés az, hogy honnan tanultam a szeretetet. Én azt gondolom, hogy van, akinek könnyebb a szeretetet kommunikálni, és van, akinek nehezebb. Nem feltétlenül indulunk ugyanolyan eszközökkel az életben. Mert ha valakinek volt egy egészségesen szerető édesanyja és édesapja, akik adtak egyfajta intimitást, elrejtettségérzést, irányvonalat, útmutatást, rendet, rendszert, annak az embernek könnyebb, stabilabb személyiségű emberé fejlődni, és könnyebb mások felé is kifejezni a szeretetét. Aki viszont ezt nem kapta, annak sokkal nehezebb tanulni ezt a szeretetet. És sokkal nehezebb kommunikálni mások felé. És lehet, hogy belül szeretné, csak nincsenek eszközei, mert nem tanulta, nem kapott hozzá segítséget. És nem szégyen kimondani azt, hogy bizony nekem mondjuk a szüleim nem tudták megadni azt a fajta szeretetet, amire szükségem volt. Gyakran hallom például az alkoholbetegeket a terápiában, hogy szeretett az édesanyám a maga módján. Vagy megtette, amit tőle telt. De nem az a kérdés, hogy a maga módján szeretette, vagy ami tőle telt, az átjött, hanem hogy nekem ez elég volt. Én ebből tudtam-e építkezni? Engem ez egészségesebbé tette. Vagy esetleg megbetegedtem. Mert a szülők, a beteg szülők, a beteg személyiségű emberek továbbadják a betegségeiket. És ez sajnos törvényszerűség. A betegség betegséget szül. Hogy milyen alapokkal bírok? Elmondom tényleg csak röviden két diakockában, akit érdekel komolyabban, annak ajánlom figyelmébe a Szeretet Választható című könyvet. Ezt három hívő amerikai pszichiáter írta. A társfüggőségről szól, de arról is gondolkodnak ezek a szerzők, hogy mitől egészséges egy család. És mitől tudja azt kommunikálni a gyermekkel, hogy te szerethető vagy, te értékes vagy, te fontos vagy. És mitől válik valaki olyan alapokkal bíró személy, akinek könnyebben megy az, hogy szeressen másokat. Az egészséges alapoknál a szülők házassága mintaértékű. Tehát úgy szerették egymást, hogy ez a mai napig példa számomra. Na ki az, akinek így szeretik egymást a szülei? Ki az, akinek mintaértékű az, ahogy az édesanyja szeret az édesapját, vagy fordítva? Ez zéro. Hát akkor mindenki üdvözlök a klubban. Akkor ez mutatja azt, hogy itt is lehet, hogy van egyfajta sérülés az életünkben, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen mintákat látok. És én arra vágyom, és nem tudom, hogy akik szülők azok nem erre vágynak-e, hogy minták lehessenek a saját gyermekeiknek. Nem pedig abban, hogy én tökéletesen szeretem a páromat, de én tudom rendezni a nézeteltéréseimet, én tudom és akarom szeretni a másikat, és ha nehézségeink vannak, akkor is küzdök azért, hogy köztünk a szeretet tapasztalható mérhető, látható legyen. A gyermekeimet szeretném egészséges, stabil útra valóval ebbe a világba elengedni. Mert ez a nagyon csúnya világ, egyre komiszabb világ. Biblia szerint egyre kevesebb benne a szeretet. És nehéz, nehéz ezt jól tanulni, ha csak magamra nézek, vagy ha csak azokra nézek, akik körülöttem élnek. Tehát az egészséges háttérben a szülők azok mintát képeznek, ahogy szeretik egymást. És ezzel adnak a gyermeknek is egy alapot. Az egészséges hátterű családban a gyermek szülei egészségesen gondolkodnak. Idegileg nincsenek leterhelve. Nem küzdenek szélséges frusztrációkkal, szorongással, depresszióval, vagy egyéb mentális problémákkal. Az egészséges családban nincsen szenvedélybeteg szülő. És itt ne csak az alkoholra gondoljunk, vagy a drogfüggőségre, mondjuk a munkamánia, vagy a tévé, vagy a vásárlás, vagy az internet, sok minden lehet, szinte minden lehet függőség, ami a szülőt elvonja a gyermektől. És már nem a gyereken van a fókusz, nem a gyermek a lényeges, hanem sok minden más. Az egészséges alapoknál a szülők alapvetően derűsek, vidámak, életigenlőek, szeretek élni. Minden nehézséget azt mondják, hogy igen, ez a földnevű bolygón az élet, ez néha fájdalmas, néha szomorú, néha csüggesztő. De alapvetően én örülök, hogy élek. És örülök, hogy te itt vagy. És örülök, hogy mi együtt vagyunk egy család. Ha így működünk a családunkban, akkor az segítség lehet azonnak, akik mellettünk működnek, mellettünk élnek. Az egészséges alapoknál a szülők tudnak előre haladni az életben. Nem azt jelenti, hogy nincsenek elakadások, de ha vannak is, képesek egészségesen lépni, gondolkodni magukról is, látják, hogy mik az erősségeik, mik az jellemükben a pozitív pontok, és képesek ezekben előre haladni, és nyilván a rosszabbakban is változni. És az egészséges alapnál az három szigetel azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy egészséges hit, egy bázis, egy alap, ahol lehet fordulni, ami nem egy emberi segítség, hanem egy isteni, ami egy biztos, ami egy stabil, vagy megingathatatlan pont. Szóval nagyon fontos, a legfontosabb kérdés, hogy van-e ilyen biztos pontunk. Mert ha saját szeretetünk a másik ember szeretetén múlik, annyit adok, amennyit kapok, vagy kicsit többet próbálok, tehát marad egy emberi törekvés, akkor előbb-utóbb hát nagyokat fogunk orra bukni. És egyszerű kérdést szeretnék feltenni, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről az egyszerű mondatról. Igaz az a mondat önök szerint, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van. Igaz? Okay. Ki az, aki azt mondja, hogy nem igaz? Akkor kérek szépen erre érveket. Ütköztessünk, gondolkodjunk együtt. Annál jobb egy ilyen esti alkalom, minél többet gondolkodunk így. 7 óra felé már is fáradunk egy egész napi munka után. Tehát miért nem igaz, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van? Tessék? Tessék?
1: Szerintem azért, mert szeretni az magamból fakad.
0: Magamból fakad? De tud-e valaki úgy szeretni, hogyha senki nem szereti? Én most alkítom szándékosan, persze. De az is igaz, tehát nem akarok ellenkezni ezzel, mert ez egy igaz gondolat. De ugyanakkor... Így igaz. Ugyanakkor az sem biztos, hogy igaz, amit én mondtam. Szeretni tényleg csak azt tud, akit szeretnek? Igen vagy nem. Ugye ez egy jó kérdés. Tessék! Igen, tessék! Bátran lehetem, hogy örülök. Nem azt mondtam.
2: Az ember szeretet.
0: Én azt mondtam, hogy aki megszületik, abban nincsen szeretet? Aha. Akkor elmondom még egyszer, én remélem, hogy nem ezt mondtam, mert most nem ezt próbáltam mondani. Azt próbáltam mondani, hogy a szeretetnek van egy fejlődési foka, és azt gondolom, hogy egy csecsemő vagy egy kis tipegő még nem jut el arra az iskola szintre, amit Erik Fromm úgy fogalmazott meg, hogy ezt tanulni kell, mint egy mesterséget. És a gyermek úgy működik, hogy szeretlek, mert szükségem van rád. Ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen kielégíted a szükségeteimet, és én cserébe szeretlek. És ahhoz húzódok közelebb, akiről tudom, hogy ő biztosan kielégíti a szükségeteimet. Ha most itt le... Hát persze. Így van. Így van. Azt gondolom, hogy... Egy bizonyos életkorig. Igen. De szerintem ezzel nem vitatkozik egyikünk se, ezt én is így gondolom. Tehát ebben egy nevezőn vagyunk, én csak azt próbáltam kommunikálni, vagy kifejezni, hogy a szeretetnek van egy fejlődési foka, és a gyermek nyilván még ösztönösen szeret. Ez belőle fakad, de ezért neki nem kell sokszor olyan nagy küzdelmet folytatnia, mert ott van a szülő, és egy gyereknek kell a kapaszkodó, és ő abban kapaszkodik, aki mellette van. És a gyermek akkor is szereti a szülőjét, hogyha a szülő rosszul szereti őt, illetve akkor is ragaszkodik hozzá, mert szüksége van rá. És itt szokott az megtörténni egyébként, hogy ha a szülő rosszul szeret, akkor szokott például a gyermek maga ellen fordulni. Mert a gyermeknek azt kimondani, hogy az én szülőm nem szeret engem jól, az óriási tragédia is. Akkor könnyebb azt kimondani, hogy én velem van biztos a baj. És ezért van azt mondani, hogy nagyon sok kisgyerek már az önváddal küzdik egész kisgyerekkorában, mert nem szeretik jól. És inkább maga ellen fordulni, hogy azt mondaná ki, hogy nekem nincsen fogódzom az életben. De szerintem különbség van a között, hogy szeretlek, mert szükségem van rád, vagy szükségem van rád, mert szeretlek. Tehát, hogy én ezt próbáltam elmondani, hogy, és azt gondolom, hogy ez az a folyamat, amit minden ember, aki őszintén küzd azzal, hogy megszeressen másokat, és szeretni akarja másokat, az átmegy ezen. Bátran, hangosan. És tehát még ötköztessen nyugodtan a véleményeket, tehát hogy én azt gondolom, hogy nyilván, ha most például itt lenne Ambrus velem, akkor abban is látszom, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, hogy itt van ugye sok idegen arc. De mi lenne az első reakció, amikor mondjuk itt letenném, és én elindulnék hátrafelé? Hát persze, jönne utána. Én vagyok a biztos pont. Hát egyértelmű, nem? És ez nyilván az arról is szól, hogy szeret engem, de az arról is szól, hogy én vagyok a biztos pont, én vagyok a stabilitás neki, és kell, hogy ott legyek. És szeret is, persze, szeret is engem, de tulajdonképpen ez abból is fakad, hogy én vagyok a biztos pont azért, én vagyok mellette, én elégítem ki a szükségleteit. És nem azt akarom mondani, hogy ez nem szeretet, azt akarom mondani, hogy ebből lehetnék fejlődni. Mert előbb-utóbb minden gyereknek szembesülnie kell azzal. Emlékszem, amikor Ambrus egy éves lett, az alapszakmám zenész. Írtam neki egy kis dalt. El is szongoráztam fel, és énekeltem. El is énekeltem neki meg az anyukájának. És arról szólt való ez a dal, hogy illetve benne volt ez a rész is, most nyilván nem fogok itt szavalni, mert nem vagyok egy nagy költő, de benne van az, hogy neked is szembe kell majd nézni önmagaddal, azzal, hogy te sem tudsz jól szeretni, bármennyire is akarsz, és bármit is fogunk neked adni, szembe kell nézned azzal, hogy neked is szükséged van egy megváltóra. Neked is szükséged van egy olyan felsőbb erőre, a jó Istenre, aki majd segít, hogy te is egészségesebb legyél. Mert önmagadtól te sem tudsz igazán jól szeretni, hogy én sem tudok. Mert nem fakad belőled, és nem fakad belőlem. És annyira jó megélni azt, hogy ragaszkodsz hozzám is. És most is úgy örülök, ahogy kimondja, hogy szeretlek, apa, tudom, hogy őszintén mondja. És hálás a szívem, hogy a gyerekem még ezt mondja, és remélem csak, hogy ezt fogja mondani, ahogy mondtam később is. De azt gondolom, ez egy nagyon érdekes mondat, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van. És azért nehéz erről gondolkodni, mert én azt gondolom, hogy talán egyikünk sem. Illetve felteszem a kérdést. Volt már valaki önök között úgy az életében? Volt olyan időszaka, hogy senki nem szerette? Kinek volt olyan időszak az életében? Hogy azt éltem meg, hogy én most ilyen egyedül vagyok, és senki nem szeret. Nem nagyon, ugye? Különbség van, oké, akkor hogy így érzem, az a kérdésem most. Mert nem az a kérdés, hogy így van, hanem az, hogy én mit érzek. Tehát az egyén számára mindig az a fontos, hogy mit érez. Tehát érezte már valaki úgy, hogy teljesen egyedül van, és senki nem szereti. Így korrektebb, köszönöm szépen. Ez ritka, ugye? Tehát, hogy azért általában van egy-két személy, akit érzünk, hogy szeret, még akkor is, hogyha mondjuk a szeretet kapcsolatok azok nem működnek jól. De ugyanakkor az is igaz, hogy lehet, hogy valakit szeretnek, és ő nem fogja az adást. Nem? Ez is lehet. Ugye a szülők ezt átéltek már egy persze a gyerekeikkel szemben, nem? Hogy én szeretem, és szeretném neki segíteni, még ha keményebb vagyok akkor is, és ő egészen máshogy veszi le azt, amit én kommunikálok felé. Én jót akarok, és tudom, hogy a szívem legtisztább indulatából szeretem őt, és ő mégis elforgatja, kiforgatja, nem? Ez szokott fájni, szülők? Ez tud, ugye ez nagyon tud fájni. Amikor én tényleg igazán tisztán akarom, és ő nem úgy veszi. Szóval azt gondolom, hogy az részben igaz. A szeretni csak azt tud, aki szeretve van. Csak részben igaz. Elmondom majd, hogy mi az, ami szerintem az igazabb mondat. Ugye van az, amikor egyszerre igénylem is a szeretetet, meg félek is tőle. Mert a szeretet, ha igazán valaki szeret, a sebezhetőséggel is jár. Ha szeretni akarok valakit, és elkezdem őszintén szeretni, akkor én is sebezhetőbbé válok. És ki akarja ezt felvállalni? Ki akarja ennek nem csak az örömeit, hanem a fájdalmait is megtapasztalni? Ugye ehhez kell az, hogy valaki erős jel legyen, és azt mondja, hogy én akarom. Én vállalom, mert tudom, hogy ettől lesz teljesebb, ettől lesz igazabb, ettől lesz valódibb az életem. És olyan félek tőle, lehet, hogy elmarom azokat, akik szeretnek. Ezt is gyakoroltam az alkoholbetegek között. Úgy fogalmazott az egyik józanodó, már 10 éve józanodó alkoholbeteg barátom, hogy én aprófát tudtam volna pisilni egy kis szeretetért. De ugyanakkor félek is tőle, mert nem szoktam meg. És tudom, hogy ha én is elkezdem kivetni szeretetemet, akkor lehet, hogy elutasítanak, és annak a fájdalmával nem akarok szembenézni. És inkább akkor el se kezdem, inkább bele se megyek. Mert ha az fájni fog, az nagyon fog fájni, és akkor inkább most előre ütök. Ne szeress, jössz, akkor puf. És nem tudom, hogy ki találkozott ilyen emberekkel, vagy ki az, aki volt már így az életében. Hogy inkább nem engedem közelebb, mert ha esetleg elveszítem, az fájni fog. És akkor inkább maradunk így egy távolságban. Sokan élünk ám így, vagy szoktunk így is működni. Vagy állatszok, még én bújthatom a valódi vágyamat. Igen, szeretném, hogy szeressenek, de felveszek valami állatszot, amivel elműködöm. Most a héten találkoztam egy másik alkoholbeteggel, egy hölgyről van szó, aki mindig nagyon magabiztosnak tűnik. És mindig irányító. A csapaton belül is ő tudja mindig a jó válaszokat. Közben belül pedig ilyen kis nyuszi kis egér. Neki felé más mutat. Mert fél attól, hogy sebezhető. Fél attól, hogyha megmutatja önmagát, akkor mi lesz? Csak ugye ezek az állarcok egy ideig működnek, és előbb-utóbb bizonyos helyzetekben, bizonyos intimitásban lehullanak. És azok tudnak fájni. Simán a legrosszabb az, amikor mivel érzem, hogy nem jól kommunikálom, és nem jól fogadom a szeretetet, ezek kellenek a pótszerek. Kell valami, ami engem kicsit felvidít. Vagy ami megad egyfajta megelégedettségérzést. Egyfajta örömforrást. Lehet ülni a tévé elé, az internet elé. El lehet menekülni bármiféle tevékenységbe, hobbiba. És ilyen vannak komolyabb szerek, amik hatnak, amik gyorsan segítenek, hogy máshogy gondolkodjunk. Tudatállapotunk megváltozik. Ami szerintem igazabb mondat, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van, ez csak részben igaz. Én azt gondolom, hogy szeretni, illetve ezzel kapcsolatban van egy augusztinuszi gondolat, amit egy éve talán mondtam már, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. És azért is fontos gondolat szerintem, mert ha komolyan veszük azt, amit a Biblia mond, akkor azt mondja a Biblia nekünk, hogy Isten minden embert szeret. Kivétel nélkül egyen-egyenként. Mindannyiunkat. Most ki az, aki ezt tényleg tapasztalja és átéli a maga mélységében? És milyen lehet Istennek azt megélni, mint nekünk szülőként, hogy én szeretni akarlak, egészségesé akarlak tenni, és te mégis távol vagy tőlem. És hiába nyitok felét, te zárt maradsz számomra. És ezt fogalmazta meg úgy Augustinus, hogy milyen szomorú attól távol lenni, aki mindenütt jelen van. Bármikor segítene, bármikor közelebb jönne, bármikor azt mondaná, hogy én szeretnélek téged egészségesebbé tenni. Olyan ember, aki tud szeretni. És ezzel kapcsolatban a ma esténk tételmondata, legalábbis amit én magam számára megfogalmaztam, az így szól, hogy szeretni csak az ember fog, aki képes befogadni a szeretetet, és hagyja, hogy az a szeretet átformálja az élet. Szeretni az ember képes, aki képes befogadni a szeretetet, és hagyja, hogy a szeretet átformálja az életét. Ahhoz, hogy befogadjam a szeretetet, ahhoz szembesülni kell azzal, amit úgy fogalmazott meg Pál apostol, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt. Nem a jót, hanem azt, amit gyűlölök. És hogyha ezt fölismerem, és ennek a fájdalma, ennek a tehetetlenség érzése ott van, és azt mondom, Istenem, segíts, mert én nem tudok jól szeretni, akkor tud megérkezni az, hogy azt mondja Isten, hogy én szeretlek. És enged, hogy én formáljam át azt, ami neked nem megy, ami neked lehetetlen. És lehet, hogy te tudsz valameddig szeretni saját erőforrásaidból, de az is tőlem van egyébként, de akarsz még jobban tanulni, még mélyebbre jutni, akkor enged, hogy megmutassam azt, hogy mik a hiányosságaid, hol és milyen területeken van szükséged rám, hogy én átformáljam ezt is, meg azt is, meg amazt is. Ez elsőszorú a legnagyobb küzdelem, hogy engedjem, hogy Isten bevilágítson az életembe, és megmutassa, hogy ki is vagyok a valóságban. De ez a legmélyebb vágyunk is, azt gondolom. Ez a szeretet utáni vágy, ez az elfogadottság utáni vágy. És ezzel kapcsolatban csak egy egyszerű állatkísérlet. Nem tudom, ki foglalkozott a szőranyag kérdéssel, vagy kitanult erről. Volt egy Harlow nevű jó ember, Harry Harlow, aki még 66-ban végzett kísérletet rhézusz majmokkal. Arról szólt a kísérlet, hogy kis majmokat berakott egy ilyen terembe, egy helyiségbe, ahol volt egy szőranya, meg volt egy ilyen fémanya. De nem volt igazi anya. Az egyik egy ilyen szőrös dolog, ahol benne volt, a másik pedig csak egy ilyen fém keret volt. A kis majom melyiket választotta inkább, ugye a szőröset. Mert az adott valamiféle elrejtettségét és valamiféle melegséget neki. Ugye a fém az hideg, az olyan rideg. És az érdekes, hogy a kismajom akkor is ezen a szőrös úgymond műanyán maradt, amikor az ételt rátették a fémanyára, úgymond. Megrázó az a kép így nézni, hogy a kismajom, ugye, amikor táplálkozik, akkor is ugye szőranyához kapcsolódik. Mert fontos neki, hogy megmaradjon az a fajta kontakt. Hogy ő nem válik le arról, mert neki fontos a szeretet. Illetve nem is szeretet, amit ő elrejtettségnek él meg. És ugye ez valahol arról szól, hogy ez a szeretet utáni vágyunk annyira, még hogy még az élet ösztönnél is erősebb. Tehát esetleg éhezem is, és szomjózom, de akkor is inkább azt választom, ami nekem nagyobb elrejtettséget, nagyobb biztonságot ad. És amit látni kell, amire fölépítettem ezt az egész előadást, hogy nem én vagyok a szeretet, és nem vagyok a szeretet forrása. Tanulni kell, és nem fakad belőlem. És ha ezt a felismerést valaki elviszi innen magam, és ezen gondolkodik, és elindul a szeretet forrása felé, vagy tovább építi a vele való kapcsolatát, azt gondolom, hogy akkor lehet egészségesebb a családtagjával való kapcsolata is. Hát ez nem működik programszerűen, illetve működhet egy darabig. De előbb-utóbb azt kell megtapasztalnunk, hogy pusztán az emberéből, vagy izomból, vagy izzadságszagból megélt szeretet próbálkozásaink előbb-utóbb kisiklanak. És hogy mikor tudom a leginkább megtapasztalni azt, hogy Isten szeret engem, ez egy alapkérdés nálam. És itt jön be megint az, hogy amikor a szívünk mélyre nézünk és beismerjük, hogy vannak ott olyan mélységek, vannak ott olyan vágyak, ami semmi nem elégíthet ki a világon. És ezzel kapcsolatban egy másik dalszöveg, LGT, nem tudom, ki ismeri ezt az együttes, szerintem sokan. A Kell, hogy szeress című számban így énekelnek, hogy ha a jobb napok sem érdekelnek, mikor vége van a türelmemnek, ha a szerelmedet nem érdemlem, akkor nagyon kell, hogy szeressék. Ismeri valaki ezt a számot? Ha a kedvességet bosszant, fáraszt, mikor nem adok és nem várok választ, mikor szeretni már nincs mit bennem, akkor nagyon kell, hogy szeressék. Ez egy nagyon belülről jövő igény és vágy, nem? De arról szól, hogy akkor szeress engem, amikor nem érdemlem meg. Akkor szeressek, amikor beléd rúgok. Akkor szeres, amikor bosszantasz és fárasztasz. Pedig kedvesen jössz oda hozzám. Azt mondja, hogy amikor így viselkedem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Aki az, akinek ez működik? Ugye vágyként működik, hogy engem így szeressenek. De működik, hogy én így szeressek valakit? De amikor belém rúg, amikor látom, hogy bosszantom és csak fárasztom, és amikor a legjobb szándékú dolgokat is félreértelmezi, akkor tudom szeretni a másikat. De az igény ott van, hogy nekem így szeressenek, de nekem általában nem megy. Azt gondolom, hogy erre nem is vagyunk képesek. Nem, alapból nem vagyunk képesek, de megtanulhatjuk. ahogy Erich Fromm mondta, tanulhatjuk, de nem magunktól és nem magunkból. Tehát, ahogy mondtam, nem én vagyok a szeretet. A szeretetnek van egy forrása, egy origója, eredője. És amikor tudjuk a leginkább megtapasztalni a szeretetét, és itt megint visszatérek oda, és utoljára aláhúzom, hogy a kudarcaink nyomán. Tehát Isten akkor tud belépni az életembe, amikor az én erőforrásaim kimerülnek. Azt mondom, hogy Istenem, nekem ez nem megy, segítsél. A másik kedvenc mondás, amit el szoktam mondani, ezt is az alkoholistáktól tanultam, józanodó alkoholistáktól. Azt mondják nagyon egyszerűen, hogy Istenről két dolgot kell tudni. Egy van, kettő nem te vagy. És hogyha ezt a két dolgot megtanuljuk, Isten mondja, hogy a szeretetről két dolgot kell tudni. Egy van, kettő nem belőled fakad. És ezt megtanuljuk, ezt az egyszerű igazságot, és hát nyilván szemelizünk azzal is, hogy ezt hogyan lehet tanulni. Mert nem lehet megkerülni a kudarcokat. Nem lehet megkerülni azt, hogy nézek szembe, üljek le. Ez az, amit úgy fogalmaz meg nagy költök Jüvesztül, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben egy szobazugában, néha gyönge lelkünk óbeigen által. Megállni, szembenézni, mérleget venni. Hol vagyok? Meddig jutottam? Az erőforrásai mire voltak elegendőek? Szükségem van a segítségre? Nem emberire, hanem egy istenire, ami valóságosan megragadható. Vagy húzom meg egyedül. Lehet egyedül is. Vagy lehet állarcokat keresni, vagy pótszerekhez menekülni. Vagy letagadni. Ugye? Az énbűnő mechanizmusokról ezer oldalakat lehet olvasni. Elkezdte Freud, és azóta szakemberek garmadája. Ír arról, hogy hogyan tagadja le az ember azt, hogy mik a valódi vágyai, mik a valódi érzései, mik a valódi irányai. Azt gondolom, hogy ha Isten létezik és szerintem létezik, akkor arra vágyik. Mert Augustinus megfogalmazott, hogy ne legyél távol tőlem, én mindenügy elmegyek, és mindenhol ott vagyok, és minden szinten szeretnék neked segíteni, ha elfogadod. A kulcs, hol lepeződik le leginkább az Istenre utaltságom? Azt gondolom, hogy két területen, amit megvizsgáltunk. Az egyik, amikor küzdök a saját személyiségemmel, amit Pál úgy fogalmazott meg, hogy akarom a jót, és nem megy. Ugye, de ez nem csak úgy lepeződik, hogy én ülök és akarom a jót, hanem ami fontos, hogyan működöm a hozzám legközelebb állókkal. Mert kifelé egy munkahelyen, egy baráti körben bizonyos szinten működnek az állarcaink. De ugye, ahol leginkább én vagyok, önmagam vagyok, az a családom. Itt lehet a legjobban tanulni a szembesülést, hogy ki is vagyok, ahogy tükröket tartanak nekem azok, ha mernek, akik hozzám közel állnak. Ha nem dominálom le őket, hogyha hagyom, hogyha igénylem, hogy jelezzék vissza, hogyan látnak engem. És ezekben a helyzetekben szembesülhetek azzal, hogy mik a hiányosságaim. És ha látom a hiányosságaimat, akkor tudok menni és segítséget kérni. És hogyha megtapasztalom azt, hogy Isten szeret engem, akkor fog működni a szeretet mások felé is. Ezt annyira egyszerűen megfogalmazza megint csak a Biblia, és ezzel fogom zárni a mai esti gondolatmenetet. Nagyon szépen, nagyon egyszerűen így mondja János apostol. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet honnan van? Mi a forrása? Mi az origója? Az Istentől van. Nem belőlem. És mindaz, aki szeret, az Istentől született. Lehet, hogy nem tudja, vagy nem tudatosul benne, de ha igazán szeret valaki, az nem a saját munkája. És ismeri az Istent. Itt hozzáteszi azt is, hogy az Isten ismeretből fakad az, egyre jobban tudok szeretni másokat is. És elmondja az ellenkezőjét is János, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Minél jobban ismerem Istent, annál jobban fog működni a szeretetem mások felé. És minél kevésbé magamra támaszkodok, és én vagyok a pillér, annál jobban fog működni az, hogy valódi szeretet kapcsolatokat tudjak ápolni, kommunikálni. Hozzám közelebb állok felé is, és a külvilág felé is. És én azt kívánom, hogy záró gondolatként, hogy merjünk bátran szemben is azzal, hogy hol vagyunk, hol állunk, és merjünk beiratkozni abba az iskolába, amit a Jóisten úgy hív, hogy a szeretet iskolája, az élet iskolája, amiben lehet, és azt gondolom, vannak még távlatok előttünk. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kedves gyülekezet, ma délőtti Isten tiszteleten én a Krisztus eljövetelébe vetett reménységről szeretnék szólni. Arról, hogy hogyan is gondolkodunk Krisztus eljövetelével kapcsolatban. Ugye mostanában én is láttam, munkatársaimnál is hallottam, és azért nyomon követtem az Isten tiszteleteket, nem csak itt Zugléden, máshol is. Közületek is többen beszámoltak erről nekem, hogy elég sok Isten tisztelet van, ami ezzel a témával kapcsolatos. Én most Krisztus eljövetelének a reménységéről, kifejezetten a reménységéről szeretnék szólni. Arról, hogy hogyan is gondolkodunk mi mindannyian erről. Hogyan is viszonyulunk Krisztus eljöveteléhez. Mennyire jelent ez reménységet, mennyire jelent ez hajtóerőt az életünk mindennapjában. Egyáltalán a hétköznapi apró cseprű dolgainkban, abban, hogy hogyan éljük társas életeinket, hogyan viszonyulunk a munkahelyen emberekhez. És hát persze, hogy ez hatása van arra is, hogy hogyan teszünk bizonyságot, hogyan beszélünk erről másoknak. Jelent-e ez lelkesítést, hajtóerőt nekünk? Vagy tudjuk azt, hogy tényleg hát eljön Krisztus, de egy kicsit olyan nem törődöm módon, vagy talán ez kicsit durva, közönnyel, inkább talán így mondom, közönnyel viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Beszélgettem, sőt beszéltünk erről közösen is munkatársakkal, magamban is gondolkodtam ezen sokat, és annál is inkább felmerült ez a kérdés bennem is többekben bennünk, mert ha az advent várás példája és példaképe az 1844-es időszak előtti hívők serege, ugye a 19. század elején, a nagy advent mozgalom idején, ha az a példakép előttünk, az ő lelkesedésük, az ő adventvárásuk, az ő életük, ahogy munkálkodtak, ahogy élték a hétköznapjaikat azokban az években, amikor arra gondolták, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, akkor ha szembesülünk egy kicsit azzal, hogy mennyiben hasonlítunk rájuk, akkor azt kell mondani, hogy sajnos én úgy látom, hogy bizony van még miben fejlődnünk, vagy miben felzárkóznunk mögéjük. És akkor hogyha tényleg ők a példaképek, akkor felmerül a kérdés, hogy hát miért nem vagyunk annyira lelkesek? Miért nem munkálkodunk, vagy tevékenykedünk úgy? Miért nem teszünk meg olyan dolgokat, amiket ők megtettek, hogy tényleg lemondtak akár anyagi dolgokról is, de idejük sok-sok részéről azért, hogy felkészüljenek, hogy másokat felkészítsenek. Pedig hát hozzánk közelebb van Krisztus eljövetele, még hogyha ők esetleg valamiben tévedtek is, közelebb van, és tudjuk, tényleg látjuk az idők jeleit, hogy nem lehet már olyan sok hátra, akkor miért van mégis egyfajta fásultság, fáradtság, testi-lelki fáradtság is bennünk? Miért bizonyos érdekes, csak ki kell mondanom, miért van bennünk közöny ezzel a ismerettel vagy tudással szemben? Hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy itt még fog bekövetkezni. Akkor miért vagyunk adventisták? Így is feltetném a kérdést. Hiszen maga a szó is azt fejezi ki, hogy Krisztus váró keresztény emberek vagyunk, illetve szeretnénk lenni. És még egy-két kérdést hadd vessek fel így az elején, hogy ha ez így van, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy miért van így. Mi lehetett az a titka az ő várakozásuknak, az ő lelkesedésüknek, az ő iparkodásuknak, és mi az oka annak, hogy nálunk pedig hát az a helyzet, amit láthatunk. Hogyan kaphat igazi hangsúlyt, hogyan kaphat igazi lendületet újban ez a reménység az életünkben. Hát erről szeretnék ma délőtt szólni, illetve hát zárásként majd arról is, nem is zárásként, végig talán beleszélve az Isten tiszteletbe, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne így legyen. És akkor olvasnám is az első igét János apostol első leveléből, tehát János apostol első leveléből. Szeretnék majd több apostoltól is, hogy hogyan gondolkodtak az apostolok Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, hogyan reménykedtek ők. Most először Jánostól, aztán majd Pétertől, végül Pál apostoltól is. Tehát János apostol első levelének a harmadik fejezetében van egy jól ismert gondolatsor. János apostol első levele harmadik fejezetében a második-harmadik verseket olvasom. Tehát a második-harmadik verset a harmadik fejezetből. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá,
mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. János azt írja, hogy akiben megvan ez a reménység, hogy meglátja Jézus Krisztust, akiben megvan ez a reménység, hogy hasonlóvá lesz ő hozzá, azt írja, hogy az az ember megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. János azt mondja itt, hogy akiben megvan ez a reménység, az az ember munkálkodik a saját élete megtisztításán, megtisztulásán. Nyilván a Jóisten teszi a nagyobb részt, de az az ember segít ebben Istennek a saját élete megtisztításán, akiben megvan ez a reménység, hogy meg fogja látni Krisztust, akiben megvan ez a reménység, hogy hasonlóvá lesz ő hozzá. Az az ember munkálkodik másokért is, akiben megvan az a reménység, hogy majd együtt lesz Jézus Krisztussal. Azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, és törvényszerűség, hogy akiben nincs meg, az tényleg nem is tesz semmit, sem magáért, sem másért, mert hát jó, lehet, hogy valamilyen szinten tudja, hogy Jézus Krisztus el fog jönni, de ez számára többet, mint az az ismeret, hogy a Mont Everest az milyen magas, 8840 akárhány méter magas. Szóval, ha tényleg reménykedik az ember, ha tényleg vár az ember valamit, akkor fogja ezt serkenteni és motiválni valamire. És János apostol szavaiban én azt hiszem, hogy itt nincs esetlegesség, hogyha odafigyelünk, nincs bizonytalanság, egyszerű jövőidő van benne. Azt mondja, hogy most még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvaló lesz, akkor hasonlókká leszünk hozzá. Ez egyszerű jövőidő számára nem kérdés az, hogy hasonlókká leszünk Krisztushoz. Igazából ő nem is az örök életet várja, hadd mondjam még ezt itt el. Nem is azt várja, hogy mit fog kapni Krisztustól, hanem ő magát, Krisztust várja. Ugye azt mondja, hogy majd meglátjuk őt. És hát azért bennünk is így indult el, gondolom mindannyiunkban a hit, az Isten iránti szeretet. Nem azért szerettük meg a jó Istent, mert örök életet ígért nekünk, vagy a betegségekből való gyógyulást ígért nekünk, vagy megoldás az életünk problémáira, amik persze nagyon nagy áldással és ajándékai az Istennek, hanem azért szerettük meg őt, mert megismertük őt, és mert olyan Isten, amilyen Isten, mert szeretetre méltó, mert érdemes a bizalmunkra, érdemes arra, hogy tényleg odaadja az ember magát neki. János apostol is erről beszél itt. Aztán lapozzunk vissza 2-3-at a Bibliánkban Péter apostol első leveléhez, és hadd olvassak Péter apostoltól is egy nagyon szép Biblia verset. Péter apostol levelének, első levelének az első fejezetében, tehát Péter apostol első levele, első fejezete, 13. versét olvasom. Péter apostol első levelének első fejezetében a 13. vers így hangzik. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelenik. Olvasom még egyszer. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelenik. Ugye Péter apostol is valami hasonlóról beszél, mint János. Abban reménykedik Péter tökéletesen, hogy mikorra Jézus megjelenik, illetve amikor megjelenik, akkor kegyelmet hoz neki. És erre buzdít bennünket is. Abban reménykedik, hogy addigra felkészíti őt, és felkészíti a testvéreket. Addigra megtisztítja őket olyan módon, és olyan fokon, hogy valóban kegyelem legyen Jézus Krisztus megjelenése. Péter apostol számára sem kétséges ez, hogy Jézus Krisztus eljövetele előnyére válik, és nem kárára. Hogy Jézus Krisztus eljövetele öröm lesz számára, és nem keserűség, és nem fájdalom. Péter apostol is úgy tűnik, illetve egyértelműen kiderült a szavaiból, hogy tökéletesen reménykedik, viszont ebből kiderül az is, hogy lehet reménykedni tökéletlenül is. Reménykedhetünk úgy is, hogy reménykedünk, igen, de csak úgy, hogy hát talán én is majd ott leszek. Talán majd az Úr elfogad. Lehetséges, hogy megúszom ezt az egészet, vagy nem is tudom, hogy milyen megfogalmazásokkal lehet még élni, de a bizonytalan reménykedés, a tökéletlen reménykedés, hogyha Péter szavaival élnek,
És hogyha így reménykedünk, akkor mit adhatunk? Akkor egyrészt az életünk egy kicsit azért mégiscsak nyomorúságos, másrészt pedig mit adhatunk akkor másoknak? Hogyan bátoríthatunk másokat arra, hogy reménykedjenek Krisztusban, reménykedjenek abban, hogy ennek a rettentő sok gonoszságnak és aljasságnak, ami a világon van és ami között járunk napról napra, vége szakad. Akkor az emberek fogják tudni, hogy eljön Jézus, de látják, hogy mi is bizonytalanak vagyunk, mi is nyugtalanak vagyunk, mi is esetleg félünk ettől, és akkor lehet, hogy átadunk valami ismeretet, valami információt, de az emberek számára ez nem lesz megnyugtató, nem lesz megoldás. Tehát ne bizonytalanítsunk el másokat sem azáltal, hogy mi magunk bizonytalanak vagyunk abban, amiről a Biblia beszél. Akkor, hogyha nem tökéletesen reménykedünk, azt mondja az apostol, hogy józantalanok vagyunk. Józantalanok vagyunk. Ugye azt mondja, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Ha nem tökéletes a reménységünk, akkor olyanok vagyunk, mint a részeg emberek. Aki nem tud helyesen gondolkodni, nem tud helyesen cselekedni. Ha tökéletlen a reménységünk, akkor a gondolkodásunk sem lesz tiszta, és a tetteink sem lesznek tiszták, és nem fogjuk megtisztítani magunkat. Persze, hogy ezt jól értsük, Isten ereje nem tisztít meg bennünket, mert nem kívánjuk, nem merjük, nem hiszünk abban, hogy az Isten megtisztít, felkészít bennünket arra a napra. És ugyanerről beszélt Pál apostol is, most már csak szóban hadd idézzem, hogy ő azt mondja önmagára, hogy ő nem úgy fut, mint bizonytalanra. Nem úgy fut, mint bizonytalanra. És nem úgy küzd, mint aki a levegőt vagdossa. Ugye Pál apostol a sportból, az ókori olimpiákból veszi ezt a hasonlatot, ezt a képet. De hát mi is mindannyian futottunk már. Akár futottunk busz után, vagy villamos után, bármi után. Akár futottunk mindannyian még fiatalabb korunkban az iskolában időre. Futottunk távot. Mindannyian mi volt a közös mindebben? Vagy valaki csak azért sportszerűen fut minden nap, vagy minden második, vagy harmadik nap, mert az egészsége céljából. Mi a közös mindezekben a futásokban? Egyrészt tudjuk azt, hogy mi a cél. Tehát volt a cél mondjuk 100 méter, volt a cél, hogy azt a, nem tudom, 7-es buszt elérjem. Vagy volt a cél az, hogy 10 perc alatt mennyit tudok futni. Tehát mindig a szemünk előtt volt a cél. Másrészt pedig ehhez mérten fel tudtam mérni valamelyest az erőmet. Nyilván, hogyha látom, hogy egy buszmegálló szemeimmel sem látható távolságban van, és így megy el mellettem a busz, akkor nem lódulok neki, mert tudom, hogy úgysem érem el. Ha látom, hogy hol a buszmegálló, akkor futok, mint a...

a kereszténységünk, az életünk, de céltévesztett kereszténység lesz. Ugye Pál azt mondja Korintusi levél, első Korintusi levél 15. fejezetében, hogy akik csak e világon reménykednek a Krisztusban, azok minden embernél nyomorultabbak. Én úgy hiszem, hogy mi nem csak ezen a világon reménykedünk a Krisztusban, és nem csak erre a földi életre, problémákra, nehézségekre, bajokra, betegségekre várunk megoldást Krisztustól, a fejünkben nem. De nagyon sokszor mégis a hitünkkel azt fejezzük ki, hogy igen, a földi problémákra hisszük, hogy segít Isten, de hogy én a mennyországba jussak, az már egy rázósabb kérdés. Az már nehezebb ügy. Mert ilyen és ilyen vagyok, mert ez és ez a nehézségem, mert évek óta küzdök valamivel. És az ember elkenődik egyrészt, másrészt pedig hagyja, hogy az ördög egy bűnbe vigye és hagyja, ami főleg nagyobb baj, úgy gondolom, hagyja, hogy utána vádolja és elszakítsa az Istentől. Hát Pál apostol is jusson eszünkbe, hogy ő biztos volt abban, hogy megérkezik, és biztos volt abban is tudta, hogy hova érkezik meg. Sokszor ez a tökéletlen reménykedés, vagy ha valaki tökéletesen reménykedik a Krisztusban, ezt mi meg is szóljuk időnként. Még néha ebből erényt is kovácsolunk, hogy reménykedünk. Mert ha valaki tökéletesen reménykedik, akkor azt mondjuk rá, hogy magabízó, hogy beképzelt, hogy öntelt, hogy miből gondolja, hogy ő üdvösségre jut. Miből gondolja, hogy az ő élete az örök életbe fog folytatódni. Hadd kérdezem meg, testvérek, Pál apostol beképzelt volt? Pál apostol magabízó volt, vagy öntelt volt? Nem gondolnám. Ő nem saját magában bízott. Ő nem abban bízott, hogy ő olyan jó apostol, ő olyan jó hívő ember, hogy neki jár az üdvösség. Ő Krisztusban bízott. Ő abban bízott, hogy Isten megígért valamit, és az 100 000 %, amit az Isten megígért. Ő neki kétségei nem voltak afelől, hogy az Isten, amit elkezdett, majd Krisztus napjára bevégzi, befejezi. Merünk-e mi így bízni és hinni Istenben? Vagy pedig szinten a környezetünkre nézünk, szinten önmagunkra tekintünk, és persze elcsüggedünk mindig. Nyilván, hogy van egyfajta környezet, egyfajta élettér, amiben élünk, és nyilvánvaló, hogy nem vagyunk tökéletes emberek, és vannak hibáink, hát akkor nem is lenne szükségünk Istenre, hogyha nem így lenne. De pont ez a hitpróba, hogy ezek ellenére is bízunk-e Isten szavában. Ezek ellenére is merünk-e tökéletesen reménykedni abban, hogy mit az Isten megígért, az úgy van. Mert hogyha nem így van, akkor az Isten tesszük hazuggá, majd olvassuk János apostoltól. Hogyha azt mondom, hogy velem vagy kétkedek, vagy bizonytalankodok Isten szavában, akkor őt teszem hazuggá. Mert most akkor vagy az az igaz, amit Isten mond, vagy én mondok vele szemben valamit, vagy elképzelek, vagy elgondolok, akkor az az igaz. De mivel én úgy gondolom, hogy az az igaz, amit én gondolok el, hogy hát kutyából nem lesz szalonna, mondjuk így, ezt a rossz tulajdonságomat nem tudom levetni, vagy nem tudok mit kezdeni egy emberrel, nem tudok vele kibékülni, nem tudok neki megbocsájtani, vagy meg tudok, de belül még mindig fáj, akkor felülírjuk az Isten szavát. Akkor úgy gondoljuk, hogy igen, mások minden esetben is tud segíteni. Minden esetben teremtő hatalma is szava van, csak pont ebben nincs, pont velem kapcsolatban. Ez már olyan régóta bennem van, és még mindig ilyen vagyok. Szóval ne tegyük hazuggá az Istent, hanem reménykedjünk tökéletesen, ahogy Pál apostol is reménykedett, és ne bántsuk meg ezzel az Istent, és ne engedjük az ördögnek, hogy a törvénnyel nagyon nyomja bennünket. A törvény azért van, hogy meglássuk magunkat, és hogy Istenhez vezessen, Istenhez irányítson azonnal, mint egy nagy felhívó közlekedési tábla, hogy oda menjek. Tehát Jézus Krisztus kegyelmet akar is hozni. Fogadjuk el ezt, és ne elégedjünk meg tökéletlen reménységgel. De menjünk már is tovább, és most már Páltól is szeretnék olvasni valamit, hogy, és talán egy kicsit választ is adni arra, hogy mi segíthet bennünket az advent várásban. A Tituszhoz írt levelének a második fejezetéből szeretnék felolvasni egy-két gondolatot. Tehát Pál apostol Tituszhoz írt levelének a második, illetve igen, a második fejezetéből a 13.-14. verseket. Pál apostol Tituszhoz írt levele, második fejezete, 13.-14. verset. Lehetne olvasni többet is, de a 11-től talán otthon ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, de most csak a 13. és 14. verset olvasom. Tehát Titusz 2.

13:14. Ezt mondja Pál. Várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek, és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Pál apostol itt boldog reménységről beszél. Arra beszél, hogy várjuk a ma boldog reménységet. És visszatérve egy kicsit oda, amit az imént már elkezdtem, a proféciák ismerete, az a nagy-nagy ismeret, amit az Isten adott nekünk, amivel tényleg nagyon boldogok lehetünk, és nagyon tisztán láthatjuk az emberiség történelmének jövőjét. Ez nem csak azt jelenti, hogy ismerjük az elkövetkezendő események időrendi sorrendjét. Ez nem csak azt jelenti, hogy ismerjük az elkövetkezendő események mögött húzódó, hátsó, függöny mögött lezajló törvényszerűségeket, amiket sem a történelem tudósok, sem a politikusok, senki nem lát át, mi viszont láthatjuk az Isten segítségével. Szóval a proféciák ismerete ettől sokkal több. A proféciák ismerete azt is jelenti, én úgy gondolom, hogy boldog reménységet nyerünk. A proféciák ismerete azt is jelenti, hogy erőt ad nekünk mindenhez, illetve nagyon sok mindenhez, a hétköznapjainkhoz az, hogy várunk valakit, hogy meg fog jelenni valaki, hogy igen, lesznek olyan dolgok, amik kellemetlenek, amelyek nehezek lesznek, legalábbis minden bizonnyal élet-halál révén fogunk állni, de azt mondja az ige, hogy az idők jeleinek az ismerete és a proféciák ismerete az örömmel töltjön el bennünket. Itt ugye mondja az apostol, hogy várván a boldog reménységet, és hadd mondjam azt még egyszer, hogy ne nyugodjunk addig, amíg nem boldog ez a reménység bennünk. Ne nyugodjunk addig, amíg ilyen értelemben nincs tiszta józanság bennünk, annál is inkább, mert ahogy említettem, ha nem boldog ez a reménység, akkor jusson eszünkbe, hogy nem csak nekünk kell felkészülnünk, de másokat is fel kell készítenünk arra, ami erre a világra következik. Gondoljunk abba bele, hogy mi lesz a földi küzdelmeink vége. Jézus Krisztussal való találkozás. Azzal a valakivel való találkozás, aki ott volt velünk minden nehézségünkben. Aki ott volt velünk mindig, amikor egy-egy küzdelemben segítségre volt szükségünk, már ha volt küzdelmünk. Aki megbocsájtotta minden bűnemet. Aki százszor, vagy nem tudom hányszor mondtam valami rossz szót másra, és utána megbántam, akkor ő azt a tenger mélységével tette. Azzal a valakivel fogok találkozni, akiről itt nem véletlenül mondja azt Pál apostol, hogyha megfigyeljük, hogy hogyan, milyen jelzővel beszél Jézus Krisztusról. Azt mondja, megtartó. Ami Úrunk Jézus Krisztus, megtartó Úrunk Jézus Krisztust várjuk. Aki megtartott minket az élet minden nehézségében, aki megtartotta a hitünket is. Aki megtartott bennünket egy olyan állapotban, hogy az alkalmas legyen az üdvösségre. Hát nem öröm egy ilyen valakire várni, egy ilyen valakivel találkozni, aki mindenben a javunkat akarja. Igen, mi nem tudjuk magunkat megtartani. Mi nem tudjuk magunkat felkészíteni erre az örökké valóságra, illetve arra, hogy alkalmasakká legyünk, de ő arról biztosít bennünket, hogy ő tud is és akar is. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy nem gondolunk arra, vagy valahogy elfelejtjük, és nem tudom, hogy egész pontosan mi lett az oka, talán a hétköznapok elsodornak minket mellőle, hogy elfelejtkezünk arról, amit itt olvastunk a 14. versben, hogy várjuk Jézus Krisztust, azt a Jézus Krisztust, aki önmagát adta érettünk. Ugye ezt írta az apostol. Elfelejtkezünk erről sokszor, hogy Jézus Krisztus önmagát adta értünk. És hadd tegyek fel egy-két olyan kérdést, ami mindenki gondolkodjon el. Miért is félünk időnként, vagy miért is érezzük magunkat alkalmatlanoknak arra, hogy Krisztus magához vegyen majd minket? Hát már nem szeret bennünket úgy, mint amikor értünk adta magát.
Vagy most már más fontosabb dolga van, és velünk nem nincs ideje törődni. Vagy most már úgy látja, hogy mi is egyedül boldogulunk, valami sínre rátett bennünket, és akkor hagyja, hogy menjünk a magunk útján. Vagy talán nem tudtunk megbizonyosodni eléggé az Isten irántunk való szeretetéről. Mi az, ami elhiteti velünk azt, hogy Krisztus nem ugyanúgy gondolkodik felőlünk, mint amikor az életét adta értünk? Ha pedig tudjuk, hogy ugyanúgy gondolkodik, ha tudjuk, amit Pál ír a zsidókhoz írt levelében, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, akkor mi félnivalónk van? Hadd mondjam azt, hogy azért van, lehet félnivalónk két esetben. Egyik, hogyha tudván tudjuk, hogy valami gonosz dolgot követünk el, tehát van valami bűn az életünkben, van valami olyan dolog, ami elválaszt az Istentől, és akkor persze félünk, mert vádol a lelki ismeret, mint ahogy egy gyermeket is vádolt, mint ahogy kisgyermekként én is cselekedtem, tettem olyan dolgot, amiért tudtam, hogy bünti lesz, és nem mertem ott, féltem hazamenni. Szóval ez az egyik. De hát erre van megoldás. Hát azt mondja János, hogyha valaki vétkezik, akkor van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő hű is igaz, hogy megbocsásson nékünk. Bármilyen dolgot is követtünk el, azt mondja Jézus, hogy nincs olyan bűn, amire ne lenne bocsánat. Akkor most már ezt nem hisszük el. Akkor nem félni kell, hanem akkor az embernek Istenőt megaláznia magát, és belátni, persze, elkövettem, és tudjuk is, mert bánt a lelki is, mert csak már a rendezéssel vannak gondjunk. Tehát akkor ez az egyik félelem, az oka a félelmünknek. De hát erre van gyógyszer, és egyszerű és gyors. A másik pedig az lehet, hogyha félünk, hogy az oka, hogy bizonytalanak vagyunk az Isten szeretetében, amint az imént említettem, hogy nem teljes, talán ki is aludt bennünk az Istenben való bizalom. Tehát a bizalom hiánya, vagy a bizalom beteg volt az, ami még okozhatja a félelmünket. De erre is van megoldás, ahogy említettem, idézzük fel azt, hogy Krisztus hogyan viszonyult hozzánk. Hogy mit mutatott be az életében, mit jelent a keresztje, mit jelent a feltámadása, és akkor nem leszünk bizonytalanok abban, hogy Isten szerete bennünket, vagy sem. Gondoljunk arra, hogy kivel fogunk találkozni. Hadd térjek ide vissza egy pillanatra. Mert Jézus Krisztus a Biblia szerint örömmel és nagy vágyakozással tekint ez elé a találkozás elé. És Jézus azt akarja, hogy mi is ilyen örömmel, vágyakozással és szeretettel várjuk őt vissza. Ugye a vőlegény és a mennyasszony példáját hozza a Biblia. Hát mennyire várja a vőlegény és a mennyasszony azt, hogy végre megtörténhessen a házasságkötés? Nagyon várják, mert szeretik egymást. Hogyha nincs az egyik félben meg ez a várakozás, ez az örömteri előretekintés, akkor ott valami gond van abban a félben, a másikkal kapcsolatban. Akkor vagy nem bízik benne, vagy úgy érzi, hogy még nem gondolta meg jól. Hát nyilván, ugye ilyen esetekben itt a Földön akkor tenni kell valamit. De ha valakit szeretünk, hát akkor nem félünk tőle. Akkor várjuk, hogy találkozzunk vele. Én emlékszem, nemrég összetörtem a kocsit. Sajnos belementem valakibe, azóta már meg lett csinálva. Összetörtem, és egyből az volt a fejemben, hú, mit fogok mondani Ritának? Vagy hogy fogom ezt elmondani? Vagy most mit csináljak, akkor felhívjam, vagy mennek haza? Hát aztán nem hívtam fel, hazamentem. És hát persze elmondtam, meg hívtam, hogy jöjjön, nézze meg, hogy mit csináltam. Volt bennem egyfajta aggodalom, de tudtam, hogy szeretés, hát, hogy elmondom neki, meg fogja érteni, majd hát én se örültem volna neki, ha ő töri össze, de hát sajnos ez megtörtént. Ugyanígy, hogyha az ember szeret valakit, és ha az ember tudja, hogy őt szeretik, mert én nem csak az volt bennem, hogy szeretem Ritát, hanem azt is tudtam, hogy ő is szeret engem. Tudtam, hogy ezt meg fogjuk tudni beszélni, még akkor is, ha volt bennem egy kis félsz, hogy most hogy mit mondjak, vagy mi lesz most. Ha tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket, és ha mi is szeretnénk szeretni az Istent, vagy szeretjük őt, akkor nincs olyan dolog, ami egyrészt, amit félni kellene, hogy most jelképesen összetörtünk valamit, vagy tönkretettünk valamit, vagy valami bűnt követtünk el, és nem mehetünk hozzá. Másrészt pedig nem kell félnünk attól, hogy mi lesz, hogyha találkozunk vele. Mert ő megígérte, hogy felkészít bennünket arra a napra, tökéletessé tesz. Nem azért hívott el bennünket, hogy aztán itt a pusztaságban, mint a zsidókat a 40 évre
magukra hagyja, hogy elhújjanak. Persze, ugye mondja a Biblia, hogy miért engedetlenség és hitetlenség miatt kellett nekik ott elveszniük. Hát ne legyünk mi is ilyen hitetlenek, akik nem merünk, mint a 10 kém bemenni, illetve a harcra buzdítani másokat, illetve magunkat, hanem legyünk olyanok, mint József és Káleb, akik azt mondták, hogy igen, az a nép, az hatalmas, mert ugye az anákok hatalmas emberek voltak, de hát kenyér nekünk az a nép, megesszük reggelire őket. Ugye furcsa szleng ez a mai világban, de a Bibliában olvashatjuk, hogy kenyér nekünk az a nép. És azt mondták, hogy ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre. Hát azért hívott ki minket a szolgált házából Egyiptomból, hogy bevigyen oda minket. Azért hívott el bennünket, hogy örök életre vigyen minket. Megvan-e, illetve legyen meg ez a boldog és tökéletes reménység az életünkben, és tényleg járja át az a gondolkodásmód, az a józan gondolkodásmód a mindennapjainkat, hogy az Isten szeretben, és mi is szeretjük őt, és egy ilyen találkozásból csak jó dolog sülhet ki. Persze ne csapjuk be magunkat, ahogy említettem, ha az a két ok megvan a félelem miatt, akkor azért tegyünk és tehetünk, mert az Isten szeretné, hogy örömmel nézzünk az advent elé. Pál apostoltól szeretnék még egy dolgot idézni, itt az említett ige szakasz kapcsán, tehát a Titushoz írt levélből, ugye azt mondta, hogy aki önmagát adta értünk, tehát így gondoljunk arra, akivel találkozunk, hogy önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kívánt képen való népet. Jó cselekedetekre igyekező. Tehát egyrészt azért adta önmagát értünk, hogy megváltson minket minden hamisságból, másrészt, hogy tisztítson önmagának kívánt képen való népet. Nyilván ezt a népet, ezt egy örök életre gondolta, hogy megtisztítsa, hogy igen. Neki egy olyan népre van szükség, egy olyan mennyasszonyra, akinek ő adja a ragyogó és fehér gyolcsot, akinek majd ő megtisztítja minden tisztátalanságát, akit ő felkészít az esküvőre. Hát azt hiszem, nagyon ritka azért az olyan esküvő, amikor mindenről a vőlegény gondoskodik. A mennyasszonynak csak azt kell mondani, igen, én akarom. Hozza a ruhát, elrendezi a vacsorát, mindent az égvilágon megtesz ez a vőlegény, a Jézus Krisztus. Nekünk csak hinnünk kell neki, és akarnunk kell. És egy dolgot hadd mondjak még, itt most már a vége előtt, hogy időnként azért én tudom, hogy előfordul a bizonytalanság önmagunkkal szemben, hogy de hát én nem is szeretem úgy az Istent, ahogy kellene. Vagy valami hasonló gondolatok. Ettől sem kell megijednünk, mert azt mondja a Szentírás, például a Hóseás könyve, ugye jól ismert versek a 6. fejezetben, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló halmat. És érdekes, hogy amikor ezt mondja Hóseás próféta által az Isten, akkor pont előtte mondja azt Hóseás próféta, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Az Isten azt mondja, hogy szeretetet kíván, és azt is mondja, hogy látja, hogy a tiétek milyen, hogy ilyen páraként, füstként múlik el. Szóval ne keseredjünk el, mert ezt is kérnünk kell, hogy szeretni tudjuk az Istent, hogy reménykedni tudjunk benne. Újból és újból meg kell elnézést erősíteni önmagunkat abban, hogy a reménységünk boldog és tökéletes reménység legyen. Ezt mondja Hóseás könyve 6. fejezetében, gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket, 2 nap múlva és 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk meg ismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Elnézést! Tehát az ő eljövetele biztos, bizonyos, mint a hajnal, de azt is olvashatjuk itt, hogy megelevenít bennünket, feltámaszt bennünket, akármilyen helyzetben, akármilyen állapotban is vagyunk. És
Ézsaiás könyvéből is, hadd idézem még ezt is, csak ugye saját szavaimmal, 11. fejezetéből Ézsaiás könyve 2. versét. Jézus Krisztusról beszél, hogy ugye mondja, hogy származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és egy virágszál nevekedik. Ott írja azt, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, és akkor sorolja, hogy tanácsnak, értelmnek, bölcsességnek lelke, és a végén azt mondja, hogy az Úr ismeretének is félelmének lelke. A Szentlélek nélkül nem tudjuk megismerni és félni az Urat és szeretni az Urat. Az Úristen félelme azt jelenti, hogy szeretjük őt, azt jelenti, hogy engedelmesek vagyunk neki. Azt jelenti, az Úr ismeretének lelke nélkül nem tudjuk megismerni őt és nem tudjuk megszeretni őt. Szükségünk van Istenre. Ennyire tehetetlen az ember, hogy az Istent még szeretni sem tudja magától, ehhez is az ő lelkére van szükségünk, az ő segítségére. Kérjük ezt, kérjük, hogy adjon ebből a lélekből, és segítsen minket ebben. Pál apostol is beszél erről, hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre a Szentlélek által. A Szentlélek által van az Isten szeretete a szívünkben. És most már tényleg befejezve visszatérnék János apostol első leveléhez. Most az 5. fejezetből olvasnám a 11. verset így zárásként. Tehát 1 János 5.11. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Olvasom a 10. verset is, és a 11-et még egyszer. Aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonságtételben, amellyel bizonságot tett Isten a fiáról. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Kedves testvérek, elég súlyos szavak Jánostól, a szeretet apostoltól, de azt mondja, hogy ha mi nem hiszük, hogy örök életet adott nekünk az Isten, akkor hazuggá tesszük őt. Ezért hadd mondjam azt, hogy nekünk nem azért kell küzdenünk, amit az Isten már megadott nekünk, hanem azért kell küzdenünk, hogy amit megkaptunk tőle, azt ne veszítsük el. Az Isten örök életet adott nekünk a fiában. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van, mondja János az evangéliumában is. Az Isten örök életet adott nekünk, ne tegyük őt hazuggá azzal, hogy nem hiszünk neki. Ne tegyük őt hazuggá azzal, hogy nem reménykedünk ebben. Hogy tökéletlen és boldogtalan a reménységünk, hogy inkább az nem is reménység, hanem egyfajta aggodalom és félelem. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Azt is mondta, hogy az én atyám kezéből senki ki nem ragadhatja őket. Töltsük meg a gondolatainkat ezekkel az igékkel, és zárásként kívánom azt, hogy tanuljunk meg tökéletesen reménykedni az Isten lelke segítségével, Krisztus eljövetelében. Tanuljunk meg boldognak lenni ebben a reménységben. Nyilván ennek előfeltétel, hogy megismerjük és megszeressük az Istent, de ő azt mondta, hogy erre is megtanít minket. Kérjük ezt tőle, és kívánom, hogy ez ne csak a mi életünkre legyen hatással, hanem másokra is. Hogy ne csak a bibliai ismeretet adjunk át, hogy Krisztus el fog jönni, hanem elmondjuk, hogy nekünk mi a jó, hogy miért vagyok boldog, hogy minek örülök. Személyessé téve az Isten és az ember kapcsolatát. Kívánom, hogy ezt mindannyiunknak minél előbb és tökéletes módon a jó Isten adja meg ajándékba. Ámen. Jóságos mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te az idők kezdetén, még a föld teremtése előtt eltervezted és gondoskodtál a mi megváltásunkról. Köszönjük mennyei atyánk, hogy nem múlandó földi életre, hanem egy örökké való boldogságra teremtettél minket. És köszönjük atyánk azt is, hogy szemeink előtt ábrázolódhatott ki, bontakozhatott ki ez. Köszönjük, hogy eljuttattad lelkünkhöz és értelmünkhöz azt, hogy szeretsz minket, és elküldted Jézus Krisztust, hogy a földön bemutassa azt, hogy milyen Isten vagy, hogy az önfeláldozásban nem ismersz határt, és Krisztus az életét is adatta értünk. Mennyi atyánk, kérünk téged, hogy
Irgalommal tekints ránk, és bocsáss meg azt nekünk, hogy ennek ellenére és a sok-sok ígéret ellenére időnként megrendült a bizalmunk és a hitünk, ha nem is benned, de abban, hogy mi lesz az eljövendő sorsunk. Mennyi atyánk, kérd, hogy adj a lelkedből nekünk, hogy a te ismereted és a te irántad való szeretetünk töretlen legyen. Add, hogy ne csapjuk be magunkat azzal, hogy örömködünk, és megpróbáljuk magunkra erőltetni azt, hogy örülünk annak, hogy Jézus Krisztus visszajön, és magával vihet bennünket, hanem hogy ez valódi, boldog és tökéletes reménység legyen mindannyiunk életében, hogy ne akadályozza ezt a reménységet olyan bűn, amiről tudjuk, hogy rossz dolog, ami bántja is a lelkiismeretünket, és ne akadályozza ezt bizonytalanság, belédvetett bizalomnak hiánya. Kérünk Istenünk, hogy adj a te mennyei szeretetedből, hogy tudjunk téged szeretni, és Krisztust úgy várjuk vissza, mint ahogy várjuk, amikor olyan emberekkel találkozunk, akiket nagyon szeretünk, és már nagyon szeretnénk őket látni. Istenünk, köszönjük az ígéreteket, hogy Jézus Krisztus azért jelenik meg, hogy kegyelmet hozzon nekünk, és köszönjük az ígéretet, hogy ő azért váltott meg, hogy megtisztítson teljesen magának minden hamisságtól, és készítsen magának egy kivált képen való népet. Kérünk, hogy ezeket a gondolatokat a te ígéreteidről erősítsed meg lelkünkbe, és ne engedd, hogy az ördög elvegye, vagy bármivel megtántorítson minket. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat, és köszönjük, hogy velünk leszel a nap hátralévő részében. Ámen.

Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyermekek, szeretnék hozzátok szólni. Azt a kérdést szeretnél feltenni számotokra, hogy gondolkodtatok azon, hogy vajon ti miért vagytok itt a Földön? Hogy miért éltek? Mi a célja az életeteknek? Hogy miért akarta Isten, hogy legyetek? Tudom, hogy ezek nem könnyű kérdések, és emlékszem, amikor gyerekekkel erről beszélgetek, akkor újra és újra néma csend fogad. Megkérdezem tőlük többször is, hogy gondolkodtatok-e már ezen, és nagyon sokan azt mondják, hogy még nem. Én pont azért vetem fel ezeket a kérdéseket, hogy gondolkodjatok ezen. Miért vagytok ezen a Földön? Miért ilyen az arcotok, a személyiségetek, a lényetek? Mi a célja az Istennek veletek? Tudjátok-e, hogy mit akartok? Hogyan éljetek? Eszembe jut egy nagy festő, Gauguinnek a festményének a címe, aki azt írta, élete vége felé festette ezt a képet, ezt írta címként oda, hogy honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk. Bár gyerekek vagytok és talán még fiatalok, és az életeteknek az elején szinte erejetek teljében vagytok, de mégis ilyen korán is érdemes ilyen kérdéseket felvetni. Isten akarta a ti léteteket, tervezte a ti léteteket, fontosak vagytok számára. Sőt, már amikor kialakultatok, már akkor is pontosan tudta, hogy mit akar, hogy milyen arcotok lesz, milyen lesz a tekintetetek, hogy mi az a cél, amit számotokra rendelt, csak vajon ti? Ugye, ahogy mondja az egyik nagyon szép verse, azt mondta József Attilának, hogy vajon megtaláljátok-e a célotokat, amit Isten nektek rendelt. Gondolkodjatok-e ezeken a kérdéseken, hogy miért vagytok ezen a Földön, mi a ti rendeltetésetek, mert van. Az Isten tiszteleten majd szeretnék erről beszélni. Tehát ezeket a kérdéseket szeretném felvetni nektek, nem is azzal a szándéka, hogy most azonnal erre most pontosan válaszoljatok, de néha kérdezni is jó, mert a kérdés is segít abban, hogy jó irányban gondolkodjunk. Emlékszem Jobbnak is, amikor a legnehezebb kérdésekkel küzdött, akkor a Jóisten kérdéseket tett fel neki, úgyhogy nem is válaszolt rá, csak kérdezett, de a kérdés is már félig meddig válasz, mert jó irányba tereli a gondolatainkat. Ezen gondolkodjatok. Az ige, amit pedig szeretnék nektek felajánlani, illetve felvillantani, a 139. Zsoltárból való, így hangzik, bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. A 13., a 15. és 16. verset olvastam. Gyerekek, gondolkodjatok el azon, hogy amikor az édesanyátok méhében létrejöttetek, a Jóisten ott volt, és formálta a ti kis lényeteket, csontjaitokat, veséiteket, szeretettel vett benneteket körül, akarta a léteteket. Gondoljatok így rá. Itt reggel szombatiskolán valamelyik testvérünk így imádkozott, hogy teremtő atyánk, megtartó Istenünk. És olyan szép volt ezt hallani, hogy tényleg ő teremtett bennünket. Ő tart meg benneteket. Micsoda kiváltságban van részetek, hogy élhettek, hogy olyan családban élhettek, hogy szeretet vesz benneteket körül. Ezek nagyon nagy ajándékok. És azt mondja itt, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken még meg sem voltunk, és nem is formáltattunk.
Előre gondolt rátok a Jóisten, és tudjátok mikortól? A világ megalapítása óta, hogy legyetek. Ez olyan ünnepélyes, különleges kijelentése a Bibliának, hogy ezen gondolkodni kell. Ne feledjétek a kérdéseket, honnan jövünk, mik vagyunk és hová megyünk, és mi a célja az életeteknek. Akármilyen fiatalok vagytok, mégis jó ezeken a kérdéseken gondolkodni. Nem továbbfutni az évek repülésével, hanem néha megállni, mert észrevettem gyerekek, hogy a játék, a szabadidő, a filmek, a számítógép, meg sorolhatnám tovább, a barátok, meg a zene, olyan-olyan sok időt elvesz az életetekben. És kevés időt szántok arra, hogy egy picit megálljatok, és elgondolkodjatok. Például ilyen kérdéseken. De láttam már ilyen gyerekeket így gondolkodva, üldögélni, és nagyon szép látvány volt, hogy bennük ott látszott, hogy forog az a gondolat, és időznek felette, és a Jóisten különlegesen közel jön ilyenkor hozzátok, tapasztaljátok meg ezt, és válaszol a kérdéseitekre. Hát ezt a Zsoltárt ajánlom figyelmetekbe, esetleg a kedves szülőket megkérném, hogy lehetek kedvesek, ha gondoljátok, velük együtt elolvasni ezt a Zsoltárt, az egész Zsoltárt el lehet olvasni. De különösképpen ezt a szakaszt, és beszélgessetek erről, közösen gondolkodjatok erről. Ez egy nagyon szép feladat és küldetés, hogy közösen gondoljátok át, hogy mi végre vagyunk a világon. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, most Elekről jöttünk tegnap meg délután, 12 napos turnusról, és különösképpen eleven módon él bennem az, hogy ott a kedves vendégeinkkel, betegeinkkel együtt töltöttünk 12 napot, és láttuk rajtuk, hogy hogyan hat rájuk az Isten igéje, az Isten világa, az a szeretetteljes közösség, akik ott munkálkodnak értük, az orvosok, és láttuk a gyógyulási folyamatot, és ez csodálatos élmény volt látni, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és azért szerettem volna ezt megemlíteni, majd mondok esetleg példákat is Isten tisztelet közben, hogy a legnagyobb hatást úgy gondolom, hogy az gyakorolta a betegekre, és ezt ki is mondta az egyik beteg az utolsó búcsú este, amikor elköszöntünk egymástól, elmondták a tapasztalataikat, és akkor ő felállt, és személyesen nekem is elmondta, de a többieknek is, hogy a legnagyobb hatás, ami itt érte őt, az a szeretet volt. Az a gyógyító légkör, ami körbevette őket. Még hozzáfűzte azt is, hogy itt hiteles embereket látott, akik úgy élnek, ahogy mondják, és valami különleges módon szembesültek az Isten szeretetével. Már az első napokban törekedtünk arra, hogy beszéljünk erről, beszéltünk arról is, hogy miért a Biblia alapján gondoljuk mi ezt az egész gyógyítást, hogy miért van erről szó, egyáltalán hiteles-e a Biblia, egyáltalán miért állunk ezzel szóba, és feltették a kérdéseiket, és ezeket megbeszéltük, és olyan jó volt látni, hogy nyugvó pontra jutott bennünk ez, hogy lehetett hivatkozni a Bibliára ott az áhítatokon, és láttuk az ő alakulásukat, fejlődésüket tényleg. Majd egy-egy példát el is mondok, de ezért gondoltam, hogy a mai alkalommal beszélek nektek az Isten gyógyító szeretetéről. Ez a téma, a gyógyító szeretet. Azok az igék, amelyeket szeretnék elétek hozni, azok minden bizonnyal előttetek már ismertek. De mégis, talán így egy sorba fűzve őket, újra és újra személyesen nekünk szegezve, illetve hagyni, hogy nekünk szóljon és bennünket érintsen meg, talán még mélyebben közelebb visznek bennünket az Isten szeretetéhez, lényéhez. Ne feledjük el János apostolnak az első levelében, a 4. fejezetben a verset, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, mert ez a legnagyobb gyógyerő testnek és léleknek, az Isten szeretete. Az első ige, amit szeretnék felidézni, Jeremiás könyve 31. fejezetéből való, a 3. vers, Isten kioldhatatlan szeretetéről beszél, ami soha nem változik. Így szól,
Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A gyerekeknek már próbáltam érzékeltetni egy kicsit, de nem lehet eléggé megrendülni ezen az ígér, mert az örökkévaló szó az nagyon sokat jelent. Az örökkévaló azt jelenti, hogy a múlt felé tekintve végtelen, a jövő felé tekintve végtelen, és a jelenben is valóságos. De hát miért szeret bennünket az Isten? És kérlek benneteket, szegezzétek magatoknak ezt az ígét, téged miért szeret az Isten ennyire? Talán valami jót tettünk mi? Valamivel kiérdemeltük ezt a szeretetet? Hát nem is voltunk már akkor szeretet, hiszen az élet könyvébe beírta a nevünket. Ez zavarba ejt. Miért vágyakozik utánunk Isten? Miért mondja Jób könyve, hogy kívánkozol a te kezednek alkotása után? Nem tudom a választ, de mégis jó ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert itt van a Bibliában. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Jót nem tettünk érte, sőt, inkább az ellenkezőjét bőségesen. Miért szeret bennünket az Isten? Mi az, amitől ő szeret? Nem tudunk másra gondolni, hogy ő akarta a létünket, hogy minket gyermekeinek tekint, úgy bánik velünk, mint olyan gyermekekkel, akik hajók, harosszak, akkor is szeret bennünket, persze szeretné, hogy jók legyünk, és elérjük azt a célt, hogy be tudjuk fogadni az ő szeretetét, hogy akarjuk a szeretetét befogadni. Hogy döntsünk afelől, hogy befogadjuk a szeretetét. Mert hogy el tudjuk mondani, hogy mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. És azt mondja, hogy azért terjeszti ránk az irgalmasságát, az éltető, csodálatos kegyelmét, mert szeret bennünket. Ez megfoghatatlan. Mindannyian vágyunk szeretetre, szeretnénk, hogy szeretve legyünk. Hát íme itt van, az Isten ezt mondja, szeretlek. Ott láttam az egyik betegen eleken, hogy amikor erről beszéltünk, furcsán maga elé nézett, és nem tudta befogadni először ezt a szeretetet. Nem értem ezt az egészet. Nem értem. Miért szeret az Isten? Miről beszéltek? De hát akkor miért vagyok ilyen szörnyen beteg a halál előtti állapotban? Akkor miért halt meg a családtagom? Meg miért halt meg az? Meg miért vagyok ilyen állapotban? Most akkor hogy van ez? Nem könnyű. Nem könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, az Isten mégis ezt mondja. És elmondtuk neki, hogy mi magunktól nem mernénk ezt mondani, mert mi csak emberek vagyunk, de az Isten ezt mondja. Az Isten azt mondja, és így is szeret, ahogy vagy. Ebben a helyzetben is segíteni akar téged, és tud is segíteni. Az orvos az utolsó állítaton elmondta, hogy Isten meg akar, és meg tud szabadítani. És aztán láttuk a folyamatot, ahogy alakult át a gondolkodásmódja, lassan-lassacskán kezdett kinyílni az értelme, a szíve, és hát valahol egy pont után neki is, természetesen ez egy nagyon-nagyon finom, érzékeny folyamat, de hát azért a búcsúzáskor érzékeltük, ő is ezt mondta, egy nappal előtte ment el, és ott megkeresett mindannyiunkat úgy személy szerint, és úgy elmondta, hogy itt olyan szeretetet kapott, amit talán nem is kapott az életben sehol. A kezelőjétől például. Ilyen gondoskodás. Az orvosok másfél-két órát beszélgetnek vele, épp Mónival beszéltünk, hogy az orvosoknak nincs idejük másfél-két órát beszélgetni egy beteggel. Egyszer bementem nemrég, valakit kísértem a kórházba, és ott ültem az osztályon, ahol vártunk, és ezernyi ember, és akkor felmentünk egy emeltel fejjel, ezernyi ember. És belegondoltam magamat az orvos helyébe. Örül, ha túl van egy betegen. Értitek? Hol adhat ő szeretetet? Fáradt. Megértem én. Ráadásul nagy részt beszélgettem tényleg vezető orvosokkal az ország különféle pontjain. Őszintén elmondták, hogy alig van betegség, amit tudnak gyógyítani. Alig van betegség. A többi csak úgy
kezelni, de a gyógyulás reménye nélkül. Csak úgy kezelni, mintha gyógyítanánk. És akkor ott ilyen orvosokkal volt körbevéve, és persze a legnagyobb orvos volt a Jóisten, mert minden kezelés előtt, minden áhítat előtt, és minden előadás előtt, és minden előtt imádkoztunk. Először többeknek zavaró is volt, nem is értették, miért imádkozunk mi. Aztán elmondtuk, azért imádkozunk, mert mi csak a Jóisten jelenlétében szeretnénk bármit is tenni, és tőle kérünk előtt, mert nem tud ember gyógyítani, csak Isten. És az ember csak egy közvetítő eszköz lehet. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A következő ige, Ézsaiás könyve 43. fejezetéből való, az első, aztán majd a negyedik vers, így szól: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mintha tudná az Isten, hogy mi a mi legnagyobb problémánk és nehézségünk az életben. Mintha pontosan tudná Isten, hogy mi a legnyomorítóbb tényező az életünkben. A félelem. A szenvedéstől, a haláltól, a magánytól, a betegségtől. És nem akarom sorolni, mert ha rákérdeznénk, mindenki tudna garmadával mondani, hogy miért félünk. Hogy mi várhat ránk, vagy milyen helyzetbe kerülhetünk. Bizonytalanságok, aggodalmak. Egyik este megkérdeztem, hogy van-e kedves vendégeink, barátaink kérdésetek, ami izgat veleteket. A legelső kérdés az, hogy tudom letenni az aggodalmaimat? Erről beszélgetünk egész este. Tudja az Isten, hogy mi a mi bajunk. És erre ad gyógyírt, ne félj. Én, ha veled vagyok, nem kell félnem. Miért? Mert a legbetegítőbb dologtól, a bűntől tudlak téged megszabadítani. Megváltottalak. Emlékszem, amikor ott haladtunk előre az együttlétben, és beszélgettünk arról, hogy az Isten legnagyobb csodája az, hogy szembesít önmagunkkal, hogy szembesít a bűneinkkel, mert nem azért teszi ezt, hogy bennünket megalázzon. És nem azért mondja azt, hogy tetőtől talpig nincs az ember épség, hogy bennünket letiporjon és eltapasson, hanem azért, hogy gyógyítson. És amikor elmondtuk ezeket a tapasztalatokat, akkor azon az estén az egyik kedves vendég férfi, aki egy élet ereje teljében lévő férfi, elmondta, hogy most értette meg, hogy ő nem gyógyulhat meg, ha nem rendezi a módját, az életét, a bűneit. Láttam a megrendülését. Rögtön ott a folyosón leálltunk, hárman, négyen, az orvos is ott volt, Pásztor Judit, és hát kiöntötte a szívét, mondta, és érezhető volt, hogy itt most valami ebben az emberben megváltott. Azt mondta, most megértettem. Most megértettem. Aztán bevonultunk ketten külön egy szobába, és teljesen kitárta a szívét, és ott aznap este is, és másnap reggel is, amikor rákérdeztem, hogy hogy van, elmondta, és tényleg zokogva mondta el azt, hogy ő tovább így nem élhet. És ott aznap már nekiállt a ügyhely lerendezni, amit le kell rendezni. Ez egy csodálatos látvány volt, hogy egy ember hogy alakul át, és láttuk ezt a szenvedés teljes folyamatot, és utána pedig pár nap múlva, és amikor utolsó napon ment el, azt mondta, hogy mérhetetlenül boldognak érzem magam, leszakadt rólam valami, és most szabadon kezdhetem az életet, folytathatom, és az egyik legnehezebb diétát neki írták elő. Bőtölnie kellett, ugye 3 napig, másrészt pedig csak zöldet ehetett a további 10 napban, vagy 9 napban, és ez nagyon nehéz volt. Miközben látta ott a sokféle jó, finom vegán ételt, és mondta, hogy hát azért jöttem ide, hogy megkóstoljam ezeket az ételeket, és úgy megyek el, hogy meg se kóstoltam őket, csak zöldet ettem. De a vérértékei csodálatosan javultak. 1 vagy 2 nap múlva már zuhantak vissza a normális irányába, és 3-4 nap múlva átlépték a normális határt. Semmilyen gyógyszerrel nem tudták elérni. És ez az ember megértette azt, hogy van megváltó, van szabadító. Isten szeretete eltalált a szívéhez. Azon a hétvégén hazament, 2 napra hazament, és mondta, hogy elmondta a feleségének meg a családjának, rosszul éltünk eddig. Itt most megváltozik a helyzet. Lesz rám ezentúl időm. Rátok időm. Figyelni fogok rátok.
és el fogok menni a fiamnak a foci meccsére, soha nem mentem el, pedig azt mondják, a legjobban ő focizik, és én egyszer sem ment. A lányom is ilyen helyen van, és mindig mondta, apu, gyere el, sosem mentem el, mert nekem dolgozni kell. Elmegyek most. És itt tovább. Szépen hát mondta, hogy átrendezi az életét, figyelni fog a dolgokra, és alakul át. Ne félj, mert megváltottalak. Ez a legnagyobb ajándék, hogy mindannyiunknak személy szerint Isten megváltást kínál fel, ez a legnagyobb ajándéka, és ezzel megnyit egy kaput. A kapu majd mindjárt nyílik ki előttünk, és látni fogjuk, hogy a kapun belépve mennyi gyönyörű ajándéka vár Istentől ránk. Neveden hívtalak téged. A gyerekeknek már mondtam azt, hogy mindegyikötök arca különböző, mindannyian mások vagyunk, személyiségek, különbözők. Ez így van jól, Isten így teremtett bennünket. Ő nem mechanikus, egyforma teremtményeket hozott létre, ufókat, ugye, mint a bizonyos filmekben mondják, hanem mi személyiségek vagyunk, más sorssal, más arccal, szemmel, tekintettel. Nem kell hozzánk egy mechanikus tervet illeszteni, ő egyénileg kezel bennünket. A pedagógiában egy alapelv a személyes bánásmód, egyénre szabott bánásmód, ő így bánik velünk. Nincs két egyforma életút, ő vezet bennünket, és személyes kapcsolatra hív bennünket. A legszemélyesebb kapcsolatra hív bennünket. Az első parancsolat mondja, hogy én vagyok a te Isten. Az éneklek éneke azt mondja, hogy egyetlenem. Hát én nem tudom, hogy lehetünk Istenek egyetlenei, miközben van nem tudom hány millió ember ez a földön, de hát mégis ezt mondja, hogy olyan szeretettel szeret bennünket, ehhez próbálja hasonlítani, mintha mi egyetlenei lennénk. Elhisszük mi ezt? Be tudjuk fogadni ezt a szeretetet? Így tekint ránk, és még tovább megy, azt mondja, enyém vagy. Enyém vagy. Én vagyok a te gazdád, szülőd, szerelmed, ilyeneket mond a Biblia, enyém vagy. Érdekes, Ezékiel könyve 16. fejezetének 8. verse, figyeljük meg, hogy kik igazán, kik számára tudatosul a leginkább, hogy enyém vagy, azt mondja, megesküdtem néked, s frigyre léptem veled, azt mondja az Úristen, s lettél az enyém. Azok, akik szövetséget kötnek Istennel, akik megnyitják a szívüket Isten szeretetére tudatosan, vállalják, elfogadják, befogadják a szívükbe Isten szeretetét. Ezért hangsúlyozta Jézus is azt, hogy víztől és lélektől újjászületni. Szövetségre léptem veled. Ez egy szövetség. Akkor oda-vissza, te az enyém, én a tied. Leszel, leszek, és enyém vagy. Ekkor tudatosul az, hogy én az Istené vagyok, és ő az enyém. Így mondja az ige gyönyörűen a Római Levél 8. fejezetében, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt érettünk odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Vele együtt. Ez a vele együtt következik. Megyünk tovább. Kedves vagy az én szemeiben, becses vagy, és én szeretlek. Ez a különleges dolog, hogy Isten bennünket értékesnek nevez, és szeretetet ad nekünk. És ez talán azért mondja ezt, mert amikor az ember a bűneivel szembesül, annyi önmegvetés, annyi önkárhoztatás, annyi önvád ébred fel bennünk, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de bennem sokszor érzékelem ezt, hogy az ember úgy nagyon el tud szomorodni maga miatt, és ez nem baj, ha a bűn miatt szomorodunk el, de utána szeretünk egy kicsit ott maradni abban a mély önvádban, abból pedig a megváltás által kiszabadulhatunk, és Isten biztosít bennünket, hogy értékesek vagyunk számára, mert megváltott bennünket. Nem aranyon vagy ezüstön, vagy hiába való pénzen, hanem a hibátlan és szeplőtlen báránnak a vérén, a Krisztusnak a vérén. Ez a mi értékünk Isten szemében. Ahányszor ránk tekint ezen a földi világban a fertőzött lényekre, mindig azt sugallja felénk, hogy az életemet adtam érted. Nekem értékes vagy, fontos vagy. A következő nagyon értékes ige, ami a Jeremiás könyve 29. fejezetében olvasható a 11. verstől, hogy Isten tudja az ő gondolatait felőlünk, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjon nékünk. Isten jót tételez fel rólunk, jót
akar nekünk adni, és kívánatos véget akar nekünk adni. A születésünk pillanatától kezdve életbe lépteti azt a tervet, amit megváltási tervnek nevezünk, de személyre szabottan, mindannyiunké más. És Isten, amikor megszülettünk, kijelölt nekünk egy utat az üdvösség felé, egy egyenes utat. Mint az Zarándok útjában a kereszténynek mondja az evangélista, menj arra, a kastély felé, egy kaput fogsz találni, menj egyenesen az ösvényen, ne térj le róla. Hát a Zarándok letért, és beleesett a csüggedés mocsarába. És jött egy ember, aki aztán kihúzta, majdnem megfulladt. Szóval miért tértél le az ösvényről? Nem vettem észre, valahogy nem figyeltem rá, le akartam rövidíteni valahogy azt az utat, azt gondoltam. Nem teheted. Az ösvényen kell haladnod. Na, mi emberek sokszor letérünk, és akkor életbe lép a újra tervezés, mint a GPS-nél, amikor megyünk autóba, ugye? Letérünk a megszabott útról, újra tervezés. És Isten arról a pontról megint életbe lépteti az újra tervezést, hogy megint abba az irányba menjünk. Aztán letérünk, akkor megint újra tervezés. És aztán így Isten mindig próbál visszavezetni, csak mi egy dologról sajnos nem veszünk tudomást, mint hogy a kedves vendégeink is aztán lassacskán kezdték megérteni ott a turnusban, hogy minden ilyen letérés egy betegítő tényező. Lelkileg is, meg fizikailag is. Ugye elmondta az egyik kedves vendégünk, hogy minden évben 4 disznót vágtak le, és naponta ő 1 kiló disznóhúst evett legalább. Ez természetes. 1 kiló kenyér, 1 kiló disznóhús. Hát, szükség van egy újratervezés. Mondtuk neki, ez nem jó. Hát nem csoda, hogy úgy néz ki, meg úgy érzi magát, ebből meg kell gyógyulnia. Hát a zöld levelek egy kicsit más stílus, ugye? De az eredmény ott van a vérben. Lehet látni. Isten bennünk rólunk jót gondol, hisz bennünk, és bízik bennünk, hogy volt értelme értünk meghalni, és nekünk megbocsátani. Egy gyönyörű íge az 1 Péter 5:7-ben olvasható, minden gondotokat őrjel vessétek, mert néki gondja van rátok. Az Isten szeretetének egy újabb színe ez, hogy ő átveszi a gondjainkat, és ha mi ezt igazán elhinnénk, azt írja Ellen White a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, ha mi ezt igazán elhinnénk, minden szükségtelen aggodalmunk megszűnne, és olyan békét élvezhetnénk, amit már régóta nélkülözünk, ha minden gondunkat le tudnánk tenni. Mert akkor tényleg azt tennénk, hogy 100%-os hittel a kezébe tesszük, és azt mondjuk neki, Uram, legyen meg a te akaratod, és cseleked meg, amit te jónak látsz.

Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Isten jelenlétében élhetnénk az életünket, ha mi ezt elhinnénk. Mert ő jelen van, csak a kérdés az, hogy mi jelen vagyunk-e számára. Hogy mi tudatosítjuk-e, hogy ő jelen van. Ő annyira szorosan jelen van, mint hogyha most tenyeremre teszem a ujjamat, és látom az árnyékot a lámpától, itt az árnyék. Elválaszthatatlan a fénytől az árnyék. Ilyen közel van hozzánk Isten, mint az árnyék, és folyamatosan abban a tudatban élhetnénk, ha mi ezt elhinnénk, hogy összeköttetésben lehetünk vele, mert ő itt van, kéznyújtásnyi távolságra. Olyan közel, azt mondja a Biblia, mintha te szádban, szívedben lenne. Nem kell átmenni a tenger túlsó szélére, hogy megtaláld az Isten, ő itt van. Jézus azt mondta, veletek vagyok a világ végéig. Ez az ő szeretetének, az irántunk való ragaszkodásának a kijelentése. Higgyük el, kedves testvéreim! Isten ad nékünk szent lelket, bölcsességet, megszentelődést, ígéreteit beteljesíti, de a legnagyobb ajándék, az utolsó, amit szeretnék nektek említeni, legalábbis én így látom számomra, ez a legnagyobb ajándék, hogy képes Isten nekünk az ő szeretetéből fakadóan új szívet adni. Ezékiel könyve 36. fejezetének 26. versétől olvasom, és adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Hihetetlen ajándék. A szív, az a gondolkodásmód, a látásmód, az érzület, a cél, a szándék, a jellem, amitől mi más emberek lehetünk általa, új teremtések. És azt ígéri a Jóisten, hogy ezt nekünk tudja adni, szeretetből. Azt mondja, én azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. A kőszív helyett hús szív, az emberi lélek helyett isteni lélek lehet bennünk, és más emberek lehetünk, és benne lakozhatunk. Ellen White ezt úgy kommentálja gyönyörűen az Krisztus vető lépések című könyv 55. oldalán, ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus, megváltoztatja a szívünket. A szívünkben lakozik hitáltal. A szívünkbe költözhet, belülről cselekedhet, és úgy tekint ránk, kedves testvéreim, mintha nem is vétkeztünk volna. Ez hihetetlen. A szeretetnek ez egy olyan foka, hogy egy tiszta lapot ad a hitből, bizalomból fakadóan, mint a tékozló fiúnak. A tékozló fiúra ráadták a legszebb ruhát. Hát mi a legszebb ruha? Krisztus jelleme. A hízott tulok levágása Krisztus áldozat. Azért adhatja Krisztus jellemét, mert a bűnét lerendezte. Krisztus áldozatában rejlik a megigazolás titka. És itt van. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és megváltoztatja a szívünket, a szívünkben lakozik hitáltal. Lehetségessé válik az, hogy egy ember, egy póri ember, egy semmi ember, egy porszem ember, bűnnel fertőzött emberi természetben, Isten megtisztító kegyelme által krisztusi módon cselekedjen, szóljon. Van ennél nagyobb érték és ajándék az életben? Hogy krisztusi módon élhetünk? Tudtok ennél nagyobbat? Ezt nem lehet pénzzel, házzal, autóval, vagyonnal megfizetni, vagy pozícióval, vagy hírnévvel. A legnagyobb ajándék minden ember számára nyitott lehetőség a Krisztus jellem. Kedves testvéreim, az Isten szeretetének annyi színe és formája van, és annyi oldala és síkja, hogy a legnagyobb programunknak az életünkben az kellene, hogy legyen, hogy megismerjük az Isten szeretetét egyre jobban.
Így mondja az Efezusi levélben Pál apostol.

a szeretetben meggyökerezvén, ebben a szeretetben meggyökerezvén, és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, mert ez a gyógyító erő. Az Isten szeretetéből minél többet be tudunk fogadni, annál jobban gyógyulunk, testileg és lelkileg. Ez olyan, mint a 8 alapelv. Ha 8 alapelvből egyet gyakorlunk, annak is van áldása. Volt egy kedves betegünk, aki rendkívül sápadt volt a betegségéből, következőben nem kívánta a napot, a bőre teljesen fehér volt, és pont egyik délelőtt, amikor jó sütött a napot, ketten ültünk kint a napon, és hát úgy bátorítottuk, hogy húzza fel az ujját, meg a nadrágszárát, meg a nap felé forduljon. És ez a sápadt emberi test másfél-két órán keresztül részesült a napsugár áldásából. Másnap együtt ebédelünk, és mondjuk neki, hogy valami történt veled. Mi van veled? Azt mondja, a tegnapi napozás olyan jól esett, mintha energiám lenne. Igen, látod, a napozásnak ilyen hatása van, a napfénynek, és láttuk, hogy az arca kezd barnulni. Kezd színt kapni. Csak pusztán a napfénytől. Tehát, hogyha a 8 alapelvet gyakorolná egy ember, mint ahogy gyakorolhatnánk, és élhetünk vele, akkor az egész lényünkön egy egyetemes gyógyító kegyelem áradna szét, és a teljességgel tudna Isten velünk lenni. Így van az Isten szeretetével is. Hogyha mi minél többet be tudjuk fogni, és azért jó ezeket az igéket, én ezeket megtanultam kívülről, magamban sokszor elmondom, szívesen ajánlom mindenkinek, hogy tanuljátok ti is meg, legyen a szívetekben, hordozzátok ezeket az igéket, mert ezek gyógyítanak. És tudatosítsuk, most ezt be tudom fogadni? Most van hitem arra? Mert azt mondja Pál apostol a Filippi levél 3. fejezetének 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Ezek csak hit alapján lehetnek a mieink, de ehhez gyakorolni kell a hitet. Uram, hiszem, hogy jelen vagy most, és szeretsz. Nem tudom, miért nem vagyok én arra méltó, de tudom, hogy szeretsz, mert ezt mondod, és ezt el akarom hinni, és elhiszem. És hiszem, hogy megváltottál a bűneimből, ha őszintén lerendeztem a vétkeimet. És így tovább. És az utolsó gondolat, Ellen White gondolata az Nagyorvos lábnyomán című könyv 70. oldaláról, ahol azt mondja a szerző, az a szeretet, amelyen a megváltó járja át az ember egész lényét, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Ez a gyógyulás titka. Az a szeretet, amelyen a megváltó járja át az ember egész lényét, gyógyító erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Erre van a legnagyobb szükségünk. A legnagyobb idegrendszer megerősítési tényező az Isten szeretete. Ezért kell nekünk Krisztus követőknek, az Isten szeretetét befogadni, hogy aztán továbbadhassuk az embereknek, hogy elmondhassuk, mint mi ott is elmondhattuk nekik, hogy szeret az Isten. Na de hát hogyan és mi módon? És akkor elmondtuk, hogy így. És ők, ha befogadják, gyógyulhatnak, és ha mi befogadjuk, gyógyulhatunk. Vagy így, vagy úgy. És mit mond? Lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Mi az emberben a legmagasabb rendű képesség? És? Helyes? Hit? Döntés? Választás? A jó mellett. És száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, tehát, hogy pontosan tudatos, hogy nem jó ez a bűn bennem. Nekem ez nem jó.
Az a férfi, aki megszabadult, mondta, hogy iszonyatosan szenvedtem a bűntudat terhe alatt, de amikor bevallottam Istennek és megszabadultam, most boldognak érzem magam. Hát ennyi az egész. Isten megszabadít, ő gyönyörködik a megbocsátásban. Száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, és olyan gyönyörűen mondja, ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amit semmiféle földi dolog nem tud elrontani. Gyógyító, éltető örömet. Az Efezusi levél azt mondja a harmadik fejezetben, hogy a döntőbíró a szívünkben a béke. Az Istennek békessége. Testvéreim, én szívem mélyéből kívánom nektek is és magamnak is, hogy nyíljunk meg az Isten szeretetének befogadása előtt. Hogy legyünk mi részesei az Isten szeretetének. Az evangelizálásnak ez a lényege, és ez a mi küldetésünk, hogy az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot embertársainknak. Hogy ezt erősítsük meg benne, hogy gyógyulhassanak. És meg fogják kérdezni, hogy te ezt hogyan tapasztaltad meg? Te honnan tudod ezt? És akkor nekünk el kell mondanunk, hogy hogyan, de nem kényszeredetten, hanem örömmel, mert hiszen hát van-e annél nagyobb ajándék? És az evangélizás kulcsa ebben rejlik. Emlékezzetek rá, mi mindannyian testvérek itt Győrben közösséget fogadtunk, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, szövetséget kötöttünk arra, hogy mi megújítjuk az életünket az evangélizálás jegyében. Ezért tartjuk délutánonként ezeket az órákat, remélem mennek még tovább ezek a bizonyos beszámolók, vagy már nem. Szomorúan hallom, ha nem. Mert jól indult, de nem szabadna ezen az úton megállni, és tovább kell lépni, hogyha valahol megakadt, nem szabad feladni, mert ez a mi küldetésünk. Nem az a küldetésünk, hogy a magunk körein belül mozgolódjunk, hanem a világ felé tudjunk nyitni. Szívem mélyéből kívánom, kedves testvéreim, hogy mindannyian részesülhessünk Isten gyógyító szeretetében. Amen. Mennyei Atyánk, olyan kemény az emberi szív, és annyira megkérgesedett. Olyan nehéz befogadni ezt a szeretetet, mert ellenállás van bennünk. Az emberi természetünk lehúzó ereje, a kötelek, amelyek megbékjóznak bennünket, visszahúznak, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet. A bűneink nyomorító súlya, a kételjeink, a bizonytalanságaink mind ezerre azt kiáltják, hogy ez nem, ez lehetetlen, ez képtelenség. De te mégis azt mondod, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts rajtunk. Add, hogy be tudjuk fogadni a te szeretetedet. Hogy eltalálhasson bennünket ennek a szeretetnek a gyógyító ereje, hatalma, hogy szüntelenül a jelenlétedben élhessünk, hogy megtapasztaljuk ennek a szeretetnek a gyógyító hatalmát, hogy továbbadhassuk embertársainknak ezt a kincset, a megváltás, a jóságod kincsét, hogy te tervet készítettél számunkra, hogy te része vagy a mi életünknek, és a legnagyobb ajándékot kínálod fel számunkra, Krisztus jellemét, Krisztus bennünk lakozását. Kérve kérünk, Istenünk, irgalmazz nekünk, emberi edényeknek, add, hogy képesek legyünk, akarjuk befogadni ezt a szeretetet hitáltal. Jézusunk nevében. Amen.

0: Köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Erika egészségi állapota miatt helyettesítem. Valami miatt éppen nem volt tanban beosztva ezen a szombaton. Valami adminisztrációsiba lehetett szerintem, mert nem szokott ilyen lenni. De Erika tényleg lebetegedett most, és nem tudta vállalni. Úgyhogy őt helyettesítem, nézzétek el nekem, hogy nem ő van itt most. Én pedig szeretném folytatni a múltkor megkezdett közös gondolkodást Istennek a törvényéről. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, vagy jó pár hete volt már. Megint felolvasom a Zsoltároknak a legelejét, hogy kezdődik a Zsoltárok könyve. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És mondtam nektek, hogy én ilyennel még soha nem kaptam magam, hogy az Úr törvényén gondolkodtam volna éjjel és nappal, hiszen az olyan egyszerű, nem? Az különös az a kőbevésett. Hát elolvassuk azt a pár mondatot, megértjük, hát mit kell azzal annyit foglalkozni? És nem tudom, emlékeztek-e, hogy a múltkor az első igéről gondolkodtunk közösen, hogy az első mondatban akkora mélységek vannak, ami bizt én sem aknáztam ki, nyilván közel sem, és föleleveníteném nagyon röviden summázva. Tehát amikor elkezdtem gondolkodni, én is egy picit az átlagnál többet már ugye magamhoz mérten az Isten törvényéről, akkor még nagyobb mélységeket láttam meg, mint eddig, és nem gondolom, hogy a végére értem volna már. Ugye Mózes második könyve 20. fejezete így kezdődik, szólta Isten mindezeket az igéket, mondván. Ez eleve érdekes, hogy úgy ment át a köztudatból 10 parancsolat, noha a Biblia mindig 10 igéről beszél. Egy helyen fordítja Károlyi 10 parancsolatnak, de a héberben ugyanaz a szó van, ami igét jelent, valami miatt Károlyot parancsolatnak fordítja, ami nyilván tehát valamilyen szinten jogos, hiszen Isten minden igéje, minden szava, törvény és parancs nekünk teremtményeknek. De ez mégis 10 ige. És ugye múltkor erről gondolkoztunk, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából. Ez az első mondat, az első ige. És tényleg címszavakban mindannyiunkat kihozott. Tehát ez valóban érvényes minden élő emberre, aki csak van, volt és van a Földön, nem csak a zsidókra, mert fizikailag valóban csak őket hoztak ki Egyiptomból, de lelki értelemben ugye Egyiptom a bűnt, a rabszolgaságot is jelképezi a Bibliában. És Jézus Krisztus áldozata azt jelenti, hogy Isten mindenkit kihozott. Múlt időben kijelentő módon már kihozott Egyiptom földjéről, ami azt jelenti gyakorlatban, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk. Nem úgy bánik velünk, mint a rabszolgákkal. Mindannyiunknak megadta ugyanazt az esélyt, mint akiket kihozott Egyiptomból. Tehát ezt, és akkor ugye gondolkoztunk, hogy akkor hogy is vonultak ki, mit jelentett a pusztai vándorlás. És ugye nem tudjuk, hogy hány milliós tömeget hozott ki. 20 év fölötti zsidó férfiak voltak 603.550-en, amikor megszámoltak, ennyi jött ki, plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. Ugye? Tehát minimum 2 millió, de lehet, hogy 4 is volt az, hanem 5, nem tudom mennyi, nagyon sokan voltak. És azt mondja a Biblia, hogy a megszámlált férfiak közül 2 mentek be az ígéret földjére. És ugye Pál apostol, meg azért Biblia, az Új Szövetség több helyen mondja, hogy ezek példaképpen estek meg rajtuk, megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett, hogy mi ne, hogy ugyanúgy járjunk, mint akik ott vándoroltak a pusztában. Mert ugye mindannyiunkat kihozott Egyiptom földjéről, és még senkit nem vitt be az ígéret földjére. Ez az életünk, ez a pusztai vándorlás. És ugye ott van a tanulság, meg leírja a Biblia, hogy milyen volt ez a puszta. Ez a puszta, ahol 40 évig vándoroltak a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája volt, ahol nem volt víz. Ez a puszta ilyen volt. Tele volt mérges kígyóval, tele volt skorpióval, és egy csepp víz nem volt. És azt olvassuk, hogy 40 év alatt egyszer marta meg őket a kígyó. Skorpióról nem olvasunk, vízzel egy párszor volt problémájuk. Ezt nem vették észre. Kivéve Kálebet Józsuét, meg akikre azt mondja, hogy tehát az Isten állandó jelenlétét, szeretetét, állandó gondviselését, hogy állandóan óvta őket a kígyótól, a skorpiótól, adott nekik vizet, ételt, stb. Ezt nem vették észre. Csak a problémákat, a hibákat, és azt mondja, ezek zúgolódás, hitetlenség, engedetlenség miatt nem mehettek be. És a Biblia azt mondja, hogy ez a föld, ahol élünk, az a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Mi a tüzes kígyónak nagy és rettenetes pusztájában lakunk, és nem természetes. Ugye, hogyha tudni akarjuk, hogy mi történne velünk, hogyha Isten nem venne minket körül, és mindenünket, amink van, mint Jobról írja, mi lenne velünk, ezt megtudjuk, amikor Jobb könyvének az elét elolvassuk. Hogy mihelyest Isten visszavonta az oltalmát, mondta sátának, hogy csinálhatsz vele, amit akarsz, abban a pillanatban, ugye egymás szavába vágva jöttek a hírnökök, hogy micsoda tragédiák szakadtak, az a családja elpusztult, az összes vagyona, ellenséges csapat, a jószágai, minden. Tehát azt mondja, mi lenne velünk, ha Isten nem oltalmazna mindannyiunkat ugyanúgy, mint a pusztában vándorlókat. A kérdés, hogy ezt észrevesszük-e, vagy nem. Megtanulunk ennek örülni, vagy nem. Hálát adni mindenért, vagy nem. Mert ha nem, akkor mi sem mehetünk be az ígéret földjére. Tehát óriási nagy a tanulsága, a párhuzam. Több helyen megerősít a Biblia, hogy különösen nekünk, akikhez az időknek vége elékezett, nagyon nagy tanulság a pusztai vándorlás. Nem véletlenül van benne kőbevésve. Röviden summázó, ugye, körülbelül ez volt az előző alkalom. És én most folytatnám akkor a kőbevésett igének a közös tanulmányozását. Ugye így folytatódik, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed izillen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer izillen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ez az előző mondathoz képest jóval több, azért próbáljuk meg a lényeget megragadni ezekben a mondatokban. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mit gondoltok, hány Isten van? Röviden válaszoljatok. Ne hosszan, röviden, de válaszoljatok. Szerintetek hány Isten van? Nagyon sok. Van egy ilyen vélemény. Mit gondoltok? Igen? Minden ember számára egy Isten van, önmaga, az önző énje, az egója, így van, ha nézzük. De Pál apostoltól szeretnék idézni 1 Korintus 8.4-től. 1 Korintus 8.4. Azt mondja, tehát a bálványáldozati hús evése felül tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgy nevezett istenek, akár az égben, akár a földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr, mindazáltal nekünk egy Istenünk van. És nem folytatom tovább. Azért van, leírja azt, hogy ha vannak is úgy nevezett istenek mennyen is földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr. Ti mire gondoltok, amikor ezt olvassátok, hogy tehát ugye istenek kapcsán is van két kategória. Tehát vannak létező istenek, úgynevezett istenek, azt mondja, hogy ezek ne legyenek előttem, ne legyenek néked idegen isteneid, és utána mondja, hogy egyébként pedig ne is csinálj magadnak pluszba még ezeken felül. Kik ezek az úgynevezett istenek szerintetek, akik létező, valóságos lények? Mint ahogy van sok Isten és van sok Úr, akik imádságokat hallgatnak meg, akik csodákat tesznek, akik hozzánk képest hihetetlen nagy erővel, intelligenciával rendelkeznek, úgynevezett istenek.
1: Marika? Azt mondja a Szentírás, hogy a pogányok az ördögöknek.
0: Valam, hogy ők lehetnek, róluk lehet szó, akik Istennek, Istenként tüntetik föl magukat. Ugye legfőképpen sátánnal az élen, de gondolom a démonok se kivételek. És akiket ugye régen neveztek Bálnak, meg Astarótnak, meg nem tudom, Moloknak, meg most esetleg Szűz Máriának, vagy nem tudom kiknek, és azt mondja, hogy élnek, élő és ható Istenek, úgymond, akik csodákat tesznek, imádságokat hallgatnak meg, és rendesen elvezetik az embert az egyetlen igaz Istentől. Vannak is úgynevezett Istenek, mint ahogy van sok Isten és sok Úr. És azt mondja a kőbőset, hogy ne legyenek néked idegen Istened én előttem. Hanem Jézus ugye azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjétek ugye az egyedül igaz élő Istent. És akit elküldött a Jézus Krisztust. Mert kínálja magát az a rengeteg Isten. Körül vagyunk véve velük. És vagy idézek a Jeremiás könyvéből is, Jeremiás 10:10, gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint Pál apostol. De az Úr, igaz Isten, élő Isten, örökkévaló király, az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Mondjátok meg hát nékik, az Istenek, akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni a földről és az ég alól. Itt is ugye ő azt mondja, azok az Istenek, akik az eget és a földet nem alkották, akik nem a teremtő Isten. És egyébként mindig ezt a érvet hozza föl. Tehát van legalább, nem tudom, 4-5-8 hely a Bibliában, ahol megkülönbözteti az egy igaz Istent a többitől, az úgynevezett Istenektől, és mindig ezt hozza. Pál apostol is mit hozott érvként? Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, akitől van a mindenség. Jeremiás ugyanezt mondja, mert ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot bölcsességével. Van egy Isten, aki az igazi, aki a teremtő, meg vannak úgynevezett Istenek, akiket ezeket és a földet nem alkották, és ők el fognak pusztulni. Ugye a Biblia ezt a két kategóriát azért helyre teszi. És azt mondja, ne legyenek néked idegen Isten idén előttem. 96. Zsoltárból idézek, azt mondja, hogy mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A nemzetek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ugye ugyanaz a különbségtétel a Biblia szerint. Meg hát majd, hogy nem, igazán minden nemzetnek van istene, ugye akkor harcolnak a nemzetek, egyik isten a másik ellen, akkor az egyik isten legyőzi a másikat, alattvalójává teszi, ugye ez a történelem. És az a nemzetek minden istene bálvány. Olyan nincs, hogy a magyarok istene. Olyan van, hogy mindenki istene. Olyan van. 96. Zsoltár, 5. verse. 96. Zsoltár. A nemzetek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. No, de azt is olvassuk a kőbe vésve, hogy ne csinálj magadnak. Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízekben a föld alatt vannak. Mire gondoltok? Szóval vannak istenek, létező, ható, hatalmas, erejű istenek is, az egyetlen igazon kívül, aki a teremtő Isten. És azt mondja, hogy egyébként pedig ne is csinálj magadnak. Milyen Istent szoktatok magatoknak csinálni? Vagy az emberek milyen Istent csinálnak maguknak, hogyha kicsit akkor nézzük így felülről a dolgot, Laci? Vannak ugye szó szerint értelmezve is faragott Istenek. Jeremiás 10 így kezdődik, azt mondja, ezt mondja az Úr, a pogányok útját el ne tanuljátok, az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, az erdő fájából vágják ki azt, ácsmester kezei készítik bárdal, ezüsttel aranyjal megékesíti, a szegekkel, pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essen. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Ugye, vannak azért ilyenek is. Dani? Egyház történelmen is ez visszatérő kérdés, amit föltettél, és vitatkoztak, meg vitatkoznak rajta. Hát ez az én magánvéleményem, hogy itt a folytatással kell ezt összekapcsolni. Tehát az, hogy most én festményen ábrázolok egy ligetet, ahol a rigó, sárga rigó fütyül, vagy nem tudom, azt nem hiszem, hogy önmagában egy nagy bűn lenne, de hogyha ebből, tehát kultust csinálok, vagy erekét csinálok, vagy bálványt csinálok, imádom, tisztelem, stb. Szerintem inkább erre vonatkozik. Én így gondolom. Csabi. Soroljatok föl nekem, tehát itt is ugye vannak kategóriák, ugye vannak a fizikailag is megfogható, megkopogtatható, lejthető istenek, úgymond. Soroljunk föl ezek közül néhányat, meg vannak ugye akkor azok a fajta istenek, akik nem kézzel foghatóak, de nyilván az emberi szerzemények, kitalálások. Soroljatok föl, aki, mondjuk először maradjunk a fogható isteneknél, amit az ember csinál magának. Laci, az aki őket, mindannyiunkat, Egyiptomból. Egyiptomban voltak ilyen, ugye a nap, isten, meg a szent ganajtúróbogár, meg a tehén, meg a millió egyéb más, Ízisz, vagy Ibisz, bocsánat, a madár, meg hát így, ami az égben van, meg ami a földön, meg a vizekben, szó szerint állatok, teremtményeket imádtak, megformálták, és imádták Isten, Osiris. De az Ibisz is, mint madár is, egy szent, igen, az sólyom volt, azt hiszem éppen. Macska, igen. A Marika? Öl napjai, tehát így, amit mi használunk és használhatunk, mint Isten, istenni válhat. Nem akarok tippeket adni nektek, amik fizikailag foghatók, ugye, számítógép, telefon,
1: televízió,
0: pénz, ami az ember keze csinálmánya, és az életében a legfontosabb helyre kerül, legalábbis fontosabb helyre, mint az élő Isten. Van ilyen? Én úgy gondolom, hogy költői a kérdés. Laci? Őt zavarja leginkább, mert ő nem tud hozzánk férkőzni, mert ő a szabadságisten, és megtehetné, hogy kipöcköli, de azt mondja, hogy tehát őt zavarja, és nyilván mindent megtesz, hogy minket is zavarjon. És hogy mi legyünk azok, akik összetörjük, akik kidobjuk ugye ezeket a bálványokat. És ugye lehetnek kézzel nem fogható dolgok. Soroljatok egy pár dolgot. Mint az emberi kitaláció, csinálmány, és már veszi a helyet. Laci, ebbe állatiasodott bele 7 évig. Kinézett, kiment az erkére, és akkor na, ez az a nagy birodalom, amit én alkottam. Abban a pillanatban nem beszélt, kinyit a szőre, ugye füvetevet, stb. Feri?
2: Hatalom
0: dicsőség. Marika?
1: Nagy eszme,
0: evolúciós eszmék, a kommunizmus, a nem tudom, a humanizmus, a mindenféle izmus. Dani?
2: Internet,
0: mint abban nem tudok belerúgni, ugye az a, nem a hardware, hanem így van. És hányan rabjai és irányítják az életüket ugye az embereknek? János. Tudomány, mint olyan, ami ellentétes ugye az ige tanításával legfőképpen. Filozófiák, bizony, rengeteg minden van. Dani?
2: Egyébként most még nem tettem az internetet, most az utóbbi években ugye ez az állandó...
0: Imádd és ne tiszteld azokat. Mit jelent imádni, mit jelent tisztelni? Imádni. Tehát ugye azt mondja, hogy vannak istenek, úgynevezett istenek, előttem, nehogy elém állítsd őket. Ne csinálj magadnak, és ne imádd ezeket. Ugye mind a két kategóriára érvényes. Mi az, hogy imádat? Mi az imádatnak a lényege? Marika?
1: Minden, tehát az első helyre helyezem az életem, ha valamit imádnak. Ugye Istent is ugye első helyre kell, hogy helyezzük az életünk, aki megismeri. És hogyha, ahogy mondtad, hogy ha bármi, ami
0: tavaly nyomán én röviden úgy fogalmaztam meg, hogy akinek én engedelmeskedem. Ugye a pusztai kísértés. Azt mondja, az Urat, az Istenet imádd, és csak neki szolgálj. Tehát a feltétel nélküli engedelmesség, az engedelme lehet hasimádó is egy ember.

0: az Urat, az Istenet, a Istenedet imád, és csak neki szolgálj, csak neki engedelmeskedj. Tehát azt mondja, hogy nehogy engedj az internetnek a, sorolhatnánk megint ugyanazokat, meg még millió dolgot, nehogy annak a vágyadnak, a kívánságodnak engedelmeskedj, ami azzal kapcsol össze, hanem csak az egyetlen igaz, élő Istent imád, és csak neki szolgálj, csak neki engedelmeskedj. Köszi. Evés. Az imádat próbálja, hogy hogyan döntök egy adott helyzetben. Kinek engedelmeskedek, kit szolgálok. Az dönti el. Szavaimban mondhatom, hogy Istent imádom, de amikor dönteni kell egy helyzetben, ott ki fog derülni, hogy kit imádok igazából. És ne tiszteld. Tisztelt az mit jelent? Ugye? Ne imádd, ne tiszteld. Tisztelt mit jelent szerintetek? Kit kell tisztelnünk? És mit jelent a tisztelet? Mit jelent a tisztelet? Próbáljuk megfogalmazni. És kit kell tisztelnünk? Itt azt mondja, ezeket ne. Viszont a Bibliában olvastok ti arról, hogy miket sorol fel, hogy kiket kell tisztelni? Itt a kőbe is bele van vésve, nem is olyan sokára. Például a szüleinket tisztelni kell. Például a felsőbb hatalmasságokat tisztelni kell. És például minden embert tisztelni kell. Péter levelében le van írva. Mit jelent a tisztelet? Ide fut ki, azt mondja, hogy a szülőkön kell elkezdeni, ott a legkönnyebb, mert őket szeretjük, ők hozzá kötődünk, ők gondoskodnak rólunk, ott kezdjük el. Aztán folytatódik, hogy a egyéb másokat is, és az a vége, hogy igazából minden embert tiszteljetek. De azt mondja Isten, hogy ezeket viszont, akikről most beszéltem, ezeket ne. Mit jelent a tisztelet szerintetek? Azért?
1: Igen, megkülönböztető viszonyulással, aki ezt valaki tekintének tartok, ebben benne van, elég sok tétű ez a fogalom.
0: Megtölthető több mindennel.
1: Tekintély azt mondja, hogy nem bántom meg a másikat, tehát véletlenül is sem, idősebb főleg. És van, lehet, hogy nincs is tekintélye bizonyos értelemben, bizonyos dolgokban előttem, mert nem ugye, kompetens abban a dologban, amiről szó van, de mégis a véleményét nem szólom le. Nem szólom, hogy hát te ebben nem vagy kompetens, akkor miért szólsz bele, hanem meghagyom abban a tiszteletben, ami előtte is volt. Tehát nem próbálom tényleg lehengerelni.
0: Dani? Próbáltok rövid válaszokat, igen, nagyon ne csúszunk ki.
2: Igen. Még annyi vagy talán, hogy magam elé helyezem azt a valakit.
0: Erre gondoltam én is azt mondom. Egymást különnek tartván ti magatoknál. Az azt mondja, hogy tisztelve minden embert. Hogy te magad azt mondod, hogy én kisebbre tartom magamat a másiknál, és azt mondja, hogy ezért szolgálom őt. Erre akar minket Isten elvezetni igazából. Minden embert tiszteljetek. Viszont azt mondja, ezeket az úgynevezett isteneket, meg a kézzel faragottakat, meg a kitaláltakat, ezt nehogy magad elé állítsd fontossági sorrendben. Azt mondja, ezeket felejtsd el szinte. Ezek nem különbek nálad. Sőt, ezekkel lehetőleg ne is foglalkozz. Tehát ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok. Mert én az Isten szerető Isten vagyok. Ezt is mondhatta volna. Mi az, hogy féltőn szerető? Miben nyilvánul meg? Mit jelent és Istennél miben nyilvánul meg? Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Ugye most csak egyes részeket próbálok kiragadni, hogy jussunk valamennyire. János?
3: Csak annyit tudom, Dani megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy a képeket
0: imádjuk. Jézus jutott eszembe, azt mondja, hogy aki inkább szereti az ő atyát vagy anyját, mint engem, az nem lehet az én tanítványom. Azt mondja, aki inkább engedelmeskedik, tehát azt mondja, hogy jobban imádja mondjuk a szülőjét, vagy családtagját, mint engem, mert neki engedelmeskedik, ugye? Marika? Ilyen szeretett felfogás, az a lényege, hogy szeretem, tehát mindent megengedek neki, szeretem, tehát nem korlátozom, szeretem, tehát nem okozok neki fájdalmat, szeretem, tehát mindent megengedek. Ugye? Van ilyen szeretett felfogás. Ez ugye majom szeretetnek is hívják, és ugye nagyon sok szülő szereti így tönkre a gyerekét, és egyre inkább így van már a pedagógiai, hogy mondjam, a szabályokban is, hogy sok

0: munkahelyen már osztályozni nem szabad, megbuktatni nem szabad, körmére ütni nem szabad, semmiféle módon, tehát csak jogok vannak egyénkább, és nem kötelességek. Ez nem féltőn szeretet, ez majom szeretet. Így tönkre szeretik a szülők a gyerekeket, az iskolák tönkre nevelik a gyerekeket, stb. A világ egyre inkább ebbe az irányba halad egyébként, hogy mondjam, intézményesen, törvényes keretek között halad ebbe az irányba a világ. Isten a bűntől, mivel hogy tudja, hogy a bűn zsoldja a halál, mi az, mint a legfőbb ellenség töröltetik el a halál, aminek az oka a bűn. A bűntől nagyon-nagyon el akar minket választani az Isten, és mindent megtesz az életünkben, hogy a bűntől el tudjon minket választani. Mert félt minket a bűntől, a haláltól, a szenvedésektől, és ennek érdekében, ha kell, mint a jó szülő, dorgál, fegyelmez, fenyíték, ugye, vessző, ha kell, szeretetből, mert féltőn szeret minket, nem pedig majom módra. Laci?
1: A döntés nekünk hagyjátok.
0: Ézsaiásban fel is teszi a kérdést, Ézsaiás 40:18. Kihez hasonlítjátok az Istent? Micsoda képet készítetek róla? Vét a törvény ellen, a második parancsolat ellen, akinek hamis Isten képe van, a jó Istenke, a Jézuska, aki mindent elnéz, aki mindenkit üdvözít, aki olyan. Ez torz Isten kép, ez bálvány Isten, ilyen Isten, ő nem ilyen. Vagy éppen a szigorú, akit engesztelni kell, hogy na, szóval ez is egy torz Isten kép. Mert ugye, hogy milyen az Isten, és bocsánat, tehát ugye Jézus szerint, meg a Biblia szerint a zsidóknak is egy ilyen teljesen torz Isten képe volt. Mit mondott Jézus? Ugye azt mondja, hogy az Isten igéje sincs bennetek maradandóan, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. És amikor itt vagyok, akkor meg nem jöztök hozzám, hogy életetek legyen. Azt mondja, milyen Istent ismertetek ti meg a Bibliából? Hát itt van előttetek. Engem meg elvettek. Ugye torz istenkép, azt mondja, bálvány. Ugye olyan istenben hittek, egy politikai messiáson, politikai istenben, aki majd a zsidók nemzetet a világ uralkodó nemzetévé teszi, és majd leigáz mindenkit, ugye? Ez egy bálvány isten, egy bálványimádás. Röviden próbál meg lesz. Igen. Magva gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Aztán fizikailag lehet, de az meg semmit nem számít a fizikai vérvonal. Úgy, mert egyesek akkora hangsúlyt tesznek a vérvonalra, mert ugye Jézus vérvonala sokak szerint, meg nem tudom mi. Jézus azt mondta, ami testtől született, az test. Az gyakorlatilag semmi. Tehát ha valaki lélektől születik, meg Istentől, na az a valami. Ugye Jézus Krisztuson szemlélhetjük. Ő azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten. És ugye azt olvassuk róla, ugye az utolsó időben szólt nekünk fia által, zsidókhoz írt levél, aki az atya dicsőségének a visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, aki irgalmas, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. Itt van, itt azt mondja, ugyanaz, hogy féltőn szerető, csak más fogalmakkal. Kegyelmes és igazságos. Féltőn szeret. Mindig, tehát magyarul mindent alárendel annak, hogy nekem, nektek, nekünk jó legyen. És nyilván a maga igazi szempontjait figyelembe véve. És itt jön mondjuk egy elég érdekes rész. Megbüntetem. Azt mondja, olyan Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. Na, ezt magyarázzátok meg nekem. Ugye eddig beszéltünk, és azt mondja, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. Tisztázok ki, hogy most kik gyűlölik az Istent, az atyák, vagy a fiak, melyikre vonatkozik, meg akkor mit jelent ez a mondat? Laci?
1: Így is folytatám.
0: Én szoktam magyarázni a bizonyítványt rendesen, amikor rákérdeznek, hogy mit jelent ez a mondat, akkor én is kezdem csűrni, csavarni, hogy Isten védőd vigye legyek valahol, de én nem régen jöttem rá, hogy abszolút nincsen szükség ezt a mondatot nagyon körüljárni, vagyis hát bocsánat, egyetlen egy korrekciót kell rajta tenni, ami könnyen ellenőrizheti a héber szövegben. Irénke, te is jelentkeztél?
2: Igen, hát
0: szépen. Azt hiszem, értjük a... Igen, köszönjük szépen. Először szeretném elolvasni a Bibliából, hogy mit nem jelent ez a mondat. Utána megpróbáljuk megfejteni, mit jelent. Tehát, hogy mit nem jelent, amit első hallásra, ami első hallásra kiolvasható belőle, azt nem jelenti. Ezékiel 18 ezt nagyon jó helyre teszi. Ugye azt, Ezékiel 18-ból idézek, azt mondja, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén, mondván az atyák ették az egres, és a fiak fogavásak bele. Élek én, azt mondja az Úristen, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelben, minden lélek az enyém. Úgy az atyának a lelke, mint a fiúnak lelke, és amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. És azt mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét. Az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonossága. Tehát alapból ezt nem jelenti, mint amit Károly fordít, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed iziglen. Ezt nem jelentheti, mert akkor ellentmondásban lenne egymással a Biblia. Elárulom, hogy mit fedeztem föl nem olyan régen. Az eredetiben nem az a szó van, hogy megbüntetem. Egyébként más fordításokat, ha utána néztek, valamelyik sokkal pontosabban fordítja. Nem, tehát a büntetés szó van, tehát van olyan, hogy büntetem, a héberben van olyan kifejezés, sok helyen használja, de itt nem az van. Hanem megmondom, hogy ez a bizonyos pákadige, héber, az mit jelent a szótár szerint, vizsgál, megvizsgál, megkeres, meglátogat, megemlékezik. Ennek a szónak ilyen jelentései vannak, büntetés jelentése nincs. Sajnos Károly, nem tudom miért így fordította. És van ilyen fordítás, hogy aki meglátogatom az atyák vétkét a fiakon, megvizsgálom az atyák vétkét a fiakon, megemlékezem az atyák vétkéről a fiakon, harmad és negyed ízillen, akik engem gyűlölnek. Mi a különbség? Óriási a különbség. Tudnék, ugye a Károlyi fordítás azt sugalja, hogy iszonyú igazságtalan az Isten. Valakit olyan miatt büntet, amiről nem is tehet, ugye? De az eredetiben azt mondja, hogy megkeresem, megvizsgálom, meglátogatom az atyák vétkét a fiakon harmad és negyed iziglen. Megmondom, hogy ez mit jelent szerintem. Pár évvel ezelőtt hallgattam a Kossuth Rádiót, autóban átrabasztottam hallgatni, és egy általános iskolás tanítónővel volt riport, és elmondta egy tapasztalatát. Az osztályban volt egy gyerek, akit iszonyúan, nagyon-nagyon haragudott rá. Koszosan járt, aludt az órán, ha nem aludt, akkor állandóan beszélt, piszkált, a többit, lehetetlenítette a tanítást. És nagyon, hát ingerült volt vele szemben, meg hát nagyon nem szerette azt a gyereket. És elment hozzájuk családlátogatásra, hogy megismerje a szüleit, meg beszéljen, hogy csináljanak már valamit a gyerekkel, mert egyszerűen ő nem tud vele mit kezdeni is. És azt látta, hogy milyen körülmények között élnek, iszonyú körülmények között éltek, és az apa ugye alkoholista volt, éjfél után ment haza mindig, fölverte a családot, mindig végigvert a gyerekeket, meg mindent. És azt mondja ez a tanítónő, hogy ezután, amikor a gyerek elaludt az órán, oda ment és betakarta. Körülbelül ezt jelenti a kőbe vésettége. Meglátogatom, megvizsgálom az atyák vétkét a fiakon. Nem büntetem olyan miatt a fiút, amiről igazából nem is ő tehet. Mert örökségként, körülményekből kifolyólag ezt hozza otthonról. Azt mondja, ugye, messiási profécia, hogy nem szemeinek látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bíráskodik, azt mondja, igazságban ítéli a gyöngéket, az elesetteket. Ez a mondat ezt jelenti. Figyelembe veszi a körülményeket. Itt éppen az Isten irgalmasságáról van szó, nem pedig a büntetés, meg a kegyetlenségéről, meg az igazságtalanságáról. Megvizsgálom az atyák vétkét a fiakon a harmad és negyedik szülen, és azt mondja, amíg ő erről nem tehet, persze, hogy nem fogom érte büntetni. Nyilván eljön az az idő, amiről Irénke beszélt, hogy egy idő után a fiak, a gyerekek már maguk is felelősek, hogyha tovább viszik azt a bűnt. Innentől kezdve már nyilván akkor azt mondja, ez már az ő bűne, itt már nem hivatkozhat az apjára, nyilván akkor el kell szedni a büntetést. Értitek a nagy különbséget? Nem büntetés szó van az eredetiben, hanem a pákadige van, aminek többféle jelentése van. Vizsgál, megvizsgál, meglátogat, megkeres, megemlékezik. Dani?
3: Csak annyit.
0: Hogy megerősítetted ezt. De akkor most térjünk vissza arra, hogy most kik gyűlölik itt vajon az Istent, az atyák vagy a fiak? Mert akkor most melyik mit? Most ugye maradjunk annál, hogy mondjuk a fiú, tehát a fiak, a gyerekek gyűlölik az Istent. Erre azt mondja az ige, hogy de alapból nem büntetem azért, mert ő gyűlöl engem, hanem megvizsgálom, hogy mik az ő körülményei. Miért gyűlöl? Lehet, hogy nem is tehet mást, mert ezt látta, mert olyan cigány putriban nőtt föl, ahol dicsőség a lopás, és szégyen, hogyha egy nap nem tudod mit lopni. Mert gyűlöl engem ez a gyerek, ez a fiú. De miért gyűlöl? Vagy pedig azt, tehát hogy mondjam, hogy ha azt mondja, gyűlöl engem, de minden enyhítő körülményt figyelembe veszek, ugye? Tehát evangélium igazából. De van egy olyan érdekes jelentése is, hogy mi van, hogyha az atyákról szó, hogy akik gyűlölnek engem? És miért pont harmad és negyedik zilen? Ez is érdekes. Ugye általános törvényszerűség, hogy magamban nem látom a bűnt. Ti biztos tudjátok, sokkal jobban tudjátok, hogy mik az én problémáim, mint én magam, mert magam szemében a gerendát nem, tétekben a szálkát. Ugye, de ti is így működtek én felém. Viszont Bencében, ugye Bence örökölt szinte mindent tőlem, Bencében nagyon furcsa látni ugyanazokat a problémákat, amik bennem benne vannak. Magamon nem veszem észre. Bennem gelcsolják, honnan veszi ezt? Hát tőlem látja. És én meddig szemlélhetem az én bűneimet a fiamban, az unokámban, a dédunokámban, maximum az ükunokámban, mint nagymamám, aki 101 éves. Azt mondja, esélyt ad nekem az Isten arra, hogyha magamban nem látnám meg azt a bűnt, és nem gyűlölném meg, és nem hagynám el, akkor nyugodtan szemlélem a fiamban, meg az unokámban, meg az ükunokámban, hogy benne meglátva gyűlöljem meg, és gondolkodjak el, hogy ja, hát ez tőlem hozta, és megtérjek belőle. Akár innen közelítem, akár onnan közelítem, az Isten irgalmassága jön ki belőle, nem? A fiak szempontjából is, ha úgy értelmezem, meg az atyák szempontjából is, ha úgy értelmezem. Nem az igazságtalan és a büntető Isten képe jön ki belőle, hanem aki minden körülményt figyelembe vesz, és a legirgalmasabban bánik velünk. Nem egy ilyen Isten kép jön ki belőle valahogy? És már csak egy mondat maradt itt a végén, azt mondja, hogy de irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. De irgalmasságot cselekszem azokkal, ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ez mit jelent szerintetek? Ott azt mondja, hogy megvizsgálom, megkeresem, meglátogatom az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek, és irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ez vajon mit jelenthet? Bocsánat, az előbbi azt nem jelentette, hogy az apa elköveti a vétkét, ezért a fiú bűnhődik, ő hal meg az apa vétkéért, de esetleg azt jelenti, hogy az apa istenfélő, és ezért a gyereke is üdvözül? Laci? Egy Korintus 7-ben is, hogy tehát, hogyha legalább egy hívő van a családban, azt mondja, ti gyerekeitek meg szentek. Mondja, hogy hívő vagy, el ne válj a hitetlen társattól, hogyha veled akar élni, mert így a gyerekeitek is szentek. Ez azt jelenti, hogy az én hitem miatt gyerekem üdvözölni fog, vagy mit jelent vajon? Most egy pár igét szeretnék felolvasni, hogy valami mit is jelentett ez, hogy irgalmasságot cselekszem ezer ízében azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Egy Királyok 11-ből idézek. Mondta azért az Úr Salamonnak, Salamonról van szó, akiről tudjuk, hogy amennyire el lehet tévedni az Istentől, ő annyira eltévedett. Mondta az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, nem őrizted meg az én szövetségemet és rendeléseimet, amelyeket parancsoltam néked, elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Mindazáltal, amíg élsz, nem cselekszem ezt Dávidért, a te atyádért. Vagy idézem, egy Királyok 15-ből Jeroboámmal kapcsolatban, járt az ő atyának minden bűnében, amit ő előtte cselekedett, nem volt az ő szíve olyan tökéletes az ő urához, Istenéhez, mint Dávidnak, de mindazáltal Dávidért adott neki az Úr az ő Istene szövét neked Jeruzsálemben, és felmagasztaltatván az ő fiát, ő utána és Jeruzsálemet megerősítvén. Dávidért. Már nem tudom, hanyadik generáció. És azt mondja, hogy ha csak téged nézlek, akkor végrehajtanám. De Dávidért nem teszem meg. Jákob Lábánnál azt mondja, úgy sejtem, mondta Lábán, azt úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. Tehát Salamon nem üdvözül Dávid hitére, Jeroboám sem üdvözül Dávid hitére, Lábán sem üdvözül Jákob hitére, de azt mondja, plusz irgalmasságban részesedik. Sokkal több lehetőséget és esélyt kínál neki, nem automatikus üdvösséget, mert hogy valakim hitt, azt mondja, ezért én üdvözülök, de azt mondja, az ő érte sokkal több áldásban és, hogy mondjam, irgalmasságban, és sokkal több lehetőségben részesít az Isten, mint anélkül tenné. Legalábbis valami ilyesmi bontakozik ki, de mindjárt mondom a legjobb példát erre, mondja, Dani. Kérdezem tőletek, hogy és még sorolhatnék egy párat Dáviddal kapcsolatban, hogy hanyadik generációig visszamenőre hivatkozik Dávidra, hogy de Dávidért nem teszem meg, megtehetném. Kérdésem úgy hangzik, ugye azt olvastam, hogy ezért iziglen irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tudtak-e olyan valakit mondani, aki szerette az Istent, és az ő parancsolatait megtartotta? Tudtak ilyet mondani? Dani már mondta. Senki más nem volt még én a Földön egyébként. És azt mondja, ezer iziglen. Tudját, hány generáció élt már eddig a Földön szerintetek? Volt már ezer? Ugye, ha veszünk egy emberi életkort, kiért áld meg minket az Isten? Ki miatt? Egy valaki volt ezen a Földön, aki szerette az Istent, az ő parancsolatot megtartotta, és Krisztus miatt mindannyiunkat, az örökké valóság atya ő, ami számunkra ézsaiási profécia szerint hívják majd nevét csodálatosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, mert ő biztosít nekünk nem automatikus üdvösséget, mert hogy ő hitt, ezért minden ember üdvözül, hanem rengeteg plusz lehetőséget, irgalmasságot, áldást. Idézem a római levélből, harmadik fejezetéből, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit Isten előre rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, büntetlenül hagyása miatt. Miért nem büntet minket az Isten bűneink szerint? Mert Jézus szerette az Istent, és az ő parancsolatait megtartotta azért. Laci? Ilyen példák a Bibliában, és aki ezt igazából betöltötte, az Jézus Krisztus, akiért minket megáld az Isten, és irgalmasságot gyakorol velünk. Ez kőbe van vésve. És bocsánat, csak a szülőknek egy tanács, hogy így mondjam, hogy magamnak legfőképpen, hogy mikor tehetek én a legjobbat az én gyerekeimmel, unokáimmal. Mert ismerek olyat, hogy mert ha gyűjti már most 2 éves, de már gyűjti a takarékban, hogy majd milliókat adjon neki, mikor elér a 18 éves kort, meg mikor adok a legtöbbet a gyerekemnek? Hogyha szeretem az Istent, az ő parancsolatait megtartom. A legtöbbet az üdvösség szempontjában akkor adom a gyerekemnek. Hát én kívánom, bocsánat, kicsit túlcsúsztunk, de talán nem volt haszontalan. Kívánom magamnak, meg nektek is, hogy gondolkodjunk az Isten törvényén, és gyönyörködjünk benne, mert én úgy gondolom, nem véletlenül vannak ezek kőbevésve. És Dávid többször megfogalmazza, hogy napestig azon gondolkodom, meg erről gondolkodom éjjel és nappal. Én úgy gondolom, hogy méltatlanul keveset foglalkozunk az Isten törvényével. Ezt magamra mondom legfőképpen. Mondjuk csak zárójelbe érdekes, hogy adventista szakirodalmat nem találtam a 10 parancsolatról. Más egyházak ilyen vastag könyveket írnak róla, amiből rengeteget lehet meríteni. Persze nem egy az egybe elfogadni, mert de nálunk, a mi részünkről egy pár könyvben találtam mindegyikről egy pár mondatot. Pedig mi annyit hivatkozunk, nem? Rá. Zárójel bezárva. Ez is mutatja, hogy szavainkban mindig hivatkozunk rá, de igazán elmélyültünk, elmélyültem. Én nem mélyültem még igazából a kőbe vésett igékkel kapcsolatban. Csak kedvet csinálva nektek is, hogy gondolkodjunk együtt, kutassuk együtt ennek a mélységeit, mert szerintem nagy mélységek, nem véletlenül saját ujjával és kőbe. Kívánom, hogy a Jóisten tudja megvalósítani minden jó szándékát a mi életünkben és a törvénnyel kapcsolatban. Ámen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök a mai estén is mindenkit. És folytatjuk a meghirdetett előadás sorozatunkat. A következő részről ma Józsefről lesz szó, Jákob fiáról. De még mielőtt elkezdenénk, újból egy zeneszámot szeretnénk előadni, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a mai napi témára, úgyhogy megkérném a kórustagokat, hogy legyenek kedvesek ide fáradni. Ez a zeneszám Bachtól lesz.

Ugye a múltkori előadáson, az elmúlt alkalmon Jákobról beszéltünk, Jákob megélt hitéletéről, a küzdelméről, és a mai előadás szervesen kapcsolódik ehhez, hiszen a mai napon az egyik fiáról, Józsefről lesz szó. Nem tudom, mennyire ismerős József története az itt ülők számára. Megpróbálom amennyire lehet részletesen elmondani, amit az ő történetéről tudni kell. Minden nem fog beleférni, mert nagyon-nagyon gazdag a róla szóló írás. Mózes első könyvében található, ezzel zárul az első könyve Mózesnek, a második könyv már József utáni történelemmel foglalkozik, azzal indít. És arról szeretném az elején, arról szeretnék szólni, hogy mi volt a különös József életében, illetve a gyermekkorában. Ugye tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük az ő dolgait, hogy Jákobnak 12 fia volt, illetve 12 fiú mellett még egy lánya is. József akkor volt fiatal gyermek, amikor abban az időben, amikor a jákobi küzdelem volt, amiről múltkor beszélgettünk, a legkisebb fiú Benjamin még nem született meg. Nem tudom, mennyire említettem múltkor, hogy négy felesége volt Jákobnak, ugye a félrebicsaklott élete után. Volt a becsapottként elvett Ráhel, aztán volt Lea, aztán volt a kedves, akiért küzdött és szerette, ő volt Ráhel. És ezen kívül, mivel a feleségek elkezdtek versengeni egymással, hogy kinek születik és hány gyereke születik, ezért az ő szolgáló lányukat is időnként odaadták, tehát ők is feleségül mentek Józsefhez. Bonyodalom volt az egész családban, ugye beszéltünk múltkor róla, hogy egy-egy rossz döntés milyen következményeket hoz maga után, és el tudjuk képzelni, hogy ebben a családban Jákob hiába küzdötte meg, nem hiába, de megküzdötte a nagy dolgait, de következmények nélkül nem maradt az élete. És ezt végig kellett néznie, és bizony a hívő életbe is belefér jócskán az, hogy noha teszünk rossz döntéseket, az Isten nem veszi el a következményeit, és nagy fájdalmak útján, de végig kell néznünk a rossz döntéseinknek a következményeit. Így zajlott a gyermekkora Józsefnek, méghozzá azért neki volt talán többek között a legörömtelibb és legkeservesebb a gyermekkor, mert kitűnt a többiek közül. Ugye Jákob tanította a gyermekeit a proféciákra, az Isten útjára, de nem voltak rá fogékonyak. És ez az akkor legkisebb fiú, ez a fiatalemberi cseperedett kisfiú, aki aztán 17 évesen kerül majd be a történetünkbe, ez a fiú úgy nőtt fel, hogy ő nagyon szerette az édesapjától tanult dolgokat. Folyamatosan tanult tőle, szerette hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem az életévé tette azokat, amiket az apjától tanult, amiket ő örökített rá. Ő volt az egyedüli, aki igazából figyelt ezekre a dolgokra. És nem vetjük meg Jákobot ugye azért, hogy kedvesebb volt ez a fiú neki, mint a többiek. Sajnos könnyebb szeretni az olyan gyermeket, aki fogékony rá, és nehezebb az olyan gyermekkel, aki kevésbé érett, kevésbé fogékony ezekre a tanításokra. És Jákob ezzel együtt elkövetett egy nagy hibát, egy nagyon nagy hibát. Az, hogy az emberi szívnek mi áll közelebb, mi könnyebb neki, az az egyik oldala a történetnek. Jákob hibája az volt, amit még az Isten ki kellett, hogy csiszoljon belőle, és bizony elég borzalmas tanulságokkal szolgál, és erről szól a mai történetünk, hogy kivételezett is ezzel a fiával. És nyilvánosan kimutatta az iránta érzett megkülönböztetett szeretetét, méghozzá úgy, hogy csináltatott egyszer neki egy olyan ruhát, ami fejedelmi ruha volt, ami hétköznapi munkára, hétköznapi viseletre nem volt alkalmas, ami így mondták akkoriban, hogy cifra ruha, hosszú ujjú volt, kifejezetten azoknak készítettek ilyen ruhát, akik megkülönböztetett pozícióban vannak, megkülönböztetett szerepben a mindennapi életben. Ezt a ruhát nem viselték munkába, tehát nem arra készült. Ez a fiúcska mégis hordta, mert szerette, és nem dologtalan volt, sőt, nagyon megtanult a gyermekkorában a kötelességet és az engedelmességet. De az egyébként is irigykedő, civakodó, rosszindulatú testvérek között, akik között majd meglátjuk, hogy miért alakult ki különösképpen még ez a magaviselet,
ez a ruha, ez már csak egy ilyen gyújtózsinór volt. Tehát akkor, amikor emberek, pláne egy családon vagy közösségen belül nem azt követik, mint amit a család vagy a közösség diktál, és összefognak azért, hogy védjék egymást, hogy kijátsszák egymás dolgait, palazzanak időnként egymásnak, és ha van közöttük olyan, aki megköveti az Istent, meg szereti az Istent, az törvényszerű módon ki lesz téve a többiek gyűlöletének. Ugye van egy olyan ige a Szentírásban, hogy a búsulásban keserűség van. Amikor búsul az ember, az nagyon rossz dolgokat hoz maga után, sok benne a keserűség magának is, a környezetnek is. Azt mondja, hogy a haragban meg áradás van, az meg megállíthatatlan, az is sodor visz magával mindent, de kiáll meg az irítség előtt. Példabeszédek könyvében van ez az ige, és nagyon-nagyon jól rámutat arra, hogy ugyan nagy dolog a harag, nagy dolog a keserűség, csalódottság, búsulás, de az irítség az egy megfoghatatlan dolog. Amikor emberek között irítség van, akkor nem tűnik ki, hogy mi a mozgatórugója a dolgoknak, az alattomos, megfoghatatlan az irítség, mert belátni magát az irítséget is egy nehéz dolog az ember életében, és azik szenved körülötte mindenki. Ezek a fiúk irigyek voltak. Irigyek voltak, és amikor az ember megengedi magának ezt az érzést, akkor jönnek a buta gondolatok, a mögé gondolások. És ezek a fiúk azt tárgyalták együtt, ők már felnőtt férfiak voltak, azért elég nagy korkülönbség volt. Én is tudom, én is egy 5 gyerekes családból származok, késői gyerek vagyok, a legidősebb bátyám napra pont 20 évvel idősebb nálam. Tudom, hogy milyen nagy korkülönbségek lehetnek, náluk még nagyobbak voltak, ugye a terjedelem miatt is, az életkor miatt is. És bizony, ezek a fiúk egymás között beültették a bogarat egymás fülébe, azt beszélték egymás között, hogy József biztos az elsőszülöttségre pályázik. Ugye múltkor már beszéltünk erről, hogy ki lehetett egy családon belül elsőszülött, bent van a kifejezésben is, aki először születik meg fiúgyermekként, de mivel olyan nyilvánvaló gonosz tetteket tettek az első két fiú, Simeon és Ruben, ő rájuk nem szállhatott a dolog. Lévivel más volt az Isten terve, ő is egy elég véres dologba bent, mert a beszélgetés közben szívesen beszélek róla. És ezért a negyedik fiú, Júda volt az esedékes az első szülöttség, de József, mondom, a legvégén volt, tehát esélye nem volt rá, és mégis megengedték maguknak ezt a buta gondolatot, hogy József erre pályázik, és amikor megengedi magának az ember ezt a félre siklást, nem a tiszta lelkiismeret síkján mozog, akkor rombol és taszít. A Biblia így emlékezik meg József gyermekkoráról, hogy a testvéreinek egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. Egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. És ez a fiú mégis szerette őket. Ez a fiú mégis boldog volt közöttük, mert örömmel tette azt, amit az apja tanított neki, amit mutatott neki, és egyszer megbízta azzal, amikor 17 éves volt, hogy menjen el utánuk, ők itt éltek Bételben, és elmentek Síkembe. Ugye félnomád életet éltek még ők is, ami azt jelentette, hogy elég nagy területet bejártak a nyájjal, és ezek a fiúk, mivel már felisergelték eléggé magukat, és messze szerettek volna egyébként is lenni, elvitték a nyájat elég messze Síkembe, Bétel és Síkem között ennyi különbség van, és még onnan is felmentek Dótánba, hogy még messzebb legyenek, és Jákob aggódott értük. Nem is alaptalanul, mert történt régen egy nagyon csúnya, véres dolog Síkem környékén, eredetileg ott éltek. Erről a beszélgetés folyamán szívesen beszélek, és féltette, hogy az ott élő népek ellene támadnak a fiainak, mert szerette a többi fiát, és aggódott értük is. És utánuk küldte Józsefet, az akkor éppen legkisebb kis fiát, vár már megszületett, aztán a legkisebb is Benyámin, aki még karonülő volt, hogy menjen, nézzen utánuk, és vigyen hírt róluk. Ugye, József tényleg szokott hírt vinni róluk. Azért is, mert látta a testvéreinek a fals dolgait, a buta dolgait, a gonosz dolgait. És még abban a hitben élt, hogy majd az apai tekintély segít rajtuk, tud rajtuk változtatni, ezért mindig tényleg vitt róluk hírt, nem mint árulkodást, hanem mint aki attól remélte a változást, hogy majd az apai tekintély tud rájuk hatni, nem tudott. És most is elment utánuk nagy boldogan, és azzal a különös esettel találkozott és megrázó eseménnyel,
Nem örültek a testvérei, bár ezt megszokta, de arra, ami ott történt vele, nem tudott igazán felkészülni. A testvérei, amikor messziről meglátták, megint egymást belehergelték a gonosz gondolatokba, a gyűlölködésbe, a számításba, és olyan dologra vetemettek, amit talán még ők sem tudtak elképzelni magukról soha azelőtt, hogy összefogva tízen ezt meg fogják csinálni, arra vetemettek, hogy el kell tenni az útból Józsefet. Annyira elviselhetetlen a jelenléte, annyira feltűnően más csinál, mint mi, és annyira piszkálja a lelkiismeretünket mindig, amikor mi szeretnénk a magunk útján járni, hogy ez így elviselhetetlen számunkra, még akkor is, ha csak néha látjuk, úgyhogy el kell tenni útból. Egyikük kitalálta, méghozzá az első szülött Simeon volt az értelmi szerzője ennek, kitalálta, hogy meg kell ölni. Most mi történik egy közösségen belül, amikor valaki nagy gonoszságot próbál elkövetni, még ha a többiek valamennyire ellenkeznének is, de ugye a nagy szájú, az erős jellem, aki viszi a dolgokat, ő tud rájuk hatni úgy, hogy ne tűnjön olyan nagy dolognak az, amit elkövetni szándékoznak. Tehát csöndbe maradnak. Még azok is, akik egyébként szólnának, vagy félig legalább érzik, hogy nem normális a dolog, de nem szólt senki. Illetve volt valaki, méghozzá Ruben, a legidősebb testvérek közül, ugye Simeon, Ruben volt a második fiú, aki azt javasolta, hogy ne tegyük, hát szóval nem merte így kimondani, csak volt egy ötlete, hogy itt van egy kút, dobjuk bele, és majd kialakul valami, hát gondolkodjunk rajt. Ő neki az volt a terve, hogy vissza fog menni, és kimenekíti, lesz, ami lesz, nem mert szólni nyíltan a többiek előtt, de ő neki volt az az ötlete, hogy dobják a kútban. De hozzá tartozik a történethez, hogy nem csak megfogták, és kedves szavakkal betették a kútba, leeresztették szépen úgy, ahogy illik, hanem kifejezetten gyűlölködve, kiabálva, nekirontva, a ruháját letépve, elvetemült módon és könyörtelenül, amikor ő könyörgött, így írja később a Szentírás, könyörgött az életéért, hát hiszen megrendülhetünk mi most is, ahogy halljuk, egy 17 éves fiatal ember a saját testvéreinek könyörög az életéért, és könyörtelenül ezt a gyors ötletet kihasználva, jó, hát ebben mi lenne rossz, mi addig szépen étkezünk és megtesszük a magunk dolgát, aztán majd utána rendelkezünk vele, beledobták a kútba. A kút száraz volt, ennyi jó dolog volt a történetben, és volt egy harmadik testvér, méghozzá Júda, akinek meg az a korszakalkotó ötletet támadt, hogy jó, hát mégse üljük meg, mert hát vére rajtunk lesz, meg azért, hát azért ezt mégse. Közben Ruben elment a társaságból, és azt gondolta, arra ment egy ismaelita karaván, ami Egyiptomba tartott, és úgy gondolta, hogy mi lenne, hogyha eladnánk. Ugye ez volt a harmadik variáció, mi lenne, hogyha eladnánk, legyen ott rabszolga, távol tőlünk, számításból, nem lesz útba, és ha ő nem lesz útba, akkor mi majd boldog emberek leszünk. Nem lesz mihez viszonyítani, nem lesz folyton a lelkiismeretünk piszkálva általa. Adjuk el jó messzire, az élete is megmarad, mi is jól járunk, apánknak se ő lesz a kedvence, első ágon biztosított, hogy mi leszünk a várományosok, adjuk el. Sikerült is nekik. Eladták Józsefet, és azt szeretném itt elmondani, hogy és azt szeretném a történetből ennek a szakaszában kikerekíteni, hogy mi történik egy fiatal emberrel, aki annak az Istennek a közvetlen tanítványa, aki elhívta Ábrahámot Mezopotámiából, egy pogány nép közé, ugye beszéltünk róla múltkor, hogy segítsen az ott élőknek, hogy bemutassa az igaz Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki annak az Ábrahámnak az unokája, a dédunokája? Ugye Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tud az Isten terveiről? Aki szeretné betölteni
Nem úgy, hogy ő lesz a várományos, és ő lesz a proféciák beteljesítése, beteljesítője, de része van benne. Szeretné az Istent követni. Senki nem követi körülötte az Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki kap két különös álmot, és naívan elmondja a testvéreinek még ezelőtt, a tragédia előtt, hogy képzeljétek, azt álmodtam, hogy kévéket szedtünk, gyűjtöttünk, és a ti kévéitek meghajoltak az én kévéim előtt. Hát gondoljunk csak bele, egy ilyen felpaprikázott környezetben mi lehetett, még egy lapáttal ugye a gyújtózsinór mellé. Aztán elmondta a másik álmát is, ugye a búzakalászokról, ja, az egy másik, a csillagokról, a napról és a csillagokról, hogy azok is eljöttek és meghajoltak előttem. És ki volt akadva, így tudom csak mondani, az egész család, hogy nem gondolod, hogy mi előtted fogunk hajlongani. És mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tudja, hogy része van az Isten munkájában, és ketté törik az élete. Mert rabszolgának menni, az nem olyan volt, mint egy kéztörés, hogy eltörik a kezem, és majd befor, ha nem, akkor törnek rajta még egyet, de előbb-utóbb csak befor, és csak jóra változik. Ez egy megmásíthatatlan dolog volt, ez egy visszafordíthatatlan esemény volt. Mit érez egy fiatal ember, aki tanult az Istenről, szereti az Istent, és nincs tovább, nincs tovább az élete? Egy olyan tragédia történik vele, amit hogy dolgoz fel? Fel tudja-e dolgozni? Megakasztja-e őt abban, hogy az Isten mellett döntsön a további életében? Lehet az Isten mellett dönteni akkor, ha rossz dolgok történnek velünk? Ugye múltkor arról beszéltünk, amikor Jákob a saját hibája révén került nehéz és kibogozhatatlan körülmények közé. De mi van akkor, ha nem azért kerülök, mert rosszat teszek? Hogy lehet ezt feldolgozni? Hogy lehet ennek utána járni? Meg tudom-e az életben azt, hogy mi ennek az értelme? Lehet-e így élni? Ahhoz, hogy tovább gondoljuk, meghallgatunk most egy másik számot is, Mendelssohntól, amelyik elgondolkodtat továbbra minket, hogy mit érezhetett József, és vajon mi történik vele a további életében.

0: József azt tanulta az édesapjától, hogy aki az igaz Istent szereti, az minden körülmény között szereti. Akkor is, ha nem érti, hogy miért történnek vele a dolgok. Akkor is, ha nem ő a hibás. Akkor is, hogyha nem tudja elrendezni a bűneit, mert nem a bűnei miatt van ez a dolog vele. Akkor is, ha semmi kapaszkodót nem lát közben. És Józsefnek döntenie kellett. És ez az egyik tanulság, kedves hallgatók, a mai napon nekünk. Dönteni minden körülmény között. Két út állt előtte. Emberileg vagy belerokkanok a történtekbe, és mi történik akkor, amikor valaki belerokkan a történtekbe? Milyenné válik? Zárkózottá, keserűvé, gyűlölködővé, és olyanná válik, mint a többi ember. Erről szól ez a világ. Mindenki ezt csinálja. De aki ismeri az Istent, az, ha történik vele valami, arra van kihegyezve egyik oldalról, hogy zárkózzon be, gyűlölködjön ő is, taszítson el magától mindenkit, és bántódjon meg mindenen. De a másik oldal nem ilyen. Az Isten nem ezért adta nekünk az életet. Mindenkivel történnek rossz dolgok ezen a világon. Elhordozhatatlan, felfoghatatlan, fájdalmakkal teli dolgok. De a másik oldal másik távlatot nyit. A másik oldal azt mondja, hogy te ismersz engem. Noha most nem értesz semmit, de ha mellettem döntesz, akárhova kerülsz, akármi fog érni, én ugyanaz az Isten vagyok, mint akit megismertél a jólétben, a dédelgetésben, a könnyebb gyermekkorban, mert noha bántottak a testvéreid, de végig érezted, hogy szeretlek, és édesapádon keresztül is érezted. És ezen az úton, ahogy őt vitték, Dótánból lefelé, Egyiptom felé, keresztül mentek azon a vidéken. Keresztül mentek azon a vidéken, ahol ő élt, Bétel környékén. El tudjuk képzelni, milyen fájdalmas lehetett neki. Láncra verve, így ír róla a Szentírás a 105. Zsoltárba, láncra verve, vasba volt, egészen addig, míg az Isten megmutatta rajta a kegyelmét. És ez a fiú 17 évesen, egy kiforratlan, mit mondunk mai világban a 17 évesekről? Kamasz. Még nem érti a lényegét, még nem érti a maga értelmét se, nem tudja hova tenni magát a világban, formálódik. Éretlen gyermek még. És József megérett ezen az úton. Dönthetett. Kedves hallgatók, minden élethelyzetünkben ugyanez a kérdés. A vagy-vagy kérdése. Vagy így döntök, vagy úgy döntök. A körülményem adott. Azon nem tudok változtatni. A körülmények hajlíthatják az embereket, és hajlítják is a gyenge embereket. De az Isten embereit a körülmények nem változtathatják meg. És ez a fiú itt ezen az úton erről tett bizonságot, és döntött a szívében. Honnan tudjuk a Szentírásból, hogy ő jól döntött? Honnan tudjuk, hogy mellette volt az Isten? Mellette van az Isten azoknak, akik ő mellette döntenek? Milyen formában nyilvánul ez meg? Van-e ennek látványos módja? Figyelnek-e erre az emberek? Hogy mindenhol taszító? Mi értelme ezen a világon jól dönteni, Isten mellett dönteni? Ha tovább olvassuk a történetét, amelyik röviden ír erről a szakaszról, ahogy őt eladták, és ahogy megvetették, nem arról, ahogy kútba dobták és eladták, hanem arról az útról, ami itt volt. Ennyit olvashatunk az első Mózesi könyv 39. fejezet első verseiben. Józsefet pedig alávitték Egyiptomba, és megvette őt az ismálitáktól, kik őt oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár. A fáraónak főembere volt, és a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt,
1: és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt, látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik az Úr, mindent szerencsésé tesz az ő kezében. Mindent szerencsésé tesz az ő kezében. Kedves hallgatók, milyenné válik az az ember, aki a körülmények ellenére úgy dönt, hogy az Isten mellett marad? Hit az, amikor azt látjuk, hogy csak a jó dologban van valaki az Isten mellett. Tanultunk Jóbról. Emlékeznek-e rá, hogy mi hangzott ott el? Jóbot kikérte az ellenség, hogy megnézze, hogy tényleg valóban igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember-e, vagy csak a jólétben. És ez a fiú 17 évesen lett kikérve. És az az ember, aki az Isten mellett dönt, és nem gyenge, nem gyenge, nem hajlítható, meghozza a döntését, a gondolkodás döntését, a szabad gondolkodás döntését. Ahogy említettem, a körülmények adottak, azon nem lehet változtatni. Akkor mi az Isten szabadsága? Mit kalkulál bele az életünkbe? Miért kellene nekünk minden alkalommal dönteni? Azért, mert mi alakítjuk a jellemet ilyenkor. Mert ezek a döntéseink, ezek a hozzáállás nagyban befolyásolják.

És ezt teljesen vehetjük nyilvánvalónak. A Szentírás alapján mondhatom önöknek. Az az ember, aki az Isten mellett dönt, a keserűsége ellenére, hogy vagy befele fordulok, vagy megmaradok emellett az Isten mellett. Ha megmaradok emellett az Isten mellett, akkor az Isten velem lehet, szerencsés emberré tehet, és nem gazdagságban. Miben vált ez a fiú szerencséssé? Mit látott rajta az ő ura? Azt látta, hogy bármilyen feladatot, amit rábízok, megtesz. Nagy dolog az életben? Munkahelyen is nagy dolog? Nem lázadozni? Én is dolgoztam kollektívában, normában, és tudom, milyen az, tudom, milyen volt egy főnöknek is az, amikor be kellett ugrani valakinek más helyett. Vagy volt egy kevésbé fizető feladat, ami csak az aljának jut. És az, aki oda beugrott szívesen, teljesen mindegy volt, hogy ezt kell csinálnia, vagy azt kell csinálnia, az az ember fejlődött. És arra az emberre lehetett számítani. A többiek meg maradtak mindig ugyanazon a szinten, amit ők nagynak gondoltak, és megrekedtek. Nagy dolog az életben, amikor megtesszük az apró kötelességeinket. És szívből tesszük meg. Idegen országba, olyan közegbe, ahol apám tanította, hogy bálványt imádnak. Látom is. Ahol a bűn nem bűn, ahol az Isten nem Isten, nem az az Isten, amelyiket én megismertem. Fogalmuk nincs az embereknek, és butaságokat csinálnak, és bután élnek. Látom. Hogy legyek én egy ilyen közegben? Mit tegyek? És aki az Isten mellett dönt, és az Isten vele van, azt az Isten megtanítja arra, hogyha te igazán akarsz élni, és mellettem döntöttél, akkor feladatod van. És ha neked most éppen az a feladatod, hogy ezt kividd, akkor ezt töltsd be. Ha az a feladatod, hogy azt fölmerd, akkor azt tedd meg értem. És így tud az Isten fejleszteni. A jellem a mindennapokban így fejlődik. És ez a fiú így mutatta meg, a gyakorlat életben mutatta meg, mi az Isten hit. Idegen nyelvet beszélt, nem ismert senkit, egyedül volt, távol volt, megvetett volt a sajátjai között, de itt, ahol volt, ő eltökélte, hogy bármit kell tennie, az Istent fogja szolgálni, és ezt mindenki látta rajta. És így alakította az Isten a további sorsát, noha az ő szabad döntése volt a mellette való kiállás, de a munkához való viszonyát, a kötelességének az elvégzését, teljes lelkiismerettel, és mit gondolunk, ezt hányszor kellett eldöntenie? Úgy marad az ember, ha egyszer döntött, és akkor már természetszerűen csinálja a dolgait? Nem. Minden nap kell dönteni. Minden nap kell dönteni. Sokszor minden nap, minden esetben kell dönteni. Valóban ezt az Istent akarom-e szolgálni, vagy nem? És ezen a fiún látszódott. Ugye az a kérdés itt ebben a helyzetben, megáll-e? Megáll-e ebben a helyzetben? Megállt abban, hogy eladták, hogy bántották? Megáll-e abban a helyzetben, hogy rabszolga? Nincs szabad ideje, nincs jövedelme, nincs értéke, nincs semmije, nincs jövője. Megáll-e ebben a helyzetben, ebben a tudatban hosszú távon? Megállt. 11 évig volt ennél a Potifárnál, a fáraó főemberénél, aki egyiptomi származású volt. Ez azért érdekes egyébként a történetben, mert ekkor nagy dolognak látszott, hogyha egyiptomi ember tölti be a magas pozíciókat, mert olyan dinasztia uralkodott a fáraók között, akik nem egyiptomi származásúak voltak. Ezért említi meg a Szentírás, egyébként régészetileg is tökéletesen utána lehet járni, mindenkinek ajánlom, ha valakit érdekel az a vonal, akkor bátran nézzünk utána, nagyon sokat lehet tanulni. Én elárulom, én nagyon nem szerettem a történelmet gyermekkoromban, most a gyerekek dugják be a fülüket, mert nem értettem. Soha nem értettem, és én amit nem értettem, azt nem szerettem. Azt nem szerettem tanulni, mert nem volt eleje, vége, ki miért, mikor, mit csinál, hogy miért öldökli, rettegtem a történelem óráktól. Én matekba voltam erős, a barátnőm a történelemben, amikor kértem, hogy súgjon, akkor ide rátette a kezét a szájára, és súgott, és én megmondtam, hogy várj csak, visszajön még a matek óra is, majd amikor nekem kell súgni. Nem értettem a történelmet, de ahogy megismertem a Szentírást, onnantól fogva világossá

0: előtte. Nem tudom, még most se úgy, de kutatom. Mert ennek a fényében már egész más vetülete van a dolgoknak, és helyre állnak a dolgok a mi értek. Szóval Potifár házában 11 évig szolgált József, és egy különös fordulat jött az életében, mert egyre följebb emelkedett. Így ír róla a Szentírás, hogy mivel Potifár látta, hogy ez egy különös ember, és különös istene van, és megbízható ember, azért a megbízható emberekre jó számítani. Azért előbb-utóbb, még hogyha megvetés veszi is körül, azért nagy becsben tartják azok, akik körül vannak, de legalábbis a nagy feladatoknál azért mindig lehet rá számítani. Ugye ott is voltak lopások, ott is volt egy, a rabszolgák között is volt egy munkaközösség, hogy így mondjam, és nem voltak, hát bánatosak voltak, keserűek voltak, ő azért lelki vonalon is végezte a maga dolgát. Miért? Mert szerette az Istent. Nem érdekből. Mi lehetett volna ebbe érdeke? Semmi. Szerette az Istent. És ha valaki az Istent szereti, akkor a körülötte lévő embereket szolgálja. Éppen azzal, amit kell tennie. De egy különös fordulat jött az életében, nem csak a közvetlen főnökének tűnt fel az ő jósága, kedvessége, szolgálatkészsége, hanem rávetette a szemét Potifárnak a felesége. És mindenét rábízta ez az ember, és így olvasom, ezt feltétlenül szeretném felolvasni, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette szemeit, és azt mondta: "Háj velem! Mai probléma?" Hát mit mondana erre egy fiatalember manapság? Nagy bűnnek számít-e, mit látunk a világban? Nem nagy dolog. Még magasabbra is kerülhetek. Ő azonban vonakodott, és azt mondta az ő ura feleségének: "Íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenit az én kezemre bízta. Senki nincs nálam nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogy vétkeznék én az Isten ellen?" Milyen fordulat jött József életében? Mi történik vele, amikor már nem a legalja nép között van, mikor lehetne emberileg látszólag egy úródeszka? Ki tudja meg? Ha meg tudják is, hát jó, az életemmel játszhatok, de azért egy feleség elég bős lehet, pláne ha ilyen rámenős. Ki tudja játszani a dolgokat a férjénél? És ezt mondta neki. De nem zárul le a történet, mert utána az asszony minden nap mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott rá, hogy vele egyesüljön. Hirtelen dolog, rámtörő kísértés, megszokott a közegemben, mindenki ezt teszi. Hogy lehet erre előre felkészülni? Előre kell erre készülni? Tud-e az ember úgy dönteni helyesen, hogyha nem mérlegel minden nap korán reggel, hogy mire számolhat az életben? Nem. Ha nem dönt minden nap az Isten mellett, akkor a rájövő kísértések közben egész biztos, hogy elbukik. És az a fiú számolt vele. És az azonnali jövő kísértésnél is rögtön nemet mondott az Istenre való tekintettel, és itt is döntött, és a következendőkben is kitartott emellett. Pedig tudta, hogy most kockázatosabbá válik a dolog. Mert egy nő, aki meg akar magának kaparintani valakit, az nem hagyja ennyiben a dolgokat. És ki fog fundálni valamit, hogy rossz legyen a másiknak. Sok filmet láttunk mi is, az életet is látjuk magunk körül, nem kell hozzá nagy fantázia. Az történt Józseffel, hogy bemártotta, bevádolta ez a Potifárné, a többiek előtt egyszer egy nagy csetepatét csapolt, a kezébe maradt József ruhája, ő elment onnan, leszabta róla, és kikiáltotta főbűnösnek, mint aki őt akarta megerőszakolni, és rosszat akart vele tenni. De azért a férje jól ismerte a feleséget is, jól ismerte Józsefet is. Ilyenkor, hogyha beigazolódik a vád, azonnali halállal kell lakoznia annak a pláne rabszolgának, aki ilyet követel. De Potifár nem ölte meg Józsefet, de valamit tennie kellett. Hát a család védelmébe is ugye elmismásolni a dolgokat, börtönbe dugta. De nem akármilyen börtönbe, hanem kemény, nehéz börtönbe. Döntött ez a fiú az úton, amikor hozták, döntött a mindennapi kötelességei mellett, Döntött a kísértésekben akkor is, amikor látszólag és valóban a nehéz dolog jött rá utána, de hogy követhetné elő ezt az Isten ellen? Érezzük a súlyát, hogy hogy növeli a jellemet az Isten? Hogy szeretné, hogy egyeneságon fejlődjünk? Belekombinálja a bukdácsolásainkat is, láttuk múltkor az édesapjánál. De ez a fiú miért tudott az Isten mellett dönteni? Azért, mert ez a fiú sok mindent látott gyerekkorában. Nem feltétlenül ott, mert azt is látta, de akkor már tudta, hogy mibe van, hogy pogány nép között, és ezt teszik, mert fogalmuk nincs, hogy nincs fogalmuk róla, hogy milyen az Isten. De mit látott ez a fiú otthon? Hogy itt az Isten, aki szívét, lelkét kiteszi, hogy megismertesse magát a világgal, és itt vannak a hálátlan testvérei, akik ebben nem akarnak belekapcsolódni. Vallásosnak mondják magukat, mert leszármazottai egy vallásos embernek, mert beleszülettek egy vallásos dologban, de megelégszenek azzal, ahogy ők élnek, megelégszenek a pillanatnyi kényelmükkel, megelégszenek a pillanatnyi kedvező körülményeikkel, teljesen jól el tudnak élni az indulataikkal, a kívánságaikat maximálisan be tudják hozni az életbe, és meg is teszik. És József elgondolkodott, hogy ez a vallás, ez az Isten követés. Külsősök is látják, hogy nincs összhangban, nincs kontrasztban az, amit mondunk, és amit teszünk. És ne felejtsük el, hogy valaki ezen folyton munkálkodik, hogy megakassza azt a folyamatot, amivel az Isten a dicsőségét szeretné az emberek között bemutatni. És látott ő elég csúf dolgot otthon. Látta, hogy milyen indulatosak a testvérei, hogy hogy vérengzenek, hogy hogy állnak bosszú csíken vidékén, amiről az előbb említést tettem. De látta azt is, hogy az egyszem leány testvére mennyire vette komolyan az Isten szavát akkor, amikor elment síkem népe köré, közé, mert félvárról vette azt, hogy ne menjen még a bűn felé sem, és kellette magát ott, csak így említi a Szentírás, hogy jóba lett az ottani lányokkal, megtetszett az ottani fiúnak, aki aztán erőszakot vett rajta, és egy családi tragédia 2 perc alatt összeállt. És József tudta, hogy az életünk nagy dolgai pillanatnyi döntéseken múlnak. És ő meg akarta magát attól óvni, hogy a tragédiák előhozója, okozója legyen. Mert ahogy mondtam, végig az volt benne, hogyan követhetném én el ezt az Isten ellen, akit megismertem és szeretek. Megáll-e József a börtönben? Vagy megakasztja az a valaki, aki folyton azon munkálkodik, hogy az Isten dicsősége megláttassék az embereken? Meg tudja-e akasztani azt, aki döntött már mellette ott, döntött mellette a dolgaiban, döntött mellette a bűn ellen, most összeroppan-e a börtönjén. Nem kis dolog volt, én ezt mindig el szoktam gyerekeknek is mondani, hogy az akkori börtönök, meg a mostani börtönök összehasonlíthatatlanul mások voltak, és mások most is. Tehát nem olyan életük volt az akkori raboknak, mint a mostaniaknak. Robi, el tudod képzelni, hogy milyen volt akkor a börtön? Régen. Most mi van a börtönben? Szépen kimeszelt falak, tévé, rádió, szabadidő, de akkor hallottál-e róla, hogy milyen volt a börtön? Nem láttál még olyan filmet? Elmondom neked, jó? Sötét volt, nyírkos volt, tele volt betegségek hordozójával, sokszor úgy kellett benne élni, hogy ki se lehetett egyenesedni, sok ember együtt volt, nem volt ám olyan ételük, mint nekünk most, vagy mint a börtönben lévő foglyoknak. Kiszolgáltatottak voltak. És most, kedves hallgatók, azért gondoljunk bele, innen milyen távlat lehet. Egy kettétört élet után, amikor a szeretteim áskálódtak ellenem, és cudarul, és kíméletlenül megtoroltak rajtam valamit, egy viszonylag jónak tűnő közegben, ahol sikerült az Istennek velem lenni, és mindenki látta, és dicsőséget hoztam a nevére, de mi történik velem egy börtön mélyén? Lehet-e innen kijönni? Felolvasom, hogy mit ír erről a Szentírás, jó? De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlösztartó előtt. És a tömlösztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlöszben voltak, József kezébe adta, úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a tömlösztartónak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette őt. Mit gondolunk, mi történt megint Józsefben? Volt-e ő neki abban része, hogy az Úr vele lehetett? Döntött. Megint döntött. Nem a csüggedés, nem az elkeseredés, nem vagyok hajlítható nátszál. Azért történt velem a dolog, mert az Isten mellett álltam ki, de én most már kezdem megérteni, hogy szolgálatra születtem. Ha itt halok meg a börtön mélyén, akkor is szolgálni szeretnék, és a szolgálatban nincs erőszak, a szolgálatban nincs gyűlölet, és a szolgálatban nem lehet keserűség. Aki keserű ember, az nem tud másokért élni. Aki nem keserű ember, az tud másokért élni. Az Úr akkor van az emberrel, az a látványos része, így tudja biztosítani az embert, hogy a meglévő képességeit fejleszti. Biztos mi is megtapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor higgadtak vagyunk. Mikor nyugodtak vagyunk egy körülmény között, és valahogy valami plusz jön ki belőlünk, ami néha megvolt, néha nem, néha magunk se láttuk, nem is hittünk benne, és valahogy úgy a maximumára emelkedett. Na ez az, amikor az Úr van velünk. Mert itt is mit csinált? Akármi volt a feladata, megtette, úgy, mint Istennek, és nem, mint embereknek, de az embereket szerette közben, és ez a békesség, ez a maximális megbízhatóság, ez a megvesztegethetetlen becsületesség, ami a kereszténységgel, a Krisztusivá válással együtt kell, hogy járjon, ez meglátszódott rajta. Megállta itt is a helyét. És itt is egy magasabb börtön részlegbe emelkedhetett, de ott is lelki gondozóként volt, most így mondanák, megtette ő a pohár kihordástól kezdve a mindent, hát ott azért el tudjuk képzelni az akkori cellákat, nem biztos, hogy volt külön WC, nem biztos, hogy mindent lehetett biztosítani, azért ő egészségügyileg is helyén kellett, hogy álljon, tanulta édesapjától családjába, hogy mik az Isten követelményei, hogy kell tisztán élni, hogy kell betegséget megelőzni, hogy kell a betegséget gyógyítani, hogy kell az embereket gondozni, hogy lehet reményt adni egy olyan helyzetben, amikor magam is reménytelen helyzetben vagyok. De ezután az történt, és ez nem rögtön történt József életében, itt is idő kellett, míg ez kiforrotta magát, de a vallását mindenüvé magával vitte. Ezt a vallást. Nem azt, amit otthon látott, és amiben ő is megrendült, és látta, hogy ez fals, és mindenki számára nyilvánvaló, hogy emögött nincs semmi, hogy lesz az Isten művéből valami, amikor a testvéreim nem töltik be, amit kellene. Ez nem az én részem, nem tudok vele foglalkozni. Az én részem az, hogy én tegyem meg, ahol vagyok, és amit tenni kell. És az történt, hogy egyszer egy olyan tömlöc részlegben volt már, ahol a felsőbb rabok lehettek. A kedvezményezettebb rabok, úgymond, nem a rabszolga, meg az alja nép közül. És bekerült két olyan ember, aki közvetlenül a fáraó alatt dolgozott. Az egyik fősütőmester volt, a másik főpohárnok. És ennek a két embernek különös álma volt, és mind a ketten ott tűnődtek, töprengtek rajta, hogy vajon mit jelenthet. És József megfejtette mind a két álmot, és elmondta nekik, hogy mit jelent. Nem magától, ezt is az Istentől adottan. És elmondta az egyiknek, hogy te halállal fogsz lakolni, te pedig visszakerülsz az eredeti pozíciódba. És megkérte azt a főpohárnokot, akit visszahelyeztek, aztán tényleg az ő szava proféciája szerint az állásába, az életébe, a szabadságába, megkérte, hogy csak arra kérlek téged, hogy tegyél említést rólam a fáraó előtt, mert úgy adtak el engem igazságtalanul, és úgy kerültem be ide, börtönbe igazságtalanul, hogyha módod is és alkalmad nyílik rá, legyél kedves, és tegyél rólam említést. És két évig nem történt semmi. És most a hálátlansággal kellett neki szembenéznie, amikor nem történik semmi, mikor nem változik semmi. Megállok-e akkor, amikor látványosan az Isten csodát nem tesz az életembe? A kezét nem így nyújtja ki, és emel ki egy helyzetből, egy körülményből. Megingathatóvá válok-e, vagy kitartok akkor is az Isten mellett? Most már az eddigiekből talán van annyi rálátásunk, hogy hogy döntött József? Kitart. Végezte a dolgát tovább, és az Istennek szolgált. És az a különös dolog történt, hogy a fáraó is álmodott 2 év múlva. És nem tudta senki megfejteni, ugye akkor is voltak ilyen csiribiri csoda emberek a politikusok körül is. Ugye régen a magyarság körül is voltak ezek a táltosok, meg mindenfélék, akik majd megmondják, és majd megteszik. A mai nap is virulnak ezek a dolgok, akkor is voltak ilyenek, és a fáraó megkérte az övéit, hogy segítsenek megfejteni az álmot, és senki nem tudta. És akkor eszébe jutott ennek a főpohárnoknak, hogy hoppá, én is ezúton kerültem ide, és mély nyomot hagyott akkor az életembe, és elkezdett a lelkiismerete dolgozni, és próbálta behozni az elmulasztott dolgát, és bátorkodott a fáraónak szólni, hogy én ismerek egy olyan embert, aki meg tudja fejteni az álmokat. Különös ember, és különösen furcsa és különcnek tűnő, de megbízható ember, és jóságos ember, rajtam is segített és megvigasztalt. És akkor a fáraó magához hívatta, elmondta az álmait, és József elmondta neki nyíltan és egyenesen, hogy arról szólnak az álmaid, hogy 7 bőséges esztendő fog az országra következni, nagyon bő lesz a gabonatermés, de utána 7 nagyon szűk esztendő, szárazság, asszály, éhség lesz a környéken, Egyiptomban, és még a környező országokban is. És hát ez bizony nem kis dolgot ró rád, fáraó. Fáraó furcsálotta, de aztán belátta, hogy ebben van reális esély, hogy erről szól az álom. Látta József különös mi voltát is, és megkérdezte tőle, hogy mit javasolsz. Ugye kijelentette, hogy milyen bölcs vagy, hát te meg tudod oldani, és József azt mondta, hogy nem én, hanem az Isten. És azt mondta, hogy te mit javasolnál? És egy értelmes épp választ adott, mert kedves hallgatók, az Istennel járás, az Isten mellett döntés, az azt jelenti, hogy az ember fejlődik a gyakorlati életében. Rálátásai lesznek dolgokra, és észszerű, józan paraszti észszer, és felsőbb pozícióról is belátható, észszerű, normális, követhető gondolatai, tanácsai támadnak, amit be lehet tölteni a gyakorlatba, és ahhoz, hogy megéljünk, be is kell tölteni. A Szentírás nagyon sokat beszél az észszerűségről. És itt József bemutatta ennek a fáraónak, hogy hogyan lehet észszerűen kormányozni egy ilyen helyzetben. Hogyan lehet észszerűen beosztani, észszerűen takarékoskodni. Nem eldőzsölni azt, amink most van, hanem számolva a következendőkkel, a jövőbeli szűkölködéssel, észszerűen beosztani, takarékoskodni, csűröket építeni, gabonatárolókat, az emberektől aztán, ha elfogy az övé, mennyit kell beszedni adóba, közössé tenni a földeket, és elmondta, hogy mit kellene tenni, és hát mit gondolnak, hogy mit tett a fáraó? Megtette magának ezt az embert, ő utána a legnagyobbnak Egyiptomban. Láttuk, hogy ez a fiú megállt a helyét az úton, nem roppant bele. Láttuk, hogy ez a fiú megtette a munkáját ott, ahol volt, a legkisebbtől a legnagyobbig. Az Istent szolgálta. Kitartott mellette a kísértésekkel szemben is. Nem hagyta magát a börtönben. Na de hol szoktak az emberek legtöbbször elcsúszni az életben? Amikor hatalmat kapnak. Vajon megáll-e ez a fiatal ember? Eltelt most már sok év. 11 év, 2 év, plusz 1-2 év, 13-14 év, 30 év körüli. Megáll-e ez a fiatal ember a helyzet magaslatán? És megállt. Ő a 7 bő esztendőben azon dolgozott, hogy egy pogány nemzetnek az élelmezés ügyét, a gazdasági életét fellendítse, helyrehozza, beossza, azon dolgozott, hogy akármilyen pogány nép is, életük legyen és bővölködjenek abban, hogy mindeközben megismerik az Istent. Egy szem ember egy pogány helyen. Azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat.
1: Így csinál.
0: A Biblia megcáfolja ezeket a mondásokat. Igenis csinál. Ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy a kutyából nem lesz szalonna, erre a Biblia azt mondja, hogy a megváltást viszont erre találtam ki. És csinált. Észszerűvé tette a dolgokat, bemutatta az Istent, mivel? A munkájával, a lelkületével, a szeretetével. Azzal, hogy nem megvetette azokat, akik nem olyan Istenbe hittek, mint ő. Hiszen tudta, hogy Istent megismerni idő kell. Hitre jutni nem jut egy ember egyik pillanatról a másikra. Tudta, hogy ennek kifutási ideje van. Elnézni a botladozókat, néha süketnek meg vaknak lenni arra, amiben ők még vannak, de segíteni ott, ahol kell. Hagyni az Istenre azt, ami az Isten része, és megtenni azt, ami az én részem. Aki az Istennel jár, aki a hitet megtanulja, aki jól dönt a helyzeteiben, az bölcsességet nyer. És a bölcsességgel együtt szeretetet nyer. A szeretet pedig sokszor elnéző bizonyos dolgokkal szemben, de nagyon következetes a saját dolgaival szemben. Nem bukott el a hatalmon sem. És eltelt a 7 bőesztendő, megtette az ország, amit kellett, és eljött a 7 szűk esztendőnek a kezdete. És az a különös dolog történt, és most érünk el, azt kell mondjam, az egész előadás leglényegibb pontjához, hogy éhség és szárazság volt Palesztina területén is, amelyik akkor egyiptomi fennhatóság alá volt esve. És nem csak Egyiptomba éheztek az emberek, hanem Palesztinában is. Éhezett az a 10 ember is, aki őt ide juttatta, és otthon is egy családi válság volt, egy gazdasági válság. A gazdasági válságban általában összefognak a családtagok is, jó esetben, meg a társadalom is. Ugye annyit láthatunk, itt vannak idősebb emberek, de azért, amikor háború volt, amikor nehézség volt, amikor szűkölködtek az emberek, azért nagyobb összefogás volt, mint akkor, amikor bőség van. Így van? Akkor jól hallottam én is. Én még nem értem meg ilyet, de fogok. Ez egész biztos. És az a különös dolog történt, hogy ahogy ő végezte a dolgát akkor, amikor már osztani kellett az embereknek, akkor, amikor meg kellett őket tanítani arra, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy kevesebbetek van, akkor sem fogtok éhen halni, mert az éhenhalástól nagyon messze vagyunk még akkor, amikor azt hiszük, hogy már nincs semmink, hanem bölcsnek és okosnak kell akkor is lenni. És mentek idegen országokból hozzá emberek gabonáért, és egyszer, amikor fogadott egy társulatot, ott állt előtte 10 ember. A testvérek. Mit gondolunk, milyen érzés lehetett Józsefnek? Az egész előadásunk lényege most következik. Mert az az ember, aki az Isten mellett dönt, kettévágott élet között, megfejthetetlen dolgok mögött, a börtön mélyén, a munkájában, a kísértések között, a hatalmon, de a legnagyobb kérdés az életben, hogy meg tudok-e bocsátani. A legnagyobb mérőpróba Krisztus mérlegén, hogy meg tudok-e annak az embernek bocsátani, aki miatt nehéz helyzetbe kerültem, aki ketté vágta az életemet. És József hogy döntött? Lehet-e kapásból jól dönteni, vagy erre is készülni kell? Az egész addigi élete erre volt készülőben. Azért ne felejtsük el, ő kapott 2 álmot. És amikor megjelentek a testvérei, és meghajtották magukat előtte, eszébe jutottak az álmok. Az álmok proféciák voltak. A Szentírás tele van proféciákkal. Amikor az ember felismeri, hogy beteljesedik az Isten proféciája, akkor tudja egy hívő ember, hogy feladata van. És amikor feladata van, abban nem fér bele a harag, nem lehet helye az érzelmeknek, amik feltörnének, mert egy hívő embert nem az érzelmei vezérelnek, ugyanúgy, ahogy őket sem szabadott volna az irigység, a harag, a számítás, a féltékenység, de egy megvetett, egy bántott, egy kegyetlenül elintézett embert sem vezethetnek az érzelmei akkor, amikor lehetősége lenne visszaadni vagy megtorolni. És mit gondolunk, mit tett József, mikor ott voltak előtte a testvérei? Ellátta őket gabonával. Elolvasta, vagy gondolja?
2: Valahol hallottam.
0: Mi mit tettünk volna a helyében? Ellátta őket gabonával, ez tény. De próbára tette őket. Mert az, aki jól dönt, aki a hitet gyakorlattá teszi, és készpénzre váltja azt, amit tanított, aki megteszi a dolgát, bármi legyen is az, aki szereti az embereket és szolgálja őket bármilyen körülmény között, az az ember megtanulja azt, hogy az élet igazi értelme és célja az, hogy embereket megbánásra segítsünk, bűnbánatra segítsünk, de ez a férfi tudta, hogy emberileg ezt nem lehet. Hogy az édesapjánál sem látta az akarás ellenére, hogy változnak a testvérek, tudta, hogy ha ehhez emberileg nyúlok hozzá, törvényszerűen kudarca vége. És nem tudom a feladatomat beteljesíteni. Lehet, hogy ezért kerültem én ide. 22 év telt el azóta. Lehet, hogy most van az életemben a legnagyobb kérdés. Uram, hogyan? Megátalkodott embereket, hogyan? 22 év óta nem beszélni egy bűntényről. 22 évig falazni egymásnak. 22 évig becsapni az apánkat. Azért ez kegyetlen dolog. És csak 10 vannak. És mi van az öcsémmel? Vajon vele is ezt tették? Változtak ezek az emberek azóta? Mit csináljak? Megjelentek előtte, gabonát kértek, és azt mondta, hogy kémek vagytok. És elkezdtek védekezni. Uram, mi nem vagyunk kémek. Ugye tolmács volt közöttük, és azt mondta, hogy uram, mi nem vagyunk kémek, mi igaz emberek vagyunk, egy igaz embernek a fiai is vagyunk, de ti kémek vagytok. A tipikusan olyan a megjelenésetek, látni rajtatok, azért jöttetek, hogy kikémlejétek az országot, és megtegyétek a magatok dolgát. Bizonyosságot szeretett volna szerezni arról, hogy mi van az öccsével. Ugye ő meg Benyámin az öccse születtek a szeretett feleségtől, aki aztán meghalt a második szülésben. Változtak ezek a bátyáim azóta, és mondta neki keményen bizony, hogy kémek vagytok. És sokszor elgondolkoztam ezen az eseten, mert én úgy gondoltam, hogy a szeretet arról szól, és a megbocsátás is arról szól, hogy rögtön leborulok a másik előtt, és biztosítom arról, hogy megbocsátottam. De mit érünk el ezzel? Ha én meg is bocsátottam, fakaszt ez bűnbánatot a másik emberbe rögtön? Nem. Vagy felszínes dolgot hoz, vagy félelmet hoz, de ez nem az Istentől való dolog. Mert az Istentől való dologhoz végig gondolkodás kell. Végig egy olyan isteni személlyel kell járni, ami nem adatik meg csak úgy a mindennapokban is, és ez a Szentlélek. Ugye az Ószövetség nagyon-nagyon szűken szól az Istenség harmadik személyéről, de ilyen esetekben kimutatja, hogy ezek az emberek a Szentlélekkel jártak. Ő tudott gondolatokat ihletni, ő tudott nekik tanácsot adni, és neki is ő adta a tanácsot. És amikor azt mondta, hogy kémek vagytok, és most bezárlak bennetek, és itt maradtok, és foglyok lesztek, és rabszolgák lesztek, akkor megijedtek a testvérek. Azt mondták, hogy addig maradj, azt mondta, hogy kiszedte belőlük, hogy 10 vagyunk egy igaz embernek a fiai, még egy öcsénk van otthon, meg egyikünk nincs meg. Ugye nem mondták meg nyílt, tehát persze nem tárulkozik ki egy idegen uralkodó előtt, még félelmében sem az ember, egyikünk nincs meg, tizen vagyunk, egy öcsénk van otthon, a tiszta sor, életben van az öcsém, de vajon hogy reagálnak ezek most rá? Akkor menjetek haza az öcsétekért, itt fogva tartalak benneteket, azzal bizonyítjátok be, hogy nem vagytok kémek, hogy valamelyikőtök hazamegy, visszamegy Palesztinába, elhozza az öcséteket ide a szemem elé, mert azért hiszem is, meg nem is. Látni akarom, hogy hogy viszonyultok hozzá, és akkor elhiszem, hogy nem vagytok kémek. És végig hallgatta, mert nem tudták, ugye nem tudták. Nem tudták, hogy ő József. És ne felejtsük el, hogy legkönnyebb lenne azt, amit mi tudunk, azonnal előtárni. Legkönnyebb lenne emberi gondolkodás szerint kitálalni rögtön mindent, amit tudunk, amit érzünk, amit vélünk, hogy jó. A nehéz dolog az, hogy nem megtenni ezt rögtön, hanem kivárni. Kivárni minden körülmény között. És József végighallgatta, ők nem tudták, hogy érti, végighallgatta, hogy hogy esnek kétségbe. Hogy ők azon tanakodnak, hogy hát most egyedül kiáll apánk elé, belerokkant már ebbe is, hogy nincs József. Ki mer odaállni? Én nem. Gyerekek, nem valahogy az Isten büntetése van rajtunk? És József végighallgatta, hogy ezek az emberek már aggódnak az apjukért, már nem akarnak bajt az öccsüknek, nincs bennük olyan, ami akkor volt, és mit tesz egy igaz ember, aki hívő? Nem hordozza a saját sérelmeit se, de örül a változásnak. Örül minden morzsának, ami a másik emberbe pozitívum, és látja, hogy ezek az emberek a bajban, a szorongatás közben összefognak, és valami jót próbálnak már kihozni belőle. És 3 nap múlva azt mondta, hogy én is istenfélő ember vagyok, hazaengedlek bennetek, de egyikőtöket itt tartom. Ugye pedagógiai jellege volt a dolognak, minden mozzanata ki volt számítva, és ott tartotta Simeont, azt a Simeont, aki az eszmei kitalálója volt az ő megölésének. De nem azért, hogy bántsa, nem azért, hogy megbosszulja, hanem azért, hogy forhasson benne az, amit ő nem tud benne elérni. Se ráolvasással, se magamutogatással, se a szeretettel nem tudja hirtelen elérni azt, amihez idő kell, és annak az isteni személynek a munkája, aki őt is vezeti. És ez nagy tanulság az életben. Ott hagyta Simeont fogva, a többieket hazaküldte, bőven gabonával ellátva, még azt megtette, hogy mindegyikőjüknek a zsákjába visszarakatta a pénzt, meglássa, hogy ehhez hogy viszonyulnak, és amikor mentek hazafelé, már észrevették, hogy ott van a pénz, már akkor tanakodtak megint egymás között, nem tudták eldönteni. Most ez az Isten büntetése, vagy az Isten jó téteménye, de már legalább gondolkodtak az Istenről. Mert szorult helyzetben voltak végre az életben. Ne felejtsük el, a szorult helyzet nem mindig negatív helyzet. Úgy tűnik, és fájdalmas, de sokszor azért van az életünkben szorult helyzet, hogy megláthassuk, hogy mi van bennünk, és az Isten tudjon minket formálni. Náluk is ilyen volt. Aztán hazamentek, és elmondták Jákobnak, hogy bizony, édesapánk, nem tudtunk mindannyian hazajönni, és Jákob kétségbe esett. Elvesztette Józsefet, és most már nincs meg neki Simeon sem. És azt mondta, hogy Benyámint el nem viszitek, nem adom. Elkezdett Rúben fogatkozni, az a Ruben, aki menteni akarta annak idején Józsefet, hogy majd visszamegy, és kimente a kútba, és azt mondta, hogy én kezességet vállalok érte. Vagy odaadom az én 2 fiamat, nem mehet veletek. De hát a gabona elfogy hamar. Mi is úgy táplálkozunk, hogy itthon sütjük a kenyerünket, tudjuk, hogy milyen nagyon sűrűn kell hozatni a gabonát, ott is elfogyott. Egy nagy kolóniában az éhség idején nagyon hamar elfogyott, de nem mertek szólni az édesapának. És ez az idő is arra volt jó, hogy forjon bennük a lelkiismeret, hogy forjon, hogy mi legyen a jó. És amikor látták, hogy az apa is látta rajtuk már az aggódást, de a csöndességet, akkor amikor látták, hogy egy picit befolyásolható, akkor rászették arra, hogy apánk figyelj, de tényleg, és az a Júda kezdett el fogadkozni, amelyik végül a kútba dobás mellett döntött is ezt az ötletet adta, az kezdett el fogadkozni, és annak a lelkiismerete fakadt fel, hogy elvisszük Benjamint magunkkal, nem maradhatunk éhen, muszáj még gabonát szereznünk. Tudom, hogy hosszú a történet, de ahhoz, hogy megértsük, kell, hogy tudjuk a mögöttes dolgokat. És én garanciát vállalok neked azért, hogy visszakerül a fiad. Az életemet adom azért, bármit tehetsz velem, elveheted a fiaimat, megölhetitek. Inkább én maradok ott, mint Benjamin, hadd menjünk el. Vitték magukkal Benjamint, visszaértek, és ott állt József megint. És kiengedte közéjük Simeont, akkor örültek, hogy megint együtt lehetnek, elmúlt a vész, talán minden simán lesz, nem tudódik ki itt semmi, de azért tudjuk, hogy milyen az, amikor valami nagy gazdett ott áll az emberek mögött, és már kezd felszíre fakadni, és már nem lehet annyira tartogatni, ott azért jön a vádaskodás, ott azért jön az egymásra mutogatás, meg jön az, hogy eddig 22 évig csöndben voltunk, de lehet, hogy szólni kéne? Lehet, hogy valaki előtt szint kellene vallanunk? És József azt a különös dolgot tette, hogy megvendégelte őket ebéddel, egy olyan terembe, ahol születési sorrendbe ültette le őket, már ez is különös volt nekik, de nem ismertette meg magát. És ne felejtsük el, háromszor ír a Szentírás arról, hogy József megrendült, mikor hallgatta őket, bement a szobájába és sírt. Örömében is, fájdalmában is, de nem ez motiválta, hanem az Isten lelke és a higgadság. És megvendégelte őket, Benjaminnak ötször annyi részt adott, mert kíváncsi volt, hogy hogy reagálnak. Féltékenyek-e, irigyek-e még, mi jön ki ebből? És azt látta, hogy láttad, hallotta őket, ismerte őket, tudta a nézésüket. Tudta, belük ért 17 éves koráig, tudta, hogy egy nézés miről árulkodik. Tudta, hogy egy gesztus, vagy a háta mögött elejtett szó, egy-egy célzás, egy-egy mozdulat, egy-egy viszonyulás, mit sejtett maga mögött, mert ismerte őket. Semmi nyomát nem látta bennük. Semmi nyomát. És azt tette, hogy aztán megetette őket szépen, megint adott nekik gabonát, elengedte őket, mindannyiukat, együtt voltak már, hazafele mentek. De azt tette, hogy az ezüst poharat, a fáraó ezüst poharát beletetette Benjaminnak a zsákjában. Zsákjába. Mi lesz most? Mi történik most? Megvédik-e a testvérüket, vagy nem? Vagy hagyják? És útközben utánuk küldte az ő főemberét, mondta, hogy mertétek ezt tenni ezzel a magasrangú kormányzóval. Mi aztán nem tettünk semmit, hogy elkezdték magukat jogosan védeni, mert tényleg nem tudtak semmiről. Akinél megtalálod ezt a poharat, rabszolgává teheted, lenyakasztathatod, amit akarsz. De nem számoltak arra, hogy Benjaminnál fogják megtalálni. És mit gondolnak, kedves hallgatók, mit tettek akkor, amikor kiderült, hogy Benjaminnál van? Most tettünk valamit a mi szavunkkal, és fogadkoztunk, mi történik most a családunkkal. Mi egyszer már átértünk egy tragédiát. Mi voltunk az okozói, majd belehaltunk. Nem lehet nyugodtan élni. Dehogy volt nyugodt az életünk. Azért, mert jól lepleztük. 22 évig azt hittük, hogy eltüntetjük a színünk elől, de ez nem ad az ember életében nyugodtságot. Nem voltunk nyugodtak, alig tudtuk elhordozni. Rányomta a bélyegét a mindennapi életünkre, és most tettünk olyat, amivel nem tudatosan, de bajba sodortunk megint egy apánk kedvenc gyerekét. És odaálltak, visszamentek, és Júda, aki a kútba dobás eszmei kitalálója volt, szívére beszélt Józsefnek, hogy nem tehetem meg. Értsd meg, nem tehetjük meg. Apánk otthon van, vár minket. Ez a gyermek a lelkéhez nőtt. Majd belehalt abba, hogy elvesztette a másik fiát, és így írja szó szerint, hogy ha te most visszaküldesz minket a mi atyánkhoz, és nem lesz velünk, annak lelke ennek a szívéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal. Inkább itt maradok én. Tégy velem, amit akarsz. Mit látod benne, József? Mit látod benne, József? Itt már nem tudta tartani magát. Kiküldött mindenkit, minden egyiptomit maga körül, és itt már nem tudta az érzelmeit visszatartani. hangosan zokogott, és elmondta nekik, hogy én vagyok József. És nehéz elfogadni a megbocsátást. Nem csak adni nehéz, kapni is nehéz. De a szívből jövő megbocsátásnak törvényszerű következményei vannak. Idővel el kell, hogy fogadja a másik. Idővel be kell, hogy bizonyosodjon a másik előtt, hogy én sem haragszom rád. És én is el tudom hinni, hogy megbocsátasz nekem. Kedves hallgatók, az élet másik nagy kérdése. Sarkalatos kérdése. Mindannyian halálra méltó emberek vagyunk. El tudjuk-e fogadni Krisztus áldozatát? Most volt húsvét. Szokásszerűen végigmentünk az ünnepen. Tudjuk-e, hogy miről szólt a húsvét ünnepe? Tudjuk-e, hogy Jézus azért halt meg, hogy ezt a megbocsátást, amit itt József bemutatott, mi is elfogadjuk az Istentől? Értékeljük-e? Utána járunk-e? Érdemes. Ez fog minket ítélet alá vonni, mert aki elfogadja, az lesz más emberré, azon tud az Isten alakítani, azt tudja magához felnöveszteni, arra mondja azt, hogy jól van, jó és hű szolgám, mert igaz és biztos voltál az utaidon, de aki nem engedi magában ezt a változást, azon nem tud az Isten alakítani. És mi történik azzal az emberrel, aki nem esik kétségbe, jól dönt minden helyzetben, az utolsó nagy helyzetben is jól dönt. Milyen az igazi megbocsátás? Van ott még fejére olvasása a másiknak? Van ott olyan, hogy te ezt tetted, azt tett, emlékszel, majd én megmondom. Majd én felserkentem benned. Nincs. Tudják, mit tett József? Azt mondta nekik, hogy ne busuljatok. A ti megmaradásotokért küldött ide engem az Isten. Most már látom, hogy bánkodtok. Tudom, hogy ez iszonyúan fáj. De most már azon vagyok, hogy ne fájjon. És inkább azt mondom, ami a lényeg ebből, hogy az Istennek mi volt ezzel a szándéka. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket a nagy szabadítással. József bemutatta a testvéreinek, és megélte azt, amiről Arany János így ír, hogy legfőbb cél ebben a létben ember lenni mindig, minden körülményben. Az igazi emberré válás erről szól. Megbánásra segíteni azokat, akik ellenem tettek. Így beszélt erről Jézus. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket bántanak. És imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. És ne csak azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, mert akkor semmivel nem vagytok különbek, mint mások, hanem az ellenségeiteket. És bosszúállók ne legyetek, és így fejezi be ezt a blokkot Jézus, hanem legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves hallgatók, az emberi életben a tökéletesség mércéje a megbocsátás, a másokért élés, a nem bosszúállás, nem az érzelmek hajtása, nem a szerint cselekvés, az Istenre hallgatása mellett a döntés. Ez az élet igazi értelme, és aki ezt megismeri, az megismeri ezt az Istent. Azt az Istent, aki előre tudott ezekről a dolgokról, és hogy lehet, hogy mégis mindenki szabadon döntött. Milyen Istenünk van nekünk? Hogy tud ő proféciákat mondani rólunk? Mit ismert Józsefről? Mit ismert Józsefről? Ismerte Józsefnek az indítatását, a jóhoz való maximális ragaszkodását előre ismerte. Tudta, hogy meg fog állni ezekben a helyzetekben. Ezért engedte meg. Tudta, hogy nem hátrál meg. És tudta, hogy bekövetkezik az, amit ő megmond előre, mert ez a törvényszerű dolog, hogy mindenki csinálta a maga számításait, szabadon elkövethette a gonoszságait, de a végkifutása akkor, amikor valaki őt akarja követni, ez kell, hogy legyen. Ez kell, hogy legyen. És így ír erről a római levél, Pál apostol első levele a sorrendben a Szentírásban. Római levél 8. fejezete, és ezzel szeretném zárni az előadásunkat. hogy azok, akik ismerik az Isten, tudják, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra az életükben, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre így ismer az Isten, ismeri a szándékaikat, indítékaikat, azokat elrendeli, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívja, bármilyen körülmény között. Akiket elhívott, azokat meg is igazítja, megszenteli, jellemben, magatartásban, indítékokban, hozzáállásban, Krisztusivá teszi, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőíti, és az ő nevét dicsőíti benn. Mit is mondjunk ezért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, kedves hallgatók? Ha az Isten így van velünk, és így volt Józseffel, amikor azt mondja, hogy az Úr volt vele, akkor ez ezt jelentette, hogy ezen a folyamaton végigviszi, és a végén megdicsőíti a saját nevét is, és azt a környezetet, ahol él ez az ember, megsegíti. Ez a kereszténység. Erről semmelyik más vallás nem beszél. Ilyen Istent nem tudnak kitalálni, aki az életét adja azért, hogy embereken így segítsen. Ilyen Istent nem lehet kitalálni. Ez a Biblia Istene. És erről szól a predesztináció, amit szintén félreértelmeznek különböző történelmi egyházak is. Hát az Isten nem előre elrendeli, hogy valakinek ilyen legyen az élete, és betölti a szerepét, és akkor mi történik? El tudjuk képzelni? Hanem az Isten előre ismer. Előre ismer, és erre épít. És nem megváltoztatja a dolgokat, hanem betölti annál az embernél, aki szeretné. És egy utolsó gondolatként minden embernek a saját kezébe van az, hogy hova fog jutni. Ezeknek az embereknek is a saját döntéseik voltak az, ami mozgatta őket, ami befolyásolta őket, ami segítette vagy elbuktatta őket. Mindenkinek a kezében van a saját élete. Hívhatja ezt az Isten segítségül, vagy eltaszíthatja magától. Az, hogy melyik érdemes, arról otthon gondolkodjon mindenki maga tovább. De én egyet tudok mondani, és a Biblia ezzel a gondolattal zárul többek között, hogy az Isten azt mondja, és azt így fejezi ki, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. Az Isten lelke és az övéi ezen a világon azt mondják, hogy jöjjetek. Aki ezt hallja, az tovább mondja, hogy jöjjetek. És aki erre figyel és hallgat, és aki akar, az jön, és veszi az életvizét ingyen. És én azt kívánom mindenkinek, hogy akarjunk. Akarjunk így élni. Akarjunk így hitre jutni, mert akkor fogjuk tudni betölteni az Isten dolgát, és akkor dicsőülhet meg ezen a világon az Isten neve. Olyankorban, ami ránk fog következni, ami kevésbé lesz könnyű, mint Józsefé volt, ahol a proféciák arról beszélnek, hogy nagyon nagy megpróbáltatásai lesznek azoknak az embereknek, akik ő mellette döntenek, rendkívül kevesen lesznek a világhoz képest, mindenki mást fog csinálni inkább, de ezek az emberek így dicsőítik meg az Isten nevét, és én azt kívánom, hogy mindenki legyen ezek között, és akarjuk az életvizét ingyen venni. Zárásként pedig meghallgatunk egy nagyon szép zeneszámot Bachtól.

0: A mai alkalommal én egy kicsit a saját életünket szeretném, ha megvizsgálnánk, és ezen belül is egy kicsit az ima életünket, mint Krisztus várásának egyik központi elemét. Méghozzá egy nagyon érdekes történeten keresztül szeretném, hogyha megvizsgálnánk, Eszter könyvén keresztül, illetve Eszter kérésén keresztül. Miről is szólt Eszter kérése? Nyissuk meg a Szentírást Eszter könyve 4. fejezeténél. 4. fejezet 16. versét keressük meg. Tehát Eszter könyve 4. fejezet 16. és 17. versét választottam alapigének, és nézzük meg, hogy mit is kér itt Eszter. Így szól az igénk. Menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is, és leányaim is, így böjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha a törvény ellenére, ha aztán elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amit néki Eszter parancsolta. Eszter könyvét mindenki ismeri. Van még valaki, aki esetleg nem ismeri Eszter könyvét is a történetet? Jó, akkor nem kell külön kiemelni. Ugye Hámán kiad egy rendeletet, hogy el kell pusztítani az összes zsidót. Miután a rendelet megszületik, ugye ez az események azután játszódnak le, hogy be fog menni majd a királyhoz, és kér szabadságot, gyakorlatilag felmentést a törvény alól. Ismerjük a történet végét egyébként, hogy mi lesz. Hámán ugye majd meg fog halni. Miért indult el ez az egész tortúra a zsidókkal? Ugye Hámán személyes bosszúból, mert Márdókeus ugye nem hajtott fejet neki, ezért cserébe megutálta az egész zsidó népet, és kiadja ezt a rendeletet, tehát eléri, hogy ez a rendelet kiadásra kerüljön. A kérdés vajon az, hogy a zsidóknak ebben most a rendelet kiadásban volt részük, tehát hibáztak-e, vagy sem? Tehát, hogy ez vajon egy jogos dolog volt, vagy nem volt jogos? A zsidóknak ebben az időszakban itt kellett volna lenni a Médó-Perzsa birodalomban? Ebben az időszakban. Ugye ez Artaszerszész ideje. Ekkoriban már 2 olyan rendelet volt, amivel hazaküldték a zsidókat. Jeruzsálem újjáépítéséről. Ugye majd a 2300 éves proféciában erről mindenki tanul. Ugye a harmadik rendeletet majd pont ez az Artaszerszész fogja kiadni. Tehát volt 2 rendelet, amikor már hazamehettek volna. Miért? Hazamentek? Mi volt az Isten törvénye? Mi volt az Isten parancsolata? Menjenek haza. Letelt a 70 év. Réges-régen letelt a 70 év. Haza kellett volna menniük. Aztán még egy érdekes dolog. Hámán. Tudjuk, milyen nemzetiségű volt? Amálekita. Mit kellett volna a zsidóknak csinálni az amálekitákkal? Tudjuk, kik voltak az amálekiták? Ugye Kánán területén élő népek. Mi volt az ő sorsuk? Vagy mi kellett volna, hogy legyen a sorsuk? Ki kellett volna írtani, még annó a bevonuláskor. Itt vagyunk egy olyan helyzetben, amikor a zsidók többszörösen megszegték az Isten parancsolatait. Ha az amálekitákat kiirtották volna, Hámán meg se születik. Nem? Ez a probléma létre se jött volna. Ha hazamennek az első 2 rendeletnél, akkor nincsenek már ott. Őket nem érint a rendelet. Miért maradtak ott? Na, az volt a kényelmesebb, ugye? Hazamenni Jeruzsálem földjére, ugye Izrael területére, földig rombolt város, tönkrement mezőgazdaság, ipar, elszegényedett az egész ország, a Médó-Perzsa birodalom pedig egy retteltesen virágzó birodalom volt. Ezek ugye látjuk, hogy arra magas tisztségviselők voltak, akár Márdókeus, akár a többi zsidó. Jól éltek a birodalomban. Nem nagyon volt kedvük hazamenni. Voltak zsidók, ugye, akik hazamentek, de akik jól értek, azok meg nem volt kedvük hazamenni. Hogyan jön ez az ítélet a fejük fölé? Vétkeztek. Többszörösen hibáztak. És jön egy ítélet, hogy ki kell írtani az összes zsidót. Mit csinálnak a zsidók? Az ő hibájuk volt az, hogy ez az ítélet gyakorlatilag, hogy ez a dolog, ez a rendelet kijött? Az övék volt. Ez nem egy tőlük független dolog volt. Sok-sok dolgot áthágtak, jött egy ítélet, mint a 70 éves fogság. A babiloni fogság. A mi életünkben hányszor van olyan dolog, amikor megértjük, hogy az Istennek ez lett volna az akarata, és mi teljesen más csináltunk. Az Isten ezen az úton akart vezetni, és én amarra mentem. És hibáztam, és elrontottam, és nem azt csináltam, és eltértem az Isten útjától. A mi életünkben szerintem elég sok ilyet fel lehet sorolni, nem? Van bőve. A nagy kérdés az, hogy vajon mi is meg tudunk-e ugyanúgy szabadulni, ahogyan itt a zsidók megszabadultak. Mert én nagyon sok emberrel beszélgettem, különböző gyülekezetekben, és sokszor visszatért az a gondolat, hogy ők nem tudják olyan könnyedén elrendezni, vagy nem tudják úgy elrendezni a bűneiket, nem tudnak úgy felszabadulni az elrendezés kapcsán, ahogyan szeretnék. És megnézzük, hogy itt mi történik. Mit kért Eszter királyné? Azt kérte Márdókeustól, hogy menj el, ne egyetek, ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. És ugye imádkozzatok érettem, és böjtöljetek. Próbáltunk már 24 órán keresztül imádkozni? Sikerült már? 10 óra? Menjünk lefelé, 5 óra? Ugye? Itt azt mondta, hogy imádkozzatok 3 napon keresztül, éjjel és nappal. És ne egyetek és ne ígyatok. Ugye ez már csak a következmény. Én nem mondom azt, hogy csak böjtölj. Csak egyszerűen imádkozunk. Lehet enni, meginni. Csak 24 óráig. Imádkozzunk. Kinek sikerült már? Nem egy egyszerű. Ugye? Itt kiad egy ilyen rendeletet Eszter. Elmegy Márdókeus, és a zsidók mit csinálnak? Így cselekszenek. Komolyan vették a rendeleteket, komolyan vették ezeket a figyelmeztetéseket. Vajon a zsidóknak ezt így egyik pillanatra másikra meg lehetett volna mondani? Mindenféle készülés nélkül. Meg tudták volna csinálni? Nem valószínű. Tehát én most azt mondanám itt bárkinek, hogy ma van így szombat dél körül, és azt mondom, hogy akkor innentől kezdve kedd délig senki nem eszik, nem iszik és imádkozik folyamatosan, nem tudom, hogyan sikerülne, ugye? De a zsidók nagyon jól csinálták a dolgot, mert az Isten megmentette őket, ugye? Saját hibájuk volt, de az Isten megmentette őket, és eltörölte. Emlékszünk arra, hogy mikor lett kiadva ez a rendelet? 3. fejezet ír róla. Az első hónap közepén, Nisán hónapban. Amikor itt szó van a dologról, és a szabadulásról, ott lehet olvasni, hogy ez a 3. hónapnak a vége. Volt bő 2 hónapjuk. Mit csináltak vajon bő 2 hónapon keresztül? Egyébként a törvénynek, ennek a szabálynak, mikor lett volna lejárt, amikor kellett kiirtani a zsidókat? Az utolsó hónapban. Első hónapban születik a törvény, az utolsó hónapban kellett kiirtani a zsidókat. Egész Perzsia területén. Mondhatták volna, hogy hát majd van időnk, elköltözünk, majd megoldjuk ezt a problémát. Ők mégis más csinálnak. Nem kell messzire lapoznunk, a 4. fejezetünk eleje, az megadja az előzményt, hogy ők mit is csinálnak ez alatt az idő alatt. 4. fejezetünk 3. verse. Márdókeus pedig megtudta mindazt, ami történt, és Márdókeus megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözött, és a város közepére ment, és kiáltott nagy és keserves kiáltással. És eljött a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. Ha csak eddig olvasnám, akkor olyan, hogy hát Márdókeus komolyan vette ezt az egész dolgot, és nagy megtérés, a nagy bűnbánatra adta magát. De a harmadik vers tovább megy, és minden egyes tartományban, azon a helyen, ahova a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és síralom és jajgatás, zsák és hamu volt terítve sokak alá. Na, itt már egy kicsit érdekesebb a dolog. Azt a bő két hónapot mivel töltötték a zsidók? Bőjtel, imádsággal, könyörgéssel. Erre tudom azt mondani, hogy egy kicsit párhuzamba állítjuk a pünkösdi eseményekkel. Mi volt pünkösd előtt? Mit olvasunk a tanítványokról? Hogy az ő szívük, lelkük egy volt. Ugye? Mit történik itt a zsidóknál? Összefognak egy adott cél érdekében, szívük, lelkük egy. Együttesen könyörögnek, zsákruhába öltöznek, ugye a hamu. De zsák és hamu, ez nagyon sokszor szerepel a Bibliában, akár Dávidnál, akár nagyon-nagyon sok helyen, még a pogány Ninivébe is. Ugye? Hogy a legmélységesebb fájdalom, a legmélységesebb megalázkodás az Isten előtt, hogyha azt szeretném, hogy teljesen átadjam magamat, ezzel fejezték ki ilyen külső jegyekkel is ezt a mélységes fájdalmat és bűnbánatot, és két hónapon keresztül így tudtak lenni. Ezután jön Eszternek a kérése. Azért ilyen háttéren már nem volt olyan lehetetlenség. Ők már két hónapja ezt csinálták. Akkor most felteszem a nagy kérdést. Hányszor jött már ki a központból olyan papír, vagy a gyülekezet hányszor döntött el, hogy tartsunk imahetet? Vagy tartsunk imaórát? Vagy tartsunk imanapokat? Mennyi időt szántunk az imádkozásra? Órát? Két órát? Az ima héten általában mit csinálunk? És ez most nem szidás, vagy nem... Ez csak ugye összehasonlítás kedvéért. Magam is így csináltam régen. Mi történt? Elmentem dolgozni, reggel imádkoztam, mielőtt elmentem volna. Napközben próbáltam időt keríteni arra, hogy el tudjak csendesedni, és 10-kor, 2-kor, valamikor még pluszba tudjak imádkozni. Délután esetleg összejött a gyülekezet, és közösen imádkoztunk, aztán este meg majd megint imádkoztunk, és így 3-4 napon. Tehát ez ugye többször imádkoztunk, mint egyébként szoktunk. Ez küzdelem? Ez küzdelem szerintetek? Ez küzdelem az, amit itt a zsidók csináltak. És ő náluk látszódott a győzelem. Tessék?
1: Azt akartam ezt mondani, hogy természetesen nem a kezdemfogás, csak hogy azt hozzá lehet tenni, hogy mondjuk ott az életünkre van szó.
0: Így van.
1: Itt is, mondjuk az örök életünkről van szó, de ott közvetlenül
0: az életükről. Így van. Ez egy nagyon fontos dolog. Én most erre megint azt tudom mondani, egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy tényleg ott az életükről van szó, de egy évük volt arra, elköltözhettek volna onnan? Simán el lehetett volna akárhova menni. Vissza Jeruzsálembe, mert azt mondta, hogy csak a birodalomban élő zsidókra vonatkozik a törvény. Simán hazaköltözhettek volna. Tehát ők, amit beláttak azt, hogy hibáztak, és ezért küzdöttek. Most erre tudom azt mondani, hogy az elmúlt évek nem azt mutatták, hogy az advent nép kapott aztán rendesen? Nézzük meg csak a törvényeket, amiket hoztak az elmúlt pár hónapban, évben. Összetudtunk fogni úgy, mint a zsidók? Pedig ezért szerintem ez rólunk szólt a dolog. Nem? Nem rólunk szólt? Országunkról szólt, rólunk szólt, mindenkiről szólt. A zsidók hogyan fogtak össze? Hát azok összefogtak, és a szabadítás megjött. A Isten beavatkozása meglett. Nézzük tovább ezeket az eseményeket. Tehát ugye készültek rá, tartották a böjtöt, és igazából az Isten meg tudta őket hallgatni. Fel tudtak készülni erre a dologra. Ezek a zsidók azt mondták, hogy vétkeztek az Isten ellen. Egy nagyon érdekes része van a Bibliának, amikor szintén egy ilyen nagy bűnbánati ima, bűnbánati küzdelem van leírva, egy olyan ember szájából, akiről nagyon nehéz elképzelni, hogy olyan rengeteg egyéni bűne lenne. Dániel könyvéhez lapozunk. Dánielről lenne szó. És lapozunk a 9. fejezethez. A 9. fejezetben Dániel, ez egy nagyon ismert fejezet. Ugye a 2300 éves proféciának a feloldását találjuk meg itt. A 9. fejezetben Dániel a nép bűneiért imádkozik. A 3. az 5. tartó verseket olvasom. Tehát Dániel könyve 9. fejezet 3-5. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám, kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetségét, és kegyelmességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófitákra, és még olvashatnám hosszas-hosszas ige szakaszokon keresztül. Vajon Dánielnek ezek mind a személyes bűnei voltak? Az élete forgott veszélyben? Mibe öltözött? Zsákba és hamuba. Miért? Miért mondja azt, hogy gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és miért öltözött zsákba és hamuba? Mondhatnánk nagyon egyszerű teológiai kifejezése, azonosította magát a nép bűneivel. De ez egészen más szavak szintjén elmondani, és egészen más a cselekedetekben ezt meg is valósítani, nem? Mert itt Dániel ezt meg is valósította. Ő imádkozott, küzdött, és ő úgy gondolta, hogy azok az ő személyes bűnei is, ami a nép bűnei. Azért Dánielről láttunk jó párszor, ha végigolvassuk Dániel könyvét, hogy hányszor menekül meg oroszlánok fermétől kezdve jobbra-balra. Nem valószínű, hogy ő neki ebbe olyan nagy személyes felelőssége lenne ezekben a bűnökben. Mégis azt mondja, hogy ez az én bűnöm. A nép bűne az én bűnöm. Akkor itt most gondolkodjunk el egy kicsit, hogy vajon én, ha nem vagyok részese egy adott bűnnek, tudok-e a másikért úgy imádkozni, mintha az a bűn az enyém lenne? Tudok-e küzdeni az én felebarátomért, vagy az én népemért úgy, mintha az én személyes bűnöm lenne? Dániel nem véletlenül volt az Isten embere. Úgy tudott küzdeni másokért, hogy az a bűn az olyan volt, mintha az ő saját bűne lett volna. Hányszor látunk testvéreinkben hibát, vagy bűnt, vagy valami ilyes? Mit csinálunk általában? Jó keresztények vagyunk, és felhívjuk rá az illető testvérünk figyelmét, hogy drága testvérem, ezt és ezt látom az életedben, és szerintem ez nem felel meg az igei feltételeknek. Ezt mi kiszoktuk egészíteni annyival, hogy imádkozok azért, hogy hogy mondjam meg annak a testvérnek, hogy igazán szeretettel tudjam megmondani annak a testvérnek. Ugye? Ma azért jó keresztényként eljutunk eddig a szintig. De vajon azért a testvéremért tudok úgy imádkozni, mint hogyha az az én saját bűnöm lenne, és irtóznék tőle, és le akarnám azt győzni? És ugyanilyen küzdelemmel viszem az Isten elé az én népemnek az ügyét, vagy az én testvéremnek az ügyét? Az az érzésem, hogy sokan úgy vagyunk, hogy a saját ügyünket sem tudjuk sok esetben ilyen szinten az Isten elé vinni. Ilyen igazi megbánással az Isten elé vinni. És ha a sajátomat nem tudom, hogy viszem a fele barátomét? És akkor menjünk tovább. Hogy viszem a gyülekezetét? hogy viszem Isten népének az ügyét az Isten elé. És ugye az egész országunk sorsát is vinni kéne az Isten elé, mert azt mondja az ige, hogy azért is felelősséggel tartozunk. Akkor már rögtön feltetjük újra a kérdést, vajon hol tart az ima életünk? Hol tart az ima küzdelmünk ahhoz képest, mint amit az Isten kér az ő népétől? Mert nem azt az imát fogja az Isten meghallgatni, amikor este leburulok, és azt mondom, hogy hát jó Istenem, ezt meg ezt esetleg elrontottam, még vagy 3-4 percig imádkozom, vagy 5-ig, aztán köszönöm, ámen. Ezt most lehet nagyon finomítani még ezerfele, de értitek a különbséget. A bűnt írtózatosnak és gyűlöletesnek fogom látni, vagy pedig egy dolog, ami megtörtént, és az Isten nem szereti, ezért bocsánatot kérek, és el fogom hagyni. Mert ez őrült nagy különbség. Ez őrült nagy különbség ez a kettő. A zsidók, abban teljesen igazad van, hogy itt most az élet-halál kérdésről volt szó, de nagyon is komolyan vették a bűneiket. És nagyon komolyan mentek, és megbánták. És elrendezték, és az Istenhez mentek. A kérdés az, hogy mi, akik a vég idején élünk, a vég idején élő ember, aki tudja, hogy igazából Krisztus visszajövetele akár napok is lehetnek, hetek, hónapok, teljesen mindegy, de ha előtt az autó, akkor lehet, hogy csak egy órán van hátra, és ezeket mi teljesen komolyan vesszük, hiszen azért vagyunk itt, és azért hallgatjuk az Isten igét. Mi vajon ugyanilyen gyűlöletesnek, és ugyanilyen visszataszítónak látjuk-e a bűnöket? És ugyanilyen szívettépű kiáltással tudunk-e menni? Ugye Krisztus a próbatétel előtt azt mondja, hogy vért verejtékezett a Golgotán, a mi bűneink súlya alatt. Mindig elcsodálkozom, hogy más bűneiért mennyit tudod szenvedni. De én, a sajátom miatt tudok igazán küzdeni? Egy bizonságtételi igeszakaszt felolvasnék. Bizonságtételek 5. kötete, 636. oldal. Pont erről a imaküzdelemről van szó. Dániel nem mentegette sem magát, sem népét az Isten előtt, hanem alázattal és töredelmes lelkülettel bevallotta gonoszságaik súlyos és terhelő voltát. Egyúttal azt is elismerte, hogy Isten igazságosan bánt azzal a néppel, amely semmibe vette követelményeit, és nem hallgatott kérleléseire. Nem érdekes Laodicea üzenet? Ma is pontosan ilyen őszinte, szívből fakadó megtérésre és bűnvallomásra van égető szükség. Akik nem alázkodnak meg bűnvallomással az Isten előtt, azok még nem teljesítették az Isten általi elfogadás legfontosabb feltételét. Aki nem élte át azt a megbánást, amit nem szabad megbánni, és nem vallotta be bűnét valódi megalázkodással, megtört lelkülettel, visszaborzadva a gonoszságtól, az még sohasem kereste igazán a bűnbocsánatot. És ha sohasem kerestük, soha meg nem találtuk Isten bűnbocsánatát és békéjét. Az egyetlen akadály, amiért nem nyerünk bűnbocsánatot régi bűneinkért, mert nem szívesen alázzuk meg büszke szívünket, nem teszünk eleget az igazság igéje föltételeinek. Pontos utasításokat kaptunk ebben az ügyben. A bűnvallomás akár nyilvános, akár nem, legyen szívből fakadó és önkéntes. Nem szabad a bűnbocsánatot kierőszakolni, nem szabad nyeglén félváról tartani bűnbánatot. Nem szabad kisajtolni olyan emberekből, akik nem iszonyodnak el a bűn gondolatára. Az a bűnvallomás, amely könnyekkel és szomorúsággal vegyül, amely a legbensőbb lélek kitárása, megtalálja az utat a végtelen szánalom Istenéhez. A Zsoltár író mondja, a megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Döbbenetes. Legalábbis nekem nagyon döbbenetes volt, amikor még annak idején olvastam. Azt mondja, hogy ha nem tudunk igazán megalázkodni és teljes szívvel menni az Istenhez, nem fogjuk megkapni a bűnbocsánatot. És nem nyerjük el az ezt követő békét. A kérdés ilyenkor mindig feljön bennem, hogy vajon a mi életünkben hányszor tudtuk elnyerni a békét az Istentől? Hányszor tudtunk békébe kerülni az Istennel? Abba a békébe, ami a Istentől jövő bűnbocsánati visszaigazolás. Amikor elnyertük. Ez egy nagyon fontos. Vagy pedig sok esetben hamarabb kelünk fel a térdeinkről, mint hogy elnyernénk. És itt van egy másik érdekes gondolat, hogy nem szabad a bűnbánatot kierőszakolni. Nem tudom, nálatok hogy szokott lenni, mert találkoztam nem egy testvérrel, aki megpróbálta a másikat a jó irányba terelni. Most az idézőjeles ez a terelni. Amikor megpróbálta nyomást gyakorolni a másikra, hogy nem látod, hogy ilyen meg ilyen hibáid vannak, és hát imádkozzál ott már meg, és tegyél valamit. A bűnbánatot soha nem lehet kierőszakolni. És akkor mindig visszakérdeztem, hogy drága testvérem, te vajon ezért az emberért mennyit küzdöttél? Mennyit imádkoztál, böjtöltél? Ha már ennyire akarod, hogy az ő bűnét elhagyja. Mert akkor tudsz hiteles lenni, hogyha küzdesz a másikért. Nagyon érdekes, ha levetítjük a mi életünkre ezeket a tanúságokat. Nagyon sok olyan dolgot fogunk tapasztalni, amikor ezeken alaposan elgondolkodunk, hogy vajon a mi ima életünk az megfelele annak, ami egy adventváró ember ima élete. Biztosan visszaemlékeztek ti is a 44-es állapotokra, amikor Ellen White arról ír, hogy milyen állapotban voltak az adventvárók. Emlékeztek rá, hogy mi volt az a jellegzetes, amit írt Ellen White erről, hogy úgy feküdtek le, hogy minden bűnüket elrendezték, hogyha Krisztus eljön az éjjel, akkor tiszták legyenek. Úgy keltek fel, és úgy csinálták egész nap a munkájukat, hogyha Krisztus bármikor eljönne, akkor készek legyenek. Mi adventvárók vagyunk. Ugyanígy kelünk fel, ugyanígy fekszünk le, és ugyanígy várjuk nap mint nap Krisztus eljövetelét. Bizonságtételek második kötet, 104. oldal. A lesújtottságnak ilyen eseteiben, amikor az ellenfél uralkodik a gondolkodáson, mielőtt imádkozni kezdenénk, tartsunk alapos önvizsgálatot, hogy lássuk, vannak-e bennünk megbánásra, bevallásra és elhagyásra váró bűnök. Mélyen alázkodjunk meg Isten előtt, és pedig szilárdan, szerényen, csakis Krisztus vérének érdemére támaszkodva. És most figyeljünk egy nagyon fontos gondolat. A böjt és az ima mit sem ér el, amíg helytelen tetteink következtében szívünk elidegenedett Istentől. Ezt még egyszer felolvasom. A böjt és az ima mit sem ér el, míg helytelen tetteink következtében szívünk elidegenedett Istentől. Próbáltunk már így imádkozást kezdeni? Vagy igazán imádkozni? Amikor végigvettük a mi bűneinket, mert azt mondja, hogy mielőtt imádkozni kezdenénk, tartsunk alapos önvizsgálatot, hogy lássuk, vannak-e bennünk megbánásra való bűnök. Milyen érdekes. Szoktuk gyakorolni ezt nap, mint nap? Alapos önvizsgálat, bűneink felfedezése, elrendezése az Istennel. A zsidók bűnbánatot tartottak, elrendezték egyen-egyenként az Istennel az ő hibáikat, és amikor eljött a nagy közös könyörgés ideje, amit ugye Eszter kért, akkor ők meg tudtak állni az Isten előtt. És tisztán tudták azért a célért küzdeni, amit Eszter kért, a nép szabadulásáért. De azért, mert előtte megtisztultak. Mert előtte elrendezték az ő bűneiket. A tanítványok, amikor végre megalázkodtak Krisztus előtt, és egy szívvel, egy lélekkel, megtisztulva, közösen tudtak az Istenhez menni, mi lett az eredmény? Jött a pünkösd. Jött a korai eső kiárasztása. És működött a dolog. A zsidóknál működött a dolog. Mert közösen kérték, mert megtisztultak, és mi lett az eredmény? Megszabadultak. Ézsaiás könyvéhez lapozzunk visszafele. Ézsaiás könyve 58. fejezete. 58. fejezet. Nagyon sokszor szoktuk ezt használni, ezt az igeszakaszt, amit az 58. fejezetet, amikor a imádságról van szó, hogy milyen imádságot vár el az Úr. Én most nem ezt akarom, nem ezt a részét, mert ez ugye ez a 6. verstől kezdődik. Én az előtte lévő részt szeretném, ha megnéznénk. Az első 3 verszakot. 58. fejezet első 3 verszaka. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat. Hirdesd népemnek bűneiket és Jákob házának vétkeit. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Isten törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Íme böjtöléstek napján kefteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Én igazából csak a vers első felére hagyatkoznék. Ezt a 3 vers szakot megnézzük, és ebből kivesszük a másodikat, és most csak a másodikat nézzük meg alaposan. Miről szól a második vers? Ők engem minden nap keresnek. Ugye a zsidókra írja. Az advent nép keres az Istent? Mi keressük minden nap az Istent? Van valaki, aki nem? Szerintem minden nap keressük az Istent. Azzal folytatja, tudni kívánják utaimat. Szoktunk ezért imádkozni? Istenem, mutasd meg, mi a te akarod az én életembe? A közösség életébe? Tudni kívánjuk az Isten útjait? Szerintem ez is megfelel. Oly nép, mely igazságot cselekedett. Hú, hát nálunk ez az igazságot, ez aztán a legmagasabb zászlófokon van fönt. Sok esetben annyira magasan van, hogy még a kegyelem sem érdekes, és a szeretet sem, de az igazság az mindenek előtt. Ugye? Sok esetben inkább igazságosak vagyunk, mint szerető szívűek és kegyelmesek. Jól jellemzi a proféta. Azt mondja, Isten törvényét el nem hagyta. Na, ez megint csak egy igaz dolog, ugye? Az Isten törvényét aztán ismerjük, átolt szettig, megpróbálunk az alapján élni. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit. Az igazság szerint szabadítsa meg minket az Isten. Szerintem ezt se kell túl ragozni, ezt is ismerjük, ezt is látjuk. És Istennek elközelgését kívánják. Hát azért vagyunk együtt, hogy az Isten eljövetelét várjuk. A jellemzés egészen tökéletes. A zsidók is ugyanezt csinálták. Ezzel a második verszakkal egyetlen egy baj van. Megfigyeltük, mi a legnagyobb baj ezzel a második verszakkal? Hogy rettenetesen rossz a környezete. Nem? Tehát az első, meg a harmadik, negyedik, ötödik, tehát ezek rettenetesen rossz, és lehúzzák azt a népet, aki ezt mondja magáról. Mert azt mondja, hogy ítélet következik rájuk. Azt mondják, hogy ez a nép, aki ilyen, az nem az Isten útján jár. Az nem felel meg a szeretet törvényének. Nem az Isten útján jár. Pedig mindezeket elkéri. Mindezeket elvárja az Istentől. Miért történhet meg a mi életünkben, vagy az Isten népe életében egy olyan hogy külsőleg tökéletesen az Isten népe vagyunk, belülről meg, amikor az Isten a belsőnket vizsgálja, akkor egy ilyen ítélettel, egy ilyen üzenettel küldi a prófétát. Hogyan történhet meg ez a mi életünkben? És most mondhatjuk azt, hogy hát másnak az életében megtörtént, de az én életemben ez nem történt meg. Csak akkor elfelejtkezünk a Laodicea üzenetről. Mert bizony, az én életemben is megtörtént. Ha nem történt volna meg, vagy nem történne meg, akkor most valószínűleg a Szentléleknek olyan ereje lenne rajtunk, amit mások is látnának. Nézzük meg, hogy mi volt az alapvető problémája az embereknek, amiért ilyen állapotba kerültek. Csak kívülről látszott az igazság, de belülről nem igazából. Egy nagyon jó történet van a Bibliában erről. Jézus idején, Máté evangéliuma, meg Márk evangélium is följegyzi, a 17. fejezetben, ismerjük ezt a részt, Jézus felmegy a megdicsőülés hegyére, és három tanítványt magával visz. Arról kevesebb szó szokott esni, hogy amikor visszajön a hegyről, akkor ugye ott van egy apa, akinek van egy ördöngős gyermeke. Ez a 19-től 21. vers, 17. fejezetében Máté evangéliumának. És ott van egy apa. És mit kért az apa tanítványoktól, akik ugye lent maradtak a hegy aljába, hogy gyógyítsák meg az ő fiát. Meg tudták gyógyítani a tanítványok? Nem. Pedig a tanítványok ekkor már túl voltak azon az időszakon, amikor Jézus kiküldte őket, szerte Galilea és Júda területére, és gyógyítottak. Tudtak gyógyítani. Most mégsem tudtak. Amikor Jézus lejön, ő ugye meggyógyítja ezt a beteg gyermeket, a tanítványok oda mennek hozzá, és megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk megtenni. Mit mond Jézus? Ez a fajzat csak böjtöléssel és könyörgéssel űzhető el. Ez egy különleges démon volt, amit a normál gyógyítási metódusok nem tudtak meggyógyítani? Ugye hányszor olvasunk olyat, hogy a Péter mondja, hogy aranyom és egyéb kincsem nincs, de amin van, azt adom Jézus nevében kell feljárni. Ugye? Nem kellett böjtölni, imádkozni. És nagyon sok esetben a tanítványok elmentek és gyógyítottak. És nem kellett külön böjtölni, meg imádkozni. Ez a betegség, ez különleges volt? Ami miatt böjtölni és imádkozni kellett? Akkor miért? Ugye? A tanítványoknak volt szüksége a böjtölés az imára. Miért? Mi történik, ugye? Képzeljük ezt a szituációt. Jézus kiválaszt három tanítványt, és fölmennek a hegyre. A másik 9 lemarad a hegy aljába. A másik 9 mivel foglalkozik? Hát, miért az a 3? Miért nem én? Miben különbözök ők, mint én? Ugye? Mire tekintenek? A másikra. Nézzük a párhuzamat. Hányszor vagyunk úgy, hogy meglátunk hibákat a gyülekezetben? És azt mondjuk, hogy bezzeg Y ezt csinálja. Miért nem szidja meg a prédikátor? Miért nem teszi rendbe azt az ügyet? Miért nem lesz ilyen vagy olyan? Ha most utána azt mondanák neki, hogy gyógyítsd meg ezt az ördöngöst, nem tudná. A probléma megint az, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amivel nem kell. Az nagyon jó, hogy észrevesszük a hibákat. Nagyon jó, hogy meglátjuk az ige fényében az eltévedéseket. A probléma mindig a reakcióval van. Azzal is nagyon jó volt, hogy a 9 tanítvány észrevette, hogy a 3-at vittek el. Ez egyértelműen tények megállapítása eddig jó. A probléma a folytatás. Hogy mit csinálok, amikor én ezt észreveszem? Mert ha ekkor a 9 nekiáll és bűnbánatot gyakorol, és könyörög az Istenhez, hogy mutasd meg, hogy miért azt a 3-at, és én miért nem lehettem ott, és ezért könyörög, és ezt nem osztja meg senki mással, hanem ő megy az Istenhez, akkor valószínűleg az a tanítvány olyan lelkületben lett volna, mire megérkezik az apa a gyerekkel, hogy simán meggyógyítja. Ugye? De helyett mit csináltak? Jól megosztották egymással, hogy mindenkinek ugyanaz volt a problémája, hogy ő miért nem. És egymással jól megbeszélték. De nem erről szól a dolog. Jézus azt mondta, hogy könyörgéssel, böjtöléssel űzhető ki Nem az az ördög, amelyik megszállta, hanem amelyik titeket szállt meg, ami a tanítványokat szállta meg. Na az böjtöléssel és könyörgéssel üzhető ki. Nagyon fontos a mi ima életünknél, hogy amiket elméletbe tudunk, rettenetesen nagy a tudásunk, higgyétek el, szerintem ma egy átlag gyülekezeti tag simán többet tud a Bibliából és annak a logikai összefüggését, mint bármelyik egyház papja. Ezt nem merem fogadni, hogy bárki, aki átlagtag. A kérdés az, hogy a lelkület is ugyanilyen szinten tud-e nőni, mint nagyon sok olyan pap, aki akár az életét adja a gyülekezetért, olyan országokban, és közel sincs ahhoz az ismerethez, amivel mi állunk. Amit megértett, azt lehet, hogy megérte. A mi ismeretünk és a mi valódi Krisztus várásunk, szeretetünk, önfeláldozásunk, az megvan-e? Ugye az elején arról beszéltünk, hogy másokért imádkozni, másokért küzdeni szívettépűen. Ugye most pillanatnyilag nincs olyan helyzet, hogy az életemet kéne adni másokért, nem? De az ige azt mondja, hogy nem csak úgy adhatom az életemet, hogy kiállok a puska elé, hanem az én ima életemet, az én lelki életemet adom a másokért, a mások segítéséért, a másokért való küzdelemért. Azt pedig mindenki megteheti, történelmi helyzettől függetlenül. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Azt egyébként tudjátok. Ugye? Mert egyre több olyan törvény születik az országban, amely tönkre vágja az adventizmust, vagy tönkre akarja vágni a hívő életet, vagy a szabadságot, a vallásszabadságot. De rettentő szerencsés helyzet. Mondjatok a történelemben olyan időszakot, amikor az Isten népe szeplő sömörgőzés nélkül is, és ugye a toppon volt, és vitte azokat az elveket, szeretetbeli elveket, amit az Isten kért. Rengeteg ilyen alkalom volt a történelem során, nem? Olvasunk rengeteg ilyet. Mindegyiknek van egy közös tulajdonsága. Piszakul üldözték őket. Rettenetesen üldözték. Akkor most azt mondom, hogy az elmúlt 20 évben mi volt? Béke, biztonság, nyugalom, semmi üldözés. Az embereket a igazi ima küzdelemre semmi nem ösztönözte, maximum az, hogy hát a Biblia azért arról ír, hogy hát küzdeni kéne imában, meg ilyenek. De külső nyomás semmi nem volt, nem? Semmilyen nyomás nem volt, meg is látszik. Tehát az elmúlt 20 év meg is látszik rajtunk. Ezért mondtam, hogy szerencsés helyzetben vagyunk. És higgyétek el, minél több ilyen nyomorgattatás és minél több ilyen dolog következik be, a hívő és a kevésbé hívő így fog szétválni. Mert ennek be kell következnie, a laudici állapotból ki kell lépni. És erre szoktam azt mondani, ha magától nem megy, hát segítünk rajta. Tehát volt nyugalom, volt béke, 20 év alatt nem sikerült az advent népnek megtisztulni úgy, mint a tanítványok. Hát akkor most kap egy másik állapotot, hát ha akkor sikerül. Nagyon sikerül. A kereszténység során ez mindig bevált. Tehát amikor vérremenő üldözés volt, az mindig bevált. Olyankor a hívő nép az mindig megtisztult. És most a végére egy kis történetet szeretnék elmondani. Méghozzá azért, mert egy kicsit hasonlít ránk. Nyugat-Amerikában egy vasúti sín, nincs rajta sorompó, se jelzőlámpa, semmi, de van egy ilyen masinista, aki ott áll egy pirosan világító lámpával a kezébe, és ő tudja, hogy mikor jön a vonat, kiáll a sínekre, és az arra jövő autókat figyelmezteti a lámpával, hogy jönni fog a vonat. Az egyik ilyen alkalommal masinisztánk kiáll, mert jön a vonat, és lengeti a lámpáját, és jön a távolba egy autó. De az autó nem lassít. Egyre gyorsabban lengeti. Autó közeledik, vonat is közeledik, autó nem lassít. Még gyorsabban lengeti, már ordibál is. Mindent megpróbál azért, hogy meglássa az autós. Ugye este van. És semmi. Már majdnem ott van az autós, masinista félreugrik, vonat, autó összeütközik, az autóban mindenki meghal. Kijön a rendőrség, szegény vasúti őr, ott ül a út szélén, magába roskadva, És azt hajtogatja, hogy hát ő mindent megtett. Ő mindent, ami csak rendelkezésére áll, lehetőség. Ő mindent megtett. És mégse tudta ezeket az embereket megmenteni. A rendőr oda megy hozzá, vállára teszi a kezét, és azt mondja, hogy igen, majdnem mindent megtettél. Egyetlen egyet felejtettél el. Meggyújtani a lámpát. Meggyújtani a lámpát. Miért mondtam ezt a történetet, és miért áll nagyon közel hozzánk? Nekünk is van ám lámpásunk, ugye? Az ige. Szeretjük is azt használni, és az egész világnak mutogatni. Szeretünk az emberekhez, az igével, a lámpással figyelmeztetni, hogy vigyázz, jön a vonat, jön az ítélet. És én meg akarlak téged menteni. Bennük van a szándék. Csak nehogy az legyen, hogy majd az ítéletben ott üljünk magunkba roskadva, és azt mondjuk, hogy én mindent megtettem. Én mindent megtettem, mégsem tudtam megmenteni őket. Mert viszont a fény, az olaj, a világítás, az a lélek jelenléte, az az a szeretet, amivel viszont meg tudunk menteni másokat. Mert az igazsággal, önmagában a lámpással nem tudunk megmenteni embereket. A világító lámpással meg tudunk menteni embereket. Szeretet nélkül

0: tanítványok pünköstkor, és hogy a mi szolgálatunk, a mi életünk tele legyen fénnyel. Mert ugye a hegyen épített város sem rejthetik el, a gyertyát sem a vék alá teszik, és ugye az Isten maga mondta, hogy a mi feladatunk nem a lámpás lubálása elsősorban, hanem hogy világosak legyünk, hogy világítsunk a világnak. Tehát mi magunk legyünk a világosság, hogy bennünk lakozhasson a lélek, bennünk lakozhasson a szeretet, mert erről ismerszik meg az igazi hívő nép, az ő szeretetéről. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves hallgatók, a mai témánk példabeszédek könyvében szerepel a 20. fejezetnek a 30. versében. Tehát aki ki szeretné keresni példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versét, a következőképpen olvasom. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Ugye példabeszédek könyvét Salamon szerezte, azt olvassuk róla, hogy mintegy 3000 példabeszédet szerzett, ő volt Izrael harmadik királya. És hogyha példabeszédeket megnéznénk a görög nyelvben, milyen szó szerepel, akkor ott a paromia szó szerepel, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy közmondás, jelképes beszéd, hasonlat. Aminek a hétköznapi életben nagyon fontos mondanivalója van az élet gyakorlati oldalát tekintve. A kérdést így is fel lehetne tenni, hogy milyen bekékült sebek érnek bennünket az életben, amelyek jelképes módon bekékülnek bennünk, ugyanúgy, mint amikor megütjük magunkat, és a sebeink egy idő után bekékülnek. Melyek ezek a belső részekig ható csapások, amely ma az embereket érik? Ugye, amikor becsapnak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor megpróbálnak érzelmileg uralkodni rajtunk, a féltékenység, a sebző szavak, amikor a szülők csalódnak a gyermekeikben, amikor a gyermekek csalódnak a szüleikben, a szerelmi csalódás, ugye amikor a szerelmi csalódás miatt az egyik fél mindig roncsolódik, amikor az emberek a hitükben csalódnak, a magányosság, az értéktelenség érzése, az állástalanság, amikor megpróbálnak uralkodni rajtunk, és legvégső soron a legnagyobb belső részekig ható csapás, ami ma éri az embereket, ez pedig a haláleset. Amikor az emberek baleset vagy betegség következtében a legközvetlenebb álló családtagjaikat veszítik el. Kedves hallgatók, ezek a bekékült sebek azok, amelyek nagyon mély nyomot tudnak bennünk hagyni, és erre egy ószövetségi proféta azt mondta, hogy ennek hatására kiszáradt az öröm az emberek közül. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. Az emberek nem tudnak jó értelemben örülni egymásnak. Nincs öröm az emberek között, mert ezek a belső részekig ható csapások eleven érik az embereket. Kedves hallgatók, vajon a problémák, szenvedések, fájdalmak, kínok, rövid vagy hosszú távú sebek a véletlenek következményei? Fel lehetne így is tenni a kérdést, ha van Isten, akkor lehetnek-e az életünkben véletlenek? Vajon tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a belső részekig ható csapásoknak? Mi eleve úgy jöttünk a világra, hogy Babits Mihály mondja, hogy szenvedésre lettünk mi. Sokan úgy gondolják, hogy ez az élet egy nagy csalódás, eleve ilyen volt, ilyen is marad, nincs mit tenni, sebeket kapunk, sebeket adunk, ez a természetes életnek a velejárója. Kedves hallgatók, hogyha mélyen belegondolunk az emberi történelmünkbe, akkor azt kell látni, hogy az egész emberi történelmünket átszőte a sebek kapása, sebek adása, amelyek miatt önkéntelenül is kérdések merülnek fel az emberekben, hogy miért a szenvedés, miért a rossz. Akvinói Tamás a középkor derekán mondta, hogy mivel van szenvedés a világban, ez azt bizonyítja, hogy nincs Isten. Mert hogyha lenne Isten, akkor nem lenne szenvedés, és mivel van szenvedés, így nincs Isten. És ezek a kérdések folyamatosan megfogalmazódnak az emberekben. Olyan kérdések is megfogalmazódnak, hogy vajon az Isten kivételez az egyik emberrel, és kivételez a másik emberrel. Miért van ma a világban az, hogy az egyik ember gazdag, az egyik ember jólétben él, az egyik ember boldog, a másik embert pedig belső részekig ható csapások érik. Vajon az Isten kivételez az emberekkel? Vagy hívő emberek szokták feltenni a kérdést. Én azt gondoltam, mivel már az Isten útján járok, és elfogadtam az Istent, akkor soha, de soha nem érnek engem szenvedések és próbák ebben az életben. Én azt gondoltam, hogy ha már elfogadom az Istent, akkor ezek a dolgok nem jönnek létre az én életembe. Vagyis kedves hallgatók, azt a megállapítást kell tennünk, hogy világnézetre való tekintet nélkül az emberiség szenved. Ha mélyen belenézünk a világunknak az állapotába, akkor azt látjuk, hogy tényleg kiszáradt az öröm az emberek közül. Nincs ma szeretet a világunkban, az emberek nem egymás épülésére élnek, hanem önző módon kihasználva egymást. Mindenki a saját maga életét próbálja egyengetni, és ennek egyenes következménye az, hogy szenvedés lesz a világunkban. Természetesen nagy erőfeszítéseket teszünk mi emberek a szenvedés enyhítésére, mind világi, mind egyházi szinten, legalábbis megkíséreljük valahogy ezeket a szenvedéseket enyhíteni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy különböző vallások képviselői hogy viszonyulnak a szenvedéshez. Egy alkalommal Buddha mondta, hogy az egész lét egy szenvedés, és ettől egyféleképpen lehet megmenekülni, a lét utáni vágyat kell megszüntetni. Mert a lét szenvedés, a nem lét megnyugvás. Mohamed mondta, a szenvedés ellen nincs mit tenni, el kell fogadni úgy, ahogy van. Vagy különböző indiai vallások mondták, hogy a szenvedés az nem valóság, az egy illúzió. Ugyanolyan illúzió a szenvedés, mint a bennünket körülvevő világ. És mivel a bennünket körülvevő világ nem létezik, így a szenvedés sem létezik, tehát nem kell komolyan venni a szenvedést. Kedves hallgatók, a szenvedés kérdését a mai alkalommal szeretném, hogyha közösen meg tudnánk vizsgálni a Szentírás oldaláról is, hogy a Biblia mit mond magáról a szenvedésről. Egy alkalommal hallottam egy történetet, amely a következőképpen szólt, egy ember az igazság útján járt, letért az igazságról és beleesett egy nagy szakadékba. Aztán jöttek különböző vallások képviselői, és mindenki jó tanácsot próbált neki adni, hogy miért esett ebbe a szakadékba, de egyik sem nyújtotta a kezét, hogy kihúzza onnan. Mindegyik elmondta a maga véleményét, hogy ha a jó úton jártál volna, akkor nem estél volna be ebbe a szakadékba, és aztán mindenki ott hagyta azt az embert. És akkor a történet így végződik, arra jött Jézus Krisztus, nem szólt semmit, lehajolt ahhoz az emberhez, nyújtotta a kezét, és kihúzta a szakadékból. Kedves hallgatók, a Szentírás ennek az Istennek a jellemét mutatja be előttünk csodálatosan, ennek az Istennek a cselekedeteit. Azt olvassuk Jakab apostol levelében az első fejezetnek a 17. versében, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, vagyis az Istentől csak a jó dolgok származnak. Nem ő az oka a bennünket körülvevő szenvedésnek. Az Isten, amikor megteremtette a világunkat, akkor a teremtés végén szétnézett, és azt olvassuk Mózes első könyve első fejezetének 31. versében, hogy amikor szétnézett, akkor azt mondta, hogy imé minden nagyon jó volt. Tehát az Isten, amikor megteremtette a világunkat, és benne bennünket embereket, akkor ott még minden tökéletes volt. És az Úr azért teremtette meg az emberiséget, mert ő soha semmiben nem keresi a maga hasznát. Ő mindig ezt a szeretetet, ami az ő jelleméből fakad, megkívánja osztani az emberiséggel. És ezt a szeretetét úgy kívánta megosztani velünk, hogy a saját képére és a hasonlatosságára megteremtett bennünket, és a mi földünket lakásunként megalkotta. Hogy egy boldog közösségben éljünk az ő szeretetével körülvéve. És ezt a csodálatos ajándékot tovább fokozva megadta nekünk a választás szabadságát. És a Szentírás ebben egyedülálló, hogy egyértelműen kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket, embereket, hogy nem vagyunk predesztinálva se a jóra, se a rosszra, mi magunk dönthetünk, hogy melyik úton kívánunk járni. Nekünk adta a választás szabadságát, vagyis mi dönthetjük el, hogy az életet választjuk, vagy a halált. Feltárta mindkét dolog következményét, vagyis elmondta, hogy a vele való közösség, a hétköznapokban a békességet, a szeretetet és a jólétet fogja megadni. A tőle való elfordulás pedig a gyötrelmet, a fájdalmat, a kint és legvégül a halált fogja okozni. Ezt még a történelmünk elején, az emberiség történelmének az elején feltárta. Kedves hallgatók, a Szentírás olyan döbbenetesen kinyilatkoztatja előttünk, hogy döntöttünk. Egyértelműen bemutatja a Szentírás, hogy mi döntöttünk, választottunk. Engedjék meg, hogy felolvassam ezt Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének 15. versében, hogy mi volt ez a dolog, amit mi döntöttünk. Tehát Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének a 15. verse így szól. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Kedves hallgatók, ebben az egy mondatban benne van, de ti nem akartátok, vagyis mi emberek nem akartuk az Istennel való közösséget. Pedig, hogyha mélyen belegondolunk, akkor minden ember, a szíve lelkéből, mélyéből akarja a békességet, a szeretetet, az Istennel való együttmaradást. De a Szentírás mégis kimondja egyértelműen, hogy mi nem akartunk az Isten közelében maradni, és ennek az lett a következménye, hogy minden ember a saját maga útján halad. Ézsaiás, Hoseás proféta ez döbbenetesebb, tovább viszi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, ennek az lett a következménye, hogy elfordultunk Istentől, és mindenki a saját maga útján halad, hogy nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. És az emberek lopnak, paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. És az emberek nem szeretik egymást. Mert mindenki a saját maga útján járt, és nincs szeretet, és legfőképpen nincs Istennek ismerete a földön. Kedves hallgatók, a Szentírás ezt nevezi bűnbetegségnek, és legfőképpen az elménkbe. Legfőképpen az elmebetegedett meg, és a meghomályosult gondolkodásmódunknak a jellemző, öntörvényű megnyilatkozása, hogy az én életemnek én vagyok az ura, azt csinálok vele, amit akarok, és ebbe senki ne szóljon bele. Ugye mennyire ismerős? Hányszor megfogalmazódik bennünk is, hogy az én életembe senki ne szóljon bele, az én életemmel majd azt csinálok, amit akarok. Kedves hallgatók, ez a fajta gondolkodásmód hozta létre azt, hogy megszakadt az életadó Istennel a kapcsolatunk. És szenvedjük is nap, mint nap ezt az elszakadást az Istentől, ha mélyen, nem önző módon, hanem a másik emberre tekintve nézzük, hogy a mai világunk hova tart és hol halad. Hogy nap mint nap az emberek mennyire szenvednek. Mennyire ilyen belső részekig ható csapások érik az embereket. De a Szentírás csodálatosan kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, mikor mi elszakadtunk tőle, hanem ő a világ megalapítása előtt létrehozta a megváltási tervet, a személyre szóló megváltási tervet, hogy a saját utainkról a vele való boldog közösség útjára térjünk vissza. Kedves hallgatók, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ezért azokat a fájdalmakat, azokat a sebeket, amelyek jogosan vagy jogtalanul érnek bennünket, ő csodálatosan felhasználja e szent cél érdekében, hogy kiszabadítson a halálból, hogy a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, mert ez a legalkalmasabb mód arra, hogy visszatérjünk az Isten közelébe, és ráébredjünk arra, hogy az Istentől mennyire távol élünk. Kedves hallgatók, a mai témánknak ez a fő mondani valója, hogy Isten miképp tudja felhasználni saját életünkben megjelenő kéklő sebeket, saját életünkben létrejött belső részekig ható csapásokat, a vele való kapcsolatú és ezt most nagyon ki szeretném hangsúlyozni, amennyiben őt szeretjük. Mert az Isten csak akkor kodni velünk, kész, gyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagy életben az áldásunkra fordítani, ha készek vagyunk vele együttműködni. Kedves hallgatók, tegyük fel önmagunknak a kérdést. Egyéni életünkben megjelenő megpróbáltatások milyen magatartást váltanak ki belőlünk? Amikor érnek bennünket megpróbáltatások, vajon engedjük-e magunkat nevelni ezek által, vagy nem? Akarjuk-e a gyógyítást, vagy fellázadunk ellene, és engedjük azt, hogy ezek a bekékült sebek elfekélyesedjenek? Kedves hallgatók, itt is rajtunk múlik a választás. Hogyha belső részekig ható csapások érnek bennünket, már pedig a mai világban bárkit érhetnek ilyen csapások, a nagy kérdés az, hogy hogy gondolkodik a megpróbáltatásban. Engedi-e magát nevelni ezek által, vagy fellázad ellene? Mert az ember valódi jellemét az határozza meg, hogy milyen magatartást tanúsít az őt ért megpróbáltatások során. Rázza az öklét az ég és a környezete felé, és folyamatosan azt mondja, hogy neki milyen rossz, vagy pedig csendesen, alázatosan kimondja, értelmes módon, hogy az orcám szomorúsága által lett jobba az én szívem, és köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást adtál az én életembe, mert ezek által voltad ki az én lelkemet a pusztulásnak verméből. Kedves hallgatók, ez a kétfajta gondolkodásmód határozza meg életünk további alakulását jó vagy rossz irányba. Fellázadunk a megpróbáltatások ellen, és rázzuk az öklünket az ég és a környezetünk felé, vagy pedig elismerjük, hogy az orcám szomorúsága által lett jobbá az én szívem. Kedves hallgatók, mert az az ember, aki természeténél fogva nem erős, hanem gyenge, az őt ért megpróbáltatások, igazságtalanságok, sértések, megaláztatások, őt ért fizikai betegségek hatására csalódott, mogorva, keserű ember lesz. És ezt a magatartását legfőképpen a családján próbálja kiélni. Mert ez az ember sohasem önmagában látja a bajnak a gyökerét, hanem mindig másokra próbálja kivetíteni. Az ilyen ember képtelen lelkileg látni, hisz egész lényét azt tölti ki, hogy vele az élet mennyire keserű volt. Vele az élet mennyire elbánt. És ezt folyamatosan mondja a környezetében élő embereknek, hogy őt senki sem szereti, vele mindenki rossz, és mindenkiben ellenséget lát. És ez az ember kiméletlenül ítélkezni fog, és kiméletlenül mindenkiben meg fogja látni azt, hogy én miért vagyok ennyire nyomorult, és ez a másik embert miért nem nyomorult, és akkor okolni fogja a másik embert azokért a megpróbáltatásokért, amelyek őt érték. És ez a szánalmas gondolkodásmód, kedves hallgatók, hova fog vezetni? Ez a szánalmas gondolkodásmód hova fog vezetni? A megkeseredett élethez. Az ilyen emberek folyamatosan megkeseredett életet fognak élni, mert egyfolytában sajnáltatni fogják magukat. A környezetével, a körülöttük élő emberekkel, és folyamatosan azt fogják hangoztatni, hogy vele mennyire keserű az élet, és lelkileg képtelen látni, hogy talán a bajának ő az okozója. De ha nem is ő az okozója, akkor is képtelen felemelni a tekintetét, és meglátni, hogy talán valami cél érdekében történnek vele ezek a megpróbáltatások és ezek a csapások. Nagyon döbbenetes elolvasni a 42. Zsoltár 5. versét, ami pontosan erről szól. A 42. Zsoltár 5. versében azt mondja az írás, hogy megkeseredett a lelkem, és folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Ugye mennyire ráillik azokra az emberekre, akik egyfolytában azt hangoztatják a világ felé, hogy ők mennyire megkeseredettek? Ők mindenkinek elmondják, hogy ők milyen keserű lelkülek. Ő rajtuk már nem lehet segíteni. Velük az élet mennyire elbánt. Mindig mondják, hogy tudod, megkeseredett az én lelkem, és azt mondja az írás, folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Példabeszédek könyvében van egy másik bibliavers, ami azt mondja, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mennyire döbbenetes bibliavers ez is, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki folyamatosan búsul, az egy idő után kegyetlen ember lesz. Pontosan ezért, amit előbb elmondtam önöknek, hogy a környezetén akarja majd kitölteni a bosszúját. De ugyanakkor ez a kegyetlenség önmaga ellen is fog fordulni. Mert önmagát is meg fogja betegíteni ezzel, ha folyamatos stressz helyzetbe fog élni. 3 évvel ezelőtt leíródott egy bibliavers, amit én úgy gondolok az orvostudomány mind a mai napig alkalmaz. Ez Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 22. versében van, amit Bölcs Salamon így mondott, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Ugye mennyire így van ez? Hogy az az ember, aki állandóan szomorkodik, aki állandóan keserű, akinek komoly lelki problémái vannak ez miatt, az egy idő után fizikailag is meg fog betegedni. Ugye ez az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedés. Amikor a lelki megbetegedés magával vonja a fizikai megbetegedést is, és ezért mondja Példabeszédek könyve, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki képtelen lelkileg látni, és aki csak önmaga körül forog a problémáiból, és képtelen ebből kijönni, az egy idő után meg fog betegedni. Lelkileg is, és később ez a fizikai betegséget is magával fogja vonzani. Kedves hallgatók, hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy az esetek többségében vajon ez a megkeseredés nincs meg bennünk? Bennünk nem szoktak ezek a kérdések felmerülni, hogy én miért szenvedek? én miért szenvedek a családomtól, én miért szenvedek a gyermekeimtől, a kollégáimtól, a barátaimtól, nekem miért nincs nyugalmam, engem miért nem szeretnek, a családtagjaim miért közösítettek ki, amikor felteszik az Istennek a kérdést, hogy én miért vagyok szegény, a másik ember miért gazdag, én miért vagyok beteg, miért vagyok csalódott, engem miért érnek fájdalmak, kínok. Ismerősek ezek a kérdések? Ugye számtalan esetben megfogalmazottak ezek bennünk. Kedves hallgatók, a Szentírás azt mondja, hogy ha ezek a kérdések meg is fogalmazódnak bennünk, akkor nem követünk el bűnt. Nem követünk el bűnt. A nagy kérdés az, hogy ezeket miként kezeljük. És itt van, hogy most bűnt fogunk-e elkövetni, vagy nem. Mert sajnos a bűneset következtében ezek a kérdések ott vannak bennünk. A lelkünkben szinte ott égnek. Csak az a nagy kérdés, hogy ezeket a kérdéseket miként kezeljük. Rázzuk vajon tovább az öklünket az ég és a környezetünk felé, és akkor ezek a belső részekig ható csapások konzerválódnak bennünk, vagyis végérvényesen bennünk maradnak. Vagy ökölrázás helyett ezeket a problémáinkat az élő Istennek mondjuk el, tőle várva a segítséget. A Szentírás megadja a választ. Pontosan itt tudjuk nyomon kísérni, hogy az Isten mennyire nem hagyott magunkat, magunkra bennünket a bűneset következtében. Hogy látja, hogy mit okozott a tőle való elfordulás. Hogy mennyi kínt, mennyi fájdalmat, mennyi megkeseredést. És jól tudja, hogy ezek a kérdések ott vannak az emberek lelkében. És ő adja is a segítségét, de mivel tiszteletben tartja a választás szabadságát, amivel megajándékozott bennünket, ő várja, hogy elkérjük tőle a segítséget, vagy nem. Ő nem avatkozik bele az életünkbe, amíg mi nem kérjük. Rajtunk múlik. Értelmes gondolkodással megajándékozott emberek vagyunk. Azért kaptuk az értelmünket, hogy használjuk. És az Isten elénk mutatott egy utat, hogyha elfogadjuk őt, és bízunk benne, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Mert kedves hallgatók, azt mindannyian jól tudjuk, hogy mikor tudunk mi az Istenben bízni feltétel nélkül, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Ha a kérdéseket, amelyek bennünk maradtak, hogy most talán van Isten, vagy nincs Isten, mert hogyha itt tartunk még, akkor nem fogjuk tudni az Istennek odaadni a problémáinkat. Ha nem bízunk benne 100%-osan, ha ezek a kérdések megfogalmazódnak bennünk, ha nem ismertük meg az Istent, hogy ki az Isten, mert hogyha egy embert nem ismerünk a hétköznapokban, hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, fogunk bízni benne? Fogunk bízni benne? Én azt gondolom, hogy nem. De az Isten kinyilatkoztatta magát előttünk. Lehet, hogy nem látjuk az Istent. Ez a legkisebb probléma. Sok ember fölteszi ezt a kérdést is, ha én látnám az Istent, akkor hinnék benne. Kedves hallgatók, a Szentírás nem bemutatja az Isten jellemét. Egy emberben mi a fontos? Hogy a szemünkkel lássuk, vagy megismerjük a jellemét. Ugye mennyire más a két dolog? Mert ha egy emberre ránézünk, egyáltalán még nem tudjuk, hogy az az ember hogy gondolkodik. De az élő Isten a Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta előttünk a jellemét, és ebből tökéletesen meg tudjuk őt úgy ismerni, hogyha bármilyen megpróbáltatások érnek bennünket az életben, akkor bizalommal hozzá tudunk fordulni. Van egy csodálatos vers János evangélium a 6. fejezetének 37. versében, amikor azt mondja az írás, hogy aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Vagyis az Isten azt mondja, hogy fogjuk szaván őt. Nem szemtelenség, ha mi az Isten szaván fogjuk. Mert azért nyilatkoztatta ki előttünk az ő jellemét, az igén keresztül, hogy nyugodtan fogjuk szaván az Istent, hogy aki én hozzám jő, aki tisztázta magában az Isten kérdést, azt én semmiképp nem fogom kivetni. És ez a nagy kérdés, hogy mi ezt akarjuk-e vagy nem. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatosan én nagyon sokat mondó idézetet szeretnék önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól. Mind a fiatalokkal, mind az idősekkel nagyon sokszor előfordul, hogy az őket sújtott csapásokat Isten büntetéseként könyvelik el. Úgy gondolják, hogy bizonyára valami rosszat követtek el, és Isten megpróbáltatásokkal ad nem tetszésének kifejezést. Ez azonban nem minden esetben helytálló. Igaz, hogy vannak büntető célzatú megpróbáltatások, sok esetben azonban a mi bölcs Istenünk és Atyánk azzal a szándékkal enged meg szenvedéseket gyermekei életében, hogy próbára tegye őket, kiszólja jellemüket. Sokszor szükségtelenül gyötörjük magunkat, azt képzelve, hogy Isten, akit szolgálunk, semmiképp nem hagyna bennünket szenvedni, ha nem akarna valamilyen bűnünkért bennünket sújtani. Ez téves filozófia. Vannak próbatevő, tehát nem büntető szenvedések is. Hitünk, béketűrésünk, álhatatosságunk próbái ezek, és nem büntetésként sújtanak valamilyen gonoszságunkért. Isten megpróbálja népét, kipróbálja, tanítja, neveli, alakítja arra a feladatra, amelyet idővel be kell töltenie. Tudjuk azt, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Tehát a próbák nem mindig Isten nem tetszésének a jelei, nagyon sokszor Isten szeretetéről tanúskodnak, és arról, hogy Istennek gondja van ránk. A megpróbáltatások áldásunká válhatnak. Az áldás azonban nem a megpróbáltatásban van, hanem a lelkületben, ahogy a megpróbáltatást fogadjuk és viseljük. Ha türelmetlenül és sorsunk ellen zúgolodva hordjuk, akkor a megpróbáltatás átkot és nem áldást rejt magában. A gazdagító célzatú, de türelmetlenül viselt szenvedés nyomán koldusabbak leszünk. De ha megpróbáltatásainkat türelemmel viseljük, tudva azt, hogy a próbák a mi szerető Atyánk eszközei, és általuk akarja megtanítatni velünk, amit másképp nem tanulnánk meg, akkor áldjuk az ő sújtó kezét, és a szenvedések útján küldött mennyei üzenet egyben vígaszt is rejt magában. A sose felejtsük el, hogy Istennek nem jelent problémát rabságunk bilincseit széttörni. Ő nem szűkölködik az eszközekben, amelyekkel szabaddá tehet. Lehet, hogy mi semmi kiutat nem látunk gyötrő helyzetünkből, de Isten nincs korlátok közé szorítva. Mivel mi nem látjuk a szabadulás útját, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy nincs is szabadulás, és helyzetünk reménytelen. Meg kell tanulnunk tekintetünket a lehetetlennek látszó körülményekről Istenünkre emelni, akinél semmi sem lehetetlen. Ahol az emberi segíteni akarás csődöt mond, Isten ott is mindig tud segíteni. Kedves hallgatók, itt ez a nagy dolog, hogy mi ezt tudjuk-e tisztázni magunkban, hogy a megpróbáltatásokat hogy viseljük el, hogy engedjük-e, hogy ő felszabadítsa a lelkünket ezektől a keserűségektől, hogy begyógyítsa a sebeinket, hogy adja a gyógyítást, hogy adja a nyugalmat, és a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, vagy önmagunkban szenvedünk tovább. Ezt megint mi tudjuk eldönteni. Mert ha önmagunkban szenvedünk tovább, akkor azt jól tudjuk, hogy ahogy idéztem is példabeszédek könyvét önöknek, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Hogy önmagunkban sokáig nem tudunk szenvedni, mert a szenvedés néha olyan súlyos és annyira lesújt, hogy valóságosan élő halottak leszünk tőle. És azt gondolom, mindannyian tapasztaltunk, hogy igazából is mi az emberi szenvedés. Ha nem is saját magunkban, de másokra tekintve, vagy a világba tekintve, hogy mi is az emberi szenvedés. Ezért nagyon fontos mindig tudnunk, hogy önmagunkban akarjuk ezt elhordozni, és akkor konzerválódnak bennünk ezek a bekékült sebek, vagy pedig megpróbáljuk valakire rátenni. Kedves hallgatók! Történelmünk során és a magyar történelemben is, és hogyha vesszük a magyar költészetet is, volt egy olyan költő, aki megírta a Kései Sirató című versét. Ugye József Attila volt, amely egy döbbenetes vers. A vers fő gerince arról szól, hogy az anyai szeretetnek az elmulasztása, számon kérése József Attila részéről, hogy nem kapta meg azt a szeretetet, amire igazán vágyakozott ez a költő. Ha megismerjük József Attila életét, akkor egyértelműen azt a megállapítást kell tennünk, hogyha egy ember szeretett éhségben volt, akkor ez József Attilára nagyon ráillik. Igazából nem kapta meg az anyai szeretetét, mert az édesanya, aki nevelte a három gyerekét, ugye nem tudott velük foglalkozni, mert állandóan munkát vállalt, állandóan dolgoznia kellett, hogy ezeket a gyerekeket valahogy el tudja tartani. És ezt a hiányt, ezt az anyai hiányt Attila szenvedte meg a leginkább. kedves barátom mondta ki, sokat segített nekem itt a körünkben, ennek a versnek az elemzésében, hogy amikor József Attilának azt mondták, hogy te egy zseni vagy, akkor ő azt válaszolta, én nem zseni vagyok, én árva vagyok. Én nem zseni vagyok, hanem én árva vagyok. A vers így kezdődik, hogy 36 fokos lázban égek, és te nem ápolsz, anyám. Milyen döbbenetes a versnek a kezdése is. Hogy egy belső égés van bennem, egy szeretet égés van bennem. Szeretni szeretnék, de sajnos nem tudok. Szeretnélek szeretni téged, anyám, de már nem vagy itt, már nem tudlak téged szeretni. És a költő az ő cserben hagyásának, az ő személyes elárulásának tekintette édesanyja halálát. Szinte vádlón szólt ebben a versben az édesanyjához. Azt mondja, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén. Ezért tetted, ezért dolgoztál. Az egy önmagában nagyon szép dolog volt, mert nem önző módon élted az életed, mi érettünk élted, hogy valami ennivalót, valamit tudjál nekünk adni. De anyám, a legfontosabb dolgot mulasztottad el, hogy nem tudtál szeretni, nem tudtál szeretni, és én nem tudtalak szeretni téged, mert nem tudtam közel kerülni hozzád. És ez a költő nem tudja feldolgozni az anyja halálát. Hát hogy is lehetne ezt? Kedves hallgatók, mondjuk ki, hogy a szenvedést, a megpróbáltatásokat épp ésszel nem lehet felfogni. Épp értelemmel ezeket nem lehet elhordozni. Főként egy anya halálát. És itt mutatja a Szentírás, hogy csak akkor tudjuk ezt feldolgozni valamiképpen, ha az értelem síkjával együtt a hit síkjára lépünk. Ha a szenvedésünket valakire rátesszük. És a vers egyik legmegdöbbentőbb része, amikor József Attila lelke mélyéből szinte felkiált, hogy nem hallod, mama, szólj rám! Már halott édesanyjához szól, hívja a visszahívhatatlant, hívja a már meghalt embert. Milyen döbbenetes vers, és kedves hallgatók, ezt hány és hány ember átéli a történelmünkben? Hány és hány ember átéli, hogy elveszíti az édesanyját, vagy az édesapját, vagy a szüleit úgy, hogy nem is igazán tudott közel kerülni hozzájuk. Nem is igazán tudta megismerni a saját szüleit, azokat, akiktől származott. És az a nagy kérdés, hogy ha bennünket is érnek ilyen megpróbáltatások, akkor ezeket miként tudjuk kezelni? Önmagunkban forgolódunk, önmagunkat sajnáljuk, és megkeseredett emberek leszünk, mint hogy ez József Attila esetében volt, vagy az élő Istenre tesszük ezt a fajta megpróbáltatást is. Ezt a verset egy szintén nagyon tragikus sorsú magyar színész fogja előadni, Latinovits Zoltán, akinek élethű tolmácsolásában szinte át tudjuk érezni ennek a költőnek a fájdalmát és a kínját, amit érzett édesanyja elvesztése miatt.
1: Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára szabad szállásra mentem, a hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad, édes emlőcs, magad. Vigasztaltad fiad és birongattad, s lám család, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem, ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nők itt csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.
0: Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg megint egy verset. Szintén ez is egy József Attila vers lesz. Az anya elvesztése után ez a következő vers pedig arról fog szólni, hogy milyen egy beteljesületlen szerelem. Ez a vers is egy ilyen belső részekig ható csapásról szól, egy olyan szívet, lelket megviselő csapásról, mint a viszonzatlan, beteljesületlen szerelem. Amikor a szeretett személy ott állt a költőnek a környezetében, szinte megérinthette volna, szinte érezte a lehelletét, de a másiknak lelke távol volt tőle. Idegi kimerültsége, ingatag személyisége következtében a költő 30-as években került kapcsolatba pszichológusával, Gyömrői Edittel, aki óriási hatással volt a költőre, de ez egy egyoldalú szerelem volt. Az orvosnő, a pszichológus szeretett volna segíteni József Attilának, de csak mint orvosként, barátként, embertársi szeretetből. Micsoda kint élhetett át ez a költő, hogy az a valaki, aki érzelmileg annyira közel állt hozzá, mégis ellökte magától. Kedves hallgatók, ez még egy erős idegrendszerű embert is általában megszokott viselni, nemhogy egy olyan amúgy is beteg embert, mint amilyen József Attila volt. Egy irodalomtanár mondta egy alkalommal ezzel kapcsolatosan, hogy anya hiányát, szeretet hiányát átvitte kezelőjére, és szerelemre lobbant iránta. A költő nem csak mint orvosát látta ebben a hölgyben, hanem legvégső menedékét, akibe bele tud kapaszkodni lelkével is. És mivel a hölgy nem viszonozta a szerelmét, a költő magára hagyottan, testében, lelkében, fájdalommal viseli ezt a szenvedést. Kedves hallgatók, mi fájhat még egy olyan költőnek, aki szinte már minden sorscsapást elviselt az életben? Ennek a költőnek már csak egy hely létezhetett, mint utolsó esély, ahogy a versben olvassuk, a kívül-belül leselkedő halál elől. Már csak egy dolog létezhetett, egy utolsó menedék, a nőhöz menekülni. Azt mondja, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öletérde. És a következő sorok, ahogy majd ezt fogják hallani a versben, már előre vetítik a nem sokára bekövetkező tragédiát. Azt mondja József Attila, ki szeret, s párra nem találhat olyan hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Azt mondja, az az ember, aki akar szeretni, akiben egy ekkora szeretet éhség van, aki ki akarja mutatni és oda akarja adni a szeretetét, de párra nem találhat, az egy olyan gyámoltalan valaki, mint a szükségét végző vadállat. Mert társ, a másik hiánya nélkül leélt élet, azt mondja a költő, ez egy kín. Ez egy örökkön örökké kín, és a költő árulásként, becsapásként éli meg ennek a hölgynek az elutasítását. És azt mondja a vers, lásd, akadt nő, ki érti a szavakat, és mégis ellökött magától. Ugye a pszichológus nő, tehát mint nő, aki orvosként nézte ezt a költőt, ő tökéletesen értette József Attilának a fájdalmát. Akart rajta segíteni, de mint nő, nem akart ezt az érzést viszonozni, nem akart közel kerülni a költőhöz. És ez az ember ebben a hölgyben látta a legutolsó bizalmát, és csalódott benne. Kedves hallgatók, ugye mennyire fontos, hogy az életben bizalommal tudjunk tekinteni egymásra, legfőképpen a legközelebb álló családtagok, a házastársak. Egy kapcsolatban mi az összetartó pillér, hanem a bizalom. És ez a költő pontosan ezt a bizalmat nem kapta meg. Aztán elindul a vers, szinte óriási kérésként, felkiáltásként végigvonuló, fájdalmas, eleven képekkel teli sorozattal, szinte üvölt, hogy mondjátok el neki, hogy mennyire fáj, fáj, fáj ez a nélküle való élet, nagyon fáj, mondjátok el, ezzel a fájdalmammal nincs helyem így az élők között. Azt mondja a költő, kisfiúk, ártatlanok, terhes nők, összetört emberek, férfiak egymás megtöppen nő miatt, ne hallgassátok ezt a fájdalmamat. Mondjátok el mindenkinek, hogy mennyire fáj ez nekem, hogy így eltaszított magától. Azt mondja, lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek, ríjátok, hogy nagyon fáj. Horgot nyelt halak, tátogjátok ezt az eleven sejtékig ható érzést, hogy mennyire fáj. Mennyire fáj, hogy egyedül maradtam. Mennyire fáj, hogy nem viszonozta ez a hölgy az én szerelmemet. És kedves hallgatók, ez a titokzatos érzés, ami a szerelmet kiváltja a férfi és a nő találkozása esetén, ha kölcsönös, akkor a test és a lélek legboldogabb harmóniáját váltja ki. Ellenben, ha az egyik fél visszalép, a magára hagyott ember esetében a test és a lélek hajótörését szenvedi el. Hányszor vagyunk mi is így, amikor kimondjuk az élet megpróbáltatásai a bekékült sebek miatt, hányszor mondjuk mi is, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, nagyon fáj, emberek, segítsetek, mennyire fáj. Hányszor megfogalmazódnak bennünk a 88. Zsoltár szavai, hogy az én életem a sírgödör széléig jutott, és olyan lettem, mint az ereje vesztett ember. És élő vagyok, bár már a koporsóban van a helyem, ahol a holtak feküsznek. Mennyire megfogalmazódnak bennünk ezek a döbbenetes gondolatok az élet megpróbáltatásai miatt. Kedves hallgatók, a vers így záródik, amikor a költő megszólítja szeretett asszonyát, hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér, elvonta puszta kényevéget, kívül-belül menekülő élő elől a legutolsó menedéket. A költő, mint már említettem önöknek, ebben a hölgyben látta a legutolsó menedéket. Ez önmagában csodálatos dolog, amikor ebben az elvetemült, elembertelenedett világban valakihez ennyire akarunk ragaszkodni, ennyire szeretünk valakit, és ő benne látjuk a legutolsó menedéket. De kedves hallgatók, mi történik akkor, ha ez a kapcsolat törés szenved? Akkor mi marad? Akkor mi marad? Az a nagy kérdés, hogy mi kiben, vagy miben látjuk ebben az életben az utolsó menedéket, a legutolsó menedéket. A párkapcsolatban? A családban? A vallásban? Az anyagiasságban? A tanulásban, a szórakozásban? Vagy az élő Istenben? Ezt megint csak nekünk kell eldönteni, hogy mi miben látjuk a legutolsó menedéket. Mert az az ember, aki el sem tudja képzelni, hogy életét a belső ember életével élje, és a megpróbáltatásokban a lélek dolgaival táplálkozzék, az az ember nem is él, hanem a külső körülményeknek a játékszere. Azzal az emberrel a körülmények azt csinálnak, amit akarnak, és a körülmények fognak uralkodni rajta. Amikor az ember nem tudja, vagy nem akarja a fájdalmát megosztani. Seneca mondta egy alkalommal, ez a legtragikusabb az emberi életben, és az ember a legszerencsétlenebb, aki a fájdalmát önmagában akarja hordozni, és nincs kire rátennie. Ez az ember a legszerencsétlenebb ember a Földön. És akkor ezek az emberek szokták általában kimondani azt, amit egy másik költő mondott, az életről lemondva, hogy nem hívó jövő fátyola, a földbe kerül, ami a földé, és a halál nem ad vissza soha. Vagy pedig kinyitjuk a lelki szemünket, Nem engedjük, hogy a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeken, és szaván fogjuk az élő Istent, amit Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. versében mond, hogy tegyétek rám a terheteket. Ne hordozzátok önmagatokban a terheteket. Aki én hozzám jő, annak én nyugalmat adok, és tegye rám azt a terhét, amit önmagában nem tud elhordozni. Tegyétek rám a terheteket, és akkor én nyugalmat fogok adni a ti lelketeknek. És kedves hallgatók, miért legfontosabb dolog, hogy a mai világban nyugalmat kapjon a mi lelkünk? Babits Mihály mondta egy alkalommal, ez a világ megöli a lelket. Ez a világ ennyire jó, hogy megöli a lelkünket. Ezért a legfontosabb dolog, hogy nyugalmat tudjunk találni a mi lelkünknek úgy, hogy azokat a megpróbáltatásokat, azokat a belső részekig ható csapásokat, amelyek élnek bennünket az életben, ne önmagunkban hordozzuk, mint hogy a szegény József Attila tette, hanem lelki szemeinkkel tekintsünk az ég felé. És fogjuk szaván az élő Istent, és akkor nyugalmat fogunk találni a mi lelkünknek. Kérem szépen ezt a versbejátszást is.
1: Kívül belől leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja öletérte. Vágy meleg ölcsal,

0: mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk. A Kés hegyét bár anyádnak szegezte, bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, a magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mint dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem? A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kint enyhíthet alázat. De én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek! Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá, nagyon fáj. Elevenek, minden, mi kíntól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj. S ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget. Kívül belől menekülő élő elől a legutolsó menetéket.
1: Kedves hallgatók, utolsó gondolatmenetként azoknak az embereknek az életében, akik szeretik Istent, akik egy hétköznapi kapcsolatot tartanak fenn az Istennel, vajon lehetnek-e megpróbáltatások és szenvedések? A keresztény embereknek az életében vajon lehetnek-e megpróbáltatások? Isten miért engedi meg ezeknek az embereknek az életében is a bekékült sebeket? Jézus szeretetteljes, tapintatos módon vezeti be a keresztényeknek a szenvedését, Jelenések könyve második fejezetének a 10. versében, amikor azt olvassuk, hogy szenvedned kell, ne félj semmit azoktól, amiket szenvedned kell. És elmondja Jézus Krisztus, hogy a szenvedések alól a keresztények sem mentesek. Azt mondja, szenvedned kell. Ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, itt a meló ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, ez egy szükségszerű jövő. Tehát Jézus nem mondja azt a keresztényeknek, hogy nem kell nektek szenvedni, vagy nem lesz szenvedés az életetekben. Azt mondja, hogy szenvedned kell. De ha szenvedsz, nincs okot félni akkor, ha nem vonod ki az életedet az én kezemből. Ha én bennem maradtok, mert lehet, hogy a külső körülményeid megmutatják, hogy egy óriási csapások vannak az életetekben. Belső részekig ható csapások vannak, bekékült sebek vannak az életetekben. De ha én bennem maradtok, és én hozzám jöttök, akkor a külső körülményeitek ellenére én olyan belső békességet tudok adni nektek a szenvedésetek közepette, ami felülmúlja a külső megpróbáltatásaitokat. És ez a legcsodálatosabb ígéret Jézus Krisztus részéről a keresztény embereknek, hogy szenvedned kell. Te is ebben a világban

élsz benne. Te is itt vagy benne a bűn világában. Téged is érnek szenvedések, de ha én hozzám jössz, ha nem magad körül forgolodsz, akkor a külső körül

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Előadásunkon, bibliai témájú előadásunkon, és a mai témánk az eredeti program szerint a 37. Zsoltár. Tehát most ezt a Zsoltárt tekintenénk át közösen a mai délutánunkon. Mielőtt azonban a Zsoltárnak az elemzésébe belekezdenénk, vagy inkább áttekintésébe belekezdenénk, még szeretnék bevezetőként néhány szempontot mondani a zsoltárokhoz általánosságban. Lehetséges, hogy erről más előadók már részben beszéltek, de talán kiegészítés vagy emlékeztetés jelleggel jó ezekre visszaemlékezni, vagy hogyha újdonság, akkor pedig különösen van létjogosultsága. A Szentírásban a zsoltárokat különböző módon szokták kategorizálni. Különböző szerzők teljesen különböző zsoltártípusokat említenek. Én most egy olyan tipizálást szeretnék említeni, amelyet a legjobbnak tartok az elemzések közül, és ennek alapján a zsoltárokat 9 típusba oszthatjuk be. Műfajuk, témájuk, szerkezetük szempontjából van ez a 9 típus. Az első típusba tartoznak az úgynevezett természeti zsoltárok, ahol Isten megjelenik, mint a természetnek a teremtője. Tipikusan ilyen például a 104. Zsoltár, amely Isten teremtésének a dicsőítő éneke tulajdonképpen. Nagyon szép Zsoltár, aki szereti a természetet, annak különösen a figyelmébe ajánlom ezt, hogy a természetben hogy láthatjuk meg Istent, mint alkotót. Tehát ez a 104. Zsoltár. Ugye nyilván több ilyen természeti Zsoltár van, de egy-egy példát mondanék az egyes típusokra. Aztán a második típusa a zsoltároknak a történelmi és nemzeti zsoltárok. Ilyen rögtön a 104. után a 105. zsoltár. Ugye nemzeti az nyilván azért lehet egy zsoltár, mert az ószövetségi időben Isten népe egyetlen nemzet volt, tehát Isten népe és egy nemzet az ebben az esetben egybeesett, és így szükségszerűen a történelmi és a nemzeti múlt az egybe kapcsolódott. És ez az Isten népének, a zsidó népnek egy adott helyzetéről számol be, vagy pedig egy történelmi áttekintést nyújt az Izrael népének a kialakulásától, az egyiptomi fogságon át, egészen az országban való letelepedéséig. És azt mutatják be ezek a zsoltárok, hogy Isten gondviselése az nem pusztán az egyéni életben érvényesül, hanem Isten gondviselése az kiterjed embercsoportokra is, tehát nem csak egyénekben gondolkodik is, hanem embercsoportokban, népekben, nemzetekben is. Tehát nemzetek sorsa felett is érvényes az Isten gondviselése, és ez a gondviselés ez évszázadokon át átível. Hiszen vannak olyan zsoltárok, amelyek szinte egy évezred történelmét kötik csokorba, abból a lényeges momentumokat, és különösen szép látni azt, ahogyan egy évezrednek a történelmének a lényeges pontjainak a kiértékelése hogyan jelenik meg alig néhány mondatban. A harmadik típusa a zsoltároknak a tanító zsoltárok. Néhány héttel ezelőtt magam is egy tanító zsoltár elemzését végeztem el itt ebben a körben. A 15. zsoltár tipikusan egy tanító zsoltár, ahol erkölcsi tanítások, elvek kerülnek ismertetésre és mélyebb bemutatásra. A negyedik típusa a zsoltároknak a messiási zsoltárok. A messiási zsoltárok azok profétikus jövendőléseket tartalmaznak Jézus Krisztus első és második eljövetelével kapcsolatban. Tipikusan ilyen és legismertebb a 22. és a 69. zsoltár, amelyek Jézus szenvedés történetéről tesznek nagyon pontos kinyilatkoztatásokat sok-sok évszázaddal Jézus kereszthalála előtt. Ezek bemutatják a messiásnak az isteni és emberi mi voltát, bemutatják a kereszthalált, a keresztáldozatát, annak nagyon sok apró mozzanatát, amelyek egyértelműen mutatják ezeknek a zsoltároknak az isteni ihletését. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy Dávid, aki a zsoltárok közül jelentős számúnak a szerzője volt, ugye a zsidó népnek a nagy királyáról van szó, ugye a második királyáról, ő nem pusztán ihletett szerzője volt a Szentírásnak, hanem proféta is volt egyúttal, ahogyan apostolok cselekedete is ezt két esetben megfogalmazza. Tehát Istentől kapott kinyilatkoztatásokat a jövendőre vonatkozóan, amelyeket ő le is írt a zsoltáraiban.
Az ötödik típusa a zsoltároknak a bűnbánati zsoltárok. Dávid király életéből rengeteg olyan esemény ragadható meg ezekben a zsoltárokban, ahol igencsak létjogosultsága volt a bűnbánatnak, és Dávid ezeket versekben, zsoltárokban meg is örökítette. A legismertebb példái ennek a 32. és az 51. zsoltárok, amelyek Dávidnak a legmélyebb bukásából való kiemelkedését örökítik meg. Nagyon érdekes típusa a zsoltároknak, és viszonylag kevéssé olvasottak a hatodik típusban, tehát az átok zsoltárok. Ez például a 35. zsoltár ilyen. Ezek a zsoltárok leírják azt, hogy azok, akiknek az életük, azok véglegesen szembefordult Istennel, és akik a hamis cselekedetekkel tudatosan együtt élnek, bemutatják tehát ezek a zsoltárok azt, hogy az ilyen útnak mi a vége. És itt nagyon sok egyértelmű kijelentést olvashatunk arra vonatkozóan, hogy Istennek nem az áldását, hanem éppen ellenkező megnyilvánulását vonja magára az ilyesfajta életút, hiszen Isten az mindenképpen az ítéletnek is az Istene, hogyan majd épp a mai 37. zsoltárban is olvasni fogjuk. És azért irattak le ezek a zsoltárok, hogy mi emberek nehogy könnyedén bánjunk a bűnnel, nehogy az legyen, hogy a bűnre egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy hát végül is minden bűnből van bocsánat, nem menjünk fel át ilyen könnyen a bűnnek a témakörén, nehogy az legyen, hogy a szemléletünkből kikopjon az a bibliai igazság, hogy a bűn az nem juthat be az örök életbe, a bűnnek nincs tovább élete az ítéleten túl, és akkor, hogyha az örök életben gondolkodunk, akkor egy bűntől mentes világban tudunk csak gondolkodni a Szentírás szerint. Tehát ezek a zsoltárok, figyeljük, és hogyha ilyen zsoltárokat olvasunk, vagy ez kerül a Biblia olvasásunk során, akkor ezeken ne lepődjünk meg, és ne is botránkozzunk meg ezen, hanem ezt tényleg olvassuk jól, és értsük jól ezeket a zsoltárokat, hogy miért is irattak le ezek is főleg Dávid tollából valók. Isten arra kíván ezzel figyelmeztetni bennünket, hogy a bűnnek milyen súlyos következményei vannak, és nehogy csak, hogy mondjam, egy könnyed, megbocsátó lelkülettel viszonyuljunk a bűnhöz, ami kell is a bűnössel kapcsolatban, de ugyanakkor a bűnnel szembeni fellépést a Biblia egy keresztény embernek a kötelezettségének mondja. A hetedik típusa a zsoltároknak az imádság jellegű zsoltárok. Az 55. zsoltár is például így kezdődik, hogy hallgasd meg Isten az én imádságomat. A zsoltárok közül nagyon sok gyakorlatilag egy imádságot foglal magába, versben megfogalmazva, költői elemekkel teletűzdelve, és ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a személyes ima életünk is még jobban elmélyüljön, hiszen nagyon sok szempontot kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen egy Istennek tetsző imádságnak a felépítése, a hosszúsága, a mondani valója. Tehát nagyon sokat tanulhatunk a személyes ima életünk vonatkozásában is. A nyolcadik típusa a zsoltároknak a zarándok énekek. A 120-tól 134. zsoltárok, tehát 15 zsoltár az, amely ebbe a csoportba tartozik. Ugye egy csoportban olvashatjuk ezeket a Szentírásban, ezek általában viszonylag rövidebb zsoltárok a Szentírásban. Ezek azok a zsoltárok, amelyeket elsősorban a zarándok ünnepeken énekeltek az izraeliták, mikor mentek fel Jeruzsálembe a templomba, és ott a különböző szertartásokon részt vettek. Mózes 5. könyve 16. fejezetében a 16. vers mondja el azt, hogy minden izraelita férfinek egy évben háromszor meg kellett jelennie a Jeruzsálemben és a templomban a szertartáson, és ez a három ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a zsengekéve ünnepe és a sátoros ünnep. És ezeken az alkalmakon belegondolhatunk abba, hogy hát ugye Palesztina, Izrael az gyakorlatilag ugye egy Dunántúl nagyságú ország, ahogyan erre a három ünnepre, aki csak tehette, ment fel elsősorban a férfiak, de hogyha lehetett, akkor nyilván a feleséget és a gyerekeket is vitték magukkal, ahogyan mentek ezek a zarándok csoportok Jeruzsálembe, hogy közben is nyilvánvaló, hogy az időt a hívőbb csoportok adott esetben zsoltárok éneklésével töltötték, és akkor, amikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, ahogyan mentek föl Jeruzsálembe a templom lépcsőin, illetve ott zajlottak a különböző szertartások, szolgálatok, akkor énekelték ezeket az énekeket.
És végül eljutunk a 9. csoporthoz, amelybe a mi mai témánk is, a 37. zsoltár is beletartozik, és ez pedig az úgynevezett alfabetikus zsoltároknak a kategóriája. 9 ilyen alfabetikus zsoltár van a Szentírásban, és ezt a 9 zsoltárt 3 típusba osztatjuk, de először nézzük, hogy mi is ez az alfabetikus zsoltár. Az alfabetikus zsoltár az azt jelenti, hogy a héber ABC, amely 22 jelből, 22 betűből áll, hogy a héber ABC sorrendjében kezdődnek az egyes versek az adott zsoltárban. Ugye a 3 típusa az alfabetikus zsoltároknak, az első az, amikor minden vers egy betűvel kezdődik, amely a zsoltárban szépen megy sorba a zsidó héber ABC szerint. Ilyen például a 25. zsoltár. Aztán van olyan típusa az alfabetikus zsoltároknak, amikor nem minden versre igaz ez, hanem mondjuk minden második versre, vagy minden harmadik versre. Ilyen például a mai zsoltárunk a 37. zsoltár is, ahol általában minden második vers kezdődik az ABC soron következő betűjével. És végül a harmadik típusba a 119. zsoltár tartozik, amely 8 soros versszakokból áll, és minden egyes, az ABC minden egyes betűjéhez egy ilyen 8 soros versszak illeszkedik, és szépen így felépül ez a nagyon szép 119. zsoltár, ami viszonylag hosszú a Szentírásban, de nagyon szép módon mutatja be Isten igéjének a hatalmát. És ezek az alfabetikus zsoltárok, majd látjuk, ahogyan a 37. zsoltárral megismerkedünk, ezek kicsit kilógnak a sorból a többihez képest abban az értelemben, hogy ezeknek a zsoltároknak nincs egy feszített gondolatmenetük. Tehát nincs olyan, hogy most ilyen szép logikai meneteket fel tudnánk építeni, hogy épül fel a zsoltár, mert itt a forma az egy keretet ad a mondani valónak, és ebbe a szabályba bele kell illeszkednie az írónak, tehát itt feszített logikai keretre nem nyílik lehetőség. Emlékszünk talán arra, hogy a 15. zsoltárnál volt egy nagyon egyértelműen felépíthető szerkezete a zsoltárnak, volt egy kérdés feltevése, arra volt válasz egyik szempontból, másik szempontból, és a következtetés levonása. Egyértelmű és logikus szerkezet volt, ilyet az alfabetikus zsoltároknál, tehát formai okokból nem találhatunk, hanem itt arról van szó, hogy felvette a zsoltáros a zsoltár elején egy témát, és aztán ahhoz újabb és újabb gondolatokat ad, és igazából ezek az újabb és újabb szempontok adnak egyre nagyobb sodrást és kifejtést a gondolatnak, és egyre újabb gondolatokat társítanak, vetnek fel. És belegondolhatunk abba, hogy milyen könnyű volt az eredeti nyelven ezeket a zsoltárokat megjegyezni, hiszen az ABC egyes betűivel kezdődtek a versek, tehát nagyon könnyű volt az egyszerű emberek számára is ezt fejben rögzíteni. És ezeknek a zsoltároknak a nagy értéke az a kifejezésnek az árnyaltsága és a gazdagsága. Ahogyan egy témakör nagyon sok oldalról igyekszik megközelíteni, újból és újból nekifut a témának, és újabb nézőponttal gazdagít bennünket. És ezek után, a bevezető gondolatok után, ahogyan már eljutottunk tehát a 37. zsoltárnak a műfajához is, nézzük magát a zsoltárt. A zsoltár első versében, tehát a 37. zsoltár első versében olvashatunk egy problémafelvetést. És utána ebből a probléma felvetésből vezeti le, utána ezt a probléma felvetést igyekszik tárgyalni nagyon sok szempontból a zsoltár szerzője. Nézzük tehát ezt az első verset. Ez így hangzik: ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, az életben nagyon gyakran láthatunk igazságtalanságokat, amelyek igencsak megülik a mi lelkünket, gondolatainkat, különösen akkor, hogyha ezek személyesen érintenek bennünket. És ekkor az ember többfajta módon reagálhat erre, illetve nem is úgy mondanám, hogy többfajta módon, hanem úgy többfajta érzés kavarog az emberben. Itt kettőt emel ki ezek közül ez a vers, az egyik a bosszankodás. Akkor az ember azt mondja, hogy lehet ilyen egy ember? Hogy lehet az, hogy valaki ilyen dolgokat megtesz? És az ember bosszankodik és belelovalja magát ebbe a bosszankodásba, vagy pedig egy másik dolog, amikor pedig az ember irigykedik. Amikor azt mondja, hogy igaz, hogy ez az ember rossz dolgokat tesz, de hát végül is olyan gondtalanul élhet, hogy miért van az, hogy ezek az emberek
akik az életükben annyi igazságtalanságot érvényesítenek másokkal szemben, hogy olyan nyugodt életük lehet. Hogy miért van az, hogy ezek az emberek bántalmazás nélkül leélhetik az életüket? Miért van az, hogy így szépen nyugodtan élhetnek? És azok, akik pedig az életnek a akiknek, hogy mondjam, az életnek a hétköznapi része jutott, azoknak pedig annyi sok szenvedés és nyomorúság jut osztály részül, hogy miért van ez a dolog. És ugye az ember irigykedik arra, hogy hát lehet, hogy jobb lenne valahogy úgy csinálni, hogy talán rossz pályára állítottuk rá az életünket, hogy nem voltunk elég élelmesek, és nem voltunk eléggé életre valóak, hogy nem ebbe az osztályba tartozunk. Nagyon sok fájdalmas dolog érhet bennünket az életben. Most csak egy-két apró momentumot szeretnék az életből felemlíteni, és aztán nyilván már beindul ennek kapcsán a gondolatmenetünk. Például nemrég az egyik kollégámmal történt egy olyan eset, egy velem egykorú hölgyről van szó, aki ült az autójában, egyedül a kocsijában, ment Budapesten, a városban vezetett, és mellette az autó amúgy be volt zárva, az ajtók be voltak zárva belülről, és megállt egy piros lámpánál, és egyszer csak egy motoros oda jött mellé, a hátulülő ember betörte az ablakot, kivette a táskát a székről, és már robogott is el, és a kolléganőm persze, amire magához tért volna, már nem is lehetett látni ezt az embert, ő meg ott volt ugye talpig üvegben, hogy ott ült, és hát utána elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz az, hogy az ember még üveges találjon, mielőtt ugye bárhol is megállna parkolni, hiszen így már az autót nem lehetett magára hagyni, tehát, és azon kívül minden iratpénz, stb. Elveszett, amelyet ez az illető elvitt. És aztán hát éppen beszélgettünk arról, hogy vajon egy ilyen ember mit gondolhat úgy mégis magáról. Tehát aki ilyen dolgokat megtesz, hogy számol el a lelki ismeretével, hogy hogyan néz tükörbe, hogy milyen én képe van vajon egy ilyen embernek. És valahogyan arra jutottunk, és úgy hallom, hogy önök is ahogyan így egy-két szóban megválaszolták ezt a kérdést, hogy ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy viszonylag nyugodtan alszanak. Viszonylag nyugodtan alszanak, és nem furdalja őket a lelkiismeret, sőt, ezek az emberek meg felháborodnak akkor, hogyha valaki megszólja őket. Egy másik példát hadd mondjak, hogy pár héttel ezelőtt álltam be a garázsba, amit egy szomszéd utcában bérlek, ott a Tatabányán, ahol lakok, és ahogy álltam be a garázsba, ott a szemközti háznál, ott valaki hihetetlen erővel bömböltette az autó rádióját, és hát én is gondoltam arra, hogy hát azért az itt lakókat az utcában ez eléggé zavarhatja. És aztán hát az egyik szomszéd átszólt ennek az illetőnek, hogy hát biztos lehet, de tényleg nagyon udvariasan, hogy hát valószínűleg halkabb módon is lehet hallgatni ezt a rádiót, és aztán egy olyan szidalom köteget kapott hirtelen a nyakába az illető, hogy hát azon csodálkoztam, hogy nem alakult ki egy komolyabb fizikai konfliktus annak kapcsán, ami ott elhangzott. Tehát olyasfajta dolgokat tapasztalhatunk a mindennapi életben, amik tényleg, hogy az embert úgy felháborítják, amik az igazságérzetünket nagyon érzékenyen érintik, hogy hogyan történhetnek meg ilyen dolgok. Ezek vannak ilyen durva és primitív megnyilvánulásokkal, mint amiket az imént láthattunk, de ugyanakkor példaként mondhatjuk, teszem azt a fehér galléros bűnözést is, hiszen ennek vannak nagyon kifinomult és hogy mondjam, olyan civilizált lehetőségei is. A 37. kis Zsoltár is beszél erről, például a 14. 16. versben, ahol ezt olvassuk, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Vagy a 16-os, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Tehát itt arról beszél kifejezetten a 37. Zsoltár, hogy egy olyan rétegről beszél, akik hamis elvek szerint élnek, de nem a társadalom alsóbb rétegeihez tartoznak, nem a primitív bűnözői alvilági csoportokhoz, hanem azok, akik, hogy mondjam, hogy a maguk elvileg talán legális módszerével, de mégis a saját céljaikat el tudják érni,
És ez az életnek a három fő szférájában megtapasztalható. Ugye ez az életnek a három fő szférája a hatalmi szempontból, ugyebár a gazdaság, a politika és a vallás. És mindhárom területen megfigyelhető az, hogy bizony ez az igazságtalanság, amiről itt beszél a 37. Zsoltár, ez megjelenik. Miközben az is igaz, hogy vannak pozitív részei is ennek. Tehát mindhárom esetben, tehát politikában, gazdaságban, vallási életben is találhatunk pozitív példákat is, de sajnos nem mondhatjuk el azt, hogy ezek lennének a túlsúlyban. És nekem is az élet valahogyan úgy hozta, hogy mindháromról személyes tapasztalataim is vannak, egy kicsit beleláthattam ezeknek a működésébe. De hogyha ugye a tévében hallgatjuk a híreket, ugye a manapság szinte másból sem állnak a híradások, vagy legalábbis az első hírek között biztos, hogy ugye brókerügyeket megemlítik, meg ehhez hasonló dolgokat. Vagy egy másik példát még itt hadd mondjak, hogy egy ismerősöm hívott fel egy héttel ezelőtt, ahol mondta azt, hogy egy távoli ismerősömről van szó, mondta azt, hogy hát ő nagyon súlyos anyagi problémákba került, és van egy cége, amely jelentősen eladósodott az APEC-nek, és olvasott egy újsághirdetést, hogy hát van lehetőség ennek az elrendezésére egyszerű módon. És hogy tudnék-e ebben neki segíteni, hogy elmenjünk ezekhez az emberekhez. És én mondtam neki, hogy hát én kíváncsi vagyok arra, hogy ők mit ajánlanak. Nyilván sejti az ember, hogy miről van szó, csak hát érdekel az életnek ez a vetülete. Nem azért, mint hogyha részt akarnék venni, csak nem, úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha ezt ismerjük tapasztalatból is. És itt például elmondták azt, hogy hogyan lehetséges azt lebonyolítani, és egyébként az illető teljesen, hogy mondjam, hogy formailag korrekt módon elmondta, hogy lehet egy céget átjátszani ukrán emberek részére, úgyhogy annak senkinek ne legyen semmilyen hátulütője, és hogy lehet mindezeket a törvényi előírásokat megkerülni. Ugye ezt szépen végighallgattuk, mondtuk azt, hogy megfontoljuk a szempontokat, és aztán kint megbeszéltük, hogy ezt hogy az adóhivatal egyszer meg kell egyezni, és ezeket a dolgokat el kell intézni, és nem pedig ilyen ukrán embereket bevonni ebbe az ügybe. De az, hogy hány meg hány ilyen dolgot lát az ember, ahogyan sok-sok millió forintos tartozásokat cégek különböző adócsalások révén fölhalmoznak, és aztán pedig így átjátszák ezeket a cégeket utolérhetetlen emberek számára, és így megkerülik a törvényt. Vagy ha a vallási életet nézzük, akkor milyen gyakran találkozhatunk azzal, hogy az emberek Isten iránti vágyának az őszintességét kihasználják emberek a saját személyes céljaik érdekében. Annak érdekében, hogy emberek manipulálni tudjanak másokat, hogy embereknek hatalmuk legyen másokon. Hogy milyen szomorú azt látni, amikor tapasztalhatjuk, hogy vannak emberek, akik az embereknek az Isten iránti tiszteletéből egy csipetnyire eleget tartanak. Amikor egy kicsit fürödni szeretnek abban a dicsőségben, amely Istent és az ő igéjét illeti meg egyedül, és ezzel valóságban Istent fosztják meg attól, ami az övé, és az embereket fosztják meg attól, ami a valódi Isten tisztelet, mert az ember odaáll az ember és az Isten közé, és csak azon keresztül lehet az Istent megtalálni. És az figyelhető meg, hogy ezekben az esetekben nem egyszerűen a pénz, hanem a hatalom iránti vágy az, ami dominál. Az, hogy ezek az emberek azt szeretnék, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogyan ők azt jónak látják. És az emberek az ő számukra csak eszközök, akiknek ők ígérnek, ígéreteket tesznek, mert ígéretet rengeteget hallunk, de aztán annál többet elvesznek. De szeretnék egy idézetet olvasni Lukács evangélium a 22. fejezetének a 25. versében, ahol például Jézus azt mondta egy alkalommal az úrvacsora keretén belül, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. Tehát az életnek egy nagyon funák helyzetét mutatja be itt Jézus, hogy nem elég, hogy ezek az emberek kihasználnak másokat, hanem még magukat ilyen jól tévő színben tüntetik fel. Tehát, hogy ők mennyi jót tesznek. És hogy az emberek még dicsérjék is meg őket azért, ahogyan ők teszik a dolgaikat. Tehát nem elég, hogy uralkodnak másokon, de még elismerést is várnak pontosan ellenkező jogcímen. És ahogyan itt láttuk néhány példán keresztül, hogy mennyi igazságtalanság van, és nyilván önök ennél jóval többet tudnának mondani,
De itt a nagy kérdés az az, és erről beszél a Zsoltár, hogy hogyan dolgozzuk fel magunkban ezeket a méltánytalanságokat és bosszúságokat. Mert hogyha ezeken rágódunk, ezeket forgatjuk a gondolatvilágunkban, és ha ezekkel különösen sok tapasztalatunk van, akkor az ember nagyon könnyen belekeseredik az életbe, depressziósá válik, és a gondolatai teljesen rossz irányba terelődnek. És nézzük meg most a következő pontunkban azt, hogy azok, akik ilyen dolgokat tesznek, tehát akik tényleg a hamisságban lelik örömüket, hogy ezeknek az embereknek a Szentírás szerint mire fut ki a sorsuk. A Zsoltár 4 alkalommal tér vissza erre a kérdésre. Megfigyelhető ez a 4-szeres gondolatritmus, ami a Zsoltáron végigvonul, és szeretném ezt a 4 részt fel is olvasni, ami a Zsoltárnak gyakorlatilag a gerincét képezi. Ez nem a teljes Zsoltár lesz ez a 4 rész, hanem az egyes részek között kisebb más részeket is olvashatunk, ami további szempontokat adnak. De nézzük sorban ezt a 4 részt. Az első az a 9-től a 11. versig tart, tehát a 37. Zsoltárból. Ez így hangzik. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Egy nagyon nagy örömhírt mond a Szentírás, mert azt mondja, hogy a gonosz az nem lesz örökké. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy Isten úgy teremtette meg a világ mindenséget, hogy abban, hogyha valaki helytelen utat választ, akkor az a helytelen út a világ mindenségben mindörökké fennmarad. Hanem a Szentírás azt az örömhírt tárja elénk, hogy a gonosznak egyszer vége lesz. Tehát a gonosznak van kezdete, de annak vége is van, tehát az nem egy mindörökké tartó dolog, hiszen a gonosz Isten éppen azért gyűlöli, éppen azért óvja attól a teremtményeit, mert a gonosz az önmagában rejti annak a megsemmisülését. Tehát az egy önmegsemmisítő folyamat, aki egy ilyen útra rálép. És azt mondja a Szentírás, hogy helyezzük minden a szemléletünket egy tágabb időhorizontban, mint ez az élet. Tehát ne csak ebben az életben gondolkodjunk, hanem ennél tovább az örökké valóság szempontjából próbáljuk meg az életet kiértékelni. Azt mondja az egyik Zsoltár a Szentírásban, hogy az ember élet itt ezen a földön 70, vagy ha feljebb, akkor 80 esztendő, és mi emberek általában ebben a léptékben értékeljük ki a dolgokat, vagy általában még ennél jóval kisebb időtáv van. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha valami helytelen dolog van, akkor az rögtön abban a pillanatban megbüntettessék. De az életben ez van úgy, hogy így van, de azért sokkal gyakrabban tapasztalhatjuk azt, hogy ez nem így van. És Isten azt mondja, hogy várjuk meg mindennek a kifutását. Várjuk meg, hogy mi hová fog elvezetni. És mi ezt a kérdést igyekezzünk az örökkévalóság szempontjából elrendezni magunkban. Máté evangélium a 6. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből szeretnék 2 verset olvasni, ahol elmondja azt Jézus, hogy azok az emberek, akik ezeket a dolgokat teszik, amiről az imént beszéltünk, azok gyakorlatilag csak ebben a földi keretben rendezkednek be, és nem gondolkodnak az örökkévalóságban. Itt ezt olvassuk például a 6. fejezet 2., illetve 5. versében. Nagyon érdekes, hogy itt Jézus például a hamis vallási tanítókra vonatkoztatva mondja ezt, akik maguknak elismerést igényelnek, tiszteletet igényelnek, és velük kapcsolatban mondja azt, hogy azok, akik ezt akarják, hogy azoknak igazából mi a céljuk. De ezt olvassuk a 2. versben. Azért, amikor almizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. 5. vers. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek igazából megkapják azt, amit szeretnének. Ezek az emberek, akikről itt szó van, ők az emberek dicséretét szeretnék megkapni. Ez az, amire igazán vágynak, és minden más ehhez képest csak hátrébb van a rangsoron. De az is nagyon fontos, hogy ennél többre viszont ne számítsanak. Mert ennél többet nem kaphatnak, mert ennél többre ezek az emberek igazán nem vágynak.
És figyeljük meg, hogy a Jóisten mennyire igazságos, mert az embernek megadja azt, amire igazán vágyik. Hogyha az ember igazán meg akar tisztulni a bűntől, ha az ember igazán el akar jutni a mennybe, a Szentírás szerint lehetetlenség, hogy az ember akkor ezt a célt ne érhesse el. De hogyha az embernek más céljai vannak, azt elérheti, csak akkor viszont azok a célok, amikért ő küzd, és nem más. És akkor viszont ne számítson arra az ember, hogy mondjam, hogy egy fenékkel két lovat meg lehet ülni. Tehát nem lehet, mondjuk itt, akikről Jézus beszélt, egyszerre az emberek tiszteletét igényelni, és az örök élet felé úton is menni előre. Mert a kettő az teljesen különböző dolog a Szentírás értékrendjében. Az, amire igazán teljes szívéből nem törekszik az ember, azt nem kaphatja meg, mert az embernek az a jutalma, amit önmaga elé kitűz célként. Hogyha azt eléri, akkor megkapta azt, amire igazán vágyott. Még erre a dologra szeretnék visszatérni a Zsoltárnak egy későbbi szakaszában, de most térjünk vissza, tehát a 37. Zsoltárhoz, és a 18-tól 22. versekben olvasnám a gondolatritmusnak a második ütemét. Ez így hangzik. Tehát 18. verstől. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éjség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik. Füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Azt mondja itt a Szentírás, hogy az ítélet során Isten elveszíti azokat, akik a bűneikben megmaradtak. Különösen nyilvánvalóan azoknak nagy a felelősségük, akik a Szentírást ismerik. Ugye az ítélet végrehajtását Jelenések könyve 20. fejezete úgy határozza meg, hogy ez a második halál. Ugye az a végső megsemmisülés, amiből már nincsen semmilyen visszaút, az első halálból értelemszerűen van. Ezek az emberek Abdiás könyve 16. verse szerint olyanok lesznek, mintha nem lettek volna sohasem. Ugye Abdiás próféta könyve egyetlen egy fejezetből áll a Szentírásban, az úgynevezett kis próféták között az Ószövetségben, de ez az egyetlen egy fejezet tartalmaz egy nagyon súlyos mondatot, amit az imént idéztem, hogy ezek az emberek olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Hogy végleg megsemmisülnek, végleg az élet visszavonatik tőlük, és a Bibliának van egy nagyon nagy örömhíre a hellén gondolkodásmódhoz képest, és ez pedig az, hogy a Biblia nem tud olyan helyről, ahol örökké való módon égnének az elkárhozott emberek, és ott szenvednek és jajgatnak, a Biblia nem tud a lélek halhatatlanságáról. Ez a görög filozófiának, vallásnak, gondolkodásmódnak a terméke, amely az európai gondolkodásban nagyon erőteljesen gyökeret vert, és aztán innét szivárgott ez be az Európában meghonosodó kereszténységbe. Tehát ez nem bibliai, hanem pogány eredetű tanítás. A Biblia ilyenről nem tud. Isten örök életben csak azokat részesíti, akik ezt a hamis mentalitást, az Istennel szembenlázadó mentalitást, ezt nem vették át. Azok az emberek részesülhetnek örök életbe a felolvasott igék szerint, akik egy ilyen világban, mint a miénk, tudnak más emberekért élni, és ezt életelvként tudják gyakorolni. Mert azért úgy időnként úgy csak-csak mindenki tud szeretni más embereket, meg akik hozzá közel állnak. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez egy életelv tud-e lenni az ember számára. Vagy pedig csak olyan időnként, amikor, hogy mondjam, úgy jól esik az embernek, akkor teszi ezt. És aztán nézzük a harmadik ütemét a gondolatritmusnak, ez a 27-től 29. versben olvasható. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten az ítéletet bizonyosan végre fogja hajtani. Ezt nekünk nem kell sietetni, nem kell
azt gondolni, hogy milyen jó lenne, hogyha ez hamarabb meglenne, nem kell attól tartanunk, hogy bármi bűn ítélet nélkül meglehetne ezen a földön. De a Szentírás megint csak tágítani kívánja a nézőpontunkat. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mi emberek itt a földön olyan életet élünk, ami az egész világmindenség, az egész teremtettség számára egy örökké valóságra szolgáló példa kell, hogy legyen. A Biblia arról beszél, hogy Isten rengeteg világot megteremtett. Rengeteg helyen vannak teremtményei a világegyetemben, akikkel ugye az ember nem kerülhet kapcsolatba, és két faj van, akik a bűn útjára léptek, ugye az angyaloknak az egyik része, mintegy egyharmaduk a Biblia szerint, akik számára nincsen visszaút, mert ők ott éltek Isten közelében. A másik pedig a megteremtett ember, aki számára az Isten azért ad lehetőséget, mert az ember az nem önmagában lázadt fel, hanem az ember az megcsalatott az ördög által. És éppen ezért Isten az ember számára ad egy lehetséges visszautat, de mindezt Isten azzal kapcsolja egybe, hogy véglegesen megoldja a bűnnek a történelmét, és nem csak úgy, hogy az emberiség életében, hanem a világmindenség életében, hogy lássa meg a világmindenség, hogy minek mi a következménye, hogy Isten miért óvja a világmindenséget a bűntől. Úgy fogalmaz a Szentírás az első Korintusi levél 4. fejezetének, tehát a 9. versében, hogy mi látványossága lettünk a világnak. Ami az eredeti szöveg szerint pontosabban úgy fordítható, hogy mi színháza, színpada lettünk a világnak, abban az értelemben, hogy a világmindenség láthatja azt, hogy hogy érvényesül a bűn és az igazság törvényszerűsége egy ilyen küzdelemben, és Isten miközben mindent annak rendel alá, hogy mi az üdvösségre eljussunk, de eközben mindezt a még tágabb szempontokból is felhasználja a világmindenség számára, hogy mindenki lássa ezt és okuljon abból, hogy a bűn és igazság küzdelméből milyen tanulságokat lehet levonni. Éppen ezért nem minden bűn kapja meg rögtön a büntetését, sőt a bűnök nagy része nem kapja meg rögtön a büntetését, de az is biztos, hogy az ítélet az nem marad el. A Római Levél 12. fejezetében beszél erről Pál apostol, és ott szeretném felolvasni a 19-től 21. verseket. Ez így hangzik, ugye Pál apostol is arról a helyzetről beszél, amikor valakiket olyan méltánytalanul bántanak. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ezért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Pál apostol azt mondja tehát, hogy mi emberek ne legyünk bosszúállók, hanem adjunk helyet az Isten ítéletének, mert hogyha mi magunk beleavatkozunk a dolgokba, akkor Isten cselekvési lehetőségeit korlátozzuk ezzel igazából, mert mi magunk megteszünk olyan dolgokat, amiket Isten szeretett volna, csak éppen máshogy, hogy annak valódi értelme legyen, mert mi emberek gyakran indulatból cselekszünk. Azt olvassuk itt, hogy gyűjtsünk eleven szenet az ilyen ember fejére. Szóval én hallottam már olyan módon is interpretálni ezt az igét, hogy hát akkor, hogy mondjam, olyan kihívóan tegyünk vele jó dolgokat, hogy szégyelje el magát, tehát, hogy ilyen, mint egy ráolvasva a jót a másik emberre. De nem ezt a lelkületet tanácsolja nekünk a Szentírás, hanem egy példát szeretnék mondani, hallottam egy Amerikában megtörtént esetről, amikor egy házaspárnak a nőtagja megtért, és tényleg istenfélő életet élt, és a férje az pedig egy eléggé züllött életet élő valaki volt, aki nagyon sok kicsapongásban vett részt éjszakai életben, sokat tivornyázott, és az egyik de a feleség szerette a férjet mindezek ellenére is, és az egyik alkalommal, amikor az egyik tivornya véget ér valamikor éjjel 3-4 óra körül, akkor a férj az fogadott a barátjával, hogyha most hazamennek, akkor ő fölkelti a feleségét, és majd és megkéri arra, hogy főzön neki valamit enni, és a feleség az biztos, hogy fog nekik valamit készíteni. És akkor kötöttek erre egy fogadást, persze mindkettő részeg volt. Mentek a férj lakásába, fölverte az ágyból a férj az asszonyt, és ráparancsolt, hogy akkor most ők kérnek vacsorát, és a férj teljes meglepetésére
a felesége fölkelt és készített nekik. És ezen teljesen megrökönyödött, és másnap, amikor kihozanodott, akkor megkérdezte a feleségét, hogy hát ő nem erre számított, nem erre a válaszra számított, és hát hogy miért is van ez. És most szeretnék visszatérni a korábban félbehagyott gondolatmenetre, amire akkor utalást tettem, hogy itt a feleség azt válaszolta, hogy én azért tettem ezt meg neked, mert ahogyan te élsz, te itt csak ezen a földön érezheted magadat jól. És én legalább ezt meg akartam neked adni. De én más időtávokban gondolkodom, de ezt én megadom neked, mert tudom, hogy az élet az neked ennyire korlátozódik. És ezen ez a férj nagyon elgondolkodott. És annyira elgondolkodott, hogy ott hagyta a tivornyázást, ott hagyta a részeges társaságot, és már réges-rég évek óta egy csepp alkoholt nem fogyaszt, és Amerikában, ott abban a kisvárosban, ahol ők élnek, annak a gyülekezetnek az egyik vezető diakónusa lett. Tehát az, hogyha valakivel szemben a szeretetnek egy őszinte megnyilvánulása van, akkor annak lehet jó következménye. Nyilván ez függ a befogadó féltől, de az, hogyha egy őszinte megnyilvánulást tudunk adni a bűnben lévő embereknek, akkor az sokkal többet jelent, mint egyszerűen ráborítani a haragunkat. Mert fontos, hogy az az ember, aki

a gondolatmenetnek a 37. Zsoltárból a 35-től 38. vers. Ez így hangzik. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és széterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületes, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Ja, ha még idáig az eddigi kifejezések nem lettek volna egyértelműek arra vonatkozóan, hogy a gonosznak vége lesz, akkor most már minden kétséget kizáróan itt ezt megtalálhatjuk, mert a 36. vers azt mondja, hogy elmúlt, és íme nincsen, kerestem, de nem található. Tehát véglegesen megszűnt. Úgy írja le ez a néhány vers a bűnt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát elindul valahol, és az burjánzik, hatása van. Ha valaki indulatoskodik egy

gyümölcse lenne, hanem ez egy vadfa, és aztán egyszer csak hirtelen vége lesz mindennek, pedig úgy tűnik, hogy ez a gazdag lombozatú vadfa, ez egy szépen kialakult növény, ez szépen terem, és aztán még nagyobb lesz, de hirtelen egyszer csak vége lesz mindennek. És most mindezek után gondolkodjunk el azon, ahogyan láttuk azt, ahogyan ez a gondolatritmus visszatérve elmondja azt, hogy a bűntörténelmének vége lesz, és pedig hirtelen vége lesz, és abszolút vége lesz, hogy mindezeket ismerve, mit tegyünk mi? Tehát hogyan dolgozzuk fel mindezeket bennünk? A 37. Zsoltárban szeretném felolvasni a 3. a 8. verseket, amelyek erre vonatkozó tanácsokat fogalmaznak meg. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Nagyon megindító az, ahogyan ez a Zsoltár ugye könyörög az embernek, hogy ne adja át magát az indulatoknak, ne adja át magát a keserű érzéseknek, az érzelmek csapongásának. Hanem figyeljük meg, hogy mit mond. Nagyon sok mindent olvashatunk, itt csak néhányat emelnék ki. A legfontosabbnak a felsorolásban azt érzem, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban. Ugye, hogy mi köti le a figyelmünket? Hogyha az életnek a negatívumai köti le a figyelmünket, akkor nem tudunk az Úrban gyönyörködni. Mert akkor állandóan csak a felháborodás lesz úrrá rajtunk, állandóan csak felcsattanunk, mert ezek valóban igazságtalanságok. És nyilván nem tanácsolja azt a Szentírás, hogy csukjuk be a szemünket ezelőtt, csak az, hogy mégis amikor mi úgy szabadon gondolkodunk, amikor tényleg az a kérdés, hogy mi fontos nekünk, hogy akkor vajon ezeken az eseményeken tépelődünk, rágódunk magunkban, vagy pedig tudunk ehhez képest más pozitív dolgokkal foglalkozni. És azt mondja a Szentírás, hogy gyönyörködjél az Úrban. Tehát nem csak azt mondja, hogy foglalkozzunk sokat a Szentírással, hanem azt mondja, hogy gyönyörködjél. Ez ennél jóval többet jelent. Ez egy nagyon alapos, nagyon elmélyült szemlélést jelent, amikor az ember megtalálja a szépséget az Istenben, az Isten követésében. Ugye óriási dolog az, amikor az ember el tud oda jutni, hogy gyönyörködni tud az Úrban. És akkor, amikor ezt megtapasztaljuk, amikor ezt átéljük, hogy nekünk örömünk és gyönyörűségünk van az Úrban, akkor úgy gondolom, hogy nyilván ez nagyon sokunknak itt tapasztalata, hogy ez olyan élményt jelent az ember számára, hogy jó, igencsak össze tudjuk ekkor hasonlítani, hogy ehhez képest milyen az, amikor az ember csak sorolja az élet keserveit, nehézségeit, és mennyire más az, amikor az ember gyönyörködni tud az Úrban, amikor az Istenhez közel tud kerülni. Aztán a második tanácsot úgy olvashattuk, most nyilván nem sorrendiségben mondom ezt, úgy olvashatjuk a következő tanácsot, tehát, hogy csillapodjál le. Tehát akkor, amikor valaki érzelmileg túlhevült, akkor egyszer meg kell várni, amíg lecsillapodunk. Addig nem szabad különösebb dolgokat tenni, hanem akkor a lecsillapodás az előttünk álló feladat. A harag az mindenképpen rossz tanácsadó. Istennel nem tudunk közösségben lenni és megfontoltnak lenni így. És ilyenkor csak is értelmetlen tetteink lennének. Szeretnék egy történetet idézni Sámuel első könyve 25. fejezetéből, Dávid király élettörténetéből. Ez egy nagyon érdekes történet, ahol arról van szó, hogy Dávid a csapataival együtt, akkor, amikor ő még nem foglalhatta el a királyi trónt Izraelben, mert ugye Saul még élt, a korábbi király, és bár Isten Dávidot választotta ki királynak, de még Saul gyakorolta a királyi hatalmat, és Saul üldözte Dávidot azért, mert tudta, hogy ő az Isten által fölkent utódja, és ezért el akarta venni az ő életét. Dávid tehát menekülésre kényszerült, és a szabad csapataival együtt egy pásztor embernek a pásztoraival kötött

kötött egy olyasfajta szövetséget, hogy ők megvédik a nyájat, de cserébe azért az élelmezésükről pedig gondoskodnak azok az emberek. És egy alkalommal, amikor Dávidék nagyon nehéz, nagyon szűkös helyzetbe kerültek, és szükségük volt némi élelmiszerre, és miközben már rengetegszer megvédték a nyájat az ellenségektől, vadtól és rablóktól, eközben a másik fél nem teljesítette ennek a megállapodásnak az ellentételét. És elküldte Dávid az egyik szolgáját, hogy menjenek el ennek a nyájnak a tulajdonosához, Nábálhoz, hogy segítsen nekik szorultságukban. Ezt olvashatjuk Sámuel első könyve 25. fejezetében a 9. verstől. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minden beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid, és kicsoda Izsainak fia. Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek az uruktól. Vegyen azért kenyeremet és vizemet, az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Ugye milyen furcsa az, hogy akkor nem vetette fel ezt a kérdést ez az ember, amikor ugye a rablókat Dávid csapatai hát elűzték a nyája környékéről, csak most, amikor mondták, hogy hát most éhezünk a szószoros értelmében, és kérnénk bizonyos élelmiszert ezért cserébe. És ekkor viszont azt mondja, hát ki ez az ember, aki itt szögdös? Hát annyi sok ember van, aki ilyen számkivetett életet él, azt se tudom, ki ez, hova való, ki fia borja ez az ember, én nem segítek ennek az embernek semmit. És akkor, amikor Dávid ezt az igazságtalanságot megtapasztalta, akkor a következő gondolatok forogtak benne. A 21. verstől olvashatjuk. Dávid pedig ezt mondotta, amikor megvitték neki a hírt: bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi hia nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. De hát Dávid törvényen kívüli életet él, tehát abban az értelemben, hogy ugye bevették magukat a hegyekbe, és ott kellett, hogy számkivetett életet éljenek, és jött neki ez az élmény, és azonnal parancsolt az embereinek, hogy akkor megyünk Nábál ellen, és levágjuk a ott lévő minden embert, még a kutyákat se fogjuk életbe hagyni, mert ilyen elbánás ez kell, hogy maga után vonja. És miközben Dávid így magában ezeket a gondolatokat egyre jobban forgatta, és egyre jobban felhergelte magát, aközben Nábálnak a felesége Abigail tudomást szerzett Dávid szándékáról, és elindult Dávid csapataival szemben. És nézzük meg most a találkozást. A 23. verstől olvasom. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta: ó, uram! Én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél. Most pedig, ó uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerezzél magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amit megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor ó uram, nem lesz ez neked bántásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elég tételt? Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak.
Most jön az, amit Dávid mond. Tehát látjuk azt, hogy van egy haragos ember, felfegyverzett katonák élén, katonák százaival az élén, rohan Nábál háza ellen, és jön szembe Szamár háton egy asszony, ennek a morcon embernek a felesége, és meglátja Dávidot, leborul elé, és elmondja neki azt, amit hallottunk. És figyeljük meg, hogy miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert azért az, aki ilyen nagy haragban van, az ugye nyilván nem a Szentlélek lakik, de nézzük meg, hogy Dávid hogy reagálta le ennek az asszonynak a szavait. 32. verstől tehát ezt olvashatjuk. Áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma elém küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szereznek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem marad volna meg reggelre, csak egyetlen ebbe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott neki, és mondta neki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Azért Dávidnak milyen nagy alázatra volt szüksége arra, hogy a katonáit visszatartsa, akiket szintén ő behergelt, akik már nyilván küzdelemre vágyó katonemberek voltak, és ennek az asszonynak a szelíd szavai vissza tudták tartani Dávidot, és le tudták csillapítani a haragját. Ugye mennyire értelmetlen tetteket tesz az ember, amikor indulatból cselekszik. És itt Abigail azt mondta, hogy várjál, majd az Úr helyre teszi a dolgokat, nem te magad járjál el ebben. És nézzük meg, hogy Isten hogy tette helyre mindezt, mert még három verset olvasnék ebben a fejezetben, mert és ez így hangzik a 36. verstől. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, íme olyan lakoma volt az ő házából, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott neki, sem kicsin sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, megmondta neki a felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. Tehát itt azt látjuk, hogy ezt az embert utolérte a végzete. Ez az ember, hogy mondjam, megkapta azt, ami jár neki, és nem Dávidnak kellett tennie bármit is. Az Isten igazságot szolgáltatott. De akkor, hogyha Dávid megtette volna ezt, akkor Dávid gyilkos lett volna, akkor Dávid a saját kezébe vette volna az eseményeket, és nem engedte volna, hogy az Isten cselekedjen és az Isten ítéljen. Így viszont mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Dávid az, aki az Úrnak az embere. Dávid az, akivel itt méltánytalanság esett, mert hogyha Dávid megöli Nábált, akkor pont fordítva gondolkodtak volna erről az emberek. Nagyon fontos tehát ez a tanács, hogy csillapodjál le, amit olvashatunk a 37. Zsoltárban. Aztán a következő tanácsként ezt olvashatjuk, hogy bízzál az Úrban. Ugye itt is, ebben a történetben is ezt tetten érhetjük, hogy vajon magunkban bízunk, vagy pedig az Úrban bízunk. Mert nagyon sok bűn már itt is elnyeri a büntetését, de haragból és személyes indítatásból mi soha ne cselekedjünk. Soha ne cselekedjünk, és akkor, amikor a bűn ellen tevőlegesen fel kell, hogy lépjünk, akkor nagyon fontos, hogy soha nem szabad, hogy indulat, harag, vagy efféle legyen bennünk, mert a Szentlélek vezetése nélkül a bűn ellen nem lehet küzdeni. És a Szentírás elmondja azt is itt a 37. Zsoltárban, hogy milyen jellemzői kell, hogy legyenek annak az embernek, aki viszont nem egyezik meg ezzel a mentalitással, amelyet ez a Zsoltár elítér, tehát az elvetemült és gonosz emberek magatartásával. Itt zárásként csak három tulajdonságot emelnék ki röviden. A 11. versben olvashatjuk azt, hogy a szelídek pedig öröklik a földet. Egyik fontos tulajdonság a szelídség. Ugye a szelídség az azt jelenti, egy alapvető viszonyulást jelent a másik ember iránt, amikor nincs az emberben bántás, nincs az emberben rossz szándék,
nincs az emberben ténylegesen tevőleges rossz a másikkal, másikkal szemben, hanem szelídség van az emberben. Számtalanszor olvashatjuk ebben a Zsoltárban, hogy a szelídek öröklik a földet, ahogy a Jézus is mondta ezt a boldog mondásokban, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És így figyeljük meg azt, hogy a Szentírás mennyire pontosan fogalmaz itt is, hogy nem azt mondja, hogy a mennyet öröklik, mert ugye akik üdvözülnek, azok a Szentírás szerint a Krisztus második eljövetele után azok a mennybe kerülnek 1000 évig, de az ítélet kihirdetése után a földre jönnek majd vissza, és itt a földön fogják leélni az örök életet, és Isten is, az Atya Isten is a földre fogja áthelyezni a világ mindenség kormányzásának a középpontját, ami ugye idáig a mennyben volt. És itt is arról van szó, hogy aki szelíd lesz, aki megtanulja azt, hogy ne bántson másokat, azok öröklik a földet, azok eljutnak az örök életbe. Szóval egy másik fontos jellemző a 21. versben, ez már felolvasásra került, ez így hangzik a vers második fele, hogy az igaz irgalmas és adakozó. Tehát az irgalmasság. Ugye az irgalmasság az már több, mint a szelídség, mert a szelídség az azt jelenti, hogy nem bántjuk a másik embert, de az irgalmasság már több ennél, mert az azt jelenti, hogy már segítünk rajta, már tudunk valamit adni is annak a másik embernek. Itt arról van szó, hogy adakozó, amit ne pusztán anyagilag értsünk, hanem nagyon sok mindenben lehetünk adakozók, amikkel az embernek a hasznára vagyunk. Tehát amikor az ember már nem csak, hogy nem bánt, hanem adni tud a környezetének és az embereknek. És a 37. vers az szintén felolvasásra került, de zárásként ezt szeretném idézni, mert ez nagyon szépen összefoglalja az oltár lényegét, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy mi, amikor igencsak fedhető dolgokkal találkozunk, és becstelen dolgokkal, akkor is ügyeljünk arra, hogy mi viszont fedhetetlenek és becsületesek maradjunk. Hogy semmi folt ne legyen a lelkünkön ezzel kapcsolatban, mert ha így tesszük, akkor a jövendő az a miénk lehet. De nyilván nem érdekből kell, hogy ezt így tegyük, hogy hát azért tesszük, mert így eljutunk az üdvösségre, és nem pedig erkölcsi szempontok alapján. Nagyon fontos, hogy mindezt azért tegyük, mert ezzel értünk egyet, mert ezt látjuk, ezt tartjuk helyesnek. És úgy gondolom, hogy a lényeges részeit ennek a Zsoltárnak felolvastuk, és én bízom abban, hogy az elhangzottak azok keltettek gondolatokat mindannyiunkban, és most, ahogy az előadásnak végére értünk, most egy néhány perc, egy 4-5 perc szünet után lehetőség lesz arra, hogy közösen megbeszéljük ezeket a felmerülő szempontokat, és adott esetben a kérdésekre is válaszolni tudok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal az előadásunknak ez a címe ebben a rövid háromrészes sorozatban, hogy ítélet élők és holtak fölött. Tehát itt most én a Bibliának az ítéletről szóló nagyon nagy, de sajnos nem annyira ismert tanítását szeretném önöknek megszólaltatni. A november végi előadásra marad egy nagyon fontos kérdés, amit ebbe az előadásba nem akartam belegyömöszölni, és ez pedig az lesz majd, hogy hogyan is ítélhető meg egy ember vagy egy emberi élet, egy ember és egy emberi élet egésze. A mai alkalommal az ítéletnek az időbeli kiterjedéséről szeretnék beszélni, amely számtalan problémát vet föl. Mielőtt a témánkba belefognék, azt szeretném önöknek mondani, hogy a múlt alkalommal, amikor itt a könyvtár első emeletén voltunk, nem véletlenül kezdtük az előadás sorozatunkat egy olyan megalapozó témával, hogy egyáltalán miért beszélünk ítéletről, vagy miért olyan népszerűtlen ítéletről beszélni. Egyáltalán, hogy emberek megítélhetők, vagy egy ember megítélhető, ezt most széles ívben kikerüli a közgondolkozás. Mi azzal alapoztuk meg ezt, hogy ha az ember szabad, és valóban van valaki, aki biztosítja az embernek a szabadságot. Ugye az ember önmagától nagyon sokszor elveszi a szabadságot. Az egyéni életben is azt látjuk, hogy az emberek sokszor a kényszerekbe maguk viszik bele magukat. Ha az emberek társadalmat formálnak, ott is a diktatúráig elmenően nagyon sok minden elveszi a szabadságot. De van egy lény a világegyetemben, aki minden embernek biztosítja azt a szabadságot, ami az igazi szabadság, hogy a jót tudjuk választani. És ez az Isten. Ha Isten biztosítja mindig a szabadságunkat, és ténylegesen az életben lehet, hogy aközött nincs szabadságunk, hogy most melyik föl